0: Az időjárásról: fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. 2 óra múlt 3 perccel.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Június 20-án holnap lesz a Múzeumok Éjszakája országos programsorozata. Vendégünk Jenei Gabriella, az MNMKK Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője, és Deák Dóra, a Kossuth Rádió műsorvezetője. Hallhatunk a székesfehérvári Múzeumok Éjszakája programjairól. Emellett beszámolunk Sávolt Karolina a Mélység hangjai érintés című kiállításáról, valamint a 8. Óbudai világzenei hétről is. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. A mai szerkesztő Kovács Bernadett. Június 20-án szombaton ismét Múzeumok Éjszakája közel 3000 programmal Magyarország területén. A Kossuth Rádió is jelen lesz este 8 órától a fővárosban. A Petőfi Irodalmi Múzeumba kiterepült stúdióból követhetjük nyomon az országos eseményeket. A gasztronómia és a kulturális örökség kapcsolatát helyezi fókuszba az idei program. Így a mai stúdió vendégünk Jenei Gabriella, az MNMKK Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményi osztály vezetője. Köszöntöm szeretettel.
3: Üdvözlöm.
2: És a Kossuth Rádió a Múzeumok Éjszakáján kiterepülő stúdiójának műsorvezetője, Deák Dóra. Szia, Dóri.
3: Szia.
2: Rengeteg helyszín, ugye, ahogy mondtam, 3000 programmal, színes a kínálat. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vajon mivel készül, hiszen a gasztronómia most aztán igazán főszerepet kaphat?
3: Abszolút úgy értük meg, hogy ez egy teli találat, hogy ez az ízekbe zárt történetek, ami az év központi témája. Ezt, hogyha magunk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak lefordítjuk a sajátunkra, akkor ez arról szól, hogy az ételek, az italok, a receptek, a gasztronómia szokások ugyanúgy a kulturális örökségünknek a része, mint ahogy a tárgyak, az épületek vagy a műalkotások, és hogy az ízek mögött milyen emberi sorsok vannak, emlékek, helyi hagyományok és közösségi történetek rejtőznek, úgyhogy ez teljesen a mi múzeumunkra szabott alaptéma. 26 különböző programmal készül. Hozzánk nagyon sokszor jönnek gyerekek is, nekik az arcfestés, bábszínház, de ami különleges, hogy lesz felnőtt bábszínház és a kulturális programok között, ezen felül pedig szakmai programokkal rengetegével készültünk, az élő könyvtárakkal, az időszaki kiállításainkban, a Pesti Tőzsde világában és a Csemege kiállításban élő könyvtárakat fogunk rendezni, ahol szakemberek jönnek, és nem egy frontális vezetés lesz, hanem beszélgethetnek szakemberekkel a látogatók. Azon kívül gasztronómiai érdekességekkel várjuk a látogatókat, gulyással, rétessel, egyéb finomságokkal. A kiállításaink alapból is a gasztronómiai témákat ölelik fel, hiszen a fagyi világát, a kávé világát, a kereskedés, a vevőcsalogatás világáról fognak szólni, illetve a későbbi kiállításunknak a bevezető a Sen katonák kapcsán az ő hitelességükről, ezek a kis műanyag katonáknak a valóságáról beöltözött munkatársaink lesznek, akik a római korból vagy a 48-as vitézek közül jelenítik meg, gyakorlatilag promótálják majd a következő kiállításunkat.
2: A Petőfi Irodalmi Múzeum vajon miért lett a kihelyezett stúdió helyszíne a Kossuth Rádiónak, Dóri?
4: Este 8 óra és 10 óra között várjuk ugye majd a hallgatókat, illetve hát mondhatom azt, hogy a látogatókat is nagyon nyitottak vagyunk, hogyha valaki éppen a könyvtár résznél jár, akkor nyugodtan benézhet, hogy hogyan is készül egy rádiós műsor. A Petőfi Irodalmi Múzeum igazából visszatérő elem a Múzeumok Éjszakája programsorozatunkban. Azért az elmúlt években is mindig voltak onnan bejelentkezések a riporter kollégák által, és ott is ugye majd fogunk beszélgetni szakemberekkel, hogy egy kicsit közelebbről is megismerjük ezt az egész helyet. Ez egy izgalmas feladat, hogy most nem a stúdióban fogok ülni, hanem ott leszek terepen, és amióta mondjuk már így riporterként nem készítem a bejelentkezéseket, most megint azt érezhetem, hogy tényleg ott vagyok a múzeumok éjszakáján.
2: A Petőfi Irodalmi Múzeum is gazdag kínálattal készült, te már szemezgettél azokból, hogy mondjuk sajnos te esetleg nem tudsz majd lemenni, mert este 8-kor ott ülsz már a stúdióban, de előtte azért egy-két programra akár benézhetsz, vagy becsatlakozhatsz.
4: Délután ugye már koncertek is lesznek, úgyhogy pont azért választották a kollégák a könyvtárnak a stúdió helyszínt, hogyha kinyitjuk az ablakot, akkor egy kicsit a koncert is beszűrődjön, hogyha az ajtót kinyitjuk, akkor pedig a folyosón sétálókat is lehessen hallani. Szerintem hamarabb fogok oda menni, mint ahogy elkezdődik a műsor, és akkor azért szétnézek, hogy még egy kicsit talán titokba, hogy mi mindent láthatok. Hát ugye ott Petőfitől kezdve Arany Jánost is, Ady Endrének a történetét is, hozzákapcsolódó kiállításokat is megnézhetem, úgyhogy bízom benne, hogy lesz azért időm. Vagy még utána, este 10 óra után is.
2: És nemrégiben nyílt egy Nagy László kiállítás is, nyilván ott is lesznek különböző programok. Visszatérve a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum program kínálatába, hát ez abszolút egy gazdag helyszín amúgy is, ha csak egyszerűen besétál az ember hétköznap és szétnéz ott, hogy mi van önöknél. Speciálisan mondjuk, hogy most a gasztronómiára koncentrálnak, holnap lehet valamit sütni, gyúrni, kipróbálni, önökkel közösen alkotni?
3: Igen, igen. Aki eljön hozzánk Óbudára, múzeumban általában sokáig ott szoktak maradni. Tehát nem csak egy-egy programra érkeznek, hanem elidőznek nálunk, mint egy jó vendéglátónál. És az egyik izgalmas programunk az, hogy mézes kalácsot lehet sütni. Arra kell figyelni a mi programjainknál, hogy viszonylag kis tereink vannak, úgyhogy időbe érkezzenek, mert ezek limitált létszámú foglalkozások, de 10-20 ember fér be sajnos csak egyszerre egy-egy rendezvényre, vagy egy-egy programra, tehát én arra buzdítok mindenkit, hogy időbe érkezzen, hogy valóban odaérjen arra, amire szeretne.
2: Kródi Gyula élt egykor ebben az épületben, ahol most a múzeum működik, tehát nyilván van Kródival kapcsolatos emlékkiállítás is. A Vendéglátóipari Múzeum számomra ez egy személyes vonal, egy nagyon nehéz helyszín, évekkel ezelőtt mi ott kezdtük, minden évben megyünk a családdal, van két lányom, és beprogramozzuk előre, hogy mit nézzünk meg. Az első helyszín ez volt, és már a következőt két órával későbbre terveztük, de nem szabadultunk a múzeumból, mert hogy megnéztünk egy tárlatvezetést, majd utána leültek az egyik helyre játszani, aztán egy totót töltöttek ki a másikon, majd kimentek a teraszra, ott valamit gyurmáztak, és utána még beálltunk a rétesorba, tehát hogy borult a program, úgyhogy aki a Vendéglátóipari Múzeumba érkezik gyerekekkel, a számítson rá, hogy legalább 3-4 óra hosszát nyugodtan el lehet ott tölteni.
3: Ez ugyanannyira hízelgő is, amit mesélt. Számunkra az idén 26 különböző programmal várjuk azon a délutánon a látogatókat. Este pedig egy záróbulival, egy retro zenekar koncertjével lehet még elidőzni nálunk.
2: Térjünk vissza a Petőfi Irodalmi Múzeum kihelyezett stúdiójába. Ott ugyan lesznek események, de hát azt ígértük, hogy országos bejelentkezések várhatók, mivel hogy egy olyan rendezvényről van szó, ahol Magyarországon bárhol becsatlakozhatott bármilyen kiállítóhely múzeum.
4: Nagyon sok helyszínre fogunk kapcsolni a kollégák segítségével, például Debrecen, Szeged, Eger, Sopron, természetesen ugye az idejében a kiemelt helyszín, illetve Budapesten is több helyszínen ott lesznek a kollégák. Nagyon nehéz feladata van szerintem a szerkesztőnek, Barta Bernadettnek, hogy két órába belesűríteni nagyon sok helyszínt, olyan múzeumot, amelyek mondjuk még az elmúlt években nem nagyon kaptak lehetőséget, hogy a műsorban szerepeljenek, mert tényleg azért Magyarországon, hála az égnek, nagyon-nagyon sok helyre el tudunk menni, és a gasztronómia mellett azért figyeltünk arra is, hogy egy kicsit más területeket is megmutassunk, például Szegeden lesz Picasso ihlette divat bemutató és lecsó, ami lehet, hogy a fiatalabb korosztályt érdekli. Aztán Budapesten japán tea kóstolás, itt persze ez a gasztronómiának a része, de itt is valami más kultúrával megismerkedhetünk, vagy mondjuk Egerben a 17. századi fürdőkultúra az, amit egy kicsit bevonunk az estébe. Nagyon szeretik a kollégáink is ezeket a bejelentkezéseket, mert ugye sokszor felmerülhet a hallgatóban az, hogy hú, hát mi megint dolgozunk, és nem feltétlenül tudunk teljesen kikapcsolódni, de teljesen más a hangulata egy ilyen estének. Nagyon nagy nyüzsgés van, pezseg az egész város, és ezt azért mind mindannyian szeretjük.
2: A kihelyezett stúdió ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumban lesz, ahol lesznek szintén Petőfi Arany, vagy akár Nagy László kiállításban tárlatvezetések is, amelyekre lehet külön regisztrálni, jelentkezni, és koncertek a kertben, a Károlyi kertben felállított színpadon. Mondtad, hogy szívesen látod a hallgatókat is akár, de hogy mondjuk szerinted be tudnak majd kapcsolódni? Tehát bekopogtathatnak azon az ajtón, ajtón?
4: Olyan szempontból szerintem teljes mértékben, hogy azért mindig, amikor valamilyen helyszínen vagyunk, így kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére, hogy tetszik az adott program, miért mondjuk idejöttek, hogy tervezik az estéjüket. Ez mindig a riporter kollégák is meg szokták kérdezni a civilektől, úgyhogy azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk erre, hogyha valaki ott szívesen megoszt valami történetet, hogy mondjuk mit látott, mi az, ami nagyon érdekes volt számára, akkor azt szívesen meghallgatjuk.
2: A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum holnap este mikor zárja be a kapuit? Meddig maradnak ott a munkatársak? Meddig lehet egyáltalán becsatlakozni akár a retrobuliba?
3: Hajnal 2-ig várjuk a látogatókat. Igazából még az utolsó programunk 11 óráig tart az utolsó retrobuli, és utána még a látogatók szabadon megtekinthetik a kiállításokat, és ott leszünk, és várjuk őket szeretettel.
2: Holnap reggel 9-kor lesz a hivatalos megnyitó a rendezvénynek, egy különleges helyszínen, a jelenleg felújításra váró bezárt iparművészeti múzeum épületében. Ott lesz egyébként Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró, aki a múzeumok éjszakája nagykövete. Holnap tehát egész napos programok lesznek, este 8 és 10 között pedig bekapcsolódik a Kossuth Rádió stábja is a Petőfi Irodalmi Múzeumból a múzeumok éjszakájába. Vendégem volt a stúdióban Nyenei Gabriella, az MNMKK Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője és a Kossuth Rádió a múzeumok éjszakáján kiterepülő stúdiójának műsorvezetője. Deák Dóra, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
4: Köszönjük szépen.

0: közmédiában nem csak a Kossuth Rádió, hanem az M5 kulturális csatorna is beszámol a 24. múzeumok éjszakájának programjairól. A részletekről Török Rakóczki Emőke kiemelt szerkesztőt, a múzeumok éjszakája felelős szerkesztőjét hallják.
1: Kiemelt média partnerként az M5 kulturális csatorna arcai és persze nézői idén is belekóstolhatnak az egésznapos program forgatagba a múzeumok éjszakáján. Mivel a rendezvény fókuszában idén a gasztronómia áll, mi is olyan programok közül szemezgettünk, amelyeken megtudhatjuk, hogyan is válhat az íz kollektív emlékké és élményé, például az irodalomban, a képzőművészetben vagy a tudományban, és hogy hogyan lesz az ételnek lelke. Június 20-án az ország több pontjáról jelentkezünk. Ezek egyike a rendezvény kiemelt helyszíne Sopron. A Hűség városában gasztrotörténeteket hallhatunk majd a Soproni Múzeum munkatársaitól. A Lenkvillában pedig egy asztalnál ülhetünk a kékfrankos szőlőfajtával és a kockás abroszokkal. Budapesten a Rád György villában az ehető és gyógyító virágok világából kapunk majd ízelítőt, Debrecenben pedig Szabó Magda író valódi és képzeletbeli családi emlékeit elevenítjük fel, beleértve az ételtörténeteket is. A megszokott kiállítóterek új arcokat mutatják ezen a napon. A látogatók olyan helyekre is bepillanthatnak, amelyek máskor rejtve maradnak a nagy közönség előtt. Érdemes tehát velünk tartani, kövessék utunkat az M5 csatornán június 20-án, és figyeljék a Facebook oldalunkat is, ahol élőben követhetik a kulináris és kulturális körkép megállóit.
0: A múzeumok éjszakáján Székesfehérvár belvárosának terei, múzeumai kiállítóhelyei és történelmi épületei is megtelnek fénnyel, zenével, történetekkel és izgalmas felfedeznivalókkal. 22 helyszínen közel 100 program várja az érdeklődőket. Benkő Andrea ajánlója következik.
2: A Szent István Király Múzeum 22 izgalmas programot kínál szombaton. Az egyik például egy történelmi kóstoló, a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékei Látogató Központban, amely Árpádházi Boldog Erzsébet, az utolsó Árpádházi hercegnő történetét meséli el, mondja Agócs Nándor, a múzeum tudományos titkára.
3: Kölcsön kaptunk Svájcból egy olyan szarkofágot, amely az Árpád dinasztiához kapcsolható. Töszi Erzsébet szarkofágjának a fedele az, ami a Szent István Király Múzeumban vendégeskedik. Annak ellenére, hogy ő az Árpádokhoz ugye kapcsolódik, hiszen az utolsó élő leányági leszármazotta volt az Árpád dinasztiának, emiatt is szorosan kötődik ugye Fehérvárhoz, ugyan ő nem itt hunyt el, hanem a Svájcban, ezért ez tényleg egy ritka állam, hogy a svájci államtól megkaptuk ezt a bizonyos darabot.
2: Úgy emlegette, hogy Tösszi Erzsébet, Tösszi. Ugye Boldog Erzsébetként ismerjük mi, Árpádházi Boldog Erzsébetként. A Tösz az a település.
3: Így van, tehát ugye hogy ott volt az a bizonyos zárda, ahol ő befejezte végül az életét. Nagyon sokaknak nem feltétlenül ismerős az ő neve, és pontosan ez a program is ezt a hézagot szeretné betölteni, ezért is egyfajta kóstoló, hogy ebbe a történelmi időszakba belekóstolhatnak az érdeklődők, és sokkal többet megtudhatnak az Árpádok utolsó évtizedeiről, magának, Erzsébetnek az életútjáról. Értem, hogyha valaki kíváncsi erre, hogy miként is alakult, és alakulhatott volna akár a magyar trón sorsa, a harmadik András halálát követően, akkor várja az érdeklődőket.
2: Meséljen egy pár dolgot, néhány titkát ennek a fedlapnak.
3: Ezek az emlékek azért elég súlyosak, tehát ugye ennek az ide szállítása sem volt egy egyszerű történet. Valószínűleg megint csak kevesen tudják, hogy az Árpádok korából az, amit mi Árpád sávként is emlegetünk, ami az átlókon megjelenik, jobbára későbbi ábrázolásokból ismertek. És ugye elképesztő módon az egyetlen árpádkori záflók, amelyeken ugye ez ténylegesen ugye feltűnik, azok mind ma Svájcban megtekinthetőek, és éppenséggel szintén Tösszi Erzsébetnek köszönhetően kerültek oda. Viszont ugye nem csak itt láthatóak ezek a bizonyos szimbólumok, hanem magán a szarkofág fedélen is. Sajnálatos módon magát a sírt annak idején elpusztították, így a szarkofágból is csak a fedele maradt meg, de még így is azért valamennyire szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a múltnak ez a kis darabkája legalább megőrződött számunkra. Tényleg ez egy ritka alkalom, hogy egyáltalán ugye ez Magyarországon, ráadásul éppenséggel Fehérváron tekinthető meg.
2: A múzeum Totus Tuus II. János Pál pápa emberi oldalát bemutató kiállítása is biztos sokakat fog vonzani, ahogy a Ramkertbe szervezett interaktív játék is, amely Mátyás király és Beatrix királynő esküvői lakomájára épül, A hetet hét játékmúzeum báb műsorral Vitéz László angliai útjával csábít. Az Egyházmegyei Múzeum Fényre írt titkok címmel rendez kézműves foglalkozást és tárlatvezetéseket fúvós zenekari örömzenéléssel. Az Alumíniumipari Múzeumban a kerékpáros világítás fejlődés történetével is megismerkedhetünk, míg Kovács Jenő Óra Múzeuma gyermekprogramjai mellé Berkli muzsikát is biztosít majd. Ismét lesz városházi séta is a polgármesterrel, és a repülés történeti bemutató az Albatrosz Repülőegyesület jóvoltából. A számtalan koncert, előadás, tárlatvezetés után, aki a városház térre kanyarodik, még veterán autókkal is találkozhat.
0: Székesfehérvár múzeumai kiállító helyei is csatlakoztak tehát a múzeumok éjszakájához, a holnap esti programokról szólt Benkő Andrea összeállítása.
4: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
0: Bár a budapesti Bodó Galéria és Aukciós Ház nem csatlakozott a múzeumok éjszakájához, Sávolt Karolina képei így is figyelemre méltóak. A mélység hangjai Érintés című tárlat, a 16 éves művész negyedik kiállítása, amely ezúttal a környezetvédelem, a fenntarthatóság, az ember és természet együttélése témáját dolgozza fel. Kovács Bernadettet, a művész, Sávolt Karolina vezette körbe a kiállítás megnyitó után.
5: Nem csak látványosak, szépek, hanem hatalmasak is. Egyébként azt hiszem az Origónál állunk most, tehát ez a főkép, a kiállítás főképe.
6: Igen, ez a festmény, a Mélység hangjai című festményem, ez a kiállítás címadó festményem, és ez 2 méteres, minden évben festek egy ilyen 2 méter nagyságú festményt.
5: Hát ha azt mondjuk, hogy mélység, akkor azt hiszem nagyon sokan valóban a tengerre, az óceánra, a felszín alatti élővilágra gondolunk. Ez a kép, ez valóban a mélységet ábrázolja. 200 tengeri élőlényt festettél meg erre a képre?
6: Igen, több mint 200 tengeri állat van ezen a festményen, és nagyon fontos számomra nem is csak az, hogy csak a mélység hangjai, vagy csak az égi hangok, hiszen minden festménynek egy más tematikája van. Van, amikor trópusi állatokat festek meg, van, amikor az eget, van, amikor a mélységet, vagy a földet, és az a célom ezzel az egész tárlattal, az idei kiállításommal az univerzumunkat, ugye így összes ábrázolni, és annak a végtelenségét és annak a szépségét.
5: Igen, azért, hogyha itt körbenézünk, akkor kerestem mindenben a mélységet, mármint hogy a vizet, a víz alatti élővilágot, azért nem mindenhol jelenik meg. De az állat és a természetnek a szeretete, az viszont középpontban van.
6: Igen, nem mindenhol jelenik meg a víz, mint motívum, de ez is fontos számomra, úgyhogy nagyon sok ilyen kedvenc motívumom, szimbólumaim vannak, állataim, úgyhogy igen, van olyan, amikor az eget ábrázolom, van, amikor a földet, a vizeket, és ez így összességében ez a tárlat a világunk, a környezetünket és ennek a szépségét mutatja be.
5: Mert hogy ezt mondtad a kiállítás megnyitón, hogy ennek a tematikája, ennek a kiállításnak most a tematikája, leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy a környezetvédelem, a fenntarthatóság. Ez egy nagyon fontos, és hát ha szabad így fogalmaznom, egy nagyon trendy téma manapság.
6: Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és sokat is emlegeti, és a mai generációnak, a fiataloknak az a feladatjuk, hogy észrevegyük a szépséget a környezetünkben, és ezért használok ilyen sok színességet, és kicsit eltúlzom a motívumokat, sok-sok motívumot festek meg, hogy felhívjam a figyelmet a környezetünk szépségére, és a fenntarthatóságra, a környezet, természetvédelem és állatvédelemre, és ez nagyon fontos üzenet az idei kiállításnak is.
5: Jó, hogy említed a színeket, mert hogyha azt mondjuk, hogy környezetvédelem, fenntarthatóság, akkor gondolhatnánk egy sokkal zordabb, sokkal komorabb színvilágra, hiszen ugye ez most mondhatjuk talán, hogy válságban van, és egy nagy felkiáltójá van ennél a témánál, hogy ha a hóemberiség, azért bajban vagyunk. Ehhez képest viszont belép az ember a térbe, a kiállító helyre, és olyan színkavalkát fogadja, olyan öröm, olyan jó kedv a színek által, ami nem biztos, hogy elsőre eszébe jut.
6: Nekem a pozitivitás az nagyon fontos, hogy a felgyorsult világunkban maradjunk pozitívak, és én is mindig erre törekszem, és ezért használom ezt a sok színességet, sok pozitivitás, az aranyat, és a sok-sok állatkát, hogy az életünk szépségét, és a sok-sok jót, ami az életünkben van, azt kiemeljem. Szóval sokan nem veszik észre a jót.
0: Megnyílt a mindössze 16 éves művész Sávolt Karolina mélység hangjai érintés című új kiállítása a budapesti Bodó Galéria és Aukciós Házban, amelynek fő témája a fenntarthatóság és a környezetvédelem.

0: Június 22-én hétfőn kezdődik a 8. Óbudai Világzenei Hét a Kobuci kertben, a fővárosban. A Transglobal Underground egykori énekesnője, a világhírű Natasha Atlas, a Budapest Klezmerbent és a Budapest Bár, Ferenci György, a Csángáló vagy éppen a Tokos Zenekar. Csak néhány név abból a több mint fél száz művészt felvonultató kínálatból, amely a magyar népzenei, a balkáni, a mediterrán és a közel-keleti zenei tradíciók kavalkádjának metszetét mutatja be. Koncertek, táncház, világzenei, kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják a nagy érdeműt. Veres Emese Gyöngyvér a 8. Óbudai Világzenei Hétről Nagy Krisztián szervezőt kérdezte.
1: Az idei világzenei hét egy kertmozival nyit. Általában próbáljuk megtalálni azokat a médiumokat, azokat a formátumokat, amik a világzene szerelmeseit meg tudják szólítani. Szomjas György kiváló dokumentumfilmje, ami net is annyiról készül, kiváló kalotaszegi prímásról. Ezeknek az estéknek mindig van egy pici kobucis milliója, hangulata, ahol a nagyon elkötelezett rajongók a nagyon gurmé tapasztalatokért és a nyelvi zenei minőségért ilyenkor akár egy dokumentumfilmet is szívesen megnéznek. Net is annyi, azt gondolom, hogy az autentikus népzenek kedvelőinek egy nagyon ismerős név, egy olyan élettörténet, egy olyan közérzet és egy olyan zenei ősforrás, amit Szomjas György és Halmos Béla közös dokumentumfilm nagyszerűen közvetít. Ezzel rúgjuk be úgymond a fesztivál ajtaját, és fordulunk rá az egész hetes világzenei kavalkádra.
2: Ez már rögtön azt is jelzi, hogy népzenéből sem lesz hiány.
1: Így van, benne van a tiszta népzene és a világzene felé vezető út, és onnan vissza a népzenéhez számunkra máig egy ízlésformáló erővel bír. Emiatt is kiemelt jelentőségű a számunkra az, hogy a népzene megjelenjen a kínálatunkban a fesztiválon is.
2: E tekintetben akkor meg sem lepődhetünk, hogyha a Budapest Klezmer Banddel Fekete Lászlót is hallhatjuk fellépni, akit talán nagyon sokan a Dohány utcai zsinagógából ismerhetnek, mint annak kántorát.
1: Ez számunkra is egy nagy újdonság és nagy megtiszteltetés, hogy a zsinagóga főkántora is ellátogat erre a színpadra. Ugye az idei fesztiválnak a különlegessége, hogy olyan featuringeket, kollaborációkat kerestünk, amikor nem egyszerűen csak egymás mellett jelennek meg a különböző zenei világok, a különböző kultúráknak a zenei képviseletei, hanem közösen is csinálnak valamit, és szerencsére a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band között van egy különleges együttműködés, ami nagyon ritkán hallható, és a legnagyobb örömünkre most a Kobuci színpadán ez megszólal, és az este különlegessége az, hogy még a főkántor is részt vesz ebben a kavalkádban, amit a kétféle zenei világ, a kávéházi cigányzene és a mindenféle autentikus klezmer műfaja tud együtt megmutatni és együtt rezonáltatni a közönséggel.
2: Milyen műfajok kapcsolódnak még így össze, hogyha ilyen különleges párokat kerestek?
1: Az egyik, amit mindenképpen, ha szabad a közönség felé kiemelnünk, amint említettem, a világzene mindig egy nehéz műfaj. Egy picit azt érezzük, hogy évről évre, talán évtizedről évtizedre peremvidékre szorul, és pont emiatt az idén terveztünk egy világzenei nyílt napot is, 22-én kedden, ahol kimondottan azt a két egymástól látszólag távoli világot, ami a rock, a modern individualista kifejezésformák és az autentikus népzenének a formái közötti találkozásokat kívánja előtérbe állítani. Kiváló barátunk Nové Soma és ifjú Csóri Sándor egy különleges duóval lép színpadra. Somának a nagy zenekara a Mordály, szintén a folk és a modern alakzatok közötti hidakra esküszik. Történetileg is érdekes, ha Sebő nevét vagy az Illés nevét említem, a 70-es években azért léteztek ezek a hibrideket fölvonultató nagyon szép, fura zenei világok. A Mordály a legérdekesebb kortárs fortatója, szóval a világzenei nyílt napunk kedden ezt a két világot mutatja majd be a közönségnek. Natasha Atlas, nevét muszáj elmondanom, ő az, aki a mediterrán, keleti világok és a nyugati modern zene közötti nagy közvetítés egyik végbevívője. A világzene szerelmeseinek szerintem a Transglobal Undergroundnak a neve azért sokat mond. Az ő énekesnője volt Natasha Atlas, aki most egy Sammy Bisai nevű kiváló jazzmuzsikussal közösen lép színpadra. Ez is egy mélyebb kollaboráció, ami az arab zenei világokat és a jazznek, az elektropopnak a világait ötvözi. Csütörtökön este azt gondolom, hogy talán a fesztivál egyik legerősebb produkciója lesz.
2: Ha pedig az utolsó napot nézzük, akkor a helyszín átalakul majd egy igazi nagy táncházzá.
0: Június 22-e és 27-e között rendezik meg tehát a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kapuci Kertben a fővárosban. És gitárdallamokkal búcsúzunk, hiszen holnap kezdődik az egy héten át tartó 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. Fellép majd a horvát virtuóz Zorán Gyukics, a japán Kanahi Yamashita, valamint a fiatal magyar tehetség Csonka Levente is. És nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzam a hallgatóktól, hiszen a kalendárium véget ért. A hangmérnök Hajósi Bence volt, a szerkesztő Kovács Bernadett. Babuts Krisztát hallották.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Békés Csabán, FM 97,3. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Az egészségügy digitalizációjáról gyakran beszélünk rendszerek, adatok és fejlesztések nyelvén, de a valódi kérdés mégis az, mit érez ebből a beteg. Gyorsabb diagnózist, átlátható betegutat, személyre szabott kezelést, vagy éppen kevesebb várakozást és adminisztrációt? A modern orvoslásban egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségügyi adatok, a telemedicina, a távdiagnosztika és az okos eszközök, miközben az orvos-beteg kapcsolat továbbra is kulcsfontosságú marad. Különösen igaz ez a krónikus panaszokra, például a derék és hátfájásra, ahol a pontos diagnózis, a megfelelő szakemberekhez való hozzáférés és a hosszú távú utánkövetés is döntő jelentőségű. Mai beszélgetésünkben azt járjuk körül, hogy hogyan változik a betegút a digitális egészségügy korában, és hogyan kapcsolódhat össze a technológia a személyre szabott emberközpontú gyógyítással. Szakértőinkkel arról is beszélünk, hogy az egészségügyi adatok és digitális megoldások hogyan segíthetik az orvos munkáját, és mitől válhat mindez valódi élményé a beteg számára. Már itt ül velem a stúdióban Molnár Galac Zsolt, a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház stratégiai igazgatója, illetve Enc László, aki a Mind Klinika igazgatója. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
5: Jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
4: Mit jelent ma a beteg szempontjából a jó betegút? Gyors diagnózist, személyre szabott kezelést, kevesebb adminisztrációt, vagy folyamatos utánkövetést?
5: Én azt gondolom, hogy praktizáló orvosként a jó betegútnak ezeket mind kellene tartalmaznia. Kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk elérni. Ugye mindenki ismeri az ellátásnak azokat a zsákutcáit, amikor egy beteg valamilyen olyan vizsgálatra kerül, vagy egy olyan orvoshoz, aki nem a megfelelő az ő problémájára. Ennek egy részét szerintem a digitalizációval, adott esetben AI alapú diagnosztikai szoftverekkel, vagy akár anamnézist összeállító AI alapú rendszerekkel ki lehetne szűrni, és ezzel lehetne támogatni az orvosokat, hogy a betegeket minél inkább a legproblémásabb területére fókuszálva küldje el a megfelelő helyre. Az is egy nagyon fontos része ennek szerintem, és itt az adminisztrációs könnyítés nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a beteg egy orvoshoz megérkezik, akkor milyen csomaggal érkezik. Nyilván fontos, hogy minél előbb időpontot kapjon, ilyesmi, de emellett, hogy akkor a képanyag, a dokumentáció rendelkezésre álljon. Ugye nagyon sok adatot gyűjtünk az EST-ben, ebből ma már fontos lenne, hogy egy struktúrált formában összefoglalóan a betegségre legfontosabb tényezőket kiemelve egy anyag álljon az orvos rendelkezésére, ami alapján tényleg a lényegre fókuszálva minél inkább tudja hatékonyan felhasználni azt a rövid időt, ami rendelkezésre áll.
6: Igen, én is ezt emelném ki, tehát biztosan az egyik kulcselem az a folyamatosság vagy folytonosság. Ugye a beteg az gyakorlatilag ne vegye észre azt, hogy ő a beteg úton halad, hogy ne egy ilyen buldog kitartásával kelljen neki megpróbálnia, megtalálni azt, hogy mi a következő lépés, hanem egyrészt ezt tudja ő maga is, hogy most mi miután következik, kapjon egyértelmű tájékoztatást arról, hogy az egyik vizsgálat után a következőt azt hol kapja meg, hova kell mennie, az adatai azok ne tőle függően mozogjanak, hanem kapja meg mindig az adott ellátó hely azt az adatot, ami neki a következő lépéshez vagy döntéshez szükséges, és nyilván ez az, amit a digitalizáció megfelelően tud tájékoztatni, a másik része pedig az, hogy ki tudja gyakorlatilag segíteni a beteget olyan szempontból is, hogy az orvosra is tud egyébként adott esetben egy kontrollt rakni. Tehát, hogyha a beteg látja azt, hogy neki milyen lépésnek kell következnie, milyen időpontban is, tudja azt, hogy ki az a szereplő, akinek adott esetben mondjuk egy vizsgálatot el kell rendelnie, vagy kell neki egy konzultációt kérnie, vagy el kell készítenie számára egy leletet, és látja, hogy ez nem történik meg, akkor nyilván ő is tud ebbe kezdeményezőként fölépni. Másrészt indirekt módon, hogyha az orvos tudja azt, hogy a beteg tud arról, hogy neki már lépnie kellett volna az ő kezelési folyamatában, akkor ez az orvosra is tud egy visszaható hatással, hát ha úgy tetszik, egy ösztönzőként hatni.
5: Ehhez még talán annyit tennék hozzá kapcsolódva a mondottakhoz, hogy a tájékoztatásnak ezt a szintjét szerintem ma, amit mondjuk egy bármilyen csomagküldő szolgálat cégénél látunk, vagy folyamatánál, hogy gyakorlatilag látjuk, mikor indult el Kínából a csomag, és érkezik meg Németországba, és onnan Magyarországra. Ugyanezt a folyamatot szerintem nagyon fontos lenne transzparenssé tenni az egészségügyben, hogy most megérkezik a lelettel ez történik, itt tart, ott tart. Nyilván ez sok rendszernek az összehangolását igényli, de ugyanakkor, mint cél szerintem fontos meghatározni ezt a fajta transzparenciát, pontosan ahogy te is mondtad.
6: És ugye ehhez azért kapcsolódik az is, hogy a finanszírozásnak is, főleg a közfinanszírozott egészségügyben a finanszírozásnak is ezt meg kell tudnia támogatni. Tehát most egy nagyon komoly kihívás vagy problémát jelent az, hogy mindig egyes vizsgálatokat finanszíroz a NEAC, vagy most már lassan újra OEP, nem pedig egy egész folyamatot, tehát nem azt dotálja, hogy és milyen időintervallumban ment végig egy protokollszerűen a beteg egy betegúton, hanem azt dotálja, hogy ő kapott egy labort, akkor azt a laborpontban megkapja, kapott egy járóbetegvizsgálatot, akkor azt német pontban megkapja az adott ellátóhely, de az egész folyamatra nincs egy pénzügyi ösztönző, ami a különböző szereplőket abban segíteni, vagy abban irányítaná, hogy ők a betegnek az egész életútját, vagy ha úgy tetszik, betegútját menedzseljék végig.
4: Korunk egyik népbetegsége a derékfájás, éppen ezért talán első helyen Encz Lászlóhoz fordulva kérdezem, hogy a derékfájás esetében hol akad el leggyakrabban a beteg? Már a diagnózisnál, a megfelelő szakemberhez jutásnál, vagy a hosszú távú kezelésnél?
5: Hát azt gondolom, hogy ez valóban egy népbetegség, és ilyen formán nagyon jól mutatja is a rendszernek a gyenge pontjait. Olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá, és mindenki természetesen van egy véleménye a derékfájásról, kezdve tényleg az alapellátásban a házi orvostól, akik egyébként nagyon sok beteget láttak, és adott esetben nagyon jól is kezelnek, hiszen egy alap...

0: óta, az menjen el egy gerinc specialistához, talán a gerinc gyógyászok, gerinc sebészek, idegsebészek azok, akik ebben a legszakavatottabbak, vizsgálja ki, és utána szülessen meg az a döntés, hogy milyen úton kell tovább kezelni. Ehhez ma már szinte mindig elengedhetetlen egy röntgen és egy MR vizsgálat, és a legfontosabb szinte a fizikális vizsgálat. Ezt egyébként sokan elfelejtjük a mai világban is. A fizikális vizsgálat egy derékfájás kezelésében elengedhetetlen. És ehhez kell az a fajta képzettség is, ami ezeknek a szakorvosoknak megvan. Ezután viszont már el tud indulni egy célzott kezelés, ami lehet teljes mértéki konzervatív gyógytorna, fizikaterápia alapú, reumatológiai alapú, lehet egy minimál invazív fájdalomcsillapítás, amit Magyarországon még sokan nem ismernek, teljesen kiaknázatlan országos szinten, és adott esetben van, amikor műtétre van szükség, de azt is megfelelő időben, megfelelő minőségben elvégezve, felállítva a diagnózist és elvégezve, nagyon sok a rendszer számára terhet róvó feladatot tudunk megspórolni népegészségügyi szempontból, hiszen egy népbetegségről van szó, és a betegre nézve pedig hát fájdalmas éveket lehet megspórolni vele.
1: Most visszatérhetünk az összképhez, és kérdezem, hogy hogyan tudja a digitalizáció segíteni azt, hogy a beteg ne vesszen el az ellátórendszerben?
0: Szerintem több részét említettük már ennek a folyamatnak. Én azt gondolom, hogy ma már nagyon sok mindenben segíti is ez. Gondolok itt például elsősorban az EST-be, amiben Magyarország úttörő akár európai szinten is, hiszen legalábbis a leletek egy helyen elérhetőek egy vizsgálat során, de még szerintem nagyon sok olyan lépés van, amiben itt az időpont foglalásoktól kezdve a képanyagoknak az eljutatásáig időben tud még fejlődni a rendszer, ami ezeket a lehetőségeket kihasználva tovább fogja javítani a hatékonyságot. Például a kokáért mondok még egy dolgot, ami mint orvos számunkra nagyon nagy probléma, az ambuláns lapoknak a megírása elkészülte. Ez ugye egy törvényi kötelezettség is, természetesen nagyon fontos is, de Amerikában ez már úgy készül el, hogy egy AI alapú hangrögzítő szoftver mellett történik a konzultáció, a megbeszélés, a konzultáció végére ebből egy összefoglalót ír egy AI alapú szoftver, amit az orvos csak átolvas, kijavítja azt a 2-3 pontot, ami problémás, és már küld is fel adott esetben Magyarországra adoptálva az EST-be, vagy e-mailen a betegnek. Tehát ilyen szintű, akár országos digitalizációs fejlesztésekre gondolok, amik a rendszert nagyban segíteni.
2: Illetve ugye a mesterséges intelligenciának egy másik használati módja lehet az, amikor a jelentős beteg leletelőzményekkel, meg hosszabb időtávra visszatekintő betegségelőzményekkel rendelkező páciens esetében mondjuk egy mesterséges intelligencia megpróbál egy összefoglalót készíteni, tehát hogy ne kelljen az orvosnak, vagy ne avval menjen az idő, hogy több tucat, száz leletet végignéz. Nyilván ebben az, hogy milyenek ezek a leletek, az is számít, tehát hogy ezek struktúrált, adat szempontból struktúrált formában legyenek meg, mert PDF dokumentumok mondjuk nehezebben kereshetőek, mint mondjuk egy megfelelő architektúrában lévő adathalmaz, és ott gyakorlatilag kvázi segít az orvosnak, nem helyettesíti az orvosi döntést, ez nagyon fontos, tehát ez szerintem az egyik legfőbb kérdés, bizalmi kérdés a mesterséges intelligencia, meg általában a digitalizáció kapcsán, hogy nem az orvost fogjuk tudni kiváltani, és nem is szabad, de az orvos mellé tud dolgozni, tehát az ő adminisztratív terhét tudja kiszedni, és nem csak meg tudja könnyíteni, hanem adott esetben pont azért, mert soha nem fárad el, mert soha nem a mesterséges intelligenciának nincsenek úgymond kihagyásai, persze tévedhet, esetleg olyan dolgokra is fel tudja hívni a figyelmet, vagy olyan dolgokat is észrevesz, amit lehet, hogy egy orvos már adott ponton esetlegesen elhagyna, vagy nem figyelne föl rá, vagy nem venné észre feltétlenül azt a mintázatot. Úgyhogy ez egy másik ilyen szempontú használati út lehet.
1: Javítsanak ki, hogyha tévedek, de én azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátásban sok párhuzamosság van. Ez azt jelenti, hogy nincs információ mindenhol a beteg előzményeiről, illetve állapotáról, ott azt mindenhol meg kell mutatni, el kell mondani. Ennek tükrébe kérdezem, hogy milyen szerepe lehet az egészségügyi adatoknak abban, hogy az orvos mindig pontos képet kapjon a beteg előzményeiről, meg a betegség előzményeiről, állapotáról, esetleg egy ilyen központosított adatinformációs rendszer lenne egy ilyen jó megoldási lehetőség, ami felszámolná ezeket a párhuzamosságokat?
2: Alapvetően maga az EST az már pont ezt célozza, hogy ne kelljen újra mindig kikérdezni a beteget az összes előzményéről. Másrészt ugye ne csak arra hagyatkozhasson az orvos, amit a beteg elmond, mert a betegnek a szubjektív megítélése az nagyon sokrétű lehet. Tehát, hogy kifelejthet dolgokat, akár bármilyen okból ki is hagyhat belőle dolgokat, olyanokat, amik egyébként mondjuk egy kezelés vagy egy megfelelő diagnózis feltárása során lényegesek. Tehát a legnagyobb előnye ezek

0: az adatoknak, hogy nem csak adott ponton a beteg fizikai tüneteire, vagy a saját elmondására, vagy az adott ponton elvégzett, éppen aktuálisan elvégzett vizsgálatokra tudunk hagyatkozni, hanem az összes korábbi vizsgálati előzményt az valamilyen módon struktúráltan be tudjuk építeni abba a vizsgálati mechanizmusba, amit éppen azon a betegen elvégeznek az orvosok. Tehát ez az egyik legnagyobb előnye az, hogyha az adatok rendelkezésre állnak.
1: Én csak a rendkedvéért kérdezem meg, hogy akkor a magánegészségügyi adatok is bekerülnek ebbe az EST rendszerbe, tehát mindegy, hogy valaki állami egészségügyben vagy időnként magánegészségügyben vesz részt, aki szeretné, az látja pontos beteg utat és egyébként a előzményeket.
2: Természetesen igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos célja is volt ennek a rendszernek, hogy pont a párhuzamosságok elkerülése érdekében, ha már biztosítási szinten nincs átjárás per pillanat a két rendszer között, de adatszinten szerencsére van, tehát az EST ugyanúgy kötelessége a magán egészségügyi szolgáltatóknak az adatoknak a feltöltése, mint az állami egészségügyben. Én nagyon fontosnak tartom a párhuzamosságokra visszatérve két dolgot. Van az egészségügyi szolgáltató rendszernek a párhuzamossága, azt gondolom ez meghaladja ezt a beszélgetést, tehát hogy megpróbáljuk kiszűrni azokat az anomáliákat, ahol adott esetben ugyanazon a területen több osztály is ugyanazt szolgáltatja, és ezeket vagy centralizálni, vagy éppen decentralizálni, és megfelelően az ellátást biztosítani. És ha van a beteg szempontból ugye a párhuzamosság, ez időnként egy tudatos döntés, ugye a másodvélemény vagy harmadvélemény kérdése. Ezt viszont fontosnak érzem, tehát pont ahol én Svájcban dolgozom, ott ez olyan mértékben már a napi rutin része, hogy egy komolyabb műtét előtt két, három van, hogy négy véleményt is kérnek a betegek azzal kapcsolatban, hogy az adott orvos az ő problémájával mit kezdene. Ugye, ha egy autót veszünk például, akkor is nem egy autót nézünk meg, és azt megvesszük, hanem elmegyünk több helyre, és megvesszük. Tehát én ezt például jónak tartom, és adott esetben ezt is a rendszerbe lehet építeni, hogy egy másodvélemény, egy harmadvélemény kérdését hogy tudja lekezelni egy EST szintű rendszer. És adott esetben, ha vélemény eltérések vannak, amik vannak és lesznek, ezeket valamilyen konszenzusra hozni, és ez is lehet egy célja egy magasabb szintű rendszernek, hogy ezeket kezelni tudja. Az EST szerintem ma az első nagy lépést megtette, gyűjtjük az adatot, de pontosan, amit Zsolt is mondott, arra reagálva, ezt sokkal jobban kell még struktúrálni ahhoz, hogy ez valóban döntéshozatali mechanizmusok elősegítésére alkalmas legyen. Tehát ez a következő lépés szerintem.
1: Ez László említett már egy olyan területet, ahol nélkülözhetetlennek tűnik a személyes orvos-beteg találkozás, illetve a fizikai betegvizsgálat, de a telemedicina és a távdiagnosztika milyen esetben jelenthet valódi segítséget, és még hol marad nélkülözhetetlen a személyes orvos-beteg találkozás?
2: Azt gondolom, hogy a fizikális vizsgálat, amit mondtam, ez sok szakmánál továbbra is elkerülhetetlen, habár bizonyos területeken ma már ennek a fontossága valóban háttérbe szorulni látszik. Ezt nagyon fontos említeni. Ugye, amit nem tudunk megkerülni, hogyha egy olyan eszközös vizsgálatra van szükség, amit nem lehet otthonról elvégezni, akkor oda el kell menni abba a centrumba, akár egy MR, egy CT, egy endoszkópiás vizsgálat, vagy aztán akár a beavatkozások a műtétek irányába. Ugye ez elkerülhetetlen. Amit viszont azt gondolom, hogy nagyon jelenleg alul használunk, vagy nem használunk ki eléggé, azok abszolút a konzultációknak a területe. Tehát adott esetben egy első vizsgálat történjen meg személyesen, ezt a mi klinikánkon is próbáljuk használni azt, hogy az első vizsgálat már megtörtént személyesen, a kontroll konzultáció például egy labor után, egy CT után, egy MR után, ahol már a fizikális vizsgálat megtörtént, nem szükséges feltétlenül, hanem abszolút lehetséges telemedicina útján, és szerintem ezzel nagyon sok időt és energiát tudunk megspórolni mind a betegnek, mind a rendszernek, utazások, kiesett munkanap, stb. Tehát nekem vannak betegeim, akik a munkahelyükön egy irodába bezárkózva azt a fél órás konzultációt megejtjük, és onnantól kezdve tudjuk folytatni a kezelést abba az irányba, ahogy kell, de vannak külföldi betegeim is, akik elküldenek minden leletet, és külföldön élve konzultálom őket. Ha a fizikális vizsgálat elengedhetetlen, akkor vagy jönnek Magyarországra, vagy ezt egy másik orvossal kell megoldani. És a harmadik szint szerintem, ami szintén még egyelőre nincs kellően kihasználva, azok az ellátások, amiket nem feltétlenül szükséges egy kórház keretében elvégezni. Erre is egy svájci példát tudnék mondani, ez a Hospital at Home rendszer, amit most indítanak ott el, bemegy a beteg a sürgősségi osztályra, kivizsgálják, megnézik, hogy mi a probléma, és például egy tüdőgyulladás, vénás, antibiotikum adás szükséges, ebben az esetben felajánlják a betegnek, hogyha otthon megfelelő körülményei vannak, akkor rendszeres orvosi vizitek, ápolói felügyelet mellett ő hazamegy, és naponta egyszer kimegy, beköti neki biztosítás terhére az infúziót, adott esetben, ha probléma van, az ápoló jelzi az orvosnak, aki ki tud menni hozzá, és ha szükséges, természetesen azonnal beutalják a kórházba, de ha nem, akkor egy egyhetes antibiotikum kurát otthon is el tud tölteni a beteg, megspórolva ezzel a beteg ágyat, az ezzel kapcsolatos összes költség.
0: És ugye még egyet emelnék ki, ugye ezek különböző krónikus betegségeknek, meg különböző gyógyszereléseknek mondjuk az utánkövetése, tehát ahol nem kell, hogy mindig találkozzon a beteg, viszont fontos, hogy az adat adott esetben oda kerüljön, tehát mondjuk egy szenzoros viselhető eszközről, vagy olyan mérőeszközökről, amiket a beteg a testén visel, hogyha ezek az adatok automatikusan bekerülnek, akkor az orvos az gyakorlatilag kaphat róla egy folyamatos képet, és már úgy tudom, amikor a személyes találkozásra kerül, már ezeknek az adatoknak az értékelésével. De mondok még egyet, ez akár arra is alkalmas lehet, hogy adott esetben ezekből a bejövő adatokból akár a rendszer, akár az orvos, hogyha ránéz, már előzetesen tudjon leszűrni bizonyos következtetéseket, tehát akár mondjuk egy riasztást is tud adni a beteg irányába, hogy figyelj, lehet, hogy te most még nem érzed, vagy nem látszódik a napi közérzeteden, de itt valami elborult az egyensúlyba, és jobb, hogyha most bejössz, vagy jobb, hogyha most valamit ezen egy kicsit változtatunk. És ugye a másik, amivel ugye az élő megjelenés terhe csökkenthető, az pedig az, hogy gyakorlatilag Kínában láttam, pont beszélgettünk előtte a stúdió kívül ugye Shanghai-ról, hogy Shanghai-ban vannak olyan megoldások, ahol gyakorlatilag pont ezek az első konzultációk, meg minden egyéb, az telemedicinális módon történik. Tehát, hogy egyszerűen akkora nyomás van az ellátó rendszeren, tehát olyan mennyiségű beteget kellene ellátni, hogy ennek van egy elsődleges triás funkciója, ahol már gyakorlatilag telemedicinális módon is elkezdik. Ugye ebbe egyébként pont Kína az egyik ilyen vezető, aki ezeket a fajta megoldásokat, ott már pont a múltkor olvastam egy szakcikket, hogy ott már van gyakorlatilag teljes mesterséges intelligenciára épített kórház, tehát ami azért nagyon futurisztikusnak hangzik, meg nagyon sok etikai, meg sok egyéb kérdés fölvet, de gyakorlatilag egy mesterséges intelligencia által működtetett kórházzal lehet már találkozni a szakirodalomban.
1: De amikor pont legutóbb beszélgettünk itt ebben a műsorban, akkor Rencz László említette, hogy az amerikai rendszerben is van egy úgynevezett orvosasszisztens, és a beteg először vele találkozik, és akkor ezek szerint ott még nem AI van, ő veszi fel tulajdonképpen az elsődleges információkat, és utána kerül az orvoshoz a beteg. Tehát, hogy ezek a megoldások azért gyakoriak a nagyvilágban.
2: Igen, hát ezzel próbáljuk azt a nyomást csökkenteni, ami azzal jár, hogy például a képeket hogyan szerezzük meg a betegtől, ma Magyarországon hozza a CD-t, azt egy asszisztens nálunk a klinikán feltölti előre, ezzel ne teljen az idő, ugyanígy letölteni a képeket, összeszedni az adatokat. Mi már régóta egy kicsit AI alapú kérdőívvel dolgozunk, amit a kérdőívet kiküldünk előre, kitölti a beteg, az feldolgozza az AI, előkészíti az ambuláns lapot, tehát mi a magunk módján már próbálunk ezekkel a trendekkel haladni és előremutató dolgozni, de hát ez még fokozható.
0: Ennek nagyon fontos, hogy itt az orvos az gyakorlatilag a legúgymond drágább eleme ennek az egész rendszernek, és az ő kapacitásából, vagy az ő kapacitásukból van a legkevesebb. Tehát akárhol dolgozik, akár a magánegészségügyben az ember, akár az állami ellátóban, arra kell törekednie, hogy az orvos az a lehető legtöbb időt azt a tényleges gyógyításra, vagy ténylegesen a betegre tudja folytatni, tehát hogy amennyire lehet, vegyük le róla az adminisztrációs terheket, próbáljuk meg olyan megoldásokkal, ami akár lehet egy kisegítő vagy segítő személyzet, akár lehet egy mesterséges intelligencia, akár lehet egy digitális megoldás, amivel tényleg az ő idejét a legjobban tudjuk kihasználni a betegek érdekében. Mert most nagyon sokszor az orvosoknak adminisztratív feladatokkal megy el az idejük, és ez az egyik legnagyobb probléma a rendszerben talán.
1: Azt látjuk, hogy a modern egészségügyben eltolódik a hangsúly a beavatkozástól a megelőzés, illetve a korai felismerés felé. Önök hogy látják, hogy ez leginkább a növekvő adatállomány miatt van, vagy valamilyen fundamentális változások vannak, például egészségtudatosabbak a betegek vagy a leendő betegek?
2: Én azt gondolom, hogy az adatok inkább ezt csak erősítik ezt a folyamatot. A változás szerintem az emberek fejében van, és ez rendkívül fontos. Itt egy nyugati trend érkezik meg Magyarországra, tehát amíg Nyugat-Európában már azért az országok többségében ez teljesen bevett dolog, hogy az emberek a saját egészségüket a saját kezükbe veszik, és azt a felelősséget, ami azzal jár, hogy én egészségesen élek, vagy éljek, és ezáltal csökkentsem a betegségeknek a kockázatát, ez már nem a ellátó rendszerre és az orvosokra bízzák, hanem felismerték azt, hogy mindenki igazából a legjobb gazdája a saját egészségének. Ez a tudatosság érkezett meg szerintem az elmúlt években, talán a Covid óta különösen nagy hangsúlya Magyarországra is. Ennek mi nagyon örülünk, a mi klinikánkon kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, hiszen ugye ha ég a ház, ugye, akkor vagy ég egy városban sok tűz, akkor az a kérdés, hogy több tűzoltóra van szükség, vagy pedig a tűznek a megelőzésére. Minél inkább abban hiszek, hogy a tűznek a megelőzése az fontosabb, mint a lángokat eloltani, és ez a tendencia, ez abszolút egyébként egy világtendencia, az egész longevity mozgalom, nevezzük mozgalomnak, erre épül, hogy tudunk egészségesebben, jó minőségben tovább élni, és erre ma már szerencsére vannak olyan lehetőségek, hogy az ember szűrővizsgálatokkal, tudatos életmóddal, kevesebb evéssel, abszolút alkoholmentesen vagy minimálisra szorítva tegyen az egészségért, és ma már tudjuk, hogy mit kell tenni, ez is egy nagyon fontos dolog, és itt jönnek az adatok, hogy az nagyon sok vizsgálat és adat ma már meg tudja nekünk mutatni, hogy hány óra mozgás az, ami például valóban már megelőzést, tehát egy rizikócsökkentést jelent. Azt is tudjuk, hogyha például csak futunk, az kevesebbet ér, mint hogyha futunk és teniszezünk. Szóval ilyen szinten vannak már adatok jelenleg.
0: Még ez talán egy kiegészítés, és nekem tetszik ez a tűzoltós hasonlat, hogy valójában most nagyon nagy teher hárul a kórházakra. Tehát most gyakorlatilag egy nagyon kórházcentrikusan működik Magyarországon az egészségügy, és ugye ez gyakorlatilag a legdrágább ellátás is, a kórházi ellátás. Minden más egyébként társadalmi szinten olcsóbban megoldható. Tehát ha úgy tetszik, lehet az egy kérdés, hogy tűzoltót akarunk, vagy pedig a tüzet akarjuk megelőzni, csak azt kell belátni, hogy valójában nem lesz tűzoltónk. Tehát míg a tüzet mindenki meg fogja tudni előzni, tűzoltónak nem lesz mindenki alkalmas. Tehát egy idő után a legjobb szándékok ellenére sem fogunk tudni annyi tűzoltót biztosítani, mint ami kell. Ezért abba kell bele mennünk, és ez az állami egészségügyi ellátórendszerre is igaz, hogy a prevenciónak, meg a megelőzésnek annak nem egy ilyen mellékes tevékenységnek kell lennie, hanem az egyik fő fókusznak. Erről nagyon régóta beszél egyébként az állami ellátórendszer, de ez egy shift kell, tehát tovább kell tolni a gondolkodást, mert még mindig ez a kórházcentrikusság van jelen, és mindig a betegséget akarjuk kezelni, nem pedig megelőzni akarjuk.
2: Azt gondolom, hogy népegészségügyi szinten egyébként erre ma már szintén nyugati példákat alapul véve megvannak azok a módszerek, hogy lehet motiválni a lakosságot, tehát teljesen egyértelműen ugye mindenkit valahol a pénz az, amivel tudunk motiválni, tehát ha például valaki bizonyítottan napi 10 000 lépést tesz, és úszik, és bérlete van, és nem tudom, akkor annak lehetne csökkenteni a biztosítását. Tehát ahol ez bevezetik, ott teljesen egyértelműen csökken az összköltsége az ellátórendszernek, hiszen a betegeket motiváljuk arra, hogy, vagy hát nem beteget, az embereket motiváljuk arra, hogy egészségesebben éljen, többet mozogjanak, és hogyha ezt ráadásul még kiegészítjük laborvizsgálatokkal, ami mondjuk a cukrot, vércukrot tudjuk mérni, ami bizonyítja, hogy ő rizikócsoport vagy nem, akkor ezt el tudnánk alátámasztani azt, hogy miért csökkentjük bizonyos embereknek az egészségbiztosítási költségét, és miért növeljük olyan embereknek, akik ezeket a rizikókat nem csökkentik, hanem font, hogy növelik.
1: Azt hiszem, hogy erre kapcsolódik rá a műsor utolsó kérdése. Ha 5-10 év múlva visszatekintünk, mi lenne az a változás, amitől azt mondhatjuk, a digitalizáció valóban jobbá tette a magyar betegellátást?
2: Én azt gondolom, hogy az elmondottaknak körülbelül egy jelentős része 5 év alatt megvalósítható. Tehát például az EST-ből egy struktúrált, gyakorlatilag kész anyagot kap egy beteg, hogyha azt mondja, hogy most idegsebészként, idegsebészeti szempontból kérek egy összefoglalót laborokkal, képalkotókkal, mindennel. Az összes képalkotóm rendelkezésre áll. Adott esetben arról is már születik egy AI alapú elővélemény, hogy például egy tumor követése esetén nőtt az a tumor vagy nem, amit a radiológusok is leírnak, de ezt is ki lehet nyerni a radiológiai véleményekből, és struktúrált formában lehet az orvos számára előkészíteni, csökkennek a várólisták, és talán ami legfontosabb, amiről az utolsó pontban beszéltünk, kevesebb halálozás van olyan betegségben, ami megelőzhető. Népegészségügyi szempontból ezt tartanám a legfontosabbnak, egyénre szabott szempontból pedig az előtte elmondottakat is rendkívül fontosnak tartom, hogy ilyen formán gyorsabb, hatékonyabb, jobb ellátást kaphasson.
0: Én kórházvezetői szempontból talán azt mondanám, hogy akkor mondhatjuk, hogy a digitalizáció valóban javította a magyar betegellátáson. Ha a beteg út átláthatóbb lett, ha kevesebb ember veszik el a rendszerben, ha az ellátás gyorsabban, szervezettebben és jobban személyre szabottan működik, tehát a valódi siker az nem önmagában a technológia, hanem akkor beszélhetünk sikerül, hogyha ezt a beteg is, vagy az ember is érzi, hogy itt valami fajta előrelépés volt, vagy a korábbi évekhez képest ő egy más jellegű, vagy más minőségű, mondjuk úgy, hogy betegélményt kapott.
1: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban a digitális egészségügy ígéretéről és az adattal támogatott betegútról beszélgettünk. Vendégünk volt a stúdióban Molnár Galasz Zsolt, a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház stratégiai igazgatója, illetve Enc László, a Mind Klinika igazgatója. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a fizikális vizsgálatokra még mindig szükség van, de arra is kitértünk, hogy nagyon fontos lenne a digitalizációnál a folyamatok transzparensen tartása, de még arra is sort kerítettünk, hogy kiemeljük, hogy a mai magyar egészségügyi rendszerben egyfajta kórházcentrikusság figyelhető meg, amely meglehetősen költséges. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a hangmérnök Pór István nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Pásztor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok önöknek.
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra, rövid hírek következnek, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Súlyos vonatbaleset történt délután a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csak nem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége a Szigetországban. Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy fehér orosz férfit Franciaországban. A 48 éves vádlott egy az ukrán fegyveres erőket is ellátó dróngyártó cég toulouse-i üzeménél készített felvételeket, amelyeket később oroszországi kapcsolattartójának továbbított. A Moszkvának kémkedő férfi akár 15 év börtönbüntetést is kaphat. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Sulyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf, a szervezet elnöke emlékeztetett. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Az utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat munkatársai a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Egy végeredmény a labdarúgó világbajnokságról, Skócia-Marokkó 0-1, és jelenleg is tart a Brazília-Haiti találkozó, az állás a 30. percben 1-0 Brazíliának. Fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok fordulhatnak elő, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31 és 36 fok között alakulnak az értékek. 3 óra múlt, 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: A nemzetközi tekintélynek örvendő svájci versenykutató cég tanulmányának megállapítása, hogy a versenyképességet korunkban nagy mértékben befolyásolja az intézményrendszerek hitelessége, alkalmazkodó képessége és ellenálló képessége. Ezek a tulajdonságok segítik ugyanis leginkább a gyorsan változó geopolitikai feszültségek, a növekvő bizonytalanság és a nehezen előrejelezhető gazdasági és egyéb sok hatások közepette az alkalmazkodást. Hogyan szerepel ezen a területen hazánk és gazdasága? Ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csat Magdolna közgazdászt, egyetemi tanárt, Kezicsókkal. Jó estét kívánok!
3: Jó napot kívánok, jó estét kívánok!
2: Ugye ön munkássága jelentős részében ezzel a területtel is foglalkozott, azért is hívtam, hogy beszéljük meg ezt mindjárt az elején. Ez a bizonyos svájci versenyképesség kutató cég a nemzetközi rangsorban, vagy a nemzetközi viszonylatban hol helyezkedik el? Tehát minek tekintsük ezt? Ez egy olyan faktum, amit ők kimondanak, hiteles, elfogadhatjuk?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy szinte egyedül van a világpiacon, már a többi cég az, amelyik ilyen munkákkal foglalkozott, az abba hagyta. Tehát országok versenyképességi helyzetének összehasonlításával évente egyszer az IMD, vagy ha tetszik IMD, de én maradok a magyar nyelv mellett, ez a cég foglalkozik. Nem az egész világ minden országát elemzi, ebben a kötetben 70 országnak az adatait vizsgálja, és négy fő szempont szerint, ez nagyon fontos hangsúlyozni, tehát itt nem csak gazdaságról van szó, hanem sokkal többről. Egyrészt vizsgálja a makrogazdasági helyzetet, ugye egyensúly, adósság, hiány, stb. Ezen kívül vizsgálja a kormányzati hatékonyságot, vizsgálja a cégek hatékonyságát, és vizsgálja a tágan vett infrastruktúrát, és ez a lényeges kérdés, mert ebben a társadalomnak a fontossága jelenik meg, ugyanis vizsgálja a hagyományos infrastruktúra, egy utak, vasút, légi közlekedés mellett a tudásnak a helyzetét, milyen a tudásszint az országban, milyen az egészségügynek az állapota, vizsgálja a kultúra helyzetét, tehát egy ilyen tágon vett társadalmi helyzetképet is bemutat. Ez azért fontos egyébként, mert ugye a gazdaság sikeréhez ez nagyon-nagyon fontos.
2: Hát nincs gazdaság társadalom nélkül. Furcsa lenne, ha lenne, ugye?
3: Furcsa lenne, így van. És hát valahol a gazdaságnak az lenne a feladata, hogy magát a társadalmat tegye sikeresé. Nem arról szól a gazdaság, hogy csak a cégek legyenek sikeresek, cégek termeljenek profitot a tulajdonosnak, hanem hogy legyenek kedvesek hozzájárulni a nemzeti versenyképesség a társadalomnak az előrejutásához is, azaz az emberekkel is törődjenek.
2: Hát ez szép lenne, mindenhol így lenne, de voltak éppen azért a részvényesek, a befektetők meg a profitot kérik számon, ugye?
3: Nem ennyire egyértelmű már.
2: Már nem?
3: Az a helyzet, hogy persze végsősoron a vállalkozás arról szól, hogy profitot termel a részvényeseknek, profitot termel a tulajdonosoknak, de profitot is csak úgy lehet igazából termelni hosszú távon, hogyha egy cég azért valamilyen értéket a társadalomnak is termel, hiszen olyan országokban, ahol nagy a választék a piacon, ott a vevők, ha elég tudatosak, meg is büntethetik a céget, hogy nem vásárolnak tőle, nem veszik meg a szolgáltatásait, ha úgy érzik, hogy elfut vele a ló, és csak saját magával foglalkozik. És szerintem ez már kicsit Magyarországon is kezd kialakulni ez a szemlélet, hogy azért a cégek azok egyenrangú partnerei a társadalom többi szereplőinek, mondjuk az állampolgárnak, a civil szervezeteknek, a kutatóknak, a kulturális szektornak, és így tovább. Ráadásul nagyon különböző cégek vannak, csak mondjak egy nagyon fontos példát, ugye sokat hallunk az Európai Unió zöldítési elképzeléseiről. Ha ezt egy kicsit stratégiai szemmel nézzük, akkor nagyon komoly céghálózat az, amelyik a környezetgazdasággal foglalkozik, amiben beletartozik a levegő tisztítás, a levegő tisztasága, a föld minőségének megőrzése, az, hogy ne keletkezzen túl sok hulladék, ugye ez a körforgásos gazdaság, de beletartozik a hulladék feldolgozás, tehát csomó minden, és hogyha mondjuk ezen a sok cég működik, az nagyon jó, mert ez innovációt is visz a gazdaságba, helyben teremt értéket, jó minőségi munkahelyeket teremt, tehát a cégek nagyon-nagyon eltérők, az az igazság, és az sem mindegy, hogy milyen méretű cégről van szó, mert meglepő módon az egy eurostatos adat, ez nem ebben a IMD-s tanulmányban szerepel, hogy például Magyarországon azt találták, hogy a termelékenységben nem a nagy cégek vezetnek, hanem inkább a kis közepes cégek vannak jobb helyzetben. Tehát még az sem mindegy, hogy egy országban milyen a cég hálózatnak a méret szerinti helyzete. És ugye nem rossz az, ha nagyon sok kisvállalat, közepes méretű vállalat van. Egyébként az IMD úgy fogalmaz, hogy egy országnak nagyon fontos az, hogy a versenyképesség szempontjából, hogy a nemzeti értékeit őrizze meg. Na, mit ért nemzeti értékeken az IMD?
2: Azt amikor mondja, a tőke globális közben, ugye?
3: Igen, de pont amiatt, hogy a világ ennyire változik, ahol a biztonság van, ahol hatni tud egy kormány, azért az nem a globális tőkevilága, hanem a saját nemzetgazdasága. És ezért mondja az IMD azt, hogy nagyon fontos, hogy a helyi KKV-szektor az milyen helyzetben működik, milyen lehetőségeket terem neki egy kormány, mondjuk a közbeszerzéseknél kifér oda elsősorban a globális cég vagy egy helyi kis-közepes vállalkozás. Azt is mondja az IMD, hogy nagyon fontos az, hogy a nemzeti tudásszintet őrizze meg egy ország. Ugye ez azért érdekes, mert ez a bizonyos agyelszívás kérdés, és ez még egy dolog miatt érdekes, hogy mit mond most az Európai Unió? Azt mondja, hogy a tudást centralizálni kell, tehát ha lehet, ha megoldható, akkor hozzuk el azokból az országokból a tudást, amely országok ezt nem jól hasznosítják, mondja az Európai Uniónak a különböző versenyképességi tanulmányit készítő csapat, és akkor majd mondjuk a német cégek felhasználják azt a tudást, ami mondjuk Magyarországon van.
2: Ez megint kedves dolog, mert azt mondja, hogy mi az, hogy nem megfelelően, azt majd ő dönti el, hogy megfelelő vagy nem megfelelő a hasznosítás, meg azt is, hogy hova megy.
3: Hát ez a teteje a
2: dolog. És akkor megfizetik, akkor ott elcsábítják egy olyan fizetéssel, vagy kutatási környezettel, és így tovább?
3: Ez nyilván arról szól, hogy fizetésben, meg egyéb társadalmi környezetben esetleg többet tud nyújtani mondjuk egy Dánia, most ne Németországot mondjuk, mert éppen a Németország az, amik majdnem a legtöbbet csúszott le a versenyképességi listán. Egyébként még Dánia az ott van az első 10-ben, tehát nyilván ott jól érzi magát, tiszta a környezet, nincs környezetszennyezés, ugye egyébként nincsenek összeszerelő gyárok Dániában, megemlítem. És akkor ugye egy jó fizetést kap, akkor könnyen el tudja oda csábítani, dolgozni, de ugye azért ez pont arra mutat rá ez az elemzés, hogy meg kell próbálni otthon tartani a tudást, és még egy dolgot mond, hogy ha az első 10 országot a listán megnézzük, egyetlen egy nagy ország van közöttük, ez az USA. USA a 10. helyen van egyébként.
2: Az egész világot vizsgálja ez a...
3: Nem, 70 ország, 70 összesen ország. 70 országot vizsgál.
2: De nem... Tehát a világ minden részéről mondhatjuk.
3: Igen, persze, Ázsiától kezdve az arab világot, minden szerepel.
2: Ez milyen módszerekkel? Kérdőíves vagy hogyan?
3: Mondjak, ami nagyon érdekes, hogy az első 10-ben összesen 4 Európai Uniós ország van. Tehát azért ez méri, hogy az Európai Unió versenyképessége az nincs jó állapotban. Tehát ezért próbál tudást mindent megszerezni, most ugye meg a tőkét, meg amit lehet, mert úgy gondolja az Európai Bizottság építve a Draghi tanulmányra például, hogy majd ezzel majd javítani lehet a versenyképességet. Tehát ugye azt is mondja egyébként ez a tanulmány, hogy nem pénzkérdése alapvetően a versenyképesség, hanem jó intézményrendszer, tudás, hozzáállás, társadalmi tőke, van egy nemzetet összefogó ideológia, tehát ez most nem ilyen filozófia dolgokat gondolunk, hanem hogy azt mondjuk, hogy 5 év múlva Magyarországon jelentősen nőni fog a várható élettartam, ha ilyen meg ilyen gazdaságpolitikát követünk. Ez össze tudná rántani a nemzetet, én azt gondolom. Tehát a pénz önmagában nem old meg semmit. Tehát hiába próbál majd tőkét koncentrálni az Európai Unió, attól még nem lesz versenyképes. Tehát érdekes dolgokat mondani ez a svájci tanulmány, ahogy látjuk.
2: Azért érdekes a módszer, hogy mennyire látja át, azért kérdezem, mert ugye ez a hitelességét erősítheti.
3: Így van, és ez egy kicsit visszatér az, amin ön először kérdezett, hogy most mennyire kell komolyan venni. Egyetlen egy kutatás sem úgy kell tekinteni szerintem, hogy ez szentírás. Ugye minden kutatás adatokra épül, meg kérdőves felmérésre épül. Ebben az esetben a mutatóknak az abszolút többsége a statisztikai adat, de van egy olyan része, amely kérdőves felmérés. A kérdőves felmérést egyébként vállalatok körében végzik, és ilyen módon az egy minta. Hogy kik vannak benne, hogy éppen milyen hangulatuk van, mert amikor kitöltök egy kérdővet, ugye sok minden befolyásolja, hogy mit fogok beleírni, az különböző lehet.
2: Tehát ilyen robot is van, hogy a várakozás, mit vár a jövőtől, ugye optimista, pessimista, ez is benne.
3: Ez így van, egészen pontosan így van. Én ezért azt szoktam mondani, hogy azok az adatok, amelyek statisztikai jellegűek, azokra azt lehet mondani, hogy az nagy biztonsággal el lehet fogadni. A többinél azért az embernek óvatosnak kell lennie, de amiatt érdekes az egész kutatás, hogy összehasonlítani lehet az országokat. És ugye itt nagyon érdekes, hogy az Európai Uniónak az úgynevezett erős vezető országai majdnem mind jelentősen lecsúsztak a nagy listán, tehát az összefoglaló listán 2025-höz képest, csak egyet-kettőt mondjak, Belgium például 8 helyel visszaesett, de ugye az előbb említettem Németországot. Németország 22-ben még a 15. helyen volt, és most 26-ban lecsúszott a 23. helyre, és meglepő módon minden egyes mutató mentén rontott a pozíciát. Na, mik azok a területek? Ugye az előbb említettem, nagyon fontos terület itt a kormányzati munka. Na most volt egy sajtótájékoztató egyébként, amit én meghallgattam, bekapcsolódtam a sajtótájékoztatóba online, és érdekes dolgokat mondtak ott a kutatók, meghívtak mindenhonnan vezető embereket, volt ott hongkongi, volt az Egyesült Arab Emirátusokból, emírségekből, bocsánat, tehát mindenfelől voltak vezető szakemberek.
2: Amikor ezt a tanulmányt ismertették.
3: Amikor ismertették, igen, mi a, még egy-két nappal ezelőtt, mert nemrég jelent meg gyakorlatilag ez a tanulmány, vagy elérhető hivatalosan. És nagyon érdekes, mert amit mindenhol hangsúlyoztak, soha nem az volt, hogy mennyi a tőke, pénz. Azt hangsúlyozták, hogy a társadalmat mennyire lehet mozgosítani világos, egyértelmű célok mentén. Vannak-e ilyen célok, vannak-e stratégiák, hogy merre akar az illető kormány menni? És az mit jelent például a társadalomnak? Hogy mennyire lehet megbízni az intézményrendszerben, legyen az a rendőrség, a katonaság, vagy a
2: igazságszolgáltatás, közigazgatás.
3: Így van. És az is érdekes, hogy milyen szervezetek foglalkoznak a versenyképességgel egy országban, és nekem erről eszembe jutott, hogy annak idején, amikor Varga Mihály még pénzügyminiszter volt, a pénzügyminisztériumban volt egy versenyképességi tanács.
2: Én tagja voltam,
3: de nem ezért említettem, hanem azért, mert ebben a csapatban ott voltak a vállalatok képviselői, tehát ott volt az amerikai kereskedelmi kamara, a magyar kereskedelmi kamara, a német kereskedelmi kamara, de ott volt a nemzetközi kutatóhálózatból, híres cégekből a helyi magyar részeknek a vezetője, mint például a McKinsey-nél, a McKinsey vezetője, de ott voltak a tudományos tereten kívül a kimondottan az egyetemi oktató, ugye ebbe a keretbe voltam én, mint a versenyképességgel foglalkozó, ezt kutató, oktató, tanító ember, és ott olyan szakmai viták folytak, tehát ugye ott az volt a lényeg, senki nem kérdezte meg, hogy melyik pártba tartozik valaki, ez nagyon fontos, tehát itt a tudás volt a lényeg, a szakmai háttér, és arról szólt a munka, a rendszeres munka, hogy hogyan lehet az ország versenyképességét javítani, beleértve ezeket a úgynevezett puha tényezőket, felnőtt képzés, a tudományos területen végzőknek az arány. Ez nagyon fontos, hogy az adott évben végző fiatalok között hányan lesznek mérnökök, matematikusok, fizikusok, hányan lesznek informatikusok, mert ugye ez növeli a tudásbázist.
2: Ezt felhasználta aztán a miniszter? Vagy hova lett ez a tudásanyag, amit összejött?
3: A versenyképességi tanács? Hát hogyne, ez akkor szanaszéjjel minden minisztériumban elment. Nagy egyeztetések voltak, például emlékszem rá, hogy felnőtt képzés hogyan kell megreformálni abban az ügyben.
2: Szóval beépítették a kormányprogramba?
3: Abszolút, így van, persze. Tehát, mert ugye azokat mondtam, a külső tagokat mondtam, de belső tagok is voltak, gyakorlatilag minden minisztérium, csak nem minden minisztériumnak volt delegáltja a versenyképességi tanácsban.
2: Ezt lehetne folytatni akkor, ugye, mert azt mondta, hogy itt egy tudás jött össze, ráadásul politikai hozzáállás nélkül, ugye, amiket hát, említett nagy cégek például, hát ott nem erről van szó.
3: Hát én azt gondolom.
2: Akár hasznosítható lenne, gondolom, vagy akár folytatható.
3: Ez egy olyan gyakorlat, ami nemhogy folytatható, hanem valószínűleg nagyon üdvös dolog lenne ezt folytatni, mert ugye én egyelőre nem akarok ilyen aktuális gazdaságpolitikába nagyon belecsípni, hiszen egy hónapja van csak a körülbelül a mostani kormány, tehát egyelőre még a volt kormánynak a hibáit próbálja minél jobban felderíteni, de
2: hát az irányok azért látszanak valamennyire.
3: De
2: kamatstop eltörlés, aztán most már a védett üzemanyagáról is szó van, hogy
3: ezek nem indokolt. Bocsánatok, ezek nem stratégiai, ezek nagyon-nagyon fontos kérdések a lakosság meg a vállalatok szempontjából is, de ami nagyon fontos lenne az, hogy milyen gazdaságpolitikai irányt vesz az ország.
2: Ez látszik? Mert egyébként kellene egy kormányprogramból.
3: Ami látszik, az nem nagyon különbözik, meg kell, hogy mondjam, attól, amit korábban láttunk, hogy azért inkább mintha a nagy cégekre figyelnének továbbra is, hogy nekem ez komoly kritikám volt az Orbán kormánnyal kapcsolatban, hogy miért van az, hogy egyfolytában a nagy cégeket szeretjük, holott például az Eurostat friss adatai szerint a helyi hozzáadott érték, ami Magyarországon keletkezik, az a legalacsonyabb pont ezeknél a nagy globális cégeknél, és pont azoknál az ágazatoknál, amelyek külföldi kézben vannak többnyire, lásd járműipar, vagy újabban az akkumulátorgyártás.
2: Viszont munkahelyet tud teremteni. És hogyha az a probléma, hogy nagy munkanélküliség van, akkor ez lehet egy válasz rá. Egy darabig,
3: lehet addig, ugye? Amíg erre szükség van, amikor már nincsen, nem ez a legnagyobb gond, hogy munkanélküliség van, hanem minőségi munkahelyek kellenének. Ugye nem régen itt volt a Rodnik nevű, Dani Rodnik nevű amerikai közgazdász egy előadást adott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában, és pont ez hangsúlyozta, hogy most már azért arra kéne gondolni, hogy a versenyképességet tudással kéne most már javítani, képzéssel és jó munkahelyek teremtésével, ugye ami az ő üzenetében az volt, hogy nem összeszerelő munkahelyek ennek. Na most, de nem akarok ebbe az irányba eltérni, csak ugye az volt a kérdés, hogy mi látható. Én ugye kicsit meglepődtem azon, hogy most a kapitány miniszter úr meglátogatta az Audit. És ugye ott ő egy nagyon őszinte mondatot elmondott, kicsit elcsodálkoztam rajta, de szerintem teljesen igaza volt abban, amit mondott, mert azt mondta, hogy Magyarországon azért jó az ilyen cég, mint például az Audi, mert nem csak Magyarországnak, hanem az Európai Uniónak is értéket teremt. Igaza van a miniszter úrnak, mert ez mit jelent magyarul? Csak a kérdés, ez jó-e nekünk? Ez azt jelenti magyarul, hogy ugye egy külföldi cég az milyen helyi értéket teremt? Ugye tételezzük fel, hogy fizet tisztességesen adót, helyi adót, költségvetési hozzájárulást.
2: Hát aztán ott csináltak iskolákat is, meg óvodákat, szóval ott van egy szociális része is a fejlesztésnek.
3: Ezen kívül...
2: Ugye, Audi város.
3: Mindjárt mondom, de azt is csak ezen kívül ugye fizeti a béreket, a munkavállalóknak a béreit, ez is igaz. Nyilván mindegyiknek van valamiféle úgynevezett társadalmi hozzájárulása, ez ugye az Európai Unióban mindenhol elvárt, tehát ez egy ilyen illendőség. Az egy kérdés, hogy annak is a hasznát kiélvezi, de most ebben nem menjünk bele, mert ugye alapvetően az Audi a Győri Egyetemet támogatja, ahonnan hozzá mennek a mérnökök dolgozni, ami teljesen rendjévaló, csak mondom, hogy azért ez saját érdek is. De most szeretném azt mondani, hogy ezek mind helyi értékek, de ebből le kell vonnunk azt a támogatást, amit ezek a cégek kapnak, vissza nem térítendő támogatást, és az a maradék, ami tényleg itt van, mert az érték további része az a profit. Na ezzel járunk hozzá az Európai Unió értékteremtéséhez, mert a profitot az a német cég hazaviszi, és a német gazdaságot erősíti azon kívül még, ami a tulajdonosoknak meg a részvényeseknek a zsebébe megy. Tehát ugye rendben van, én nem azt akarom mondani, hogy haragudnunk kell a külföldi cégekre, semmi gond, főleg ha tanulunk tőlük, menedzsmentet tanulunk, ha innoválnak Magyarországon, nagyon jó, ha rugdossák előre a magyar gazdaságot.
2: A kutatást, fejlesztést idehoznak például.
3: Így van, ha jó mintát adnak a magyar vállalatoknak, ha együttműködnek a magyar vállalatokkal, ha bármiféle tudást átadnak, sajnos ez nem annyira jellemző, de ha azt töltik, az nagyon jó. De ugye azért ne felejtjük, hogy mit mondott az IMD, hogy a nemzeti érték az azért a helyi KKV-szektor. Tehát akkor azért arra is kéne egy jó stratégia, KKV-fejlesztési stratégia. Tehát egyáltalán, ami nagyon-nagyon hiányzik, és valószínű még a időhiány miatt nem jutott rá energia, az az, hogy egy gazdaságfejlesztési, nem ilyen, hogy ezt csináljuk, tehát nem ilyen napi dolgok, azok is fontosak, ugye mindig vannak aktuális dolgok, de stratégia.
2: Hát van a stratégia, meg van a taktika, ugye, irány. Amivel a stratégiát meg lehet valósítani.
3: Hová akarjuk az ország gazdaságát eljutatni, abban milyen szerepet szánunk a külföldi tőkének, és milyen külföldi tőkének, milyen szerepet szánunk mondjuk a tudásszektornak, mert hát például ugye előbb említettem, hogy a agyelszívás az a nagy probléma, ugye Magyarországon továbbra is nagy a agyelszívás, nem látom, hogy tömegesen rohannának vissza a külföldön dolgozók, ugye volt egy ilyen elvárás, hogy mind a külföldön dolgozók hazajönnek, nem látom, hogy tömegesen jönnének, meg hogy meglegyen a bizalmi szint, és ugye ezt hagy hangsúlyozzam, hogy a bizalmi szint ez az is hozzátart, hogy az embert nézzük, és a tudását nézzük, mert a tudásteremtésnél nem az számít, hogy most ő érzelmileg hova tartozik. Én azt gondolom, hogy az ország előrejutása szempontjából nem vagyunk olyan gazdagok. Minden tudásra szükség lenne. Tehát az, hogy akár egy egyetemen, akár egy kutatóintézetben, akár a meglévő intézményi hálózatban, a minisztériumban egy csomó alacsonyabb szinten lévő ember óriási tudással rendelkezik. Ezt a tudást nem szabad kidomni a csecsemővel együtt, ugye a mosdóvízzel együtt.
2: Hát volt itt ez a Krausz professzorékféle fejlesztés, illetve az egy nagy út.
3: Abban hagyj ne menjünk bele, mert én azt gondolom...
2: Nem az anyagi hátterére, hanem magára, az irányra, a filozófiára.
3: Abban sem vagyok benne biztos, hogy az annyira egyértelműen, ugye, mert a lényeg annak az volt, hogy a magyar fiatalt már a gimnáziumból kiemelni, és a végén ugye külföldön fejleszte ki magát, de ugye itt az a félő dolog, hogy a közben éppen a magyar gazdaság meg ugye jó stratégia mentén nem megy előre, akkor az a fiatal soha nem fog hazajönni. Tehát innen csak agyelszívás történik. Tehát egy nagyon-nagyon előnye is lehetett volna, ha jól megy a dolog, mert nagyon nagy hátránya is lehetett. Magyarország egyik legnagyobb gondja, hogy a saját tudását nem becsüli meg. És ebből az következik, hogy elmennek egy idő után a magas felkészültségű emberek. Úgyhogy itt ez nagyon egyet tudok érteni azzal, hogy az IMD ezt hangsúlyozta, hogy itt a nemzeti tudásnak az egyik legfontosabb eleme az a KKV szektorban lévő tudás, meg egyáltalán az innováció, és ezt kéne, hogy a központba helyezze az az ország, amelyik előre akar menni ebben a nagyon bonyolult helyzetben, ami most körülöttünk a világban éppen.
2: És miben alakulóban van. Van azért jó hír is.
3: Igen, érdekes módon nagyon, persze minden országnál van pozitívum, meg van negatívum. Amit nálunk kiemelt az IMD, az árfolyam stabilitás, a valutatartalék, és a turizmus teljesítményét dicsérték, a légi közlekedés minőségét, megbízhatóságát, az internet hozzáférést, azt, hogy gyors és elég jó minősége, bár nem tudom, hogy voltak-e mondjuk Kelet-Magyarországon, mert nem mindenhol olyan nagyon jó, de mindegy, általában azért nem rossz az internet szolgáltatás. Ahol a legnagyobb negatívumokat emlegették, az a népességfogyás, mert ugye...
2: De ez egész Európára jellemző, nem?
3: Hogyne, persze, hát de minden országnál, ahol lesz probléma, ott megemlítették. A brain drain, az agyelszívást, az kimondottan kiemelték, hogy Magyarországon nagy probléma, kiemelték a társadalmi kohéziót. Tehát, hogy együtt van-e az ország? Tehát, hogy van-e bizalmi szint, hogy egyik cég megbízik a másikban? Az ember megbízik-e a kormányban, a kormány az átlag emberben, tudnék, e nélkül nem lehet versenyképességet javítani. Tehát itt ez a versenyképességnek a pszichológiai oldala, ami egyre fontosabb. Tehát, hogy összerántható-e az egész ország közös célok mentén.
2: Általában katasztrófa helyzetben szokott ez menni.
3: Most majdnem, hogy katasztrófa helyzet van, hát attól függ, hogy nézzük, vagy katasztrófa, vagy lehetőség, igaz? Mert olyan változások vannak a világban, hogy ezt lehetőségként is meg lehet élni, hogyha ha jól kezeljük. Így gyorsan mondok egy fontos dolgot, hogy a mesterséges intelligencia téma nem szerepel úgy, mint a legfontosabb, megmondom miért. Mert a mesterséges intelligencia egy módszer, egy technika, az ugyanolyan, mint valamikor az internet volt, hogy ad egy lehetőséget.
2: Tehát nem megoldás, hanem eszköz.
3: Eszköz, így van, de hát várjunk, hogy tudjuk mi ezt az eszközt kihasználni. Hát ez tudást kéne. Tehát
2: ez az természetes intelligencia nélkül nincs mesterséges intelligencia.
3: Meg hát tudás is kell hozzá, és ugye pont itt állunk rosszul, az előbb említettem, hogy a matematika, fizika területen végzettek, a műszaki területen végzetteknek az aránya tekintetében nagyon le vagyunk maradva, de az Európai Uniónak egy olyan statisztikája is van, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, a digitalizációval kapcsolatos társadalmi tudás, mert nem elég, hogyha a cégeknél van, társadalmi tudás is kell, ott az EU átlag alatt vagyunk, tehát nem vagyunk a legrosszabbak, de nem állunk elég jól. Tehát itt először akkor tudok egy autót is akkor tud valaki vezetni, nem, ha érti az alapvető dolgokat. És ugye a másik dolog, amin változtatni kell, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy azt mondja rólunk az IMD, hogy ahol változtatni kell, hogy mi továbbra is hol kínálunk előnyöket a külföldi befektetőnek. Tehát mi a vonzerünk? És azt mondja, hogy alacsony az adó.
2: Tehát társasági adó.
3: A társasági a legalacsonyabb a világon. A rengeteg ingyenpénzt adunk, alacsonyak a bérek, ugye EU-s átlagban nézve dolgot, nyilván nem mondjuk Fülöp-szigetekhez hasonlítva, honnan ugye jönnek ide dolgozni, és még egy dolog, a munkavállalói jogok. Hogy milyen munkakörülmények vannak Magyarországon egyes cégeknél, és ugye ezek úgy együtt ugye azért megkönnyítik egy vállalkozásnak a helyzetét. Na most egy igazi stratégiai szemléletű cég nem ezekre hajt, hanem arra, hogy van-e helyi tudás, innovativitás, kreativitás, tiszte a környezet, van-e kultúra az országban, jól érzi-e magát ott mindenki, nem csak a pénzt nézi, hát előbb pont erről beszéltünk, tehát hogy ezeken a területeken kellene változtatni, hogy Magyarország vonzereje, ne ez a terület legyen, ahol igazából mi tulajdonképpen egy nagyon nem előremutató terület csoportban kínálunk előnyt a befektetőknek.
2: Mi lenne a megoldás? Szóval ezek olyan hosszú távú dolgok. Hogyha most elkezdené valaki ezt és pontosan ebben az irányba menne kitűzni egy stratégiai célnak, akkor is ez nem már hónapra működik.
3: Hát ez a probléma,
2: ez egy társadalmi átalakulás.
3: Hát szemléletváltás, én inkább úgy mondanám, hogy máshogy kéne gondolkodni, és ugye a Kamarának is vannak ilyen kutatásai, és ugye a cégeink azért, cégeinknek a menedzsmentjénél azért vannak problémák, hogy nem annyira jövőorientáltak a cégek sem, meg ott a cégeknél sem nagyon van továbbképzés. Tehát azt gondolom, hogy ami a kulcskérdés lenne, és azonnal hozzá lehet fogni, de hosszú távú hatása is van, az mindenképpen a képzés, felnőtt képzés, továbbképzés, átképzés. Ez azonnal, és ugye ez ütemezhető, hogy mikor mit érünk el, de ez azonnal elindítható. Hasonlóképpen ilyen az innovációnak a helyzetbe hozása, és még egyszer mondom, az innováció nem mesterséges intelligencia. Az csak kínál lehetőséget az innovációra, ahol talán még előre lehet lépni, az a KKV szektorra egy nagyon jó stratégia kimunkálása, hogy hogyan lehet ezeket a cégeket megerősíteni, és ugye itt nem azok a sablonok kellenek már megint, hogy a KKV-k miért nem exportálnak. Nem kell minden cégnek exportálni, hát a hazai piacot is ki kell elégíteni. Ha exportál, nem mindegy, hogy hova exportál. Például miért nem V4-eket célozzuk meg. Tehát a stratégia arról szól, hogy részletekbe belemegyünk, és hosszú távú célokat tűzünk, és arra megkeressük a eszközöket is, és akkor lesz eredmény.
2: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek, Csat Magdolnak, közgazdásznak, egyetemi tanárnak köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszonthallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

Kossuth Rádió Miskolcon, FM 97,1. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely! A műsorvezető Deák Dóra.

0: Gyertyagyújtás, hegedűn és más hangszereken egyre jobban játszó lelkes gyerekek és sok-sok vidám arc. Így telt meg újra lélekkel az a tér, ahonnan mai műsorunk szól. Budapesten a Budakeszi útnál vagyunk, a ferencvárosi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolnában. Jó napot kívánok! Vendéglátunk Sándor Bertalan Bruno, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos központjának lelkiségi munkatársa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: A felvezető előtt a Máltai Szimfónia növendékeit hallhattuk, mert a Szeretetszolgálat egyik programjában a fiatalok zenélni tanulhatnak a felzárkózó településeken. 2022-ben volt a templom 200. évfordulója. Akkor milyen volt őket itt hallani?
1: A templom felszentelésének volt a 200. évfordulója, és hát gyerekekkel azért van már kapcsolatunk, tehát nyári táborokban és egyéb rendezvényeken, települések iskoláiban is szoktunk találkozni. Egy nagyon megható kis számukra is kirándulás volt igazából, hogy a Budapestre. Valahogy a szegénységeknek a találkozója is volt, ha úgy mondjam, mert ebből az alkalomból a Budapesti Műszaki Egyetem építészi karán kiírtak egy TDK pályázatot, aminek a témája az volt, hogy ennek a kápolnának az újrahasznosítása hogyan valósulhatna meg, és az ott készült makettekből volt egy kiállítás a felszentelési évfordulón, illetve a kollégánk Majoros Árpád fotós fotóiból volt egy fotókiállítás, ami pedig a felzárkozó településeknek a templomait mutatta be. Ezek jellemzően romos, elhagyatott, használaton kívüli épületek, ezért gondoltam azt, hogy ez itt a szegénységek találkozója volt, mert hogy Budapestnek is van egy ilyen saját romos épülete, illetve hát a nagyon leszakadó térségekben is tapasztaljuk ezt a fajta otthontalanságot, és itt valahol ezek találkoztak a Máltának a segítettjeiként.
0: De azt hiszem, hogy ahogy megismerjük ennek a templomnak a történetét, ennek a közösségnek a történetét, azért majd látjuk, hogy lehet, hogy ezek a szegények azért mégis nagyon sok mindenre képesek. Szeretnének megújulni, szeretnék az, hogy minél több fiatal család jöjjön ide a templomba, és a templomot is szeretnék felújítani. De mielőtt még ennek részleteit megbeszélnénk, azért ugorjunk vissza az időbe a kezdetekhez, és én lehet azt mondom, hogy induljunk is el a templomba egy kicsit felfedezni.
1: Hogyha már itt elindultunk, akkor érdemes egy pillantást vetni a homlokzatra, ugyanis látunk egy csonkolt címert, a építés

0: 1802-ben volt a főszentel, és a 4 év alatt épült, tehát 1818-ban kezdődött maga az építkezés. Az még itt a érdekesség ennek, hogy nehéz elképzelni, de ha valakik itt járatosak a Budakeszi úton, ugye 2 megállóval lejjebb van a tűzoltóságnak az épülete. A családnak a birtoka odáig húzódott, tehát ott voltak ilyen présház jellegű építmények, illetve itt a filmarchívumnak, filmlabornak a területén volt a családnak a kúriája, vagy lakóépülete. Igazából a saját területekünk belül hozták létre ezt magánkápolnaként. Tehát az a nagyon érdekes tény, hogy soha nem volt egyházi tulajdonban ez az ingatlan. Tehát a családé volt, és miután elszármaztak, illetve hát valahogy eladták ezt a részt, a főváros vette kezelésébe, tehát egy ideig a főváros kezelésében volt, és amikor bejött a kommunista rezsim, akkor nem volt szükség úgymond idézőjelben államosításra, mert már eleve állami tulajdonban volt. És valójában a Máltai Szeretetszolgálat a 2011-ben konkrétan kapta meg a tulajdonjogot a fővárostól, tehát kvázi most ilyen fél egyházi tulajdonban tudhatjuk.
1: Még egy picit visszautazok az időben, hogyha már Kalmár Fignácot és nejét említette, és itt a templom környékén elkezdtem megmutatni nekem, hogy hogyan is nézett itt ki a birtok. Ugye most, hogyha a templommal szemben állunk, mögöttünk van a Nemzeti Filmintézetnek egy épülete, balra a Budakeszi út, lehet hallani az autóknak a hangját, jobbra pedig gyönyörű zöld környezet, ahol az előbb álltunk, még lehet, hogy egy kicsit a madárcsicsergést is hallhattuk. De hogyha már a birtokot emlegettük, hogy meddig tartott ennek a családnak a területe, de azért említsük meg azt is, hogy Sziszi Erzsébet császárné is gyakran járt ide.
0: Szomszédos villában, ami most nem látogatható, tehát magán tulajdonban van, nyaralt a gyerekeivel, és ide jártak misére. Az a kuriózum van még ezzel kapcsolatban, hogy a interneten megjelent ugye a kápolnának egy Facebookos oldala, és ott kommunikáltunk több fotót, illetve eseményeket, és egy örökös, egy leszármazott Ausztriából jelentkezett egy idős professzor úr, aki küldött is fotót arról a miseruháról, ami jelenleg a Mátyás templomnak a gyűjteményében található. Ezt eredetileg Sziszi ajándékozta ennek a kápolnának, Mária Terézia esküvői ruhájában. Hát sokszor átöltözhetett, mert sok helyen mutogatnak ilyen miseruhákat. Miseruha is ilyen érdekes úton, de ugye ennek a kápolnának volt a tulajdon. Eredetileg.
1: Mondhatjuk, hogy akkor is már sok támogatója volt ennek a kápolnának, és reméljük, hogy minél több lesz. Ezt majd hamarosan kifejtjük, de azt mondom, hogy most menjünk be a templom belsejébe, és akkor nyitunk 2 ajtót is. Van egy külső rács, amit ki kell nyitni, és utána egy fa ajtó.
0: Volt egy tűzeset sajnos, azt követően kaptam meg a Máltai Szeretetszolgálat használatba, csak most vannak rendőrségi jegyzőkönyvek, mert a 60-as években is a hatóságok eljártak, mert jogcím nélküli személyek beköltöztek, és itt életvitelszerűen itt tartózkodtak, rendszerváltás követően is megismétlődött, sajnos fölhalmoztak sok minden dolgot, és aztán egy óvatlan esemény folytán lángra kapott az egész, úgyhogy ez a füstös belső tér, ez ennek köszönhető.
1: Ezek még mindig annak a nyomai?
0: Abszolút, abszolút. Tehát ha megnézzük, itt van egy kis fotó összeállítás.
1: Egészen 1790-től 2011-ig.
0: Ha megnézzük, 2006-ban itt még tartottak egy kedves egyesület velük, nagyon jó a kapcsolatunk, Nyékkuruszles Egyesület, kitakarította, és egy ilyen hangversenyszerű kis megemlékezést tartottak, meg gyönyörű fehér az egész belső, és 11-ben, mikor átvettük, akkor már az a kormos, tehát a kettő között történt. A tűzoltóság sajnos nem adott még információt, hogy pontosan mi volt az éve, de 2006 és 11 közötti intervallumban kell gondolkodnunk, akkor sajnos az egész kiégett, úgyhogy ez a fajta kifosztottság ez ennek tulajdonítható.
1: Attól, mert romos, attól, mert még most fekete a plafon, és omladoznak kicsit a falak, még itt, hogy beléptünk az ajtón, a falevelek is ott vannak. Ettől függetlenül azért nézzünk szét, hogy milyen jellemzői vannak ennek a templomnak. Ugye ez egy egyhajós épület, és hát azt is majd nézzük meg, hogy mi mindent terveznek ide.
0: Egyhajós épület, és
1: hozott egy prospektus.
0: Hát prospektusnak is nevezhetnénk. Valójában próbálunk adományozókat, mecénásokat keresni, és hát részükre is összeállítottunk egy kis anyagot. Nem vagyok építészetben annyira jártas, de a szakértők szerint protoromantikus stílusban készült maga az épület, ami eléggé unikális a budapesti építészeti örökségen belül. Gyakorlatilag a berendezésből semmi nem maradt meg, tehát amit most látunk itt, ez a fa voltár, illetve az egyéb apró rendezések, ezek a máltai lovagoknak a adományából.

0: kerültek ide. Tudok mutatni olyan fotókat, ami korábbi állapotot, például a címernek a teljes verzióját látjuk itt a körülbelül 100 évvel ezelőtti, múlt század elejé fotón, és már ott is látszik, hogy az a repedés, amit itt a főhomlokzaton végigfut, már akkor is jelen volt.
1: Illetve a címer felett található egy óra.
0: Egy óra, aminek most már csak a helye, kör alakú helye látszik. És akkor még egy történelmi érdekesség, hogy a 70-es években egy fa restaurátor műhelyként hasznosította a főváros. Itt látszanak neon csöveknek a fényei.
1: A világítást megoldották.
0: Nagyon elszenesedve, vagy legalábbis sötét korommal fedve, még mindig ott vannak, illetve akkor vezettek ide be vizet is, tehát egy ilyen vizes helyiség található itt a háttérben. Jelenleg áram nincs a falakban, csak hosszabbítóval tudunk áramot. Illetve még egy romos állapotot.
1: Ez egy nagyon romos itt azért a mielőtt a követ főváros, le vannak. És
0: mielőtt a főváros átvette volna kezelésbe, rettenetesen leromlott állapot volt. Tehát látjuk, hogy itt a főoltárkép helyén besüt a nap.
1: Azt már mondjuk megoldották, befalaszták.
0: Ez ugye volt egy felújítás, tehát ez felújítás követően mutatok egy képet. Tehát nagyon szépen helyrehozták. Egy Bencz úr tanítvány festette újra a főoltárképet, ugye a Nepomuki Szent Jánossal. Tehát a második világháború előtt egy nagyon kis takaros kápolna volt itt, de sajnos utána gazdátlanul állt, és újra az enyészet vette birtokba.
1: Azt kezdem érezni, így, hogy most egyelőre csak a képeket néztük meg, hogy felépült egy nagyon szép templom, használták, aztán leromlott állapotba került, majd felújították, megint leromlott állapotba került, és most a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az, aki szeretné, hogy újra megteljen emberekkel, hívőkkel, gyerekekkel, családokkal. Ez a sorsa ennek a templomnak?
0: Nagyon szoros összefüggés van a helyi közösség és az istentiszteleti hely között. Tehát egy közösség hoz létre egy intézményt magának, és hogyha az a közösség szétborlik, akkor az intézménynek is, úgymond, bevégzett sorsa. Tehát visszafelé is ez a logikus építkezés, hogy van-e egy olyan összetartó emberi szövet, aki igényli azt, hogy legyen egy találkozási helyünk. Akár a missziónkat, mert hogy egy közösséget az is fémjelez, vagy azért, tehát hogy van-e önmagán túlmutató célja.
1: De a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2011 óta nagyon sok mindent tesz azért, hogy itt ez a sorvadás megálljon, és tényleg mindent újjáépítsenek.
0: Próbáljuk így kihasználni az adottságait, illetve az is benne van az álmunkban, aztán, hogy meglátjuk, mire futja, hogy ezt az ódonságát nem földétlenül akarnánk eltörölni minden áron. Tehát úgy használhatóvá tenni, hogy fűthetővé, világíthatóvá, használhatóvá, hogy nem pincétől a padlásig teljesen kiglancolni vagy felújítani, hanem hogy megmaradhatna ebben a megtöretettségében. Amikor először léptem be ebbe a templomba, nagyon megvan, egy őszi délután volt, a Németh Nándi kollégámmal közösen jöttünk, még a kertkapunk nem is volt, hanem talán átmásztunk a kerítésre, de mindegy, szóval kalandos volt a dolog. Amikor először beléptem, és teljesen üres volt, a semmi berendezés nem volt.
1: De törmelékek voltak?
0: Nem, ki volt takarítva, de teljesen üres volt, és az ikon, ami most oda félre van téve, a Máltai Szeretetszolgálatnak egy kedvenc Mária ikonja, az volt ott a szentély hátsó részében, teljesen üres volt. És az a Pilinszky sor ugrott be, ezt látva, hogy behorpadt szentségtartó. Tehát, hogy valahogy a megtöretettségében, a kifosztottságban is megőrzött valamiféle különlegességet, valamit, ami az ember úgy megfogja és itt tartja. És érdekes, barátaimat is, ismerőseimet is hívogattam, amikor rendszeresen tartottunk itt ezei éma órákat, és valahogy nekik is ez volt az alapélményük, hogy bármennyire is szegényes és romos, de hogy van benne valami egészen különös, nehéz elveszíteni. Tehát a szent az Istennek a jelenléte, és hát ezt nehéz kitörölni, maximum elfelejteni lehet, és újra felfedezni.
1: Megnézhetjük azt a képet, hogy amit most említett a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak?
0: Egy nagyon kedves ikonja, a Filermói Boldogasszony ikon, ami egy montenegrói kolostorban találtak meg, sokáig eltűntnek vélték. Ez egy ilyen újra festett verziója, ami a Dortmundi Máltai Hospice intézményben található az eredetie, és gyakorlatilag ennek a másolatait szokták legalábbis itt Magyarországon több helyen alkalmazni, tehát ez is annak a Hospice intézmény újra festett, újra gondolt ikonjának a másolata.
1: Nézzük meg azért, hogy kiket látunk az ikonon.
0: Ugye két alapítót látunk, egyrészt a keresztelő Szent János, illetve a Boldog Gerárdot, aki ugye a Máltai Lovagrendnek az alapítója, hozta létre Jeruzsálemben azt a kórházat gyakorlatilag, ahol ugye a zarándokokat föltáplálták, hogy hazáig is bírják az utat, tehát ebből indult el maga a máltai lovagrend, és itt középen, az alsó sorban pedig hát mindenféle betegek, sérültek láthatóak, amik a Máltának a missziójára utal, hogy a bajba jutott a nehéz sorsú embereknek a fölkarolása és megsegítés. És ugye a 8 ágú kereszt látható a Mária glóriájában, ami viszont a máltai kereszt a 8 boldogságra utal, az evangéliumi 8 boldogságra. Tehát azért ilyen fura.
1: Ez az egy kép van itt, ez az egy ikon. Gondolom szeretnének majd ide még sokkal több képet elhelyezni.
0: Hát akár tudok még mutatni olyan fotót, ami a felszenteléskori állapotot mutatja, ami nekem már kicsit zavarba ejti, úgy néz ki, mint egy képtár gyakorlatilag. Tehát, hogy a falak azok nem, kérdezik mindig, hogy voltak-e freskók, hát ez egy 200 éves épület. Tehát a freskó festés ugye az inkább a középkornak a sajátja. Valamiféle ilyen nagyon egyszerű díszítés volt a falon, de hogy ezeknek nincs művészi értékük. De itt az első verziója.
1: Akkor ez 1822 környék?
0: Így van, az a felszentelés kori verziója, és hát lehet, hogy ezen a fotón nem, de itt látszik, hogy rengeteg ilyen keretezett kép van a falon, tehát mint egy ilyen galéria úgy néz ki. Ugye a latin egyház azért a kép tiszteletben nem áll hátul, lehet díszítés is. Mondom, nem az a cél, hogy archiváljunk egy több száz éves helyzetet, hanem a kor viszonyaihoz és ízlésvilágához alakítva próbáljunk meg kialakítani egy új liturgikus teret akár.
1: Most egy ideig mondhatjuk azt, hogy a gyerekeknek a fotóival, gyerekeket ábrázoló képekkel, illetve az üres templom képével díszítették. Fogalmazhatok így?
0: Igen.
1: Sándor Bertalan Brunóval, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos központjának lelkiségi munkatársával folytatjuk a sétánkat a templomba. Azt beszéltük, hogy az 1820-as években, amikor felszentelték a templomot, akkor gyönyörű képek pompáztak itt az épületben. Most pedig sötét van, épp hogy a kinti fény egy kicsit bejut az ablakokon, egy olyan területen, ahol nincs is ablak. Persze szeretnék majd felújítani ezt a helyet, de ez a fajta egyszerűsége, ami még most van ennek a kápolnának. Egy kicsit könnyebben tudnak az emberek kapcsolódni a Jóistenhez, hogy nincs az a pompa?
0: Hadd kezdjem egy picit messzebbről, és nem is a képiséggel, hanem inkább a szövegekhez való viszonyunkkal. Az én nagyszüleim paraszti életet éltek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a területén. A nagymamám még magasütötte a kenyeret kemencében, a nagypapám szőlőt termesztett, tehát hogy tényleg ez egy nagyon archaikus régi paraszti életforma. Gyakorlatilag a napjuknak a nagy részét a szabad levegőn és a csöndben töltötték, legalábbis a természetben. És az egyháznak az volt a küldetés, a feladata, hogy vasárnapra vasárnapra szóban is megfogalmazza azt, segítsen azt összegezni, amit ők megéltek. Az Isten kapcsolatokat ők megélték ebben az egészen természetes életviszonyok között. Azóta rettentően fordult a kocka, és egyszerűen ömlik ránk az információ, a szöveg, mindenhonnan. És akkor bemegyünk egy templomba, és ott is még a pap rányom egy lapáttal.
1: Meg sokszor feliratokat is látunk.
0: Hát azt gondolom, hogy a mai viszonyok között az egyházi közösségeknek talán az lenne a legnagyobb missziója, hogy segítsen visszacsöndesedni, visszaegyszerűsödni. És ebből az óriási zűrzavarból, ebből a hatalmas összevisszaságból egyfajta rend felé, egyfajta nyugalom felé visszasegíteni. Ami inkább egy meditációval, ugye maguk ezek a tézi imák is nagyon meditatív jellegűek, nagyon egyszerű szövegek, repetitív módon ismétlődően újra és újra, tehát hogy inkább egy ilyen bele ringatózás egyfajta érzelmi állapotba sem, mint az agytorna, vagy egy ilyen nagyon kognitív tanulási folyamat. Hát azt gondolom, hogy az egyszerűség a mai világban, a nagyon képorientált és nagyon látványra hajazó reklámvilágban nagyon is megfog, és segít letisztulni, segít megnyugodni, és meg kicsit rendeződni a jövő irányába.
1: Akkor inkább ez egy koncepció is, hogy amikor majd olyan helyé teszik ezt a templomot, ahol tényleg minden vasárnap, illetve hétköznap is lehet misét tartani, akkor legyenek képek, legyenek ikonok, de mégse túl sok.
0: Nem is csak templomra gondolunk, és sokkal nagyobb ívű az elképzelésünk.
1: Beszéljük meg!
0: TDK pályázat volt akkor is, így meséltem a hallgatóknak, és volt a nyertes pályázat, gyakorlatilag ezt tervezte be, hogy itt szeretnénk egyfajta lelki gyakorlatos házat, centrumot területen belül, ami hát különféle építési hatóságok miatt, ugye ez még egy hosszú útnak a reméljük végállomása lesz.
1: De itt van hely a kertben, én úgy látom.
0: Van, sőt, tehát egy ilyen rámpával meg kell majd oldani azt is, hogy ugye gépkocsival vagy egyéb ugye, szállítás szempontjából megközelíthetővé tehessük, elérhetővé tehessük magát a területet. Tehát a cél az, hogy itt egy folyamatos spirituális élet, mozgalom létezzen, aminek egy megnyilvánulása az, hogy közös imáink vannak. De hogy alapvetően a Máltai Szeretetszolgálatnak szeretnénk egy ilyen köldögzsinort fentiek felé létesíteni. Ez befogadó tud lenni. Most is van több olyan kisebb civil szervezet, fúvós négyesek, kis színjátszó csoport, akik időnként vendégként kérik a használatot, és örömmel adjuk át nekik a terepet. Tehát, hogy szeretnénk a helyi közösségeket is bemozgatni. Nyitott templomok napján nagyon sokan jöttek környékbeli lakók, akik hát csak zárt verzióban látják az utcáról, és nagyon hálásak voltak, hogy itt bejöhetnek, megtekintetik, és sokan megfogalmazták ezt az igényüket, hogyha egyébként ez egy üzemelő, nyitva tartó létesítmény lenne, akkor szívesen jönnének akár ide.
1: Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Nyitva lesz-e a templom? Mert ugye képek alapján beszélgettünk arról, hogy volt már itt fotókiállítás, lelki gyakorlatot is tartottak. Hol tartanak most?
0: Hát a lelki gyakorlataink azok folyamatosan vannak, elsősorban a munkatársak részére, és amiatt is lenne fontos az, hogy itt egy üzemelő kiszolgáló komplexum is létrejöjjön a istentiszteleti hely mellett, ami segítik egymást, támogatják egymást. Hát van egy nagyon jó szomszédunk, a filmarchívum. Már több mint 10 éve egyszer a múzeumok éjszakáján szerveztek ide vetítést, filmvetítést a templom külső falára, és itt bent a belső térben is volt, és ezt most szerettem megismételni az idei alkalommal is.
1: Sokat emlegetjük ezt a másik épületet. Ez egy befogadóháznak készül, épül. Hogy kicsik, nagyok, önkéntesek, rászorulók, az emberek találkozzanak itt egymással. De ehhez segítségre van szükségük. Gyűjtést is szerveztek, szerveznek, hol tartanak?
0: Hát anyagilag megmondom, azt nem tudom, nem látom a számla egyenlegét, valószínűsítem, hogy még az elején inkább. Ez is egy nagyon szép jel lenne, hogyha ez valóban közösségi alakozásból valósulhatna meg. Mint ahogy mondtam, hogy nem egy hirtelen csirűvíri varázslatot szeretnénk itt elérni, hanem inkább az, hogy kezdjen el itt fölépülni egy valós közösség, és az ő igényeiknek és tehetségüknek megfelelően szépen fokozatosan szeretnénk építkezni. Ez a házra is igaz.
1: Utána járt, fotóval készült, hogy nagyon szívém is eli ezt a helyet.
0: Fölkutattam sok mindent, ami rendelkezésre állt. Ugye az a nagy bánat, hogy mivel soha nem volt egyházi tulajdonban, egyházi gyűjteményekben semmilyen fellehető adat, de az égvilágon semmilyen fellehető adat nincs. Ugye, ami rendelkezésemre áll, az egyrészt a fővárosi levéltár, a Pest megyei levéltárnak a gyűjteményéből származik, illetve amit így interneten sikerült, vagy amit említettem, hogy a családnak az örökösen jelentkezett nálam, és nagyon kedvesen rendelkezésre bocsátott néhány fotó.
1: Záró gondolatként, mi várható a helyre a következő időszakban? A gyűjtés zajlik, gondolom minél hamarabb szeretnék felépíteni a befogadóházat, de ez majd sok mindentől függ. Mi várható a következő hetekben, hónapokban?
0: Azok a megkezdett folyamatok, amik eddig is működtek, tehát hogy egyrészt a munkatársi lelki gyakorlatokat továbbra is, nem az egészet, tehát általában az ilyen esti imákat szoktuk ide szervezni, mert hogy ez nem fűthető és nem olyan komfortos, hogy itt egész napot el lehessen tölteni, és emellett valahogy a kertet is szeretnénk használatba venni. Többször jelentkeztek már gyerektáborok ilyen igényel, illetve kollégák úgy, hogy ők szívesen jönnének társadalmi munkában gyakorlatilag egy kicsit így pofozgatni a helyet, mert hogy valami módon ez, ha nem is közparkként, de hogy kvázi közösség, az itt lakó emberek is valahogy úgy birtokba vehessék. Ezt próbáljuk meg különféle programokkal megcélozni, megtámogatni.
1: Mai helyszínünkről a Ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolnából búcsúzunk. A helyszínen a felvételt Kürti Gergő készítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Vancsok György volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk.
1: 4 óra. Jó reggelt kívánok, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezet csoport megnyitását. Közölte, a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Jövő héten kezdődik, és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A népi ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok és hagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók, különös tekintettel a görög dinnyére, a termelői piacokra és az útmenti alkalmi árusító helyekre. Pályakarbantartás kezdődik ma a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. A munkák idején a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek majd a nyugati helyett. Jelentős menetrendváltozásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. A karbantartás július 18-áig tart, de a felújítások azután is folytatódnak, amiről folyamatosan tájékoztatják az utasokat. Egy sporthír a labdarúgó világbajnokságról, Skócia-Marokko 0-1, és jelenleg is tart a C csoport másik mérkőzése, amelyen Brazília a 67. percben 3-0-ra vezet Haiti ellen. Fokozódik tehát a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk, 4 óra múlt 3 perccel.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a népballada műfajának néhány fontos vonását mutatjuk be. Dr. Küllős Imola néprajzkutató, Vegyen minden példát róla című tanulmánya alapján. Zenei összeállításunkban falusi vonós bandák muzsikája mellett énekelt balladákra is hallunk példát. Pénzes Géza vagyok. A népballadák olyan verses és sokszor énekelt elbeszélések, melyekben a szereplők közötti párbeszédekből bontakoznak ki a bajós, tragédiába torkolló események. Gregus Ágost 19. századi irodalmár szerint a ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve. Az európai irodalom egyik legnagyobb alakja, Goethe úgy vélte, a ballada egyenesen a költészet őstojása, mert egyszerre hordoz elbeszélést, drámaiságot és lírai érzelmeket. Természetesen a ballada néven emlegetett énekelt versek meghatározása, az énekek hossza, bennük a lírai, drámai és elbeszélő elemek aránya koronként, népenként, sőt vidékenként is különböző. A magyar népballadák egyértelműen kötődnek az európai népek zsidó-keresztény gyökerű kultúrájához, még abban az esetben is, ha egy-egy balladai történet sajátos nemzeti jegyeket mutat. Erdélyi János polihisztor, költő és esztéta nevéhez fűződik a legelső nagyszabású, tudományos igényű magyar népköltési gyűjtemény, a népdalok és mondák megjelentetése, mely Arany János ballada költészetét is megalapozta, és ez a munka inspirálta Kriza Jánost is a híres Vadrózsák című ballada gyűjteményének összeállítására. A legkorábbi magyar népballadákat csak a 18. század közepén jegyezték fel, ezért a műfaj kialakulásának ideje nem határozható meg biztosan. Számos néprajzkutató, köztük Vargyas Lajos is úgy vélte, a műfaj ennél sokkal régebbi, és a magyar parasztság valószínűleg már a középkorban kialakította a hősköltészeti hagyományokra visszavezethető népballadák végső, letisztult formáját. Szövegüket, stílusukat olyan korábbi elbeszélő és lírai műfajok formálták, mint a hősének, a rabének, a virágének, valamint a táncdalok. De egyes ballada típusokban még a halott sirató énekek nyomait is felfedezhetjük. Más elméletek szerint a műfaj megszületésében a hivatásos énekmondók, a históriás énekek, valamint a kéziratos és nyomtatott közköltészet darabjai is szerepet játszottak, ezért eredete későbbi korra tehető. A népballadákban a valós történet rendszerint egymással szembe került hősök párbeszédéből és homályos utalásokból kerekedik ki. Az elbeszélés hiányosságaira, az úgynevezett balladai homályra kétféle magyarázat is született. Az egyik szerint az énekbe foglalt eseményt minden bizonnyal jól ismerte a korabeli hallgatóság, így nem volt szükség magyarázatokra. A másik vélemény szerint a szájról szájra hagyományozódás során fokozatosan hullottak ki a nagyon személyes, a történet szempontjából lényegtelen részletek. Az énekesek időről időre saját igényeik szerint megváltoztatták a szereplők nevét, az események helyszínét és korát is.

0: A zsidó-keresztény etika alapjául szolgáló 10 parancsolatból és szokásjogból fakadó íratlan törvények nem csak az urakra, hanem az alsóbb néposztályokra, a falvak zárt közösségében élő jobbágyparasztokra, zsellérekre és cselédekre, sőt, a kevesebb kötöttséggel élő szabadosabb erkölcsű pásztorokra, katonákra is vonatkoztak. Ebben a világban szigorú közösségi normák szabták meg az egyén boldogulásának lehetőségeit születéstől halálig. Jól lehet, az írott törvények és az íratlan közösségi elvárások korlátozták az egyén mozgásterét, ugyanakkor bizonyos védelmet és biztonságot is nyújtottak számára. Ezért a szabályokat és normákat az egyén az élete árán is szem előtt tartotta. A népballadák tele vannak jóvá tehetetlen emberi bűnökkel, hihetetlen és elborzasztó tettekkel, gyilkossággal, hűtlenséggel és házasságtöréssel. A hajdani ballada hősök általában féltékenységből, kegyetlenségből vagy szerelemféltésből követték el erőszakos tetteiket. A történet rendszerint in medias res, azaz a dolgok közepén kezdődik, és különböző jeleneteken át közelít a csúcspont, a tragikus vég felé. A népballadákat éneklő közösségekben inkább sajnálták sem, mint elítélték volna a lázadó, ám a szokásjog értelmében elbukó hősöket. Ezek az énekek ugyanis az idejét múlt törvényeket, közösségi normákat és szabályokat kérdőjelezték meg, és a személyes érzelmek, illetve egyéni szempontok létjogosultságára irányították rá a figyelmet. Arany János egyik írásában ezt a jelenséget a következőképpen fogalmazta meg. Természete a balladának, hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelemvilágra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki, mennél erősebben. Magukból, a tényekből, s járulékaikból, mint idő, hely, környezet, környület, csupán annyit vesz föl, amennyi múlhatatlanul szükséges, csupán annyit a testből, mennyi a lélek feltüntetésére okvetlen megkívántatik.
1: Jó,

Élve vittük halva, hozzuk egyetlen egy leányát. Átkozott az apa, de százszor az anya, aki az ő leányát a bár...

kedves hallgatóink! Műsorunkban dr. Küllős Imola néprajzkutató Vegyen minden példát róla. Vétek és bűn a magyar népballadákban című tanulmánya alapján a népballada műfajának néhány fontos vonását mutattuk be. Zenei összeállításunkban, falusi vonósbandák muzsikája mellett énekelt balladákat is megidéztünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről és jövőjéről tanácskoztak az intézményvezetők Beregszászban.
2: Akkor lehet liceumot indítani, ha egy évfolyamon 60 diák van, a másik előterjesztés az, hogy 100. Ezt hál' Istennek egyelőre nem fogadták el. Ha ez alapján indítanák, akkor Kárpátalján a most meglévő középiskoláknak a 60%-a megszűnne, és a 33 magyar középszintű iskolából mindössze 5 önkormányzati maradna.
1: Kárpát-medencei értékbemutató napot tartottak Zentán.
3: Ez azért is nagyon fontos, mert megtanulunk valamilyen szinten másként tekinteni a környezetünkre. Jobban odafigyelünk a dolgokra, és talán egy kicsit elemzően is nyúlunk a környezetünkhöz. Ez egy fontos kezdeményezés.
1: És most jöjjenek a részletek. A Kárpátaljai Magyar Oktatási Hálózat aktuális helyzetéről és a 2027-es törvényi átszervezésekről tanácskoztak az intézményvezetők Beregszászban. A Kárpátaljai Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozata saját szemináriumi rendszerrel és módszertani napokkal igyekszik biztosítani a hazai pedagógusok anyanyelvi fejlődését. A rendezvényen bemutatott kompetenciamérés azt bizonyítja, hogy a kárpátaljai diákok a háborús helyzet ellenére sem maradnak el a magyarországi átlageredményektől. Iváncsik Attila összeállítása.
4: Gabóda Béla, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozatának vezetője kiemelte. Az állami továbbképzéseken a magyar nyelvű előadások aránya 10%-ra csökkent. Emiatt saját módszertani napokkal biztosítják az anyanyelvi szakmai fejlődést.
5: A kötelező továbbképzések mellett bevezetjük a szemináriumok rendszerét. 2022-ben hoztuk létre a tavaszi beregszászi módszertani napokat, majd ennek a sikere után 2023-ban egy évvel később már őszi beregszászi módszertani napok is voltak, amelyeken rendszerint 5-6-7 különböző foglalkozás, szemináriumot, gyakorlati rendezvényeket, projekteket tartunk különböző tantárgyakból a magyar tannyelvű iskolák, illetve óvodák pedagógusainak. E két nagy rendezvény mellé rengeteg más rendezvénysorozatot is szerveztünk. Az utóbbi években így volt már boldogságpedagógiában rendezvénysorozat, volt projektpedagógiában rendezvénysorozat, inkluzív pedagógiából, modern nevelés elméletből. Az utóbbi három nagy rendezvényünk pedig volt a gamifikáció, amely 8 különböző szemináriumot ölelt fel. 2025-ben összesen 36 szemináriumot rendeztünk, és ezen 893 pedagógus vett részt. 2026-ban pedig eddig már 19 szemináriumon, különböző projekten vagyunk túl, és eddig 361 ember vett részt ezeken a rendezvényeken.
4: Az ukrajnai oktatási reform és a jövőre életbe lépő törvényi szabályozás gyökeres átalakításra kényszeríti a középiskolák felső tagozatait, azaz a liceumokat, hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke.
2: A törvény úgy rendelkezik, hogy eddig ezek az oktatási intézmények nagy részt egy intézményi kereten belül működtek, most ezt át kell alakítani, hogy legyen önálló jogi személyiség a liceum, és ez lehet egyébként úgy is, hogy a gimnáziumból egybe, tehát a Magyarországon is van egy 8-osztályos liceum, vagy akár 6-osztályos liceum is lehet, viszont nem lehet benne elemi iskola, csak kivételes esetekben. Valamint volt két előterjesztés, az egyik előterjesztés arról szólt, hogy egy évfolyamra 60 diák, akkor lehet liceumot indítani, ha egy évfolyamon 60 diák van, a másik előterjesztés az, hogy 100. Ezt hál' Istennek egyelőre nem fogadták el, és a pedagógusoknál viszont sok iskola és igazgató abba a tévhitben van, hogy ez alapján kell indítani, és ha ez alapján indítanák, akkor Kárpátalján a most meglévő középiskoláknak a 60%-a megszűnne az ukránokkal együtt, és a 33 magyar középszintű iskolából mindössze 5 önkormányzati maradna. A helyi kistérségek vezetői felelősségük, a liceumok megszüntetése és a fenntartása is.
4: A szakmai napon bemutatták azokat az átfogó kompetenciaméréseket, amelyek a több mint 4 éve tartó háborús körülmények ellenére azt bizonyítják, hogy a kárpátaljai magyar tanuló képességei és anyanyelvi kompetenciái nem maradnak el a magyarországi átlageredményektől. Híres László Kornélia, a Hodin Kanta Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője.
6: A célunk az volt, hogy azokat a gyerekeket, akiket első perctől 2024-től monitoringozunk és feltérképezzük, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, azokat újra megvalósítsuk 2025-ben. Így megvalósult az a kompetencia vizsgálat, amit az oktatási hivatal közreműködésével tudtunk megvalósítani. Ebben a felmérésben anyanyelv, angol nyelv és matematikai képességeket mértünk a diákok körében, háttérkérdőjével kiegészítve. Az volt a fontos, hogy ne csak mérjünk, hogy milyen képességekkel rendelkeznek a gyermekek, hanem azt is lássuk, hogy milyen háttér rendelkeznek. Vagyis arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szülők támogatásával alakult úgy a képesség a gyermekeknek, vagy az iskolának a hozzáadott képességeinek segítségével alakult úgy a gyerekeknek a képessége, amit éppen láthatunk. Összehasonlítva magyarországi eredményekhez, átlag eredményekhez viszonyítva, Kárpátalján még továbbra sem maradunk a képességek szempontjából, ami azért kiemelkedő, mert immár negyedik éven háború kerős közepén próbálják az iskolák túlvészen azokat a nehéz helyzeteket, amiket láthatunk.
1: Folytatódik a biztonságos és hatékony határok a Kárpátok régióban program a TISZA Európai Területi Társulás szervezésében. A magyar-ukrán határ mindkét oldalán fontosnak tartják a határátkelők jobb megközelíthetőségét, az átkelési gyorsaságot és a biztonságot. Ezzel kapcsolatban tartottak kerekasztal beszélgetést Nyíregyházán mindkét fél jelenlétében. A megbeszélésen Zsoldos Barnabás is jelen volt, a helyszínen készült a most következő riportja.
7: És Eszták Oszkár, a vármegye elnöke. Most van egyfajta lanyhulás megegyezés, azt jelenti, hogy itt a cselekvés ideje.
8: Már korábban kezdtük ezt a projektet, és a TISZA Európai Területi Társulás a kedvezményezettje. Több mint 10 éve létezik a társulásunk Kárpátaljával, és számos projektet valósítottunk meg. Ezek közül az egyik biztonságos határátkelés és gyors határátkelés Ukrajna és Magyarország között. Még mai napig is nagyon sok akadály van a határátkelésben, főként a gyorsságát illetve. Én azt az ambíciózus célkitűzést fogalmaztam meg a projekt kezdetekről, és most is, hogyha a Tanoncsiknak nevezett, megtanultam a ukránul is, ennek a cédulkának a nevét sikerül elfelejteni, akkor másokat tettünk az Európai Uniós csatlakozás útján, hiszen ezt még a Szovjetunióból örökölték a ukrán határőri szervezetek. A határzónában való belépéskor is, és amikor kilépünk a határ átkelési zónából, akkor le kell adni ezt a papírt még a mai napig is. Most egy olyan bátortalan jelentést hallottam, hogy talán februárra sikerül ezt a Taloncsikot eltörölni.
7: Szabó Négycap Andrea, a TISZA ETT vezetője, aki összefogja ezt a kerekasztal beszélgetést, hogy most, amikor már úgy tűnik, hogy lazul Ukrajna és Magyarország között is a viszony, talán még a háború is befejeződik, ez egyfajta előretekintés?
9: Így van. Mi hiszünk és bízunk abban, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz, és mivel a két megye közötti kapcsolat mindig is jó volt, hiszen 20 éve már, hogy együttműködési megállapodást írt el a két megye, Kárpátalja megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ezekre a kapcsolatokra építeni szeretnénk. A TISZA ETT azért lett létrehozva, hogy olyan feladatokat, olyan problémákat oldjon meg, amely mindkét megye számára fontosak. Maga ez a projekt, a Secure Borders projekt, ez a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna Interreg Next felhívás keretében valósul meg. Ezt a projektet 2025. február 1-ével kezdtük, és 2020. szeptember 30-ával fogjuk lezárni. A projektnek az a célja, hogy megvizsgáljuk Magyarország és Ukrajna közötti határszakaszt. Minden határátkelőt személyesen látogattunk meg, és felmértük azokat a hiányosságokat, problémákat, amik most ott vannak. Illetve már látjuk azt, hogy az ukrán oldalon nagyon nagy fejlesztésekre készülnek a határhoz vezetők között infrastruktúrában, akár a határátkelők fejlesztésében. Nekünk itt a magyar oldalon tudnunk kell, hiszen hogyha ők ott fejlesztenek, és mondjuk lehetőség lesz egy busz elindítás,

0: ügye, hogy ez is napirendre került, mert ez eddig nem sokszor szerepelt a híradásokban.
1: A híradásokban nem, de az előkészítő munkákban igen. De azt gondolom, hogy annak a térségnek is fontos az, hogy könnyített legyen a határátlépése. Ne kell olyan nagy kört tenni ahhoz, hogy egymást akár a családok meglátogassák, illetve reményeink szerint a háború lezárását követően akár munkaerő ingázására is alkalmassá tudja tenni.
0: Látszik egyáltalán az alagút vége?
1: Mi készülünk rá, azt már látjuk, hogy Kárpátalja megye gazdaságilag fejlődésnek indult, hiszen belső ukrajnai úgymond menekültek, települtek Kárpátaljára, Kárpátaljának a lakossága nagy számban nőtt, és ezek olyan befektetők, olyan cégek, olyan vállalkozások kerültek Kárpátaljára, akik nagy tőkét hoztak ide. Beindulhatnak olyan gazdasági kapcsolatok két térség között, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gazdaságát is élénkítheti.
0: Nagyon fontos mindezek mellett az, hogy milyen a megközelítés, milyen a határátkelőhöz való eljutás. Erről viszont Veres Emil tart előadást.
2: Az a feladatunk, hogy a fejlesztésnek a főbb irányvonalait határozzuk meg. A Nyíri Nonspin Kft. A Nyíregyházi Egyetem kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság. Az egyetem szakértői határozzák meg a közlekedési infrastruktúra kialakításának a legfontosabb prioritásait.
0: Bereg Daróc felé is van egyfajta főút építési elképzelés. A ukrán előadó említette, hogy nekik is fontos, hiszen tengerek felé is lehet kapcsolatot teremteni, illetve az M3-as felé. Úgy tűnik, hogy van koncepció.
2: Én azt hiszem, hogy mind a két ország számára alapvető fontosságuk, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése kerüljön. Valóban így van, hogy az M3-as autópályának vannak kivitelezési tervek egy hosszabbítására vonatkozóan a határig. Az jelenlegi elképzelések szerint Bereg Darócnál érné el az országhatárt, illetve a Vásáros-Naményi csomópontból lenne egy leágazás M34-es gyorsforgalmi út formájában, amely pedig a Záhonyi határátkelőhöz vezetne tovább.
3: A Kárpát-medence szinte minden régiójából érkeztek vendégek a Vajdasági Tisza Virág Fesztiválon megtartott Kárpát-medencei értékbemutató napra. A Zentai Művész utcában kulturális programokkal, kiállításokkal és hagyományos kézműves foglalkozásokkal várták az érteklődőket. A rendezvény céljáról, a Kárpát-medencei értéktárról a főszervező Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársát, Virág Kis Anitát kérdeztem.
4: A rendezvénynek a célja az, hogy a Kárpát-medencének a különböző magyar lakta területein működő közösségek, néptáncegyüttesek, zenekarok, kézművesek, illetve értéktárs szereplők találkozhassanak, és bemutathassák a közös értékeinket, a közös kulturális örökségünket, és hát ugye, hogy az hagyományokat élményszerűen adjuk tovább a fiatal generációknak, ezért is vannak kézműves foglalkozások a gyerekeknek, nemezelés, veszőfonás, gyöngyfűzés, a kovácsmesterséget is megleshetik a fiatalok, illetve agyagozhatnak is, és hát ugye a Kárpát-medencéből, Felvidékről, Muravidékről, Erdélyből érkező vendégeink az értéktárból hoztak értékes kiállításokat, amiket megtekinthetnek az érdeklődők, és hát kulturális programmal is szolgálunk ezen a napon. Tehát ugye az értéktárba gyakorlatilag minden olyan kulturális értékbe kerülhet, amit a közösség gondol értéknek a saját környezetében. Ez azért is nagyon fontos, mert megtanulunk valamilyen szinten másként tekinteni a környezetünkre. Jobban odafigyelünk a dolgokra, és talán egy kicsit elemzően is nyúlunk a környezetünkhöz. Nagyon sok része van az értéktárnak, szellemi örökség, épített örökség, természeti környezetünk. Ez egy fontos kezdeményezés.
5: Ugye említetted, hogy honnan érkeztek vendégek, kik érkeztek ide Zentára?
4: Kárpátaljáról a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület érkezett, méghozzá kiállítással Szürtéről, Muravidékről, Lendváról érkeztek. Az értéktár hozott szintén egy kiállítást, illetve egy alkalmi trió fog majd zenélni a kulturális programunkon. Erdélyből kiállítók érkeztek, Szémen Rózsának a hímes tojás gyűjteménye látható kiállításként, illetve két tánccsoport érkezett, a Sepsiszentgyörgyi Zöldfenyő néptánccsoport és a Szent Iván Laborfalvi néptánccsoport, valamint Felvidékről a Szőttes Kamara Néptánc Együttes táncol majd, és hát a Vajdasági Magyar Értéktár is készült egy vegyes kiállítással, van egy nagyon szép standunk, és a Zentai Bodor Anikó Hagyományápoló Egyesület Rózsafa zenekara lép.

0: majd a színpadra.
1: Fehér Andrea, Muravidéki égtéktár kiállítását csináltuk itt meg. Hoztuk a szőttest, a női férfi viseletet, hímzéseket, hímes tojás, a lendvai vár makettját, a vikkut makettját, perecet, puposturót, vagy bubosturót, és kurkákat. Turót azt úgy csináljuk, hogy be van keverve, paprikasó, és megformáljuk ilyen pupos alakúra, és füstölve van.
2: Önön is gyönyörű, szép népviselet van. Mi jellemzi a muravidéki népviseletet?
1: Van szoknyánk, van egy fekete, nagy rózsás kötényünk. A jellegzetes része a köténynek a tökmag. Az azért van benne, mert régen nem találtak ekkora anyagot, a tökmaggal takarták, és kettőt anyagból. Van kis rózsás és nagy rózsás. A kötényünk elég színes, piros, fehér, kék, zöld, rózsaszín, sárga színekből állnak, és fekete alapon. A kendőnk hátul hímzett, lehet tiszta fehérhetés, az volt a legrégebbi, utána kezdett egy kicsit pirosodni, és majd később egy kis kék maradt bent, tehát van háromszínes hímzés is. A blúzunk az pedig az új résznél van egy szövés, és alatta van egy hímzés, és még régen volt kacsánk, csak az most nem tudjuk már megkötni.
2: És ezeket önök kötötték, vagy van egyesületük, csoportjuk, ahol kézi munkáznak?
1: Igen, több szakkör is működik, és próbáljuk vissza eleveníteni, tehát 30 éve tanultuk vissza a hetési hímzést, és nagy szeretettel várjuk azóta is.
3: Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Értéktár Bizottság elnöke.
2: Önök is kiállítják a szebbnél szebb tárgyaikat. Mi mindent hoztak ide ma?
3: A Kárpátaljai Értéktár gyöngyszemeit próbáltuk itt most bemutatni. Vannak hímzett terítőink is, amelyek a Kárpátaljai Magyar Hímzőműhely legújabb díjnyertes alkotása. Ezek ugye autentikus kárpátaljai minták, amelyek ilyen újszerű formába, különböző lakástextíliákra kerültek.
2: Mik azok, amik bekerültek az értéktárba, amire büszkék?
3: A nektár felülete, ugye ez a legújabb a Hungarikum Bizottság által életre hívott online felület, ahova az egész Kárpát-medence értékeit be lehetett ugye tölteni, és így bárki számára elérhetőek. Több mint 200 kárpátaljai értéket került nekünk is ide betölteni. Most nyilván ezek közül nem minden utaztatható, gondolok itt például a Vereckei emlékműre, de hát igyekeztünk nagyon sok kiadványt például már készíteni az értéktárról, amelyek ezeket a kárpátaljai nemzeti értékeket bemutatják, és hát ugye, ami a nagy büszkeségünk, hogy most már kárpátaljai magyarok is büszkélkedhetnek egy hungarikummal, ugye a Beregi keresztszemessel, amivel a hímzőink nagyon nagy örömmel foglalkoznak, és ezekből is hoztunk néhányat.
2: Az egyesület munkája miből áll? Hogyan tudják összefogni akár a különböző kézműveseket?
3: A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület 2012-ben jött létre, tehát egyidős a Hungarikum törvénnyel, és elkezdtük az értékek felgyűjtését Kárpátalján. Több tízezer adatlapot sikerült kitöltetnünk, és megpróbáltuk ugye a Hungarikum törvény szellemiségének megfelelően az értékeket minél szélesebb körben bemutatni és népszerűsíteni, mert hogy azáltal lesz valami kiemelkedő nemzeti érték, ugye, hogy köztiszteletnek örvend, és minél szélesebb körben ismerik ezeket. És így kezdtük el például létrehozni a hímzőműhelyt is, hogy ők is autentikus mintákkal dolgozzanak, és ezt adják át a fiatalabb generációnak, és hogy itt látszik a standnál is, van két csodaszép modern ruhadarabunk is, amely a modern divatot ötvezi, ugye, itt ezen a ruhán egy nagy dobronyi keresztszemes látható, a piros ruhán pedig Beregi szőttes, mert hogy megpróbáltuk ezeket tényleg a mindennapjaink részévé tenni ezeket az értékeket, hogy a mindennapokban is viselhető darabok legyenek, és hogy ezeket a viselőik méltósággal és büszkeséggel hordhassák.
4: Csillag az égen, azaz a gyergyószentmiklósi Bagosi Brothers Company feldolgozásai egy katona történetben. A népszerű együttes szerzeményeire építve a csíkszeredai máltai szeretetszolgálat Borsócska gyermekelőadó csoportja egy katonatörténetet vitt színpadra, amelyben a halál árnyékában születő szerelem, a veszteség és a hazatalálás reménye bontakozik ki. A csoport a történetet csíki és gyergyói népdalokkal, valamint bagosi dalokkal jelenítette meg. A csütörtök esti előadás után elsőként Száz Zsuzsanna szociálpedagógust, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársát, csíkszeredai tudósítónk, Bíró István kérte mikrofonhoz.
0: 2022-ben alakultunk, ami úgy történt, hogy volt egy ilyen kollaboráció az Aranyalma óvodával, és ők hoztak nekünk adománycsomagot a gyerekeknek karácsonyra ajándékot, mi pedig vártuk őket valamivel, gondoltuk, hogy egy kis meglepetést, ezért karácsonyi dalokat tanultunk be. Az tényleg nem ilyen szinten volt, hanem egy ilyen óvodás előadás volt. És akkor a gyerekeknek is, nekünk is annyira tetszett ez az egész, hogy mi szerepelünk, együtt dolgozunk, hogy akkor megalapítottuk a Borsócskát, és akkor fokozatosan újabb történeteket tanultunk be, legyen az a Dzsungelkönyve, Pál utcai fiúk, vagy a saját történetünket is előadtuk. Ennek a konkrét színdarabnak úgy született meg az ötlete, hogy ugye nyáron a gyerekben ott volt a bagosi koncert, a gyerekek is kint voltak, és tetszett nekik, ezért mindig, amikor színeztünk, akkor kérték, hogy tegyen be a bagosi koncert felvételt. És kérdezte az egyik fiúcska, hogy hát nem tanítom meg nekik ezeket az énekeket. Mondom, hát dehogy nem, hát tanuljuk meg, miért ne? Elkezdtük tanulni az énekeket, és ugye benne van ez a hagyományos vonal, gondolkodtunk, hogy miként építsük be. Katona történet az úgy született, hogy nem szerettük volna meghatározni, melyik világháború, akár egy parasz felkelés is lehetett, a botok ezért jelentek meg. És végül így lassanként a gyerekek is nagyon sokat hozzátettek, hogy ez a katona történet így kialakult. Tehát, hogy ez így spontán jött igazából, de úgy a végére összeállt az egész sztori, és nyilván felcsiki meg Gyergyó vidéki népdalok vannak benne, de hogy mivel roma gyerekek, ezért szerettem volna, hogy a saját kultúrájuk is megjelenjen, ezért volt a népviselet az, amiben ők a sajátjukat bele tudták tenni. Azért voltak a lányok rokojában.
5: Hogyan tudták a gyerekek a saját érzékenységükkel megeleveníteni a katonatörténetet? Tehát, hogy azért ez egy elég nehéz történet.
0: Igen, ezen nagyon sokat tűnődtünk mi is, hogy azért ez egy olyan időben történik, amit ők nem is érzékeltek, a kicsik nem is tanultak még róla. Hogyan tudnánk ezt közelebb hozni? És az első próbáink azok úgy zajlottak, hogy szétszedtük a dalokat, főleg a népdalokat, millió kis darabra lerajzoltuk, hogy ki hogyan értelmezi. Hát voltak egyébként érdekes értelmezések, tehát akár egy népdalt úgy rajzoltak le, hogy a gyerek a táblánál áll és magyarázza a többieknek, szóval nem mindig úgy született meg a fejükben, mint ahogy a felnőtteknek. Viszont nagyon sok ilyen oktató videót is néztünk, hogy nézett ki régebbi háború, már mint hogy nyilván a korukhoz megfelelő videókat, és így lassan-lassan megértették, hogy ez egy szomorú helyzet, hogy valaki veszélyben lehet, hogyha elmegy háborúban. Én úgy érzem, hogy az óvodások is azt a rétegét megértették a történetnek, hogy a főszereplő veszélybe kerül, és a szereplő lány várja haza. Viszont volt olyan gyerek, aki úgy értelmezte, hogy hát ez olyan, mint amikor apukám elmegy külföldre, és anyukám várja haza, de ez is teljesen rendben van, hogyha ő ezt így érte meg. De mindenki valamilyen rétegét a történetnek lebontotta és megértette a saját szintjén.
6: Tudja az ember, milyen az, amikor a háború után maradt csak. Az én hírom is ott maradt az első nagy háborúban, és én itt maradtam egyedül egy kicsi fiúval. Nem volt könnyű a világ akkor lelkül. Sok gyermek ilyesen feküdt le, és súlyos kelt főreke. Dolgoztunk, ahogy tudtuk, csak hogy valahogy megéljük, de az ember anya nem adhatja föl. Néztem a fiam, és mindig azt reméltem, neki talán jobb életjük majd, mint ami nekünk adatott.
7: Szine Nikoletta vagyok, a Borsócska csapat tagja, én vagyok a legidősebb. Számomra ez a csapat nagyon a szívemhez nőtt, mivel hogy mi igazából együtt élünk, kicsik nagyok. A szereplésből pedig mindig én is nagyon meghatozok, mindig meglepődök újra és újra. Egyre jobban fejlődnek a kicsik is például, ők totál nem figyelnek rendesen próbára, és itt, amikor felállunk színpadra, nagyon jók.
5: Most a Bagosi Brothers Company nagy sikerű előadására épített előadást mutattátok be. Mi volt a legjobb ebben?
7: A legjobb az volt, hogy mindig új és új szerepeket tanultunk ebbe, és meglepődtük, hogy milyen jó a szerep. Az énekek is nagyon jók. Ezelőtt mi nem is ismertük igazából ezeket a dalokat. Volt, amelyiket igen, volt, amelyiket nem, de nagyon jó volt ez a szereplés is.
5: Egy katona történetet, viszonylag szomorú történetet dolgozott fel, vagy dolgoz fel a darab. Mekkora kihívást jelentett számotokra ezt megjeleníteni?
7: Elég nagy kihívás volt, mivel hogy kicsit távol áll tőlünk ez, de megoldották a fiúk, a lányok is, úgyhogy nagyon jó volt.
4: Bár Románia több intézményében egy hónappal korábban tartották a múzeumok éjszakáját, Erdélyben több helyen szombaton készülnek programokkal. Például Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban is. Az eltérő időpontról és a programokról Veresemese Gyöngyvér, Bordás Beáta intézményvezetőt kérdezte.
8: Romániában, meg így Európa többi országában is nagyrészt a múzeumok nemzetközi napjához igazodnak. Ez május 17, és akkor ahhoz legközelebb eső szombaton szokták rendezni a múzeumok éjszakáját. Viszont Magyarország ebben külön utas, és ott a Szent Iványhez legközelebb eső szombaton szokták megrendezni. És a székelyföldi múzeumok is, főleg a magyar vonatkozású intézmények ehhez alkalmazkodnak. Egyébként most májusban, amikor aktuális lett volna a múzeumok éjszakája, akkor volt a sepsibuk, amire semmiképp nem szeretnénk rászervezni, és hát ez már lassan évek óta így van, hogy pont arra a májusi hétvégére esik a sepsibuk is, úgyhogy ez a június szadika ebben az évben megfelelőbb időpontnak tűnt.
3: Erre a múzeumok éjszakájára érkezik önökhöz Árkosi István, akinek 52 éven nem volt kiállítása Sepsiszentgyörgyön.
8: Igen, nagyon örülünk ennek a kiállításnak, és hát ő Magyarországon is, meg elsősorban Kolozsváron nagyon elismert képzőművész, grafikus, festő, és írásai is vannak, több kötete jelent meg. Kolozsváron gyakrabban szokott jelentkezni egyéni kiállításokkal, és ott mutatja be a legújabb sorozatait. Szentgyörgyön valóban utoljára 74-ben volt egy kisebb egyéni kiállítása, és akkor most egy nagyobb válogatással készülünk, tehát hogy az egész életművet áttekint anyagot hoztunk el, körülbelül 70 munkát lehet megszemlélni, és a 70-es, 80-as években készült a jellemző grafikáit is kiállítjuk. A kiállítás megnyitó után lesz egy tárlatvezetésünk, amelyet a maga művész, illetve Szűcs György, a magyarországi művészettörténész fog tartani. Ő írta egyébként a kiállítás katalógusának az előszavát is, úgyhogy nagyon jártas Árkosi István művészetében. Emellett pedig gyerekfoglalkozásokkal is készülünk, tehát ilyen különböző alkotóműhelyekkel, és hát az egyik műhely a Vetróbai által tartott kollázsműhely picit fog kapcsolódni ehhez a kiállításhoz.
3: Lesznek-e olyan események, amelyek összefogják a város kulturális intézményeit?
8: Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy idén harmadik alkalommal rendezzük meg az Egy éjszakás kaland című kvízjátékot, és ez három intézmény közötti átjárhatóságot szolgál, a Székely Nemzeti Múzeum, a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, illetve az Erdély Művészeti Központ kiállításait kell végignézniük a résztvevőknek, és a kiállításban szereplő információk, kiállított alkotások alapján válaszolni azokra a kérdésekre, amiket összeállítottunk. Tehát egy ilyen kérdőívet kell elképzelni, amelyet a benevezett csapatok átvehetnek, és hát a rendelkezésükre áll végül is 6 óra, hogy kitöltsék ezt a kérdőívet. Az általuk választott sorrendben megnézhetik a kiállításokat, és nem kell különösebb előfelkészültség, vagy ilyen roppant nagy jártasság mondjuk a képzőművészeti életben. Itt elsősorban az a fontos, hogy jó megfigyelő képességekkel rendelkezzenek, és tudjanak egy picit interaktívan és innovatívan gondolkozni, és akkor figyelmesen megnézni a tárlatokat. Láthatják egyébként a kérdőíveket este 11-ig bármelyik szervező intézményben, és akkor majd összeülünk és kiértékeljük őket, és majd lesz egy díjazás is. Ami újdonság a tavalyhoz képest, akkor is már próbálkoztunk az ifjúsági kategória bevezetésével a 14-18 évesek számára, akkor nem voltak jelentkezők, de ide most már van két csapat, és hát végül is szombatig még lehet jelentkezni, úgyhogy reméljük, hogy lesznek még ifjúsági csapatok. A felnőttek azért már sokkal szemfülesek, és már többen jelentkeztek.
3: Milyen további programokkal készülnek?
8: Van egy másik tárlatunk, Haller József marosvásárhelyi grafikus bábtervezőnek a művei. Most a múzeumok éjszakája alatt lesz a tárlat katalógusának a bemutatója, és ennek apropóján egy beszélgetés az ő művészetéről. Vécsi Nagy Zoltán és Sporti Plinesi Ágot a művészettörténészek fognak Haller Józsefről beszélgetni, és lesz még egy másik izgalmas alkotóműhely is. Ivácson András fog tartani kínai pecsétfaragó műhelyt. Ezen kívül pedig lesz filmvetítés, 3 órán keresztül bármikor be lehet csatlakozni, és olyan riportfilmeket vetítünk le, amelyek a korábbi kiállításainkról készültek. Végül az estét egy koncert fogja megkoronázni. Cári Tibor, elismert zeneszerző, zongorista fog játszani Szabó J. Attila csellistával közösen, és hát azt nagyon kíváncsian várjuk, mert a legutóbbi fellépése itt az Emlükben nagy sikernek örvendett.
4: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
9: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: 5 óra. Jó reggelt kívánok, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezet csoport megnyitását. Közölte, a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is. Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy fehér orosz férfit Franciaországban. A 48 éves vádlott egy az ukrán fegyveres erőket is ellátó dróngyártó cég Toulouse-i üzeménél készített felvételeket, amelyeket később oroszországi kapcsolattartójának továbbított. A gyárat a gyanúsított elfogása előtti napon molotov koktélokkal támadták meg, amelyek azonban nem robbantak be. A vád szerint Moszkvának kémkedő férfi akár 15 év börtönbüntetést is kaphat. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csak nem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. A baleset miatt London és Sheffield között várhatóan egész hétvégén szünetel a vonatforgalom. Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége a Szigetországban. Idehaza aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat az érintett intézményekben. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. A főpolgármester arra kéri a kormányt, hogy adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát. Karácsony Gergely emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befagyasztotta a vízszolgáltatási díjakat, ez alól pedig csak egyszer tett kivételt, amikor a nem lakossági díjakat korrigálták. Szerinte Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. A városvezető hozzátette, amennyiben az önkormányzati vízi közműtársaságok visszakapnák a díj meghatározás jogát, akkor egy úgynevezett sávos díjemelést hajtanának végre. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és házi állatokat még egyetlen percre se hagyjunk a parkolóautókban, és a tűzütési tilalmat is fokozottan be kell tartani. Fokozódik tehát a kánikula, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, legfeljebb kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad, ugyanakkor zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Délután 31-36, késő este 20 és 28 fok között alakulnak az értékek. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, most kezdődik a hajnaltáj. Rövid hírekkel, legközelebb 17:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. 5 óra múlt, 5 perccel.
1: Műsor ajánlott.
2: A Tisza és az Agyva találkozásánál fekvő egykori Végvár története, interaktív kalandozás a Szolnoki Vár helyén álló látogatóközpontban. Horgászkalandok, romantikus csónaktúra, természetjárás két keréken és a Tisza virágzás lenyűgöző természeti csodája. Néptáncfelvonulás, vásári bábjáték, kézműves bemutatók, élmények a Szőke-Tisza partján. Halászlé, harcsapörkölt, halkolbász, sült hal, szálkamentes élmények a tányéron. Szolnok természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
3: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
4: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
5: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 20-án szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma a Rafaellek ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Vásáros naményban a Tisza partját, a kempinget rendbe teszik a vízitúrázók és a kirándulók érkezése előtt.
7: Víziturizmus szempontjából, kerékpáros turizmus szempontjából, a középkori templomok útja kapcsán nagyon fontos szerepünk van, hiszen vásáros namény a Berek szíve, minden innen indul és ide fut be. Ami érdekes és különlegesnek mondható, 29-én indul az ifjúsági petkupa.
6: A hazai várak közül a magyarok legszívesebben az egri várat keresik fel.
8: Tovább fűzzük a történetet, amit Gárdonyi és a vár egykori ásatúi elindítottak, és elkezdtek írni, és hát bízunk benne, hogy méltó örökösei leszünk ezzel a nagy írónak. Tehát mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, és egy kicsit az ő elképzelésüket is belevinni mindabba a kutató munkába, amit ma végzünk.
6: 6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Egy évvel azt követően, hogy a Parajdi sóbányát elárasztotta a korontpatak, még mindig nincsenek felelősök. A lakosok pedig nem tudják, lesz-e még valaha vendégforgalom a sóbányájáról messzeföldön híres Parajdon. Ugyan akadnak rendezvények, de a korábban vendéglátásból és bányászatból élő helyiek számára nem valószínű, hogy a korábbi évek mindössze 10%-ára visszaesett idegenforgalom sokáig biztosítja legalább a túlélést. Gerép Krisztina riportja.
9: A fürdő mellett, a lezárt sóbányától nem messze, Kovács Barna édesanyja évek óta működtet egy panziót.
10: Kovács Barna vagyok.
9: Önt is, vagy a családját is érintette ez a bányakatasztrófa, milyen mértékben, hogyan?
10: Az én édesanyám csak is ebből élt, és jelenleg is ebből próbálkozik megélni. Van egy panziónk, amit kiadtunk, tehát vendégszobák kiadásával foglalkoztunk.
9: És most hogy áll? Vannak vendégek?
10: Jelenleg a 11 szobából egy szobában van vendég, és hát ennek is örülünk, mert van, hogy hetekig nincsen vendég.
9: Hogyan lehet megélni?
10: Hát nagyon nehezen. A számlák befizetése, és azon túl egy kevés a fenntartásra, és ez is csak annak köszönhető, hogy a mi vendéglátó egységünk nagyon közel van a Wellness Centerhez, de ha azt is betalálják zárni, akkor mi is lehúz a sorolót.
9: Valamilyen támogatást kaptak-e?
10: Az államtól kaptunk a tavalyi forgalom 10%-át, ami hát valamilyen szintű segítség volt, de az is feltételekhez volt kötve. És nem sokkal utána jött egy olyan törvénymódosítás, hogy visszamenőleg olyan adókat kellett kifizetnünk a visszamenőleg évekre, hogy a támogatás összegét is meghaladta, hogy ilyen szempontból nem segített. Még az a szerencse, hogy mivel falun lakunk, tudunk zöldséget termeszteni is. Édesanyámnak vannak állatai, és akkor így legalább az élelmet nem kell annyi mindent megvásárolni.
9: Vizet kerestem. 3 élelmiszerboltot is megpróbáltam, míg a harmadik volt nyitva. Hogyha most átmegyünk Parajdon, hiányzik az a hömpölygő tömeg.
11: Igen, ez látható, és adott pillanatban ijesztő is.
9: Nyágrus László, parajdi polgármester.
10: sokan, jó magam is, amikor látom azt, hogy főleg egy hétköznapi időpontban, amikor lejövök a bányaúton, és látom, hogy valójában mi van, tangás, egy üresség, a csend az nem egy jó jel. Igen, zártak be a szolgáltató egységek. Pontosan nem tudom, hogy milyen irányban. Van, akik elmentek, tehát a vállalkozást bezárták, vagy éppen külföldön próbálnak boldogulni. De a súlyos dolog az, hogy ez év végére majd látható lesz. Ez év végén egy konkrét, mondhatni, számokkal, statisztikával fogunk szembenézni. Az is biztos, és jelen helyzetben egy tény, hogy ebben a helyzetben, és amit bármit megpróbálunk, ami lehetőségünk van, ez szolgáltatásba, vagy éppen csomagba, vagy bármilyen belefoglalni a turisták számára, az nem elegendő arra, hogy 2000 vendégágyat lefedjen. Ezért szükséges az, hogy rövid középtávon tudjunk lépni és fejlesztéseket tenni. Ez sok minden, sokféle segítségre van szükség. Szükség van az országos vezetés, de adott pillanatban szükség van az anyaországnak a segítségére is, hiszen...
9: Milyen szempontból?
10: Anyaországtól nem várjuk el ezt, hogy összességében új sóbányát létesítsenek, hogy azokat a munkálatokat megcsinálják, mert lehetetlen is ér, de mindenféleképpen a közösségen tudnak segíteni. Mondhatni, hogy a turizmusban egy kis szemcsérként is, vagy egy kis téglát is be tudnak tenni, az már az a közösségnek mindenféleképpen jó.
9: Nincs statisztika, de azt tudjuk, hogy Parajdnak mintegy 80%-a a turizmusból élt, vagy
10: igen,
9: több.
10: Igen, tehát azt lehet mondani, hogy direkt vagy indirekt módon a katasztrófa minden családot érintett. És akit nem érintett, az a közeljövőben érezni fogja sajnos ennek a hatását.
2: A bánya bejárata le van zárva. A több millió köbméter befolyt víz ugyanúgy ott van a mélyben. És bár a sóbánya felszínén folynak munkálatok, a parajdi polgármester azt nehezményezi, hogy az állami tulajdonban álló bányát működtető országos sóipari vállalat nem kommunikál megfelelően a település vezetőivel. Emiatt pedig tervezni sem tudnak a településen. Általában a fő kérdés Parajdon az, hogy fog-e még működni a sóbánya. Az eddigi hírek szerint a valaha ismert gyógyászati és turisztikai központ 120 méter mélyen a földgyomrában nem valószínű, hogy megmenthető. Ám a polgármester optimista, úgy véli, egy új tárna nyitása lehetséges lehet.
10: Koronpatak melledre, tehát azt jelenti, hogy csövezés mellett a sószorosban egy nyitott meder lesz. Ez nem az elterelése, az a külön a vízügyi hatóság és a környezetvédelmi minisztérium ezen is dolgoznak. Hát nem mondom azt, hogy nincsenek lépések, de fontos az, hogy egy éve mi vészhelyzetben vagyunk. Hónapról hónapra hosszabbítsuk. Adott pillanatban minket még meg is büntetnek. Kell tudja a közösség, hogy milyen irányba, hiszen egész Parajd stratégiáját, vízióját jelen helyzetben újra kell írni, és nem mindegy, hogy mivel, a lehetőséggel, vagy pedig a lehetőségen kívül. Úgyhogy én azt gondolom, a közösség megérdemli azt, hogy ilyen szinten tájékoztatva legyenek. Én is amit tudok, hogy körülbelül 18 vagy éppen 22 hónapot vesz fel ez a kutatás. Jelen helyzetben a meglévő információkat próbálják elemezni, ezt követi a tényleges kutatás, és a kutatásnak az eredménye képpen látható az, hogy egyáltalán...
9: Lehet vagy nem lehet szintni.
10: Lehet, meg. Hiszen látjuk azt, hogy a maga a sóbánya nem csak egy csoda, Parajdnak a szimbóluma, ékszere, csodája, látnivalója volt, hanem ide nagyon sokan gyógyulni jöttek.
2: A Via Transilvánica turista útvonal 1600 méter hosszan szeli át Erdélyt. A bányakatasztrófa által sújtott székelyföldi település lakosai iránti szolidaritásból idén Parajdon szerveztek előadásokkal, koncertekkel közösségi napokat az útvonal működtetői.
5: Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
6: A nyári szünidő és a várhatóan kellemes strandidő arra sarkalja a Vásárosnaményi önkormányzatot, hogy a Tisza partját a turisták fogadására alkalmas kempinget rendbe tegyék a vízitúrázók és a kirándulók érkezése előtt. Filip Sándor, Vásárosnamény polgármestere a készülődésről beszél Zsoldos Barnabás mikrofonja előtt.
1: Vásárosnaményban azt gondolom a nyár az a Gergely Tiszaparthoz köthető. Hogyan készülnek, mit terveznek, fontos, hogy a szezon kezdetére rendben legyen minden, mert a Tisza azért csak megárad és rombol. Filip Sándor polgármester, mi mindent terveznek a Tiszaparton? Hogy mire jönnek a túrázók, akkor ára rend legyen?
11: Bármilyen
7: elnyerhetetlen, már április-május magasságában elkezdtük a tereprendezéseket, próbáltunk normális viszonyokat teremteni, levágtuk azt a kis régen használatos utat, amely a Tiszahítól, a második Rákóczi Ferenc Tiszahítól a partig visz, és emellett próbálunk a faházak között is normális viszonyokat teremteni. Két héttel ezelőtt meghúztuk a partot, nagyon szépen néz ki. Reményeink szerint június 20-án nyitunk, ekkorra mindennek össze kell állnia, belépőt továbbra sem szedünk Gergely-Gornyán. Itt a behajtással lesz gond, az autós behajtással, hiszen ezzel mindig is volt és mindig is lesz. Én arra kérek mindenkit, a lehetőség szerint a külső parkolóban álljon meg sétálni, picit nem muszáj a vízpartig lemenni, hiszen ezáltal a többiek kapcsolódást is akadályozunk. Nem beszélve a gyerekekről, akik azért ilyenkor önfeledten szaladgálnak a parton és a fönti részeken, és tehát vigyázzunk egymásra. Vízturizmus szempontjából, kerékpáros turizmus szempontjából, a középkori templomok útja kapcsán nagyon fontos szerepünk van, hiszen Vásáros személy a Berek szíve, minden innen indul és ide fut be. Ami érdekes és különlegesnek mondható, 29-én indul az ifjúsági petkupa, reményénk szerint itt lesz Gajdos László miniszter úr is, és a petkupásokkal együtt a Jándi-sziget felé és fölfelé a folyón haladva fogják majd azt a palackoktól, a petpalackoktól és a szemétől mentesíteni a fiatalok. A Tiszatónál már a múlt hétvégén ott volt a petkupa, itt pedig az ifjúsági petkupára kerül sor. Azt azért ne feledjük el, hogy annak idején a petkupások innen a beregi részre indultak el és hálózták be az országot. Nagyon komoly munkát végeznek, köszönet jár nekik.
1: Ha már az előbb a vízitúrázókat említette, itt a Tiszaparton a városnak van egy olyan bázisa, amire lehet építeni, amire lehet támaszkodni, kemping van, tehát sokkal szélesebb itt a lehetőség, mint gondolná az ember.
7: Így van, Garabonciás tábor, most pedig a Berek szívüdülőközpont az, amelyet Tulipán Zita kolléganő vezet, és már szinte teltház van egész nyár, jönnek a bringások, a vízitúrázók, és egyre többen fölfedezik a sátorozók is, hiszen a régi klasszikusan kempingként használt a Berek szívüdülőközpont, ahol kulturált kikapcsolódásra, szállásra, étkezésre, mindenre van lehetőség. Épp ezért arra ösztönzök mindenkit, hogy látogasson el a Berek szívüdülőközpontba, annál is inkább, hiszen ezen központ által 3-4 faházunk is működik, teljes komforttal, tehát ajánlom magunkat mindenki számára.
1: Nem csak szervezet vagy félig szervezet csoportok érkeznek ide, hanem nagyon sokan itt laknak, ide építkeztek, szölöpökre építették a weekend házukat. Milyen velük a kapcsolat?
7: A nyalótulajdonosokkal szoros és jó a kapcsolatunk, rendre jelzik a problémáikat, mi ezeket igyekszünk orvosolni. Több 10 millió, de akár 100 millió forintos nagyságrendre tehető az, amit az elmúlt években a veszélyes, életveszélyes fák kivágására fordítottunk a árterületen, hiszen azért valljuk be, hogy a nyaralók elfoglalták a Tiszának a területét, épp ezért ezek a fák az elmúlt években nagyon felnyúrgultak és életveszélyessé váltak. Láttuk azt, hogy azt látjuk, hogy a klímaváltozás, az időjárás megváltozása nagyon komoly kihívás mindenki számára, hiszen a Tisza most azt a mínusz 175-nél áll, tehát alig van a folyóban víz, bízunk abban, hogy ez azért változni és erősödni fog.
1: Ha már kevés a víz, akkor nagy a homopad, az a fővenye, az csodálatos. Szokták mondani, hogy jó a reumára, a hideg víz az ideges embert lehűti, a vízparti bokrok pedig a fiatalságnak kedvez.
7: Így van, forró, lángos, hideg sör, homok és kellemes tiszavíz, ez együtt mindenképpen fontos, de semmire sem mennénk a Tiszaparttal, a szórakozó helyekkel akkor, hogyha nem látogatnának el hozzánk a családok, a fiatalok, és nem lennének komoly programjaink. Tavaly bevezettünk egy olyan módosítását a csendrendnek, hogy szombatról vasárnapra egy óra után azért legyen csend, szórakozni lehet normális körülmények között, be is jött a számításunk, ugyanakkor lesznek programok. Július 11-én a Republikot látjuk vendégül, és érdekes módon tegnap, amikor megbeszéltük a mai találkozónkat, egy kedves ismerősöm hívott föl, aki jelezte, hogy a gyermeke azon gondolkodik, hogy mivel egyetemet nemrég végezték, vannak fiatal rockcsapatok, mi lenne, hogyha ők egy ilyen fesztivál jelleggel egy nyári hétvégét belülnek, és itt programot szerveznének, állunk elébe. Ugyanakkor Kósa Robert képviselő jelezte azt, hogy ők pedig egy retro diszkóban gondolkodnak majd augusztus 15-én. Augusztus 20-án pedig a szokásos családi nap, itt kellenek és szükségesek a programok ide. Ilyenkor én mindig arra ösztönzöm a tiszaparti vállalkozókat, hogy ők is, ha egy koncertet bevállalnak, akkor ez mindenképpen segíteni a Tiszaparton azt, hogy újra a régi fényében pompázon, mert erre óriási igény van.
1: Philip Sándor polgármester egy mondattal utalta a beregi térség épített értékeire, többek közt a tákosi Paticsfalú református templomra érdemes figyelni, amelyet mezitlábas Notre Dame-ként is emlegetnek. Ennek építési dátuma a mennyezeti kazettán olvasható. Kicsit tovább haladva a főúton, a csarodai, ugyancsak református templom gyönyörű festett kazettás mennyezetével kínál látnivalót. A beregi térség értékei a természetben is megtalálhatók, többek között Márok papi határában, vagy említhetem a Tarpai Nagyhegy vulkánikus kőzetét, amely a Tokaj hegyaljával azonos keletkezésű. Ha letér valaki a főútról, megtekintheti a vámosatjai Büdivárromat is. Csak néhány látnivalót említettem, érdemes Berekbe is kirándulni.
6: Az Egri vár a legnépszerűbb. A hazai várak közül a magyarok legszívesebben az Egri várat keresik fel. A magyar történelem egyik legismertebb és legmeghatározóbb építménye a szavazatok 20%-át megszerezve került egy rangsor élére. Szorosan mögötte végzett a Dunakanyar ikonikus látványossága a Visegrádi fellegvár, majd a Balaton felvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje a Sümegi vár, Pilisi Csengeri portja.
11: A sodronyink, vassapkárak mondható, egy szabja, csákányfokos, amivel majd harcolunk, ugye fakad.
12: Látom, itt zászlótok is van.
11: Igen.
12: Ez mit ábrázol?
11: Tüskard és a félholdas pajzs és a magyar pajzs.
12: Jel lehetett szerinted az ostrom annak idején is, az 1500-as években?
11: Hát egy picit talán véresen, meg mindenfele ágyugolyók, nyilvesszők. Hogy én tudom, török hódoltság területeibe belásott Eger is. A két nagy török sereg itt Eger alatt egyesült, Tegerbe volt a végső ütközet, 1552-be.
12: A lányok és a nők is kivették a részüket annak idején, ti is?
13: Igen.
12: De most nem levest, meg nem forró szurkot öntöttetek a törökök nyakába.
13: Nem.
12: Szerintetek mennyire volt nagy tétje ennek a csatának itt Egerben, az Egri várban?
13: Eléggé nagy tétje volt, mert ez volt az egyetlen olyan nagy vár, ami pont állt, és a többit meg elfoglalták.
12: Látom, előbb az ágyút néztétek. Ez hogy működhetett?
14: Berakták a lövedéket oda előre, és a kalózot meggyújtották a végén.
15: Mi a pajzs miatt jöttünk, hogy mi szeretnénk pajzsot csinálni, meg kardot, meg ilyeneket.
12: És izgalmas nektek, hogy milyen lehetett a végvári élet, kicsit
13: hát
12: belekóstolni?
13: Igen. Ha úgy érdekel minket, nagyon sokat el tud mondani ez a vár.
16: Mi minden évben eljövünk a gyerekekkel ide, hogy ez egy örök példa mindenki számára. A hűségesség, a hozzaszeretet, és ad erőt a küzdelmekhez, a nehézségek elviseléséhez, csahoz a hazaszeretethez, ezt tanítani kell generációkon át, amit itt az egriek mutattak nekünk, mint példa.
2: Az Egri vár a hazaszeretet, a felelősségvállalás, az elkötelezettség és a hűsi helytállás szimbóluma, a legismertebb történelmi emlékhely, mondja Novákné Mlakázsó fia, Dobó István Várumúzeum igazgatója.
17: Amikor 1901-ben elsőként jelent meg a folytatásokban közölt Egri csillagok egy része, akkor az már egy olyan érdeklődést indukált, ami csak fokozódott a 20-as években, úgyhogy abszolút volt szerepe Gárdonyinak természetesen, és hát nyilván mai napig is nagyon sokat köszönhetünk ennek a felfokozott érdeklődésnek, és ha mondhatom azt, mi igyekszünk egy kicsit ezt még tovább fokozni azzal, hogy ugye a tavalyi évben egy saját mesekönyvet is megjelentettünk, amivel egy picit segíteni próbáljuk a most olvasni tanuló közönséget abban, hogy megismerje egy kicsit a 16. századi Egri vár és a környezetének történetét. Úgyhogy tovább fűzzük a történetet, amit Gárdonyi és a vár egykori ásatúi elindítottak, és elkezdtek írni, és hát bízunk benne, hogy méltó örökösei leszünk ezzel a nagy írónak. Tehát mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, és egy kicsit az ő elképzelésüket is belevinni mindabba a kutató munkába, amit ma végzünk.
12: Az Egri várról is tudnak meg folyamatos régészeti munkák során újat és újat.
17: Igen, én azt gondolom, hogy most legutóbb a rotunda fedését érintő kisebb megfigyelésnél és munkálatoknál tudtunk pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy a következő években a reménybeli várfejlesztési projektje kapcsán kerülnek majd még elő nagyon fontos információk, és hát az a reményünk és abban bízunk, hogy a Tömlöc és Földbástya, amelyet kiemelt helyen kezelünk majd a megújításnál, hiszen ez a terület most lezárt, hogy ott is a megfigyelések során, sőt az északi parkoló és az északi út rendbetétele kapcsán is nyilván régészeti megfigyelésekre kerül majd sor, és hát ugye mi 10 évre előre egy komoly ütemtervet vázoltunk fel a vár megújítása kapcsán, és hát minden egyes fázisnál természetesen régészeti megfigyelés mellett fognak történni ezek a munkálatok, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas új információ vár még ránk az Egri várral kapcsolatban és az építés történetével kapcsolatban.
6: Volt már az évfája, zarándokolnak a tövébe sok százan, és valószínű, hogy látta az elmúlt 100 év történéseit. A pörbői titán, vagy ahogy a helyiek nevezik, a nagyfa közelében szinte templomi térré változik a Gemenci erdő, annyira uralja a hatalmas fekete nyár az egész térséget. A Gemenc ZRT idén is különös figyelemmel követi a titán mindennapjait, és igyekszik a környezetét is úgy alakítani, hogy a fa matuzsálem minél jobban érezhesse magát. Bicsák Eszter riportja.
18: Na hát ide értünk, ahová nagyon szerettem volna nagyon régen. Itt van a híres titán. Azt látom, hogy úgy van kialakítva, hogy mondjam, a bejöveteli rész is, mintha egy csarnokba érkeznénk, hogy ez a gyönyörűséges, hatalmas fa, ez feltáruljon előttünk.
19: Mint egy csarnokba, mint a templomba inkább annak.
18: Ez egy jó nevelném. Szó, mintha templomba vagy szentélybe érkeznénk.
19: Igen, hát ezt szoktuk mondani a bükkösökre, meg a szép idős állományokra, hogy az erdész ember számára ez a templom. Pörbői titán, ez Magyarország jelenleg ismert legnagyobb körméretű fája, 12 méter és 10 centi a körmérete, ez egy impozáns fa. A korát azt ilyen 80 és 100 év köré tesszük, anélkül, hogy megfúrnánk és az évgyűrű szerkezetből megállapítanánk, hogy hány éves meg lehetne, de nyilván ezt nem szándékunk megcsinálni. A körméretét úgy érte, ez valószínűleg egy kivágott fának a sarjaiból összenőtt, 5 különálló egyedből összenőtt hatalmas nagy fa.
18: Mennyi van még ebben a fában, vagy mit mond az erdész szeme? Én azt mondom laikusként, hogy egy grandiózus, hatalmas fa kellően idősnek tűnik, de kellően vitálisnak is.
19: Igen, egyelőre vitálisnak tűnik, nagyon jó helyen van. Ez egy úgynevezett görönd, ezek az ártérnek a magasabb fekvésű részei, ahol a pörbői titán áll, de az egykori Móricz Dunának szinte a partján, tehát a gyökerei ebben a régi Dunamederben vannak.
18: Ugye ezek ilyen külön kis Duna ágacskák, amiket mond a Simon Duna, a Móricz Duna.
19: Igen, hiszen a Dunának a medre az az év tízezrek során, vagy százezrek során gyakorlatilag folyamatosan változott, és hát ez két korábbi Duna meder volt, a Simon Duna, Móricz Duna, és a két köztes meder közötti magaslaton áll ez a grandiózus fa, több hatalmas nagy kosányos tölgyel, egyéb fekete nyarakkal egyetembe. Hogyha nem éri valamilyen betegség, valamilyen károsító nem támadja meg, vagy nem éri valamilyen abiotikus kár, gondolok itt arra, hogy nem csap bele villám, nem jön valamilyen szélvihar, amely esetleg kifordítja a helyéből, akkor ez a fa, ez még évtizedekig itt állhat.
18: Mit tesz ezért az erdész? Hogyan kell ápolni? Nem tudom, kell-e valamit csinálni? Nyilván itt gondolom foglalkozni kell az inváziós fajokkal, hogy ne jöjjenek túl közel, hogy legyen elég helye. Nem is tudom, mit igényel még ez a fa.
19: Igazából csak figyelmet igényel, mert olyan magasságba ki emelkedik a környező faállományból, hogy itt az a veszély, hogy alászorul mondjuk bármilyen más fafajnak, és amiatt elszárad, az nem fenyegeti. Igen, az inváziós fafaj probléma az hatalmas, amit itt mutattam is, hogy gyalogoltunk be a fához, hiszen itt a meder mellett, a medernek a rézsőjébe gyakorlatilag csak zöldjuhar, akác, amerikai kőr is, és gyalogakác újulatot látunk. Sajnos ezeknek a magjait hozzák a dunai áradások, és itt ezekbe a meder oldalakba, ahol jó fényviszonyok vannak, ott gyakorlatilag özönnövényként ellepik a területeket. Ezek ellen harcolnunk kell, nagy energiákat fordítunk ezeknek a visszaszorítására, de hát százezrével jön az utánpótlás egy-egy árvíznél a maguk révén.
18: Hogyha egyébként így az ember megpróbálná körülfogni, akkor tényleg én két karral, hát nem tudom, egy tizedét, vagy mennyit tudom befogni?
19: Hát körülbelül egy olyan hat ember, hat-hét felnőtt az, aki körbeállva, körbe tudja keríteni ezt a fát. Hát ez egyedülálló, és nagyon kedvelt a turisták között. Vannak olyan vezetett túráink is, amikor a faumatuzsálemeket fűzzük fel egy túra keretében, és azt mutatjuk meg az érdeklődőknek, a végcél mindig a pörbői titán, vagy ahogy mi hívjuk, a pörbői nagyfa.
18: Mert hogy így is van jelezve a kis táblákon idefelé jövet, hogy erre van a nagyfa.
19: Ez egy büszkeségünk, ez a fa, és hát reméljük, hogy ez még évtizedekig így marad. Meg azt is reméljük, hogy lesznek követői. Nyilván ezt a grandiózus méretet az említett okok miatt egyedülálló egyed nem tudja elérni, de azért a felmérések szerint a gemenci hullámtérben mind tölgyből, mind szilből, mind a fehérfüzekből, egyéb fekete nyarokból azért ott a közel a ranglista éléhez elég sok faegyed megtalálható.
6: A pörbői titán, vagy ahogy a helyiek nevezik, a nagyfa közelében szinte templomi térré változik a gemenci erdő. Kedves hallgatóink, hamarosan fél hat, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy különleges kikapcsolódási lehetőséget kínál a Zselit szívében található bőszénfai szarvasfarm.

0: 5 óra 30 perc, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Harcsás Gergely, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Közölte, a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is. Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy fehér orosz férfit Franciaországban. A 48 éves vádlott egy az ukrán fegyveres erőket is ellátó dróngyártó cég toulouse-i üzeménél készített felvételeket, amelyeket később oroszországi kapcsolattartójának továbbított. A Moszkvának kémkedő férfi akár 15 év börtönbüntetést is kaphat. Obama központ nyílt Chicagóban. A korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit gömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. Felfüggesztették a lovaskocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista életét vesztette, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, így néhány napig nem közlekednek a sétajárművek. Itthon fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, legfeljebb kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 31-36 fok lesz, este pedig 20-28, nagyon erős lesz, kedves hallgatóink, az UV-sugárzás.
1: Hajnaltáj, a vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Különleges kikapcsolódási lehetőséget kínál a Zselit szívében található bőszénfai szarvasfarm.
3: Igazából a program azért különleges, mert az állatok nagyon közvetlenek az emberrel. Nem veszélyesek ránk nézve, hanem én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen felnőtt kölyök kutyaként, vagy egy nagyra nőtt kölyök kutyaként viselkednek az ember között, tehát odabújnak hozzánk, nyalogatják a bőrünket, megállnak, szoktunk puszítatni az orrukra, szóval egyébként egy ilyen iszonyatosan kedves program.
2: Különleges mezitlábas geotúrát szerveznek június 27-én a Hódos érhez.
4: Kitör a nyár, akkor az embernek lekívánkozik a cipő, de még a szandál is a lábáról, és hát vannak olyan túra útvonalak, legalábbis olyan túra szakaszok, ahol megtehetjük azt, hogy levesszük a bakancsot, levesszük a túraszandát, és élvezzük a talpunk alatt a finom pandon homoknak, a pandontó homokjának a simogató érintését.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Sajnos már 3 moníliafa is megtámadja virágokat, valamint a gyümölcsöket is. Érdemes olyan fajtákat választanunk, amelyek ellenállnak ennek a betegségnek, mert a génjeikben hordozzák az ellenálló képességet. Ilyen például medgy esetén a csengődi nevű fajta, valamint a feketicsi medgy fajta kör.
1: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
5: A gondom az, hogy érparkvárosi telkemen az összes érdi bőtermő megyfám tönkrement a permetezések ellenére a monélia tönkretette. Az a kérdésem, hogy van-e olyan megyfa, amelyik a moníliának, a gombabetegségeknek jobban ellenáll, kevesebb permetezést igényel.
6: Az érdi bőtermő nevű megyfajta hazánk egyik első számú öntermékei, rendszeresen és bőven termő fajtája. Édes megynek is nevezik gyakran a piacon, de virágzási ideje sajnos egybeesik a legnagyobb virágmonília támadásokkal, ezért ha nem védekezünk virágzás idején monília ölőszerekkel, akkor sajnos a fa igen hamar elpusztul. Ez a fajta is jól megvédhető azonban, ezt láttam Keresztes Ferenc növényvédő szakmérnöknél, amikor érdi bőtermő ültetvényeket néztünk. Ugyanakkor vannak olyan megyek, amelyek genetikailag jelentős ellenálló képességet mutatnak. Ebből a szempontból kiemelkedik a csengődi, ennek korábbi neve csengődi csokros volt, és ilyen a feketicsi megy. Apostol János nemesítő nevéhez fűződik a csengődi állami minősítése és felfedezése, ugyanígy a feketicsi megy Szerbiában tűnt ki Monilia ellenálló képességével, és Apostol János nemesítő közreműködik abban is, hogy ebből a délvidéki tájfajtából a legjobb változatok kerüljenek minősítésre. Ilyen feketicsi megy már eljutott azonban például Szegedre is, évekkel ezelőtt egyik kedves hallgatón küldött ebből az ellenálló megyből termést is szerkesztőségünkhöz. Érdekesség, hogy az újfehértói fürtös nevű jeles magyar fajta sokkal kevésbé fertőződik meg a moníliával, jó lehet permetezés nélkül, ezt a fajtát sem lehet termeszteni, de a termesztői tapasztalat mégis azt mutatja, hogy egy olyan fajta, amelyik számításba jöhet, ha a monília ellenállóságra gondolunk. Tehát ellenállóságról beszélünk, és nem rezisztenciáról, ilyen rezisztens fajta a csengődi. Egyébként az érdi bőtermő testvére a Meteor korai nevű fajta, van olyan fajta leírás, amelyik monília ellenállónak nevezi, de sajnos ezt is védeni kell virágzás idején, tehát ez a fajta leírás ebből a szempontból téves. Mindig figyelnünk kell arra, hogy olyan monília ülőszereket válasszunk, amelyek méhekre nem veszélyesek, tehát a méh kimélő technológiát alkalmazzuk. Tehát még egyszer összefoglalva, a csengődi és a feketicsi medgyek jelenthetik a legjobb genetikai megoldást, ezen kívül azonban az újfehértói fürtös és a meteor korai is olyan medgyfajták lehetnek, természetesen a teljesség igénye nélkül, amelyek számításba jöhetnek, ha fajtát akarunk váltani, a csengődi, az újfehértói fürtös és a meteor korai a hazai faiskolákból beszerezhetőek.
7: Medgyen a virágfertőző monília laxa a legnagyobb problémát okozó faj. Virágzáskor kell ellene védekezni, különösen akkor, hogyha hűvös, csapadékos az időjárás, ennek következtében elhúzódó a virágzás.
6: Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, rovartan professzora.
7: Természetesen virágzáskor csak méhekre nem veszélyes, úgynevezett nem jelölős köteles gombaölőszerek jönnek számításba. Sok évi tapasztalatunk alapján a felszívódó készítményeket, elsősorban triazó származékokat javasoljuk. Ha nagyon elhúzódó a virágzás, akkor minimum két védekezés, az első a virágzás elején, a másik pedig fővirágzásban. Ez a két kezelés a virágot fertőző moníliás betegség kórokozója ellen hatásos. A monília fruktigéna, a gyümölcsöt fertőző kórokozó ellen gombaölőszeres kezelésekre nincsen szükség. A gyümölcsön sérülést okozó rovarok elleni védelem rovarölőszerekkel megoldható. Az újonnan megjelent monília fruktikola kórokozó ellen a gyümölcs fejlődés időszakában különösen a kajszín fontos a növényvédelmi kezelés. Ugyanazokkal a triazol származékokkal tudunk védekezni, ami virágzáskor is védelmet jelent tovább. A lombon előforduló betegségek, stigminás betegség ellen, apiognomóniás betegség ellen, ezek mind foltbetegségek ellen is eredményesen védekezünk. Tehát tovább kell folytatni azt a kezelést, hozzávetőlegesen május közepéig, amit virágzáskor elkezdtünk. A kajszi virágfertőző monília laxa kórokozó gyakorlatilag már a csészebimbó stádium után, vagy pirosbimbó stádium után, amikor az első rózsaszín színű sziromlevél megjelenik, ha csapadékos az időjárás, akkor a fertőzés nagyon gyorsan bekövetkezik. Tehát itt a beavatkozás idejének óriási szerepe van. A fertőzés az nem, mint ahogy korábban gondolták, hogy a bibén keresztül történik, hanem ott, ahol az első fruktifikáció van, és ez nem más, mint a szilomlevél. Tehát a kajszi esetében, a szilva esetében, a fogékony fajták esetében kizárólag a szilomlevél védelme a meghatározó jelentőségű. Tehát ez a virágzáskori védelem, különösen a kajszinál, moniliniás betegségre hajlamosító, csapadékos, hűvös időjárás esetén elkerülhetetlen. Természetesen előfordul az is, hogy a kajszi április elején szinte nyári melegben virágzik, ilyenkor akár védekezés hiányában is nagyon szép gyümölcstermésünk lehet.
2: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Különleges kikapcsolódási lehetőséget kínál a Zselit szívében található bőszénfai szarvasfarm.

0: mivel várják az érdeklődőket.
1: Nagyné Horváth Dórát, Szarvasfang turisztikai munkatársát kérdezem.
2: Nem csak hétvégén lehet bemenni a cumis üveggel nevelt szelíd gímszarvasok közé, ugye ez a Séta a szarvasokkal nevű program, hanem minden nap a nyári szünetben 11 és 4 órakor fogadjuk a látogatóinkat, és akik szeretnének, azok be tudnak jönni ezekhez az állatokhoz is testközelből. Információkat és élményeket vihetnek haza magukkal.
0: Mit lehet tudni a cumis üveggel nevelt szarvasokra? Ez nagyon izgalmasan hangzik, és rá lehet mondani, hogy azért eléggé egyedülálló.
2: Magyarországon nem sok ilyen hely van, ahol ugye vadállatok közé tudunk bemenni testközelből biztonságos körülmények között. Ugye a programról azt érdemes tudni, hogy ezek az állatok egy ilyen befogadott, mentett időszakban kerültek ide hozzánk, amikor is ugye behozták őket az erdőből. Azóta ugye eltelt 8-10-12 év, és ezek az állatok folyamatosan napi szinten nagyon sok emberrel találkoznak. Ezek az állatok szakszerű ellátást kapnak, és igazából a program azért különleges, mert az állatok nagyon közvetlenek az emberrel. Nem veszélyesek ránk nézve, hanem én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen felnőtt kölyök kutyaként, vagy egy nagyra nőtt kölyök kutyaként viselkednek az ember között, tehát odabújnak hozzánk, nyalogatják a bőrünket, megállnak, szoktunk puszit adni az orrukra, szóval egyébként egy ilyen iszonyatosan kedves program, és élvezik a társaságunkat, mert hát ők irányítják a programot, hogy akkor jönnek az emberek közé, amikor szeretnének, és akkor távoznak, amikor ők szeretnének. Eleséget nem szoktunk bevinni, és nekünk ez egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy az állatok nem az eleség miatt jönnek oda hozzánk, hanem az emberek miattunk.
0: Elég komplex szerintem az a szolgáltatás, meg élmény, amit itt lehet kapni a szarvasfarmon. Akár több napot is érdemes eltölteni itt?
2: Ugye itt a Zselicben nagyon sok látványosság van, nagyon sok olyan természetközeli élményprogram, ami szerintem máshol nem feltétlen kap meg az ember. Ugye a szállás lehetőségünk megadja azt az esélyt, hogy a természetet itt nálunk ezt a farmot olyan időpontokban is láthatják az emberek. Olyan időpontokban is itt lehetnek, például egy esti kiülésnél, máshogy mozognak az állatok, máshogy viselkednek az állatok. Voltak olyan látogatóink, akik az árás után egy gímszarvasnál az ellést nézték végig, amikor már nyugalom volt, amikor elvonultak az állatok, és akkor ők akár ketten, hárman, akár egy család így meghitten élvezhették azt, hogy ott most éppen egy élet születik.
0: Szerintem ami érdekes itt Bőszínfán, hogy ez nem egy ilyen kirakat gazdaság, hanem ugye itt azért valódi gazdálkodás folyik, és ugye ehhez kapcsolódik egy gasztronómiai élmény is, amiben szintén része lehet annak, aki ellátogat ide.
2: Igen, ugye a gasztronómiai élmény már csak ugye itt a vadhús miatt is különleges, de egy pár évvel ezelőtt megjelent itt nálunk egy regeneratív szemlélet. Ez egy természetközeli gazdálkodás jelent, egy természetszerű gazdálkodás, hogy megpróbáljuk mintázni a természetnek a működését az állattenyésztésben, a növénytermesztésben egyaránt, hogy minden igazából a természet érdekeit szolgálja. Tehát ne lezsaroljuk a környezetünket, a termőföldet, hanem regeneráljuk a termőföldet. És erre ráépült egy ilyen gasztronómiai programunk, ezt mi regeneratív vacsoraesteknek hívjuk, és igazából ez annyit jelent, hogy megpróbáljuk az asztalra tenni azt, ami kint működik a szántóföldön, az állatok között, és mindezt megfűszerezzük egy olyan programmal, hogy egy túravezetést, egy körbevezetést kapnak a látogatók a vacsoraest előtt. Tehát mi nem csak leültetjük az embereket az asztalhoz, és megetetjük, megitatjuk őket, hanem ezt az egészet megmutatjuk nekik testközelből. Ez általában egy traktoros túra szokott lenni, az ágazatvezetővel és egyéb meghívott vendégeinkkel körbe megyünk a farmon, és látjuk a parlagi szamárménesünket, a vízibivaj ujját, látjuk a gímszarvasokat ott kint. Így szerintem sokkal jobban át lehet adni értéket, tudást, élményt az embereknek, de ez egy nagyon jó csapatépítő jellegű dolog szokott lenni nálunk. Tehát így szó szerint mi azt szoktuk mondani, hogy összerázzuk a társaságot a vacsora előtt, helyet csinálva ugye a vacsorának is, elmondva, hogy mi került a tányérra, beszélve az ételekről, beszélve a körítésről, hogy mi miért néz úgy ki a tányéron, ahogy szerintem ez egy nagyon komplex program.
3: Különleges geotúrát szerveznek június 27-én a Hódos érhez. Mezitláb lehet ugyanis közlekedni majd a kirándulás egy részén a helyi, fenyőfői ősfenyvesben. A Győr-Moson-Sopron vármegyei területre vonattal indul a kirándulás Veszprémből Vinyére, de persze autóval is lehet menni a gyülekező helyre. Felszegi Csaba riportja.
4: Kitör a nyár, akkor az embernek lekívánkozik a cipő, de még a szandál is a lábáról.
5: Sárdi Julianna, geotúra vezető.
4: És hát vannak olyan túra útvonalak, legalábbis olyan túra szakaszok, ahol megtehetjük azt, hogy levesszük a bakancsot, levesszük a túra szandát, és élvezzük a talpunk alatt a finom pandon homoknak, a pandontó homokjának a simogató érintését. 10 millió éves homokban sétálhatunk, ősfenyves területén, hát nem más a helyszín, mint Fenyőfő, egy nagyon szép vadregényes vonatúttal akár el lehet jutni egészen Vinyéig, aki kocsival akar jönni, úgy is lehet, de ez egy, lehet egy autómentes program. Felszállunk Veszprémben a vonatra, és egy csodálatos, szép viaduktokkal ékesített, gyönyörű völgyek patak mentén haladó vonatúton megérkezünk Vinyére, és onnan már vehetjük is a hátizsákot, illetve a túraszandálunkat.
5: Vehetjük le a túraszandálunkat.
4: Az elején még az aszfalton még elindulunk.

0: túra szandálunkba, de érdemes egy szatyorral készülni, mert hamarosan el is rakhatjuk. Még mielőtt levennénk ezt a bizonyos túra szandált, azért két nagyon szép helyet meg fogunk nézni. Az egyik egy kimondottan gyerekeknek való helyszín, egy igazi ementális sajtra emlékeztető lyukacsos barlang, ez nem más, mint a Likaskő, ami a Hódos ér mentén lévő nagyon szép erdei ösvényen érhető el. Itt meg is fogunk állni, lehet a gyerekeknek majd egy játékot szervezni, a szülők is nagyon jól ellesznek ott a szép erdei környezetben. Elmesélem természetesen a barlangnak a történetét, a kialakulásának az érdekességét, megmutatom a különleges formakincsét, amiatt a gyerekek a zseblámpájukkal csúszva, mászva, mindenféle lukba bele tudnak mászni a barlangba.
1: Akkor sőt, egy nyitott barlang, tehát akkor nyugodtan be lehet
0: abszolút
1: menni.
0: Abszolút veszélytelen, tehát teljesen négy kézláb vagy akár guggolva végig lehet menni rajta, egyik oldalon be, a másikon ki, van több bejárat, van több kijárat, és nem lehet félni benne, mert fél homály van az egész barlangban, mert olyan rövid kis szakaszok ezek, tehát kint van a természetben, lehet beszűrődik a fény, tehát nem fognak félni a gyerekekben, és imádják. Tehát ott nem szoktuk megúszni azt, hogy legalább egy a 30 percet ne töltsünk ezekbe a kis barlangüregekbe.
1: Nem veszélyes a túra?
0: Egyáltalán nem, tehát pont ez a jó benne, hogy nem kell aggódni a szülőknek, mert ez egy kis négykézlábas, kis, nagyon kellemes kis barlang. Egyébként van ennek egy mesterséges imitációja, a Tapolcai Tavas Barlang egyik termében, bemutató termében, ugyanerről a barlangról készült egy pontos másolat, ennek azt egy szakaszáról egy pontos másolat, és ott is a gyerekek négykézláb végigmásznak rajta, úgyhogy aki nem jut el a túrára, kipróbálhatja ilyen tisztább, vagy ilyen kicsit sterilebb körülmények között is ezt a Likaskő nevű barlangot, és ezt követően pedig egy nagyon szép további útvonal következik, mert megérkezünk a Pápa látókőre, nem a pápáról szól, hanem a pápa városáról szól ez a kő, lehet látni egész pápát, és a Kisalföldnek egy nagy részét erről a nagyon szép kilátópontról tiszta időben. Illetve Fenyőfőt, ahova aztán le is megy a túra.
1: De ide már bocsánat, mezítláb haladunk ezen a ezeken
0: ez
1: a
0: még helyeken. A köves dolomitos térszín, tehát aki
1: neked
0: nagyon
1: az izgalmas ebben.
0: Aki nagyon fakír, leveheti előre a túra szandáját, de igazából a fenyőfői ős fenyvesnek a homokján, tehát a túra utolsó szakaszában vesszük le a szandálunkat. Még vigyázni is kell, mert meleg napsütéses időben tényleg szinte forró a homok, úgyhogy lehet kapkodni a lábunkat, de ezt rettetesen szokták élvezni, és nem is mondom azt, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is leszokták venni ilyenkor a túraszandát. Hát ez egy dolog, hogy utána vissza kell venni a cipőt, de tényleg megéri, egy elég hosszú szakaszon lehet mezítláb menni, és ami nagyon kellemes, hogy a túra után, mivel Vinyére érkezünk meg, újra le lehet venni a túraszandát, és bele lehet gázolni a Cuha-patakba, kellemes hűsítő Cuha-patakba, tehát azt mondhatom, hogy a két mezítlábas rész, egy patakos, meg egy homokos, egy igazi, hamisítatlan, jó hangulatú nyári túrának lehet a része.
1: Honnan, hány órakor indul a túra, és hol lehet tájékozódni a részletekről?
0: Menetrendhez igazodva, aki vonattal szeretne érkezni, Veszprémben, a 8 óra magasságában, az pontosan megvan a menetrendben, tud felszállni a vonatra, tehát nem túl korán. Maga a túra 10 óra 30 perckor indul Vinyéről, tehát aki autóval érkezik, avval úgy találkozunk, és akár a túra előtt, akár a túra után, nagyon jó lehetőség van, egyrészt a kőpincefogadóban, másrészt pedig van egy ilyen kis büfészerűség, ahol lángost lehet előre rendelni, tehát a gasztronómiai élvezeteknek is lehet adózni túra előtt és túra után, tehát egy tényleg egy nagyon kellemes, ilyen kis fiesztás nyári helyszínről van szó.
2: Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3: A földeáki Berényi Brigitta együtt indul szolgálatba férjével, Robival, mentősök. A pihenőben együtt vannak ugyan, de a mentőkocsiban nem. A szabályok szerint ugyanis házas pár, ahogy a szaknyelv mondja, együtt nem vonulhat. Magánvállalkozásokban azonban talán meglepő, mindketten kőművesek. A törékeny asszony is, aki úgy kapja fel a súlyos vésőkalapácsot, mintha csak asztalkendő lenne. Brigittát felvették a Pécsi Egyetemre az építőmérnöki karra, de erről a távolság miatt le kellett mondania. A Szegedi Tudomány Egyetemre környezetmérnöki karra is felvették, ám amint hallani fogják, a mentős hivatás szeretete végül is győzött. Egy ember, akinek az életét szokatlan párosítás tölti ki.
2: És mit tud még? Kapuvári Gábor portrésorozata.
4: 14 évesen, amikor én az általános iskolából elballagtam, én eldöntöttem, hogy én boltos szeretnék lenni. 14 évesen kereskedelembe mentem.
5: Hát ez még ilyen kis romantikus.
4: Igen, mondanak. Az volt, és mikor a kereskedelmi iskolába jártam, fél év után, meg a gyakorlatokat végezve, én azt vettem észre, nem nekem való. Pakoltuk a tejet, pakoltuk a kenyeret, még akkor régen ládákba kellett behordani, és rájöttem, hogy nem.
5: Miért? Ez nem. Nehéznek gondolta?
4: Nem is a fizikai részét, de nem éreztem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Pakolgattam az árukat a polcra, de természetesen 15 évesen még nem is tudja az ember, hogy mit akar, de éreztem, hogy ezt nem. Egy év után otthagytam a kereskedelmet. A szüleim haragudtak természetesen, mert mi lesz belőled, kislányom természetesen a faluba lakva. Jött az elhatározás, hogy menjek varrónőnek. Voltam 16 éves, mikor elmentem a női szabó iskolába, ez Hódmezővásárhelyen volt. Nagyon-nagyon jó osztályban voltam, nagyon-nagyon jó oktatóink voltak, és igazából a női szabóságnak minden rejtelmét megtanították velünk. Szerettem, elvégeztem a sulit, és utána évekig dolgoztam varrodában, és még nem is textilekkel dolgoztunk, hanem bőrrel, és amellett javítgattam otthon, voltak nagyon profi varrógépeim. Szerettem, már az is egy művészet volt, mert tudtunk belőle szép dolgokat, tudtam alkotni már akkor is, magamnak is megvartam a szoknya, a nadrág, minden, ami megtetszett nekem.
5: Na most jön az, hogy de.
4: És a de, igen. Hát a de az ott kezdődött, hogy édesanyám, ő ápolónő volt. Az idősek otthonában, ahova én elmentem, 22 évesen mentem oda dolgozni. Úgy gondoltam, hogy a varrónői szakmát letéve menjünk egy más irányba.
5: De miért tette le?
4: Az a monotonitás, ami egész nap volt, volt az a tipikus gyári, hogy szalagon, és akkor ugyanazt mindig, az úgy elég volt. És mikor én elmentem az idősek otthonába dolgozni, tudtam, hogy mit kell csinálni. Nagyon szerettem. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért a 15 évért, amit ott dolgoztam. Ez alatt a 15 év alatt születtek a gyermekeim. Ez idő alatt jártam iskolába is. Nagyon-nagyon sokat tanultam az idősektől. Én nagyon hálás vagyok nekik. Robi úgy kaminozott, én a gyerekekkel egyedül voltam. És lett egy kis vállalkozásom.
5: Ez lett a gyógymasszőri.
4: Igen.
5: Hivatás.
4: Igen. Mégis kapcsolódik az egészségügyhöz, de sok-sok év után az ujjaim nagyon tönkre mentek tőle. Ha az ember ezt szívvel, lélekkel akarja csinálni, sajnos rámegy.
5: Akkor már technikus volt?
4: Nem még, ez jött utána. Igazából mindig tanultam. És mikor a gyógymasszőri pályámban már eldöntöttem, hogy ezt abba kell hagynom, akármennyire szerettem, a kezeim nem bírták. Viszont akkor jött a lakásfelújítás, és onnan jött az ihlet, hogy most miért nem?
5: De hát adódik bennem a kérdés, hogyha egy vállmasszírozást nem bírta a keze, akkor a malteros vödrök cipelését...
4: Azt más, mert másképp terheljük. Azt érzem, hogy egyébként képzelj, Gábor, hogy... Valamilyen szinten még jósul, mert fitten tart egyébként. Ezt a mai napig érzem, hogy nem azt mondom, hogy nincs izomlázom, de azért úgy, hogy rendesen karban tartja az embert. Nagyon nagy küzdelem volt be, valami őszintén. Így visszagondolva a kezdetekre is. Mikor beiratkoztam az iskolába, az építésztechnikusba, mikor beléptem az iskola kapuján, és a folyosón végigment, hogy Jézusom, mit keresek itt? Négy mérnök vizsgáztatott bennünket, és ez már a szóbeli vizsga volt, meg a gyakorlati. Gyakorlati vizsga az volt, hogy ki kellett tűznünk. Zsinórpadot kellett, és akkor tűzünk, egy házalapot kezdjük el megmutatni. Az írásbelije volt, mikor ilyen statika, ilyen csomóponti rajzokat kellett készíteni, azért figyelni kellett oda, hogy mit is csinálunk. De a négy mérnök közül azt mondta az egyik, elment mellettem, és azt mondta, hogy már egy-egyen rosszabbul fogok indulni, mert a parfümöm erős. Nagyon nehéz volt nőként. Emlékszek, vettük a vizes csempevágót, és elmondta nekem Robi, hogy hát ilyet meg ilyet kellene venni, de hát ő akkor még kamionozott. Mikor én bementem a műszaki boltba, és azt mondtam, hogy én szeretnék egy ilyen típusú vizes csempevágót venni, gyémánporonggal, és akkor elnéztek, hogy én mit is akarok. Dolgoztunk egy helyen, azt kérte a megrendelő, hogy konyhát burkoltunk, és diagonálba kellett a padlóburkolót leraknunk, és amikor a vége felé érkeztünk, nagyon szép lett egyébként, és azt mondta nekem, hogy nem is érti, hogy most nőként, miért nem maradok a fokanálnál, és akkor mondtam neki, hogy hidd el, szoktam főzni is, ezt szoktam menni shoppingolni is, fel tudok költözni szépen is, de én szeretem a majtaros ruhámat is, azt is, meg ugyanúgy most a mentős ruhámat is. Én nagyon-nagyon közeli hozzátartozómat veszítettem el évekkel ezelőtt, és akkor jöttek ki a kollégáim oda a helyszínre, és én mindig megcsaláltam őket, hogy annyira nagy tisztelettel és emberséggel fordultak, és ott jött a legelső gondolat, hogy én szeretnék mentős lenni. A fő életem a mentőzés, de ugyanúgy az építőipari vállalkozás megvan. Van itt egy fehér furgon, amivel jöttünk, az is ide tartozik, azzal szoktunk el dolgozni, úgyhogy egyik furgonból megyek a másikba. A mentő autóba megyek. Igen, végül is mind a kettő egy munkaruha, mind ez is, vagy mind az építőipari. És mikor elkezdtem a környezetmérnöki szakra, egyetlen egy napon volt eldöntem, hogy mit szeretnék. Felvettek az egyetemre. Boldog voltam, annyira örültem, épp a kisebbik lányommal voltunk bent a kórházban, amikor megkaptam az egyetemre, hogy sikerült. Viszont a következő napon megkaptam azt, hogy ide is jöhetek. Hát volt álmatlan éjszakám, emiatt természetesen nagyon-nagyon sokat gondolkodtam.
5: És mi az, ami miatt a mentő hivatás mellett döntött?
4: Kell az az empátia legyen, kell az a beleérző képesség legyen az emberekkel, amivel itt jók tudunk lenni, vagyis megpróbálunk jók lenni, megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy segítsünk. Talán ez ami motivál, hogy segíthetünk.
3: A földeáki Berényi Brigitta együtt indul szolgálatba férjével, mentősök. Kedves hallgatóink, a hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel 5 és 6 óra között ismét várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Szilágyi Zsolt és a gyártás vezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Szombati imádság. Elmondja Bábel Balázs, római katolikus érsek.
1: Ezen a hétvégén is papszentelések, papi évfordulók ünneplésére kerül sor. Sajnos az utóbbi években előforduló botrányok bejárták a világot, de elfeledkeztünk arról, hogy nagyon sok hűséges, igaz pap szolgált és szolgál a mai időkben is. Róluk ritkán esik szó a médiumokban. A katolikus egyház egyik legünnepélyesebb eseménye a papszentelés, amikor azokat, akik elhívottságot éreznek és kaptak, kellő felkészüléssel fölszentelésben részesültek, őket Krisztus jelenlétének hordozóivá lehessenek a világban, pappá szentelik. Az életük váljék üzenetté az evangélium hiteles hirdetésével és megélésével. A papszentelés emberi erőn felüli feladatokra hív és küld, egész életen át hűségben megmaradni Jézus Krisztus követségében csak az ő kegyelmével lehet. Imádkozzunk a mai napon, hogy legyenek újabb papi hivatások, s akik vállalják, szentpapokká legyenek, a szolgálatban lévők pedig hűségesen kitartsanak életük végéig.
0: Bábel Balázs, római katolikus érsek gondolatait hallották.

0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: 2026. június 20-án reggel 6 órakor köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. Honvédségi tábor fiataloknak, olimpia napja a Városligetben, és válvetve apával naptársadalmi kezdeményezés. Csak néhány érdekesség, amivel a mai műsorban készülünk Önöknek. Most azonban krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről is beszélt a miniszterelnök a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen mérföldkőnek nevezte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Kijevvel, és közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csaknem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége a Szigetországban. Itthon az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e a személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált: az alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy az államfőnek és a testület elnökének is távoznia kell. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormánya a pedagógusok szabad sztrájk jogát helyreállító és az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézményigazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelő testületek döntéshozatali jogosultságait. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyorsbeavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat munkatársai a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Ma van a múzeumok éjszakája. Csaknem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Meghalt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a nemzetművésze. A szolnoki tanyavilágból indult, és a magyar néptánc megújítója lett. Ő alapította a Bartók Béla táncegyüttest, és nevéhez kötődik a Tímár módszer. Pályája során számos együttest vezetett, pedagógusként generációkat nevelt. Tímár Sándor 95 éves volt. Érkezik az év első nagy hőhulláma, ezért mától keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, kisgyermekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A déli és kora délutáni órákban kerülni kell a tűzőnapot, és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Javasolt világos szellős ruhát viselni, és magas faktorszámú fényvédőt használni. A sok napsütés mellett tehát ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, este 20-28 fok várható, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
0: Műsorajánlat.
3: Új világ.
4: Jára Judit köszönti Önöket az Új világban. Ezúttal Washingtonból riportot kínálunk a Teheránnal aláírt szándéknyilatkozatról. A Jeruzsálemből érkezett tudósítás Libanonról és a Hezbollah nevű szervezetről szól. Londoni jelentésünk a migráns ellenes megmozdulások miatt lángokban álló Észak-ír fővárosról, Belfastról készült, és Berlinben hivatalos statisztikák bizonyítják, hogy az erőszakos bűncselekmények elsőprő többségét migránsok követik el. Szóval ezúttal ezeket a témákat kínáljuk. Tartsanak velünk!
3: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
5: Fekete autók, éjszakai látogatók, kihallgatások és félelem. De hogyan működött valójában az AVH, és mi igaz abból, amit évtizedek óta tudni vélünk róla?
3: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
6: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17:50-kor a Dunán.
3: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
1: Hat óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. Az alábbi témákkal várjuk Önöket. Műsorunkat 5 perc tudomány rovatunkkal kezdjük, amiben arról lesz szó, hogy az emberek szavak nélkül pusztán a hangjukkal is képesek irányítani kutyájuk viselkedését. Aztán a honvédségi táborok világába kapunk egy kis betekintést.
7: Például olyan tematikáink vannak, hogy drón, lovas, vívótábor, búvártábor, és itt minden táborban szakemberek vannak, és szakemberek foglalkoznak a fiatalokkal.
1: Fél hét után Máté Szalkára látogatunk, ahol egy fiatal muzsikus csapat zeneszóval köszöntötte a tűzoltókat. Majd Vácott egy tejtörténeti kiállítást nézzünk meg, amivel kapcsolatban egy rajzpályázatot is hirdettek.
8: Nagyon örülök, hogy első helyezett lettem, és alig várom, hogy lássam majd az iskolateljes dobozon a rajzomat.
1: Ma lesz a Múzeumok éjszakája, amihez a Kossuth Rádió egy 2 órás élő műsorral csatlakozik, 7 óra előtt jövünk a részletekkel. Majd Szentendrére a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal kapcsolunk Lengyel Emese rendezvényszervezőhöz, akit a Skanzen esti programjairól kérdezünk. 4:48 után az olimpiáról és az olimpia napjáról beszélgetek vendégemmel. Fábián László, olimpiai bajnok, öttusázó, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára érkezik a stúdióba. 7:30 után pedig az édesapák kerülnek a középpontba. Érkezik hozzánk Bedő Imre, a Férfiak Klubja és a Férfi Nő Akadémia alapítója, valamint dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, akikkel a Válvetve apával naptársadalmi kezdeményezésről is beszélgetünk. Világjáró rovatunkban pedig egészen Üzbegisztánig repítjük kedves hallgatóinkat.
9: Ezek a területek, mondhatjuk, hogy sivatag, ilyenkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy hú, de meleg van. Hát meleg is van nyáron, 40-50 fokok vannak árnyékban, de télen -30, -40, ezért a sivatagban begyűjtik a szakszaulcserjét például, és azzal fűtenek a téli időszakban.
1: A mai műsor szerkesztője Eszteracközi Kinga, a hangmérnök Lajer Rita, a mikrofonnál Deák Dóbra. Ébredjenek velünk!

0: 5 perc tudomány.
1: Néhány jól hangsúlyozott bű-bű-bű, és a kutyák tudják, hogy mit kell, vagy mit nem szabad csinálni. Az emberek szavak nélkül pusztán a hangjukkal is képesek irányítani kutyájuk viselkedését, meséli az 5 perc tudományban Andi Csatilla agykutató, az ELTE neuroetológiai kutatócsoportjának vezetője. A gazdák bű szócska különböző hangsúlyú ismételgetésével elérték, hogy a kutyák megértsék az igen, nem, ide és oda jelentéseket, és előzetes tréning nélkül is az elvárásoknak megfelelően viselkedjenek. Ez az eredmény olyan ősi, különböző fajok közt is értelmezhető akusztikus kódokat tár fel, amelyek a nyelvet is megelőzik. Gémes Júlia Andi Csatillával beszélt.
2: Ebben a kutatásban arra voltunk kíváncsiak, hogy képesek-e az emberek hangjukkal instruálni a kutyákat, anélkül, hogy akár egyetlen szót is mondanának. Tehát pusztán az intonációjuk segítségével, pusztán azzal, hogy erősebben, gyengébben, magasabban, zajosabban adnak ki egy hangot, el tudják-e érni azt, hogy a kutya azt csinálja, amit szeretnének tőle. Úgyhogy semmi más nem tehetnek, csak az egyszerű, értelmetlen bű szócskát ismételgethetik. Azt kellett mondaniuk ebben a kísérletben embereknek, akik egyébként egy paraván mögött bújtak meg, tehát még a gesztikulációjuk sem segítette őket, hogy
3: Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi.
2: Az egész kísérletben összesen ennyit tehettek, és a különböző helyzetekben különböző feladatot kellett megoldatniuk a kutyájukkal. 4 instrukció volt, gyere ide, igen, gyere ide, a másik az, hogy ne, ne gyere ide. Egy harmadik az, hogy igen, menj oda. A negyedik pedig, hogy ne, ne menj oda. Tehát két esetben arról kellett bűbűbűznie a hangadónak, hogy a kutya hogyan viszonyuljon hozzá, oda hívta, vagy elküldte, és ezeknél talán nehezebbek voltak azok a helyzetek, amikor egy külvilágban lévő tárgyhoz kellett oda küldenie, vagy attól eltántorítania a kutyát. Tehát egyfajta bátorítás, vagy eltiltás jelentést kommunikálni a kutyával. A menj oda esetben egy elég ijesztő, furcsa ventilátort használtunk, ami egy apró ronydarabot fújkált maga előtt, és kicsit óckodtak a kutyák, hogy oda menjenek, és ez a bátorító bűbűbüzés kellett, hogy ebben segítse őket. A másik esetben pedig valami izgalmas, finom ételt tettünk le a szoba közepére, és itt a gazdának az volt a feladata, hogy noha a kutya magától szívesen oda ment volna, hogy egyen belőle, de a bűbűbüzésével eltiltsa a kutyát attól.
3: Bibi! Bibi! Bibi, Bibi!
4: Bibi! Bibi! Bibi!
2: Tehát mindig egy egyébként a helyzetben jelenlévő motivációval próbáltunk játszani, hogy ezzel szembe menni, hogy a bűbűbűknek valódi hatása lehessen ezekre a helyzetekre. De egyébként megcsináltuk ezt a tesztet ugyanezekkel az elrendezésekkel, anélkül is, hogy a gazdák bármilyen hangot adhattak volna, hogy biztosak legyünk abban, hogy a kutyák valóban attól csinálják inkább az adott viselkedést, mert a gazdák így szóltak hozzájuk, és ez így is volt.
5: Az ember nem bűbűbűzik a kutyájának, és nem akarja ilyen mesterséges intonációs dolgokkal kipróbálni, hogy mire képes. Tulajdonképpen minek ez az egész?
2: Az elmúlt években, évtizedekben elbűvölte a kutatókat, hogy a kutya milyen sok mindent megért azokból a szavakból, amiket mondunk neki. Hogy milyen sok mindent tudunk kommunikálni tanult szavak segítségével egy olyan fajnak, amelyik egyébként maga nem beszél. Viszont emögött ott bújik ez a szerintem sok szempontból sokkal izgalmasabb kérdés, hogy egyébként, ha nem tanítunk nekik semmit, ha nem használunk szavakat, akkor mit értenek abból, ami hangokat adunk? Honnan tudunk elindulni, amikor elkezdünk jelentéseket megosztani, jelentésekre utalni egymásnak? Hogyha csak azokra a jelentésekre gondolunk, amiket beszéd nélkül tudtunk kommunikálni egymás felé, akkor mi a repertoár? Akkor meddig terjednek a lehetőségeink? Ilyen szempontból ez a kutatás valójában szerintem azt vizsgálja, hogy milyen eszköztára lehetett a korai, még nem beszélő embernek, akkor, amikor különböző jelentéseket akart átadni egy másik, még nem beszélő embertársának. Amikor már megvoltak a lehetőségeink arra, hogy hangokat adjunk ki, már ugyanúgy fontosak voltak számunkra azok, hogy az a másik ember az hogyan fog viselkedni, akkor milyen módon tudtuk összetettebbé, árnyaltabbá tenni a kommunikációnkat, akár szavak nélkül is. Mert azt látjuk, hogy a legtöbb faj nem teszi annál árnyaltabbá a kommunikációját, mint hogy gyere ide hozzám, vagy menj el innen tőlem. Olyan jelentésű hangadásokat. Nem nagyon ismerünk az állatvilágban, amik azt mondanák, hogy menj oda, vagy ne menj oda. És hogy ez a típusú kommunikációs repertoár tágítás, ez valóban csak azért jelent meg, mert elkezdtünk beszélni, vagy pedig igazából ez ennél sokkal ősibb lehet, mert megvan a lehetőség akár egy ősi akusztikus kód formájában is erre, amit egy másik faj is megérthet. Hát ezt próbáltuk itt vizsgálni, és ezt a kérdést, ezt csak ilyen egyébként nem használt, bűbűbűs módszerrel tudtuk megtenni.

0: 10 éve szervez nyári táborokat a Magyar Honvédség. Álcázás, elsősegélynyújtás, hajózás, búvárkodás, lovas hagyományok, drónos képzések. Tavaly több mint 4000 fiatal vett részt a különböző tematikájú turnusokban az ország számos pontján. A honvédelmi táborok célja, hogy az érdeklődő fiatalok valós képet kapjanak a katonai pályáról, olyan készségeket sajátítsanak el, amelyek a civil életben is hasznosak, miközben fejlődik kitartásuk és együttműködési készségük. A cél nem katonai kiképzés, hanem a honvédelem világának élményszerű bemutatása, játékos és motiváló környezetben, hangsúlyozzák a szervezők. Nagy Zsuzsa hadnaggyal, a Magyar Honvédség területvédelmi és hadkiegészítő parancsnokságának beosztott tisztjével Diós Judit beszélgetett.
1: Hogy képzeljünk el egy ilyen tábort? Klasszikus rendfegyelem.
2: Az alaptematikájában van benne a honvédelmi ismeretek. Emellé társul az adott tábornak a tematikája. Lovas, drónos, vitorlás, vívó tábor. Tehát ami a honvédelmi tábor nevet adja neki, az, hogy azokat a kereteket és azokat a szabályokat tartjuk be minden táborban, mint a reggeli ébresztő, a reggeli torna, a sorakozó, az alaki foglalkozások, a zászlófelvonás. Tehát ezeket kell, de alapvetően egy élmény alapú táborról beszélünk, megfelelő szakemberekkel, és minden táborunkban van pedagógus is.
1: Az alaki foglalkozás, az micsoda?
2: Ezt úgy kell elképzelni, mint a gimnasztikában a jobbra át, balra át gyakorlatokat. Pont azért, hogy amikor rajban dolgoznak együtt, a raj kis csoportot jelent, egy szív, egy dobanás, ezt nagyon sokszor halljuk. Ez azt jelenti, hogy az energia, amit belefektetnek a mozgásba, az mind egyszerre történjen. És annyira jó ritmust ad a mozgásnak. Ennek ebben a körben az a lényege, hogy érezzék azt, hogy ők egy csapat.
1: De hogy egy turnusban hány gyerek van, és ők milyen korúak?
2: Van 20 fős, 30 fős és 40 fős táborunk. 12-14 éves korosztály, 15-16 éves korosztály, 17-19 éves korosztály, és egy táborunk van a 18-25 éves korosztálynak is, ez az ejtőernyős. Pedagógiában tudjuk, hogy ezeket a korosztályokat külön kell választanunk, terhelés szempontjából is. Itt most nem arra kell gondolni, hogy mennyi fizikai terhelést kapnak, hanem hogy milyen játékokat játszatunk velük. Mi az, ami élményt fog adni, és nem pedig olyan kihívást, amit esetlegesen nem tudnak megoldani.
1: Láttam, hogy rengeteg tematika van, még akár hagyományőrzés is, de mondjuk olyat is olvastam, hogy ejtőzködés.
2: Így van, közel 60 tematikát hirdettünk meg, pont azért, hogy a tematika elnevezés is már segítsen a választásban. Közel 80 táborunk van most feltöltés alatt. Például olyan tematikáink vannak, hogy drón, lovas, vívótábor, búvártábor, és itt minden táborban szakemberek vannak, és szakemberek foglalkoznak a fiatalokkal.
1: Nézegettem ezeket az összeállításokat a korábbi táborokról, meg lehet tanulni mondjuk tüzet rakni, vagy túlélni mondjuk éjszaka az erdőben. Ugyanakkor meg van valami ijesztő abban, amikor ilyen katonai sapkában, terepruhában, katonai járműveken ülnek 12-14 éves gyerekek.
2: A civil szemnek ez ijesztő lehet, de a gyerekek nagyon élvezik. Tehát ezt meg tudnánk úgy is csinálni, hogy rövid gatya a póló. De akkor már nem lenne álcázás technika. Az, hogy sisakban mászkálnak, ők élvezik a legjobban. Ők azt szeretnék mutatni, hogy ők is már nagyok. Ők is bele szeretnének gondolni abba, hogy a katonák mit csinálnak. Ez csak ezért van. Fegyvereket nem adunk a kezükbe. Egyszerűen a túlélés technika megtanítása az arra szolgál, hogy amikor mondjuk felnőnek és elmennek a haverokkal az erdőbe és rájuk estelednek, ne tévedjenek el, mert a legújabb telefonok nagyon gyorsan merülnek. Honnan fogja tudni az irányt? Merre kell menni? Hogy tudnak tüzet gyújtani? Mi az, amit figyelni kell az erdőben? Ezekre tanítjuk meg, amit a civil életükben tudnak használni.
1: Említette, hogy azt is szeretnék megmutatni, hogy miről szól a katonai élet. A civileknek a fejében mégis csak az van, hogy hát a katonai élet az akárhogy is, de a honvédelemről és így harcról, erőszakról, emberi életekről szól.
2: Igen, ez az, amit nem tudnak a civilek. A katonai élet arról szól, hogy mi egy család vagyunk. Itt mindenki ismer mindenkit, és mindenki segít a másiknak. Ez az egy szív, egy dobbanás, nem tudom hány száz éve van már a köztudatban, ez pontosan ezt jelenti. Mi soha nem megyünk egyedül, mi tűzpárokban mozgunk. A raj az egy kis család, a szakasz egy nagy család, és mi így mozgunk, ezt szeretnénk átadni. Mi barátok vagyunk, és ha a barátságot mi tudjuk mutatni, hogy az mit jelent, milyen előnyökkel, és milyen lemondásokkal jár, és hogyha ők ezt látják, akkor mi át tudtuk adni, hogy miről szól a katonaság. Mert erről szól, nem az erőszakról szól. Arról szól, hogy mindig van ott valaki, és tud kihez fordulni.
1: A kimondott célja is az ezeknek a táboroknak, hogy majd a pályaválasztás előtt álló fiatalok tudnak, ott legyen a látókörében ez a lehetőség is, a honvédelmi pálya. Ezt valahogy azért mégiscsak akkor megmutatják, vagy megismertetik.
2: Ez egy nem közvetlen célja, ez egy közvetett cél. Nekünk a lényeg, amiért mi csináljuk a honvédelmi táborokat, amiért a Magyar Honvédség csinálja, hogy olyan élményekben részesüljön a gyermek, vagy fiatalkorú, hogy felnőtt életében már máshogy ítélje meg a Magyar Honvédséget. Hogy tudja, hogy miről szól a katona élet. Nem az agresszióról, ahogy nagyon sokan gondolják, hanem arról, hogy van egy pont, van egy szervezet, amihez tudunk tartozni.
1: Hogy bírják a katonás rendet a fiatalok, mi a tapasztalat?
2: Nagyon szeretik. Hihetetlenül szeretik, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor hazamennek, ezt tartják is. Egy hétig biztos. Ezt onnan tudjuk, hogy utánkövetés van. A tábor végén, az utolsó nap, kérdévet töltenek ki a táborozók is, a kadét mentorok is, ez egy nagyon fontos szereplő.
1: Ők kvázi ilyen ifi vezetők,
2: így
1: vagy hasonló.
2: Így van, a táborparancsnokok is, és egy hét elteltével a szülők is. A szülők arról számolnak be, hogy amit mi megkövetelünk, hogy a körletekben rend legyen, ez azt jelenti, hogy a szoba rend, ő ezt tartja is otthon. Tehát amikor kiugrik az ágyból, beágyaz, vagy a telefont nem annyit használja, és nem olyan szinten válik függővé újra, mint a tábor előtt.
1: Mert hogy vannak szabályok is, ugye, hogy mikor lehet használni a telefont, van ezekben a táborokban mondjuk büntetés, vagy hogy érik el, hogy betartják a gyerekek ezeket a szabályokat?
2: Nincs büntetés, mert azt tudjuk, hogy a motiváció lehet pozitív és negatív. Negatív motiváció ma már bizonyított, hogy nem előremutató. Pozitív motiváció van, na ezt hogy lehet elérni? Ezt úgy lehet elérni, hogy beszedik a telefonokat, és adnak helyette olyan programot, ami kiváltja azt az igényt, hogy ők telefonozzanak.
1: Ugye még most is lehet jelentkezni ezekbe a táborokba. Mibe kerül ez a tábor, és hol elérhető?
2: Ez az 5 nap bentlakás, 35 000 forint, teljes ellátással, minimum 3-szori étkezés, és a www.honvédelmitábor.hu weboldalon, természetesen ékezetek nélkül lehet jelentkezni.

0: Fél hét van, hamarosan folytatódik a szombat reggel, most azonban krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
1: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek a nyugati helyet. Emellett jelentős menetrendváltozásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. A karbantartás július 18-áig tart. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai filmstábja a Stadionok állomás alagúti részben forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit, a közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott. A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható, nagy tavaink vize 23-26 fokos. A híradást Berente Marian szerkesztette.
2: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
0: 6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! A következő fél órában Máté Szalkán muzsikálunk, Vácott kiállítást nézzünk, a múzeumok éjszakájáról beszélgetünk, és Szentendrére is kapcsolunk. Tartsanak velünk!

0: Máté Szalkai Szatmár banda néhány tagja egy hétköznap este, amikor a tűzoltók azon nyugodt perceiket élték, amikor nem volt riasztás, megkéreckedtek a laktanya udvarára és zenével köszöntötték azokat az embereket, akik, ahogyan mondani szokták, oda mennek, ahonnan mások elszaladnak. De nem volt ez annyira spontán esemény. Zsoldos Barnabás riportja következik.
1: Azért jöttünk el, hogy önök igazán sokat segítenek az embereknek, amikor szükség van rá, és hogy egy picit megpróbáljunk abból visszaadni, hogy amit kapunk, meg kapnak az emberek, és hát egy-két mosolyt csalhatunk az arcukra. Úgyhogy ezért van ez a kis apropója a ma estének, hogy ide jöttünk muzsikálni, hogy valamit megpróbáljunk vissza is adni.
2: Herdon Balázs, a Szatmári banda vezetője mondta el, hogy miért zenélnek Máté Szalkán a tűzoltó laktanya udvarán. A kezdeményezést mindenképpen csak tisztelni lehet.
1: Kívánunk eseménymentes szolgálatot, és élvezzék a muzsikát!

0: a Szatmár banda néhány tagja, a Herdon fiúk a tűzoltóságon adnak egy olyan kis mini koncertet, ami azt gondolom, hogy egy tűzoltó laktanya udvarán még nem volt. Herdon Béla, a három fiú édesapja, önmozgatja a szálakat. Hogyan jött az ötlet?
1: Úton útfélre mindig bajba kerül valaki, és folyamatosan hívjuk a mentőket, tűzoltókat, viszont visszafelé, hát legyünk őszinték, nem nagyon adunk, mindig csak kérünk. Mi annak idején a betegség okán érintettek voltunk, és most már szeretnénk visszaadni valamit. Gyerekeink zenélnek, és így tudunk mi valami olyat adni, ami a mindennapjainkban nincsenek meg. Itt a tűzoltóság részéről nyitottságot tapasztaltunk, látom, hogy nagyon jól érzik magukat.
0: De nem csak, hogy nyitottság van, hanem még be is fogadták önt is, meg a banda tagjait is, mert beöltöztek tűzoltóknak.
1: Ez így igaz, szerintem ettől még bensőségesebb, még jobban együtt tudunk gondolkodni velük, nyilván megtapasztalni ezt az öltözéket, az más, mint látni kívülről, azért ebben dolgozni, mozogni, rohanni, oltani, vagy menteni embereket, azért az egy külön kihívás fizikailag is.
0: Rejtsük véka alá, hogy ön ezt egy kicsit nagyobb távlatokban gondolja.
1: Igen, én azt gondolom, és az volt a cél is, én is mondtam az itteni vezetőnek is, hogy ezt országosan lehetne művelni. Tehát ez nem kerül pénzbe. Minden egyes településen, ahol tűzoltóság, mentő, bármi van, ott van olyan csoport, aki tud pár percet rászánni, és akkor gyakorlatilag ezeknek az embereknek adunk, és van tőle egy jó napjuk, egy jó estéjük mindenkinek. Mi azért, mert adunk, ők azért, mert kaptak valamit önzetlenül. Szerintem ez így remek dolog.
0: Dr. Bugya László, Tiszás országgyűlési képviselő, mint ahogy Herdon Béla édesapa mondta, hogy lehetne ebből egy szélesebb összefogással, sokkal gazdagabb program, el tudja képzelni, képviselő úr?
2: Igen, ahogy Herdon Béla is elmondta, lehetne ebből egy országos mintaprojekt is. Várjuk azoknak a civil szervezeteknek a jelentkezését, azoknak a zenekaroknak, vagy más művészeti tevékenységet folytató szervezeteknek, akik tudnának segíteni ebben, hogy eljussunk mindenhova, az ország minden részére, és megajándékozzuk ezeket a szolgálatot teljesítő embereket.
0: A tűzoltók, hogy adjanak is valamit a zenekar tagjainak, megnyitották a tűzoltó autó műszaki oldalát. Látom, hogy igencsak rácsodálkozott, Balázs.
3: Hát hogyne, én azt hiszem, hogy ez így, hogy kívülállók vagyunk ezen a hivatáson kívül, így még mindig egy élmény, ugyanolyan gyerekkori élmény, mint ami 10-15 éve is volt. Nyilván most már az eszközöket más szemmel figyelgetjük, de azt gondolom, hogy ugyanolyan élmény marad, mint egy kisgyereknek egy ilyet látni.
0: Úgyhogy itt hallottam, ahonnan mások elfutnak, ők oda mennek.
3: Hát abszolút, meg hát felvettük ugye az öltözéküket, amiben ők dolgoznak. Körülbelül 5 percet töltöttünk benne, és annyi idő alatt lefőttünk, úgyhogy minden tiszteletünk a tűzoltó embereké, mert hát ebben a szerelésben mozogni is elég lehet, és hát még légző nem is volt rajtunk, csak a ruhájuk.
4: Szombat reggel.
5: 6 óra 39 perc van, jó reggelt kívánok! Az első tejfeldolgozó létrejöttét a régi Festetics grófok keszei területén kell keresnünk, de a tej, mint élelmiszer, már évezredek óta velünk van. Az, hogy éppen mennyien és mennyit fogyasztanak tejet és tejterméket, korszakonként változik, ám a tej mondhatni túlél mindent. Tejút a Tejmúltjától a Váci jelenjeig címmel nyílt csütörtökön kiállítás a Váci Tragor Ignác Múzeumban, az 50 éves helyi Naszály tejgyárral együttműködve. A cél a helyi tejipari hagyományok, a tej és a tejtermékek kultúrájának elkészítésének bemutatása a változásokkal együtt. A gyár rajzpályázatot is hirdetett a témában. Vicsák Eszter elsőként a korosztályában első helyezett diákot kérdezte.
6: Velkei Beatrix 9 éves. Mesélj nekem kicsit erről a képről. Miért éppen ezt rajzoltad? Ez egy fűben üldögélő tehénke, és tart egy teljes dobozt.
7: Igen, azért, mert a mostani Naszály teljes bociról hittetet jött, és...
6: Tehát amit a dobozon láttál.
7: Igen, arról így eszembe jutott.
6: Egyébként szereted a tejet, tejtermékeket? Mi az, amit eszel, iszol belőlük?
7: Imádom a tejet, az a kedvenc innivalom.
6: Mit szólsz ahhoz, hogy lehet, hogy iskola teljes dobozon lesz ez a rajz?
7: Nagyon örülök, hogy első helyezett lettem, és alig várom, hogy lássam az iskola teljes dobozon a rajzomat.

0: A Szájtej ZRT 50 éves évfordulója apropóján történik ez meg. Mi a tejterméktanács részéről nagyon sok energiát fordítunk az edukációra. Ezt a tehenet, amelyet itt láttunk, ezt is az elmúlt 11 évben 115 ezer gyerkőc fejte meg az iskolai edukációs programunk keretein belül, és itt a következő napokban is lehetősége lesz a gyerekeknek arra, hogy kipróbálják a fejést. Viszonylag élethű.
1: Sallai Attila, a Szájtej vezérigazgatója. Az én számomra nagyon ismerősek ezek a műanyag tejtartók. Az én gyerekkorom nem ilyenben, zöld színűben tartottuk a tejet. Tele van ilyen tárgyakkal ez a kiállítás, gondolom szándékosan.
2: Igen, nyilván hát a kiállítás szerette volna megjelenítetni azt a elmúlt évtizedek történelmi tényeit, ami a mindennapjainkban a fogyasztóknál is a háztartásokban jelen volt. Kezdve az acskós tejtől, a régi technológiától, igazából az egészen a mai modern termékekig.
1: 50 év azért az egy elég szép kor, akár egy ember életben is, de egy cég életében mindenképpen. És én először azt hittem, hogy jól tudom, hogy 1976 a Na Szájtej alapításának az időpontja. Aztán kiderült, hogy nem egészen, már az 50-es évektől jelen volt a cég Vácon.
2: Igen, már 20 évvel korábban a belvárosban egy régi kúria-szerű épületben megkezdődött a tejfeldolgozás, és ott a környékbeli területeket, embereket látták el napi tejtermékekkel.
1: Azt is olvastam, hogy az első volt a Na Szájtej, amely például laktózmentes tejet kezdett gyártani, még akkor, amikor talán még úgy fogyasztóként se sokan hallottunk erről. Akkor mi indokolta ezt az innovációt?
2: Nem túl nagy cégként, nem piacvezetőként próbált mindig valami újdonsággal előjön, és a laktózmentes termékek is ilyen termékek voltak. Utána be is bizonyította az élet, hogy egyre nagyobb igény lett rá, és most már mindenki szinte, aki számít a tejiparban, gyárt ilyen termékeket, és például a biotejet is elsőként mi gyártottuk, és mai napig gyártjuk itt belföldön.
1: Fehérváriné Tóth Helga, a Tragor Ignác Múzeum vezetője. Ez a kiállítás azért is nagyon jó, mert szerintem az én korosztályom ilyen 40-es, 50-esek biztos, hogy megtalálják, de az idősebbek meg még inkább azokat a tárgyakat is, amelyek a tejhez, nem csak a tejiparhoz kötődtek. Tehát találtunk tejtartókat, tejszállításra alkalmas edényeket, nagyon sok mindent.
3: Igen, az volt a cél, hogy ne csak egy ipar történeti kiállítás legyen, ami száraz, és csak leszűkítve a Na Szájtejet mutatja be, hanem elkezdtük magát a tejet bemutatni, hogy az egészen az ókortól kezdve hogyan változott annak a története. Milyen fajta tejtermékek vannak, ez az egész tejfelhasználás, tejkultúra hogyan alakult. Azért, hogy bármilyen korosztálynak ez egy izgalmas, ehető, élvezhető kiállítás és ismeretterjesztés legyen. Ez egy múzeumnak hihetetlenül fontos, és én azt gondolom, hogy nagyon sikeresen valósítottuk meg.
1: Elmondta megnyitón, hogy ha valaki bármilyen tárgy eszébe jut itt közben a tejgyártással, előállítással kapcsolatosan, akkor nyugodtan szóljon, mert hogy még bővülhetnek, ez cél is akkor?
3: Igazából pont a megnyitón mondtam is, hogy én miskolci vagyok, és nagyon sajnálom, hogy nem volt arra a kapacitás, ami most a miskolci tejipar a Na Szájtejhez tartozik, tehát több régi tejipari vállalatot fog össze. Fontos lenne, hogy az összes ilyen relikviát, emléket, tárgyat, fotót begyűjtsünk minél hamarabb, mert ez egy nagyon fontos része Magyarország történetének. Az, hogy milyen tejipari vállalatok voltak, hogy milyen szórólapok voltak, hogy milyen tejtermékek voltak, vagy volt, amit említettem, a zsörvé, ami ez az ízesített joghurthab, hogy akkor abban az időszakban ilyen termék volt, és akkor ilyen szállóigék voltak erre, vagy hogy Tururudi hogyan alakult, de ha ezekre most nem vigyázunk, nem gyűjtjük be, akkor ezek elszállnak. Úgyhogy ennek most van az ideje. Igen, úgyhogy várunk mindenkit, aki valamilyen dokumentummal rendelkezik, az keresse a Tragor Ignác Múzeumot.

0: ízekbe zárt történetek. Idén a gasztronómia államúzeumok éjszakája középpontjában. Ma este több mint 450 intézmény közel 3000 programmal, tárlatvezetéssel, koncerttel és interaktív kiállítással várja az érdeklődőket. A Kossuth Rádióban évről évre mi is beszámolunk a kulturális rendezvényről. Este 8-tól 10 óráig élő műsorral jelentkezünk majd. További részletek Elsztaracközi Kinga interjújában.
1: Június 20-a este 8 óra, már-már a Kossuth Rádióban egy hagyomány vagy megszokás, hogy ilyenkor egy nagyon különleges műsorral készülnek, egy nagyon színes műsorban mutatjuk be a Múzeumok Éjszakája programjait, és egy kicsit a kulisszák mögé is betekintést nyújtanak. Barta Bernadetta műsorszerkesztője.
2: Bizony, már annak idején, amikor gyakornok voltam a rádiónál, részt vehettem a Múzeumok Éjszakája című műsorban. Most idén ugye Múzeumok Éjszakája 2026 a műsor címe, korábban ugye riporterként száguldásban vettem részt, tehát a város több pontjáról kellett bejelentkeznem, különböző programokba csöppentem bele. Egy pár éve viszont megkaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy szerkeszthetem ezt a műsort, ami egy sokkal tágasabb és sokkal körültekintőbb munkát igényel, és úgy összeállítani egy műsor struktúrát erre az időszakra, itt ugye 2 órában fogunk élőben szólni, hogy felvillancsunk olyan programokat, amik ugye az idei tematikához kapcsolódnak, illetve olyan érdekességeket is, amik mondjuk emlékévekhez.
1: Sok program, sok múzeum csatlakozik a Múzeumok Éjszakájához idén is. Mennyire nehéz vagy könnyű ilyenkor válogatni, hogy mi az, amit megmutassunk, mi az, amire nagyobb hangsúlyt fektessünk? Ilyenkor szempont-e az, hogy mondjuk tavaly milyen múzeumok voltak a műsorban, vagy hogy áll össze ilyenkor a műsor?
2: Igyekszem úgy összeállítani kollégákkal a műsort, hogy országszerte legyenek programok fellillantva, tehát mondjuk például Szegedre utazunk és kapcsolunk Beslin Anitához, vagy mondjuk Keszthelyre a Balaton mellé, hiszen ugye ilyenkor nyáron azért már a Balaton mellett is nagyon sokan töltik akár a szabadságukat, és próbáljuk ezeket a programokat is becsatornázni ugye az élő műsor folyamba. Arra is próbálok figyelni, hogy olyan múzeum, ami már az előző évben mondjuk szerepelt. Itt például ugye Budapesten inkább könnyebb dolgom van ilyen szempontból, akkor aki az előző években pár éve mondjuk jelen volt valamilyen kapcsolás vagy program kapcsán, őket ne feltétlenül szólaltassuk meg, inkább olyannak adjunk teret, aki mondjuk pár éve nem tudott szót kapni, de ilyenkor egyébként nem csupán ugye maga a ma esti műsor az, ami ilyenkor fókuszba kerül, hanem ugye, ahogy lehetett hallani, például a Kalendárium című műsorban vidéki helyszínek, vidéki városok, különböző múzeumok éjszakájás programját lehetett hallani egészen hétfőtől péntekig.
1: Közeledünk az élő műsorhoz, biztosan összeállt már a fejedben, hogy mi mit fog követni, hova fogunk betekintést nyerni, és ilyenkor, amikor a riporterek kint vannak, akkor ők bizony belelátnak a háttérbe. Ezt át tudják adni a hallgatóknak? Tehát, hogy lesz ilyen kis betekintés, akár a készülődésbe kis kulisszatitkok?
2: Bizonyos mértékben megjelennek kulisszatitkok, hiszen hogyha például egy raktársétára gondolunk, ami ugye az Országos Széchenyi Könyvtárban lesz, mint program, akkor alapvetően ugye egy kulisszajárásra indulhatnak el a látogatók, ahová egyébként mi is majd kapcsolunk az egyik kolléganőhöz. De mi is egyébként most idén kitelepülünk, tehát mi a Petőfi Irodalmi Múzeumban várjuk majd 2 órán keresztül a látogatókat, tehát hogyha valaki például a Petőfi Irodalmi Múzeumban jár, akkor érdemes bekukkantani a könyvtárba, hiszen Deák Dóra kolléganőm onnan vezeti majd a Múzeumok Éjszakája 2026 című műsort.
1: Neked van-e személyes kedvenced, amit mondjuk nagyon vársz?
2: Konkrét programot nem fogok most mondani, viszont nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy ízekbe zárt történetek az idei tematika, hiszen ugye a gasztroprogramok azok mindig nagyon izgalmasak, és annál jobb érzés nincsen, amikor mondjuk az egyik kolléga valamit megkóstol, belecsámcsog a mikrofonba, és közben azt érzem, hogy én is éhes vagyok, és a mellettem ülő, álló, éppen tevékenykedő műsorvezető is rám néz, ahogyan egyébként szerintem a hallgatók többsége is ilyenkor azt érzi, hogy igen, abban a múzeumban ilyen finomságokat is lehet kóstolni, hát akkor útra kelünk.
0: Keljünk mi is útra, és nézzük meg, hogy a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum mi mindennel várja a látogatókat. A telefonvonalban köszöntöm Lengyel Lemesét, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum rendezvény szervezőjét. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
0: Korai időpontban beszélgetünk, de azt hiszem, hogy egy rendezvény szervezőnek már lehet ilyenkor talpon kell lennie, hiába a Múzeumok Éjszakája délutáni esti programokkal várja az érdeklődőket. Minden készen áll a mai napra?
3: Igen, igyekeztünk a tegnap estét úgy befejezni, hogy mindennel előkészültünk, és már csak a látogatókra várunk majd ma délutántól.
0: Az előbb Barta Bernadett szerkesztő arról mesélt, hogy egy rádiós műsort is nagyon nehéz megszerkeszteni a múzeumok éjszakája kapcsán, abból a szempontból, hogy tényleg rengeteg program van. Mit szoktak ilyenkor figyelembe venni, amikor kiválasztják, hogy mondjuk ezen a rendezvénysorozaton mi szerepeljen?
3: Elsődleges szempont, hogy valami különlegeset adjunk a látogatóknak, legyen benne néhány olyan programelem, amit máskor nem találhat meg, vagy nem kaphat meg. Másik nagyon fontos szempont pedig, hogy mindig van egy központi témája a múzeumok éjszakájának, hiszen ez egy egész országban zajló program, és mi igyekszünk csatlakozni ehhez a tematikához, ami idén a gasztronómia, ízekbe zárt történetek, hogy egészen különleges programokkal készültünk. Mi is rengeteg koncert, élő történelemjáték, kézműves és játékhelyszínek, nagyon különleges tárlatvezetések, fényfestés lesz nálunk a Szentendre és Kanzenben. Egy igazi zenei alakarttal készültünk, a színpadunkat egészen 18-tól 24 óráig megtöltjük zenei különlegességekkel, lesz délszláv táncház, mordvai táncház, lesz örmény kamarazenekar, jön Dávid Jengi Bárján, itt lesz az Opanke együttes, itt lesz a Voodoo Csaba, a népzenészek Hendrixet játszanak című produkcióikkal.
0: Közben a szakszofonosokat is lehet majd hallani, úgyhogy tényleg azért a különböző stílusokat is megtapasztalhatják az embereket, meg táncolhatnak is, ugye majd este egy ilyen programmal fogják zárni. Ha már a gasztronómiát említettük, azért a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban minden alkalommal az év többi napján is igyekeznek erre fókuszt helyezni, hogyha egy tájegységet megismerünk, akkor mondjuk a helyi ételeket is kóstoljuk meg. Mit lehet majd most kóstolni, vagy van-e valami olyan program, ahol mi magunk is megtanulhattunk, nem tudom, tésztát gyúrni.
3: Igen, az erdélyi falu részben lehet majd puliszkát kóstolni. Részt lehet venni gasztronómiai élményekben nagyon különleges tárlatvezetésekkel. Lesz gasztrotúránk Erdélyben, lesz egy túra, amelynek az a címe, hogy örmény kultúra és gasztronómia. Lesz különleges könyvbemutató, de a Skanzen étterme mindig készül és igazodik a rendezvénynek a témájához, úgyhogy nagyon különleges ételekkel fogunk készülni, ahol megjelennek majd a különböző erdélyi ízek, örményország ízei, egy kicsit a dalmát gasztronómiába is betekintünk, úgyhogy nagyon gazdag étel-italkínálattal várunk mindenkit. Lesz két különleges kurátori tárlatvezetésünk, ami ugye attól nagyon érdekes, hogy nem minden nap lehet részt egy tárlatvezetésen a látogató magával, az alkotóval, aki egészen első kézből tud mindent elmesélni. Úgyhogy az Elpusztíthatatlan tárgyak című időszaki kiállításunkban és az Együtt a fenntarthatóságért, ez két új kiállítás, mind a két helyen a kurátorral vehetnek részt. Több helyen megjelennek az élő történelem szereplői, ugye, akik az adott kor ruhájába egyes szám első szemében, magából a korból beszélnek a látogatókhoz, de az ideérkezők maguk is beöltözhetnek az 1900-as évek elejé ruhákba, és a családok egész este akár ebben a ruhában élheti bele magukat ennek a tájegységnek a korszakába.
0: Azt hiszem, ez tényleg nagyon izgalmas, mert egy kicsit más embernek a bőrében érezhetjük magunkat, és visszautazhatunk a múltba is. Ugye nagyon-nagyon sok munka van egy ilyen napnak a megszervezésével. Milyen szervezőként ezeket a pillanatokat megélni tud-e ön is azért kikapcsolódni majd?
3: Természetesen én minden alkalommal nagyon szeretem és élvezem a rendezvény sikerét és a gyönyörű látványt, főleg Erdélyben, amióta megnyitottuk, és ezek a gyönyörű városi épületek ki vannak világítva olyan motivumokkal a fényfestőművészek által, amelyeket a mi kurátoraink adtak, és kapcsolódnak az épületek ornamentikájához, a külső és belső terekben megjelenő motivumkincsekkel, és magát a koncerteket, a gyerekek, ahogy élvezik a gasztrotúrát, vagy a játékhelyszíneket, vagy a különböző kézműves foglalkozásokat, amikkel nekik készültünk. A látogató boldog, én is boldog vagyok.
0: Ma este tehát múzeumok éjszakája, így különleges programokkal és sok-sok érdekességgel várják az érdeklődőket a Szentendrei Skanzenben is, és természetesen országszerte a múzeumok. Köszönöm szépen Lengyel Emesének, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum rendezvényszervezőjének, hogy hangos meghívóval egybekötve beszélt a programokról. Jó szórakozást kívánok!

0: lesz az UV-sugárzás.
1: Ez volt a Krónika hétkor, hosszabb hír összefoglalóval legközelebb délben várjuk majd önöket. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
2: Műsor ajánlott. Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a...
0: Garami Zsuzsa.

0: években is. Besztercebányán, Pozsonyban, Nagyszombatban, Kolozsvárod, Bécsben, Linzben. Brunswick Teréz pedagógus grófnőről, az első magyarországi óvodák megalapítójáról van szó, aki egyébként 1824-ben az első karácsonyfát is állította Magyarországon, mégpedig Martonvásáron. Sőt, később az unokahúgával, Teleki Blankával együtt az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is részt vett. Ma óvodák tucatjai őrzik nevét, és a kiemelkedő óvoda pedagógusok számára díjat is alapítottak, amelyet szintén róla neveztek el. Kassai főkonzulátusunkon most születése ünnepén nagyszabású kiállítás idézi meg alakját és munkásságát. A kiállítás ünnepélyes megnyitóján Bartók Csaba járt.
1: Brunswick Teréz születésének 250. évfordulóját hivatalosan is listájára vette az UNESCO, mert a nemzetközi szervezet az első magyar óvoda megalapítójának életművét a kisgyermekkori nevelés terén kiemelkedőnek és megkerülhetetlennek tartja.
2: Most bemutatjuk a Külügyminisztérium Játékra született című interaktív emlékkiállítását. Ez a kiállítás öt, mondjuk úgy, totemből áll, vitrinekkel, monitorokkal, játékok bemutatásával kiegészítve.
1: Magyarország kassai főkonzulja megnyitón ismertette, hogy Brunswick Teréz a budai kisdedóvó után még további óvodák létrehozását segítette, így részt vett a besztercebányai, a pozsonyi, a nagyszombati, a kolozsvári, a bécsi és a linci első óvodák megalapításában is. Emelte ki Hetei Ágot a főkonzul.
3: 250 évvel ezelőtt született Brunswick Teréz, és előtte nem volt óvoda. Nem csak Brunswick Teréz életét mutatja be, történelmi háttér be is helyezi, rengeteg szakember dolgozott ezen a kiállítási anyagon. Öt totemen találhatjuk, tehát ilyen háromszög alakú oszlopokban helyezték el. Első helyen az életével kapcsolatos és pályájával, munkájával kapcsolatos dolgokat, majd az őt követőket, tehát azért ő közel 100 óvodának a létrehozásában vett részt. Ehhez nyilván utazott és látta, hogy hol működik ez már előttünk, és onnan hozta a tapasztalatait. Illetve bemutatjuk azt is, hogy voltak kezdetleg játékok, mert ő volt az első, akinek az óvodájában játékszerek is szerepeltek, de nem ezeken van a fókusz, hanem az innovatív magyar társas játékokon, amit ma is gyerekek is és felnőttek is használnak, illetve használjanak csak bátran. Természetesen sokakat várunk, illetve a mai esemény fókuszában pedagógusok, óvodapedagógusok is voltak, és ők már be is jelentkeztek, hogy akár csoportokkal is visszajönnének, és igen, amíg a felnőttek elidőznek itt a tablók előtt, addig a gyerekeket egy játéksarokban várjuk. Közel 20 kisfilmet is tartalmaz ez a kiállítás, úgyhogy bő másfél óra, amíg az ember ezt végignézi, nem túl alaposan, de legalább egy másfél óra szükséges hozzá, úgyhogy addig kell a gyerekeknek játszóhelyet biztosítanunk.
1: A rendezvényen filmvetítés és előadás is közelebb hozta az érdeklődőköz a Pozsonyban született grófnőt, az első magyarországi óvodák megalapítóját. Mózes Angélát, a kassai Fénysugár református óvoda igazgatóját is elvarázsolta a kiállítás.
4: Nincs nagyon köztudatban, meg kell mondanom őszintén, az ő neve, hogy ki is volt ő valójában, mi volt a munkássága, életútja, és én nagyon örülök, hogy részt vehettem ma ezen az alkalmon és ünnepségen és eseményen, mert így tovább tudom adni a kolléganőimnek a jövőben, hogy ki is volt ő, és hogy beszéljünk róla, és terjesszük az ő hírét, mert ő egy csodálatos ember volt, akinek köszönhetjük ma, hogy itt lehetünk, és óvodákba dolgozhatunk, és vezethetjük őket.
1: A kiállítás szakértője a népszerű játéktervező Győri Zoltán volt. A gazdag anyag összeállításában a Martonvásári Agroverzum és Óvoda Múzeum, a Székesfehérvári 7-7 Játékmúzeum, a Szentendrei Skanzen, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Pagony Játékkiadó, a Budapest Történeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és az MTVA vett részt. A kivitelezés és a dizájn a kreakció munkáját dicséri. A kiállítást eddig 4 helyen mutatták be. Párizsban, Strasbourgban, Budapesten, Kassára, Prágából érkezett.

A pozsonyi kiállítás hát Prágából érkezett. Prágából, pontosabban Cseföldről érkezett a Felvidékre egy évvel ezelőtt egy különös és érdekes óvodai modell is. A műhely óvoda vagy műszaki óvoda, ahol a kétkezi munka műveltségét is megismerhet.

0: Hetig megtanulhatják a gyermekek. A pedagógiai program lényege, hogy az apróságokra méretezett barkács asztalokon nekik való, ám igazi szerszámokkal fúrnak, faragnak, fűrészelnek és ragasztanak. És ezzel nem csak a finom motorikájuk fejlődik, hanem a kétkezi műveltséget is elsajátítják. És talán majd a nagyobb diákként a pályaválasztáskor a szakmák felé is bizalommal tekintenek. Fülek városában az egyik óvoda műhely óvoda, ahová Tarnóczi László kollégám különleges alkalommal látogathatott el. Középiskolás asztalos versenyen készült kis székeket vittek a legkisebb asztalosoknak ajándékba. Tarnóczi László riportja következik.
1: Van még a mellettünk lévő osztályban, meg a magyar oldalon is van ott egy asztalunk.
2: Füleken a Stúr utcai óvoda különleges óvoda, hiszen műhely óvoda. Nem nagyon hallottunk még erről a pedagógiai modellről.
1: A műszaki óvodák Csehországból indultak, mi körülbelül 5 éve foglalkozunk ezzel, úgyhogy voltak óvodapedagógusaink, akik voltak ilyen képzésen, ők hoztak be az óvodánkba, és aztán megszereztük a kontaktot arra, hogy megnyissuk a mi óvodánkat, úgyhogy tavaly júliusban volt az ünnepélyes átadás, a megnyitás ennek a műszaki óvodának.
2: Lipták Melinda a füleki Stúr utcai óvodának vezetője. Hány csemetét gondoznak itt, és mennyire felszerelt az intézményük? Kívülről egy gyönyörű parkba helyezve csodálatosan néz ki az intézmény.
1: A mi óvodánk ebbe az iskolai évbe 161 csemetét ápol, gondoz, nevel. 7 osztályunk van, mind a 7 osztályban szét vannak osztva ezek a gyerekek. Van 4 szlovák tannyelvű osztályunk és 3 magyar tannyelvű osztályunk. Óvodánk felszereltsége nagyon megfelelő, mindennel fel vagyunk szerelve, gyönyörű a kinti areálunk, és nagyon szépek az osztályok is.
2: Ajándékot kaptak most a Nemzetközi Asztalos Verseny versenyzőitől tulajdonképpen, azokat a kis székeket, amelyeket a Dancsó János Asztalos Emlékverseny keretében készítették, és szépen rímelt erre egyik vers, ami arról szólt, hogy kinőttük a kis székeinket.
1: Igen, kimondottan ilyen verset szerettünk volna választani, ami valami ezzel az asztalos munkával, vagy valami kis székkel kapcsolatos ilyen verset találtunk, és meglepődve nagy örömmel fogadtuk, hogy a mi óvodánk lett kiválasztva, hogy ezeket a kis székeket megkapja. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, nagyon szépen köszönjük.
2: Hát, hogyha megnézem azokat a tárgyakat, amiknek jó részét a gyerekek készíthették, és itt van pici asztalospad, pici satú, pici lomfűrész, balzafából alakítanak ki mindenféle repülőt és különleges dolgokat. Hát csodaügyesek ezek a gyerekek. Bevált a program, mondhatjuk?
1: Igen, bevált a program. Gyerekek nagyon szeretnek vele dolgozni, azért használunk balzafát, mert ez egy puha, könnyen megművelhető, könnyen tudják fűrészelni, és gyerekekhez mértek ezek a segédeszközök is, amivel tudnak dolgozni.
2: Szlovákiában hol, merre felé vannak erre példák?
1: Szlovákiában itt a környékünkön, a járásunkon még egy losonci óvoda van, Partizán utcai losonci óvoda, ahol ezt végzik a gyerekek, és még Feleden nyitottak ilyen műszaki óvodát, úgyhogy Feleden tudok még egyet. Itt a közelben Rimaszombat és losonci járásban nincs több.
2: Akik a programot elindították, és önök is, mit várnak ettől a programtól?
1: Ez a program állítólag bele fog kerülni
2: az európai jó gyakorlatok körébe?
1: Szerintem igen, ez a cél, és lesz rá kiadva külön cél, amit el kell érni a gyerekekkel, és gondolom, hogy ezek majd aztán a többi óvodába is bekerülnek. Mi vagyunk az elsők közt.
2: Lehet, hogy a szakképzést szívesebben választja az a gyermek, amelyik a kétkezi műveltségben az örömet megtalálja már ilyen pici korban?
1: Igen, lényegében ezzel a célunk, hogy egyre kevesebb a szakképzett ember, aki tényleg, hogy ilyen kétkező munkával keresi meg a kenyerét, és ezért szeretnénk a gyerekeket már kiskorba erre nevelni, hogy mégis tudják, mi az az asztalos munka, nem csak a főiskola, még nem csak a számítógépnél való ülés.
2: Van itt magyar csoport is, van szlovák nyelvű csoport is. Minden gyerek szívesen foglalkozik ezekkel a szerszámokkal?
1: Igen, minden gyerkőszül, minden csoportban szívesen foglalkozik ezekkel a szerszámokkal. Egyelőre a nagy csoportosok használják, ugye, mert mivel vannak itt ilyen segédeszközök, ott mindig el szoktuk mondani a biztonsági feltételeket, úgyhogy 4 osztályban van műhelypadunk, és ez a 4 osztály egyelőre dolgozik vele.
2: Szülők hogyan fogadták a kezdeményezésüket?
1: Nagyon örültek neki, és támogatnak minket. Nagyon sokszor tényleg megveszik ezek az apró kis dolgokat, amit mi ezekre a hóemberkékre vagy baglyokra, amiket készítünk és ráragasszuk, úgyhogy szoktak minket ezzel szponzorálni.
2: Oda-haza is aztán barkácsolnak az apukák a gyermekeikkel?
1: Igen, nagyon sok kisgyerek van, főleg a fiúk, de találhatók lányok is köztük, akik mondják, hogy igen, oda-haza is kimennek apucival, és akkor valamit készítenek.
2: folytatásról mit lehet tudni, aki kikerül innen óvodából, füleken itt valamelyik általános iskolában talán majd olyan technikatermet, amiben ugyanígy fejleszthetik a kézügyességüket?
1: Nagyon bízunk benne, ezért is kezdtük el ezt a projektet, vagy ezt a műszaki óvodát, és szeretnénk bevonni az alapiskolákat is, hogy a gyerekek aztán tovább tudják fejleszteni magukat. Szlovákiában van ilyen tantárgy, hogy technika az alapiskolákon, úgyhogy vannak műhelyek, szerintem ezek tudnak rákapcsolódni, és a gyerekeknek ez csak hasznukra válik.

0: Az O, I, O, C, O, A, C, O, K, C, O, vakáció feliratok a héten már végérvényesen beírattak a diákok iskolatábláira, tabletjeire, vagy egyszerűen csak a naptárakba. Igen, itt a vakáció, amikor üdülni vagy csak egy-egy kirándulásra mennek a családok. Tomolyka Tünde a Szepességbe invitál most bennünket arra a vidékre, amely a történelmi Magyarország egyik legjelentősebb és leglátványosabb északi tájegysége, a mai Szlovákiában fekszik. Gyönyörű táj, érdemleges történelmi emlékek, több helyütt sajátos kultúra. Hangos Bédeker következik Ólublóról, Késmárkról és a Gorálokról.
1: Észak-Szepesség idegenforgalmi szempontból Szlovákia egyik gyöngyszeme. A lengyel határ közelében lévő Maguránytúl, a Pieninek Nemzeti Park és a Dunajec folyó népszerű turisztikai célpontok. A vidék több kultúra találkozási pontja is egyben. A térség mind természeti, mind épített örökségben jócskán bővelkedik. Ólublóvára például Szlovákia egyik leglátványosabb és legnépszerűbb történelmi emléke. 711 méter magas mészkősziklán magasodik a Poprád folyó völgye felett. A vár a középkori magyar-lengyel határon betöltött védelmi és kereskedelmi szerepe kapcsán, valamint a lengyel koronázási ékszerek egykori rejtek helyeként vált híressé. Ma múzeumként működik. Jakub Ondrejt, az Észak-Szepesség és a Pieninek területi idegenforgalmi szervezetének ügyvezető igazgatóját hallják. A lublói vár Zámojszki kincstárában járunk. Az itt látható kiállítás tárgyait közvetlenül Spanyolországból hozták el a Zámojszki család ma élő utolsó leszármazottai, mondja az idegenforgalmi szakember. A vártörténeti kiállítás átfogó betekintést nyújt a 13.-14. század fordulóján épült erődítmény történetébe. 1412-ben például itt találkozott luxemburgi Zsigmond magyar király és második Jagelló Ulászló lengyel király. Ezt követően 350 évre több szepesi várral is várossal együtt a vár kölcsön fejében lengyel zálogba, így lengyel igazgatás alá került. A nyári főszezonban, azaz áprilistól szeptember végéig a komplexum minden nap látogatható. A Tököli család egykori otthona Késmárkon. Reneszánsz külsejét az 1600-as években kapta, a tököliek olasz kőfaragókat, kőműveseket és festőket hívtak Késmárkra, hogy a védvárat családi lakhelyé alakítsák át. A várban 15 kiállítás tekinthető meg, amelyek a vár és a város történetét mutatják be. A Tököli család a leghosszabb ideig több mint 100 éven át birtokolták a Késmárki várat, mondja Barbara Tomajová tárlatvezető. Késmárk történelmi könyvtára az egykori ágostoni hitvallású evangélikus gimnázium és líceum épületében található, de megtekinthető itt az új evangélikus templom is, amely a Késmárki gróf, első Magyarország és Erdély fejedelme Tököli Imre szarkofágját őrzi. Szlovákiában az egyik legjobb állapotban fennmaradt faépítmény a Késmárki tagolt evangélikus Szent Háromság templom, amelyet a vallásszabadságot korlátozó időszakban emeltek. 1711-ben állították a régebbi 1593-ból származó szakrális kőépítményhez.
2: Biblické citáty sú v nemčine, staronemčine, lebo v tej dobe sa hovorilo po nemecky.
1: Itt találhatók azok az eredeti festmények, amelyek több mint 300 évesek, az oltárrészben látható alkotásokat egyáltalán nem restaurálták. A templomot egyetlen fémszög felhasználása nélkül építették, mondja Nóra Kisová bejárásvezető. A szlovák-lengyel határon lévő Vöröskolostor, az azonos nevű település kihagyhatatlan látványossága a Karthauzi szerzetesrend építette
3: 1350-ben.
1: Kagylókkal körberakott piros kalapot kap a házigazda által gorállá ütött vendég, és egy puszit is kap mellé. A gorálok a hegyekben éltek, burgonyát termesztettek, teheneket és juhokat tartottak, és legeltettek, valamint fát szállítottak. Kemény munka folyt errefelé. Ma már nem ezekkel a tevékenységekkel foglalkozunk, hanem elsősorban a turizmusból élünk, mondja Ján Gondek, vendéglátós, helytörténetkutató. Az itt élők viselete is különleges. A széles bőrövön természetesen zseb is van, ahová egykor a dukátokat rakták. A díszesen hímzett ünnepi mellényen azok a virágok köszönnek vissza, amelyek a környéken nyílnak. A gorálok Szlovákia egyik nemrég elismert kisebbségi népcsoportja. 2025. január 29-e óta ők az ország 15. hivatalos nemzetiségi közössége.

visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó közép-európai magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amire számítunk a jövő szombaton is.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
0: Reklámot hallotta.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 9 óra. Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az alkotmánybíróság tagjai mai döntésükkel kimondták, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnöknek és az AB elnökének is távoznia kell. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Ma van a múzeumok éjszakája. Csaknem 400 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok viszik az utasokat, az amerikai filmstábja a stadionok állomás alagúti részében forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit, a közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a filmgyártás fontos része az ország gazdaságának, egyúttal elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért. Érkezik az év első nagy hőhulláma, ezért mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért a déli és a kora délutáni órákban kerülni kell a tűzőnapot és sok folyadékot kell inni. Gyermekeket, idős embereket és házi állatokat még egyetlen percre sem szabad parkolóautóban hagyni, és a tűzgyújtási tilalmat is fokozottan be kell tartani. Tömegeket várnak a vízpartokra a hétvégén. A vízi rendőrök a Balatonnál megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a tóból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több, nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. A vasúttársaság arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint előre tervezze meg utazását. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mindegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A vagonok üresek voltak. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasúttársaság. Itthon a sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 28-20 fok várható, nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Műsorajánlat.
2: A Tisza és az Agyva találkozásánál fekvő egykori Végvár története, interaktív kalandozás a Szolnoki Vár helyén álló látogatóközpontban. Horgászkalandok, romantikus csónaktúra, természetjárás kétkeréken és a Tisza virágzás lenyűgöző természeti csodája. Néptánc felvonulás, vásári bábjáték, kézműves bemutatók, élmények a Szőke-Tisza partján. Halászlé, parcsapörkölt, halkolbász, sült hal, szálkamentes élmények a tányéron. Szolnok természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
0: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
3: A Rádiókabaré mai sztár vendége Kis Endi.
4: 5. emeleten laktam, de nem vettem észre, hogy 4. szállok ki. Rossz lakásba mentem be, de ugyanúgy nézett ki, mint az enyém. És lefeküdtem egy kanapira, hogy végre megpihenek a többnapos buliból. Viszont egy férfi jött, hogy mit keres a Endi itt. Ismertük egymást, mert szomszédok voltunk, de én nagyon zavarba jöttem. Aztán ittunk egyet, és megúsztam.
3: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
5: A magyar gasztronómia megújulásának kulisszatitkai Molnár B. Tamással. Pirítósból épített vendéglátó és siker egy fiatal párostól. Kreatív maradékmentés nyári ízekkel és egy gombatermesztő, aki legalább 70 éve kezdte és 80 évesen is naponta dolgozik. Korkóstoló, ízek, emberek, történetek.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
6: Gyerekként mindenki szeret játszani. Játékból áll az egész nap, ami szórakoztat, fejleszt, tanít és felkészít a felnőtt létre. A lányok babáznak, a homokozóban süteményt sütnek, a fiúk várat építenek, kis autókkal versenyeznek, fára másznak, macskákat kergetnek. A szobában aztán előkerülnek a kirakók, a társasjátékok, a színezők, a foglalkoztató füzetek, a kérdezfelelek játékok. Idővel egyre komolyabb szinten zajlik ez, majd felnőttként a barátokkal ülünk össze egy-egy asztalnál, és folytatjuk ott, ahol gyerekkorunkban abba hagytuk. Csapatokat alakítva, jó társaságban játszunk tovább, amíg csak lehet. Köszöntöm Önöket! Ma a Kabaré Matiné Maksa Zoltán új rádiós vetélkedő című jelenetével indul, a szerző Aradi Tibor és Varga Ferenc József tolmácsolásában.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, és köszönöm a lehetőséget, melyet meg is ragadnék, hogy felhívjam a figyelmet egy apróságra. Volt egy nemzedékeken átívelő, közszeretetnek örvendő műsorka a Déli Krónika után minden nap. Igen, igen, ez volt a játék és muzsika 10 percben, és 3 komoly zenei kérdés hangzott el, és már is jött a nyeremény, 300 forint. Sőt, ha a pótkérdésre is hibátlan választ adott a delikvens, még egy könyvet is nyert, mely vagy Mozart gyermekkoráról szólt, vagy nem. De volt még hanglemez, amin Kocsis Zoltán felállt az zongora mellől, és hazament. Nos, örömmel jelentem, kedves hallgatók, hogy a nyeremény összeg mit sem változott, továbbra is 300 forint, ami jelenlegi pénzben majdnem egy tejföl. Jöjjön akkor most a Kossuth Rádió új általános műveltségi vetélkedője, a Valami Rémlik, melyhez már is szólítom az előválogatón fölényes győzelmet aratott egyik játékosunkat, Aradi Tibort. Kedves Tibor, üdvözlöm a Valami Rémlik stúdiójában, és kérem pár szóban mutatkozzon be a hallgatóknak.
8: Jó napot kívánok, Aradi Tibor vagyok. Jelenleg a Batthyány téren dolgozom térelválasztóként főállásban, de mellékállásban párterapeuta vagyok.
7: Igen, és akkor mondjuk el azt is a kedves hallgatóknak, hogy most jelent meg a 4. könyve ebben a témában, Hogyan valljunk szerelmet attól függően, melyik fogunk hiányzik elől címmel.
8: Feleségem, Aradi né, posztumusz Jolám, barlangtisztító, és van egy kártyavető gépünk, tudja, hogy van műsorvezető úr, egy kis mellékes, ugye? Jó, úgy jön?
7: Említette azt is, hogy valaki elkísérte önt ide a stúdióba.
8: Igen, egy kerékpáros jött mellettem végig az úton. Valószínűleg beleakadt a Hosentrógerje a visszapillantóba.
7: Köszönöm szépen, kedves Tibor. Több hallgatót is kimerítő választ. És akkor szólítanám mai ellenfelét, kihívóját, Varga Ferenc Józsefet.
9: Igen,
10: jó napot kívánok, Varga Ferenc József vagyok. Két lányom van, de nem engedem ki őket az utcára, mert nagyon csúnyák. Főállásban pokolgépeket tesztelek. Mellékállásban van egy kis tarhonya ültetvényünk a családdal, Pökhenden, ahol lakom.
7: Úgy tudom, hogy maga nem tőzsgyökeres pökhendi.
10: Nem, örököltem ott egy házat az egyik kedves vásárlomtól, aki korábban rendszeresen rendelt tőlem pokolgépet, de sajnos a legutolsónál jött a téli időszámítás, és ő meg elfelejtette egy órával előrébb állítani a masina óráját.
7: Hát ez pech és nem kicsi. Na de most már mindent tudunk, remélem játékosaink a kérdésekre adandó válaszokat is. Kezdődjön az első párbaj. Témaköreink a következők. Kilincsgyártás Magyarországon a 18. században. Állóhelyre szóló mozijegyek a szocializmusban. Általános ismeretek. Elrontott ételek, vagyis gasztrognómia. Pubertáskori pattanások legyeken. És az utolsó, kiengedted a kéziféket, pedig nem kellett volna. Hagyományosan az ABC-ben előbb álló nevű játékosunk kezdheti a válaszadást, és ugyancsak hagyományosan az első témakört kiválasztjuk mi, hát ha mindketten kiesnek, és előbb mehetünk haza. Igen, tehát akkor az általános ismeretek lesz az első témakör. Nos, itt a díszletfalon kívül is sok minden eldőlhet, figyelem. Kezdjük! Tibor, hogy hívták volna a szomszédokból ismert Taki bácsit, ha görögnek születik?
9: Szirtaki.
7: Plöm, tökéletes. Hol írták alá világosi fegyverletétel iratait?
9: Lapalján.
7: Plöm. Így van. Mit mond a focista a pályán, amikor várja a labdát?
9: Húha, most mondja. Passz.
7: Plöm, helyes. Melyik állat képes halottnak tetetni magát, ha rálelnek?
9: Kovács Laci.
7: Sajnos viccnek jó, de a valóságban, kérdezem Ferencet.
10: Ez a mókus hangya hímia is rendszerint akkor teszi, amikor hazaér a nőstény.
7: Plön. Pontos, köszönöm szépen, és ezzel átvette a választadás jogát Tibortól. Melyik magyar találmány nem kellett itthon senkinek?
10: Hát több ezer, de a leghíresebb a saját pályáját lerakni képes villamos.
7: Plöm, igen, erre gondoltunk. Mit kötöttek meg 1983. februárjában Szentkoppágyban?
10: Ezt a kardigánt, ami rajtam van.
7: Plöm, köszönöm, így van. Ki mondta, a kocka el van vetve?
10: Rubik Kernő.
7: Nem sajnos. Másik játékosunk, Tibor.
8: Egy vetőgépkezelő, amikor jelentette a főnökének, hogy kész van, amire kérte.
7: Sajnos ez sem jó. Kérlek szépen, Julius Cézár mondta, akinek apukája Augustus, nagypapája szeptember Cézár volt. Nevét pedig számtalan kutya őrzi. Az állás 3-3. Mi volt 1917-ben a szovjet forradalmi csapatok jelszava?
10: Cár lenne nélkülünk.
7: Plöm. Száguldunk tovább. Nagykáta testvérvárosa?
10: Szurikáta. Ott adták be a legtöbb oltást.
7: Plöm. Mi Tell Vilmos múlt ideje?
10: Told Vilmos.
7: Plöm, 6-4. Tibor talán fordíthat is. Melyik emlős neveli a kicsinyeit a szájában?
9: A fogorvos.
7: Ez egy félig beugrató kérdés volt, de Tibor jól vette az akadályt. Jaj, de izgalmas. A történetírók szerint milyen ember volt Dugovics Titus?
9: Hát olyan magával ragadó.
7: Plöm, határeset, de elfogadom. Miről híres Apcukbori néni?
8: Fizetősé tette a ház előtti földútszakaszt.
7: Ötletnek nem rossz, csak ne bevezessék, Ferenc.
10: Úgy tudom, ő viselte a legtöbb alsó szoknyát, hogy ne látszon az alattuk megbukvó polgármester, amikor lebuktak.
7: Plöm, helyes. Ferenc egyetlen pontra a párbaj megnyerésétől. Melyik volt az első dal, amit az ősember énekelt asszonyának a sziklarajzok szerint, amikor egy vadászatban egy mamut mindkét lábszárát eltörte?
10: Mit tudom én?
7: Tibor?
9: Térden állva jövök hozzád.
7: Plöm, igen. Na, kedves Tibor, itt a sorsdöntő kérdés. Melyik állat a leggyorsabb a földön?
9: A lajhár, mert ő már meg is érkezett.
7: Ó, de sajnálom, nem egészen. Másik játékosunk, Ferenc?
10: Az F-16-os vadászgépre tapadt pióca.
7: Plöm, és ezzel Ferenc megnyerte a párbajt.
10: Jó, ide, örülök.
7: De izgalmas volt itt a végén. Tibort egy hajszál választotta a játék megnyerésétől, de így sem távozik üres kézzel, hiszen beleteszem az enyémet. Ferenc viszont három nagyon szép könyv közül választhat, mondom a címüket. Monte Cristo grófja első kötet, második kötet, harmadik kötet.
10: Én a harmadik kötetet választom, legalább a sztori végét tudjam, ha már az elejét nem.
7: Tibornak pedig vigazdéként azért adunk valamit még hozzá, a kazettás Kamilla fűzsírégető torna DVD-je. A viszont hallásra.
6: Véget ért az iskolákban az idei tanév. Több helyen már kiosztották a bizonyítványokat. Az évvégi érdemjegyek nem érik váratlanul a diákokat, hiszen évközben az ellenőrzőbe, vagyis ma már virtuálisan, a Kréta felületére a nevelők beírták az adott tantárgyakból a megszerzett osztályzatokat. A tanárok olykor engedik, hogy évvégén a tanuló feleljen a jobb jegyért, de ez csak is az oktató jó indulatán múlik. Cserháti László az Ellenőrző című jelenetét Revicki Gábor és Vida Péter előadásában halljuk.
11: Ez skandallum, fiacskám. Hogy jut eszedbe ilyet ki?
12: Gondoltam, beleegyezik a tanár úr, a jövő múlik ezen a felületen. Engedje meg, tanár úr, hogy javítsak.
11: Nézd, fiacskám. Az Ellenőrző szerint épp 20 éve voltál nálunk nyolcadikos. Mi értelme már utólag ezen a ramagy osztályzatokon javítani, Zénókám?
12: Az a gondom, tanár úr, hogy a fiam a kis Zénó, ahogy a feleségem nevezi Zénó 2, megtalálta azt az ellenőrzőmet, amit most néz a tanár úr, és azóta nincs előtte tekintélyem. Mögöttem csak Nyunyinak nevez. Ezért lenne fontos újra felelnem a jobb osztályzatokért. Ez tanár úrnak semmibe sem kerülne.
11: Na jó, essünk túl rajta. Te ugyanolyan fárasztó vagy, mint voltál. Alig vártam, hogy kiballagj az iskolából. Aztán most meg megint itt vagy a nyakamat.
12: Köszönöm, köszönöm, tanár úr, kérem. Kezdhetjük, készen állok.
11: Na, itt van egy magyar egyes az ellenőrződben. Versmondás, anyám tyúkja, szavald el nekem kívülről.
12: Anyám tyúkja, írta a költő. Ej! Ej! Ej!
11: No?
12: Mi? Ja, kérem, az a helyzet, hogy tegnap akartam bemagolni, de moziba kellett mennünk, itt ül kint a feleségem, ő igazolja, ha akarja.
11: Nem szükséges. Földrajz karó. Magyarország szomszédos országai.
12: Ez könnyű, kérem. Délről vagy északról kezdjük?
11: Ahonnan jól esik.
12: Akkor inkább keletről. Az óramutató járásával vagy ellenkezőleg?
11: Mindegy, csak mondja.
12: Igen, de a 20 évvel ezelőtti vagy a mostani nevükön.
11: Amelyiket tudod, csak ne húzd már az időt.
12: Igen, igen, az ellenséges országokat vagy a barátiak?
11: Mondjad, mert beírom az egyes.
12: Kérem, előttem van Észak, Korea, mögöttem van Dél, Jemen, jobbra a nap fölkél, balra pedig lemegyen.
11: Hát ennek nézz utána. Testnevelés elégtelen. guruló átfordulás előre.
12: Hát tudom, az a bukfenc. Kérem, tornából felmentésem van, itt az igazolás.
11: Elfogadom. Nézzük tovább ezt az ellenőrzőt. Ének, karó. Szolmizálás.
12: Do, ré, mi, fa. El is mutogassam, tanár úr.
11: Isten óvjon tőle.
12: Hálásan köszönöm. Tartanánk egy kis szünetet? Megenném a jól megérdemelt uzsonnámat.
11: Persze, tömjed csak a fejedbe a zsíros kenyeret.
12: Köszönöm. Hol állok, kérem?
11: Hogy hogyan állsz? Kettőből megbuktam. Ősszel pótvizsga, lesz időd nyáron készülni.
12: Ne csinálja már, kérem!
11: Akkor egy mentő kérdés. Mi a maga tanult szakmája, Zénó?
12: Én kárpitos lettem, tanár úr, de abból nem lehet megélni. Hát átképeztem magam politikusnak.
11: Hát akkor nem csalódtam benned. Ez esetben átengedlek, mert annak kiválóan megfelelsz.
12: Köszönöm.
6: Nyáron sokan vágyunk pihenésre, kikapcsolódásra. Böngészük az internetet, hova utazzunk el, mennyi időre. Szállodában foglaljunk-e szobát, vagy apartmant vegyünk ki, esetleg kempingezzünk. Ez persze attól is függ, milyen anyagi lehetőségeink vannak ehhez. Félretettünk-e a nyaralásra a fizetésünkből évközben? Szerencsés esetben dolgozunk. Ha azonban nincs munkánk, nem biztos, hogy összejön a nyaralásra a pénz. Bach Szilvia, Jolika és a Meló című magánszáma következik a szerző előadásában.
13: Na, sztorizom a situt! Ó, hogy a Mária besnyői szűz Mária leheljen fokhagymásat a mindenségre! Hallod, more? A munkába állok, csaje! Muszájból, mert ugye a Kalman egy here. Jenniferke még tanulik, anyuka még olyan haszna vehetetlen, mint mákos tésztán a mosópor. Muszáj, érted, mert infláció markolásza a gigámat, a álsapka szorítsa a fejemet, a fával még nem lehet tüzelni, ugye? A te véget állok robotba, ugyanis piriszót, hogy a kekszgyárba cakkozót keresnek. Tudod, ilyen a széle a keksznek, ilyen cakkos. Na, jó, oké, hajnalban megfőzök, felcímkézem a lábosokat, hogy Káma megtanálja a tarkonyát, meg a vesevelőt. Elmosogatok, felmosok, zuhany, öltözés, mindez persze lábúj hegyen, nehogy felzavárjam a családot, aztán gyűn a busz, mire felavászkodok rá, a mánhulla vagyok, de ez senkit nem érdekel. Jaj, gyerekek, megérkezünk. Hát olyan fajn ez a gyár, bemegyek, hát olyan világos van a neontól, hogy fölkaptam a napszemcsimet. Oda gyűn egy ilyen savanyú cukorka képű csávó. Azt mondja, mi van, nyanya? Maga azt hiszi, a strandon van. Adja kabin meg törő között lángosót. Na, gondolhatod? Levettem a napszemcsimet, és spontán szemmel vertem. Halálosan megfenyegettem a mutató ujjammal. Mondom neki, ide figyelj, te gordiuszi csomó, te. Ne várd meg, hogy kibogozzalak. Nyanyázd le a nagynénédet, aki a világra hozott, mert anyád nem mert, te. Piri megbök, odasugja, Joli, ez a csoportvezető. Ó, hogy szafalád, és hogy jól szerte széjjel a hülye, agyam meg a lepcses pofám, gondoltam így magamba, de nem szóltam semmit se. Közelebb gyűn a csopvezúr, azt mondja, Mit tetszett mondani, újonc? De mondtam én semmit, csak így a hasam csikorok tisztelet a nagyságosul elvégbe. Na azért, tudjuk ám honnan jöttünk, hova megyünk. Hát így is volt, nagy dirrel durral elkezdődött a munka. Akik a szalagnál dolgoznak, kék köpenyt kapnak, mi ránk meg pirosat adtak. A fenn meg három dzsávó masírozott sárgába, az minket sasolt értett, hogy nehogy a kék keveredjen a pirossal. Mondom, mi történik, ha átmegyik a kékekhez, azt összekeveredik a két szín. Belilulunk, belilulunk. Mondom, tuti fradisták, mert nem csipázák a lila színt, ezek, mint Kálmán. A beszélgetni nem lehet, mert levonják a keresetből. Mondták, hogy napi fél óra ebédidő van, össze-vissza. Mondom, hát hon vagyunk, Recsken, Pajti. Na elég az hozzá, hogy két hétig bírtam a robotot, vagyis ők viseltek el engemetet két hétig. Azt mondja citromnyaló képű gádzsó, hogy menjek el egészen az ajtóig, nyissam ki, menjek ki rajta, azt kívülről csukjam be. Gondolkodtam, most kirúgott? Vagy csak velem ellenőrizteti, hogy be van-e olajozva az ajtó? Hamar-e kirúgott? Azt hiszem, forralok egy kis bosszút. Igen. Visszakönyöröghettem volna magam bizony Isten, de amikor megtudtam, hogy 15 percre csökkentik az ebédítőt, alaposan kiszámoltam, tehát ha infúzióba adnám magamnak a töltött káposztát, akkor esetlegesen. Na most megyek, gyerekek, elmesélek Kálmának a frankót, hogy bezárt a gyár, mert leégett. Csak azt nem tudom, hogy mi lesz, ha keresi a szülinapjára kapott öngyújtót. Na, csumi!
14: Szabados Gábor villámtréfáival zárul a mai Kabaré matiné. Bezerédi Zoltán, Bozó Andrea és Kerekes József a közreműködők.
15: Renoir kiállítás Pesten.
16: Láttad a Renoir kiállítást?
17: Nem. Kiállították. De kár, hogy nem voltam ott a meccsen.
16: Ejtőernyős.
17: Ez volt a 100. sikeres ejtőernyős ugrásom, és akkor még nem számoltam a 8 sikertelent.
16: Hangok a szomszédból.
17: Szevasz, szomszéd, ne haragudj, ha megjegyzem, de tegnap éjjel órákon át izgalmas hangok hallatszottak a falon át tőletek. Gratulálok az ágyban nyújtott teljesítményedhez.
15: Tegnap éjjel? De hiszen tegnap éjjel otthon se voltam.
17: Akkor tévedtem. Tegnap előtt éjjel volt.
15: Akkor meg a feleségem nem volt otthon.
17: Ma kimegy a gyerekért.
15: Drágám, ma kimegy a gyerekért az iskolába, te vagy én?
16: Na, szívesen elmegyek érte én.
15: Nem gondolod, hogy lassan el kellene hagynunk azt, hogy minden nap érte megyünk?
16: Aj, szerintem még ráérünk vele. Elvégre még csak másodikos.
15: Igen, másodikos. Az egyetemen!
14: Önök a Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kajzer Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Krónika után a Szellem a fazékból című műsor következik, itt a Kossuth Rádióban.
18: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
19: A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 9 óra 30 perc, jó napot kívánok a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, ezért mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyermekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A déli és kora délutáni órákban kerülni kell a tűzőnapot, és sok folyadékot kell inni. Javasolt világos, szellős ruhát viselni, és magas faktor számú fényvédőt használni. Tömegeket várnak a vízpartokra a hétvégén, a vízi rendőrök a Balatonnál megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a tóból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról közlekednek, emellett jelentős menetrendváltozásokra és hosszabb utazási időre kell készülni, a karbantartás egy hónapig tart. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a kettes metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai film stábja a Stadionok állomás alagúti részében forgat. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható, nagy tavaink vize 23-26 fokos.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
2: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! A szakács műve mulandó. Minél jobb, annál hamarabb elpusztítjuk. És nem írt mindenki szakácskönyvet, hogy a neve fennmaradjon. Mégis legendás szakácsok egész sorát ismerjük. Meg lehet, egyszer ilyen név lesz Rosenstein Tibor is. 30 éve nyitott kolbászozót a Mosonyi utca és a Lóvásár utca sarkán, a keleti pályaudvar árnyékában, az ezerszer áldott 8. kerület felső szegletében. Épesző ember errefelé nem nyit egy termet, mondták neki, hiszen ez a lepukkat vidék a pesti Harlem. Rosenstein csak vonogatta a vállát. Vagy nem hitte el, vagy nem érdekelte a dolog. Ő úgy gondolta, ha jókat főz, úgyis ide jön, akit érdekel. Az asszonyt beültette a kasszába, a bejárat fölé meg kiírta, házias vendéglő, ahol a tulajdonos főz. Ennyit a marketingről. Aztán a vendégek szép lassan odaszoktak. Először a környékbeliek, aztán a fővárosiak, majd a külföldiek is. Jött Robert De Niro, Nobuséf, megkóstolták a sóletet, a paprikás csirkét, a harcsa pacalt. Rosensteinből meg legenda lett. Közben volt néhány rendszerváltás, egy-két gasztroforradalom. Tibi bácsi úgy is tett, mintha érdekelné a dolog, de valójában csak egyetlen kihívás izgatta. Egy illat emléke élt benne, amit soha nem tudott elfelejteni. Gyerekfejjel a zsinagógába járt végig a Cserkész utcán át. A rabbi mindig úgy várta, hogy egy almát tett a vaskályha tetejére, és közben szivarozott. A sült alma és a szivar illata kísérte Rosensteint végig az egész életem. Ez az illatfoszlány volt az ifjúság, és ő ezt kereste egész életében.
3: A világháború árvává tett. Engem és a nővéremet a két nagymama, Teca és Fáni neveltek fel. Hol itt voltunk, hol ott voltunk. Hol itt tettünk, hol ott tettünk. Fáninál kósert, Tecánál tréflit, vagyis nem kósert. De mindegy is volt, mert finom volt mind a kettő. Fáni minden zsidó ünnepet megtartott. Elkészítette az odaillő ételeket. Bár zárkózott asszony volt, de ha valaki megbetegedett a házban, főzött neki egy erőt adó húslevest. Nem csoda, hogy szerették. A másik nagyi, Teca, világi konyhát vitt. Intelligens asszony volt, több nyelven beszélt, a főzés volt a szenvedélye. Szűkösen élt, de amit megfőzött, abból a ház összes gyereke kaphatott. Elővette a régi Singer varrógépét, azon vart a szomszédoknak, ismerősöknek, így tett szert egy kis pénzre. Abból lett ebédünk, vacsoránk. Az ő szlogenje az én örökségem.
4: Kisfiam, jegyezd meg minden kóser, ami jó.
3: Ez lett az éttermem mottója.
5: Itt ül 1000 ember.
6: Ez így is van, most is sokan van.
5: Eszik.
6: Képzeld el.
5: Olyan, mintha ez lenne az életműved.
6: De gyakorlatilag ez volt a cél. Nem véletlenül írtam ki, hogy Rosenstein vendéglő. Tehát a nevemet adtam a munkámhoz. Gondolj bele, hogy Pesten hány saját nevű az étterben után lévő vendéglő van. Amikor először ide jöttem, azért jöttem ide, mert hogy a kispipának vége lett 10 év után, nejem elmaszett, hogy csináljunk saját üzletet, és ez volt, ennyi volt az egész, 25 négyzetméter, ott volt a mosogató egyébként a szomszédban, most egy testvérpár üzemeltette, kürtös kalácsot csináltak, és összevesztek valamit, és én körülnéztem a városban, a belvárosban is, a Zenekadémia körül itt-ott néztem egyeket, de akkor még a védelmi négy nagy divat volt. Tudod, akkor a mindenki védelmi díjakat kértek. Egy nem akartam bérleményt, saját tulajdont akartam, a másik nem akartam ilyen védelmi díjakat fizetni. Megegyeztem a testvérpárral, és megvettem, és kunyítottam. Aztán kezdtek utána jönni a kispipából. Újságíró, színész, rendező, és akkor itt volt mit tovább? Először a csigazgató, és akkor lenti öreg lányal, világáros romacsajjal itt tették a kaját egymásba. És akkor mellettem egy taxis lakott, és akkor felajánlott a lakását, mert ugye elmegy. Ez egy ételbárban lehet lakni, nem a legkellemesebb dolog, tudod. Még a pecsenyesítő akkor. És akkor, de itt láttam a meleg ételekre, itt volt a piac, lengyel piac volt, itt a szálloda helyén, most szálloda itt a Baross téren, és az összes kereskedő ide jár kajálni. És akkor meleg ételt is adtam, és egyre jobban. Nekem ez volt a mániám, tudod, ebbe éltem, ez volt a szenvedélyem. Akkor megvettem a lakásot, két lakásot egybe nyitva. Akkor megvettem, akkor sorba mindenkinek ígérelt, hogy eladja nekem. De úgy itt az étel, hogy először ugye, ezt a lakást vette meg a taxisét. Amikor megnyitottuk, először nem akarták megadni az engedélyt. Mert azt hitték, hogy kocs van ez belőle. És itt ott nem lett, mert szemben van egy iskola. Megnyitottam, kiírtam a Rosenstein, orrokeresztet is rajzoltak a épület falára. Dávid csillagot is rajzoltak, és kibent a személyzet akkor, és akkor szépen lemosták. És ezt valahogy kievertük. Az első család, aki ide bejött hozzánk, Borda úr, az itt lakott ebben a MÁV-házban, mint van mellettünk, bejött a két fiával felesége, antikváriumos, a Madách téren van neki egy privát üzlete, ő jött be először. Egy ilyen érdekes figura volt a maga erélyes természet, és akkor ettek, oda mentem, üdvözlőnket maguk az első család, itt állunk. Ennél csak jobb lehet, ami most van. Csak azt mondja, hogy arról nem mondja Vánc, hogy a két hét múlva itt fognak innen részegesek a térről, meg a pénzváltók, meg mindenki, azt mondja, hogy ebből soha nem ezt családi venni, lemondta ő. A legelső nyitásra beküldtek egy nagy piás őrgét a többiek, nézze meg, hogy mi van itt. És akkor mondtam, hogy őrű drágán adják a piát, mit tudom, én nagy forracsit adtam, akkor 200 forint, attól meghaltat az olyan nagy pénzot, és akkor elront, hogy tolvajok vannak, ide nem szabad jönni senkiek, levágják az ember, tehát ebben a piázás megoldotta, piás ember nem nagyon járt itt, és akkor itt volt ez a lengyel piac, és ebből indultunk. És szép, és akkor cigányzene volt először, utána lett egy zongoristám csak, és utána egy harmonikásom, és utána meg nem lett semmi.
3: Elvégeztem a 8 osztályt. A nagymamák úgy döntöttek, hogy a lány tanuljon, a fiúnak meg legyen szakma a kezében. Örökké éhes cingárkölyök voltam.
4: Legyél, fiam, szakács, akkor mindig lesz mit enned.
3: Kőbányán lettem szakács tanuló. Mondta az üzletvezető a harmatétteremben, fiam, itt Kőbányán el fogsz kallódni. Tovább kell lépned. Segített, hogy bejussak a Margit-szigeti nagyszállóba. Zseniális szakácsok tanítottak. Svájci milliómosoknak és Hruscsov elvtársnak is főztünk. Jól védett hely volt a Margit-sziget. A környékbeli bokrok pedig mindig tele voltak bőrkabátos, géppisztolyos szerelmes párokkal. A mai napig használom, amit ott Juhász Miklós konyhafőnöktől és Kubicsek Lajos bácsitól tanultam.
7: Mert érén vagyok, a Rosenstein vendéglőben dolgozom. Körülbelül 30 éven.
5: Meséljen erről, hogy milyen volt a nyitás. Hogy nézett ki akkor a Rosenstein?
7: Amikor én bejöttem a Rosenstein vendéglőbe, szétnéztem, a főnök úr az asztalnál ült, volt egy családi asztal, emlékszem, és a főnök úr ott ült, ebből megragadott a helynek. Én nem tudom, volt a helynek egy varázsa, mert én akkor bontogattam a szárnyaimat, munkát kerestem, bejöttem, bemutatkoztam, és a főnök elkezdte mondani, hogy mi az elvárása egyből. Nem is a fizetés, mert akkor számított a pénz is. És amikor én a főnök úr szemébe belenéztem, akkor már tudtam, hogy én itt megtaláltam a helyemet.
5: Tényleg? Mi látszik a szemében?
7: A főnök, ami nem tetszik, az simán megmondta. Meg azt is, ami jó volt.
5: És akkor még csak a kürtös volt?
7: Igen, az volt egy ilyen kis ételbár, én voltam a kiszolgáló. Ez a kis hely volt, amit most itt lát, és itt jöttek a rendőrségről, minden környékről itt vártak az emberek nyitásra. Családi légkör találtam meg magamnak itt a helyen. Én nem, ilyen

0: ez a hajtás, vagy úgymond az a...
1: A feszültség.
0: Feszültség, igen. Soha nem mentem el úgy, hogy haza, hogy rossz szívvel, vagy rossz hangulatba. Soha.
1: Ez akár még a következő 30 évben is egy munkahely lehet.
0: Én szerintem igen. Itt szeretnék nyugdíjba menni.
2: Ceglédre csábítottak, hogy segítsek felfrissíteni a vidéki vendéglátást. Megkaptam a cifracsárdát. Itt tanultam meg személyes kapcsolatokat építeni a vendégekkel, és itt főztem először pacalpörköltet. Azt a nagy szállóban nem kellett. A vendégkör döbbenten nézte a tányérját. Meg is állított a közértben a kereskedelmi osztályvezető. Fiatalember, az egész város magukról beszél. Mindenki elégedett. De ez a pacal, ez botrány. Menjen be Juliska nénihez az aranykalász étterembe. Tanulja meg, hogy kell csinálni. Bementem.
3: Ennyi, hát nincs itt semmiféle titok. Csinálja úgy, mint egy nagyon jó pörköltet.
2: Így derült ki, hogy nem tudok jó pörköltet főzni. Megtanultam. Maros nénitől meg az aranygaluskát. Ezeknek a vidéki főzőasszonyoknak nem volt Michelin csillaguk, de boszorkányosan főztek.
4: Nevem Olá László.
1: Mióta dolgozik itt?
4: 16 éve. Idén most lesz 16 éve szeptemberben.
1: Úgyhogy... Ez nem olyan kevés.
4: Hát nem kevés idő. Igen, én is csodálkozom magam, mert ezelőtt nem sok olyan értelem volt, ahol 3-4 évnél tovább dolgoztam. Részemről annyi, hogy én szeretem csinálni, és ez így vissza is tükröződik. Tehát így néha még ilyen kihívást is csinálok magamnak, hogy egy morcos vendéget, vagy egy hogy kell kezelni, hogy lesen úgy, hogy a végére maximálisan mosolyogva is elégedetten menjen el. Igazából kell hozzá egy szeretet, amivel csinálja az ember. Mert hogyha már az elmúlik, akkor azt abba kell hagyni. Mosoly az nagyon fontos.
5: Farkas Völgyi Balázs vagyok.
1: Mi a feladata itt a Rózsásteinben?
5: Hát nekem főként áruszállítás, de minden, ami a háttérműködéssel kapcsolatban van. Mindig reggel 8-kor kezdek, akkor nyit az étterem, akinek a szakácsokat egyeztetünk. Egy aznapot, hogy milyen friss árura van szükség, akkor én azokat beszerzem. Annyi a nehezítés, hogy minden nap délig be kell érnem a friss kenyérrel az arámból. Friss kenyérnek kell lenni, délben nyit az étterem, ott kell lenni az asztalon, tehát még inkább 50-re az a legkésőbb, amire be kell érnem. És akkor jön a délutáni, az meg mindig akkor derül ki, hogy éppen mi fogyott, mit főztek, van, hogy árut kell hozni partnertől. A minőség plusz, ugye az ár sem mindegy. Tehát nem mindegy, az nagyon, nagyon sokat. Hát igazából Dővácsitól tanultam, hogy mit mondjak, de taktikázni kell.
1: Egy trükköt mondjad, hogy kell.
5: Fejvakarás. Fejvakarás. Aki mondja az árat. Vakarom a fejem, hogy elvigyem, ne vigyem. Az szokott hatni.
1: És ez hat?
5: Persze. Persze. Persze. Nagyjából...
1: Hány százalék a fejvakarás?
5: Nem tudom, hogy 10-20 mindig van benne.
1: Az igen.
5: 20 százalék.
1: Tibi bácsira egy pszichológus?
4: Hát régen, amikor ugye még többet volt itt, hát igen, de egyenes és őszinte ember. És hogyha ő leszúrt valami, akkor ott le voltunk szúrva. De 5 perc múlva már minden tovább, tehát azt így nem hallgattuk napokig, hanem jó, öcsi, mit csináltál, stb. Kaptunk egy kis fejmosást, persze az ő stílusával, és utána mentünk tovább.
6: Bánki Attila vagyok, 21 évvel ezelőtt kerültem ide.
1: Emlékszik az első napjára?
6: Arra biztos, hogy amikor jöttem jelentkezni, akkor igen. Szépen felöltöztem, és nagyon izgultam. Az első napomra tisztán emlékszem, ebédre rántott velőt kaptunk. Én meg nem nagyon ismertem, és nem mondtam, hogy nem ismere, és nagy nehezen megettem, de azóta nem kértem soha. Pedig szerettem a belsőséget.
1: Kivéve a velőt.
6: Hát igen, lehet, hogy most már azt ismerem, azért volt bennem drukk is, meg mindent, szóval szerintem az első napján az ember nem is annyira éhes.
1: Azt tudom, hogy itt a vendégekkel való kapcsolattartás az nagyon fontos.
6: Igen.
1: Ez az első perccel ment, vagy ezt tanulni kell?
6: Nem, szerintem ezt otthonról hozza az ember, tehát hogy illedelmes legyen, köszönjön, megkérdezze, hogy finom volt, vagy nem volt. Idővel kialakul egy törzs vendégköre minden felszolgálónak, és egyre jobban megismeri a felszolgáló a vendégét, a vendég ugyanúgy megismeri az Attiláját, vagy a Laciát. Mi tudjuk, hogy ő mit szeret, mit nem szeret. Tudjuk, hogy mikor kell felhívni, hogyha napi ajánlatban olyan van, hogy szeret, mert akkor félre rakjuk neki. Mindent megcsinálunk. Ha kell, kimegyünk a közértbe joghurtért, mert ő azzal akar élni a szalontüdőt. Ha barna sört akar, ami nincs az italában.

0: napon, akkor kimegyünk, azt hozunk neki. Nincs, a főnök mindig erre mondja, hogy nincs lehetetlen.
1: Visszajöttem Pestre, ahol már nem ismert senki. A hársva étteremben kezdtem hűvös völgyben. Aztán az aranyfácán sörözőben, a Szilágyi Erzsébet fasoron már konyhafőnök voltam. Akkor megszületett a fiam. Vele akartam lenni. Estéket, hétvégéket és ünnepnapokat akartam a családommal tölteni. Elmentem Rákoskeresztúrra egy barátomhoz a pecsenyesütőbe. Kedden szalontüdőt főztem, csütörtökön pacalt. Akkor épült Rákoskeresztúron a lakótelep. Sok lett az ember. Keddenként 30 méteres sor állt szalontüdőért, csütörtökönként 60 méteres pacalért. 3 évig főztem a pecsenyésnél.
2: Sós Dániel, én lennék a szúséf.
3: Hogy kerültél ide a Rozsestejre?
2: Tanuló voltam itt a Keletinek a túloldalán, a Víg középiskolában, és akkor itt lett a gyakorlati helyem. Aztán azóta így szépen lassan a ranglétrán.
3: Milyen volt az első élményed, amikor ide bejöttél?
2: Hát furcsa, furcsa. Nagy pörgés, más, mindenhol. Hőtől kezdve a gőzön át, az emberek, a minden. Más, mint egy iskolai élmény.
3: Tibercs mennyit foglalkozott veled?
2: Sokat, sokat, sokat kihasználta épp azt az időt, amit itt volt az ember, de iszonyat tudás az, amit átadott, és szenzációs volt vele minden egyes nap, amit itt lehetett tölteni, és épp beállt a konyhára, és ellesni egy kis rafinériát tőle, az zseniális.
3: Mi az, amit például tőle tanultál?
2: Hát a szalontüdő, azt mindenképpen...
3: Mi az, amit soha nem lehet változtatni?
2: A Rosenstein ízvilágon azon nem lehet. Legyen benne egy kicsi pikánság, egy kicsi sav, só, íz. Nagyon fontos, ezen nem lehet. A régi jól bevált dolgokon, amik tényleg a sólettől kezdve a madártejen át, a flódnén keresztül, ezek, amiket vár a vendég, azokon nem.
3: És ennek mindig ugyanolyannak kell.
2: Ez mindig ugyanolyannak kell, és ugyanolyan is.
4: Farkas Sebastian vagyok.
3: Hány éve itt?
4: 22.
3: Hány éves korban sikerült ezt elkezdeni?
4: Hát ahogy végeztem a középiskolába, elszabadultam, utána itt kezdtem el dolgozni.
3: 18 évesen?
4: Igen.
3: Első munkahely?
4: Igen.
3: Utolsó munkahely?
4: Igen, és itt ragadtam. A Rosenstein család az olyan, mint hogyha a családom lenne.
3: Aha.
4: A Robi például a fiaimnak a keresztapukája, szóval igen, Tibi bács, mint az apukám lenne, Jutka, mint az anyukám. Úgy törődnek velem, meg úgy állnak hozzám, mint hogy a fiúk lennénk.
3: Tibi bácsi tanított?
4: Mellette mindent megtanultam.
3: Könnyen adja ki a tudást?
4: Azt nem mondanám. Inkább, hogy ezt föl kell szívni mellette.
3: Ő azt mondta, hogy elég kemény volt a tanulóival, és...
4: Az biztos.
3: És hogy
4: az biztos.
3: Mindegyiket megfenyegette egyszer-kétszer.
4: Annyiszor biztos. Az az érdekes, hogy mi már ezt nem is tudjuk visszaadni talán ezt a keménységet a tanulók felé, mert hogy már más a világ, és szerintem ez látszik is rajtuk, hogy ennek a hiánya úgy nem a szigor úgy már nincs rajtuk. Úgy gondolom, hogy mindig csak akkor volt szigorú, amikor megérdemeltük.
1: A fiam óvodába ment. Egy régi barátom pedig megkapta a kispipát az Akácfa utcában. Ott zongorázott valaha Seres Rezső. Nekiálltunk. A kispipa már csak egy kocsma volt, alaposan lezüllött. 2 év alatt visszaadtuk a nevét. Nagy választék és nagy tányér, ez volt a koncepció. Manapság már nem működne, de akkor nagyot mentünk vele. 10 évig főztem ott, amíg bele nem fáradtam. Akkor kezdtem saját helyet keresni. Mondta egy barátom, hogy a Mosonyi Festetit sarkán, a 24-es villamos végállomásánál van egy kürtös kalácsütöde. A többit már tudják.
3: Te azon kevesek egyike vagy, aki a 30 évvel ezelőtti nyitásnál is itt
2: volt. Ez így van.
3: Emlékszel?
2: Így van, meg apu. Persze. Rengeteg emlék köt természetesen. Hát itt nőttem föl. 20 éves voltam, amikor nyitott az étterem. Előtte persze már részese voltam itt a munkának is, nem csak a családnak. Amikor ételbár volt, azért mi dolgoztunk együtt apuval. Sütöttem a palacsintát, leégettem a lebbencslevest, szóval sok emlékem van, meg hát a gyerekkorból apuval rengeteg, hogy igazából mindig dolgozott, ezért csak akkor láttam, amikor mondjuk anyu bevitte mondjuk a kispipába. És nemrégiben jutott eszembe az emlék, hogy volt egy polc, a konyhában kicsi konyhája volt a kispipának, és az alá befértem, és akkor onnan figyeltem mindent. Tentek a felszolgálók, apu főzött. A legelső emlékem nyitás után az, hogy felszolgálónak álltam be először, és a legelső vendéget, tudom is melyik asztalnál, 3 darab kólával leöntöttem. Ez örök emlékem marad.
3: Pont 3.
2: Annyit kértek az asztalhoz, és mind a 3-at ráborítottam, annyira izgultam. Szóval így indult
3: el az este. Én gondolom,
2: ő is, meg én is gyorsan. De ez maradt emlékben.
3: Egyébként az ember nyilván, amikor még fiatal, akkor menekül a szüleivel való közös munka. Erről ezt nyilván te is átélted.
2: Nálam azért más a helyzet. Anyukám sokat betegeskedett, ezért apu sokat dolgozott, ezért én nagyon volt időszak, amikor keveset láttam őket, ezért azt jelenti, hogy mindenkinél laktam. Ismerősöknél, barátoknál, rokonoknál, ez az általános iskolás korszakomra azért rányomta. Mivel aput nagyon keveset láttam, ezért szerintem tudat alatt én szerettem volna csatlakozni valahogy az ő életébe, és hát az nem más, mint a vendéglő, ahogy megnyitottunk.
3: Ja, tulajdonképpen te így tudtál apukáddal találkozni.
2: Igen, ez így később tudatosult ez bennem, hogy ez egy jel volt, ezért nagyon meg is akartam neki mindig felelni. Hosszú évekig, vagy évtizedekig, szóval nekem az egy fontos, hogy aputól kapjak egy elismerést. Ez egy fontos...
3: Mennyi időt telt el különben, amikor már kaptál is?
2: Hát az a típusban nőtt még föl, hogy a jó az természetes, a rossz érmek oda kell szólni. És nem tudom, mondjuk mondok egy számot, de ez biztos, hogy nem fedi a valóságot, mondjuk 27 éves voltam, amikor mondjuk először kaptam egy dicséretet. Amit kaptam, és ami szerintem az egyik legjobb tanítás volt, hogy mindenhova berakott. Szóval én mosogattam, felszolgáltam, minden részét a vendéglátásnak, amit egy étteremben, egy vendéglőbe meg lehet tapasztalni, azt megtapasztaltam, és ezért eszméletlenül elismerem mindenki egy kis fogaskerék egy ilyen nagy gépezetben, és mindenki munkája ugyanolyan fontos. A séfé, mint a mosogatójé. A munka tiszteletére megtanítottak.
3: Nem tudom, hogy te tudtad, amikor belefogtál a vendéglátásba, de végülis az egy élet.
5: Reggeltől estig dolgoztam.
3: Sose bántad meg?
5: 80 éves korig soha. Én ezt szerelem. Ez olyan, mint a szerelem egyébként. És kell utolsó egy asszony, a Juditkám, aki ezt tudomásul veszi, hogy én dolgozok.
3: Egy szava nem volt soha?
5: Vasárnap soha nem voltam nyitva, meg egy hónap szabadságom volt, tehát azért a család azért nagyon fontos volt. Soha nem. Sőt, bejött segíteni, anyáskodott.
3: Ez árubeszerzést a mai napig csinálod?
5: Mai napig csinálom. Amit tud csinálni, addig jó, nem?
3: És az nem hiányzik, hogy begyere és oda menj az asztalokhoz is?
5: Nagyon hiányzik, csak tudomásuk kell benni, hogy fizikailag már nem bírom annyira.
3: Nem tudnád csinálni?
5: Nem tudnám. Akkor ellentétbe kerülnénk a Robival. Én nagyon akartos sírga vagyok. Ezt nem mindenki bírja ki. A Robi esetében így eltűnt, és mellettem volt. Kapott egy táblát, ott mindig azt csinált, amit akart. Kézzel ki volt írva tőle az a bizonyos tábla az étteremben. Én meg az étlapot csináltam. De azért tudomásuk kell benne, hogy egyszer át kell adni, mi van. Örökké nem érsz. És jobb korán, mint később, váratlanul ér valakit, nem?
3: De azért fáj a szíved.
5: Fáj. Őszintén bevallom. Én ilyenkor bejövök, jó vagyok a srácokkal, mindent körülnézek. Persze, hogy fáj, hogy ne fájna.
3: Gondolom.
5: Én egy akaratos sürge vagyok, de és a Robinsát.
3: És ilyen akaratosság nélkül lehet ezt csinálni?
5: Nem.
6: Rosenstein Tibor valóban a Sparheld fölött született. Nemrég azt mondta, ha ránéz a kezére, már nem ujjakat lát, hanem fakanalakat. Köszönöm figyelmüket a szerkesztőriporter Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Molnár Ervin tolmácsolták. Jövő héten fröccsözünk. Ha kíváncsiak az újabb változatokra, hallgassanak bennünket.
7: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
2: Pontosan 10 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. A Tisza és a Zagyva összefolyásánál fekvő egykori végvár története, történelmi időutazás a szolnoki vár nyomában. Hálók, varsák, régi halászati eszközök, a tabáni tájház kincsei, romantikus csónaktúra, természetjárás két keréken, sét a Közép-Európa leghosszabb gyaloghídján, és a Tisza virágzás lenyűgöző természeti csodája. Néptánc felvonulás, vásári bábjáték, kézműves bemutatók, élmények a Tisza partján. Na és persze halászlé, harcsapörkölt és sült hal, szálkamentes élmények a tányéron. Szolnok természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei ma az országjáróban tartsanak velünk egész negyed hatig. Már is kezdjük a felfedezést, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
3: Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az uniós csúcs záró tájékoztatóján közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról, és már dolgoznak a 21. szankciós csomag véglegesítésén. Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy fehér orosz férfit Franciaországban. A 48 éves férfi egy az ukrán fegyveres erőket is ellátó dróngyártó cég toulouse-i üzeménél készített felvételeket, amelyeket később oroszországi kapcsolattartójának továbbított. A gyárat a gyanúsított elfogása előtti napon molotov koktélokkal támadták meg, amelyeket azonban nem robbantottak be. A Moszkvának kémkedő férfi akár 15 év börtönbüntetést is kaphat. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csaknem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. A baleset miatt London és Sheffield között várhatóan egész hétvégén szünetel a vonatforgalom. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mindegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasúttársaság. Hatalmas tűz pusztított el egy luxusszállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Bayahibe városában történt. Itthon megérkezett az év első nagy hőhulláma, ezért mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A déli és kora délutáni órákban kerülni kell a tűző napot, és sok folyadékot kell inni. Javasolt világos, szellős ruhát viselni, és magas faktorszámú fényvédőt használni. Tömegeket várnak a vízpartokra a hétvégén. A vízi rendőrök a Balatonnál megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a tóból, 8 fürdőzőn már nem tudtak segíteni. Vizet oszta az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon. A Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról közlekednek, emellett jelentős menetrendváltozásra és hosszabb utazási időre kell készülni. A karbantartás egy hónapig tart. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a kettes metró, a Deák Ferenc tér és az Őrsvezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai filmstábja a stadionok állomás alagúti részében forgat. Ma a sok napsütés mellett elszórtan lehet egy-egy zápor erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. A híradást Berente Maria szerkesztette.
1: Műsorajánlat.
4: Van, ahol a házakon olyan ajtó is van, amit alig használnak, lélekajtónak hívták. Két világot köt össze a régi svábok héte szerint, akik nagy becsben tartották, temetéskor nyitva állt. A mai ember bár a házára nem épít lélekajtót, a saját belső lélekajtaját sem tartja rendben. Ha sorsfordulóhoz érünk és kinyitnánk, tán a kulcsot sem találnánk. Ilyen lélekajtókat keresünk és nyitogatunk.
1: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Úgy volt! Nyári emlékek új időpontban. Június 27-től minden szombaton 16 óra 55 perckor a Dunán.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.

0: jövőre!
1: Szolnokról szól az országjáró ma, és innen a Tisza partjáról szólt az előbbi dal, a szolnoki népdalkör tagjai énekeltek nekünk. Hát széles a Tisza, nem is olyan keskeny az a híd rajta, itt vagyunk a Tisza Virág híd tőszomszédságában. Szolnokról jelentkezik ma az országjáró magazin egészen 4:30-ig, és hát a szolnoki kincseket, értékeket meg lehet ismerni, hogyha velünk maradnak egészen 4:30-ig, és miközben ezt mondom, már a nagy hőség ellenére egy kicsit megtörölgettük a homlokunkat, és ide is lépek Gera Vere Beátához, ő a szolnoki népdalkör egyik tagja. Beátával már találkoztunk. A szolnoki lányok csak egyre szebbek és egyre többen vannak, ha énekelni kell?
2: Hát így is mondhatjuk, de igazából a lányokkal már nagyon régóta énekelünk együtt a szolnoki népdalkörben. Az csak ilyen különleges alkalom volt, hogy én egyedül énekeltem a múltkor a Kossuth Rádióban.
1: Bizony, mert 3 évvel ezelőtt az országjáró már itt volt a Tiszai Halnap. Apropóján most a Tisza Virág Fesztivál adja az apropót, hogy visszatérjünk Szolnokra. És hát örömmel tesszük, mert hát mindig vannak újabb ismerősök, újabb arcok, akikkel érdemes találkozni. A szolnoki népdalkör az tulajdonképpen egy elég nagy csapatot fog össze, és vannak néptáncosok is, sőt, hát a hagyományőrzés az itt Szolnokon azért az elég komoly múltra tekint vissza.
2: Igen, a szolnoki népdalkör kísérőzenekar a Sodrás Népzenei Kisegyüttes, ez így egy csoportnak mondható, de van még ugye a különböző művészeti iskoláknak a csoportjai, illetve a Tisza Tánc Együttes, illetve a Cuhári Néptánc Együttes, tehát nagyon sokan művelik ezt a műfajt a városban.
1: És hát ugye a Tisza Virág Fesztivál apropóján is a néptáncos nyitó napon ott volt a csapat egy része, Bolgovics Sára áll itt még mellettem. Egy picit aggodalmaskodott, hogy jaj, ebbe a melegbe vajon jól fogunk-e szólni. Hát jól szóltak, mert hát ilyenkor egy kicsit ugye az embernek is a teste, lelke megfárad, de ha megszólalt a népdal, én láttam, összemosolyogtak, és szállt a nóta, nem volt abba semmi hiba, cserfesség volt benne jó sok. Mióta énekel?
3: Én a népdalkörben körülbelül olyan 5-6 éves korom óta énekelek. Édesanyám vitt mindig a próbákra, ki azóta szintén, sőt már korábban is, de jelenleg is a szolnoki népdalkör szólistája és tagja.
1: Akkor leányra szállt anyáról a hagyomány, élt tovább?
3: Igen, és nagyon szeretem, és ő is szereti.
1: Hát biztos vagyok benne, hogy ez milyen kellemes, és itt van persze szurkol, és itt van a lányoknak, éppen integet onnan az utca másik sarkáról, nem akar zavarni, nem akar ide egészen közel jönni, mert már a lánya felnőtt, már késznő, és hát ilyenkor az édesanyák tudják, hogy háttérbe kell lépni, de milyen szép pillanat az, amikor anya és lánya együtt tud dalolni. Előfordul?
3: Igen, sokszor. Általában, amikor ilyen összejövetelek vannak, akkor mindig szoktunk énekelni, és nagyon szeretjük, és összemosolygunk, és a kedvenc dalainkat énekeljük.
1: Ez milyen szép pillanat lehet. Hát bízom benne, hogy akkor ez majd hagyományozódik tovább az ön családjában is, és Kovács Boglárka van még itt velünk. Ön is régi tagja a népdalkörnek. Van-e esetleg kedvenc dala? Ezek a tiszai dalok, ezek mind nagyon jól szólnak, de lehet, hogy van más személyes kedvenc.
4: Hát nekem a legnagyobb kedvencem elsősorban a Galgamente, mindenféle néphagyománya, és én egyébként 2023 óta éneklek talán a népdalkörök, és hát azóta nagyon szeretem, és szívvel lélekkel csinálom.
1: Biztos vagyok benne, hogy szívvel lélekkel csinálják, és a rekkenő hőség ellenén is csodálatos viseletbe érkeztek. Ugye ez külön dicséret és külön köszönet, mert a Kossuth Rádió országjáró Facebook oldalán megnézhetik a hallgatók is, hogy milyen csinosak a lányok. Visszalépek Beához. Nem tudom, a nyári időszakban sorra jönnek a fellépések, jönnek az olyan alkalmak, városnapok, események, ahol azért a népdal jó hangulatot teremsz, tehát nem tudnak sokat pihenni.
2: Igen, akadnak programjaink. Most legközelebb, ha adhatok egy kis programajánlót.
1: Köszönjük, várjuk is.
2: Jövő héten, vagyis hát így két hetente itt Szolnokon a Rózsakertben szokott lenni a szolnoki népzenei esték, és ez 5 órától 7 óráig tart itt a Rózsakertben.
1: Néhány száz lépésre tőlünk.
2: És az érdeklődők találkozhatnak a Sodrás Népzenei Kisegyüttessel és a szolnoki népdalkör tagjaival fellépőként, illetve szoktak lenni ilyen közös örömzenélések a végén, és akkor
1: szól a nóta, meg a tánc, meg a muzsika egész hajnalig. Hát akkor jöjjenek és ismerkedjenek a szolnoki népdalkörrel, illetve a néptánc együttesekkel. Sokan vannak, hál' Istennek itt Szolnokon, mi pedig nagyon szépen köszönjük Gera Veres Beátának, illetve Kovács Boglárkának és Bolgovics Sárának. Bocsánat, egy picit még meleg van, szóval nekik, lányoknak, hogy itt a szolnoki népdalkör tagjait képviselve ilyen csodásan, vidáman indították az országjáró szolnoki adását.
0: Túrák, tájak, élmények. Országjáró vándorbot.
1: Az országjáró vándorbot már talán harmadik alkalommal tér vissza Szolnok városába, úgyhogy a múltat egy picit mi már talán jobban ismerjük, de aki most hall először részleteket Szolnok múltjáról, annak segít kollégám, Domokos István.
5: Köszönjük szépen a szót, Szilvia, itt állunk a Sóház utca és a Magyar utca kereszteződésében. Ez is egy emblematikus hely, mert hogy valamikor a történelmet nézzük, akkor hát jelentős helyszín volt ez a mostani utca, és itt beszélgettünk már erről Kis Krisztián Bálinttal, idegenvezetővel, helytörténeti kutatóval, hogy ugyan átépült a városnak ez a része, de ha visszalapozzuk a történelemkönyvet, akkor sok mindenről tudunk beszélni, hogy miért is volt jelentősége a sóházaknak.
6: Természetesen, hiszen sokáig a sóelosztásnak az egyik fontos központja volt Szolnok, Szeged mellett ezt mindenképpen meg kell említeni.
5: És ugye tovább megyünk, egy fontos helyszín, maga a Tisza, a Szőke Tisza tárul elénk. Ilyenkor a Tisza a legszebb arcát mutatja?
6: Ilyenkor a Tisza inkább a legalacsonyabb arcát mutatja.
5: Hát, mint vízszintet nézve.
6: Igen, vízszintet nézve, de valóban szép tud lenni. Mondjuk különösen szerintem tavasszal, leginkább olyan április-májusban, amikor zöld el a fű és a fák.
5: És a Tisza virágzás azért vonza ide az embereket, mert az egy különleges látvány.
6: Természetesen nagyon különleges látvány, különösen azért, mert nem lehet rá számítani egy adott időpontban.
5: És ilyenkor az idegenvezetők, mint ön is, ezt hogyan tudják így jól kiszámolni, hogy a turista, az ideérkező ebből a csodából valamit kaphasson?
6: Annyit kell mondanom, hogy a szerencsefaktornak ebben óriási szerepe van, hiszen mi sem tudjuk pontosan kiszámítani és megállapítani. Az biztos, hogy azok nagyon-nagyon szerencsések, akik egy ilyen természeti csodának a részesei lehetnek.
5: Na minden mellett, ha bejárjuk a település Szolnokot, akkor merre induljunk, hogy azért sok emlékkel, szép emlékkel tudjunk hazatérni?
6: Általában én azt szoktam javasolni a turistáknak, és amikor hozzánk megérkeznek, érdemes felkeresni a szolnoki Túrinform irodát, ez szokott lenni általában a kiinduló pontunk, és akkor az a modern város központ tulajdonképpen, onnan szoktunk átmenni a főtérre, a Kossuth térre, a történelmi központba, és tulajdonképpen onnan akár így sugarasan meg lehet közelíteni akár a belvárosnak az értékeit, akár a Tiszapartnak az értékeit, vagy ne feledkezzünk el a Tiszaliget értékeiről sem.
5: Na és ha az épített örökséget vesszük, akkor itt mi az a legjellemzőbb, amit feltétlen meg kell nézni, hogyha valaki ebben a városban Szolnokon jár?
6: Igazából azt kell mondani, hogy Szolnok a történelem folyamán 10-12 alkalommal pusztult el szinte teljesen, úgyhogy tulajdonképpen itt a barokk korszaktól kezdve tudunk épületeket mutatni. A legjelentősebb ilyen 18. századi emlékünk a belvárosi katolikus templom, amelyet a Szent Háromság tiszteletére szenteltek. Aztán különösen a 19. század második felében majd itt a szecesszió épületei lesznek majd azok, amik leginkább megmaradtak. Ezek szépek, ezek ilyen utca részletek, vagy akár egész utca, tehát a Szapári utca, az egy igazi békebeli hangulatot áraszt, úgyhogy ezeket érdemes megnézni az épített örökségből.
5: Templomról beszéltünk, ahol mi állunk, ugye itt a Sóház utca közelében, itt is van egy református templom, nagyon, hát különleges épület.
6: Különleges épületről van szó több szempontból is. Ez egy neogótikus épület. Csak hogy a hallgatók is nagyjából el tudják képzelni, ez ilyen várkastélyszerű épület.
5: Mesés, miért mesebel ilyen? Báldizni is, csak úgy próbálom érzékeltetni.
6: Igen, valóban három tornya van. A legmagasabb tornya egyébként 28 méter magas, és hogy mindenki el tudja képzelni, ez egy nyers tégla borítású tulajdonképpen. Egy kicsit a múltat szerették volna megidézni. Ötszög alaprajzú, tehát szabályos ötszög az alaprajz, ez is különleges és egyedülálló, és még egy furcsaság és még egy érdekesség, amire mindig turistának felszoktam hívni a figyelmét, az pedig nem más, mint hogy Stélo Otto, egy evangélikus építész tervezte magát az épületet, és hát belecsempészte a saját maga vallásának a Luther rózsáit is magába az épületbe, holott ez egy református templom.
5: Na és ehhez hasonló remek mű van még, amiről érdemes beszélni?
6: Természetesen, az sincs olyan túlságosan messze, a Kellner Gyula úton, egy pár utcányira innen. Van nekünk egy különleges evangélikus templomunk is, 1932-ben szentelték föl. Érdekessége és különlegessége, hogy a Wittenbergi vártemplomnak, apátsági vártemplomnak a kicsinyített mása, az az épület, az az eredeti épület, ahol Luther Márton 1517-ben kitűzi a 95 pontból álló tételét, amivel megindul a reform. információ.
5: És Szolnok városáról összegészében mit lehet elmondani? Szóval ez egy mezőváros, de mégis van benne azért elég jelentős polgárias vonulat.
6: Igen, érdekes egyébként. Tavaly ünnepelte a város első írásos említésének 950. évfordulóját, de tudjuk, hogy a város már évtizedekkel korábban keletkezett, hiszen Szent István kortársa volt a városnak és a vármegyének a névadója, Szolnok István. És akkor a későbbi századokban tulajdonképpen elnézést.
5: Na és egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy Szolnok a név, az honnan érkezik, vagy honnan van a név? Tehát Szolnoknak van jelentése?
6: Háromféle elképzelés is van Szolnok nevének eredetével kapcsolatban. Az egyik a már említett sóval kapcsolatos, mivel a sószállítás és a sóelosztás itt a 19. század végéig azért jelentős volt, ezért azt mondják sokan, hogy a só szóból származik. Aztán van egy olyan elképzelés, ez a nyelvújításnak a kora lesz majd, a 19. század első fele, amikor azt mondták, hogy Szolnoknak a neve olyan szépen cseng és olyan szépen hangzik, hogy nem is származhat másból, mint a Szolnok szóból. Érdekes egyébként, mert itt a 20. század elején nagyon sokan Szolnokként emlegették magát a várost. A hiteles verzió, a harmadik verzió pedig a már említett Szolnok Ispánhoz kötődik. Ő lesz a vármegyének és a városnak az első számú tisztviselője, Szent Istvánnak a kortársa, és akkor ő a névadónk.
5: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen jó Szolnoka volt Szolnoknak. Vendégünk volt itt az Országjáróban kis Krisztián Bálint, idegenvezető.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Valódi kincseket fogunk említeni a következőkben. Vince Rita érkezett meg hozzánk, a Damjanich János Múzeum igazgató helyettese. Hát ma a múzeumok nyüzsögnek, megpezsegnek. Erről is lesz majd szó az Országjáró műsorában, hiszen ma a múzeumok éjszakájára is csalogatják az ideérkezőket. De hát az év többi hétvégén, sőt napján is van kincs a múzeumon belül. Sokféle kiállításuk van, ami mindig megtekinthető. Azt mondta, hogy 9 félét kellene felsorolni?
7: Igen, összesen 9 állandó kiállítással várjuk a látogatókat tulajdonképpen majdnem az év minden napján a Damjanich János Múzeumban. Hozzá kell tenni, hogy a múzeumnak van 2 kiállító helye is, ahol szintén nagyon érdekes kiállításokkal várjuk a látogatókat. A kiállítások jellege az a múzeum gyűjtő területeihez kapcsolódik, tehát van régészeti, néprajzi, helytörténeti, történeti, technikatörténeti, képzőművészeti kiállításunk, illetve van egy speciális, nevezhetjük kiállításnak, a Damjanich Jánosat helyett a Szolnoki Panteonnak, ahol olyan korábban inkább megyei, de természetesen szolnoki kötődésű emberek lettek megörökítve, akiket a közösség javasolt arra, hogy szerepeljenek ebben a panteonban.
1: Említsen egy-két olyan tárgyat, emléket, amire kifejezetten büszkék.
7: Majdnem minden tárgyunkra nagyon büszkék vagyunk. A néprajzi kiállításunkban például van egy nagyon szép jássági subánk, aminek a története is nagyon érdekes, hiszen ezt a subát begyűjtő dr. Szabó László egy kutya ólból gyűjtötte.
1: Valódi értékmentés történt akkor?
7: Ez szó szerint, és egy gyönyörű zöld hímzéses jássági subáról van szó. A régészeti állandó kiállításunk tulajdonképpen csak kincseket rejt. Közel 1000 tárgy van kiállítva, de talán, hogyha valamit én nagyon röviden ki kell emelni, az a honfoglaláskori vitrin, remélem, hogy a többi koros régész kolléga nem haragszik meg rám. A Magyarországon talált tarsoly lemezek közül 3 a megyénkből került elő, és ezek megtekinthetők a kiállításban is. Nagyon különlegesnek mondhatjuk a technikatörténeti kiállításunkat is. Egy szolnoki görög származású elektroműszerész, Vasiliadis Anestis hagyta ránk az ő gyűjteményét, és egy több száz darabból álló régi rádiók, lemezjátszók, magnetofonok, televíziók és egyéb ilyen hang- és képlejátszásra alkalmas szerkezetek kerülnek bemutatásra. Meg kell említeni a történeti állandó kiállításunkat is mindenképpen, hiszen a századfordulós polgárság életét mutatja be, és gyönyörű tárgyak találhatók benne, illetve hát mindenképpen szólni kell a képzőművészeti kiállításunkról is, hiszen 8 termen keresztül mutatjuk be a szolnoki művésztelep történetét, ami ilyen meghatározó Szolnok kulturális életét.
1: Hát azt hiszem, hogyha egy család érkezik önökhöz, akkor mindenki talál magának kedvére valót. Legyen az képzőművészet, legyen az régészet, legyen a régi tárgyak, műszaki érdeklődésű apukák is jól érezhetik magukat. Szóval, hogy tényleg a Damjanich János Múzeum az olyan hely, ahova érdemes elmenni, egy kicsit feltöltődni, szellemi értékeket gyűjtögetni. És hát ma este ugye különösen izgalmas program lesz. Beszélünk majd még részletesen az országjáró délutáni műsor részébe, de egy dolgot említsen, hogy hánykor nyitnak, és egy valamit, ami az ön szívének igen kedves, ami lesz ma este a múzeumok éjszakáján.
7: Itt megint egy picit meghasonlok, hiszen a Szolnoki Galéria az 3 órakor kezdi a múzeumok éjszakája programjait. A maga a Damjanich János Múzeum 4 órakor nyitja meg kapuit, és a Tabáni Tájházban is 4 órától várjuk a látogatókat.
1: Hát akkor jöjjenek Szolnokra, akár csak a múzeumok éjszakája apropóján is. Vince Rita is érkezik majd még hozzánk egyelőre. Köszönjük a Damjanich János Múzeum igazgató helyettese csalogatta önöket az országjáróban Szolnokra.
0: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A Tabáni Tájház már szóba került, hát a folytatásban Domokos István kalauzolja ott önöket.
5: Mégpedig a Tabánba ellátogatunk, segítségünkre lesz itt Labanc Borbál, aki néprajzos múzeológus, elkezdtük már a beszélgetést, és ugye a Tisza vize az fontos, meg a Tisza jelenléte, mert hogy ugye a Tabánban a bőrművesek, a tímároknak volt ez a szintere, itt dolgoztak, és ugye ebből alakul ki mindez.
8: Igen, fontos még szeretném kiemelni, hogy a Szolnoki Tabán az a Zagyva mellett terül el. Az egykori várároknak folyik most a medrében az Zagyva, és amellé épült ki a Szolnoki Tabán, ahol többféle életmódot, többféle foglalkozást űztek, többek között különböző iparosoknak volt a műhelye, de többen ott is éltek. Éltek napszámosak is a Szolnoki Tabánban, továbbá a halászat is egy nagyon fontos kenyérkeresési lehetőség volt. Erre is utal többek között a Tabáni Tájházunk, ami az utolsó rakójára utal az, hogy egy halászattal foglalkozó lakóházat jelenít meg tulajdonképpen is mutat be.
5: És mekkora kiterjedésű ez a tabáni rész, ami be tudnak mutatni?
8: Tulajdonképpen a tabáni résznek, az egykori tabáni résznek, ez maga a Tabán 24 az egyetlen lakóház, ami őrzi az egykori képét. Ez átalakult az évek, az évtizedek során, és maga tényleg ez a ház, ez a kétosztatú ház, ami őrzi ezt az egykori világot. Az egykori város részben a polgárosult réteg, de egy picikét szerényebb életmódot élők éltek ebben a város részben.
5: Régen, amikor még ez működött, akkor mekkora volt?
8: Tulajdonképpen, amikor még több terület megnevezése is van, milyen területekre osztották a várost, amikor még katonavárosra és kamaravárosra, akkor a katonavárosnak egy jelentős részét, tehát tulajdonképpen egy város negyedet ölelt be, és a város egyik legrégebbi város részéről beszélünk.
5: És a múzeumok éjszakája van ma, illetve hát lesz ma. Mivel várják az idejét?
9: érkezőket, a látogatókat?
8: Várjuk elsősorban a tájhelyezés bemutatásával, tálatvezetéssel. Ugye az idei múzeumok éjszakájának a témája a gasztronómia, ezért ezt fogjuk körüljárni. A főhelyszín a kétosztatú házból maga a konyha lesz. Továbbá a tájháznak az udvarán lesznek különböző bemutatók, aminek az egyik központi eleme maga a levendula lesz, különböző gyógynövények, továbbá kaligráfiai foglalkozással is várjuk a látogatókat.
9: Azért rengeteg olyan tárgy van, amiért érdemes oda bemenni, hozott néhány füzetet, könyvet, kiadványt, amiből ugye lehet tájékozódni, szóval nagyon sok kincset őriznek itt.
8: Így van. Ami fontos még a Tabáni tájházban, hogy azért is egy rendhagyó épület, mert nem a klasszikus értelmében értendő tájház, hanem ezt a múzeum az 1900-es években megvásárolta, felújította, és a néprajzi és helytörténeti gyűjteményéből rendezte be Gulyás Éva.
9: És ennek a falazata az mi? Vert fal?
8: Vályog fal.
9: Na most ugye itt legalább 32 fok van, hanem 33, ahol beszélgetünk ebben a vályog falban, vagyis pontosabban a vályogból vert fal mellett, hogy ott bent azért sokkal jobb az élet, ugye?
8: Így van, ezért is...
9: Viselhetőbb.
8: Igen, így van, ezért is nagyon szeretnek oda a látogatók is bejönni, hiszen ilyenkor meg is lepődnek, hogy jaj, milyen jó, hiszen ez a fal, ez tényleg azt adja, hogy a régi mondás is tartja, nyáron hőt, télen fűt, tehát nagyon jól tartja a hőmérsékletet.
9: Nem kell légkondicionáló sem.
8: Így van, igen.
9: Tehát aki ide betér, az sok mindennel találkozhat. Itt gondolom mai napon lesz vezetés, elmesélik az odaérkezőknek, hogy mi mindenhez mit kell tudni.
8: Igen, így van, a mai napon 4 óra, tehát 16 óra és 20 óra között várjuk a látogatókat. Továbbá még azt is szeretném elmondani, hogy a tájháznak egyfajta ilyen tavasztól őszig tartó, tehát május 1-től emberig tartó nyitva tartása van, amiről tudnak majd a honlapunkon tájékozódni.
9: És hogyha gasztronómiát mondott, az kerül a középpontba, akkor milyen ételek kerülnek az asztalra, ha más nem képletesen, miről beszélnek?
8: Elsősorban itt most a mai napon a különleges, mindig amit az egyik különleges eleme a tárlatnak, az egyik főelem maga a sporhelt, ezt fogjuk körüljárni, ezt a témát, a különböző tűzhelyeket, hogy milyen típusokkal is éltek és töltötik mindennapjaikat az ott lakók.
9: Nagyon szépen köszönjük, hangos meghívó ma estére a Tabánba, itt Szolnokon vendégünk volt az országjáróban Labanc Borbára, néprajzos múzeológus.
0: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
1: Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzik: melyik két folyó találkozásánál, torkolatánál fekszik Szolnok városa? Tehát két folyó nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtő természetesen vendéglátóink ajándékát kapja majd.

0: Fél 11 van, a folytatásban természeti értékek földön, vizen, levegőben, hamarosan túra bakancsot húzunk és vadvirágos sétára indulunk, majd két keréken kalandozunk a Tisza mentén, csónakos horgász élményeket kínálunk, és a Tisza virágzás különleges természeti csodájáról is szólunk. Szolnokra hívogatjuk ma önöket az országjáróba, itt a Tisza partján kellemesen hűs levegő fújdogál, úgyhogy ebben a kánikulában jöjjenek, fedezzék fel Szolnok városát, akár a valóságban, akár az országjáróval egészen negyedhatig. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
1: Elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután ismét lehetőség nyílt az Egyesült Államok és Irán közötti megbeszélések újrakezdésére. A harcokat lezáró, a héten megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban, J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Hezbollah és Izrael közötti kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben ma hajnalban ismét dél-libanoni célpontokra mért légicsapásokat Izrael, a támadásokban 5-en haltak meg. Hatalmas tűz pusztított el egy luxus szállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt, az épületből csak nem 1700 embert menekítettek ki. Tehervagonok zuhantak le egy hídről Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás miatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A vízpartokra tömegeket várnak a hétvégén, a vízirendőrök a Balatonnál megerősített szolgálattal készülnek. Reggel óta sokan tartanak a tó felé, telítettek a sávok az M7-es autópályán. Török Bálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható, nagy tavaink vize 23-26 fokos. A híradást Berente Maria szerkesztette.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
0: Kisétáltunk a Tisza mellé Monoki Ákossal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Közép-Tisza Járság tájegység vezetőjével. Nézzük a vizet, hát gyönyörű napfény van, meg itt a Tisza mellett azért jól lenged ez a levegő, kellemesen hűti az embert. Hát a kérészeket már nem látjuk, ugye? Idén nagyon siettek a kérészek a hírek szerint.
3: Így van, ugye a Tiszán alacsony a vízállás, és ugye könnyen át tudott melegedni a víztest, maga a rajzás is jóval hamarabb beindult, mint általában szokott, és gyorsabban le is zajlott ráadásul. Tehát ugye az előrajzás is ugye egy napig tartott jelentős részében a teljes középtiszai szakaszon, de a tájvédelmi körzetnek a területén igazából 4 csúcsban volt rajzás, tehát 4 este volt tapasztalható a tömegrajzása az állatoknak, és egy elképesztő látvány produkáltak több szakaszon a folyón.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez egy szenzációs látvány, de hát akkor itt este kell figyelni majd jövőre a vizet, ugye? Mennyire tudják ezt előre kiszámítani a szakemberek, hogy mikor lesz a Tisza virágzás, ami azért tényleg egy nagyon különleges természeti jelenség?
3: Semennyire. Ugye az ember eltölt sok évet a folyón, 20-30 éveket, és rájön, hogy minden évben új meglepetéssel szolgál maga a kérészrajzás. Ezt nem lehet megjósolni előre, ott kell lenni minden nap.
0: Ott kell lenni a vízpartján minden nap. Na de hogy meg tudtuk őrizni a kérészek rajzását? Tehát azért Magyarországon, illetve Európában ez egy különleges dolog, ami ide a Tiszához kötődik, és hát nagyon kevés helyen van Tisza virágzás, úgyhogy mi büszkélkedhetünk ezzel a természeti értékkel. Hogy tudtuk megőrizni?
3: Ennek az az oka, hogy a Tisza folyónak a középső szakasza Kisköre és Csongrád között egy pont olyan szerencsés helyzetben lévő folyószakasz, ahol már ugye a Tiszán lent, ugye a Vaskapunán lévő erőmű már nem érezteti a hatását Csongrádtól fölfelé, és ugye a kisköreji erőmű pedig nem befolyásolja az alatta lévő szakasznak a kérészállományát negatívan. Ezért egy nagyon hosszú, több mint 160 km-es folyószakaszon tud egy egészséges és erős kérészállománya lenni, mert vigyáznunk kell. Itt bármilyen vízlépcsőépítés, duzzasztó műfejlesztés tönkre tudja ezt tenni, és egész Európában hazánk az őrzője a kérészállományának, mindenhonnan kipusztult ez az állat. És a Tisza folyón is a Közép-Tisza az, ami ennek a fajnak a legjelentősebb állományát őrzi, ezért vigyáznunk kell rá.
4: tiszavirág életű, van a mondás is, mert hogy a tiszavirágzás az nagyon rövid ideig, és ahogy mondta, nagyon gyorsan zajlik. Mi a titka? Miért olyan különleges a tiszavirágzás? Hát nyilván itt most már a mondattal, a mondással, hogy tiszavirág életű, egy kicsit utaltam is erre a jelenségre.
3: Igen, hogy azt kevesen tudják, hogy az állat lárvája 3 vagy 4 éven keresztül fejlődik a tiszahagyagos parolában, nyilván a környezeti tényezőktől függően, de maga a rajzás az egy tömegrajzás, egyszerre több százezer, sok millió rovar repül, ezek ilyenkor már nem táplálkoznak, hanem kizárólag a szaporodásra, a hatékony petrerakásra törekednek, és ez a sok ezer állat, amikor ugye repül, az esti lemenő napfény, ahogy megtükröződik a vizen, ez egy tényleg lenyűgöző látvány nyújt, és nagyon sokan jönnek megnézni ezeket ide pont Szónok belterületére is.
4: Hát bízunk benne, hogy jövőre talán mi magunk is láthatunk tiszavirágzást, de van még más természeti érték itt a Tisza partján, illetve Szolnok környékén. Azért a nyár további részében is érdemes erre jönni, főleg, hogyha mondjuk az eget kémleljük, vagy a vízivilágot keressük.
3: Így van, ugye a folyó fölött ugye rendszer láthatunk rétisast körözni, vagy éppen a fekete gólyák, ahogy járnak, ugye most a fiókákat etetik a hullántéri erdőkben, de parti fecskék is nagyon nagy számban táplálkoznak a folyó fölött apró rovarokra. Este pedig, aki kimarad esetleg horgászni, vagy pihenni, akkor rengeteg denevért láthat egyébként, amik szintén rovarokkal, főleg szúnyogokkal táplálkoznak.
4: Ami nagy örömünkre, mert akkor gyérítik a szúnyogállományt. Egyébként itt a tájegységben vannak olyan pontok még Szolnokhoz viszonylag közel, amelyre, ahová hívogatná a hallgatókat, amit mondjuk egy nyaralás alkalmával, vagy egy hosszú hétvége alkalmával érdemes felkeresni?
3: Nagykörű térségét mindenképpen ajánlanám, nagyon szép erdők találhatóak Nagykörű térségében, a Tisza folyó partján, rengeteg madár énekel ezekben az erdőkben, és aki ide jár kikapcsolódni, tényleg nagyon kellemes helyen tudja a szabadidejét eltölteni.
4: Nagykörűben mi voltunk a Cseresznye Fesztiválon, talán a tavalyi esztendőben is, hogy tényleg egy varázslatos kis település, és a Tisza part ott is csodálatosan szép. Ön hol szeret leginkább pihenni? Mert ugye a természetvédő ember az egy kicsit mindig védi is a természetet, a szemével is úgy azokat az értékeket vigyázza, amikor kikapcsolódik, de mikor van az a pillanat, vagy hol van az a pillanat, ahol ön is ki tud kapcsolni? Egy csónakba ülve talán?
3: Általában egyedül, igen, tehát az ember csak úgy tud, hogyha ugye egy kicsikét a nagyvilágnak az aját, hát ugye magáról kicsikét rázni, és akkor van lehetőség elmélyedni a természetnek a szépségeiben, meg a nyugalmában.
4: Hát jöjjenek, fedezzék fel a Tiszát, Monaki Ákos, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Közép-Tiszajánsági Tájegységének vezetője hívogatta önöket. Hát a tiszavirágzás most idén sietett, de lesz jövőre is, úgyhogy figyeljék az előrejelzéseket.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
4: És a következőkben valóban az égre emeljük a tekintetünket. Domokos Istváni a szó.
5: Mert hogy figyeljük a madarakat, Szolnokon sokféle olyan madár van, különleges madár, amiért érdemes ide eljönni és időzni és kéblelni az eget. A folytatásban beszélgetünk Molnár Róberttel, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület helyi önkéntessével, illetve hát olyan aktivista, aki szívvel, lélekkel csinálja mindezt. Tehát annyira benne van, hogy ide elhívtuk a műsorba, és nem érkezett üres kézzel, hanem hozott egy madártollat, de melyik madárnak a tolla ez?
6: Köszöntöm a hallgatókat is. Ez egy különleges madár, ez egy rétisasnak a különleges tolla, és rétisas itt az ártéri erdőkben is egyébként megtalálható, nem is olyan nagyon messze most itt tőlünk a Tisza Virág Fesztiváltól. Ez egy közel 2,5 méteres szárnyfesztávolságú hatalmas ragadozó, akkora körme van, mint egy oroszlánnak, és amikor ivarérett lesz olyan 4 éves korában, akkor a farktollai fehérré változnak, úgyhogy a kezemben egy szép nagy, gyakorlatilag nagy férfi tenyérnyi fehér toll van, és ez egy öreg rétisasnak a farktolla.
5: És hogyan hagyta el a tollát ez a sas?
6: Vedlenek ezek a madarak, és ezért ledobják néha-néha a tollukat, de vannak olyan madarak, amik mondjuk Afrikából, mikor érkeznek vissza hozzánk, már Afrikában levedlenek, és itt aztán nem nagyon találunk tollat tőlük, például a sárgarigó is ilyen, de azok a ragadozók, amik itt vannak nálunk télen-nyáron, azok eldobnak tollat, és nagy kincs egy ilyen toll például.
5: És ez a nagy kincs az azt jelenti, hogy be kell keretezni, vagy hol lehet ezt őrizni, hogy eljél legyen?
6: Nem, bekeretezni nem kell. Ezt gyűjteni szokták a madarászok, és olyan nagyon sokáig nincs is el egy toll, mert hogy ez azért tele van olyan például tolltetűvel, ami előbb-utóbb tönkre teszi magát a tollat, tehát ezek nem örök létűek ezek a tollak, de szerintem egy nagyon szép kis toll, és izgalmas, hogy egy ekkora madárnak, a felnőtt madárnak a
5: parkából. Hát lúttollal írtak, ezzel is lehetne?
6: Akár lehetne, de szerintem ennél akár fontosabb ezeknek a madaraknak a védelme, meg hogy mit tudunk tenni értük, mint hogy lehet-e akár...
5: Jó, hát az ilyen elhagyott tollat fölszedjük, arra gondoltam. Persze. De valóban látványos, és maga ez a színvilág, amiről itt az elején is már szó esett, hogy hogyan ez ilyen barnás, és ahogy áttűnik, ez milyen színűből lesz ilyen színű?
6: Barna színű alapvetőleg a tollazata, és amikor ivaréret lesz, azt onnan lehet tudni, hogy a farktollai fehérre váltanak, illetve sárga lesz a hatalmas nagy csőre. Egyébként például a rétisas egy kifejezetten vízhez kötődő madár, amíg a parlagisas, ami majdnem hasonló méretű, az inkább a puszták világát szereti. A rétisas az kifejezetten vízhez kötődő, és nálunk pont a Tisza mentén gyakorlatilag ezek a maradék vizek, amely mellett tud vadászni, zsákmányt szerezni, mert elsősorban például halakat.
5: És milyen madár különlegesség van még itt a Tisza környékén? Mire kell odafigyelni, vagy milyen madárral találkozhatunk, ha szerencsénk van?
6: Nyilván egészen más a Tisza mentének élővilága, mint mondjuk egy erdei rész, és itt Szolnok környékén is vannak pusztai élőhelyek, vannak vizes élőhelyek, és hát az a nagyon nagy gond, hogy a vizes élőhelyek egytől egyig mind kiszáradtak és kiszáradnak. Most kezdődik el egyfajta vízpótlás szerencsére, de hogy ez mennyire lesz fenntartható, azt nem lehet tudni. A puszták is inkább kiszáradóban vannak, tehát a vízhiány óriási gondot okoz, de például a nagyon színes gyurgyalakból sok van felénk, ezek löszfalakba építenek maguknak költő üreget, de hasonló helyzet mondjuk a hasonlóan szép búbitájú búbosbankával, abból is lehet találni. Tehát, hogyha valaki kimegy egy kicsit autózni, vagy kimegy sétálni, vagy biciklizni a pusztába, vagy Szolnok környékére, és visz egy távcsövet, rengeteg csodamadarat talál, és az MME-nek van egy applikációja, egy alkalmazása, amivel kifejezetten gyorsan egy laikus is meg tudja állapítani, hogy milyen madarat lát. Ráadásul már vannak olyan applikációk, nem mondom, hogy 100%-osan pontosak, de vannak olyanok, amelyek hangból is meghatározzák az adott madarat. Tehát, ha kimegyünk és hallgatózunk, és akár egy applikációt letöltünk mondjuk az MME-jét, akkor virágyosan meg tudjuk mondani, hogy milyen madarakat látunk, és ez szerintem egy csoda dolog.
5: De vannak olyan mondjuk ösvények, ahol érdemes elindulni, mert azon a részen mondjuk biztos, hogy látunk, vagy találhatunk madarat? Mert itt most fölnézek az égre, ahol most vagyunk a belváros közepén, hát egyelőre nem látok túl sok madarat.
6: Én meg négyet.
5: Igen, merre kell néznek?
6: Az előbb húzott el felőttünk például, ott is vannak fecskék, molnárfecske, sarlós fecske, örvösgalamb, ott egy barázdabillegető volt a fa

0: Lesz egy változás, mert hazámban az elmúlt 15-16 évben nem volt valami fajsúlyos a környezet.
1: De mit tudunk tenni a madarak érdekében, csak röviden?
0: Például a vizes élőhelyeket visszaállítjuk, hogy egy kicsit rámegyünk jobban a környezetszennyező beruházásokra, azoknak megszüntetésére, ellenőrzésére, edukáció, tehát a gyerekek, akár a pedagógusok képzése, hogy rájöjjünk arra, hogyha nem védjük meg a környezetet, akkor olyan elpusztult, szörnyű, ember számára élhetetlen környezetet fogunk a gyerekeink számára itt hagyni, amilyet nekik nem akarunk.
1: Nagyon szépen köszönjük szépen Molnár Róbertnek, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület önkéntesének, hogy itt volt az országjáróban. Csak még elmondom, hogy itt a Sóház utca, a Magyar utca sarkán, ha kijönnek, akkor a standjukra is rátalálhatnak, egész nap itt lesznek.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A folytatásban vízre szállunk, csónakba ölünk és horgászélményekről beszélgetünk Donko Péterrel, aki a Közép-Tisza Vidéki Horgászklub vezetője és a Magyarországos Horgász Szövetség alelnöke. Hát mikor volt kint legutóbb a vízen? Mikor volt rá ideje? Mert ugye mondta, hogy hát igen, nem feladattal együtt sok irodai munka jár, de hát azért a legszebb mégis a Tiszán a hajózni, evezni, illetve még horgászni is. Szóval mikor volt kint legutóbb, Péter?
4: A Tisza partján a múlt heti haltelepítésenknél voltam. Hajózni az pedig, amikor a Kecsege ökológiai felmérő halászatát végeztük el, akkor voltam, akkor ültem csónakba, hajnalba, nagyon szép volt, mindenkinek ajánlom, gyönyörű volt a Tisza folyó.
3: Említette a haltelepítést múlt héten, hát milyen halak érkeztek meg a Tiszába?
4: Jelen pillanatban az előnevelt tiszai nyurgapontnak a telepítése zajlott, illetve zajlik, vagy folytatódik továbbra is, illetve a jövő héten pedig a horgászok örömére 3 nyaras fogható méretű pontyoknak a telepítését fogjuk megkezdeni a folyóba.
3: Tegnap délután, késő délután mi sétáltunk itt a városban, hát kerestük a horgászokat, nyilván ők sokkal jobban tudják, hogy hová érdemes úgymond egy kicsit elbújni az emberi tényező, a zavarás elől. Szóval merre érdemes a horgászoknak itt elindulni Szolnok környékén a Tisza partján?
4: Most speciális helyzet van, tehát ebben az aszályos időben a Tisza folyó vízállása is elég alacsony, így nem lehet úgy halat fogni, hogy neki megyek a vízpartnak és leülök és megfogom a halat, hanem a halak is a mélyebb, a hidegebb, hűvösebb vízbe húzódnak. Így, hogyha valaki itt a Sólyapálya, ami 200 méterre van tőlünk, csónakba száll, leteszi a csónakját, akkor vagy fölfelé a folyón, vagy lefelé kell elindulnia, és vannak olyan mélyebb szakaszok, ahol még most is több 10 méteres a vízmélység, és általában most ott horgásznak a horgászok, de ilyenkor már ők hazafelé jönnek, hiszen ebben a nyári időszakban nagyon korán, illetve későn vagy éjszaka kap a hal is, hiszen ő is ugyanolyan, mint az ember, nem esik olyan jó a táplálék neki sem a nagy melegben.
3: Bizony-bizony, reggel, amikor készülöttünk a műsorra, akkor kerékpárral jöttek a horgászok a Tisza mellől, és olyan jó pofa volt látni, hogy mindenféle felszereléssel olyan, és milyen ügyesen tudnak kerékpározni a nagy horgászbotokkal együtt is, én csodáltam őket. És hát van-e fogás, tehát hogy mit mondanak a horgászok?
4: Hát ez is hektikus, illetve az ügyesség függő. Nagyon sokan, akik ügyes horgászok, illetve a módszereket váltogatva haladnak a korral, mert ugye a horgászat is fejlődik, és egyre másra kell megújulni és fejleszteni a fogásaikat. Szép eredményekről tudnak beszámolni, de nyilván vannak olyanok, akik nem. Tehát mi 118 000 kg halat telepítettünk a tavalyi évben a hasznosításunkban álló vízterületekre. Voltak olyan vízterületek, ahol a horgászok állt leadott fogási naplók összesítéséből 1710-valahány kilogramnyi hal jutott 1 hektárra. Tehát ez már azért egy halastavi, hogy mondjam, termelési mennyiségnek is megfelelő mennyiség, de átlagban 100 kg per hektár az a fogás, amit a vízterületeinken elérnek a horgászaink.
3: És hát mennyire aktív a horgász élet már? Tehát ugye a szünettel együtt azért megélénkül, én azt hiszem a vakációval együtt megélénkül a horgász élmények sora, de hogy mennyire aktívak mostanság már a horgászok, mennyire gyakori, hogy kint vannak a folyópartján?
4: Mostanra már a horgászok 80%-a kiváltotta az államjegyét és a területi engedélyét, ami azt jelenti, hogy elég aktívak, tehát a halőreink azok találkoznak velük, a tavalyi évben 14 000 ellenőrzést hajtottak végre, a megyében 35 000 horgász van.
3: Azt mondta, hogy sok a feladat, de a haltelepítés megvolt, és még folytatódni is fog. Mikor lesz a pihenés? Ön mikor fog majd horgászbotot a kezébe?
4: A szabadság ideje, nyilván azt is a családnak meg kell adni, ami a családé. Én 1-3 hét múlva elmegyek egy 10 nap szabadságra, és majd akkor.
3: Hát akkor nagyon szépen

0: Köszönjük, hogy most még eljött mi hozzánk, és akkor mesélt arról, hogy horgászni élmény itt a Tisza partján. Dunkó Pétert hallották, a Magyarországos Horgász Szövetség alelnökét, itt Szolnok környékén is. Jó a fogás, görbüljön a bot!
1: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Hát most kikötünk és kiszállunk a csónakból, mondjuk két kerékre pattanunk, Domokos István a szó.
2: És hogyha két kerékre pattantunk, akkor akár elindulhatunk egy olyan úton is, hogy megnézzük mondjuk a Tisza virágzást, hogyha van erre alkalom. Mindjárt kiderül, mert vendégünk Pomáz Imre, a Gördögök Esek Kerékpáros Egyesület vezetője, aki egyébként hát egy kicsit nagyot esett, mert látom, eltört a keze.
3: Igen, eltört a kezem, kerékpározás
2: közben. Merre járt?
3: Balaton kerülésen voltunk, és Dörgicsén volt egy kis útfelbontás, amit nem tábláztak ki, és ott sikerült elesnem. De utána még 3 napig kerékpároztam, tehát ez nem befolyásolta, utána gipszeltettem csak be.
2: Ez nem jó hír, de azért a lelkesedése az annál nagyobb ennél, mert hogy ugye itt a Tisza világ kerékpáros túrát is vezetik, próbálják kerékpáról is megnézni ugye ezt a biológiai, természeti csodát.
3: Így van, tegnap délután volt a Kérész Fesztivál kapcsán egy Tisza virág túránk. Meg felolvasnám az útvonalat, mert elég tematikusra sikerült az összeállítás. Tehát a Tisza Virág Fesztiválnál a Kérész szobroktól indultunk, Tisza parti sétány, Tisza utca, Kaposvári Gyula híd, ez az Zagyvapart gyalogos és kerékpáros hídja, és az érdekesség az, hogy kevesen tudják, de a Zagyvának saját kérész populációja van, ami egy törpe méretű kérész. Őket az életettük útba, utána Holtiszaparton mentünk, Tiszavirág utca, Tiszaliget, Tiszavirág híd, Tiszavirág szobor, és újra kérész szobrok.
2: És akkor nagy volt a csapat, sokan pattant a kerékpárra?
3: Sokan eljöttek, meghallották a fölhívást és eljöttek, illetve a szervezőknek köszönhetően ennek már hagyománya van, több éve csináljuk ezt a túránkat.
2: Azért is jó, mert ugye kerékpáron gyorsabban lehet haladni, és ugye meg lehet állni ott a tett helyszínén éppen, ha látni ilyen rajzást.
3: Hát arról sajnos lemaradtunk. A kérészeknek többször küldtek már a szervezők meghívót, de sosem veszik át az értesítőt. Ők, amikor úgy érzik, hogy eljött a biológiai érettségük, akkor rajzanak ki. Nem lehet összehangolni a két dolgot, de a szolnokiak nagy része az tudja, hogy melyik időszakban kell nézni a Tiszapartot, illetve riadólánszerűen elterjed a híre, és akkor jönnek az emberek és megnézik őket.
2: És ön gondolom azért többször látott már ilyet.
3: Én már többször láttam ilyet. Legelőször, amikor láttam, egy hatalmas élményben volt részem, egy úgynevezett szubimágó kérész repült rá a karomra, és ott a karomon bújt ki.
2: De ez milyen ez a szubimágó?
3: Ez a szubimágó, ez olyan, hogy elkezd már kibújni a petezsákjából, de még nem bújik ki. Kirepül, és valamilyen száraz területen leszáll, és akkor vedli le magáról a petezsákot, és utána van a kifejlett kérész, aki már teljesen röpképes.
2: Ez egy óriási élmény akkor.
3: Abszolút.
2: Ilyen filmszerű.
3: Ez egy születéssel fölérő élmény, hiszen ő akkor születik meg.
2: És hogy egyébként, ha a kerékpárral járjuk a vidéket, akkor merre érdemes elmenni, hogyha nem is ilyen élménnyel, de azért más hasonlóféle környezeti hatás érjen bennünket, amire azt mondjuk, hogy hát Szolnok és környéke olyan hely, ahova érdemes máskor is visszajönni.
3: Hát kössünk rá akkor az előttem szólókra. Ha elindulunk a Tiszagáton Nagykörül felé, Nagykörülnek van egy nagyon jó homokos Tiszapartja, ahol jót lehet fürödni, illetve most különösen érdemes kimenni, mert most érik a cseresznyéjük, ami világ. Kérő. Van egy gyönyörű lomkoron sétányuk, és ott egy világbajnok étterem, ahol nagyon jó menüket lehet fogyasztani. Ha tovább megyünk, akkor Tiszasűt elhagyva az Osztrák-Magyar Monarchia legelső gőszivattyú terep, ami mai napig is üzemképes és gyönyörűen karban van tartva, azt tudjuk megtekinteni. Ha tovább megyünk, akkor Kisköréhez érünk, az meg már ugye a Tiszató, megkerülve egy 70 km átlagos felkészültségű kerékpáros egy napot meg tudja kerülni. Egy komolyabban fölkészült kerékpáros ezt a túrát oda-vissza Szolnokra egy napra meg tudja járni.
2: És önöknek ugye a gördülő ördögök, mert ez a Gördögök Ese, ennek a rövidítése, sok ilyen vagy hasonló programjuk van, amire mondjuk hát oda lehet menni és lehet társulni?
3: Hát például kedden lesz a Szent Ivánéi éjszakai biciklizés.
2: És akkor éjfélkor is kerékpároznak?
3: Nem, a sötétedés beálltában, legalábbis a sötétedés kezdetekor fogunk elindulni, és egy 10 kilométeres túra itt Szolnokon belül, amin részt veszünk.
2: És akkor még tüzet is gyújtanak a túra végén?
3: Az sajnos nem. Ebben a szárazságban szerintem nem is szabad. De most ezt csak úgy megtippeltem.
2: De... igaz egyébként.
3: Igen. De az igazi hagyomány az lenne tűzugrással együtt.
2: Ha nézzük, hogy ez a kerékpár az maga a csoda, mint eszköz is, de az, hogy az ember fölpattan és egyből ott van 10-15 kilométert meg tud tenni, és közben közelről tudja látni a természetet.
3: Így igaz, egy másik túrát javasolnék annak, aki mondjuk nem fél a földutakon való kerékpárt.
2: A düllő túra.
3: Így van. A Zagyvagáton, hogyha elindulunk a túlpartján Újszász felé, akkor Zagyvarékas és Újszász között egy gyönyörű, csalitos rét ártér van, ahol még ilyenkor a nagy szárazságban is viszonylag sok vízi madarat lehet látni napközben is.
2: Nagyon szépen köszönjük, hosszasan folytathatnánk. Én azt mondom, hogy akik kíváncsiak erre, tapasztalják meg, jöjjenek Szolnokra, gördülő ördögöket keressék, és akkor igazi látványban lesz részünk. Vendégük volt itt az Országjáróban Pomáz Imre.
1: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: A folytatásban barangolunk tovább Urbán Sándorral, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet elnökével. Botanikai sétára indulunk, és hát azt mondta Sándor, hogy hát ez a nagy meleg, ez nem kedvez most nekünk, nem nagyon látunk olyan szép virágokat, mert hogy azok is a melegben úgymond elfáradtak, vagy már elvirágoztak?
4: Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Sajnos ez az időjárás nem kedvez a növényvilágnak, óriási az aszály. Nem is a mai napra jósolt 35 fok meleg a nagy probléma, hanem az előző hónapok aszálya. Minden növény elvirágzott, elnyílt, ma ki van égve a határ, szinte semmit nem lehet látni. A tavaszi virágok, amik április-májusban vannak, ugye azoknak már régen lejárt a életciklusa, de ami még most virágozna, az is mindegyik halott jóformán. Iszonyatos az alföld, ezt igazándiból azok az emberek ismerik, akik kint járnak a természetbe. Bent itt a városban nem látható olyan mértékű pusztulás, mint kint a természetbe, de hát ez nem rajtunk áll.
0: Viszont voltak olyan időszakok, meg azért vannak olyan időszakok, amikor virít a határ, gyönyörű fényképeket, óriás képeket hozott, amelyeket saját maga fényképezett. Például itt van egy borzas csajkavirág, vagy egy tűmagvú berzenke, már a nevük is nagyon szép. Akkor a határban, amikor jó az idő, ilyen szépségeket lehet látni?
4: Igen. Nagyon megdöbbentő, tudnélik, hogy ez a közép-tiszavidék, vagy közép-alföld, nevezhetjük ennek is, annak is, botanikailag kevésbé érdekes. Mindenki úgy írja le, hogy itt nincs semmi. Agrártájúja, az egész megye föl van szántva, hol vannak már régi nagy mocsárvilágok, meg a tisza kiöntései, tehát itt nincs semmi. De nem így van, messze nem így van, csak most itt nem tudom megmondani, melyik költőnek a mondat az, hogy a földi kell hajolni, hogy meglássuk az csodákat. Kérem szépen, ez a borzas csodavirág, itt van egy legfrissebb botanikai szakkönyv, a környékben nincs. A legközelebbi élőhelyei az a Dunatisza közén vannak, illetve a Tokai Kopaszhegyen. Hogy került ez itt a Szolnokra? Senki meg nem mondhatja. Nyilván a jégkor végével kialakuló flóra, vagyis növényzetnek ősi tagja. Itt maradt véletlennek köszönhető. És minden valószínűség szerint összességében körülbelül 200 példány él belőle, a többit mind elhordták vasútépítéshez. Ez megmaradt.
0: És azt mondta nekem Sándor, mielőtt a műsorba bekapcsolódtunk volna, hogy büszke lehet a vármegye, mert hogy közel 200 ritka részben védett, vagy fokozottan védett növényük van, tehát hogy azért van mire büszkélkedni.
4: Igen, kérem szépen, hogy más nem mondjak, Szolnok északi, észak-nyugati határába, Zagyvarékasi határral közösen van az alföld legritkább növénytársulásának, a löszpuszta rétnek, a löszgyepnek, a löszvegetációnak talán országosan legnagyobb állománya. A fokozott, nem, a védett macskaere, gumós macskaere, óriási egy számban, milliós példány számban él. Sehol nem tudunk ilyenről, eddig nem került még elő hasonló nagyságú növényfaj. mutatom a következő érdekességet. Tűmag Wuberzenke. Ez a Mediterránumban, Olaszországban, meg a földközi tengerpartján többfelé vetési gyomnövény, gabona földeknek a gyomnövénye. Itt teljesen véletlenül került be valamikor, és az 1957-ben, nem tévedés, 1957-ben volt az utolsó megfigyelés és adat erről a növényről a Nyugat-Dunántúlon, Moson-Magyaróvár környékén. Egyfajta szenzációként kezelték, hogy itt is van ez a növény. Utána minden szakirodalom azt mondta, hogy kipusztult. Nincs, nem létezik. És én egész véletlenül 2018-ban itt Szolnokon a Zagyva mellett megtaláltam ennek a növénynek több száz példányát.
0: Milyen szerencsés, micsoda öröm. Egyébként Sándor rendszeresen vezet olyan sétákat, túrákat, amikor lehet látni ezeket a csodálatos növényeket. Tehát, hogyha van jelentkező, akkor meg lehet keresni önt?
4: Igen, igen, de mindig arra kérek mindenkit, hogy mi csak vendégek vagyok ezeken a helyeken, ahol ezek a virágok élnek. Tehát nem letéplésről szó nincs, de még arra is vigyázunk, hogy ne tapossuk le.
0: Csak fényképformájában vigyük leginkább haza.
4: Úgy van, igen, igen, igen, meg élményeket. Meg fényképp. Ma már a mobiltelefonok világában nagyon egyszerű, kiváló minőségű képeket csinálni. Na most az egész határt nem lehet bejárni, mert vannak olyan helyek is, történetesen a vasúti pálya, ott is rengeteg érdekes növény van, ahova azért nem lehet bemenni. Érthető módon a vasútüzem az egy zárt és, hogy mondjam, fokozottan védett üzem, de ott is megtermelhet olyan növények, hogy Alföldön nincs.
0: Hát ahhoz, hogy jó útvonalon közlekedjenek és lássák a csodákat, keressék Urbán Sándort, ő a Jászlóspont természetvédelmi szervezet elnöke, botanikai sétákat visz, úgyhogy keressék. Most egy kicsit száraz az idő, kicsit a természet is ezt megviseli, a természetet is, de valószínűleg az esőzések után, ha majd megérkeznek a várva várt eső, akkor jobb lesz a természeti tájnak is az állapota, és több virágot lehet majd felfedezni. Köszönjük szépen, hogy az országjáró hallgatóit is kalauzolta.

0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. 80 éve ropják örömmel, szeretettel, töretlen lelkesedéssel az ország legrégebbi amatőr táncegyüttes, a Tisza Táncegyüttes jövő szombaton tartja megalakulásának 80 éves jubileumát. A régi és a jelenlegi táncosok is színpadra állnak majd, és a próbák persze már tartanak, hozzánk is hamarosan tánclépésben érkeznek. És Vasparipán a történelmi múltba 1847. szeptember 1-én adták át a forgalomnak az ország második vonalát, a Pest Cegléd-Szolnok vasútvonalat. Természetesen Szolnok életében ez jelentős változást hozott, már is a vasutas emlékeket is kutatjuk, mert persze a múzeumok éjszakája apropóján a szolnoki vasúti almáriumba is hívogatjuk Önöket. Szolnokról szól ma az Országjáró magazin, tartsanak velünk egészen 17:30, már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
2: Elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután ismét lehetőség nyílt az Egyesült Államok és Irán közötti megbeszélések újrakezdésére. A harcokat lezáró, a héten megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban, J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Hezbollah és Izrael közötti kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben ma hajnalban ismét dél-libanoni célpontokra mért légicsapásokat Izrael, a támadásokban 5 meghaltak. Hatalmas tűz pusztított el egy luxusszállodát Dominikán, egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csak nem 1700 embert menekítettek ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Bayahibe városában történt. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban, egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A vagonok üresek voltak. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasúttársaság. Felfüggesztették a lovaskocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista meghalt, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű járművek. Itthon menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött Veszprém megyei Csetényben, mindkét sofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül néhányan könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, 2-szer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a Volán buszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezen kívül idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet kaphatnak a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, ügyfélszolgálatokon vagy a pénztároknál lehet átvenni. A vasútársaság arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint előre tervezze meg utazását. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazi meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőző megfulladt. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell jönni a vízből. A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes, nagyon erős az UV-sugárzás. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, kisgyermekeket, a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A déli és kora délutáni órákban kerülni kell a tűzőnapot és sok folyadékot kell inni. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható, nagy tavaink vize 23-26 fokos. A híradást Berente Marian szerkesztette.
0: Műsorajánlat.
3: A Rádiókabaré mai sztár vendége Kis Endi.
4: 5. emeleten laktam, de nem vettem észre, hogy 4. szállok ki. Rossz lakásba mentem be, de ugyanúgy nézett ki, mint az enyém. És lefeküdtem egy kanapira, hogy végre megpihenek a többnapos buliból. Viszont egy férfi jött, hogy mit keres a Endi. Ismertük egymást, mert szomszédok voltunk, de én nagyon zavarba jöttem. Aztán írtunk egyet, és megúsztam.
3: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáró ma Szolnokra hívogatja önöket egészen 17:30-ig. Itt vagyunk a Tisza partján, és a Tisza mellől néha kellemes hűs levegő érkezik. Meleg van, de zajlik a Tisza Virág Fesztivál, és hát nagyon sok társulat, sok-sok csapat, civil szervezet is bemutatkozik ez alkalomból, úgyhogy mi is most egy kicsit közöttük is barangolunk. Domokos Istváné a szó.
5: A folytatásban benézünk a Napsugár gyermekházba, és egy kicsit beszélgetünk, hogy mi minden folyik ebben az épületben, egy csodálatos hely, mesevilág. Csenné Kovács Sarolta, a vezetője érkezett hozzánk kezében egy kosárral, és még van egy kis bőrtáska, amit ugye mi saját műhelyükben készítettek.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, a Napsugár Gyermekháza Szolnoki Abanovák Agora Kulturális Központ kézműves háza, ahol kifejezetten a népi kismesterségeket oktatjuk, tanítjuk szinte minden korosztály számára.
5: És mióta működik ez a hely, ahova fiatalokat, minden korosztályt, ahogyan mondta, várnak, és mi mindenre tanítják meg az odaérkezőket?
6: Már több mint 35 éve folytatjuk hagyományőrző munkánkat. Munkatársaim szakképzett kézműves vezetők, egy-egy népi kismesterségnek az oktatói, és ezeket az ismereteket igyekszünk elültetni, amire nagyon nagy szükség van a mai világban, úgy gondolom.
5: És mit lát, melyik a legnépszerűbb foglalkozásuk?
6: Azt hiszem, hogy az agyagozás a legnépszerűbb. Az agyagozó foglalkozásainkat Hornyákné és Süla Katalin népi iparművész vezeti, és ami nagyon népszerű még a gyerekek, illetve kisebb-nagyobb gyerekek körében, az a gyöngyfűzés, gyöngyszövés.
5: De egy jó közösségről beszélünk, ugye közösségi nevelés, értékmegőrzés együtt, mert hogy ott ülnek egy asztalnál, egy munkapadnál, és akkor ott egy jófajta ilyen kapcsolódás alakul ki.
6: Hogyne, a közösségépítés az egyik elsődleges feladatunk. Itt nem csak arról van szó, hogy ugye leülnek és alkotnak a résztvevők, hanem beszélgetnek, mindenféle téma felmerül, illetve igyekszünk megmozgatni őket, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a kézművesség, hanem népi játék és a néptánc irányában is elindultunk, hiszen Hamani Nagy Gabriella néptáncpedagógus kolléganőnk segítségével nagyon klassz programokat tudunk nyújtani óvodásoknak, illetve nagyobb résztvevők számára is.
5: És ugye táboruk is van, itt a nyári időszak most jön, táborozási szezon. Nagyon sokféle szakmát meg lehet tanulni, idézőjelben a kicsiknek?
6: Hát a táboraink azok jövő hét hétfőtől kezdődnek, és hét héten keresztül tartanak. Minden héten 5-6 féle kézműves műhelyből lehetett választani. Azért mondom, hogy lehetett, mert ugye lezárult a jelentkezés, a táboraink megteltek. És egész napos gyermekfelügyeletet is nyújtunk, tehát 7 órától fél 5-ig vagyunk nyitva. Műhelymunkák vagy délelőtt, vagy délután folynak, illetve szabadidős tevékenységeken vehetnek részt a gyerekek.
5: Mi lehet itt a vonzerő, hogy mondja, hogy minden hely elkezd már a táborban, nincs hely, hogy miért akarják a szülők is, meg a gyerekek is, hogy ott legyenek önöknél?
6: Hát azért ezeknek a kézműves tevékenységeknek megvan a maga varázsa. A másik pedig, ahogy mi foglalkozunk velük, szinte egyéni fejlesztést végzünk, tehát tehetséggondozást, egyéni felkészítést mondjuk versenyekre, különböző projektekhez kapcsolódunk, intézményi projektekhez, városi programokhoz, és ez azért nagyon nagy segítség a szülőknek, tudják, hogy jó helyen van a gyermekük, tudják, hogy szakképzett foglalkozásvezetők kezében, és hát nagyon szokták élvezni a gyerekek a táborokat, így van, aki több héten keresztül nálunk van.
5: És mit lát, hogy akik itt tevékenykednek a Napsugár Gyermekházban, ott vannak a hétköznapokban, azok az iskolában is mondjuk jobban teljesítenek?
6: Hát mindenképpen van egy ilyen része is, hiszen ez a finom motorika fejlesztés, ez ugye nagyon fontos, például a szépírás tekintetében is, hiszen aki például hozzánk jár gyöngyöt fűzni, annak folyamatosan javul az írásképe. Hogyha azt nézzük, hogy a szemkész koordináció is ugye mennyire fontos, ezt a kézművesség nagyon jól tudja fejleszteni, amivel nyilván kamatoznak utána az intézményekben a gyerekek.
5: És ebben az a jó, csak itt gondolom, de hát egy is van, hogy mindez játékos formában történik.
6: Hogyne, hát ez egy élmény alak.
5: Hát komoly dolog, de mégis játékosan.
6: Igen, nyilván a korosztályoknak megfelelően, mert megvan, hogy mindig milyen korosztálynak mit kínálunk, tehát az ő a kicsik nyelvére fordítjuk le, felnőttekkel is nyilván máshogy kell foglalkozni. Tehát ez egy szakma, ezt így kialakítottuk az elmúlt évtizedek során, és nagyon jól működik itt városunkban.
5: Meg hát az is gondolom egy fontos része mindennek, hogy a gyerekeknek, ha valamit elkészítenek, meg lesz az alkotás öröme?
6: Így van, gyűjtögetik is szorgalmasan a kis munkáikat, illetve valaki van, aki vagy többen is, akik ilyen jellegű szakmát választottak felnőttként, ami azt jelenti, hogy van például a hozzánk járó gyerekek közül, aki felnőttként bőrműves restaurátor lett, van, aki nálunk kezdett el a tűzománccal ismerkedni, később tűzománc oktató műhelyvezető vált belőle, ő maga is tanítja a szakmát gyerekeknek, felnőtteknek, illetve hát vannak, akik a maguk, tehát az agyag szerelmesei, akik nem feltétlenül lettek fazekasok, de tovább viszik ezt a hagyományt.
5: És önnek sorolta, melyik mesterség áll a szívéhez a legközelebb?
6: Én a faművességet végeztem, pont a jövő héten fogok fafaragást tanítani 11-14 éves gyerekek számára egész héten.
5: Ez hogy kezdik el? Az első lépések azok hogyan történnek? Van egy fadarab, meg ott van a fafaragók, és...
6: Hát emögött egy nagyon nagy előkészítő munka van. Az első lépés nyilván a balesetvédelem. Megbeszéljük, hogy mi az, amire figyelni kell, és akkor fokozatosan minden foglalkozáson más-más kézi szerszámot, gépi szerszámot használnak a gyerekek, ezeknek a használatát, alapvető használatát megtanulják, és közben nagyon szép alkotások születnek.
5: De mondjuk egy rövid idő alatt egy ilyen faműves foglalkozáson mi az, amit elkészítenek a fiatalok? Mire lehetnek büszkék leghamarabb?
6: Hát különböző technikákat tanítok, például a vájás technikáját. Elkezdjük egy evőkanálon, és amikor már biztosok a véső használatában, akkor egy mondjuk egy gyümölcs formájú kínálót is tudunk készíteni puha fából, házfából, égerfából. Társas játékokat szoktunk, hagyományos népi játékokat készítünk, amit utána hazavisznek, és ugye ezek mind hasznos dolgok.
5: És mindezek mellett még ugye néptáncoktatás is van.
6: A néptáncot...
5: Megmozgatják a fiatalokat.
6: Így van. Néptáncot elsősorban táncházakon, illetve csoportfoglalkozásokhoz szoktunk, hiszen iskola időben minden héten óvodás, illetve iskolás csoportjaink vannak, és van külön egy néptánc foglalkozás, aminek a neve Cécóbál, ami kifejezetten az óvodás korosztálynak, az ő igényeiknek megfelelően történik.
5: Hát nagyon szépen köszönjük, sok-sok érdekesség. A Napsugár Gyermekházban hallhatták, akik tehetik, a gyermekeiket vigyék el oda, mert jó helyen lesznek, ez is kiderült. Vendégünk volt itt az Országjáróban Csené Kovács Sarolta.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A folytatásban mondhatom, hogy tánclépésben megyünk tovább, ha nem volna ilyen meleg. Na, de a táncból már volt, akinek kijutott a mai napon is. Horváth Róbert érkezett meg hozzánk, a Tisza Tánc Együttes vezetője, mert hogy gőzerővel próbálnak. Jövő szombat az egy nagy nap a Tisza Tánc Együttes életében.
7: Igen, jövő szombaton ünnepli az együttesünk a 80. jubileumát. 1946-ban alakultunk, és büszkén mondhatjuk, hogy a legrégebb óta folyamatosan működő amatőr néptánc együttes vagyunk Magyarországon.
1: Akkor gondolom, hogy most már az utolsó simítások zajlanak, a koreográfiát már tudják, és hát nagyon izgalmas, mert ilyenkor, amikor jubileum van, akkor régi táncosok, akik már úgymond kiöregedtek, vagy már másfelé vitt az útjuk, visszatérnek, és velük is van közös produkció, ők is színpadra állnak?
7: Igen, tudni kell, hogy a együttesnek 7 különböző csoportja van, a óvodásoktól egészen a szenior tagokig. Tehát így is már nagyon-nagyon nagyon sok színű a fellépésünk, de nagyon fontos, hogy ilyenkor tényleg mindig visszahívjuk a régi táncosainkat, és több mint 50 táncos jött vissza most nekünk erre az ünnepségre.
1: Dupla gála, tehát kétszer is megtöltik a színháztermet.
7: Igen, ez már biztos, mert minden egy elkelt. 2,5 nap alatt sikerült az összeséget eladnunk, hogy nagyon köszönjük a közönségnek, hogy így szeretnek minket.
1: Akkor hányan fogják önöket nézni jövő héten szombaton? Körülbelül?
7: Hát a 2 eladás összesen 900-an, és körülbelül 150-200 fellépő lesz színpadon összesen.
1: És honnan érkeznek azok, akik már egy kicsit kitáncoltak Szolnok életéből? Tehát, hogy vannak-e olyanok, akik messzebbről, akár máshonnan az ország más pontjáról térnek vissza azért, hogy önökkel táncolhassanak?
7: Abszolút. Budapestről többen jönnek, de hát van egy nagyon fontos az is, hogy külföldről is jönnek vissza, tehát Németországból is jön vissza az egyik táncosunk, az egyik kölök, az visszajön Németországból emiatt.
1: Szép ünnep lesz, biztos vagyok benne, de akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy a Tisza Tánc Együttes ez megkerülhetetlen már csak emiatt, a 80 év miatt is ugye Szolnok és a környék életében. Nagyon sok helyen mutatták meg a hagyományokat. Nézegettem a Facebook oldalukat, szinte majd minden napra jut valahol fellépés, tehát igazán sűrű a naptárjuk.
7: Túlságosan is, néha azt szoktuk mondani, nagyon sok a fellépés, nagyon sok a megkeresés, néha azt kell mondanunk, hogy nem tudjuk vállalni, vagy keresünk más időpontot. Ennek azért nagyon örülünk, mert ez mindenképpen egy nagyon pozitív visszajelzés, de valóban nagyon sűrű a naptárunk, és hát ha most nem ez az ünnepség, akkor ígérhetem, hogy júliusban nem vállalunk fellépés, és a táncosok is pihenhetnek egy kicsit végre.
1: Na de egy kicsit azért dicsekedjen, hová vitték el a magyar hagyományt, a magyar táncot a világban, vagy akár olyan pontokat említsen itt az országon belül, ami nagyon szeretett az önök szívében, kedves helyen van.
7: Hát azért, ha Tisza Tánc Együttesről beszélünk, akkor megkerülhetetlen az, hogy Japánban a Gyuza városával, vagy a testvérvárosi viszonyban van a városunk, Szolnok városa, és az együttesünk már 4 alkalommal volt kint Japánban fellépni, több hónapra, több hétre, és a jöveti fellépés érdekes egyébként, hogy jönnek Japánból 7-en, a Magyar-Japán Baráti Társaságnak 7 személye, és ők is részt vesznek, csak emiatt jönnek a gára. De természetesen nagyon sok helyen voltunk Európában, Finnországban, szintén testvérváros, Németországban, Olaszországban rengetegszer voltunk, tavaly a CIO Fesztiválon pedig Lengyelországban vettünk részt.
1: És amikor egy ilyen születésnapi gálaműsort össze szerveznek, kitalálnak, megálmodnak, akkor milyen szempontokat néznek, hogy melyik volt a tánckar életében az egyik kedves vagy legkedvesebb tánc, vagy mi az, ami a közönségnek legjobban tetszett, vagy mindenből legyen egy kicsit, tehát hogyan születik meg egy ilyen gálaműsor?
7: Nagyon-nagyon jó a kérdés, ez mindig más és más, de általában úgy szokott ez lenni, hogy a elmúlt 5 évből friss koreográfiákat újra megmutatjuk, hiszen azt nem látták még a nézők, vagy nem annyiszor látták, és nyilván a régi táncsainkkal azokból a régi koreográfiákból szemezgetünk, ahol valamilyen emlék fűz hozzá az étesnek, vagy valamilyen sikere volt, vagy valamilyen fesztiváldíja, és ebből is most láthatnak elég sokat majd a nézők jövő héten.
1: Említette, hogy Robert ugyanis, hogy színpadra áll. Ez izgalom, amikor a mester, vagy hát a vezető is felkerül a színpadra, és bizony lehet, hogy ő is ellépi, vagy elronthatja, de attól jó a csapat, hogy jót mosolygunk, és megyünk tovább.
7: Hát igen, aktívan 30 évet táncoltam az együttesben, úgyhogy izgalom az mindig van, az addig akkor jó, hogyha izgul az ember. Én mester semmiképpen sem vagyok, én táncosa voltam akkor is az együttesnek, és most pedig az elnöke vagyok, és nagy tisztelettel állok be én is 2 számba.
1: Biztos vagyok benne, hogy ez is egy jó összekovácsoló tényező, hogy együtt táncol a táncosaival, és mondta, hogy ez nagyon fontos, mert kérdeztem, hogy ugye akkor ön is a tánc együttes berkein belül került előre, és itt kezdte a tánccal való kapcsolódást, és mondta, hogy igen, az nagyon jó, hogyha az ember ott tud táncolni, vagy ott tud maradni, akár vezetőként is, ahonnan indult. Egészen más a hozzáállás, hogyha az enyémmel vagyok.
7: Hát igen, aki 30 évig táncol, nem csak a Tisza Tánc Együttesben, bármelyik tánc együttesben, az biztos, hogy az már akkor a szíve csücske. Mi tiszás családnak mondjuk magunkat, mert tényleg egyszerre dobban a szívünk, és nagyon-nagyon összetartunk, és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy az édesnek az elnöke vagyok, és azt gondolom, hogy tényleg a 30 év múlt azért hozzá annyi tapasztalatot, hogy tudjuk azt, hogy hogyan kell adott esetekben részt vállalni a mindennapokban.
1: 80 év van mögöttük, lesz 80 önök előtt, van utánpótlás, leertesednek a fiatalok?
7: Igen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nem csak a felnőtt együttesünk, de az ifj együttesünk egy nagyon-nagyon erős utánpótlásunk, és hál' Istennek vannak a csepedőseink, akik most ilyen általános iskolás korúak, és az ovisainkra, ahol le is beszél, akik szintén megindultak, úgyhogy egy 10 év múlva belül is biztos, hogy lesz majd valami a színpadon. Én azt gondolom, hogy eddig is ezt meg tudtuk oldani, remélem, hogy aztán is megfogjuk. Én bízom benne, hogy lesz még 80 év az együttesnek.
1: Hát akkor még egy nagyon jó főpróbahetet kívánunk, meg egy nagyon jó utolsó simításokat, és hát jövő szombaton a Tisza Tánc Együttes 80 éves gála, dupla koncert, táncház, illetve bemutató. Sajnos egy már nincs, de lehet, hogy hamarosan újra színpadra állnak. Minden esetre a 80 év az egy tiszteletteljes idő, és nagyon szépen köszönjük Horváth Róbertnek, a Tisza Tánc Együttes vezetőjének, hogy az országjáróba is emellett a sűrű program mellett eljött.
0: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: És a folytatásban kalandozunk tovább, vonatra szállunk. Domokos Istváné a szó.
8: Az országjáró vonatára fogunk felszállni itt a folytatásban Kondor Balázssal, a Szolnoki Vasúti Almárium tulajdonosa. Ahogyan tartják önről, igazi vasúti showman, mert hogy szinte minden tud a vasútról, amit tudni kell, és ezt nagy lendülettel, nagy hívvel, nagy szívvel tudja elmondani. Itt is egy rögtönzött kiállítást hozott nekünk, különbözőféle nagy könyvek, a Magyar Mozdonyvezetők almanakja, és még folytathatnám, meg különböző vasúti tárgyak, felszerelések, meg egy tárcsa, ugye ez fontos?
9: Így van, nagy tiszteletre köszöntöm a hallgatókat.
8: Akkor adunk egy zöldet a műsornak.
9: Így van, ez a nappali vonatindító jelzőeszköz egyébként a hivatalos nevén, de hát ugye palacsintasütő vagy tárcsa, így ismeri mindenki.
8: És a zöld akkor mehet a mozdony, ugye indulhat?
9: Hát indulhat a vonat, igen, igen.
8: És akkor ha indul a vonat ebben a kiállító térben, ebben a vasúti almanáriumban mi minden látható? Mert látom, hogy kis vonat, nagy mozdony, különböző ruházati dolgok.
9: Hát ugye itt egy rögtönzött kiállítást próbáltam most bemutatni a fotók kedvéért. Egyébként Szolnok vasútállomáson éppen 10 éve működik a Szolnoki Vasúti Almárium, és a csarnokban 5 enteriőrben, a látogatóközpontban pedig 10 vasúti enteriőrben elevenedik meg a Magyar Vasút 180 éves története, hiszen idén 180 éves a Magyar Vasút.
8: És önnél ez hogy jött, ez a fajta rajongás kapcsolódása a vasútakhoz, a vasút történelméhez?
9: Családi indítatás révén anyai ágon, ők nagyapámig bezárólag mindenki vasutas volt, úgyhogy szoktam, hogy nekem kék-sárga vér folyik az ereimben, ugye az a MÁV színe jele, úgyhogy hát innen van az indítatás, aztán természetesen ez volt a pályaválasztásnak a meghatározója, és úgyhogy mai napig a vasút szolgálatában állok.
8: Na és milyen munkakörben?
9: Most már 2 éve a Közlekedéstudományi Intézetben, az új nevén Magyar Közlekedéstudományi és Minőségügyi Ellenőrző Intézetben dolgozom, de vasúti területen, hatóság támogatási területet vezetem.
8: És akkor ez mondhatni, hogy ez egy hobbi, ez egy rajongás?
9: Ez egy rajongás, ez egy abszolút hobbi, ami hát azért most már hivatásba teljesedik, mert hogy éppen a sokadik diplomámat most nyúzom a Debreceni Egyetemen, ahol múzeológia szakra járok, úgyhogy egy kicsit így a reál irányból elmentem a humán vonal.
8: Elmarad a vasút a középpontban.
9: Az origó minden tekintetben és a fókusz.
8: És ha a kiállító térbe elmegyünk önökhöz, akkor mi mindennel találkozhatunk, szóval így ajánlja, hívja az érdeklődőket.
9: Ahogy már említettem, hogy enteriőrök elevenednek meg, tehát különböző vasúti műhelyekben, munkahelyekre tekinthetnek be a látogatók. A csarnokban üvegkirakaton keresztül a nap 24 órájában vasúti jegypénztár, utasellátó étterem a 80-as évekből, vagy forgalmi iroda az 50-es évekből, vagy vasúti távírda, ami 2009-ig működött, például a 70-es évekből. De fönt a látogatóközpontban szintén forgalmi irodák elevenednek meg, van állomásfőnök irodánk, étterem részünk, vagy akár Kádár János által látogatott korabeli étterem is megtekinthető, viszont a monarchiába is visszamehetünk, tehát 180 évre is visszatekinthetünk, és van egy korabeli királyi udvari várótermi enteriőr is.
8: És ezt a sok-sok mindent hogyan tudta összegyűjteni, vagy hogyan szerezték meg?
9: Gondos gyűjtőmunkával indult ugye a szülői, illetve a nagyszülői örökség révén, aztán hát ez teljesedett ki a munkám révén, meg hát a nagyon nagy baráti társaság és a nagyon kedves kollégáim ugye gondoltak és gondolnak rám, úgyhogy így most már több mint 5000 darabból áll a gyűjtemény, és hát így gyarapodunk folyamatosan.
8: És ugye nagy könyveket is hozott, itt a Magyar Közlekedés ügy monográfiája, Ebben a könyvben mi mindenről olvashatunk?
9: Ebben a könyvben 1930-ból látjuk azokat a kordokumentumokat, ami az akkori magyar királyi államvasutak mindennapjait meghatározta. Tehát ebben vannak a szabályozások, az általános működési elvek, de tele van fotókkal, amik megörökítik a korabeli enteriőrt, illetve a korabeli életteret, hogy hogy is működött a magyar vasút.
8: És ez itt, ez micsoda, ilyen karra való szalag?
9: Ez egy állomásfőnöki karszalag a magyar királyi államvasutak idejéből, 1911-ből.
8: És milyen jó állapotban van.
9: Gyönyörű állapot, ugye a szárnyas kereket látjuk ugye a koronával, tehát ez még monarchia korabeli, és ugye ott van hozzá a tiszti sapka, ugye ezek így együtt passzolnak, látjuk, hogy a logó ugyanaz.
8: És mindenről mindent tud? Ilyen részletesen?
9: Egyértelmű. Hát ugye minden, ahogy bekerül hozzám.
8: Rengeteget kell olvasni, meg utána érdeklődni.
9: Rengeteget kell kutatni, és pont ezért is mentem a muzeológia képzésre, mert hogy ugye amikor az embernek van egy gyűjteménye, az csak tárgyak összessége, de hogy ez gyűjteményé alakuljon, ahhoz a tárgytörténetet is kutatni kell, rendszerezni kell, úgyhogy nálam ez is zajlik és megvan.
8: Rengeteg tárgy, akkor ott van közte, néha le is fújja a port, meg rendezgeti, mert hát az is hozzátartozik, az állagmegóvás.
9: Az állagmegóvás így van, és hát a takarítás is ennek a része. Úgyhogy hát ez vele jár.
8: Ilyen mindenes akkor ebben a vasút történeti múzeumban?
9: Így van, én vagyok a működtető, feltaláló, üzemeltető, minden, de...
8: Főnök beosztott alkalmazott.
9: Így van, így nincs vita. Viszont egy nagy baráti társaság van, akik támogatnak és segítenek ebben. Nélkülük nem működhetne, tehát ez nagyon fontos, hogy kell egy csapat.
8: És mikor lehet látni? Mondja, hogy mindig lehet látni, de ilyen, amikor, mert ez úgy érdekes, hogy mesél hozzá, amikor ön is ott van, és az érdeklődőknek elmondja azokat a kis finom nyuanszokat hozzá, attól válik ez igazából nagyjá.
9: Ugye kettő részből áll, ahogy említettem, a csarnokban lévő rész az bármikor kirakaton
8: megyünk, jövünk, kész, nézzük.
9: Van, ott van egy leírás is, de természetesen ott is van tálatvezetés, hogyha előzetes bejelentkezés történik. A látogatóközpont viszont meghatározott napokon van nyitva, van egy weboldalunk, a vasutialmárium.hu, és ott vannak feltüntetve a nyitvatartási időpontok, ugye díjmentesen látogatható a tárlat, és ezekben az időpontokban van tárlatvezetés, illetve jeles napokon, mint például ma ugye múzeumok éjszakáján nyitva leszünk, vagy Szolnokváros napján, ami ugye szeptember 1-én van, akkor is nyitva vagyunk, és akkor várjuk a látogatókat, de egyébként csoportokat előzetes bejelentkezéssel várunk nagy szeretettel.
8: És a múzeumok éjszakáján, azaz ma mikor vannak nyitva, tehát hogy érdemes odaérkezni?
9: 16 órától éjfélig leszünk nyitva, és egy kicsit reklámozzam így a vasutat és a köteléket, van egy MÁV férfi kórus, aminek én vagyok az elnöke és a bariton szólam oszlopos tagja, 151 éves idén a kórusunk, 18 órától az Almárium teraszán lesz egy rendhagyó koncert, a város felé fogunk énekelni, úgyhogy aki arra jár, bárki, nagyon szívesen fogadjuk, ha meghallgatja a repertoárunkat a teraszról szóló csodás művekkel.
8: Már is vonatra szállok és megyek, köszönjük szépen.
9: Köszönöm szépen.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A múzeumok éjszakája apropóján imár azt mondhatom, hogy hagyományosan a Kossuth Rádió is egy élő műsor folyammal jelentkezik ma este. Itt van kolléganőnk Barta Bernadett, a Kossuth Rádió szerkesztője. Szervusz Detti, köszöntelek, tergeződjünk, ezt engedjék meg nekünk a hallgatók, hiszen országjárós múltunk is van együtt. Szóval mi mindenre készültek ma este az élő műsor folyamban?
10: És köszöntöm a kedves hallgatókat. Nos, mi este 8 és 10 óra között szintén, ahogyan az országjáró ki szokott települni, mi is bevállaltuk ezt a nagy vállalást, és a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában leszünk. Ott várjuk majd a vendégeinket, de kapcsolunk az ország számos pontjára, például a balatoni retro megjelenik, az előbb például lehetett hallani, hogy Szolnokon ugye a 80-as évekbeli utasellátó hangulatát idézik majd meg, nos a balatoni retro múzeumban pedig, a Balatoni Múzeumban pedig ugye a retro, a balatoni retro fog megjelenni, de kapcsolunk Debrecenbe, Győrbe, Egerbe, ahol például a török kultúrában lehet egy kicsit elmerülni, hiszen a 17. századi török fürdőkultúrát ismerhetjük meg. A fővárosban pedig a budai és pesti oldalt is bejárjuk és barangolunk majd sok helyre.
1: Gondolom a Petőfi Irodalmi Múzeumban is lesznek érdekességek, egy-két dolgot onnan is említs, hogy közvetlenül mellettetek, körülöttetek mi zajlik majd.
10: Koncertek lesznek például a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarán, tehát egy kicsikét be fog hallatszódni, vagy be fog szűrődni hozzánk a kellemes muzsika, illetve a szomszédban pedig a díszteremben például ugye irodalmi kvízest lesz, szóval érdemes lesz arra járni a látogatóknak, és mindenképpen ajánlom, hogyha arra járnak a Petőfi Irodalmi Múzeumban, akkor integessenek be nekünk majd a könyvtárba, hiszen jól veszük azt, hogyha esetleg benéznek, megnézik, hogy hogyan készül egyébként egy rádióadás, hiszen ugye ez az este arra szolgál, hogy a legtöbb múzeumban megmutassák a kulisszát, a kulisszatitkokat.
1: Hát a Kossuth Rádió szerkesztői ma este a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a múzeumok éjszakája apropóján élő műsorral jelentkeznek, a kulisszákat ott majd megnézhetik, meg persze hát kapcsolódjanak be sok-sok programba. Barta Bernadettet, a Kossuth Rádió szerkesztőjét, kolléganőnket hallották, ő hívogatta önöket.

0: Fél 12 van, halászlé, harcsapörkölt, halkolbász, sült hal, sparhelton sülve. Ezek a szálkamentes tiszaparti élmények, amelyeket már is itt az országjáróban is kínálunk. Majd kiderül a titok, vagyis hogy mi kerül itt Szolnokon, az országjáró kincses ládába. Tartsanak ma is az országjáróval, Szolnokra hívogatjuk Önöket, már is folytatjuk a kalandozást. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Beslin Bettina.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre, 5 meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és Irán közötti harcokat lezáró, a héten megkötött keret megállapodást tegnap írták volna alá Svájcban. J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen tegnap az uniós csúcs záró tájékoztatóján közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedések meghosszabbításáról, és már dolgoznak a 21. szankciós csomag véglegesítésén. Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy fehér orosz férfit Franciaországban. A 48 éves férfi egy, az ukrán fegyveres erőket is ellátó dróngyártó cég Toulouse-i üzeménél készített felvételeket, amelyeket később oroszországi kapcsolattartójának továbbított. A gyárat a gyanúsított elfogása előtti napon Molotov koktélokkal támadták meg, amelyek azonban nem robbantak be. Hatalmas tűz pusztított el egy luxusszállodást Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületekből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. Röviden az időjárásról, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar. Főként északkeleten és a középső ország részben számíthatunk erre. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Nagy tavaink vize 23-26 fokos.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
0: Az országjáró kincses láda mi igazi úti társunk, immár 8. éve járja velünk az országot, és persze, hogyha külhomba érkezik a műsorunk, akkor oda is mindig visszük magunkkal. Sokféle értéket rejtett már egy-egy hétre időszakosan ez az országjáró kincses láda, hiszen minden állomás helyünkön belekerül egy olyan kincs, amire az adott település, ahonnan szól épp a műsorunk, büszke, és mint egy staféta ajándékként küldi a következő állomás helyre, hogy hírt vigyen róla, egy kicsit meséljen róla. Az országjáró kincses láda és az országjáró műsor így egy kicsit összekapcsolja a településeket, a közösségeket, az értékes embereket. Múlt szombaton Pápáról, a játékfesztiválról jelentkeztünk, ahol az ország egyetlen kékfestő múzeuma található, és ahol több mint 200 éves múltra tekint vissza a kékfestés hagyománya. És ennek apropóján egy kékfestő ajándékcsomag került az országjáró kincses ládába, erre vigyáztunk az elmúlt héten, ezt hoztuk most el ide Szolnokra, a Tisza partjára, amit kollégám Domokos István már is átad.
3: Köszönjük szépen, és át is adjuk, mert hogy Debreceni Ildikó sem jött üres kézzel, elhozta az országjáró kincses ládába azt a kincset, amiről majd a következőkben itt elmondjuk, hogy mi az. Debreceni Ildikó egyébként a jelmezart manufaktúra tulajdonosa és a világ egyik leghíresebb jelmezkészítőjeként tartják számon. Nemrég jött haza talán, ha jól emlékszem, Párizsból, ugye?
4: Igen, köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, Párizsban voltunk, egy Monolescu produkciónak a jelmezeit készítettük, és hát ruhapróbán, de hát kellemest a hasznossal, mert természetesen arra is volt egy kis időnk, hogy szétnézzünk Párizsba.
3: Na, szóval, mint szolnokiként Ildikó elhozta az országjáró kincses ládába azt a kincset, amit elmondunk most itt a hallgatóknak.
4: Igen, hát arra gondoltam, mivel, ha jól tudom, Szegedre megy tovább ez a kis...
3: Szeged Szőreg Rózsa Fesztivál.
4: Ó, szuper. Ugye én 40 éve folytatom ezt a tevékenységet, és úgy gondoltam, hogy egy gombot, ami természetesen egy ruhát is összetart.
3: Aranygomb.
4: Ez egy aranygomb. 40 év jelmezart Kft., ahogy egyetlen gomb összetart egy ruhát, úgy tartja össze a kultúra, a nemzetet. Én arra gondoltam, hogy ezt szeretném továbbadni stafétaként, úgyhogy nagy szeretettel.
3: Nagyon szépen köszönjük, megőrizzük tovább és szög, de ugye Ildikóról egy picit beszéljünk itt, hogy miket csinálnak, éppen most hol tartanak, szóval ha vesszük itt a múltat, hogy kiknek terveztek már jelmezt, milyen nagy színészeknek, nagy neveknek, amire amelyekre büszkék?
4: Igen, természetesen szolnoki születésüként és lokálpatriótaként elsősorban a Szigligeti Színház a főbázisunk. Vállalkozás formájában működik a cégünk 30 éve. Igazából egy 20-22 évvel ezelőtt kikerültünk a nagyvilágba, és 15 ország operaházának a kosztümeit készítjük, és ezek kerültek itt a szolnoki székhelyünk által megvart jelmezek kerültek ki a nagyvilágba. Közel 400 üzleti partnerrel rendelkezünk, egészen New Yorktól, Norvégián és Bécsi Staatsoperen keresztül.
3: Művészeknek kell művészien dolgozniuk, ugye?
4: Hát természetesen, úgyhogy mindenki teljesen egyedi, önálló, szakmabeli, fantasztikus kollega. Ebben természetesen szabászok, varrónők, és hát szóval ez egy teljesen különleges szakma.
3: És hogyan lehet Szolnokról, szolnoki jelmezkészítőként eljutni a nagyvilág színpadaira?
4: Hát igazából 20 évvel ezelőtt volt egy megkeresésünk, aztán az volt a nagyon szerencsés, hogy nagyon egyszerű a képlet, ha jól dolgozol, akkor terjedsz szájról szájra, és ez így valósult meg egészen Európában és a tengeren túl is.
3: Egy jelmeztervezésben hogyan lehet jól dolgozni, mert itt gondolom azért, bár elképzelem azt is, hogy benne van a fantáziája önöknek is, de a jelmeztervező az, aki ugye megálmodja, és önöknek meg precízen azt meg kell csinálniuk. Van itt egyáltalán némi szabadságuk azért?
4: Hogyne, hát természetesen ez így van, ahogy mondja. A szabadságunk megvan, hiszen egy olyan nagyon komoly szakmai munkáról van szó, ami nagyon nagy tudást igényel. Tehát ezt nem tanítják a világon nagyjából sehol. Van egy-két olyan hely a világban, ahol tanítják, de igazából mi magunk képezzük ki azt az alapszakembert, akinek van egy technikai varrás tudása, és mi ezt a pluszt hozzátesszük, mint a színházi gondolkodást.
3: És ez a fajta gondolkodás ment tovább Ildikónak a fejében, és lett ez a Tisza Tavi ugye fesztivál, amiben szintén ott van a művészet, meg az alkotás.
4: Igen, hát ez egy teljesen őrült dolog volt. 13 évvel ezelőtt a jelmezart manufaktúra munkatársait elvittem a Tisza Tóra, 67 kilométer a gát szakasz, és három szolnoki művészt, barátaimat odaállítottam, hogy ne unatkozzunk, és igazából ebből alakult ki a fesztivál. Most már 8 települést szólítunk meg a Tiszatónál, és hát most egy különleges produkcióra készülünk, hiszen tavaly kaptam egy felkérést a Széchenyi Krisztiántól, aki Experience-nek volt a táncosa, és 20 évig én, mint alkotó dolgoztam vele. Megálmodott 2017-ben Nemzetébresztő című produkciót, és ennek kezdtük el jelmeztervezését, illetve a Szolnokon a kivitelezést, és július 31-én Magyar Tavak Tiszatavi Fesztiválján ez a műsor lesz bemutatva, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy két oldalról is meg tudom támogatni ezt a csodálatos előadást.
3: És itt ha vesszük, ugye ez a sok csoda, amit megszületett, kikkel dolgozott, vagy kiknek készített nagy nevek közül jelmezt?
4: Hát azért mondjam a nagy öregeket, tehát azért a Törőcsik Maritól kezdve a Darvas Iván, Vágó Nelli, Kossuth Díjas jelmeztervezővel volt szerencsém együtt dolgozni, még az ő iskoláját tanultam, illetve Seffer Juditot, Magyar Állami Operaház Kossuth Díjas tervezőit, hát és nagyon-nagyon sok nevet fel tudnék sorolni, de az idő kevés lesz.
3: És akkor találkozzunk nyáron a Tiszató.
4: Igen, találkozzunk, szeretettel várjuk Önöket is, és a kedves hallgatókat is, július 31-én, augusztus 1-én és augusztus 2-án Tiszafüreden a Magyar Tavak Tiszatavi Fesztiválján várjuk Önöket.
3: A Tisza mellől megyünk a Tiszatóra.
4: Így van.
3: Nagyon szépen köszönjük szépen Debreceni Ildikónak, jelmezárt manufaktúra tulajdonosának, hogy elhozta az országjáró kincses ládába azt a kincset, amit a műsor következő helyszínére, Szeged Szőregre viszünk majd a Rózsa Fesztiválra, úgyhogy további sok sikert kívánunk.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: A Tisza virágzás egy különleges természeti csoda, amely leginkább itt a Közép-Tisza mentén látható évről évre, ugye erről beszéltünk már, és ez a természeti varázslat, a természetfilmezés meghatározó alakját Sir David Attenborough-t is megihlette, sőt, filmet is forgatott erről a természeti csodáról itt Magyarországon. Akkor a magyarországi kalauza dr. Szentpéteri L. József címzetes egyetemi tanár biológus volt, akivel az országjáró műsora apropóján találkozhattunk. Domokos István beszélgetett vele.
3: Nem mindenkivel fordul elő, hogy David Attenborough-val találkozhatott. Egyébként biológus, egyetemi tanár, természetfotós is. David Attenborough-val hogyan sikerült találkozni? Mert hogy nem mindenki mondhatja magáról ezt, mert ugye a leghíresebb természetfotósról van szó, David Attenborough, aki ugye filmeket készített, szakanyagokat készített, és hát önre talált, Magyarországon talán egyedül.
5: Igen, ez így történt, ez volt az első forgatása Magyarországon, meg most már sajnos valószínű az utolsó. Hát világszerte nagyon sokan dolgoztak David Attenborough-val, de én el tudom mondani magamról, hogy pálinkáztam is David Attenborough-val. Úgyhogy, de az első National Geographic-ben megjelent cikkem kapcsán hívott fel az ő producere.
3: Miről szólt ez az írás?
5: Ez a Tisza virágzásról szólt, és ez nemzetközi szinten akkora újdonságnak számított, hogy nagyon sokan figyeltek fel rá.
3: És egyszer csak csörrent a telefon, hogy halló, és én vagyok David Attenborough, vagy hogyan volt?
5: PhD-mon dolgoztam, és pipettáztam a laborban, és akkor csörrent meg a telefon, és a producere hívott fel, hogy ők látták a cikkemet, készül egy ilyen sorozat, és szeretnék, hogy az egyik teljes epizód erről szóljon, hogyha én hajlandó lennék velük
3: mikor,
5: dolgozni.
3: Mikor járunk időben?
5: Ez 2004-ben volt.
3: A nagy találkozás megtörtént, Tisza virágzás, hol vették filmre, hol rögzítették?
5: A legeslegutolsó napon volt egy olyan virágzásunk, amit viszont még én se láttam. Annyira erős, annyira hatalmas, gyönyörű szép volt, és ez mind le van filmezve.
3: Akkor ez a nagy találkozás, hogy végig kíséri, gondolom, egész élete végéig.
5: Természetesen, hiszen én amhoz a generációhoz tartozom, aki nagyon nagy részben azért lett biológus, mert David Attenborough filmeket nézett, könyveket olvasott, bele dolgozni, az ő sztoriait hallgatni, őt trénelni, megtapasztalni ezt a hihetetlen alázatot, ahogy ő hozzáállt ehhez a munkához, 78 évesen akkor, ez egészen elképesztő.
3: És miket mondott önnek, hogy akkor mit tudom én, József, így tovább, vagy hogyan búcsúztak el egymásnak?
5: Amikor elbúcsúztunk, akkor mint a nemzetközi profi világban, hogy majd találkozunk, úgyhogy alapvetően igen, de...
3: Ami... Tartják a kapcsolatot? Leveleznek, e-mail, stb.
5: Néha igen, tehát hogyha van olyan jellegű munka, egyéb, akkor szoktunk váltani üzenetet, de ugye a magánszféráját azért ő nagyon védi. Viszont terepen eszméletlen volt, mert ugye először, mikor elpróbálta a szöveget, amit nagyon terveztünk, hogy élőbe veszük fel, nem narrálja, akkor megkérdezte, hogy jó-e. Mondtam, hogy jó, persze, hát zavar.

0: világ minden csodáját látta már nagyon sokszor, és amikor odarepül az ujjára vedd lenni egy kérész, és a kisgyermek kíváncsiságával ugyanúgy végignézi a folyamatot, és látszik rajta, hogy élvezés, és ez a fajta kíváncsiság, nyitottság, ami őt jellemezte ebben az életkorban, ez egy nagyon-nagyon fontos ismérv, hogy ő idáig jutott.
1: Hallgatva önt úgy tűnik, hogy jó követője lett.
0: Voltak ott olyan kihívások szerencsére terepen, ami igazán elképesztette azt a társaságot. Is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hosszasan tudnánk még beszélni. Vendégünk volt itt az országjáróban dr. Szentpéteri L. József, címzetes egyetemi tanár, biológus, természetfotós. A nagy élmény, a nagy találkozás David Attenborough-val, erről beszélgettünk.
2: Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
3: A folytatásban pedig édes pillanatok következnek a nap aranyló fénye mellett, az aranyló méz csodája itt előttünk. Gulyka László és Mészáros Angéla méhészek érkeztek meg hozzánk, és hát csodálatos mézeket hoztak, mind üvegbe zárva, és így egymás mellett nézegetve az üvegeket, annyira szép, hogy minden méz, de mégis más a színe. Melyikre a legbüszkébb, László?
4: Jó napot kívánok! Hát az ámorakác mézünkre vagyunk a legbüszkébbek.
3: Milyen szép neve van, ámorakác.
4: Igen, innen való Szolnoknak a Tiszapartjáról. Bozótszerű növény, ez ilyen cserjés növény, nincs köze egyébként az akáchoz. Nagyon finom, gyümölcsös, ízű méz, későn kristályosodó mézfajta, szív- és érrendszeri problémákra való a méze.
3: És hát biztos, hogy minden pillanatában finom. Na, de hát, hogyha ezt a színkavalkádot nézem, akkor Angéla, önnek melyik a kedvenc? Nagyon sokan az akácmézre esküsznek.
5: Igen, a akácméz is nagyon finom és különleges, ugyanis hungarikum, de ha egyet lehetne említenem, akkor én is az ámorakácmézet mondanám, mert számomra ő a legkülönlegesebb ízben is, és mivel azt nem tudom, hogy említette az előbb Laci, Amerikában 2025-ben bekerültünk vele a világ 30 legfinomabb méze közé, és fajta kategóriában pedig a három legjobbba került be.
3: Hát ez egy óriási siker, és számtalan serleget, díjat és emléklapot hoztak magukkal, de van egy különlegesség is itt Szolnok városában, az Agóra tetején is, egy épület tetején is lehet méhészkedni?
5: Igen, igen. 2024 év végén álmodtunk egy nagyot, hogy szerettünk volna túlmutatni egy kicsit a hagyományos méhészkedésen, és a városi méhészet jutott eszünkbe, hogy milyen jó lenne, hogyha a Szolnok belvárosában is elhelyeznénk egy méhkaptárt. De nem csak a különlegességét az adja, hogy ugye egy épület tetejére vittük fel őket. A helyszín az adott volt, vagyis nem volt kérdés, hogy hova helyezzük. Az Abanovák Agóra Kulturális Központ tetején található. Ugye mi 10 éve minden hónapban részt veszünk a helyi termékek vásárán, így nagyon jó kapcsolatban vagyunk a intézménnyel. Az Agóra tetejét teljes mértékben zöldtető borítja, így ez még több pluszt ad hozzá, hogy oda helyeztük a méhecskéket.
3: Egy egyszerű szójátékkal érek, akkor a mézkultúra otthon van az Agórában.
5: Igen, igen, igen. Ami különlegesség, hogy ugye mi elsősorban nem a méztermelés miatt vittük fel őket, hanem hozzá szerettünk volna járulni Szolnok városában is egy kicsit a megporzáshoz, ugyanis egyre több helyen már erkélyeken, balkonládákban, kiskertekben termesztenek zöldséget, gyümölcsöt, és szerettünk volna egy kicsit hozzájárulni, hogy ezeket megporozzák a méhecskéink, de túl szárnyalták a számításainkat, és a tavalyi évben több mint 60 kiló mézet tudtunk tőlük pergetni.
3: Van valami különleges íze a Szolnoki Agóra tetején lévő méznek? Benne van a balkonládák csodája?
4: Igen, igen, igen. Hát a Szolnok összes virágzó növénye benne van, így van benne ámorakác, hárs, gesztenye, ami éppen Szolnokon virágzik, minden. Hoztunk is belőle két üveggel egy kicsit bemutatni, úgyhogy nagyon finom lett a Szolnok méz.
3: Az idei szezonban ugye az aszályról meg a szárazságról sokat beszélünk. Érzik ezt a méhek is, hogy kevés a megporozható, meg begyűjthető virágpor?
5: Hát igen, igen, évről évre sajnos egyre aszályosabb a helyzet. Talán az idei év egy kicsit most pozitívabb számunkra. A tavalyi év az nagyon, nagyon aszályos volt. Sok növény nem úgy mézelt, ahogy kellett volna neki. Ezt most például említeném a hársot. Éppen jelenleg zselizben vagyunk hárson, és nagyon fontos a mézeléséhez a csapadék, és tavaly olyan aszályos volt, amikor ott voltunk, hogy szinte semmit nem tudtunk róla pergetni, de idén most jónak mutatkozik, mivel rengeteg csapadékot kapott, hál' Istennek. De a méhecskéknél is látszik a csapadék.

0: hiány, ugyanis ugye egyre kevesebb a virágzó növény, kevesebb virágport tudnak gyűjteni, de mondom, ez idén sokkal jobbnak mutatkozik a helyzet, hogy
1: bízunk benne, hogy így is marad, és azért csak a csapadék is megérkezik. Hát nagyon szépen köszönjük Mészáros Angélának és Gulyka László méhészeknek, hogy ilyen különlegességről is beszámolhatunk itt Szolnokon, hogy még az Agora egy épület tetején is kialakulhat egy méhészet, kialakíthatnak egy méhészetet. Tehát a folytatásban a méhek után inkább a víz felé kacsintunk. Domokos Istváné a szó.
2: Bedobjuk a botot a Tiszába, mégpedig Nagy Zsolttal, aki a tiszai pecás cimborák oszlopos tagja. Minden halfesztiválon itt vannak, azaz ott vannak ezen a rendezvényen. De ha ebben a pillanatban mondjuk elkezdenénk horgászni, akkor lenne kapás?
3: Hát ez nehéz így megmondani, de nyilván...
2: Ebben a melegbe gondoltam.
3: Persze, hát most is ugyanúgy meg lehetne fogni a halat, nyilván sokat kell érte tenni, meg sok év tapasztalata kell hozzá, de biztos, hogy valamilyen halat azért el tudnánk ejteni most is.
2: Egyébként a Tiszára manapság mi a jellemző, miket lehet fogni?
3: Mostanában már évek óta sajnos extrém alacsony vízállása jellemző. Nyilván vannak halfajok, amik ezt kedvelik. A szaporulatnak annyira nem jó ez a nagyon alacsony extrém vízállás, de azért a telepítéseknek köszönhetően azért a pontjállomány az elég szép a folyóba, illetve hát az a keszegállomány, süllő, harcsa, balin, tehát ezek a halak, amiket érdemes kergetni a Tisza parton.
2: És itt bárhol, akárhol meg lehet állni, persze gondolom engedéllyel, meg megfelelő tudással, tehát jól horgászható részek vannak?
3: Nyilván megállni bárhol meg lehet horgászni, de vannak azért itt is frekventált helyek, ahol azért itt a helyi horgászok is ezeket ismerik. De nyilván, ha ide jön egy idegen horgász, azért nem áll tájékozódni arról egy helyi horgászból, de mondjuk, hogy merre és mivel érdemes.
2: Hol érdemes, igen, mivel és, de meg hol?
3: Hát meg hol, meg melyik időszakok az, amik jók. Tehát itt azért a városi szakasz a folyónak is elég jó, itt az agyvatorkolat alatti része, akár itt a fesztivál alatti részen is szép márnaállomány van, keszegállomány van, tehát azért aki ide eljön egy kis rutinnal tapasztalt, azt gondolom, hogy nem megy haza üres kézzel.
2: És ugye amikor összejön a nagy csapat, akkor rengetegféle halételt készítenek fesztivál alkalmával is. Milyen jóféle ételeket lehet készíteni halból, a tiszai halból?
3: Hát a tiszai halból mi a tiszai pecás cimborák minden évben a tiszai hal napján, egy autentikus rendezvény. Általában tiszai halászlét főzünk, ebből is van kétfajta, a csípős és a nem csípős változat. A harcsapaprikást szoktunk készíteni sparhelten, illetve bográsban szoktunk keszeget sütni, és egyik nagyon kedves barátomnak egy halfüstölő, falfüstölő, és abban szoktunk itt a helyszínen süllőt füstölni, ami általában nagy népszerűségnek örvend a látogatóink, vendégeink körében.
2: És a tiszai halászlevet mi az, ami megkülönbözteti mondjuk másféle? Mondjuk a bajai halászlétől, abban van gyufatészta, de mennyivel készül ez másképpen?
3: Itt ez egy alapleves halászlé, a tiszai halászlé. Gyakorlatilag én a családomtól örököltünk. Itt mindenféle hal ételnek a receptjét, mindenféle szeretetét ennek a víznek. Nekem apai ági nagyapám az tiszai halász volt, az apai ági nagymamám pedig révészlány volt, tehát 1000 szállal kötődünk a folyóhoz, 1000 szállal kötődünk a halakhoz, a halételekhez, úgyhogy egy jó tiszai halászlének is az az alapja, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű hal kell, hogy legyen benne. Legalább 4 féle halból tevődjön össze, ez de mondjuk egy ponty, egy harcsa, egy márna, vagy egy keszeg az alaplében, és akkor ezt egy alaplevet készítünk, amit utána átszűrünk, és utána fogjuk beletenni a szeletelt halakat már a második körbe.
2: És mikor lesz az a nagy fesztivál dátum szerint?
3: Ez általában mindig szeptember utolsó hétvégéjére esik, a szombat vasárnapi napra. A főzés az általában a gasztronómia az szombati nap szokott történni.
2: És akkor keressék Nagy Zsoltot, ott lesz, ugye?
3: Hát természetesen mi idén is készülünk erre a rendezvényre, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
2: Köszönjük szépen!
4: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
1: Mai délelőtti játékkérdésünk így hangzott, melyik két folyó találkozásánál fekszik Szolnok városa. Sok helyes megoldás érkezett, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulja el, legyen kedves először.
5: Jó napot kívánok, Sütőné Ibolya vagyok.
1: Üdvözlöm, Ibolya, hát hol található Szolnok városa, mely két folyó találkozásánál?
5: A Tisza és az Agyva.
1: Így van, a Tisza és az Agyva összefolyásánál fekszik. Járt Szolnokon, ismerős erre?
5: Igen, középiskolában ott tanultam.
1: Ó, hát akkor ezért is ment olyan gyorsan a válasz. Akkor gondolom az adást hallgatva azért kedves emlékek eszébe jutnak, legalábbis ebben bízunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk. Gratulálunk szeretettel, vendéglátóink ajándékát kapja majd hamarosan.
6: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: És a folytatásban egy kicsit most a Szolnoki Szimfonikus Zenekar háza táján is barangolunk. Ignác Kristóf érkezett meg hozzánk, a zenekar vezetője. Hát sok-sok fellépés van az önök háta mögött, nem is olyan régen önök is jubileumot ültek.
7: Így van, ebben a szezonban ünnepelte a zenekar a 60 éves jubileumát, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos évad volt. Nagyon-nagyon jól sikerült zárni, egy turnéval zártuk Szolnokon, a Zeneakadémián és Bécsben a Muzikferányban lépett fel a zenekar.
1: Hát ez igazán büszkeség lehet. Na, de hát az élet nem áll meg. Számtalan programot tudna még említeni, fellépési lehetőséget a nyárban, de egy valamire nagyon büszkék, nagyon készülnek rá.
7: Abszolút. 1986-ban a Queen itt járt Budapesten, és mi napra pontosan most idén, július 27-én a Budai Várban, az Oroszlános udvarban lépünk fel, és a Queen előtt egy Queen szimfonikkal tisztelgünk, nagyon-nagyon készülünk rá, nagyon büszke, ez egy nagyon-nagyon exkluzív hely, és ez egy rendszerindító, ez egy hagyományindító koncert lenne, és nagyon szeretném, hogy minden évben a szolnoki szimfonikusok fel tudna lépni a Budai Várban.
1: Hát itt elnézem az ön mögött álló fiatal embereket, hát lehet, hogy nem is emlékeznek a Queen itt jártára, maximum csak filmekből, meg a híradókból.
7: Előfordul ilyen, de a Queen fantasztikus melódiákat írt, és egy picit meghúsosítva, megszínesítve, még élvezhetőbbek, még érdekesebbek. A Crazy Little Queen tribute banddel lépünk fel, és egyébként fellép velünk szolnoki szoprán énekesnő Lőrinc Judit, aki a Barcelonát fogja elénekelni már olyan sokszor, de ott Budai Várban, tehát ez fantasztikus. Így van, nagyon készülünk rá, nagyon izgulunk.
1: Biztos vagyok benne, hogy egy óriási koncert lesz, szenzációs alkalom, de most mit hallhatunk önöktől itt az Országjáró műsor délelőtti műsor részének végén?
7: Most két trombitás kollégámat fogják hallani, Sárpentyé, Tedeum Prelude.
1: Nagyon szépen köszönjük a Szolnoki Szimfonikus Zenekar vezetőjének, Ignác Kristófnak, illetve a hamarosan felcsendülő muzsikának, muzsikusainak, hogy itt vannak az Országjáró műsorában. Szolnokról jelentkezik ma az Országjáró magazin, és természetesen most egy rövid szünet után 14:30-tól várjuk majd önöket vissza, hiszen Szolnok még számtalan értéket, érdekes egyéniséget és kulturális programot is rejt. Beszélni fogunk a múzeumok éjszakájáról még különleges módon itt az Országjáró délutáni műsor részében. Úgyhogy 14:30-tól várjuk önöket vissza. Most a felelős szerkesztő Domokos István nevében is egy rövid időre elköszönök. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
1: Kedves hallgatóink! Ma délben a szolnoki Magyarok Nagyasszonya Vártemplom harangja szól a Kossuth Rádióban. A várat és a vármegyét, valamint a várplébániát Szent István király alapította 1015 és 1038 között. A Szolnok nemzetség keresztelő kápolnájából lett később a vártemploma. Első Géza királyunk óta a város fontos közlekedési csomópont és tiszai átkelőhely mind a mai napig. 1715-ben harmadik Károly király helyőrségi templomi címmel ruházta fel a vártemplomot, ami azt jelentette, hogy a katonaság és a polgári lakosság közösen használta. Nevét, a Magyarok Nagyasszonya elnevezést Szűz Máriáról kapta, akinek oltalmába Szent István király ajánlotta országát és koronáját. A magyarság Mária tisztelete Szent László uralkodása idején teljesedett ki. Ő volt az, aki a lovagi erények hősies fokú megvalósítása által az addig harchoz, háborúskodáshoz szokott magyarságot, a kereszténység, ezen belül pedig a boldogasszony közelébe vezette. A szolnoki római katolikus templom tornya az első világháború után a románok ellen vívott szolnoki csatában súlyosan megrongálódott. A torony restaurálása után a Szent István vértanúról elnevezett 275 kilós harangot Sznezák László öntötte 1933-ban.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina főbb híreink először röviden. Ősszel lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
2: Múzeumok éjszakája. Országszerte 400 intézmény 3000 programmal várja a látogatókat.
1: Fokozódik a kánikula, hőségriasztás itthon és külföldön, van ahol 40 fok fölé is kúszhat a hőmérőhiganyszála.
2: A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar. Főként északkeleten és a középső ország részben számíthatunk erre. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás. Közölte Magyar Péter az uniós tagországok vezetőinek kétnapos brüsszeli csúcs találkozóját követően. A miniszterelnök Brüsszelben azt mondta, a legfontosabb céljuk az volt, hogy az Európai Parlament rövid időn belül zárja le az eljárást. Barna Péter összeállítása.
3: Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Roberta Metsolával, az Európai Parlament néppárti elnökével tárgyalt. A találkozón a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásáról is egyeztettek. Sikeres találkozón vagyunk túl az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával. Ezt írt a Magyar Péter a közösségi oldalán hangsúlyozva, egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni az előző kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárást. Magyar Péter azt is közölte, meghívta Magyarországra Roberta Metsolát, és arról is megállapodtak, hogy ősszel beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Az Európai Parlament elnöke is a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről. Roberta Metsola kiemelte, bízik abban, hogy továbbra is együtt fognak dolgozni annak érdekében, hogy az emberek élete könnyebb, igazságosabb és biztonságosabb legyen. A 7-es cikkely szerinti eljárást még 2018-ban a Sargentini jelentés elfogadása után indította az Európai Parlament Magyarország ellen. A folyamat azért kezdődött, mert az Európai Unió szerint Magyarországon a jogállamot és a demokráciát érintő leépülés volt tapasztalható. Az eljárás akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetett volna. A témát az Európai Tanácsban is rendre napirendre vették, és Magyarországnak többször be kellett számolnia a különböző elnökségeknek.
4: A legfontosabb célunk az volt, hogy az Európai Parlament rövid időn belül, záros határidőn belül zárja le a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikkelyes eljárást.
3: Őszre lezárulhat a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről már pénteken beszélt a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter kiemelte, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás, és a közelmúltban benyújtott több mint 110 oldalas jogszabálycsomag.
4: Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritás hatóság jogkörének az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament, ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kell mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni, ez fontos.
3: A századvég politikai elemzési igazgatója szerint a 7-es cikkely szerinti eljárás az elmúlt 8 évben eredménytelen volt.
5: Ez egy politikai nyomásgyakorlási eszköz Magyarországgal szemben.
3: Kiszeli Zoltán az M1-en arról beszélt, az ilyen eljárásokkal az Európai Parlament nem csak Magyarországgal, hanem Lengyelországgal szemben sem ért célt.
5: Látjuk, hogy nem volt eredményes, Lengyelországgal szemben sem volt eredményes korábban, és hát a 8 év volt 18-tól egészen a mostani választásig, ami eltelt, és itt sem ért el a parlament vagy Brüsszel érdemi eredményt.
3: Kiszeli Zoltán hozzátette, a magyar emberek többségének véleménye változatlan a migráció, Ukrajna és a szuverenitás kérdésében.
1: Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump, amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktusban.
2: Az elnök arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hazugsággal vádolta őt. A vita azzal kezdődött, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, Giorgia Meloni a G7 csoport találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Ezt Meloni közleményében teljes kitalációnak minősítette. A vita nyomán az olasz külügyminiszter lemondta jövő heti amerikai útját.
1: Ismét civil áldozatai is vannak az orosz-ukrán légi csapásoknak. Moszkva, Herszont és Harkivot, Kijev pedig a Krím-félszigetet támadta. Részletek Iváncsik Attilától.
6: Civilek is meghaltak Harkivban, amikor a kelet-ukrajnai megye központot érte orosz támadás. Egy férfi személyautójába drón csapódott, egy másik helyi lakos holttestére pedig egy ház romjai alatt találtak rá a mentő alakulatok. A dél-ukrajnai Herszont is találat érte, ott egy ember életét vesztette, 30-an pedig megsebesültek. Az ukrán válaszcsapások ezúttal az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigetet célozták. Jelentős a kár a tavriai hőerőműben és a szevasztopoli kikötői hálózatban is. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra figyelmeztette Alekszandr Lukasenko fehér orosz államfőt, hogy egy hetük van leszerelni az orosz drónok precíz irányítására szolgáló, fehér Oroszországban felállított jelátjátszó állomásokat. Máskülönben katonai erővel semmisítik meg azokat. Zelenszky elnök kiemelte. A fehér Oroszországgal határos északi részen főleg Csernyiv megyét érik naponta orosz dróncsapások. A találatok rendkívül pontosak a Minszk által jóvá hagyott jelátjátszók miatt.
1: A lengyel elnök visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sas rendet Volodymyr Zelenszkijtől. Ennek oka, hogy az ukrán elnök úgy döntött, hogy a II. Világháborúban megalakult nacionalista ukrán felkelő hadsereg harcosairól nevezi el a hadserege egyik alakulatát.
2: A névadó szervezet 1943 és 45 között követett el etnikai tisztogatásokat a német megszállás alatt álló Nyugat-Ukrajnában, amely során több százezer lengyel halt meg. Kijev korábban azt hangoztatta, hogy a katonai egység nevének kiválasztása nem irányul Lengyelország ellen.
1: A miniszterelnök szerint az Alkotmánybíróság tagjai tegnapi döntésükkel kimondták, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell. Magyar Péter azután szólalt meg, hogy a testület 7 tagja személyis érintettség miatt nem akart részt venni azon a tervezett ülésen, amelyen az államfő kezdeményezésére napirenden lett volna az alaptörvény módosítás kérdése. Ez érintette volna a köztársasági elnök helyzetét is. Sólyog Tamás tudomásul vette az alkotmánybírók döntését. Kara Barnabás és Mikia György összefoglalója.
7: Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni.
8: Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt 2 hónapban többször is lemondásra szólította fel Sólyog Tamást, mivel a köztársasági elnök hivatalában maradt, a kormányfő kijelentette, alkotmánymódosítással fogják eltávolítani a posztjáról. Az államfő először a Velencei Bizottsághoz, majd az Alkotmánybírósághoz fordult. Sólyog Tamás beadványában arra kérte a testületeket, hogy vizsgálják meg a közjogi méltóságok eltávolítását célzó alaptörvénymódosítások ügyét. Az Alkotmánybíróság jövő hétfőre napirendre is tűzte az indítványt, de péntekre kiderült, a testület 7 tagja személyes érintettség miatt nem akar részt venni a tervezett ülésen. Később több portál arról értesült, hogy további tagok is kizáradhatták volna magukat, ha Polt Péter nem veszi le napirendről az ügy tárgyalását. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a Sándor Palota a HVG megkeresésére. Hozzátették, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült információt megosztott a nyilvánossággal. Most, hogy a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének a pucs kísérlete elbukott, az érintettek egyetlen döntést hozhatnak, lemondanak, írta a közösségi oldalán Mellitei Barna Márton Tiszás képviselő. A pénteki volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja, reagált közleményében a Fidesz. Az ellenzéki párt azt írta, Szabó Marcell alkotmánybíró és Mellitei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre a beadványt, a posztjukon maradhatnak. Magyar Péter Brüsszelben arról beszélt, Sólyog Tamás közjogi válságba sodorta Magyarországot. A miniszterelnök ezért kijelentette, az államfőnek távoznia kell.
7: Fellázadt az Alkotmánybíróság a magyar köztársaság elnök ellen. Én azt gondolom, hogy itt a vége a történetnek. Tehát ha eddig nem lett volna közjogi válság, és eddig nem kellett volna lemondani, le kellett volna, de ha eddig nem kellett volna lemondania Sólyog Tamásnak, akkor ma
4: szerintem ő is érzi haladéktalanul távozni. Ez teljesen példátlan, ami történt.
8: Később a kormányfő egy videót is megosztott a közösségi oldalán, ahol arról beszélt, az alkotmánybíróság tagjai nemet mondtak Súlyog Tamás alkotmányos puccs kísérletére, és egyértelműen Selyem Zsinort küldtek neki.
9: Pontosan tudnia kellett volna, hogy az alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Súlyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
8: A miniszterelnök szerint Súlyog Tamás mellett Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell.
1: A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását kezdeményezte a Tisza egyik képviselője. Szabó Tibor törvényjavaslata szerint a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell majd alapul venni. Megszűnne viszont a polgármesterek havi költségtérítése, és csökkenne a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Az indoklásban a politikus nemzetgazdasági érdekekre, illetve a közpénzekkel való takarékos gazdálkodásra hivatkozik. Császár Attila összeállítása.
10: Reformjavaslatokkal érkezett a főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöksége a vidék és településfejlesztési miniszterhez június elején. A találkozót követően Lőrinc Viktória közleményében szorosabb együttműködésről írt, majd folyamatos párbeszédet ígérte a polgármestereknek. Gémesi György, a MÖSZ elnöke akkor azt mondta, konkrét kérdésekről a hónap végén egyeztetnek majd, ezért a településvezetők fizetésének esetleges csökkentéséről sem esett szó.
11: Arra kaptunk ígéretet, hogy a hónap, június hónap második felében egy formális egyeztetés lesz az a kormány és az önkormánytól között.
10: Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tiszás elnöke ugyanakkor már pénteken benyújtotta a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök díjazását. Szabályainak módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. A rendelkezéssel a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset szintjén fagyasztanák be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármesterei, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei, valamint a polgármesterek illetményét. Csökkenne a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökére vonatkozó illetményi szorzószám, és megszüntetnék több önkormányzati vezetőt, havi költségtérítését is. A kezdeményezés célja, hogy júliustól ne emelkedjenek automatikusan a juttatások. Magyar Péter pénteken Brüsszelben az uniós csúcs találkozó után tartott sajtótájékoztatón is megerősítette, hogy befagyasztják a polgármesterek fizetését, és elveszik tőlük a számla nélküli költségtérítéseket.
4: Befagyasztjuk a 25-ös szinten a polgármesterek és alpolgármesterek fizetését törvényi erővel.
10: A polgármesteri fizetések csökkentésével kapcsolatos korábbi terve politikai oldaltól függetlenül tiltakozással reagált számos városvezető, köztük Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely első embere, valamint Lengyel Róbert, Siófok baloldali polgármestere is.
12: Hogyha a polgármesterek bérét lenyomják, akkor itt mindenki rosszabbul fog keresni.
10: Álláspontjuk szerint az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség. A miniszterelnök már május végén egy interjúban is arról beszélt, hogy jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az önkormányzati képviselők és a polgármesterek fizetése. A honatják alapilletményére vonatkozó törvényjavaslatot az országgyűlés meg is szavazta.
1: Véget ért a tanév, megkezdődött a vakáció, de az oktatási tárca nyáron is folytatja az egyeztetéseket a szakmai szervezetekkel. Szeptemberig változhatnak a sztrájk szabályok és a tankerületek, illetve az igazgatók közötti hatáskör megosztás is átalakulhat. Bácska Judit beszámolója.
13: A tanév végével nem értek véget a feladatok. A tanároknak ilyenkor rengeteg az adminisztrációja. Hamarosan azonban csökkenhetnek ezek a terhek, hiszen szeptembertől már nem lesz teljesítményértékelő rendszer, erről döntött az új kormány. Szerintük az nem ad valós képet a teljesítményről, és nem támogatja a szakmai fejlődést. Ezzel a tanárok is egyetértenek. Lukács Lajos, a Bányai Júlia gimnázium igazgatója.
14: egy osztályfőnök az osztályának szervezzen programot, egy tanár szervezzen szakmai programot, egy fizikatanár, ha lehetősége van, vigye el a gyerekeket Paksra, és ne a teljesítményértékelés miatt.
13: A pedagógusok szerint velük és a szülőkkel is párbeszéd kellene ahhoz, hogy az új oktatási rendszer jól működjön.
15: Iskola, gyermek, szülő, ennél a háromszög nélkül nem tudjuk igazán hatékonyan megoldani az oktatást. Ebbe várnék fejleményeket, ebbe várnék különböző állásfoglalásokat.
13: Mondta a Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola igazgatója, Baranya István. A pedagógusok szakszervezete szerint a legnagyobb probléma továbbra is a bérezés, hiszen a fizetések még jóval elmaradnak az uniós átlagtól. Ezért azt javasolják a tárcának, hogy az asszisztensek és a dajkák bére is emelkedjen. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
16: Egyeztetés alatt van az uniós források felhasználása tekintetében a pedagógusok béremelésére vonatkozó kormányjavaslat. Ugye itt a diplomás átlagkeresetek 80%-át kell elérni a pedagógusok átlagkeresetének. A KSH márciusi adatai szerint csak a 78,8%-át értük el, tehát ezt korrigálni kell a kormánynak.
13: Az oktatási tárca munkája sem áll le a nyáron. A kormányzat már most több javaslatot benyújtott, például a tankerületekre vonatkozó fejlesztéseket, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő.
17: A cél, hogy a tankerületi fenntartású iskolák igazgatói újra érdemi gazdasági és munkáltatói jogköröket kapjanak. Az iskolák gazdasági önállósága növekedjen és helyreálljanak a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogai.
13: Közben a kormány a pedagógusok szabadsztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet és társadalmi egyeztetésre bocsátotta. A javaslat eltörölni azokat a szabályokat, amelyek a köznevelésben dolgozók sztrájkjogát korlátozta. Emellett szélesítenék az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit, és megszűnhet az a szabály is, amely alapján a szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni.
1: Az integrált oktatás mellett tüntettek pedagógusok péntek délután a Kossuth téren.
18: A felszólalók szerint a magyar oktatási rendszer nem tud mit kezdeni a mássággal. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a magyar oktatás nem ismeri fel a tanulási különbségeket. Szerintük ezzel gyerekeket zárnak ki a magasabb szintű tudás megszerzéséből, mondta el Veres Alb Anita, szociális munkás, szociális és gyermekvédelmi szakember.
19: Elég lenne szeretni azt a gyereket, megértéssel, empátiával közelíteni hozzá, és partnernek tekinteni a szüleit, aki tud adni egy használati utasítást ahhoz a gyerekhez, de hogy ez a része ugyanúgy hiányzik, mint a fejlesztések.
1: 3:41. Adásunkban elmondtuk, hogy ősszel lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondjuk, hogy országszerte 400 intézmény 3000 programmal várja a látogatókat, ugyanis ma van a múzeumok éjszakája, és hamarosan beszámolunk arról, hogy fokozódik a kánikula hőségriasztás van itthon és külföldön is.
0: Déli krónika.
1: A Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés rendezéséről is tárgyalt Brüsszelben a miniszterelnök.
18: Magyar Péter hangsúlyozta, valódi vizsgálatot sürgetett az osztrák kancellárnál, amely Ausztria felelősségére és Magyarország kártalanítására is kiterjed.
20: Jártam Bécsben pár hete hivatalos állami látogatáson, és akkor abban maradtunk, hogy az azbeszt szennyezés miatt létrehozunk egy kétoldalú munkacsoportot osztrák-magyar részvétellel, ami azon fog dolgozni, hogy egyrészt megállapítsa, hogy pontosan mekkora a kár, hány ember egészségét veszélyezteti a jelenlegi helyzet, hogy alakult ez ki, milyen szabályozási, hatósági anomáliák vezethettek ehhez, ki a felelős és ki fogja állni a cehkét. Elmondtam a kancellár úrnak, hogy nem látom egyelőre azt a sebességű haladást, ami elvárható egy ilyen esetben, ami ennyi embert érint.
1: Összeomlott a turizmus Parajdon a tavalyi sóbánya katasztrófa óta, számolt be a Kossuth Rádiónak a székelyföldi település polgármestere.
18: Nyágrus László hangsúlyozta, a látogatók száma több mint 90%-kal esett vissza az elmúlt egy évben, ezért egyre több panziót, vendéglőt, boltot zárnak be, és azt sem tudják, hogy újra nyithat-e valaha a tavaly májusi vízbetörés után lezárt gyógyászati központ.
21: Minden családot érintett, és akit nem érintett, az a közeljövőben érezni fogja sajnos ennek a hatását. Az anyaországtól nem várjuk el ezt, hogy új sóbányát létesítsenek, ha a közösségen tudnak segíteni. Mondhatni, hogy a turizmusba egy kis téglát is be tudnak tenni, az a közösségnek mindenféleképpen jó.
1: Teljes változáson megy át a Városliget. Erről beszélt Vitézi Dávid miniszter csütörtökön. Zöldítik és autómentesítik a területet, és átalakítják a Hősök terét is. A főpolgármester az M1 kérdésére üdvözölte a kormány döntését, ugyanakkor kijelentette a Városliget a városé kell, hogy legyen. A parkosítás legkorábban tavasszal kezdődhet. Páfai Csikol szállítása.
3: A hónap végén nyílik meg a Városligetben az új ifjúsági szabadidőközpont. Az egykori Petőfi csarnok épületében. Itt majd informál...
5: 1985-ben nyílt meg az új ifjúsági szabadidőközpont, ami a Petőfi csarnokban kapott helyet. Az épület korábban a Nemzetközi Vásár egyik pavilonjaként működött, majd koncerthelyszínné alakult. Három évtizeden át azonban nem újították fel, így az állapota leromlott. 2017-ben el is bontották. A tervek szerint az új Nemzeti Galériát építették volna fel itt, de ez sosem valósult meg. A Városliget egy része ezért most is tele van grafitis kordonokkal. Hasonló sorsra jutott a régi közlekedési múzeum is. Az építési területénél is tele vannak firkákkal a falak. Bár az előző kormány azt állította, hogy torzókat nem hagy, a Városligetben mégis ez történt, így látja Vitézi Dávid.
22: A kormány ezt a helyzetet nem tartja elfogadhatónak.
5: A közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a lekordonozott területeken a kormány közparkot alakít ki.
22: Óriási zöld felület hiány van Budapesten, fontos az, hogy bővítsük a közparkokat. A Városliget az ország legrégebbi és egyébként világszintű jelentőséggel bíró történeti közparkja, ahol azt gondoljuk, hogy minden olyan területet, amit vissza lehet nyerni a zöld felületek fejlesztésére, azt vissza is kell nyerni.
5: Az Orbán kormány idején jött létre a Városligetben a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum is. A terület egy nagy részét fel is újították. Vitézi Dávid azonban most azt mondta, felülvizsgálják a korábbi kormány Városligettel kapcsolatos döntéseit, mert nem akarják, hogy további épületek épüljenek oda. A Városligeten átmenő autóforgalmat is kiterelnék, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező autók ne vágják ketté a ligetet. A fejlesztés a Hősök terét is érintené, a Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti aszfaltozott területeket is zöldítenék, és minőségi köztérré alakítanák. Vitézi Dávid azt mondta, a beruházásokat a közlekedési és beruházási minisztérium kezeli majd, de a munkálatok során együttműködnek Zuglóval és a fővárossal is. A főpolgármester üdvözli a kormány döntését.
23: Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a lebontott épületek helyét parkosítani kell.
5: Karácsony Gergely ugyanakkor leszögezte, hogy a Városliget a városé kell, hogy legyen. Szerinte ez akkor valósulhat meg, ha Budapest és az ország is rendezni tudja a pénzügyi helyzetét.
23: Alapvető politikai szándékban egyetértünk, ebben nem látok feszültséget. Nyilván az ütemezés, illetve hát az a helyzet, hogy a központi költségvetés nagyon rossz állapotban van, ez nyilván a politikai jó akaratot azért némileg korlátozza, de én biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni a megoldást.
5: A Városliget parkosítási munkálatai legkorábban jövő tavasszal kezdődhetnek meg.
1: Országszerte csak nem 400 intézmény 3000 programmal várja az érdeklődőket ma a múzeumok éjszakáján. Lesznek tárlatvezetések, koncertek, filmvetítések, interaktív események, valamint családi és gyermekprogramok. A rendezvény kiemelt helyszíne ezúttal Sopron, a központi téma pedig a gasztronómia lesz. Illés Anna összeállítása.
24: A 24. Múzeumok éjszakája 2026. június 20-án egyben annak a bejelentésnek is tere és lehetősége, hogy véget vetünk több mint egy évtizede tartó éjszakának, ami a kultúrát és a múzeumokat is ellepte és magába foglalta.
25: Mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a 9 éve bezárt Iparművészeti Múzeumban, ahol megnyitotta az idei programsorozatot. Tar Zoltán hangsúlyozta, vissza kell adni a kisajátított múzeumokat a nemzetnek. A tárcavezető a kormány kulturális területen megfogalmazott céljairól is beszélt. Felújítják az Iparművészeti Múzeumot, kezdeményezik a közgyűjteményekben őrzött nemzeti kulturális javak elidegenítésének tilalmát. Emellett a kulturális szféra dolgozóinak megbecsülését, bérük rendezését is hangsúlyozta.
24: Már dolgozunk ezek mellett azon a törvénymódosításon is, amely lehetővé teszi a kicsinyes hatalmi érdekek miatt létrehozott, és akkor itt mondok egy betűszót, MNKK megszüntetését, és ezáltal helyreállítja az abba korábban beterelt intézmények függetlenségét. Megszüntetjük a közgyűjteményi területet is érintő központi kommunikációs korlátozást. A jövőben ezért minden intézmény saját hatáskörében dönthet kommunikációját, és üzenetéről.
25: Kattar Zoltán azt is mondta, a múzeumok éjszakája olyan esemény, amellyel Magyarország azt is bizonyítja, hogy része egy nagyobb európai kulturális közösségnek.
2: Mi mindenkit várunk, aki csak jön.
25: Hívta fel a figyelmet az idei rendezvénysorozat kiemelt helyszínén Sopronban Tóth Imre múzeumigazgató.
2: Kis László Csilla László lesz az előadónk. Kávékultúrától a borkultúrán át a vendéglátásnak a hagyományai és kultúrái. Ezek mind vagy előadásban, vagy kóstoló formájában, vagy vegyes formában előfordulnak.
25: A Szentendrei Szabadtéri Múzeum is csatlakozik az országos központi tematikához, ami idén a gasztronómia, mondta Lengyel Emese, az intézmény rendezvény szervezője.
6: Ízekbe zárt történetek, hogy egészen különleges programokkal készültünk mi is, rengeteg koncert, élő történelemjáték, kézműves és játékhelyszínek, nagyon különleges tárlatvezetések, fényfestés lesz nálunk a Szentendrei Skanzenben.
25: A Kossuth Rádióban is kiemelt téma a múzeumok éjszakája. Este 8 és 10 óra között élő műsorban kísérhetik figyelemmel az esemény programjait.
1: Megnyílt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni című közlekedésbiztonsági kiállítása Budapesten az északi járműjavítóban. A múzeumok éjszakájához kapcsolódóan megrendezett eseményen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is részt vett.
18: A kormányfő a megnyitón a kulturális örökség bemutatásának és a közlekedés szerepének fontosságáról beszélt.
7: Ilyenkor több mint 300 múzeum, kulturális színhely és a hozzájuk kapcsolódó tudományok mutatják meg több százezer honfitársunknak vidéken és a fővárosban azt, hogy mire képesek a kulturális kincseinket, a közös tudásunkat, tudástárunkat. Külön öröm számomra, hogy a közlekedés ügye mostantól pár hete olyan vezető kezében van, aki ma is tanúsíthatom, őszinte érdeklődéssel és lelkesedéssel fordul a közlekedés története, és reméljük a jövője felé is. Biztos vagyok benne, hogy Vitézi Dávid a magyar közlekedés talán legnagyobb rajongója, így minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel és élménnyel, jó élménnyel találkozhat majd Magyarország, amely közelebb hozza ezt a különleges világot a családokhoz és a fiatalokhoz, és hogy az ő vezetésével a magyar közlekedés is valóban végre új rendületet kaphat.
1: Érvénybe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, a legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volán buszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén.
18: A Tópart Express a Katica interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, illetve Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezen kívül idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok.
1: Olimpikonokkal, közösségi futással és sportági bemutatókkal várják az érdeklődőket a Városligetben megrendezett olimpia napján.
18: A Magyar Olimpiai Bizottság ingyenes rendezvényén pályára lép az olimpikonok All-Star kosárlabda csapata, emellett fitnessedzések, vetélkedők és kerekasztal beszélgetések is szerepelnek a programok között, mondta a szervezet főtitkára. Fábián László hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet az olimpiai értékek és az egészséges életmód fontosságára. Az olimpia napját világszerte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. júniusi megalakulására emlékezve rendezik meg.
8: Sok olyan dolog van, amit a sporton keresztül, az olimpizmuson keresztül megismertünk, az egymás tisztelete az országok között. Ugyan versengés van, de mégis az egyes országok erényeit, az adott sportoló tudását el kell, hogy ismerjük, és hogyha jobb, akkor ugye azon dolgozunk, hogy mi is megpróbáljunk ugyanolyan jók lenni. És ez hétköznapokban mindenkivel előfordulhat, akár a munkahelyen, akár a sportpályákon, és szerintem ez fontos, hogy a gyerekek ezekkel megismerkedjek.
1: Megérkezett az első komolyabb hőhullám Magyarországra, ma is 35 fok fölött lehet a csúcshőmérséklet, ezért másodfokú riasztást rendeltek el. A hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A vidéki nagyvárosokban és a fővárosban is több helyen párakapukat, ivókutakat helyeztek el. Részletek Brieska Dánieltől.
4: Tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli.
9: Közölte az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére keddé félig. Súlyos panaszokat, napszúrást és akár életveszélyes hőgutát is okozhat a hőség, erre figyelmeztetnek a szakemberek. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti.
10: Hatalmas a hőség itt Pécs.
9: A rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem.
10: Mindenki próbál egy kicsit valahogyan hűsíteni magán, akár a párakapuval, akár valamit inni, vagy akár csak behúzódni az árnyékba.
9: Mondta Baranyi Bence, pécsi tudósító. Zalaegerszegen lajtos kocsiból is ihatnak vizet a forróságban a járókelők.
11: A belvárosban most egy rendezvény zajlik, ezért az Alavíz ZRT a lajtos kocsit kihelyezte ide a dísztér központjába. Ebből a kocsiból egyébként több is rendelkezésre áll.
9: Tudósított Mezei Orsolya.
12: Itt a nyár, itt a forróság, ami...
9: Budapest forgalmas közterületein, például a Deák téren párakapuknál lehet hűsölni, a sűrűn lakott részeken pedig pár száz méterenként ivókutak is vannak, hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester.
12: A Budapest Go applikáción egész pontosan meg tudod nézni, hogy hol van a hozzád legközelebb lévő ivókút. Igyátok a csúcsminőségi budapesti ivóvizet, és vigyázzatok magatokra a nyári napokon.
9: A hőségriasztás miatt vizet oszt a MÁV csoport is. Az utasok 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet kaphatnak a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson.
14: A legforróbb napok most jönnek, és
9: akár 37 fok is lehet, hangsúlyozta a Fejős Ádám meteorológus, tartós kánikulára kell számítani.
14: A hajnali órákban sem esik vissza érdemben annyira a hőmérséklet, hogy pihentető lehessen az alvás, gondolok itt például a 22-23 fokos hőmérsékleti minimum, amik kiemelten extrém trópusi éjszakát is eredményezhetnek. Ki van adva a figyelmeztetés a magas napi középhőmérséklete, ez 25 fokos, tehát középhőmérsékletet jelent.
9: Fejős Ádám ugyanakkor hangsúlyozta, fokozódik majd a füllettség, ma ugyanis főleg a Dunától keletre, vasárnap pedig már szinte bárhol az országban kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadással, jégesővel, többfelé 30 mm csapadék is hullhat rövid idő alatt.
1: Tovább tombol az extrém hőhullám Európa szerte, a tikkasztó akár 40 fokot is elérő forróság az embereket és az állatokat is megviseli. Németországban a folyópartokon keresnek menedéket a helyiek, de az állatkertek lakói is extra törődést igényelnek. Franciaországban a hőségriasztás miatt még az érettségi vizsgákat is el kellett halasztani, a spanyol fővárosban pedig hivatalos klímamenedékké nyilvánították a légkondicionált piacokat. Buka Bence és Mikia György összeállítása.
26: A Németországot folytogató 35 fokos kánikula az állatokat sem kíméli. Az állatkerti gondozók azt mondják, minden állat máshogy viseli a szélsőséges körülményeket. A madarak például kifekszenek a napra és porfürdőt vesznek, a pingvinek pedig szívesen mennek a vízbe hűsölni. Sok állatnak, például az orángutánoknak is a szokásosnál több innivalót adunk, fogalmazott az állatkert szóvivője. A bajor fővárosban eközben napozók lepték el az Izár folyópartját, mások a vízben úszva próbálnak menekülni a nyári hőség elől. Próbálom védeni magam, és igyekszem minél hamarabb árnyékba húzódni, vélte egy müncheni nő. Franciaországban is extrém hőség tombol, a megyék mintegy felére kiterjesztették a hőségriasztást, több kulturális és sportrendezvényt töröltek, máshol egy héttel elhalasztották az érettségi vizsgákat. A kánikula csúcspontja hétfőre várható akár 40 Celsius fokos maximumokkal. A spanyol fővárosban eközben a légkondicionált fedett piacok lettek a legnépszerűbb találkozóhelyek. A hőség miatt megugrott a ventilátor és klímaeladások száma. Voltak boltok, ahol az elmúlt héten meg tízszereződtek az eladások.
1: Olaszországban a rendkívüli hőhullám miatt a legmagasabb fokozatú riasztást adták ki több nagyvárosban. Az alpesi Bolzánóban és Firenzében akár 40 fok is lehet. Róma, Sárközi Júlia.
27: Napról napra erősödik a hőség az olaszországi városokban. A legmagasabb fokozatú vörös színű riasztást rendelte el az olasz egészségügyi minisztérium az északi Bolzánó városában, Bressában, Milánóban, Torinóban, Bolognában, Firenzében és az Adriai-parti Pescárában. Rendkívüli forróságot jeleztek Sardinia szigetén is, és közepes riasztás lépett életbe Rómában, Triestben, Velencében, Veronában, valamint a szicíliai Catániában és Palermóban. 6-8 fokkal van melegebb az ilyenkor megszokotthoz képest. Az Alpok hegyeiben egyenesen 10 fokkal mérnek többet. Az orosz egészségügyi tárca arra szólított fel, hogy gyerekek, betegek, idősek ne tartózkodjanak a napon. A déli órákban tilos a szabadtéren végzett fizikai munka is. A hőhullám egészen június végéig eltarthat, de heves viharok kísérik elsősorban a Poalföldön.
1: Tűz ütött ki egy luxus szállodában a Dominikai Köztársaságban, egy ember meghalt.
18: A hatóságok szerint csak nem 1700 vendéget kellett kimenekíteni, a lángok pedig szinte teljesen megsemmisítették az épületet. A Dominikai Katasztrófa Védelem közölte, az áldozat egy olasz turista, aki füstmérgezésben vesztette életét. A tűzokát vizsgálják, annyit azonban már tudni, hogy a lángok azért terjedhettek olyan gyorsan, mert az épület tetőszerkezetének egy része nádból készült.
0: Autós percek.
18: Az Útinform tájékoztatása szerint sokan indultak a Balatonra, telítettek a sávok az M7-es autópályán, már az M1-es, M7-es elválástól lelassul a forgalom. Török Bálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Torlódásra kell készülni az M0-ás M6-os csomópontjában is. Az M6-osra lehajtva a 14-es és a 20-as kilométer között terelésben kell autózni, ezért lassul le a forgalom az M0-ás és Érd észak kihajtó között. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es úton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
13: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Magyaródi útnál nem járható a külső sáv. Lezárták a 11. kerületben a Neszmély utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
1: És ahogy az már az előzőekben elhangzott, marad a 31-36 fokos kánikula, de több helyen lesz zápor, zivatar. Fejős Ádám meteorológus mondja a részleteket. Szervusz Ádám!
15: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A hőség egyébként egy kicsit tovább fokozódik majd a vasárnap. Ma helyenként az ország északi-északkeleti részein, majd később egyre több felé, kelet, délkelet és dél Magyarországon fordulnak elő záporok, zivatarok. A legveszélyesebb kísérő jelenség a villámlás, illetve szélrohamok lehetnek, de a holnapi zivatarok már intenzívebbé válhatnak. A csapadék gócok hajnalra zömmel lecsengenek, elvétve lehetnek futózáporok éjszaka és hajnalban. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke döntően 16-21 fok között várható, a tópartokon melegebb, még a völgyekben ennél hidegebb lehet. Aztán vasárnap a nap első felében a déli órákig bezárul a körülbelül marad az eseménytelenebb, hasonlóan a hajnali órákhoz az eseménytelenebb időjárás, aztán déltől kezdve ismét északkeleten, majd közép- és kelet-Magyarországon, a Dél-Dunántúl az esti órákban is záporok, zivatarok kialakulása várható, és ezeket a csapadékrendszereket már felhőszakadás is kísérheti, tehát akár rövid idő alatt több 10 mm, néhol 30 mm csapadék jellemezheti. Legfeljebb 37 fok várható vasárnap lesz a hét legmelegebb napja. Nagy lehűlést nem hoznak ezek a csapadékrendszerek, átmeneti felfrissülést követően inkább füllettséget. Hétfőn is lehetnek lokális záporok, zivatarok, majd keddtől kezdve szárazabbra fordul időjárásunk, és visszatér a strandidő a jövő hét közepén, illetve annak második felében újra 36-37 fok jöhet.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! A déli krónika ezzel véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
16: Az Egyesült Államok együttese is továbbjutott a labdarúgó VB-n. Törökország és Haiti viszont búcsúzik a csoportkör után. Negyedik helyen végzett a női karcsapat az EB-n. Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
16: Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában, Philadelphiában, magyar idő szerint ma hajnalban 3-0-ra legyőzte Haitit. Ezzel a karibi együttes már biztosan búcsúzik a csoportkör után. A Brazília-Haiti találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
3: Egyfajta bátor labdabirtoklásra törekedett Haiti. Az első negyed óra után úgy tűnt, hogy felvállalják a támadó játékot, és nem a kis csapatok által megszokott védekező defenzív játék lesz a saját védőharmadukba visszahúzódva. Ugye 3-0 lett a mérkőzés, de Haiti játékát ez a feljebb tolt védekezés és a bátor labdabirtoklás jellemezte, de nagyon-nagyon sok pontatlanság volt a játékukban. A brazil válogatott az első mérkőzéssel ellentétben sokkal, de sokkal jobban működött, főleg a labdabirtoklásnál. Nagyon mozgékony, dinamikus játékot nyújtottak, sok volt a forgatás, sok volt a klasszikus, brazilos, úgymond kombinatív játék, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első mérkőzéshez képest jóval labdabiztosabbak is voltak, és nagyon-nagyon sok mélységindulást követtek el a főleg a támadók, ami hiányzott a Marokkó elleni találkozóból a támadójátékuk részéről. Ebből volt mind a három gól, különösen a harmadik volt tetszetős, amikor beindították Viniciust, de a második gólnál is egy középes labdaszerzés után Viniciust indították a szélén, és utána Mateusz Kunya fejezte be az akciót. Az első gól pedig Vinicius lövése utáni kipattanóból született, szintén Mateusz Kunya részéről. Tehát alapjául ezt a két labdarúgót lehet kiemelni a brazil támadójátékban. Ami még feltűnő volt a dinamikus és magas ritmusú játékon kívül, hogy nagyon gyorsan zárt vissza védekezésbe a brazil válogatott. Tehát alapjában véve feltételezhetjük, hogy egy domináns támadójátékból sebezhetők lettek volna kontratámadások által, de nem, nagyon-nagyon fegyelmezetten és dinamikusan visszazártak. Tehát ez a brazil válogatott most a Haiti elleni mérkőzésen sokkal, de sokkal jobban működött, mint legutóbb Marokkó ellen. Ez adott esetben biztató lehet a jövőre nézve is, illetve nagyon dinamikusan, frissen mozogtak a játékosaik, tehát abszolút mértékben megérdemelték a 3-0-as győzelmet.
16: A siker után pedig a brazil válogatott középpályása Casemiro így nyilatkozott.
5: A győzelmen túl azt tetszett a legjobban, hogy a csapat az első perctől kezdve az utolsóig végig fegyelmezett volt. Nagyon jó meccset játszottunk. Tudjuk, hogy a világbajnokságon nincs könnyű mérkőzés, láttunk meglepő döntetleneket, és azt is, hogy nagyon erős csapatok kaptak ki. Úgy érzem, az első meccs miatti feszültséget mostanra sikerült magunk mögött hagynunk. Ezúttal jól játszottunk, felszabadultan, de persze tudjuk, hogy még mindig rengeteget kell fejlődnünk.
16: Szintén a C csoportban nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is. Az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0 Bostonban. A győztes gólt a 70. másodpercben Ismail Saibari szerezte, aki az első mérkőzésen a brazilok ellen is eredményes volt. Most az Eindhoven játékosát hallják.
5: Mindannyiunk szem előtt egy cél lebeg, ugyanarról álmodunk. Szeretnénk minél tovább jutni ezen a világbajnokságon. A pályán kívül is összetartunk, mint egy igazi család. Örülök a gólomnak, de a legfontosabb az, hogy nyertünk, és szeretnénk az utolsó mérkőzésünkön is győzni.
16: Második mérkőzését is megnyerte a VB-n a társházigazda Egyesült Államok csapata. A D csoportban az amerikai válogatott ugyanis 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már 32 közé jutott. Mauricio Pochettino, az amerikaiak szövetségi kapitánya, elégedett volt a látottakkal.
17: Ismét egy nagyszerű mérkőzést játszottunk, és az első félidőben nagyon jól teljesített a csapat. Egy

0: labda először, amiből kaptunk két elkerülhető gólt. Gyakorlatilag egy félidőnyi rossz játékra ráment az egész mérkőzésünk. Ezt ezen a szinten nem lehet megengedni. A második játék részben mutatott hozzáállásunk viszont nagyon tetszett. Erre építhetünk az utolsó csoportmeccsen.
1: A négyes másik mérkőzésén Santa Clarában Paraguay egyfél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes meglepetéseit már biztosan nem juthat tovább csoportjából. Arda Güler, a Real Madrid fiatal tehetsége, szomorúan értékelt az újabb vereség után, de már előre is tekintett nyilatkozatában.
2: Rendkívül sajnálom az egészet, bocsánatot kérek a török emberektől. Kínos ez az eredmény, és a jövőben mindent megteszek majd ennek a feletetéséért. Keményen próbálkoztunk, de semmi sem sikerült. Gólokat kellett volna lőnünk, és meg kellett volna nyernünk ezeket a meccseket. Végtelenül szomorúak vagyunk, mindenki sír az öltözőben. A következő tornákon mindent megteszünk azért, hogy javítsunk.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, még 22 órától Németország elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador, Curaçao, míg 6 órától Tunézia, Japán mérkőzést rendeznek majd. A svédek az első meccsükön 5-1-re legyőzték Tunéziát. Csongvai Áron, aki Svédországban az AIK Stockholm együttesében játszik, így várja a svéd-holland mérkőzést. A kétszeres magyar válogatott középpályást Szabó Bence hívta fel telefonon.
3: Mindenki abban reménykedett, amit itt beszéltem a többiekkel itt a svéd csapattársaimmal, hogy azért Tunéziát sikerül majd megverniék, és akkor utána két nehezebb mérkőzésen meg majd eldől, hogy esetleg tovább tudnak-e jutni a csoportból. De szerintem azért egy ekkora szintű ilyen magabiztos győzelemre még ők se számítottak. Azért szerintem ez egy ilyen igazán önbizalmat adó győzelem volt, ami így a későbbiekre nagy előnyük lehet. Szóval tényleg nagyon nagy öröm volt számukra, meg kicsit úgy éreztem, hogy ez az ilyen nagyon magabiztos győzelem egy kicsit talán meg is lette őket, de azért abba bíztak bőven, hogy van olyan erős csapatuk, hogy azért Tunéziát le tudják győzni, és akkor most jönnek majd a igazán érdekesebb mérkőzések. Most kíváncsian várom, hogy hogyan tudják folytatni.
4: Hát igen, a folytatás Hollandia ellen, egy európai rivális ellen. Te mi az, amit vársz ettől, meg a csapattársaid mit várnak?
3: Én úgy érzem, hogy most ugye ez a nagy győzelem az első meccsen azért egy önbizalmat adhat a svéd válogatottnak. Attól függetlenül, hogy természetesen azért Hollandia ellen játszanak, akik hát nem is a végső győzelemre nagy esélyesek, de azért mégiscsak egy nagyon erős válogatottuk van. De most így ők ugye x-eltek az első mérkőzésen. Kicsit nagyobb önbizalommal mehetnek bele a svédek. Itt nagyon várják az emberek a mérkőzést, és bíznak abba, hogy tudnak elérni valamilyen eredményt.
1: A svédek tehát ma magyar idő szerint 19 órától a hollandokkal csapnak majd össze. Ronald Koeman, a hollandok szövetségi kapitánya, szerint a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeresre és Alexander Isakra külön oda kell majd figyelniük.
2: Kiváló játékosok, de nem félünk tőlük. Nagyon jól teljesítettek a tunéziaiak ellen, gyorsak, erősek és képesek gólt szerezni, így mindenképp számolnunk kell velük, de az egész svéd csapattal számolnunk kell. Az biztos, hogy a csatárok kiemelkedően teljesítenek, ugyanakkor a mi csapatunk is erős, így bízunk abban, hogy 3 pontot ünnepelhetünk a meccs végén.
1: A spanyolok pedig holnap 18 órától Szaúd-Arábia ellen javíthatnak, miután gól nélküli döntetlent játszottak a zöldfoki köztársasággal első meccsükön. Lamine Yamal csereként lépett pályára azon a találkozón. A Barcelona 18 éves klasszisa elmondta, hogy sérülése után várhatóan még holnap sem lesz a kezdő csapat tagja.
0: Fizikailag egyre jobban érzem magam, és nagyon várom a vasárnapi találkozót. Sokáig nem léphettem pályára, úgyhogy már az a 20 perc is nagy élmény volt, amit a zöldfoki köztársaság ellen kaptam. Egyelőre nem gondolom, hogy egy teljes meccset végig tudnék játszani, de akárhogy is számít rám a szövetségi kapitány, nekem abban a szerepkörben kell a legjobb teljesítményt nyújtanom.
5: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Barcelonéta vízilabda csapatának színeiben lőtt utolsó góljával bajnokok ligáját nyert Burián Gergely. A spanyol együttes a múlt szombati döntőben a Prorecco győzte le 17-16-ra. A barcelonai csapattól távozó vízilabdázó a Nemzeti Sportrádióban nyilatkozott a sikerről Erdei Márknak.
3: Picit még hihetetlen kimondani, hogy eljutottam erre a szintre, hogy bajnokok ligája győztesnek mondhatom magam, és nem is akármilyen úton. Ugye a Ferencváros meg a Rekko állítom, hogy papíron erősebbek nálunk, és a világ két legjobb csapata. Szerencsére itt a szezon végén olyan taktikát tájtottunk össze, amivel

0: meg ahogy játszottunk szerintem itt január óta, szerintem igenis bebizonyítottuk most, hogy mi vagyunk és mi voltunk a világ legjobb csapata.
1: Azért azt sem felejtsük el, hogy a döntőnek a mindent eldöntő gólját is te szerezted. Mi jutott utána először eszedbe, amikor vége lett a mérkőzésnek, hogy de jó, megvan az a Bajnokok Ligája győzelem, vagy inkább az, hogy nem jó szó a fricska, de hát mégiscsak ez egy fricska a klub számára, hogy te szerzed a BL eldöntő gólt, és ezek után nem tudsz ott maradni.
0: Akkor nem hozott eszembe, nem az, hogy egyszer nem hiszem el, hogy nyertünk, mert tényleg egy óriási kő esett le a szívemről. Nem csak ezen végre nyertem egy döntőt, hanem hogy azért egy nem mindennapi kupát nyertem, meg nyertünk meg közösen, és ez már csak egy másik pikantéria, hogy szerencsére ez a lövésem a végén bejött, és így tudtunk nyerni, így nem tulajdonítottam nagy dolgot, hogy most pont én, mert hogyha én nem lövök egy gólt se, de a simán nyerünk, azt is aláírom. Jó érzésre tölt el, hogy még ennyit így meg tudtam mutatni magamból, hogy én milyen sportember vagyok, és hogy annak ellenére, hogy a közös utunk az nem fog folytatódni, én a utolsó percig, másodpercig mindent megtettem a klubért.
2: Negyedik helyen végzett a magyar női karcsapat a Franciaországban zajló vívó Európa-bajnokságon. A Battai Sugár Szűcs utca, Spisz Anna, Pusztai Liza alkotta négyes a bronzmérkőzésen az olaszoktól kapott ki 45-34-re, így akárcsak tavaly ezúttal is negyedik lett az EB-n. A finn Mikko Lárkász lett a Szolnok férfi kosárlabda csapatának új vezetőedzője, erről számolt be ma délelőtt hivatalos oldalán a Magyar Kupa címvédő együttes. A bajnoki ezüstérmes szolnokiak múlt héten jelentették be, hogy az eddigi vezetőedző Vedán Bosznics távozik a kispadról. Helyére érkezik a finn szakember, aki korábban a finn és a francia vonalban is edzősködött. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Vízállás jelentés.
5: A Duna a hazai szakaszán apad, a folyó igen alacsony vízállású, vizének hőmérséklete. Komáromnál 19,6, Budapestnél 22, Mohácsnál 22,7 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Az Inn Serdingnél 379 centis, medertelsége 27%. Dunai vízállások. Felink 257,5, Hofkirchen 198,6, Passó és Tat 448,7. Engelhárcel 392,34, Linz 359,35, Ips 232,19, Kinstok 219,11, Kornaiburg 236,19, Wildungsmauer 192,20, Dévény 179,13, Pozsony 304,29, Dunaremete 104,19, Medve 139,14, Nagybacs 103,16, Gönyő 59,16, Komárom 115,15, Esztergom 93,14, Nagymaros 40,14, Budapest 157,14, Dunaújváros 28,13, Dunaföldvár mínusz 84,13, Paks 62,16, Dombori 109,20, Baja 213,19, Mohács 242,21, Bezdán 94,26. Az Apatinról nem jelentette, Gombos 165,26, Vukovár 163,31, Újvidék 166,28, Zimony 264,42, Ómoldova 718,83, Orsova 2510,97, Gruja 68,26, Gyurgyó 14,16, Csernavoda mínusz 32,21, végül Brájlá 104 cm, 21%. Gázló viszonyok a Dunán. A folyó magyarországi szakaszán ma 32 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 28 deci, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1692 39,3 és 1697,7 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1600 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 23 deciméter, széle 110, hossza 400 méter, középen 27 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az ország határ között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóút szűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellék folyóin. A Rába Szentgotthárdnál -98,3, Árpásnál -89,9, Győrnél 209,24. A Marcal-Móricz hídánál ma -29 cm-en áll, medertelcsége 13%. Az Ipoly-Nógrád szakálnál a 33 centis medertelcsége 5%. Balassagyarmatnál -89 cm-t mértek 6%-os medertelcség mellett. A Siós-Imontornyánál 115-15, Szekszárnál 276-40. A Mura-Letenyénél 133 cm-es medertelcsége 18%. A Dráva-Örtilosnál -27-23, Bacsnál -58-15, Drávaszabolcsnál 79-21. A Tisza hazai szakaszán enyhén változó vízállásokat mérnek, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 21,5, Tokajnál 23,6, Szolnoknál 24,3, Szegednél 23 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs -222,4, Vásárosnamény -185,4, Záhony -306, Dombrád 14-20, Tokaj 468-59, Tiszalők alsó -44-27, Tiszafüred 564-72, Kisköre felső 751-65, Kisköre alsó -305-3, Szolnok -264-3, Csongrád -154-15, végül Szeged 92 cm, 27%. Információk tavainkról. A Balaton átlag vízszintje ma 77 cm, medertelsége 41%, átlag vízmérsége 325 cm, hőfok a Siófoknál 25,1 Celsius fok. A Velencei tó Agárdnál ma 54 cm-en áll. 1%-os medertelség mellett hőfoka 26,8 Celsius fok. A Fertőtó Fertőrákosnál ma 35 cm-en áll. Medertelsége 39%, hőfoka 26,4 Celsius fok. Kedves hallgatóink, az adatokat megtalálhatják az Országos Vízjelző Szolgálat honlapján a www.hidroinfo.hu-n. A vízállás jelentést hallották.
4: Műsorajánlat.
6: Régi repülőgépek, repüléstörténeti emlékek, szimulátorok, szárnyaló történelem, égbetörő repülőkiállítás több ezer négyzetméteren, friss saláta, zamatos cseresznye, kovászos kenyér, házi készítésű lekvárok, zöldségkrémek, amikor a termelő személyes jó barátunká válik, kosárnyi közösség a minőségi étkezés jegyében. A Tisza hullámai és hangulatai színekbe öltöztetve, tájképfestészet modern, fiatalos lendületben. Szolnok érdekes emberei, értékálló alkotásai.
4: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
7: Gyógyító állatok.
8: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
7: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
8: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
7: Amikor egy érintés is segít.
9: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
10: Jó érzés.
7: Jóra valók. Ma 17:25 a Dunán.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
4: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Vitézi Dávid miniszterségével új lendületet kaphat a hazai közlekedés, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. Mától érvényes a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, a Balatonnál kétszer annyi vonat közlekedik, mint korábban. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé várható zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok lesz.
0: Műsorajánlat.
2: A Rádiókabaré mai sztár vendége Kis Endi.
3: 5. emeleten laktam, de nem vettem észre, hogy 4. szállok ki. Rossz lakásba mentem be, de ugyanúgy nézett ki, mint az enyém. És lefeküdtem egy kanapira, hogy végre megpihenek a többnapos buliból. Viszont egy férfi jött, hogy mit keres a Endi. Ismertük egymást, mert szomszédok voltunk, de én nagyon zavarba jöttem. Aztán ittunk egyet, és megúsztam.
2: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Illatfelhő 1790-ből, vagyis látványsütés régi idők receptjeiből Sopronban. Japán teakóstolás Budapesten, valamint török fürdőkultúra a 17. századi Egerben. A múzeumok éjszakáján a Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk riportokkal, helyszíni kapcsolásokkal várjuk Önöket országszerte. Deák Dóra vagyok, tartsanak velem!
0: Múzeumok éjszakája 2026, ma este 8 óra után a Kossuth Rádióban. Jó ebédhez szól a nóta!

Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 20-án szombaton is Jó ebédhez szól a nóta itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velem ma is egészen fél kettőig. Adásunk nyitányát Tordai Zoltánnak és zenekarának köszönhetjük. Egy koncert friss csárdást hallottunk. Elsőként Palló Imre néhai Kossuth díjas operaénekes kiváló művész hangján csendülnek fel népszerű magyar nótáink. Az összeállításban felcsendül Dankó Pista, Gárdonyi Géza és Lampért Géza szerzeménye. Elsőként az Írom a levelem Balogh Máriának című hallgatót halljuk, majd a népszerű Bíró Uram című dal is felcsendül. Ezt követően két olyan csárdást hallunk, mely egy szőke kislányról szól, és végezetül azt is megtudhatjuk, hogy Szegeden bizony nincsenek boszorkányok. Hallgassuk Palló Imrét, Boros Lajos prímás és zenekarának kíséretében. A felvétel 1964-ben készült a Magyar Rádió stúdiójában. Fogadják sok szeretettel, jó rádiózást kívánok!

0: tudomány, tudomány.
1: És a folytatásban, kedves hallgatóink, Palló Imre nóta összeállítását követően a néhai Kossuth-díjjal is kitüntetett cimbalom virtuóz Ökrös Oszkár muzsikál. Két román népdallal megyünk tovább.

Ökrös Oszkár cimbalom játéka után a Magyar Rádió népi zenekarának társaságában Urbán Katalin énekel egy 1973-as rádiófelvételen. A dal összeállításban felcsendül, a lekaszálták már a rétet, a magasan repül a daru, és az ennek a kislánynak rövid a szoknyája című népszerű melódia. Urbán Katalin énekel.

Kedves hallgatóink, ennyi fért Szombati jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melyben muzsikált Tordai Zoltán és zenekara, hallottuk Ökrös Oszkár cimbalomjátékát, énekelt Palló Imre és Urbán Katalin. Legvégül Zsákai Piros László és kis együttese muzsikál. Én köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, várom önöket holnap is, ugyanebben az időben itt a Kossuth Rádióban. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. További kellemes szép hétvégét kívánok. A szerkesztőműsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra holnap!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több fel és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Rádiókabaré a Tália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor.
5: Kedves nézőink, kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit. Önök a Rádiókabarét hallják a Tália téli kertből. A mikrofonnál Aradi Tibor. Hamarosan érkezik a színpadra Vida Péter és sztár vendége, akinek nevét majd a házigazda mondja be, de előjáróban annyit azért elmondhatok, hogy nagy huligán a srác. Színpadon egyelőre Vida Péter.
6: Köszönöm szépen, kedves hallgató. Következő vendégem hangszere itt már látható, egy dob van a színpadon. Ezzel az apuka társammal ovis apukák voltunk annak idején. Együtt léptünk fel, természetesen a pedagógusok számára. Rákóczi Feri volt ott többek között, illetve Háda Jani, mint vokál. Akkor alapítottuk meg az A Band nevű együttesünket. Mondtam is, hogyha lennének német ajkú fannyaink, és jó a zenekar, akkor ütemesen skandálhatnák, hogy Guten a Band, Guten a Band. Az a bizonyos nagy huligán, vagy hát a huligánok egyike, hölgyeim és uraim, Kis Andy!
7: Sziasztok, és sok! Jó estét, hello!
6: Azért ezt így mondom csak, hogy az optikai tuning, nem tudom, hogyha a hallgatók nem tudnák, tehát itt van ugye a bőrszerkó, fekete körmök, mutasd meg, hogy a hallgatók is jól lássák, tetoválás, stb. De azt el kell mondania, hogy már ugye ez kiderült abból is, hogy Ovis apukatársak voltok, hogy a rock and roll mellett számodra ugye nagyon fontos a család. Kifejezetten családcentrikus vagy.
7: Igen, hát főleg a nőket szeretem. Onnan indul az egész. 4 kislányom van egyébként, 3 édesanyától 20 éves a legnagyobb, 18 a következő, 15, és van egy 2 éves. Minden anyukával nagyon jóba vagyunk, annyira, hogy nálam vannak egyszerre is, természetesen a gyerekeimmel együtt, meg mindenkinek a párja, úgyhogy ilyen nagy olasz család szokták így mondani, de tényleg így van. De az emberség a legfontosabb szerintem, mert a szerelem, nem akarok senkinek a kedvét elmenni, de elmúlik általában. Na mindegy, nálam el szokott múlni, ami a lényeg, hogy imádom őket, emberileg imádom.
6: Azt nyilatkoztad, hogy 40 éve iszol. Na most azért utána hazamész? Hazamersz menni?
7: Hát a mi szakmánk azért egy rock'n'roll szakma. A Hooligans az 30 éves, a Hooligans együttes az egy rockzenekar, és nagyon korán megfertőzöttünk ezzel, most már 50 éve. Óvodában alakult a mi zenekarunk, a Csipával, az énekessel, és a Tóth Tibivel, a gitárossal, és azóta vagyunk lelki jó barátok és zenésztársak is.
6: És amikor van egy ilyen görbe este, és mondjuk hazamész, mi volt akkor, amikor társasházban laktál?
7: 5. emeleten laktam akkor, de nem vettem észre, hogy 4. szállok ki. Mindegy, rossz lakásba mentem be, de ugyanúgy nézett ki, mint az enyém, főleg ahogy akkor láttam. És lefeküdtem egy kanapéra, hogy végre megpihenek a többnapos buliból.
6: Még a nő is olyan újszerűnek tűnt.
7: Hál' Istennek az nem. Viszont egy férfi jött, hogy mit keresel rendi itt. Hát ismertük egymást, mert szomszédok voltunk, de én nagyon zavarba jöttem. Aztán ittunk egyet, és utána békesség lett.
6: Mi más, nem?
7: Én megúsztam.
6: Azt hiszem, hogy jogosítványod sincs, nem mint hogyha ez összefüggne az alkohollal, de hogy azért próbálkoztál.
7: Igen, de onnan kezdődik az egész, hogy nem érdekelt. A kocsi márkákat se ismerem, pedig férfiként kellett volna, vagy kellene, de nem vonzottak az autók, lefelejükben régi, ezek a nagyon régi autók tetszenek külsőleg, de nem vonzott a vezetés. De aztán, mivel gyerkőceim miatt kellett volna, hogy besegítsek az anyáknak, hogy vezessünk, ezért mondom, megpróbálom. És nagyon jól rákészültem, csak pont beleestem egy buliba, és úgy mentem oda reggel, hogy még sör volt nálam, és leraktam a számítógép mellé. Na minden, nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Aztán ez még 3-szor elismétlődött, és aztán úgy vettem észre, hogy a Jóisten meg akar kivélni mindenkit az évvezetésemtől.
6: Mindig, amikor Andy jön, akkor ugye mindig hozza egy hölgy, aki tud vezetni, és ebből szoktak félreértések lenni, amikor ilyen megbeszélt meeting pontjaid vannak. Beszoktál te szállni mindenhova állítólag.
7: Mondom, hogy nem ismerem az autókat, nem ismerem. A sajátomat se egyébként, vagyis a nagyukákét. Ugye tényleg beültem már olyan helyekre, hogy ülök, nézek oldalra, nem ismerem, akkor gyanús.
6: Ülve állva lehet dobolni, viszont a havasi koncerten volt az az elképesztő, amikor természetesen Andy hátul dobolt, és egyszer csak, legnagyobb megdöbbenésünkre, egy motorikus szerkezet elkezdte őt az egész dobfelszereléssel megtekerni, és a dob szólója alatt 360 fokot ment körbe, vele együtt, ő be volt oda a karabinerrel csatolva, körbe fordult effektíve ez a dob felszerelés.
7: Igen, ez egy gyerekkori álmom volt, az én kedvenc dobosom, egy amerikai dobos, Tommy Lee a neve, és ő ezt csinálta régen. Csak hát ez iszonyú pénzbe kerül, az, hogy ezt a szerkezetet előállítsák, minden dobot le kell csavarozni, egy ilyen pilótaülésbe ülök, és be vagyok, ahogy mondta Peti is, kötözve, ilyen biztonsági övekkel, hogy amikor fordul és fejjel lefele van az ember, akkor természetesen nem az a cél, hogy leessen. És én nagyon szerettem ezt, meg nagyon vártam, de az egyik koncerten úgy maradt, hogy fejjel lefele maradtam. Egy olyan 5 percig, ez ilyen 20 méter magasba történik, hogy látványos legyen. Akkor azt tudtam csinálni, mert az volt bennem, hogy vagy letilt, és akkor vége, de mindegy, elkezdtem dobolni tovább, és láttam, hogy már másznak értem, hogy majd mentsenek, de odáig nem fajult a dolog, mert egyszer csak elindult, és sikerült visszatérni, aztán kiderült, hogy azért, mert egyszerre indítottak 2 dolgot, és letiltott a rendszer, de nem bánom, mert nagyon nagy élmény volt. Jó, azért örülök, hogy megúsztam. Jobb így, mert itt tudunk beszélgetni.
6: Igen, hát dobolt, mint a denevér, hát képzeljük. gyerekként mind gyakoroltál? Hogy kezdődött a dobolás? Ez felszerelést igényel.
7: 12 éves koromig Vödrökön, mert nem volt pénzünk rá. Mi Szerencséről származunk, Borsod megyéből, és nekem anyukám 2 éves koromban elváltak, és anyukámmal éltem, aki bíróságon dolgozó hölgy volt, és mai napig is az istennőm, és hát azt nem tudtuk megtenni, hogy dob legyen, de Vödrökben nagyon jókat eszkábáltunk, és 9 éves koromban volt az első koncertünk Vödrökön, de elnézték nekünk, és 12 éves koromban kaptam meg az első dobom az anyukámtól, meg a nevelőapukámtól. Én nem tanultam dobolni, mert szerencsém 75-ben, amikor mi ezt elkezdtük, akkor még nem volt rá lehetőség egyáltalán, hogy tanárnál tanuljunk. Viszont hogy kezdődik, amikor tanítanak egy dobost, úgy hívják, hogy papa-mama, ez azt jelenti, hogy jobbal és baldal is ezt kell tanulni. És utána lehet ez gyorsabban, de úgy ezzel kezdődik. És vannak ilyen kézrendek, hogy ez a jobbal, jobb, jobbal, jobbal, bal. Így lassan. És az nem az igazi hangja, hanem ez az, de csak ennyiszer akartam.
6: Melyiket nehezebb pörgetni, a papamamát, vagy a pamma, tehát amikor duplákat ütsz, vagy amikor mindig egymás után, melyikkel lehet nagyobb sebességet elérni, vagy ez nem függ össze?
7: Nem függ össze.
6: Ez nem függ össze.
7: Attól függ az ember, mennyi gyakorol, igen.
6: És hogy másnaposan megyek koncertre, igen, tehát
7: arra ne is beszélj.
6: De gondolom, ugye hát azért a menedzser azért szól, hogy óvatosan, fiúk. Na most mi van akkor, ha te vagy a menedzser?
7: Volt olyan, a Hooligans első 8 éve én voltam, de ez nem azt jelenti, hogy jobban viselkedtem. De ez nagyon fontos, hogy egy koncert előtt nincs tivornya. Mi lefele menett a busszal, normálisak vagyunk, és a színpadot, meg a közönséget elsőről megtiszteljük azzal, hogy meg önmagunkat is, mert úgy nem tud zenélni az ember, úgyhogy nem ennyire rakendről ez, bár mondjuk Rolling Stones egy jó példa volt rá, hogy túl lehet élni mindent.
6: Igen, hát meg állítólag minden. A halálnak volt egyszer egy Keith Richards közeli élménye. Szóval menedzserként ugye a turnék lebonyolítására is
7: felesültál. Nem olyan egyszerű, főleg akkor, amikor elkezdi az ember, akár mondjuk egy jó zenekarod van, és még azt se tudják, hogy mi a neved, és felhívsz minden klubot, meg minden szervezőt, mondom, hogy sziasztok, Hooligans együttes ki, okay. De 8 év alatt egyébként egy volt csak, amire büszke vagyok ahhoz képest, hogy milyen bohém az agyam, hogy egyszer elrontottam azt, hogy le voltunk szervezve Nagykanizsára, de mi Nyíregyházára mentünk. És ráadásul természetes, hogy ennyire nagyon nagy távolságban, de aztán megúsztuk.
6: Búcsúzásként, italozás, katonaság, egyszerre vittek el benneteket katonának.
7: Igen, elintéztük, hogy ha már katonaság még a mikorunkban volt, és gondolkoztunk, hogy lehet-e megúszni, de nem sikerült, de akkor már ugye egyszerre vigyenek el, hogy a zenekar tudjuk folytatni, mert ha most mindenkit külön elvisznek másfél éve, akkor még másfél év volt. Na mindegy, engem másfél évre vittek el, meg a többieket is alapból, de őket hamarabb leszerelték, azért mert a honvédségnél volt, én meg határőr voltam. Én végignyomtam másfél évet, ami egy szabad embernek, aki úgy nagyon szabadnak érzi magát, és úgy is élte az életét addig, ez 18 éves koromban volt, elég nagy érvágás volt, bár hál' Istennek zenélhettem bent, és az még oké volt, de a végén a férfiak tudják szerintem a katonaságnál, hogy az elején vagyunk kopaszok, és a végén már úgy öreg, és akkor már úgy lazább az emberben, viszont minket utolsó 3 hónapban átvittek Miskolcra, ahol újra kopaszok voltunk, és az egy nagyon rossz érzés volt. A végén már azt gondoltam, hogy én kimehetek, mert olyan öreg vagyok, csak úgy kimásztam a kerítésen. Persze elkaptak, akkor fogda, de végre leszereltem egy pár nappal később, mint a többiek, de aztán meg olyat bulisztunk Miskolcon, hogy rögtön elvittek minket este egy fogdára. Úgyhogy így indult a szabadság.
6: Hölgyeim és uraim, a Hooligans együttes dobosa a máig és ezután is szabad Kis Andy.
5: A metrón egy férfi oda megy az egyik utashoz, és megkérdezi tőle, elnézést, a Blaha Lujza térhez hol kell leszállni, mire megszól a másik, ajtónál. Ez egy olyan kis 5 másodperces volt, mint amilyeneket Móricz Tamás szokott írni, és ma is jelentkezett egy friss verzióval, úgyhogy jöjjenek Móricz Tamás 5 másodpercesei, és akik előadják, név szerint Kökényesi Ági, Nádas György és Mózes András.
8: A kis taknyos.
9: Kicsi fiam, ne túrjad már az orrod.
10: Az óvónéni nem szokott szólni.
9: De most itthon vagy, és nem az óvodában.
10: Akkor vedd úgy, hogy most home office-ban túrom.
8: Félsiker.
9: Nagyanyámat megtanítottam SMS-t írni. Pár nap múlva küldött is üzenetet. A tanult módon beírta a szöveget a telefonba, majd a készüléket feladta nekem postán.
8: In flagranti.
11: Szia, drágám. Korábban elengedtek a hivatalból.
9: Ez remek. Szia.
11: Valami furcsa rajtad. Fodrásznál voltál?
9: Nem.
11: Kozmetikusnál?
9: Nem.
11: Megvan, mi furcsa rajtad. Ez az ütemesen mozgó pucér férfi.
8: A gavallér.
9: Merre voltatok nyaralni?
11: Mexikói úton voltunk.
9: Hú, az szép. Mennyibe került?
11: 500.
9: 500 ezer? Nem is olyan sok.
11: 500 forint. Kivittem az asszonyt a föld alatti végállomására a mexikói útra.

0: Durva foci meccs.
1: Spori, de hát én nem is rúgtam fel az ellenfelet.
2: Erről majd megkérdezzük őt is, amint visszaérkezik a földre.
1: Képzavar.
0: Rubi Kernő annak idején nagyot gurított a bűvös kockával.
2: Orvosi vizsgálat.
0: Kérem, takarja el az egyik szemét, és olvassa el a számokat fentről lefelé.
1: De hát én hallásvizsgálatra jöttem.
0: Mivel az előbbi instrukciót suttogva mondtam, így az önhallása kitűnő.
2: Nemes cselekedet.
0: Merre jártál?
1: Irányított véradásom voltam.
0: Szép gesztus. És kinek ajánlottad fel a véredet?
1: Csak azt írtam a nyomtatványra, hogy bárki megkaphatja, kivéve az anyósomat.
0: Apukák a játszótéren.
1: És melyik a te gyereked?
2: Hát ott az a homokozóban.
1: Összes gyerek ott van.
2: Melyiken kabát van?
1: Hát mindegyiken az van.
2: Ott az egyik, az kész.
1: Akkor hogy találod meg?
2: Sehogy. Mindig én megyek haza utoljára. Aki marad, az az enyém.
3: Az új belügyminiszter meghallgatásán elmondta, szeretné a rendőrség munkáját emberarcúvá, lakosságközpontúvá alakítani. Ennek egyik lehetséges megoldásáról szól Weber Tamás jelenete. A címe Dalol az őrszoba, előadja a szerző és Vida Péter.
4: Jöjjön ide, Kovács tizedes! Itt az új utasítás. Mától dalolva fogunk dolgozni, tehát mi a dolgunk?
5: Szóljon hangosan az ének.
4: Helyes, akkor tegyük is egy próbát. A szituáció utcai garázdaság. Hogy kérdezi ki a sértettet?
5: Mi fáj, gyere mesélj.
4: És ha a garázda magába is beleköt?
5: Gyere, gyere ki a hegyoldalba.
4: És ha többen támadnak magára?
5: Most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni.
4: De miért nem száll velük szembe, tizedes?
5: Nem vagyok James, és nem vagyok Bond.
4: Értem. Hogyan közelít empatikusan egy az úton szabálytalanul átmenő gyalogoshoz?
5: Állj meg, kislány, és mondom a választ.
4: És ha elismeri a szabálysértést, és helyszíni bírságot kell kiszabni?
5: Nálam mindig 2 forint ez a dal.
4: És ha még ebből is engednie kell?
5: 100 forintnak 50 a fele.
4: Vegyük úgy, hogy csak szóbeli figyelmeztetést alkalmaz.
5: Ha legközelebb látlak.
4: Ez rendben van. Hogyan igazoltat valakit?
5: Személyi igazolvány. Mindennél fontosabb nekem.
4: És a kényes személyiségi adatokkal mi a helyzet?
5: Nem kérdem én anyát, hol szűnt világra. Nem kérdem én apát, ki volt.
4: Megtörtént az előállítás. Hogyan közli a gyanúsítottal a 24 órás őrizetbevétel tényét?
5: Várj, míg fel kell majd a nap.
4: És súlyos bűncselekmény esetén?
5: A börtön ablakába soha nem süt be a nap.
4: Járőrözés közben észreveszi, hogy egy rabló menekül a boltból.
5: Egy ablaknál, állj meg!
4: Ki ne mondja? Oldja meg másképp.
5: Állj vagy lövök.
4: Tizedes, finomabban.
5: Jaj, kedvesem, gyere, ülj ide mellém.
4: Sikeres az elfogás, jön a kihallgatás. Ismertesse a gyanúsított jogait.
5: Most először mondom el, most hinned kell nekem.
4: Kérdezzen rá a lehetséges bűntársra.
5: Mondd, kiskócos, hol van az anyád?
4: Hogyan bírja rá, hogy részletesebb vallomást tegyen?
5: Még, ennyi nem elég.
4: A gyanúsított megnyugszik, hogy vége a kihallgatásnak.
5: Soha se mondd, hogy túl vagy már mindenen.

0: És ha azt hiszi, hogy szabadon távozhat?
1: Mindenkinek van egy álma.
0: De ha már fárad a kihallgatott személy?
1: Én mellettem elaludni nem lehet.
0: Egy rendőrnek tudnia kell észrevétlenül elvegyülni. Mit mondana például a vörös lámpás negyedben?
1: Egy lány vagyok csupán a sok közül.
0: Tizedes, mit figyel meg ilyenkor a lányokon?
1: Hát a nézését, meg a járását.
0: Adok én magának mindjárt. Inkább árulja el, miért tart egy csinos lány igazoltatása fél óráig?
1: Nehéz a boldogságtól búcsút venni.
0: Hagyjuk. Azt mondja meg, sürgős esetben hogyan értesít engem?
1: Kicsi, gyere velem, rózsát.
0: Normális maga.
1: Százados úr, sej, haj, százados úr, ha felül.
0: Felülök én mindjárt a maga hülyeségeinek. Mit mond, ha a társa segítséget kér öntől?
1: Várj rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon.
0: Razzia egy meleg bárban.
1: Szeretném a homokórát megállítani.
0: Jármű elkobzása országúti üldözés közben?
1: Add kölcsön a robogódat.
0: Valaki pénzt akar adni magának, hogy félrenézzen, hogyan reagál?
1: Nem, nem, nem. Én nem leszek sohasem a játékszered!
0: Egészen jól alakul ez, tizedes.
1: Főnök,
0: igen?
1: Ha már így megdicsért, akkor lehetne nekem is egy kérésem?
0: Na, mondja.
1: Hát egy kis fizetésemelés, jól jönne.
0: Válaszolhatok én is dalban.
1: Na, nem bánom.
0: Nem vagyok teljesen őrült!
2: Hölgyeim és uraim, a Rádió Kabaré színpadán Orosz Gyuri.
3: Üdvözlök mindenkit. Mindig mesélek olyanokat, amiket így látok. Én láttam egy rendőrt, nem tudtam eldönteni, hogy kínai volt, vagy nem kínai, mert azt sem tudom, hogy most akkor végül lesznek-e kínai rendőrök, mert én nagyon vártam őket. Mert amikor így megállítanak, ellenkedési jelző háromszög van? Nincs. Veszel? És akkor nincs... Nincs büntetés, ott helyben meg lehet oldani a dolgokat. Na de, amiről mesélni szeretnék, én léptem már fel templomban, karácsonyi istentisztelet után, stand-up műsorral természetesen, és kijött a televízió készíteni velem egy interjút, azt hiszem Váci Gergő Aktívtól jött ki, és kérdezi, hogy fellépek egy református templomban, mondom, engem is meglepett, mert én egyébként katolikus vagyok. Másnap hívtak a római katolikusok, hogy hát ott lépjek már fel, hát jó, megyek, hát mondták mennyi, mondtam, elvállalom, elmentem, felléptem, kijött megint a tévé, akkor az RTL-től a Fókusz. Kérdezik, hogy felléptem templom, mondom, engem is nagyon meglepett, hiszen én görög katolikus vagyok. Na most felléptem a görög katolikusoknak is. Ott már a helyi televízió kérdezte, hogy itt felléptem. Hát mondom, felléptem, mert fizettek, a pénzt meg szereti mindenki. Rá következő hétre már a zsinagógában léptem fel. Én görögkatolikus templomba járok, mentünk húsvéti istentiszteletre, és anyám második sort lefoglalja, mert jön a család, ugye nagyapám kerekesszékes, tud járni, csak megvettük be, nem akart jönni szavazni, és... vele gumipókozzuk, azt jön. És akkor anyám lefoglalja a második sort, ugye, hogy lehessen könyökölni. És akkor ilyen sállal, sapkával, táskával foglalja a sort. Én a pofám, ugye felléptem nekik, hát fel is ismernek. Megyek be, de ilyen lehajtott fejjel. Már olyan ideges voltam, hogy a táskáját így megfogtam anyukának, és odavágtam a padsor végébe. Ül bent egy néni, azt mondja, miért dobtál a táskámat? Megmondom. Elnézést, azt hittem anyukámé. Azt mondja, és az anyukájáért miért dobta el? Ez annyira nézett, hogy mondom, én kimegyek, úgyis nagypapám már beült, kimaradt a kerekesszék, mondom, vigyázok rá. Mondom, olyan hosszú, ugye, görög az újgóságoknál másfél óra, azt még csak köszöntünk. És hát mondom, én leülök a kerekesszékbe, hát. Nincs is ez a kötelező felállás. Ülök ott a kerekesszékbe, azt mondom, három ilyen öreg néni, fekete ruhában vannak, mindig lehet őket bérelni. temetésre. Van ilyen lista, hogy hogy sírjanak. És akkor hallom, hogy beszélgetnek, hogy jaj, de szépen beszél a pap. Jó. Néznek rám, és akkor mondják, nézd meg, milyen fiatal, azt már nem tud menni, nézd meg. És vetettek ott keresztet, én meg meguntam ülni. Hát ugye már úgy elgémberedett a lábam, és kicsit ilyen remegő térdekkel felálltam a székből, és hát a három néni, úristen, csoda történt. Egyébként van a teremben orvos. Van egy. Arra vagyok kíváncsi, hogy ugye mert ez ilyen menő szakma, hogy ez ilyen simán előfordulhat, hogy egy rendezvényen azt mondják, hogy van itt egy orvos. Hogy én soha nem mondom, van itt egy humorista, így. Repülő már hallottam, hogy van itt egy orvos, hogy mondaná valaki, van itt egy humorista, és hátra megyek, ott van egy férfi, igen, a feleségemnek rossz kedve van. Hát mondom, mióta? 6 éve. Hát mondom, egy pingvin a Schwitz nem fogja kirántani a gödörből. És akkor azon gondolkoztam, hogy a pilótának van baja, akkor biztos nem jön ki úgy a stewardess, hogy van itt egy pilóta. Szerintem ott trükköznek, hogy hölgyeim és uraim, nagy örömmel értesítem önöket, hogy ma valaki vezetheti a gépet. Egy pilóta barátom mesélte egyszer, mert kérdeztem, hogy hogy ültetik le az utasokat, hogyha hangoskodnak vagy szaladgálnak. Azt mondja, nagyon egyszerű, bemondjuk a hangosbeszélőbe, vagy jobb oldalon mondjuk itt a Majorka szigete látható. Az emberek felállnak, kinéznek az ablakon, mi megdöntjük egy kicsit jobbra a gépet, és bele kiabálunk a hangosbeszélőbe, hogy mit csinálnak, felborulunk. És azt mondja, utána nincs járkálás. Állítólag egyszer bement egy hölgy a pilóta fülkébe, amikor még belehetett. És kérdezi, sötét éjszaka, sötét minden, azt mondja, honnan tudják, merre kell menni? És hát van a repülőgép szárnyán azok a lámpák. Azt mondja, a pilóta nézzen ki, balra látja azt a fényt. Aha. És ott jobbra látja a fényt. Aha. Na nekünk a kettő köz kell tartani a gépet. És múltkor, képzeljék el, fapadoson elaludtam. Én nagy lábhelyen ülök, hát 190 centi fölött vagyok, hát ott ülök nagy lábhelyen, elaludtam. Képzeljék el. Most az álommal kapcsolatban azért annyit hadd mondjak, hogy kétféle ember van, van, aki nagyon tisztán álmodik, van, aki meg csak ilyen zuhanás, repülés, ilyen összevisszaságokat. Egyet tanultam meg álommal kapcsolatban, a WC mindig csapda. Tehát lehet, hogy ott jól esik, de reggel nagyon rossz lesz. Na, ülök a székbe, elaludtam. És akkor felébreszt a stewardess. Azt mondja nekem, hogy majd, ha lezuhanunk, mondom, mit csinálunk? Ti tudtátok ezt előre, hogy lezuhanunk? Hát mondom, ezért volt ennyi a jegy. Hát előre mondjátok meg legközelebb. Azt rájött, hogy nem mondunk utasnak. Azt mondja, nem, ha majd kényszerleszállás hajtunk végre, hát mondom, ez egyre jobb. Azt mondja, akkor itt van ön mellett egy ajtó. Hát kijött belőlem a hajtudorogi, hát mondom, akkor miért nem mondtátok meg előre, akkor nem állok végig a sorba. Itt ülök be, itt a székem, itt ezen az ajtón. Azt mondja, nem, majd ők szólnak, ki kell nyitni. Hát jó, hát akkor majd szóljatok, de mondom, akkor nekem is hadd legyen egy felvetésem. Látják, itt vagyok ebben a nagy lábhelyes sorba. Igen? De mondom, ha én ezt a kis pici ajtót kinyitom, és megpróbálok kimenni, én egyből beszorulok. Tehát erről a gépről ember nem fog leszállni, abban biztos vagyok. És még egy kérdés a végére. Az a korosztály vagyunk, akinek még voltak poszterek, plakátok a falain. Ki az, aki emlékszik, hogy mi volt a falán? Pálmafa? Ja, az a nagy poszter. Hú, hogy álmodoztam én arról. Jó, de jó lett volna pálmafás. Nekünk Szalajka völgyből volt, a fátyó vízesés, kiszáradva. Szerintem kiküldték, a fotós ki volt száradva, lefotóztam, meg megvettük. De volt olyan osztálytársam, akinek ennél rosszabb volt, ugró ló a szoba közepén. Fiú ló. Igen, és a fiúsága az anyjáék esküvői fotójára mutatott. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen.
2: Van egy fogorvos barátom, jól megáldott humorérzékkel, és volt nála egy néni, megvizsgálta, és azt mondta neki, hogy Marika néni, ahogy nézem, szinte minden foga rossz, úgyhogy tessék hazamenni, készen vagyunk. Én megkérdezem, hát nem csinál vele semmit? És mondta a barátom, hogy nézze Marika néni, ezekkel a fogakkal jelenleg nem tud enni. De ha megcsinálom, akkor meg azért nem tud, mert nem maradt pénze kajára. Egyszer voltam nála gyökérkezelésem, már engem kezelt. Előtte megkérdeztem tőle, hogy pucikám, fájni fog? Azt mondja, nekem nem. Kincses Zoltán jelenetének főhőse is a fogorvostól érkezik a komájához. A címe Gazsi és Pesta meg a gyökerek, akik pedig előadják Csúlya Imre és Vida Péter.
0: Szósz, Pesto! Mi vágsz ilyen fájdalmas képet? No, mi van már?
4: Kiúfták az ötöst.
0: Szazék kell ilyen szenvedő képet vágni. Ha nem nyertél, akkor nem nyertél. Máskor se találtál egyet se, még se kilóttál ennyire.
4: Miről beszélsz?
0: Hát a lottóról. Nem azt húzták ki?
4: Nem, a bal hátsó ötöst.
0: A fogadal?
4: Az rohadtul fáj.
0: Ne legyél már ilyen nyámnyila. Nekem is húztak, már még se vágok ilyen képet.
4: Melyiket?
0: Az összesen.
4: Akkor nincs egy fogad se.
0: Hát dehogy nincs. Hát nézd meg, milyen villogó mosolyom van.
4: Az van neked.
0: Ha nem, olyan fehér, mint a... mint a...
4: kátrány.
0: Nagyon vicces.
4: Az...
0: Na, ezt megérdemelted.
4: Mert?
0: Meg kiröhögtél. Pedig rám azt is mondták, hogy olyan a mosolyom, mint a hortobágy.
4: Olyan sikes?
0: Dehogy.
4: Akkor déli bábos?
0: Nem. Van a számban egy 9 lyukú híd.
4: Meg egy egész szürke gulya.
0: Te mondod, neked ott csorog a szád szélén a nyáj.
4: Mi?
0: Birka, töröld már meg a szádat, porba lóg a vége. Úgy. Aztán, hogy volt ez az egész?
4: Mi?
0: Hát a fogászat.
4: Ja, azt mondta a doki, hogy helyezzem magam kényelembe.
0: De az jó.
4: Ja.
0: Aztán?
4: Megkérdezte, hogy iszom-e.
0: És mit válaszoltál?
4: Hogy most nem kérek semmit. Ja, de az orvos azt mondta, hogy nem úgy értette.
0: Ha, hogy lehet ezt másképp érteni?
4: Azt mondta, hogy általában iszom-e.
0: És?
4: Azt mondtam neki, hogy nem általában iszom.
0: Honnan?
4: Hát mindig.
0: Nagyon jó válasz.
4: A doktor nem rajongott érte annyira.
0: Mert?
4: Azt mondta, hogy általmas a fogaknak.
0: Erre te?
4: Erre én, hogy nem a fogaim isznak, hanem én.
0: Igaz. És aztán?
4: Végül is azt mondta, hogy nyissam nagyra a szám.
0: Erre te?
4: Elkezdtem neki énekelni a Rókarigó Verje Devlát.
0: Azt nagyon tudod.
4: Ja, de annak a fickóknak nem volt olyan kifinomult a hallása, mint a tied. Azt mondta, fogjam be.
0: És te?
4: Befogtam. Alig bírt az asszisztens nőleránkatni a kezemet a számról.
0: Nem tudják, hogy mit akarnak. Legalább formás volt.
4: Mi?
0: Az asszisztensnő.
4: Nem láttam attól a hatalmas injekciós tűtől, amit a kezébe tartott.
0: Júj,
4: volt bizony. Alig bírtam kicsavarni a kezéből.
0: És megszúrtad?
4: Tudod, kinek volt hozzá gusztusa?
0: A tűvel, te barom!
4: Esélyem se volt, mert a doki nyomott egy zsibbasztót, de kapott is a fejére.
0: Mert?
4: Vérig sértett a megáltalkodott.
0: Mivel?
4: Azt mondta, csinál nekem egy gyökérkezelést.
0: Még ilyet?
4: Mondtam neki, hogy te vagy a gyökér, te paraszt.
0: Igazad is volt, még hogy gyökér, legalább jó pofán vágtad.
4: Vágtam volna, de teljesen le voltam zsibbadva.
0: Ahhoz már hozzászokhattál.
4: Hogy?
0: Ha minden este le vagy zsibbadva a kis kulacsban.
4: Végül is, de aztán jött a baj.
0: Miféle baj?
4: Kihúzta az ötöst.
0: Na bum, ezt mikor volt ez?
4: 2 hete.
0: Akkor mit kilódsz még ennyire?
4: Mert hatost kellett volna kihúzni.
0: Nem inkább a Jokert?
4: Mert?
0: Mert tisztára olyan a vigyorról.

0: Eljött végre a vakáció ideje, úgyhogy házi szerzőnk dr. Horváth Tibor is belecsöppent a nyári szezonba, és megírta szokásos nyári sziszeneteit, melyet előadnak Kökényesi Ági, Nádas György és Sirkó László.
1: Egy éjszakás kaland.
2: Bocsi, de olyan gyorsan történt minden. Hogy is hívnak?
3: Tényleg még be sem mutatkoztam. Kovács Lajos vagyok.
2: Akkor ez egy királyi randevú volt.
3: Hogy király?
2: Tudod, én minden alkalmi partneremnek megjegyzem a keresztnevét, és te vagy a 14. Lajos.
3: Kontármunka.
2: Mi az, Gézukám? Miért vagy ilyen dühös?
3: Mert most van nálunk lakásfelújítás, és lett egy beépített szekrényünk.
2: De hisz ez nagyon praktikus, emiatt bosszankodsz.
3: Igen, mert nem bútorboltba vettük, hanem az a hülye kőműves véletlenül befalaszta a régi ruhás szekrényünket. Félvezető.
4: Na, Katikám, hogy halasz az autós tanfolyammal?
2: Most járok félúton.
1: Hogy?
2: Elindulni már tudok, megállni még nem.
3: Filmszemle!
2: Rendező úr, szeretnék gratulálni az utolsó jelenethez. Ahogy ott villámcsapásszerűen véget ér a film, az valami szenzációs. Ez az egyedi művészi megoldás az ön ötlete volt?
4: Nem, kifogyott a kamerából a film.
2: Logopédusnál.
4: Kedves doktor úr! Ha szikereszt lesz a kezelés, akkor tényleg nem fogok többé szépíteni?
3: Drága uram, lelkiismer húrás nélkül garantálhatom. Ezen túlja is lacsolni fog.
2: Skótlordok beszélgetnek.
3: Képzelje, Lord Alistair, tegnap éjjel a kastélyomban egyszerre 5 kísértetet láttam, akik kézenfogva lebegtek a folyosón. Ön szerint mi lehetett az?
4: Egy kollektív szellem.
2: Kocsmai beszélgetés.
3: Te Lajos, mi az a titok zokni?
4: Az egy olyan zokni, amiben büdös a lábod, de nem mondod el senkinek.
2: Nyomozók egymás közt.
3: Na, hogy haladsz a legújabb eseteddel?
4: Remekül. Tegnap este például az egyik kocsmába kaptam egy fülest.
3: Ó, és segített?
4: Nem, de baromira fájt. Újdonsült apuka.
2: Na, drágám, sikerült mindent ráadnod a gyerekre?
3: Csak félig meddig. Ráadtam a kisgatyát, a trikocskát, a kisinget, a kisnadrágot, az oknikat, a cipőket, sőt, még a kabátot is.
2: De ez remek. De miért mondtad, hogy csak félig meddig?
3: Mert nem pont ebben a sorrendben.
4: Pokróc férj a cukrászdában.
3: Drágám, rendeljek neked egy sütemény?
2: Inkább ne. Vigyáznom kell az alakomra.
3: Ugyan már, ki akarna egy ilyen alakot ellopni?
0: Egyszer próbáltam humoros lenni igazoltatáskor, amikor megállított a rendőr, majd jött a szokásos mondat, hogy tudja, miért állítottam meg? Mire azt mondtam neki, hogy mi maga állított meg, azt hittem, hogy a fék. Ez a vicc 30 000 forintba került 20 évvel ezelőtt, ami akkor nagy pénz volt. Móricz Tamás fokozott közúti ellenőrzés című jelenete következik, a két előadója pedig Kökényesi Ági és Mózes András.
5: Jó napot, hölgyem! Közúti ellenőrzés. Ön ivott?
2: Nem, én ivett vagyok.
5: Na, még egyszer. Fogyasztott alkoholt?
2: Igen. Tavaly, a sógornőm szülinapján.
5: Ez így hosszú lesz. Tudja, miért állok itt, és miért állítottam meg?
2: Jó, hogy ne tudnám.
5: Akkor halljuk.
2: Mert nem volt elég pontja az egyetemre, és csak rendőrnek vették fel.
5: Ön gyorsan hajtott?
2: Az kizárt.
5: Asszonyom. A kollégám karjezésére meg se állt, kénytelenek voltunk kockás zászlóval leinteni.
2: De hát 130 km/h megengedett, nem?
5: Autópályán igen.
2: És ez?
5: Ez egy zsákfalu földútja.
2: Ups.
5: Egy jogosítványt kérnék.
2: Ahhoz le kell vizsgázni a kreszből és vezetésből.
5: Na jó, ebből elég. Mutassa a háromszögét.
2: Hát jó.
5: Nem.
2: Tessék.
5: Mit csinál? Azonnal húzza vissza a bugyját. Az elakadás jelző háromszögét.
2: Na, ez így olyan uncsi.
5: Nyugodjunk le! Szóval, ön a jármű üzemben tartója?
2: Milyen üzemben? Én garázsban tartom.
5: Mi van a csomagtartóban?
2: Egy hulla...
5: Állj, kezeket fel!
2: Relax, biztos úr, egy hulla hop karika.
5: Rendben, tegye le a kezét.
2: Na, még fel se tettem. És tudja, miért van nálam ez a karika?
5: No.
2: Mert épp karikatúrára megyek.
5: Vegye úgy, hogy röhögtem. Mit csináljak én most magával, Ivett?
2: Na hát, azt felejts el, hogy másodszor is lehúzom a bugyimat, jó? Na, most már elenged végre.
5: Eszem ágában sincs.
2: De hát miért nem?
5: Mert most látom, hogy egy vérzőfejű elütött biciklis kapaszkodik a motorház tetőjén.
2: Tényleg?
0: A kereskedelmi tévék híradói 18 órakor kezdődnek, de én csak 18.30-tól merem nézni. Az első fél óra ugyanis olyan, mintha Quentin Tarantino és Stephen King átpiálna egy éjszakát, majd reggel csinálnának egy közös filmet olyan fog meg a söröm stílusban. Mi lett a régi ártatlan híradókból, kedves barátaim? Amikor a legijesztőbb dolog az volt, hogy Erich Honecker szájon csokkolt a Leonid Brezhnevet, ugye? Szerencsére van sokkal szelídebb híradó is a piacon, hiszen itt van nekünk a Maksa híradó, melynek júniusi száma pillanatokon belül kezdődik. A két író, Maksa Zoltán és Aradi Tibor jó voltából, előadja a két szerző, valamint Vida Péter.
6: Köszöntjük hallgatóinkat, és már is kapcsoljuk Tarcsimbókot, ahol egy különleges rekordkísérlet van készülőben. Halló, alakváltó Krisztián!
7: Halló, köszöntöm én is a hallgatókat. Előjáróban néhány szót a faluról. Tarcsimbók egy kedves, csendben meghúzódó község saját szakális tüskebők között. Amiről a község ismert, az a minden évben megrendezett latrina futó verseny, amelynek két száma van, a latrináig futás és a latrinával futás. Idén azonban egy különleges rekordra készül Fakerítész Károly helylakos.
8: Bocsánat, én ugyan itt lakom, de nem itt születtem, hanem a szomszéd faluba.
7: Akkor ön ezek szerint tüskebök ki?
8: Igen, de gyakran összekevernek minket a feleségemmel, aki meg szundibundi.
7: És mi lesz pontosan az előre beharangozott rekordkísérlet?
8: A rekordot fűgyűjtő Imi fogja felállítani, ha sikerül. Ő azt vállalta, hogy egyszerre két latrinába megy be.
7: És ez hogyan lesz lehetséges?
8: Hát, ikrek.
0: Új vírus ötötte fel a fejét, melynek nyomán a 18 év alatti fiúk többé nem tűrik a hajcsavarót. Stúdiónk vendége dr. Unblock Chlamydia. Milyen tünetei vannak, és miért pont ezt a korosztályt veszélyezteti az új vírus?
9: Régi ismert tünet volt, hajcsavarok alkalmazása esetén az, hogyha a fejünkön lévő hajcsavarokat a megfelelő irányba állítjuk, foghatóvá válik a Sky News TV állomása. Szemüvegünk belső oldalán az új vírus pont azt intézi el, hogy a fejbőr viszketése mellett ne ez, hanem a mesecsatorna azon epizódja jelenjen meg a becsavart hajú delinkvens szemüvegének belső oldalán, amelyben a méteres hajú Rapunzel teljesen becsavarodik egy hercegtől, akinek izmos felsőteste van, alul pedig egy repülőgép orkerék biztosítja a gyors földet érés csata esetén.
6: Sokkos állapotban vitték el a mentők azt az utcai késes támadót, akinek áldozata egy budapesti nyugdíjas volt. A férfi egy sötét sikátorban támadt rá az idős asszonyra, de legnagyobb meglepetésére a hölgy nem ijedt meg, hanem előkapott egy fecskendőt, és azzal kergette támadóját, miközben azt kiabálta: fiatalember, ezt szúrja inkább belém, mert két hónapja nem kapok időpontot injekcióra.
0: Egy nemrég közzétett jelentés szerint a nappali órák meghosszabbodásával párhuzamosan nyárra akár 10%-kal is meghosszabbodhatnak a tacskók. Stúdiónk vendége Rottweiler József tenyésztő. Miből vették észre, hogy a tacskók nyárra akár 10-20 centiméterrel is meghosszabbodhatnak?
10: Nekem csak azt tűnt fel, hogy amikor beengedtem a lakásba, fél perccel tovább kellett nyitva tartani az ajtót.
0: Ha tovább növekszik a kutyahossz, várható esetleg a buszokhoz hasonlóan a csuklós tacskók megjelenése?
7: Jó hírem van? Nem.
10: ugyanis a csuklós tacskó már igen-régen jelen van a mindennapi életben, csak éppen a zeneipar használja harmonika néven.
6: Elsöprő többséggel győzött a Tisza párt az áprilisi választásokon, megelőzve a Duna pártot, a Körös és a Maros pártot. Aki viszont legjobban Rába párti volt, Ülnök Imre, a Rába szavazó Nemzeti Egységfrontjának vezetője. A pártirodából Tapadó Mihály jelentkezik.
10: Elnök úr, a választások óta most hatodszor számolják újra a szavazataikat. Miért?
8: Azért, hogy teljen az idő az irodánkban, no meg a titkárnőnkre, Bádog diszkalkúliára rá is fér egy kis gyakorlás.
10: És az újraszámolások hatására változott-e a végeredmény?
8: Nem, sajnos akárhogy számoljuk, és akárhányszor mindig 6 szavazat jön ki.
10: Értem, és most mi lesz a párttal?
8: Hát, nem tudom, kénytelenek vagyunk Dubajba utazni és élvezni a kimentett pénzt.
0: Folytatjuk híreinket. A múzeumok éjszakája és a strandok éjszakája mintájára idén-nyáron megrendezik az első kormányablakok éjszakáját. Több állampolgár is jelezte, hogy örül a kezdeményezésnek, és furcsa lesz végre úgy ott tölteni az éjszakát a kormányablaknál, hogy nyitva is van.
10: 98 éves korában váratlanul meggyógyult Bodrog Közi Imréné, mindenki közkedvelt Náncsi nénie. Mivel Náncsi néni örömében azonnal elutazott Hajdúszoboszlóra, férje Náncsi bácsi idézi fel, mi is történt. Dudátlan Klára riportját hallják.
11: Náncsi bácsi az egész országot megrázta a hír, hogy imádott Náncsi nénink újra működik. Pedig már több általános iskola és óvoda is felvette a nevét. Kész a gyönyörű síremlék is, mely természetesen Náncsi nénit ábrázolja, amint megsimogatja bemapó haját. Mindegy, megy a levesbe minden. Ön mellette volt az utolsó beteg pillanatokban, ugye?
12: Muszáj voltam mellette lenni, mert kellett valakinek szorítani a párnát az arcára.
11: Hogy úgy értsem, hogy...
12: Az orvos rendelte, hogy egy régi tüdőlebeny pangás miatt fordítva aludjon, tehát, hogy az ágy legyen fölül. Így viszont a párna folyton leesett, ugye? Muszáj voltam tartani, amíg aludt.
11: Náncsi néni így is igen hosszú életet élt, nemzedékek nőttek fel a cselekedetein. Mire emlékszik Náncsi bácsi a legszívesebben?
12: Természetesen a mozgalmára. Nem volt egyszerű asszony, és akkor még finoman fogalmaztam, nem vetette meg a kommunistákat. A kamrában mindig volt pár, akiket bújtatott. Az ember meg ne legyen féltékeny, amikor kiment hozzájuk, és 4 óra múlva tért vissza a szoknyájával a fején.
11: Mi volt a csodás gyógyulás előtti végakarata Náncsi néninek, ha ugyan publikus?
12: Hát a végakarata az volt, hogy engem temessenek el előbb. Úgyhogy nekem a mai napig van időpontom 10:30-re, neki 1:30-re. Hát mondjuk egyet sajnálok. Van nekünk itt a házon egy erkélyünk, ha jó idő volt várható, én mentem ki, ha rossz, akkor ő. Az egész falu folyton nézte, melyikünk van kint, és annak megfelelően végezték a mezőgazdasági munkákat. Bizony. Ehelyett most már azt a nyomvat tévés időjárás jelentést kell nézni.
11: Jó van, tessék megnyugodni. Hadd kérdezzem meg végül, mitől lett ilyen váratlanul jobban Náncsi néni?
12: Hát, sosem gondoltam volna. Elfelejtette bevenni a gyógyszerét.
6: Most pedig az időjárásról röviden kapcsoljuk Tampon Tamarát.
11: Kellemes nyárias meleggel köszönt be a június vége, vagy a szeptember eleje, attól függően, hogy élő bejelentkezésemet, vagy az ismétlést hallgatják a hallgatók. Az ország nagy részén a hőmérséklet a hűtőszekrény nyitva tartásával szabályozható. De ami a legjobb hír, nem lesz a szájos nyarunk, mivel sikerült az Alföldre terelnünk az Atlanti-óceánt.
0: Sporthírek. Rekordnyereményt kaszált egy kisnyugdíjas a Tipmixen. Özvegy Rolátor Jánosné boldogan mesélte híradónknak, hogy ugyan nem ért a focihoz, de az utóbbi hetekben rendszeresen eltalálja az egyik hazai labdarúgó csapat mérkőzésének végeredményét, akinek kapusa 2 hónapja lett a veje.
6: A kormányváltás óta komoly kérdések merültek fel a magyar labdarúgás jövőjével kapcsolatban, hiszen a több milliárdos támogatások minden bizonnyal megszűnnek. Éppen ezért több hazai klubnál is várható tulajdonosváltás. A legfrissebb hírek szerint például a Bugyi FC új tulajdonosa, a népszerű celeb Kuki lesz. Az Ürömegy C elnöke Fekete Pákó lesz, és az MLS 3 plusz pontot ad majd nekik minden alkalommal, amikor Pákó helyesen mondja ki a csapat nevét, míg a közismerten újpesti érzelmű Curtis lesz az UTE tulajdonosa, ami miatt a pályamunkásoknak sok dolga lesz azzal, hogy minden nap újra húzzák a csíkokat a pályán.
13: Oroszlánfóka bébi született a Veszprémi állatkertben. A gondozókat meglepte a kis oroszlánfóka érkezése, és egyelőre azt vizsgálják, hogy a fogantatás előtt a fóka mama hogyan juthatott át az oroszlán ketrec kerítéséhez.
6: Ma van a rosszul énekelt népdalok világnapja. Ezzel kapcsolatban számos rendezvény zajlik országszerte, mi most a dévérkeszegi népdalgála helyszínét kapcsoljuk élőben, kommentár nélkül.
14: Kedves közönség, a Magyar Rádió most élőben kapcsol minket, úgyhogy köszöntöm a hallgatókat is. Az előző produkció sikertelenségé felbuzdulva folytatjuk műsorunkat, és szeretném bekonferálni a következő produkciót. Sinatra, Dora és Morgan Freeman ritkán lép fel egy színpadon, így nem csoda, ha most sem ők jönnek. Fogadják szeretettel a Deep Forest együttes magyarországi kirendeltségét, Elemér bácsit.
15: Hogy hallgassaj az eső suhaná, engedjék el nem rigótóra. Kérdezték már többen is tőlem, mit jelent a fenti két sor, de én sem értem. Buci baja, disznyig lelevák, visszafelé, ha olvasod, akkor sincs értelme. Hora reggel feltekintek az égre, mert a Zaher Gábor értem jön négyre.
14: Köszönjük szépen, elég. Örömmel jelentem be, hogy Korda György és Balázs Klári épp most érkeztek meg falunkba, de mentek is tovább, mert Zalaegerszegen lesz fellépésük. Így aztán következik inkább településünk büszkesége, a Nótár Béni fogtechnikus képző iskola diákjainak népdal egyvelege.
16: Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte, annak, aki megtalálja, nem lennék helyébe. Szabad péntek, szabad szobát, szabad csokot adni, de utána antibiotikumot fogsz kapni.
17: Titkom, titkom, vagyon-e szép lányod, vagyon, 5000-ért adom. Add nekem majd, elkapom majd, cita-cita péntek, szerelem csütörtök, fájni fog.
18: Hol a szilva a fáról, majd az apám lepáros, haj, fú, de szarra kukorica cefre. Kis a lapon fekete, mert a fater lett, se, haj, sárga volt, de most már mindegy, majd veszek egy másikat. Cifra a palota, zöld az ablaka, úgy tűnik, hogy a tulaj egy gazdag fradista. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mondta a kis csiga az M3-as közepén.

száma 12. Én gondolkodtam, miközben a fogám mostam.

0: kedves hallgatóink, a rádiókabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatorna igazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Kedves hallgatóink, most pedig következik a Kabaré Lexikon.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk ismétlését a Kossuth Rádióban 23 óra 7 perckor hallgathatják meg. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Lexikon.

0: Üdvözlöm Önöket, Kapuvári Gábor vagyok. Ma egy olyan humoristát köszöntünk, aki 1961-ben született Budapesten, és aki már az óvodában is sikeresen parodizálta Harangozó Terit, Pór Pétert és az óvónénit. Ő Bach Szilvia.
1: Jó, tudom, hogy kicsit kellemetlen, mikor egy nő szúr, ha puszit ad. De miért csak a férfiaknak lehet bajuszuk? De most tényleg? Hát mi is pödörhessünk már valamit, érted?
0: Bár egészségügyi szakközépiskolában végzett, vonzotta a színpad. Szerepelt a Mikroszkóp színpadon, a Pince színházban is, de művészi karrierjének következő állomása mégis a fűrészlemez és hordóipari vállalat STK ügyintézői posztja volt.
1: Annyit leskelődtem gyerekek anyuka szobájának ajtaján, hogy kulcsjuk alakul lett a jobb szemem, a másik meg így összenőtt. Szóval igaza lett Jenniferkének, tuti, anyuka ténylegibű szerelmes. Találtam egy hirdetést a megyei labba, piros filctollal be volt keretezve. Tuti, hogy anyuka adta fel, úgy szólt, azt mondja, hogy aranyfogú, kirántott hús és bunyós pityú kedvelő, Kararai Márvány Csilláros ház lakójával, kölcsönös szimpátia esetjén szívesen megismerkednák. Én egy kimondottan szép, több nyelven beszélő, igényes nő vagyok. Intelligenciám nem mérhető számokba, de egyszer egy sütőtököt legyőztem.
0: 1990-ben megnyerte a Magyar Rádió Humor Fesztiválját, és innen már a színpad vált állandó munkahelyévé. Rendszeresen szerepelt a rádiókabaréban, és önálló tévésói voltak. Azt mondja, ő elsősorban parodista, főleg énekben tud utánozni. Zenei tehetségét lánya Danics Dóra is örökölte, aki megnyerte az egyik televíziós tehetségkutatót. Bach Szilvia időnként elmegy lánya egy-egy koncertjére, és figyeli a hangbeállításokat. Azt mondják, ilyenkor ő a technikusok réme.
2: Ha mondjuk Frérivel se könnyű konzultálni, ha meccs közben faggatom, elkezd inzultálni. Mi jó a fociba? A csapata amúgy is olyan, mint mikor Fréri részegen hazajut, egyszer sem találják el azt a fakaput.
3: Írva még erre is rátesz egy fokozattal, lassan már nem velem ér, hanem egy török sorozattal.
2: Ne panaszkodj, Béri, ti legalább egy ágyban alszotok, így az utódnemzésre van még némi sanszotok. Nekünk Frédivel már csak úgy lehetne kölkünk, ha az internetről egyet letöltünk.
0: Mostanában Jolika című monológiaival aratja a sikereket, például a rádiókabaréban is. Jolika egy szókimondó, ám józan gondolkodású cigányasszony. Usztics Mátyás hatására kezdte el gyakorolni ezt a karikírozott roma hangkordozást, és bár eleinte sehogy sem ment, szépen belejött. Most ez a kedvence, de a közönségé is.
1: Mindjárt tudtam, hogy nagy a baj, jaj, kérdem tőle, hát hogy ugye mi a situ? Elkezdi magyarázni, hogy Jenniferke az egyszem középső kislányunk... Kölcstelen életet él. Később kiderült, hogy már egy hete kémkedik a gyerek után. Hogy micsoda dolgokat művet, el se hiszitek, nagyon durva. Elcserélte a bugylipicskáját egy karórára, hogy tudja, mikor avászkodik merrefele a gyerek. Kérdem tőle, azt, ha megtámadnak a kocsmába, Kálmán megmondott, hány óra van?
0: Kedves hallgatóink, ez volt a Kabaré Lexikon ma. Nem sokára újra jelentkezünk. Köszöni figyelmüket, Kapuvári Gábor. Most pedig a krónika után az országjáró szombat délutánt hallhatják.
4: A Kabaré Lexikont hallották. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
5: Fél három van, folytatódik az Országjáró magazin, a Szolnokra hívogatjuk Önöket egészen 4:30-ig. Már is a város kulturális életével ismerkedünk, hamarosan például idegenvezető segítségével különleges várostörténeti sétára indulunk, hogy bemutassuk Önöknek Szolnok épített örökségét, és a délután során érkeznek hozzánk azok az alkotók, művészek, civil szervezetek, akik ennek a pezsgő színes tiszaparti városnak kulturális életét meghatározzák. Ma este pedig múzeumok éjszakája is lesz, úgyhogy számos szolnoki múzeum késő esti programjáról is szólunk. Tartsanak tehát ma is az Országjáróval, itt vagyunk Szolnokon egészen 4:30-ig, már is folytatjuk a kalandozást, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Beslin Bettina.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. Az Öveket becsatolni című tárlaton a látogatók a közlekedésbiztonság történetét követhetik végig, a Magyar Királyi Posta autós iskolájától egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. Menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött a Veszprém megyei Csetényben, a személyautó vezetője meghalt, a buszsofőr súlyosan megsérült, a busz mintegy 40 utasa közül 80 könnyebb sérüléseket szenvedtek. Felfüggesztették a lovaskocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista meghalt, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A baleset miatt felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű járművek. A sok napsütés mellett ma már csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható záporzivatar. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
5: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is Szolnok szívéből, a Tiszavirág Fesztivál helyszínéről jelentkezünk. Régi repülőgépek, repüléstörténeti emlékek, relikviák, szimulátorok, vezető nélküli repülők és helikopterek, szárnyaló történelem, égbetörő repülő kiállítás több ezer négyzetméteren, már is a szolnoki reptár különleges kincsei között is teszünk egy tiszteletkört. Már is kiderül, milyen különleges kalandok várnak ma a reptárba érkezőkre a múzeumok éjszakája apropóján. Lesz egyébként zseblámpás éjszakai tárlatvezetés, éjszakai kincskeresés, és ma olyan repülőgépekhez is lehet beszállókártyát kapni, amelyekbe amúgy a szürke hétköznapokon nem lehet beülni. Aztán folytatjuk az éjszakai program lehetőségek sorát, természetesen a Damjanich János Múzeum is várja a kalandos lelkű érdeklődőket. Ízekbe zárt történelem címmel extrém programot ígérnek ma estére. A múzeum séfje állítólag a kiállító térben rejtette el azokat az elemeket, amelyekből ma este valami csodás kalandot főznek ki. Hogy pontosan miről is van szó, már is kiderül, tartsanak ma is az Országjáróval, Szolnokra hívjuk Önöket egészen 4:30-ig.

0: Hályok, élmények, feltöltődés Magyarország ösvényein, országjáró vándorbot.
1: Szolnok városába is elhoztuk az országjáró vándorbotot, a Tisza Virág Fesztivál helyszínén vagyunk, az időjárás kitűnő. Az előző muzsikában hallhatták, hogy ott várlak a Tiszánál, és hát nagyon sokan várakoznak arra, hogy az esti programok is itt beinduljanak, azért már benépesedett a vidék, sőt, hát a Tiszavirág Fesztivál az nem csak egy ilyen találkozási hely, hanem nagyon sok programmal teli, és itt a tiszai hajósok terén jártam, keltem, és nagyon sokan voltak a tegnapi este folyamán, és valószínűleg így lesz ez most is. No, de itt van mellettem Kovács Ákos, a Szolnoki Repülő Múzeum, hétköznapi nevén a Reptár ügyvezető igazgatója, rendezvény főszervezője, és a ebben egy szalag, az a szalag, amit fölkötünk az országjáró vándorbotra. Ezen a szalagon van egy jelmondat, ami az önök számára fontos, de mi az?
2: Hát minden évben csak egyszer virágzik, ugye ez a Tisza Virág Fesztiválnak a jelmondata, és ez való igaz, ugye maga a rendezvény kicsit hasonlatos a Tisza virágzáshoz. A Tisza virágzás egy gyönyörű természeti jelenség, minden évben kíváncsi az ember rá, minden évben csak egyszer pár napig tart, csak úgy, mint a fesztivál. Mindig ugyanaz, és mindig kicsit változatos. És hát így van ez az idei évben is, nagyon sok programmal, nagyon sok látogatóval zajlott a Tisza Virág Fesztivál. Most elérkeztünk az utolsó naphoz, és azt gondolom, hogy ez egy méltó befejezése lesz a mai napnak, a mai nappal ennek az ünnepségnek.
1: És próbálják összehangolni a Tisza virágzást, mint jelenséget a fesztivál idejével, de ez nem egyszerű.
2: Hát igen, sose. Ugye nem lehet előre tudni, hogy mely időszakban fog a Tisza kivirágozni. Az elmúlt években elég sokszor sikerült a díszvendégeinkkel együtt tartani a Tisza virágfesztivált. Az idei évben egy kicsit előbb virágzott a rendezvény, de hát ez az ünnep, ez ugye nem csak a természetről szól, hanem tényleg a nagy, ahogy említetted, a közösségi találkozásról, az, hogy az emberek Szolnok városában ilyenkor jönnek össze, ugye olyan minőségű környezetet tud biztosítani a fesztivál, ahol mindenki nagyon jó hangulatban, nagyon jól tudja magát érezni.
1: És beszélgettem emberekkel, ismerősökkel, találkoztam, családi találkozás is ez egyben.
2: Abszolút, sőt, ez a fesztivál már nem is a szervezők, hanem az inkább a városi. Generációkon átívelő rendezvényről beszélünk, hiszen 21 éve létezik valaki, amikor 21 évvel ezelőtt egyedül jelent meg, most már nagypapaként tolja itt az unokáját, és ennek a fesztivál közösségének az építésében mindenki részt vett. Mert már nem azért jön ki valaki, hogy kilátogasson egy koncertre, hanem hogy kilátogasson a Tisza Virág Fesztiválra. Sokkal inkább fesztivált keresik az emberek, a hangulatot, mint az, hogy éppen adott esetben milyen program vagy fellépő. De itt azért hozzátenném, hogy a fellépőknek a névsora is az a nemzetközi nagy fellépőktől a hazai mainstreamből válogatott zenekarokon keresztül, tényleg a feltörekvő előadókig mindenki rajta van, nagyon színes zenei palettánk.
1: És a helyszín, itt van a közelünkben a Tisza, meg maga ez a park is adja, a gesztenyefák hűvös lombjában, nagy melegben is hozzáad valamit.
2: Természetesen, ugye az, hogy a természet közel élmény, tényleg az, hogy a rendezvénynek sok mikrotere van, kis színpadok, ahol a zenekar intimabb kapcsolatba kerül a közönséggel, különböző tematikus helyszínek vannak, van itt a gasztronómiában bor, van a láthatér egy sör, hazai kézműves sörök, van parkmozink, van kézműves vásár, vannak kerékpártúrák, városvezetésben, város ismertető túráink vannak, úgyhogy nagyon szép színes a programunk, és valóban ez a városnak a legfontosabb esemény az évben.
1: És a hétköznapokban, még ugye itt mondtam a felvezetőben, hogy a Szolnoki Repülő Múzeumot is vezeti, amikor nem fesztivál, akkor oda is el lehet látogatni, ott több napot is el lehet tölteni akár.
2: Hogyne, természetesen, ugye a most idén 10 éves a Reptár Interaktív Repülőmúzeum, nagyon szép eredményeket, akkor az a célra jött létre a múzeum, hogy Szolnoknak egy igazi turisztikai vonzere, egy turisztikai mágnese legyen, és ezt a feladatot sikerült is teljesíteni a múzeumnak, nagyon sok díjat elnyert a múzeum, de nem csak mint múzeum, hanem mint rendezvényhelyszín, és hát a látogatói visszaigazolás, hogy nekünk évente vidéki múzeumként közel 70-80 ezer látogatónk van, és ez nagyon szép eredmény, nagyon szép szám, nagyon bízunk abban, hogy az ide látogató vendégek fognak tudni olyan, még plusz olyan attrakciókat is meglátogatni a városban, ami akár több napos itt tartózkodást is fog majd eredményezni, hiszen a turizmus mérőszáma azért a vendég éjszakad, de nagyon büszkék vagyunk a Reptár Interaktív Repülőmúzeumra, valamennyi programjára, és az eredményre, amiket elért az
1: elmúlt. De aki még nem járt itt soha, milyen érdekességgel találja magát szembe? A repülés történet például.
2: Igen, ugye egy 65 ezer négyzetméteren van ez a helyszín, 56 repülőeszköz van kiállítva, interaktív élményelemek vannak, még 29-es szimulátortól kezdve, a 4D mozin keresztül, katonai akadálypályáig is, egészen a 2 éves kortól 99 plusz korig kínálunk ott olyan élményeket, amivel egy egész napot el tudnak tölteni az odalátogatók. Ugye van vendéglátása, étterme és az élő tárlatvezetések, rengeteg félefajta tematikus tárlatvezetés is lehet kérni. Tele vagyunk programokkal, a reptar.hu honlapon meg lehet nézni, hogy mik azok az események, amelyek idén a múzeumban kerülnek megrendezésre, és hogy mi az, amivel tudjuk várni a látogatókat.
1: Köszönjük szépen, és akkor már zárásképpen mondjuk el még egyszer azt a jelmondatot, ami fölkerül az országjáró vándorbotra is.
2: Minden évben csak egyszer virágzik.

Itt a dalban búcsúznak, de mi még nem búcsúzunk, sőt, inkább hívogatjuk a múzeumok éjszakájára, a programsorozatokra az országjáró hallgatóit is. Ma este majd minden múzeum országszerte kinyitja kapuit. Hát a Damjanich János Múzeum biztosan így lesz. Már nagy a készülődés. Barláné Kulánda Krisztina múzeumpedagógus érkezett meg hozzánk. Hát valamit nagyon kifőztek, és akkor ott a főzés szón a hangsúly. Mit lehet egy múzeumban kifőzni?

0: hagyományos a folklór kiállítás része, mert ugye délelőtt már itt volt az ön kolléganője, és mesélt arról, hogy 9 féle állandó kiállítás van, és ugye a néprajzi kiállításban tudom én leginkább a mézes kalácsot elképzelni.
1: Így van, teljesen jól kapcsolódik hozzá, hiszen az első különleges és rendhagyó tárlatvezetésünk délután 5 órakor kezdődik, és dr. Gecsi Annabella, aki a néprajzi osztály vezetője, a kenyérről fog mesélni, a kenyér szerepéről a paraszti kultúrában, de az emberek életében ugye mindennapi kenyerünk, és az ő előadását színesít egy gyakorlati bemutató is, Balogni Borbé Brigitta kolléganőnk kenyérsütési technikákat is bemutat, illetve egy kis hóstolóval is készül a látogatóknak. Ezt pedig majd követni fogja például a nemzetközi vizekre is evezünk este felé. Lesz egy Formóza aranykincse Tajvan szigete Csészetején keresztül. A régészeti osztályvezetőnk F. Kovács Péter fog tartani erről egy előadást, nem csak előadást, hanem az érzékekre is hatunk, hiszen meg lehet kóstolni ezeket a tejákat, akik ellátogatnak hozzánk este 9 órától.
0: Izgalmas, tehát lehet egy kicsit a kovászban is tapicskolni, kenyérféleséget kóstolni, utána pedig teázni is lehet, aki késő estig marad.
1: Így van, de nem csak, elevezünk még a francia konyha felé, az Escoffier lovagrendnek az elnök helyettes, illetve tagjai érkeznek hozzánk, hogy egy kicsit a francia konyháról és magáról, a Escoffierről, akiről a lovagrend a nevét kapta, meséljenek nekünk egy picikét.
0: Izgalmas programokat mond. Miért pont a gasztronómia lett idén a hívószó? Minden évben próbálnak valami csomópontot ragadni, amiből aztán jönnek a különféle leágazások?
1: Igen, ez a hivatalos központi tematika volt. Ugye a gasztronómia volt meghatározva, hiszen a gasztronómia az a kulturális életünknek, az élettörténetünknek egy lenyomata, hiszen nem csak a receptek hordoznak történeteket, de a tárgyak, gondoljunk iparművészeti tárgyaktól kezdve, a néprajzi kiállításokban használt tárgyakon át mindenre, meg a történetekre, vagy a festményeken keresztül, hogy mennyi festményen szerepel étkezés, közös étkezés.
0: Én azt figyeltem itt a múzeumok éjszakája apropóján, hogy a muzeológusok, a történészek is megélénkülnek, fölpesdülnek. Megnéztem például a Domjanics János Múzeum Facebook oldalát, és egy szenzációs párost láttam, és utóbb kiderült, hogy Krisztina az egyik kosztümös hölgy, aki a séfet, aki szintén egy muzeológus kolléga, kíséri a látogató térben, és játszanak, és gyűjtik az alapanyagokat. Tehát egy szenzációs kis videó született. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor a muzeológusok is egy kicsit úgymond lendületet kapnak, és próbálják színesíteni, sóval, borssal, mindenféle fűszerekkel édesíteni, ízesíteni a kiállítást.
1: Igen, ez így van. A kis filmet Székely Szidónia kolléganőm, neki a PR marketing munkatársunk köszönhetjük. Nagyon jó kis short. Próbálunk ebbe az irányba menni, ilyen short videókat készítünk, és hát a kollégáknak, amikor az ötletet elmondta a Szidónia, akkor nyilván benne voltunk mindannyian ebben, hogy elkészüljön a film.
0: Mert hogy nagyon fontos, hogy a short videókat említett manapság, mindent visz a kép, a mini videó, az egy perc, amiben minél több információt kell bele sűríteni, hogy a fiatalok, a tinédzserek, vagy akár még az egészen fiatalok is kedvet kapjanak a múzeumba ellátogatni. Hát gondolom azért az év többi napján is interaktívak.
1: Így van, főleg a múzeum, ugye a múzeumpedagógia nagy hangsúlyt kap nálunk, rengeteg csoport érkezik hozzánk, és minden múzeumpedagógiai foglalkozásunknak is az interaktivitás, vagy a tárlatvezetéseink nagy része is teljesen interaktív. Igen, ezekre nagyon-nagyon törekszünk, hogy bevonzuk a fiatalabb korosztályt is, hogy mindig elmondom, hogy múzeumba járni menő és jó dolog, és ezt mindig ezzel szoktam az óráimat is zárni, hogy jöjjenek, mert a múzeum nagyon sok jót adhat.
0: Ma mindenképpen jöjjenek a múzeumok éjszakája apropóján, de hát gondolom azért most ugyan a nyári szünet felé kacsingatnak már a diákok sok helyen, gyakorlatilag majdnem mindenhol kicsöngettek, de azért ilyenkor is vannak olyan napok, amikor a családok kirándulnak, vagy összekötik a nyaralást a kulturális élmények gyűjtésével, tehát nyitva van a múzeum gondolom a nyár során is.
1: Így van, nyitva vagyunk, várjuk is a látogatókat, minden hétköznap 2-től vasárnapig, hétfőn van egyedül ez a hivatalos szünnap, ami minden múzeumban az, és az is nagyon jó dolog, hogy táboros csoportok nagyon sok helyről érkeznek hozzánk az ország több területéről, de innen Szolnokról is, tehát, hogy táboros programokat is kínálunk külső helyszínként.
0: Aki hallja most ezt a szágra érkezzen 3 órára, akkor most már sietni kell.
1: 3 órára a Szolnoki galériában, 4 órára hozzánk érkezzen, és akkor elkezdődhet az ízkalandozás, úgyhogy nagyon várunk mindenkit.
0: Mi is köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk Barláné Kulánda Krisztinát, a Damjanics János Múzeum múzeumpedagógusát hallották. Jöjjenek, múzeumok éjszakája indul.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
0: Mai első délutáni feladványunk így hangzik: milyen állat látható Szolnok címerében? Tehát milyen állatot láthatunk Szolnok címerében? Ezt írják meg nekünk SMS-ben. 0639-1666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtőnk természetesen vendéglátóink ajándékát kapja majd.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró.

0: Kossuth Rádióban.
1: A helyi értékek találkozása sok-sok csodákra képes, erről is beszélgetünk itt a folytatásban. Fróna Katalinnal, az Abanovák Agora Kulturális Központ térségi feladatokért felelős módszertani munkatársával kezdi csókolom. Szóval amikor egy kis településen a csodák előkerülnek, a felszínre kerülnek és azt megmutatják, az nagyon értékes tud lenni.
2: Kimondhatatlanul nagyon értékes tud lenni, és mi nagyon büszkék vagyunk erre a feladatra, és hogy ezt a Agora pályázatban fel kellett vállalnunk, mert akkor kötelező elemként szerepelt, de azóta ezt nagyon nagy szeretettel gondozzuk, és nagyon hálások vagyunk azoknak a szervezeteknek, azoknak a partner településeknek, akik tagjai ennek az Agora műhelynek, ennek az Agora tanácsnak, és folyamatosan ismerjük meg egymást, egymás értékeit, és a mi feladatunk főleg az, hogy az ő helyi értékeit segítsük bemutatni a nagy közönség számára.
1: Mert sokszor úgy van az, hogy mindig természetes, ami ott van, elmegyünk mellette, és nem is tudjuk felmérni, hogy az mennyit ér. Akár egy nagy régi fa, ami, vagy régi fa, egy öreg fa, több száz éves, vagy annak is megvan az értéke, meg a legendája. Lehet rá építkezni.
2: Ez így van, és szeretnék meg egy szervezetet megemlíteni, ez a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület, akikkel 2019-ben azt a célt tűztük ki, hogy pontosan ezeket a helyi értékeket és a helyi közösségi kezdeményezéseket és a jó gyakorlatokat mutassuk be. Ezért jött létre a Látópont cím, a Látópontok hálózata, ez már most 137 tagból áll, és Kárpát-medencei szinten végzi a tevékenységét, és pontosan ez a cél, hogy megmutassuk, hogy mik vannak a településeken, milyen közösségi kezdeményezések, milyen helyi értékek, és amit az, igen, erről van szó, hogy akkor, amikor elkezdtük ezt az egész programot, akkor sokan azt mondták, hogy mit mutassunk meg, nincs itt semmi. És amikor elkezdtünk beszélgetni, és mondtuk, hogy dehogy nem, hát ez is van, meg ez is van. Ja, és tényleg.
1: És mikor visszahallják másoktól is.
2: Igen, igen, igen. És akkor itt szépen elindult, és már most mindenki olyan szemmel figyel, hogy tényleg vannak helyi értékek, és ezeket be kell mutatni különböző szempontok szerint.
1: A Látópont kicsibe tovább megyünk Martfűre, mert hogy érkezett hozzánk ide Darida Andrea, Martfői Városi Művelődési Központ és Könyvtár, közművelődési szakembere, könyvtáros kezét csókolom, mert azért Martfűről sok mindent hallottunk már, mondjuk a Tisza cipőről biztos, hogy hallottunk, a cipő az ott a király, és éppen ezért erre épül egy cipőkirály birodalom, ez egy mese?
3: Igen, Martfű nagy kihívás elé lett állítva, hiszen egy nagyon fiatal város, éppen ezért ugye nincsen régmúltra, több száz évre visszanyúló történelme. Mondhatni, egy történelmet kellett írjunk magunknak, de ezt inkább viccesen mondanám, hiszen addig, amíg másoknak ugye néphagyományai voltak és tájházai voltak, addig nekünk volt az említett tiszacipőnk. Vannak otthonkáink, most már mondhatni népviseletünké vált, és kismama cipőnk. És ahhoz, hogy minél több emberrel megismertessük, és főleg a helyi lakosokban az identitás tudatot erősítsük, ezért olyan módszertant kellett találnunk, ami mindenki számára könnyen emészthető, elérhető, és így született meg 2017-ben a Cipőkirály Birodalma című mese, amely lényegében egy könyvtáros, a muzeális közgyűjtemének a vezetője, egy írónőnk és egy grafikus bevonásával készült, és ez egy nagyon különleges eszköz, az úgynevezett papír színházra lett kitalálva. Minden alkalommal múzeum pedagógiai óráink részét képezi, és miután mi 2021-ben megpályáztuk a Látópont címet, és el is nyertük ezt a címet, amire nagyon büszkék vagyunk, így ennek is egy nagyon fontos elemévé vált, úgyhogy a hozzánk látogató csoportoknak első szoktuk ezt bemutatni. Azóta egyébként gyarapodott a mesetárunk, Kengyel Éva írónőnk tollából nagyon sok mese készült, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon sokáig és nagyon sok generációt felölelve tudja bemutatni a mi értékeinket, illetve a Martfű várossá válásának a történetét.
1: De ez hogyan kezdődik ez a mese, hogy egyszer volt, hol nem volt, és akkor is szépen ez folytatódik, és hogy kapcsolódik ehhez a papírszínház? Ezt hogyan kell elképzelni?
3: Ezt úgy kell elképzelni, hogy maga a papírszínház egy fából készült, mondhatni egy ölben elférő kis színházt imitáló szerkezet, amelybe minden oldalra egy grafikus elem kerül, és ahogy a mese olvasásra kerül, ezek a kis fotók kihúzgálásra kerülnek, nem tudom, ez vizuálisan mennyire elképzelhető, és valóban a mese így kezdődik, hogy hol volt, hol nem volt, egy nem is annyira távoli ország, ahol a sör, a kesernyés, habzó ital olyan bőségesen folyt, stb. Stb. Tehát valóban egészen a kezdetektől, ugye Jan Antonin Batya, akire itt mindenképp, akiről szólnunk kell annyit, hogy ugye ő a cseh cipőgyáros, aki lényegében megtalálta Martfűt, hogyha nagyon röviden szeretném ezt elmesélni, és amikor megálmodta ide a gyárát, a cipőgyárát, akkor egy várost is álmodott köré. Lényegében ez a mese erről szól, és utána erre pedig múzeumpedagógiai elemekkel tűzdelve tovább fűzzük, és a látópontunkon, illetve természetesen iskolás csoportoknak és rendezvényeinkhez kötődően mindig elmeséljük, ha tehetjük, Martfűváros történetét.
1: Köszönjük szépen, és én gyorsan Tisza cipőt húzok a lábomra, és átmegyek, majd Kőtelekre meg is érkeztünk, mert hogy itt van mellettem Lovász Tibor polgármester, ugye az önök is települése arra büszke, hogy van egy herba körük, tehát itt a gyógynövény az, ami középpontban van. Az előbb hallhattuk azt, hogy a lelkeket hogyan lehet gyógyítani, de a testet még ugye herbáriummal is lehet.
0: Igen, van egy jól működő herbakörünk. 12 éve alakult ez a csoport. Egy pár hölgy a könyvtárban elkezdett gondolkodni azon, hogy mennyi természeti érték van a településen, a településünk környékén, és utána megalakították ezt a csoportot. Utána kibővült, most már olyan 16-18 főből áll a csoport, és a településen levő gyógynövényeket gyűjtik a falu határába, a faluban. Mikor az első kirándulásokon elindultunk, hogy megnézzük, hol lehetne tapasztalatokat szerezni, bejöttünk ide Szolnokra, a kampuszra, Szabó Gyuri bácsinak az előadását meghallgattuk, és itt kapott egy inspirációt ez a kis csoport, hogy gyerünk el Bükszentkeresztre is, és nézzük meg, hogy Gyuri bácsinál hogy működik ez a bemutató kert, és ennek mintájára Kőtelken a tájháznál is csináltunk egy kis bemutató kertet, ahol az érdeklődők megismerhetik a gyógynövényeket, személyesen megtapasztalják, meg lehet dörzsölni egy picit, meg lehet az illatát szagolni, és itt szoktunk interaktív előadásokat tartani gyerekeknek, ha valaki eljön megnézni a tájházunkat, és akkor lehet játékosan egy kis üvegcséből megdörzsölni azt a gyógynövényt, és akkor rájönne, hogy ez milyen gyógynövény, meg lehet a kertbe keresni ezeket a gyógynövényeket, és a herbakör tagjai a településen levő gyerekeknek, iskolásoknak, óvodásoknak szoktak ismeretterjesztő előadásokat tartani a környező településekre is, el szoktak menni a rendezvényeikre, és próbálják a természetudatos életmódra rászoktatni az embereket, megismertetni vele, mert régen sem a patikába jártak elsőként az emberek, hanem ahogy mondták, hogy fűben fában az orvosság, és ezt próbáljuk kihasználni mi is.
1: És akkor mióta ez megy, hogy a gyógynövények a középpontba kerültek Kőteleken, sokkal büszkébbek az ottaniak, mondjuk elmesélik másoknak, és akkor nagyobb a tekintély.
0: Igen, természetesen. Mi is látópont cím birtokosok lettünk, Noszfajon mi is megkaptuk Martfűvel közösen ezt a mikor együtt volt az a látópont cím átadása, és most az idejében például nekünk is volt egy látóutunk Kőteleken, ahol az ország különböző pontjairól eljöttek, megnézték a mi jó gyakorlatainkat, bemutattuk nálunk, hogy működik. A legtávolabbi település Pápateszér volt, ami több száz kilométer, és eljöttek, kíváncsiak voltak, hogy a közösségfejlesztés hogy működik Kőteleken.
1: Nagyon szépen köszönjük, hallhattuk sok-sok érték a legkisebb településen is.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 15 óra van az országjáróban, ma Tiszaparti városba, Szolnokra hívogatjuk Önöket. Játék gyermekkorban az maga az élet, felnőttként pedig a megújulás. Játék a figurákkal, játék a szerepekkel, még visszahúzódó egyéniségeknek is. A bábjáték felnőtteknek hamarosan, erről is beszélünk mindjárt, de előbb Krónika, Budapesten a stúdióban, Beslin Bettina.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéj félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak támogatást. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régió tegnap óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légi csapások voltak Donyeck megyében is, ott 3-an vesztették életüket. Az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli Herszoni régióban pedig 28-an megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Elindult Svájcba a Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután ismét lehetőség nyílt az Egyesült Államok és az Irán közötti megbeszélések újrakezdésére. A harcokat lezáró, a héten megkötött keretmegállapodás tegnap írták volna alá Svájcban J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Hezbollah és Izrael között kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben ma hajnalban ismét dél-libanoni célpontokra mért légicsapásokat Izrael. A támadásokban 16-an meghalt. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban, egy ember meghalt. A szerelvény 2 kocsija a tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál, a legtöbb változás a Balatonnál lesz, 2-szer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban is, sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőség riasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani holnap, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7 és feles értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki pedig teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot, és használjunk fényvédőkrémet. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: A magyar gasztronómia megújulásának kulisszatitkai Molnár B. Tamással. Pirítósból épített vendéglátó és siker egy fiatal párostól. Kreatív maradékmentés nyári ízekkel és egy gombatermesztő, aki legalább 70 éve kezdte és 80 évesen is naponta dolgozik. Korkóstoló, ízek, emberek, történetek.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Van, ahol a házakon olyan ajtó is van, amit alig használnak, lélekajtónak hívták. Két világot köt össze a régi svábok hite szerint, akik nagy becsben tartották, temetéskor nyitva állt. A mai ember bár a házára nem épít lélekajtót, a saját belső lélekajtaját sem tartja rendben. Ha sorsfordulóhoz érünk és kinyitnánk, tán a kulcsot sem találnánk. Ilyen lélekajtókat keresünk és nyitogatunk.
0: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Szolnokra hívogatjuk ma önöket az országjáróban egészen 17:30-ig. Friss saláta, zamatos cseresznye, kovászos kenyér, házi készítésű lekvárok, zöldségkrémek, amikor a termelő személyes jó barátunká válik. Kosárnyi közösség a minőségi étkezés jegyében. Már is a szolnoki kosár közösség tápláló és összetartó erejéről is szólunk, hiszen a csapat több tucat környékbeli termelőt és legalább annyi családot kapcsol össze. Hogy mi fér bele a szatyorba vagy kiskosárba, már is elmondják nekünk. Játszani kell, mert játszani a jó. A játék az gyermekkorban maga az élet, felnőttként pedig a megújulás lehetősége. Játék a figurákkal, játék a szerepekkel, akár még visszahúzódó egyéniségeknek is, hiszen a báb egy önálló karakter, személyiség. De lehet egy kicsit a bábos személye is. A báb mögé bújva elrejtőzhetünk, miközben szinte tét nélkül meg is mutatkozhatunk. Bábjáték felnőtteknek, nem csak felnőttekkel. Erről is beszélünk mindjárt, tartsanak ma is az országjáróval. Szolnokra hívjuk önöket egészen 17:30-ig.

0: kicsi rigó helyett van, aki egérkékkel érkezik. Méghozzá majdnem hatalmas méretű egérkékkel, nem mondanám, hogy egérméretűvel, inkább kisbaba méretű egérkékkel érkeztek hozzánk a Tisza Virág báb csoport tagjai, Telekiné Ildikó, illetve Urbán Mária. Na meg hát azért ott a szatyorban megbújik egy királyfi, meg egy királylány. Szóval a bábozásnak különféle módjait viszi a Tisza Virág báb csoport. Gondolom ez két mese hősei, ugye? Az egérkék meg a király, meg a királylány, kérdezem én ezt Ildikótól, Telekiné Ildikótól.
1: Igen, a Tisza Virág báb csoport először a magyar népességre építette föl az előadását, de nagyon szerettük volna, hogyha nem veszik kárba, nem felejtjük el Urbán Gyulának is a Mindenegér szereti a sajtot című meséjét is.
0: Kedvenc gyerekkori mesém, Istenem, de szerettem, még lemezen is annyit hallgattam, Bakelit lemezen.
1: Igen, tehát muszáj ennek a történetnek is átadni az élvezetét a gyerekeknek, tehát hogy ne csak megnézzék, hanem utána a könyvet is elolvassák.
0: És így van ez, hogy még a könyvhöz is oda lépnek, a könyves polchoz, hogyha már volt egy jó élményük, egy film, egy bábjáték, vagy bármi más?
1: Maga a bábozás végül is erről szól. Tehát minél közelebb vinni a gyerekeket a mesék szeretetéhez. Sajnos kezdjük elfelejteni a magyar népmeséinket. Tehát a népmesékben benne van minden kincs, a mesetarisznyában minden megoldás benne van, hogy hogyan működik az élet. Tehát ezt a mai gyerekeknek is meg kell tanulniuk.
0: És hát nagyon fontos, hogy az Agórában, az Abanovák Agórában, kulturális központban különféle bábcsoportok is vannak. Tehát vannak felnőtt bábcsoportok, akik játszanak és báboznak a gyerekeknek, de egész pici gyerekeket is várnak. Gondolom Urbán Mária terelgeti őket is.
2: Igen, tehát 2017-ben döntöttünk úgy az Abanovák Agórában, hogy a bábozást, mint műfajt felkaroljuk. Szeretnénk, ha minden rendezvényünkön megjelenne ez a műfaj, és szeretnénk egy olyan értő közönséget megtalálni, aki később majd jó színházba járó közönség lesznek, és ennek az alapja a bábozás. Ennek érdekében létrehoztuk a Tisza Virág bábcsoportot 2017-ben, óvónénükből, könyvtárosokból, pedagógusokból, akik egyébként is nagy szakmai tapasztalattal érkeztek hozzánk, volt bábos tapasztalatuk, illetve elkezdtünk együtt dolgozni a gyermek bábcsoportokkal, indítottunk egy mentorálási programot, és a környező település lévő bábcsoportoknak szakmai segítséget nyújtottunk.
0: Miért jó bábozni? Én azt mondtam, hogy talán azért, mert egy kicsit az introvertált, befelé forduló személyek is meg tudják valahogy mégis áttételesen mutatni magukat, mert a báb az általam mozgatott eszköz, nem mögé is lehet bújni.
2: Így van, tehát ez nagyon nagy bátorságot ad azoknak a gyerekeknek is, akik egy kicsit félszegebbek, bátortalanabbak, hiszen a báb az kimondhat olyan dolgokat, amit ő nem biztos, hogy megfogalmazna. A báb paraván mögé, hogyha el tud egy kicsit bújni, mégis azért meg tud jelenni a bábjáték során a személyiségével.
0: A Tisza Virág Fesztiválon is volt bábjáték?
1: Igen, már harmadik éve jelen vagyunk, és ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés számunkra, hogy visszahívnak mindig minket, és a közönség újra vár minket ezen a fesztiválon is. Most az Osztozkodik a Róka című mesénket hoztuk, a két kis medvebocsunkat, meg a rókát, aki megpróbálta elfelezni a sajtot, de aztán sajnos megette. És hát erre kerestük a megoldást a mese végén.
0: Én azt veszem észre, hogy bárhogy változik a világ körülöttünk, bármennyire is ott van minden gyerek kezében a telefon, mert nagyon-nagyon hamar sajnos. Az élő szavas mesemondás, meg a bábozás, meg a bábjáték, az minden gyereket rabul ejt. Valahogy ugye a belső lényegünk nem változik.
1: Igen, én is ezért csatlakoztam ehhez a bábcsoporthoz, mert 55 éves vagyok, ez nem titok, de nagyon szeretek bábozni, tehát amikor a bába kezemre kerül, annyira jó felnőttként letenni a mindennapi problémákat, a bajokat, a nyűgöket, és amikor elkezdek bábozni, akkor annyira jó újra gyereknek lenni, visszagondolni arra, amit a szüleimtől, nagyszüleimtől, a fatövében nagypapától kaptam a meséket, és ilyenkor valahogy ezek a gondolatok is így beleszövődnek a bábba, megjelenik a mozgásban, a mozgatásban, a hangomban, a mozdulatomban, és hát ezt szeretnénk, de minden egyes csoporttagnak ugyanígy van.
0: Kitört a vakáció, ugye gyakorlatilag most már minden gyerkőc pihen, meg élvezi a nyarat, meg a meleget, meg a jó időt. A bábok is szünidőre mennek, vakációznak? Vagy azért a Tiszavirág bábcsoport így vagy úgy megmutatja magát?
2: Még találkozni fogunk a közönséggel most június 27-én az Ártjáró Fesztiválon, és utána mi is elmegyünk egy kicsit pihenni, és Szolnok napján ismét egy előadással fogunk majd megjelenni a Szolnok napi programokon.
0: Hát akkor kívánom, hogy a Tiszavirág bábcsoport még sok-sok lelkes, tapsoló gyerkőcöt vonzom maga köré, és még bábosok is váljanak belőlük. Telekiné Ildikó és Urbán Mária beszélt a Tiszavirág bábcsoport előadásairól, és arról, hogy hogyan is lett a semmiből egy bábcsoport itt Szolnokon.

0: helyszín, ahonnan az országjáról szól, ugye az Tisza, a Tisza Virág Fesztivál, és valamikor már beszéltünk arról, hogy a sóházak itt álltak ezen a részen. A sóházaknak jelentősége volt, mert ugye a sót hozták Erdélyből, tutajokon, az erdélyi hegyekben kivágott fákból készült tutajokon, és ugye ide megérkeztek, a só az egy fizetőeszköz volt, ugye ezzel a császári udvarnak komoly adóbevételt tudtak teremteni. No, de milyen fontos is volt egy sóház itt Szolnokon, meg másutt is, mert mikor 1848-ban a forradalom kitört, Petőfi megérkezik ide, és ennek a hírét, vagy legalábbis a legenda ezt tartja, egy sóházra annak az ajtajára tűzték ki, hogy ez igaz vagy nem. Hát erről is beszélgetünk Bajnai Zsolt idegenvezetővel, mert hogy elkezdjük itt az országjáró sétánkat.
1: Hát tulajdonképpen igen, itt, ahol mi most állunk, 200 év, 250 évvel ezelőtt itt álltak a szolnoki sóházak. Ez nekünk szolnokiaknak azért különösen fontos, mert ugye a nagy szolnoki költő, aki a Marseillaise-t először fordítja magyarra, Versegi Ferenc, itt született, az egyik sótisznek volt a gyermeke, és a sótisztek, a Szolnokon lakó sótisztek, bár német ajkúak voltak közök nagyon sokan, azért is fontosak, mert például a belvárosi nagy templom építését ők kezdeményezik. És igen, hát ez volt itt ezen a részen a császári központ, a birodalomnak a jelképe ezek a sóházak, és amikor 1848. március 16-án immár vonattal Szolnokra megérkezik a forradalom híre, akkor a fekete-sárga zászlókat itt piros-fehér-zöldre cserélik a legenda szerint, hogy akkor Petőfi itt volt-e vagy nem, azt nem tudjuk, de hogy később a vasút miatt egész biztosan járt erre, ez ne legyen kétségünk.
0: De hogyha a híreket tovább akartuk adni, és mondjuk az információt kifüggeszteni, az egy sóház esetében az egy jó helyszín.
1: Igen, ez valószínűleg azért is működött, mert hogy 1848-ban járunk még, Szolnok akkor még nem megyeszékhely, majdnem 30 évvel később lett megyeszékhely, egy földszintes pici megye, vagy városházája van még egy piac téren, és igazándiból a vár, ahol a híres 1552-es ostrom, majd a Rákóczi szabadságharc idején is, és utána 48-49-ben is fontos csaták zajlanak, még inkább az a város központja. Itt, ahol mi állunk, itt a sóházak környékén, ez még jó 150 évvel ezelőtt is egy poros, elhanyagolt rakparti terület volt, különböző állatvásároknak adott hely.
0: Egy császári terület, amit majd később megvásárolt a város.
1: Így van, amikor Szolnokból megyeszékhely lesz 1876-ban, éppen a 150. évfordulóját ünnepeljük, akkor a város úgy dönt, hogy ezt a területet megvásárolja, és nagyon okosan gazdálkodik vele a 19. század végén, mert hogy ebből a területből nagyon sokan kapnak ingyenesen, hogy építkezzenek, így például a mellettünk magasodó református templomot 1894-ben egy ilyen ingyenes telekre építik fel, de ugyanilyen telekre épül a velünk szemben lévő Versegi Ferenc gimnázium épülete 1887-ben, de majd még 1912-ben is van itt üres telek, a város tud adni ahhoz, hogy a Dunától keletre eső területek utolsó kőszínháza itt Szolnokon felépüljön.
0: És ha tovább megyünk, ugye nem messze itt van egy valamikor hát szebb időket megélt szálloda is.
1: Az a szálloda az már később épül az első világháború után 1926-ban az úgynevezett Speyer kölcsönből. Ezt nagyon sok város felveszi akkor, ez egy amerikai kölcsön volt, és ebből építkezhet a város, hogy legyen beruházása, legyen majd pénze, és így épül meg ez a bizonyos Tisza szálló, aminek a különlegessége 1928-ban az volt, hogy termálvíz és egy török fürdő is készül hozzá, és hát közel 80 éven keresztül ez a szolnokiaknak és az ide látogatóknak egy nagyon fontos központja
0: volt. És még néhány esztendővel ezelőtt láttam magam is, hogy ott vizet vettek emberek, elvitték, ez ma is így van?
1: Sajnos a víz kifolyó már most éppen nem működik, a szolnokiak nagyon szeretnék, hogy ez újra működjön, mert hogy ez egy nagyon híres víz volt, az áldás víz, amit Pólya Tiborék, a művésztelep, kicsit bohém festői neveztek el egy görbe éjszaka után, amikor a pocakjukat lapogatták, hogy áldás ez a víz egy ilyen este után.
0: És hogyha ezt a városrészt, amiről most beszélünk itt Szolnokon, a stílusában, jegyeiben akarjuk összefoglalni, akkor mit lehet elmondani erről?
1: Ha egy dolgot kellene megemlíteni, akkor azt mondanám, hogy a Tisza partján vagyunk, egy közel egy kilométer hosszúságú zöld parkos területen, nincsenek magánépületek, itt szinte végig középületek vannak, közparkok vannak, ami szerintem ritkasága az országban. Egészen a torkolatig, az Agyvés és a Tisza torkolatáig eljuthatunk, és ott azon túl is még parkokat találunk, úgyhogy ha stíluszt kell mondani, akkor azok az angol parkok, amit egyébként meg az eredetiét Rerik Béla tervezi meg az első világháború után, és ez a Tisza park is, ahol itt állunk, ez is akkor kezd kiépülni, és a nagy árvizek után, mert hogy ugye itt Szolnokot mindig bántják régebben a nagy árvizek, azután egy felújítás miatt jön ez így létre, ahogy most látjuk, körülötte 19. század és korai 20. századi épületek.
2: És a fákra mi jellemző, milyen fákkal ültették be ezt a teret?
1: Ugye ezt mindig olyan fákkal ültették be, amit az akkori klíma elbírt. Nagyon szép gesztenye sorunk van a Tiszaszálló és a belvárosi Tisza híd között. Sajnos ezeken már azért látszik, hogy a klíma ezeknek nem igazán felel meg, de itt, ahogy a parkba is körülnézünk, azért még ezekből a gesztenyékből nagyon sok megvan, úgyhogy ha valaki ősszel egy nagy gesztenye kutatást szeretne, vagy a gyerekekkel gesztenyét találni, Szolnok erre a legalkalmasabb.
2: Köszönjük szépen Bajnai Zsoltnak, hamarosan folytatjuk városi sétánkat.
3: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
4: Mai első feladványunk így hangzott, milyen állat látható Szolnok címerében. Sokan tudták a helyes választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulja el, legyen kedves először.
5: Jó napot kívánok, Ornák Katalin vagyok, Nagykátáról.
4: Üdvözlöm Katalin, hát milyen állat van Szolnok címerében?
5: Pelikán.
4: Pelikán, így van, ennek az állatnak egyébként az a története, hogy a török idők után újraéledő várost és az isteni kegyelmet jelképezi. Egy olyan pelikán madár, amely saját fészkében, saját vérével eteti három fiókáját. Na most ez egy kis heraldika volt, egy kis címertörténet, de ezt nem kérdeztük, csak azt, hogy pelikán, és ezt ön nagyon helyesen tudta. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk. Gratulálunk, hamarosan Szolnok város ajándékát kapja majd.
3: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: A folytatásban kosárközösségekről beszélünk, érkezett hozzánk Kis Vanda, itt már elkezdtünk beszélni arról, hogy hát ő folytatása annak, amit elkezdtek már, mint személy szerint átvette ezt a kosárközösséget, és most ő irányítja. Tehát sok-sok kis termelő ebben benne van, és ugye sok-sok olyan portékával, ami hát egészséges, jó, vagy nem tudom, mi itt a főszabály önöknél.
6: A főszabály, hát először is szeretettel üdvözlök mindenkit. Jelenleg, ahogy említett, én átvettem a kosárközösséget 3 évvel ezelőtt, a akkori megálmodót, vagy az elődömtől, és azóta próbáljuk szélesíteni, minél több emberhez eljusson ennek a híre.
2: Mert mekkora ez a kosár?
6: Kosár? Hát ugye úgy indult, hogy hetente 3 családhoz jutott el juttatott el a csapat helyi terméket. Ma már ilyen 60-70 családhoz juttatunk el helyi terméket heti szinten.
2: És ez hogyan szerveződik, hogy lehet jelentkezni, mert mi szeretnénk részt venni ebbe a kosárközösségbe, már csak azért is, mert hogy kevesebbet kell járni mondjuk piacra.
6: Piacra is el lehet járni, kosárközösségbe is.
2: Én termelő mondom, hogy könnyebben eladom az árumat, értékesítem.
6: Ugye a kosárközösségekről azt kell tudni, hogy próbálják a helyi termelőket összekötni a helyi vásárlókkal. A piac is ennek egy formája, a kosárközösség is egy ilyen forma.
2: És itt házhoz szállítanak?
6: Házhoz szállítás is van, de lehet, ha ezt a házhoz szállítás vonalat erősítjük, azt szoktam mondani az egyik kedves önkéntes társam, hogy vásárlás kosárból, már mint egy fotelból, bocsánat, mert megrendeled online, azt és pénteken ki tudjuk szállítani. Tehát nálunk van ilyen szolgáltatás, ez nem általános, nem, ugye Magyarországon több mint 30 kosárközösség létezik, mi vagyunk az egyik, és mi is próbáljuk azokat a szolgáltatásokat, azokat a termékeket megtalálni itt helyben, a helyi termékeket, amelyekre van igény, illetve olyan termelőket megtalálnak, olyan termelők találnak meg minket, akik szeretnének abban segítséget kérni, hogy eljutassuk a termékeket.
2: De mi minden kerülhet ebbe a bizonyos kosárba? Milyen termékek?
6: Milyen termékek? Vannak abszolút friss termékek, termékek, joghurtok, túrós sajt, ezen kívül friss pékáru, itt a kovászos kenyér, ugye nálunk az, ami a nagyon nagy kedvenc, és beltartalma egy kicsit másabb, mint a hagyományos pékáruknak. Ezen kívül nagyon sok friss zöldség, gyümölcs, ami szezonális. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nálunk nincs banán. Nálunk akkor van eper, amikor az érik itt helyben, akkor van barack, amikor itt érik helyben. Maximum Magyarország területéről szoktunk, mert nem minden érik meg itt, vagy nem minden elérhető itt Szolnok környékén. Ebben az esetben szoktunk távolabb menni, de amennyiben itt helyi termékként elérhető a cseresznye, a barack, a szőlő, a bármi, azt természetesen mindig innen próbáljuk.
2: Mekkora körben terjeszkednek, az, hogy milyen körből lehet megrendelni, milyen messzire szállítanak?
6: Szállítanak egy jelenben házhoz szállításra Szolnok és szandaszőlős. Ha egy extra esetben, hogyha van egy-egy eseti kérés, akkor abban az esetben mi felveszük a nekünk segítő önkéntes futárra, hogy vállalja-e adott esetben ezt a plusz kiszállítást, de leginkább Szolnok és környékén. De ez nem azt jelenti, hogy nincsenek vásárlóink Martfőről, Rákóczifalváról, Tószegről, mert ugye azért Szolnokról is sok alkalommal bejárnak, és nagyon sok esetben tudatosan felépítik úgy a hetüket a vásárlók, vagy a napjukat, hogy igen, a péntekenkénti átadásra betervezik, hogy bejönnek a kosárba. Mert nálunk ugye hetente van átadás, ami ugye egy tudatosságot jelent, mert meg kell tervezni a menüt, be kell tervezni azt, hogy majd el kell érte jönni a pénteken, és ezáltal egy kicsit előre kell gondolkodni.
2: De az például hogyan történik, ha valaki mondjuk megrendel epret is, meg paprikát is, meg én nem tudom, bármi paradicsomat, ez háromféle termelő, azt önök koordinálják?
6: Igen, itt említettem, hogy a résztvevőket, hogy vannak a termelők, és vannak a vásárlók.
2: És akkor beviszik egy helyre?
6: És van emellett még egy harmadik, nagyon-nagyon fontos terület, ez pedig az önkéntes csapat. És ez nagyon fontos, hogy ez egy önkéntes közösség, akik vállalják azt, hogy péntekenként a termelőktől átveszik ezt a terméket, utána ezeket ládába, mindenkinek egy névre szóló ládát készítenek össze, és amikor az átadás van, akkor ezt pedig átadjuk a vásárlók.
2: Komoly logisztika.
6: Igen, tehát ez egy 8-10 órás munka egy nap.
2: És hogy látja, hogy bővülhet ez még? Szóval, mert igény gondolom van az emberekben, csak hogy átszoktak már erre, mert hogy itt egészséges áruval, termékkel, zöldségfélékkel lehet azért találkozni, és ez nem mindegy.
6: Lehetőség van benne. Gondoljuk bele, 60 ezres város, 60 családot látunk el hetente. Tehát van lehetőség. És amellett, hogy én...
2: Lesz, ha majd 6000 lesz a családok száma.
6: Nagyon-nagyon jó lesz, mert a helyi termelők akkor... Kezdjük onnan, hogy miért jó az, hogy a helyi termelők. Azért, mert ha a helyi termelőnek a terméket vesszük meg, akkor visszakerül hozzá azon a pénz helyben marad. Ha a termelő kap pénzt, akkor megéri neki főállásban ezzel foglalkozni. Ha főállásban foglalkozik ezzel, akkor több termék lesz.
2: Hát legyen minél nagyobb ez a kosár. Köszönjük szépen, itt Szolnokon. Ez a kosár közösség.
6: Köszönöm szépen.

0: 4 van, a Tisza és az Agyva találkozásánál fekvő egykori Végvár története, már is interaktív történelmi időutazásra is indulunk a Szolnoki Vár helyén álló látogatóközpontban. A Szolnoki Vár ásatásai során előkerülő leleteket is szemügyre vesszük. Már is tehát folytatódik az országjáró, Szolnokra hívogatjuk Önöket, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Beslin Bettina.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddig félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a halléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. Holnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A földforgás tengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra is, hogy a nyári napforduló összeport Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Folytatódik az Országjáró magazin, a Tisza partjára, Szolnokra hívogatjuk Önöket. Hát bizony kánikula van, de szerencsére a folyó felől azért néha érkezik hűvös fuvalat, és szerencsére nagyon sok érdekes vendég érkezik még az Országjáró műsorába, úgyhogy ha tehetik, akkor hallgassák az Országjárót, ha itt vannak a közelbe, akkor akár a Sóház utca, Magyar utca sarkán találkozhatunk is, vagy egy hűszobában ücsörögve limonádét kortyolgatva hallgassák az Országjárót egészen 17:30-ig. És ne felejtsék el, hogy ma van a múzeumok éjszakája, úgyhogy ha lemegy a nagy hőség, akár a Szolnoki galériát is érdemes lesz felkutatni, mert hogy ott is tártkapukkal várják majd Önöket. Képzőművészeti tárlatoknak ad otthont leginkább a Szolnoki galéria, és ma a múzeumok éjszakáján az utolsó magyar festőfejedelem Benczúr Gyula emlékkiállításába hívogatják az érdeklődőket, ahol a játékos feladatok még mellett még Benczúr korának muzsikája is felcsendül ma. Már is erről is beszélgetünk. És a folytatásban is a művészetek egymásra hatásáról szólunk, a művészet egymást inspiráló jelenlétéről is szó lesz. Érkezik hozzánk egy grafikus festőművész hölgy, aki számos művészeti produkcióban különféle művészeti csapatokkal mutatja meg az alkotás, lelket és szívet gyógyító varázslatát. Legyen ez egy zene inspirált, a festmény szituációs játék ihlette alkotás, a muzsika és a képzőművészet fúziója érdekes pillanatokat, installációkat eredményezhet. Szóval utazás a művészetek terén, ezt is kínáljuk ma az Országjáróban. Tartsanak velünk Szolnokon 17:30-ig.

0: Hát bizony nyár van itt Szolnokon is, ahogy Ruzsa Magda énekli, hát ránk tört a kánikula, és ilyenkor, amikor az ember csak törölgeti a homlokát és a hűvösbe vágyik, akkor kifejezetten jó program lehet az esti hűvösségben, mondjuk a galériák és múzeumok tárvanyitva álló kapuján átlépni, mert hogy különleges programokat kínál ez a mai éjszaka. Vince Rita érkezett meg hozzánk, olyan Damjanich János múzeum igazgató helyettes, és most egy nagyon különleges, nagyon emblematikus és egy nagyon szép épületbe hívogatjuk a hallgatókat. Hát hová is?
1: Így van, a Szolnoki Galériába. Valóban egy városképi jelentőségű épületről van szó, és ez meghatározó képet mutatott már a századfordulón is, hiszen amelyik utcában most állunk, ez a dél felől érkezők, a Tisza híd felől érkezők számára egy olyan látványt nyújtott, hogy sorba volt a református templom, a zsinagóga és a katolikus templom. Tehát ez egy nagyon emblematikus képe volt Szolnoknak. Nyilván azóta már a fák megnőttek, az épületek nagyobbak, de a három templom városaként is szoktuk Szolnokot emlegetni. 1899-ben avatták a Szolnoki Zsidóság templomává, és mint neológ zsinagóga épült, az ortodox zsinagóga mellett. 1972-től a Damjanich János Múzeum kiállítóhelye. Nagyon sokáig a vidéki Magyarország legnagyobb kiállítóhelye volt, és egy nagyon reprezentatív környezetet ad, egy pluszt ad minden kiállításhoz. Jellemzően képzőművészeti kiállításokat szoktunk rendezni benne, hiszen a tér az adja magát, de természetesen régészeti, történeti kiállítások is előfordulnak. És ami most látható, az a Jós András Múzeum gyűjteményéből Bencz úr Gyura emlékkiállítása, egy nagyon szép anyag, Bencz úr Gyura korai, és itt gondolok a 3 éves rajzaira, illetve történelmi portréit meg lehet tekinteni, egészen este 8 óráig lesz nyitva a Szolnoki Galéria. A programban szerepel komoly zenei koncert, ami megidézi ezt a korszakot, amiben Bencz úr Gyuláért tárlatvezetésre várják a látogatókat, illetve önállóan is fel lehet fedezni játékos feladatonkon keresztül ezt a kiállítást.
0: Milyen izgalmas, azt mondja, hogy 3 éves korából való rajzok Bencz úr Gyulának, egészen korai, hát ez már nagyon-nagyon korai.
1: Igen, lehet, hogy most egy kicsit megkavarodtam. 3 éves korában fedezték föl, hogy ő milyen jól rajzol, és itt a legkorábbi munkája az egy 6 éves kori kép. Úgyhogy...
0: Hát az sem egy öreg kori rajz, tehát nagyon izgalmas, hogy ilyen festőfejedelemnek az egészen gyerekkori rajzait is meg tudjuk nézni, és akár a krikszkrakszokból, bár nem tudom, biztos sokkal kiműveltebb ez annál, de abból is fel lehet fedezni, hogy már ott van benne a tehetség, ott van benne az, ami aztán az évtizedek múlva a Bencz úr Gyulává változtatta. Van-e olyan könyv, vagy van-e olyan kép, bocsánat, látja a melegben, már én is egy kicsit mellé beszélek, szóval van-e olyan kép, ami igazán izgalmas, ami az ön kedvence, ami valamiért nagyon különleges, nagyon is ajánlja, hogy nézzük meg, mert egy egészen más Bencz úr Gyulát ismerhetünk meg általa.
1: Mindegyik korszakából van, ha lehet így fogalmazni, egy-egy munka. Én, amit nagyon különösnek, illetve érdekesnek és értékesnek értékelek, az a millenniumi hódolat vázlata. Ez azért nagyon fontos, mert hogy az eredeti kép elpusztult a második világháborúban, úgyhogy eredeti Bencz úr ebből a képből csak ez a vázlat. Ennek nyilván van több formája, több formátuma, de ezt szerintem mindenképpen érdemes megnézni.
0: Hát akkor menjenek, várja önöket a Szolnoki Galéria, Vince Rita, a Damjanich János Múzeum igazgató helyettese hívogatta önöket, ugye nyílnak a kapuk, kezdődik hamarosan a múzeumok éjszakája.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Grafika, linó, metszet, sok minden, erről is beszélgetünk Nagy Katalinnal, aki grafikus művész, és azt mondta, hogy ez egyfajta, hát nem is tudom, relaxáció ez a művészet?
4: Igen, tulajdonképpen a linómetszethez nagyon nagy türelem kell, és kitartás.
3: Hogyan jön az ön életébe, hogy pont linómetszet, annyiféle lehetőség van, miért ezt választotta?
4: Szolnokon nagy hagyománya van a grafika művészetének. Ugye itt a szolnoki művésztelepen élt éveken keresztül Ágota Margit, ő egy híres grafikus művész volt, és nekem ő volt a példaképem, illetve ő volt, aki engem így ajánlott a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe, akkor, amikor elvégeztem a főiskolát.
3: És mi az, amit meg szeretném mutatni a linómetszeten keresztül a művészetéből?
4: Két vonal van, amiben képviseltetem magamat, illetve amit így évek óta viszek, az egyik egy mesevilág, az az én saját belső világom. Tulajdonképpen az egész művészetem egy belső kertre épül fel, és én is nagyon szeretek kertészkedni, és van egy saját kertem is, amit minden évben egyszer meg szoktunk nyitni a festészet napján, október 19-e környékén, az egy ilyen nyitott műterem szokott lenni. Ott a valós kertbe is lehet betekinteni.
3: Mert ugye ebbe a kertbe mi minden látható?
4: Hát ez egy nagyon szép angol kert, és ez a kert az én inspirációm, és ott abban a kertben születnek ezek a meseképek, és ezek a kicsit elvontabb, már felnőtteknek szóló.
3: Ez egy olyan kert, ahol ugye ez a szép kert, angol kert, fák vannak, stb., meg mondjuk madárfüttyés?
4: Igen, mindenféle lények élnek benne, madarak, állatok. És
3: milyen ott a reggeli ébredés?
4: Csodálatos, pedig nagyon közel van a vasútállomás, hogy ez egyébként, de tényleg egy csodás, egy mesekert.
3: És akkor ebből inspirálódik, ha jól gondolom.
4: Igen.
3: És például itt van egy műve, ez is egy, nem tudom, metszet?
4: Egy linómetszet, ez egy több dúcos linómetszet, az azt jelenti, hogy a több szín az úgy kerül fel a papírra, hogy ahány szín, annyi dúc. Tehát amit itt mutattam önnek, hogy ez egy klisé tulajdonképpen, mintha valaki saját készítésű pecsétet készítene, és azt annyiszor kell elkészíteni, ahány színű lesz ez a metszet.
3: De azért itt a színekkel is nagyon játszik.
4: Igen, ezekhez még egy plusz türelem kell, hogy, mert a végén ugye van egy grafikai présen keresztül kell egymásra nyomtatni, és ugye ott nagyon fontos, hogy a színek egymásra kerüljenek, hogy jönnek ki.
3: És a mesében itt a motivumvilágok azok merre viszik el önt?
4: Minden történetnek már évek óta kialakult, ennek a történetnek van egy főszereplő, egy kislány, és ennek
3: ilyen zenész kislány.
4: Igen,
3: muzsikáló
4: kislány, akivel mindenféle események történnek ebbe a varázskertbe, és ezeket ábrázolom. Találkozik lényekkel, találkozik barátokkal.
3: És van az úgy, amikor ugye szól a zene, például a Samodai Szíves Duó, ahol trombita és ütő van, ők ugye muzsikálnak, ön pedig alkot szinkronban, vagy ezt hogy kell elképzelni?
4: Ott úgy szokott lenni, hogy van egy olyan projektünk, aminek az a címe, hogy Történet a mesén túl, és itt kétfajta, itt ugye kortárs zeneszerzők írnak nekünk zenéket erre a különleges párosításra, tehát marimbára és trombitára, illetve vibrofonra, és van olyan, amikor, tehát van egy konkrét műsorunk, például a Fehér Lófia, amikor ugye a mese történetét vesszük végig, és azokat a képeket ábrázolom, ami ugye a mesének a története, és van egy olyan része az előadásnak, vagy van egy olyan műsorunk is, amikor én találok ki történeteket, és azt követi a zene.
3: Tehát akkor ez olyan, hogy szól a muzsika, ön alkot, a közönség megfigyel?
4: Igen, és van olyan műsorunk is, amikor a közönség részeseivel válhat, illetve be is kapcsolódhat.
3: De hogyan például? Én is bele húzhatok egy vonalat?
4: Igen, van egy olyan műsorunk is, amikor egy közös képet festünk meg a koncert végére a közönséggel. Úgyhogy kijönnek, és mindenki alkot.
3: Ez egy nagyon színes világ, meg gondolom, hogy nagyon nagy szabadság is van benne.
4: Van benne szabadság, de azért azt ne felejtsük el, hogy a két zenésszel nagyon sokat próbálunk. Tehát, hogy a próbák azért kellenek hozzá.
3: Értem, de itt a zenét az önművészetével hogyan lehet összehangolni?
4: Hát több, én már körülbelül olyan 15 éve foglalkozom.
3: Hogy tudnak ilyen egykortából játszani ketten, kétféle műfajban?
4: Hogy a zenének a ritmusát kell nekem nagyon figyelnem, hogy minden pontosan kijöjjön. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy amikor egy zene véget ér, akkor én is befejezzem azt a képet, amit éppen készítek.
3: Önnél nagyon fontos, persze minden alkotónál nagyon fontos, de lehet, hogy önnél még erősebben jelentkezik az, amikor a lelkületnek a keresése, annak az ápolása, mert itt olvasom, hogy több éve dolgozik a Kameleon társulattal, improvizációs technikával.

0: a hónapban fejeztünk be egy ilyen előadássorozatot, amikor különböző olyan helyzeteket találunk mi ki, például a droggal kapcsolatban, vagy mindenféle veszéllyel kapcsolatban, amivel a fiatalok találkozhatnak, megvannak a szituációk, és akkor megállítjuk egy bizonyos ponton a történetet, és a gyerekek, a közönség beállhat, és ők velük folytatjuk ezeket a történeteket, és ők így lesznek részesévé az előadásnak, és ahogy átélik ezeket a helyzeteket, ez a saját életükre is hatással van.
1: Hát hatással van az életükre, meg magyarul közelebb kerülnek a művészethez, például az önművészetéhez is, meg ezáltal a művészetek irányába lehet, hogy ugye kitágul az egész mindenség, az egész személyiség.
0: Igen, biztosan van egy ilyen hatása is.
1: Meg... kell, hogy legyen, hisz benne vannak.
0: Igen. Igen, de ez úgy szokott zajlani, hogy ők mesélnek történeteket, mi pedig ezeket eljátsszuk, és a Fórum Színháznál én is tag vagyok, tehát ott én is játszom a színpadon, de a azon az előadáson, ami például ma lesz, ez egy olyan előadás lesz, amikor a történeteket ugye elmeséli a közönség, és én a zenészek, illetve a színészek mellé kitalálok a szituációkhoz mindenféle hangokat és zenéket.
1: Nagyon szépen köszönjük, hosszasan tudnánk még beszélgetni, vendégünk volt Nagy Katalin Matild, grafikus művész.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Folytatjuk városi sétánkat Bajnai Zsolt helytörténésszel, aki a tegnapi nap folyamán is itt a Tiszavirág Fesztivál apropóján helytörténeti sétát, érdekességeket mesélt sok-sok érdeklődőnek. Hát most melyik korszakát idézzük meg a városnak, Zsolt?
4: Hát akkor idézzük meg azt, ami most nekünk nagyon fontos ebben az évben, a megyeszék helyé válás 150. évfordulóját. Ugye Szolnok, Jász-Nagykun, Szolnok megye 1876-ban jön létre, és akkor leszünk megyeszék hely Jászberényt és Karcagot megelőzve. Valószínűleg, hogy a vasút és az áthíd a tiszai átkelő miatt, de ez egy nagyon fontos dátum a város életében, mert hogy az első világháborúig mondhatjuk azt, hogy az első aranykorát éri Szolnok, és mindaz, amit mi régi Szolnoknak tekintünk, vagy mondhatunk, az tulajdonképpen ebben a 40 évben épült.
3: Tehát láthatóak azok az épületek, amelyeket ma érdemes mondjuk megnézni, és erről a korszakról mesélnek? Tehát tud ilyen épületeket mutatni akár egy ideérkező turista csoportnak?
4: Igen, szerintem rendkívül érdekes, hogy ugye ebből a alföldi, hát akkoriban kicsit jellegtelen földszintes városból egyszer csak megyeszékhely lesz. És ahhoz, hogy megyeszékhelyé váljon, nagyon sok mindennek épülnie kellett. Először mindjárt épül egy megyeházánk 1876-ban Benkő Károly tervei alapján, aztán nem sokkal később egy méltó városházát kellett építeni 5 kupolával a Kossuth téren 1882-ben, de kellett természetesen egy adóhivatal és egy pénzügyigazgatóság, egy törvényház, egy bírósági épület, amit éppen idén újítottak föl nagyon szépen a külsejében, majd megépül egy kaszinó, hiszen akik ide jönnek és hát dolgozni fognak az államigazgatásban, nekik szórakozó hely is kellett, de hát ebbe a sorba illik 1912-ben a város színháza is, ami megépül. És közben épülnek az iskolák, épülnek a polgárházak, és miközben Budapesten mondjuk 6000 bérház épül ebben az időszakban, nálunk 12, de ez nekünk pont annyira fontos.
3: A 12 épület akkor tehát megvan, és a funkcióját megtartotta valamelyik? Van, amelyik még mindig ugyanazt a feladatot látja el, mint a szép szolnoki aranykorban?
4: Természetesen, tehát a megyeháza, városháza megmaradt. A bíróságunknak volt egy kalandja a közlekedési műszaki egyetemmel, egy nagyon rövid ideig ott más volt a funkció. A pénzügyi igazgatóság az egy nagyon érdekes dolog, a Kossuth téren, az egykori Fehérló fogadóhelyén építették föl, és ebben az épületben a háború után pártbizottság működött, majd amikor új pártház épült, akkor Leány kollégium lett belőle, és nagyon szeretett volna a város a 20. század második felében egy méltó megyei könyvtárat, és sajnos új építésében nem jött össze, de az egykori pénzügyi igazgatóságban jelenleg a Versegi Ferenc könyvtár működik.
3: És hát ugye jubileumról van szó, ugye a megyeszékhelyé 150 éve vált a város, de van még egy száma, Szolnok 900, itt egy jegyzetet mutatott nekem.
4: Hát igen, pontosabban 951, tavaly ünnepeltük a város első írásos, ismert írásos említésének 950. évfordulóját, amiből hát nagyon sok minden nem maradt, mert Szolnok esetében azért azt érdemes tudni, hogy itt egy dolog nem volt soha, kőbánya. Nem tudtunk kőből építkezni, úgyhogy hogy várost mindig sárból

0: nádból, fából építik, ennek megfelelően nagyon sokszor leég, elpusztul, úgyhogy a kiegyezés előttről összesen 10 épületünk van, templomok, a múzeum és a Varga Katalin gimnázium épülete, és igazándiból ebből a bizonyos aranykorban kezdett tudni épülni, és kőházakat, mikor a sorra nyílnak a téglagyáraink, akkor tud ez megépülni, de ettől függetlenül mi úgy tartjuk, hogy itt már ugye az Árpád korban, az Árpádok idején is mi egy fontos vármegyeszékhely voltunk, de még azt is hozzátehetjük, hogyha bennünket már megemlítettek 951 évvel ezelőtt, akkor biztos, hogy több mint 1000 éve ez egy lakott hely.
1: Folytatni fogjuk még Bajnai Zsolt helytörténésszel sétánkat Szolnokon. Tartsanak velünk!
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
1: Mai második délutáni játék kérdésünk így hangzik: a szolnoki Verségi Park mellett húzódó tiszaparti sétányt mi teszi különlegessé Európa szerte? Tehát mitől különleges a szolnoki Verségi Park mellett húzódó tiszaparti sétány? Ezt írják meg nekünk SMS-ben. 0639-1660 az SMS számunk. A leggyorsabb helyes megfejtünk ezúttal is, a vendéglátóink ajándékát kapja majd.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A folytatásban felfedezzük a szolnoki várat, ebben segít nekünk Kassa Csaba, tárlatvezető, aki részt vett különbözőféle ásatásokban is, és ugye a szolnoki várlátogató központ olyan sok-sok érdekes dolgot mutat meg az odaérkezőknek, hogy ezért érdemes felkerekedni Szolnokra és ellátogatni. Na de hívjuk, csalogassuk az embereket, hogy mi azok az érdekes dolgok, meg mérföldkövek, amiért érdemes oda menni?
4: Hát azért érdemes elsősorban jönni, mert egy áttekintő történetet mesél a várról. Egészen a bronzkortól az újkorig, 1552-ig, sőt tovább is, amikor a török elfoglalja ugye a szolnoki várat, és 133-ig török megszállás alatt van a vár, és 1747-ig ott katonaság volt a várban, tehát funkcionált a vár, mint erősség, és mindenről áttekintést ad a látogatóközpontunk.
3: És mindez a vár ugye az Agyva és a Tisza összefolyásánál található, egy emblematikus hely, és akkor itt van ez a bizonyos látogatóközpont, amiből ezt a féle múlt, ahol ezt a féle múltat próbálják megmutatni.
4: Így van, a látogatóközpont az a kaputorony helyén épült, ott mindig is kaputorony volt, hát most ott épült fel a látogató központ, itt a Agyván átívelő híd mellett. A Tisza és az Agyva kerítésében, mert amikor még ez a vár funkcionált, akkor még az Agyvának két ága volt, és egy várszigetet képezett, és erre épült rá az egész erősség, amit 1550-ben kezdtek el újra megerősíteni, hiszen akkor már erősen jött a török kereszt észak irányban, és Dobó István, az egri hős jött le ide szemlét tartani, hogy érdemese itt az ispánsági vár romjain egy új végvárat felépíteni, és bizony megfelelően találták a helyet, nekiálltak várat építeni. A legkorszerűbbet azokban az időkben olasz várfundáló mesterek érkeztek, és ők építettek ugye egy palánk erősséget.
3: Akkor akkori korban a legjobbak voltak.
4: Azóta is a legjobb, mert most már mindent földből csinálnak, minden sáncot tulajdonképpen, tehát az egy nagyon korszerű erősség volt, elég nagy erősség volt, 6 hektáros területű, és próbálták a törököt feltartóztatni, de az volt a probléma, hogy nem tudták befejezni teljesen a várat, mert a nyugati, a város felé eső falakat nem sikerült teljességgel befejezni, tehát a török sokkal könnyebben szétlőtte az egészet, mint ahogy tervezték, és de így is 9 napig ellenállt, és nem azért adták fel a várat, mert mindenféle szeretve zsoldos népség volt a várban, hanem egy nagyon komoly tifusz járvány ütött ki a védsereg kötelékében. Az 1400 fős védősereg leolvott 600 főre. Akkor már látták, hogy nem sok, nincs sok értelme. A vár nyugati része teljesen szét volt lőve, és szabad elvonás fejében ugye feladták az erősséget. De ez valóban arra jó volt, hogy annyira kitolta a halakozási időszakát, hogy Eger ezért menekült meg. Tehát Gárdonyi itt azért téved, mert ugye Gárdonyi lehúzza eléggé Szolnokot, hogy itt elárulták a zsoldosok, stb. Hát nagyon tisztességesen helyt álltak. Nagy toposz volt, amit nagyon sokáig tartotta magát, hát ez sikerült tisztán az ásadalak folyamán egyébként, meg kutatások folyamán, hogy bizony ez nem így történt, hanem itt komoly ellenállás volt, amíg tudtak, ellenálltak, és ugye kitolódott a hadakozás ideje, és Eger így megmenekült, mert október 17-e után már nem arcoltak a törökök.
5: Milyen szerencsések lettek volna, hogyha Gárdonyi ugye itt születik, és akkor ő írja meg ezt a történetet. Szolnok már történetét énekeli meg.
4: De van egy jó hírem, hagy mondjam el, ugye Bán Mór, Bán János, akit mindenki ismer, a Hunyadi sorozatnak az írója, ír Szolnok történet egy regény folyamot, úgyhogy ez már előkészület alatt áll.
5: És önnek, Csaba, ugye, mint aki az ásatásokban is részt vett, mi volt a legnagyobb élmény, meg az a mondjuk, ami kincs, amire rátaláltak, lelet?
4: Hát a legnagyobb élmény az a kaszárna épület alagcsarának a feltárása, amiről nem tudott senki, viszont az kőből készült, és 4 méteres, most is még 4 méteres felmenő falakkal rendelkezik. Az egyik, a másik az oszmán palota, ami a mindenkori szandzsákbéknek a lakhelye volt, és egyedülálló a hódolság területén, illetve a látogató központ lift aknájában talált mongol lakat. Hiszen az egy unikális darab, a legközelebbi párhuzama az 1600 kilométerre van innen, Batukán fővárosában találtak hasonlót.
5: Na, és én olvasom, hogy interaktív élménykiállítás van, ez azt jelenti, hogy akkor az ember ott van, szinte bele is élheti magát.
4: Van, mert alapvetően készült egy 15 perces film a vár történetéről, a bronzkortól egészen ugye a 18. századig, illetve egy ilyen PPT segítségével a tárlatokat így vezetem.
5: Nagyon szépen köszönjük, hosszasan hallgatnám még, de aki nem hallgat bennünket, múzeumok éjszakája ma este, fogadják őket.
4: Így van, mindenki szeretettel várok, 6, 7 és 8 órakor lesz ilyen várséta, nagyszerű lesz szerintem. Érdekességet fog elmondani a vár történetéből, meg a város történetéből, amit még nem is hallottak, meg írva se láttak.
5: Ne hagyják ki, köszönjük.
4: Én is köszönöm.
6: Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Az NRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 16 óra van, az Országjáróban ma Szolnokra hívogatjuk önöket. Határ a csillagos ég, tartja a mondás, és ma este valóban a csillagos égre emelhetjük a tekintetünket itt Szolnokon is, a múzeumok éjszakája apropóján is, tehát már is a csillagokig repítjük önöket a hangok segítségével. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Beslin Bettina.
8: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régiót tegnap óta több támadás is érte, további két civil életét követelve. Légi csapások voltak Donyeck megyében is, ott 3 vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13, a déli herszoni régióban pedig 28 megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre. Legkevesebb 16-an meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és az Irán közötti harcokat lezáró, a héten megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban, J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben amerikai források szerint elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, hogy újrakezdjék a Washington és Teherán közötti megbeszéléseket. Idehaza elkezdődött a Múzeumok éjszakája. A rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter úgy fogalmazott, a múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Az Öveket becsatolni című tárlaton a látogatók a közlekedésbiztonság történetét követhetik végig a Magyar Királyi Posta autós iskolájától egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Jövő héten kezdődik, és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nébih ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók, különös tekintettel a görögdinnyére, a termelői piacokra és az útmenti alkalmi árusító helyekre. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani holnap, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest megyében és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállat, takaró, pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. A folytatásban a sok napsütés mellett ma csak elszórta, holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható.
9: Műsor ajánlott.
10: Illatfelhő 1790-ből, vagyis látványsütés régi idők receptjeiből Sopronban, japán teakóstolás Budapesten, valamint török fürdőkultúra a 17. századi Egerben. A múzeumok éjszakáján a Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk riportokkal, helyszíni kapcsolásokkal várjuk Önöket országszerte. Deák Dóra vagyok, tartsanak velem!
11: Múzeumok éjszakája 2026, ma este 8 óra után a Kossuth Rádióban.
12: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
11: A Rádiószínház műsorán jövő héten a Krimikia főszerep.
13: Megtehetjük!
9: tetszett végre jönni, Titmás úr? Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
13: Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántal.
11: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
14: Na üljön le.
9: Igen.
14: Mondjon el mindent.
12: Szerintem ez a nő a gyilkos.
11: Klasszikus detektív regények rádió változata. Hétfőtől péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban.
15: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
16: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
17: Milyen nyár vár rád?
16: A legjobb zenék, nyári történetek.
18: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
16: Különleges ízek.
19: Nem akarsz minden nap főzni rá?
16: Izgalmas programok.
20: Fantasztikus!
16: Emlékezetes találkozások.
21: Na, elmondom, mik a legendák.
22: Mondja.
16: A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
11: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az Országjáróban ma Szolnokra hívogatjuk Önöket, a Tiszavirág Fesztivál helyszínéről szólunk egészen 4-6-ig. Odaadás, alázat, együttműködés, bátorítás, önbizalomnövelés, alkotásra sarkalás. Már is érkezik hozzánk egy vizuális művésztanár, aki saját bevallása szerint egy olyan műhelyt álmodott, ahol a gyerekek jól érzik magukat, ahol nem csak a képalkotás öröme, hanem a közösség megtartó ereje, vigasztaló ölelése is jelen van. A befogadó és inspiráló közeg pedig olyan csodás alkotásokhoz vezette, amelyek az egész város elismerését kivívták magukkal. Érességek portréi a Tisza sétányvédő gáton, a város emblematikus épületei linómetszetbe karcolva, óriás festményként köszöntve a vasútállomáson a Szolnokra érkezőket. Hogy milyen színekkel álmodnák meg ezt a mai délutánt, már is kiderül. És ma sokan emelik majd az égre tekintetüket itt a városban, a múzeumok éjszakája apropóján, hogy milyen csillagképeket láthatunk ma, milyen különleges csillagközi utazásokra hívnak majd minket a szolnoki csillagászok, ez is kiderül mindjárt. Tartsanak ma is az Országjáróval Szolnokon, 4-6-ig.

0: te a nap, én a hold, de nagy kérdés, hogy milyen a tejút. Erről is beszélgetünk Kujlaki Csabával, ismeretterjesztő csillagász érkezett hozzánk, az Abbanovák Agora Kulturális Központ, ugye munkatársa, jól mondom?
1: Igen, a munkatársa, Abbanovák Agora Kulturális Központ.
0: És akkor milyen az a bizonyos tejút, ami itt az előbb a dalban is elhangzott?
1: Hát ha fölnézünk az égre, valóban úgy látjuk, hogy egy ilyen ködös sáv, mint hogyha tej ömlött volna ki, ilyennek látjuk a tejutat. Na de ha mi belenézünk ugye a távcsőbe, akkor csillagok tízezreire bomlik a tejút, tehát mi látjuk jól, hogy ez csillagokból áll a tejút, egy szinte végtelenek tűnő csillag folyam, ezt nagyon szeretjük mi is nézni.
0: Ha mostanság felnéztünk az égre, és ott kémleltük, akkor érdekes dolgokat láthatunk, például a holdnak az állása is különleges volt.
1: Igen, mindenki rácsodálkozott, én magam is itt a fesztivál közben kedden, hogy sétáltunk, a házak között feltűnt a vékony holdsarló, és hú, hát mi az mellette az a nagyon fényes csillag, aztán én ugye tudtam is, mindenkinek elmondtam, aki körülöttem volt itt a fesztiválon, hogy az bizony a Vénusz bolygó volt, egy csodálatos együttállás.
0: Ritka pillanat az ilyen pillanat.
1: Igen, mert ők máshogy járnak az égen, a hold is máshogy jár az égen, a Vénusz is máshogy jár az égen, és most egymáshoz képest így láttuk őket, csodálatos együttállás volt.
0: Na és amikor ma este valaki felmegy a csillagvizsgálóba, itt múzeumok éjszakáján, ugye önök is fogadják az érdeklődőket, miket lehet megtekinteni, miket láthatnak az emberek, ha belenéznek mondjuk egy távcsőbe?
1: Igen, még csak meg sem kell várni az estét, hiszen én is innen már rögtön a toronyházban megyek, itt a vasútállomás mellett a 24 emeletes toronyház tetején.
0: Szolnok legnagyobb épülete, legmagasabb épülete, ugye?
1: Igen, Közép-Európa legmagasabb épülete volt, most már nem, ugye a MOL székház az Budapesten überelt minket, de mi itt nagyon jól érezzük magunkat, a csillagvizsgáló ad otthont a tető, a 24 emeletes teteje, és innen már is oda megyek, hiszen állnak a távcsövek, felállítottuk a távcsöveket, most a napot figyeljük meg természetesen szűrőn keresztül, ez is egy nagy élmény, napkitöréseket nézünk, napfoltokat rajta, megnézzük majd a nap lenyugtát, napnyugtát is, ez ugye a legrövidebb nappalnak az időszaka, és aztán a hold már nagyon szépen látszik, a holdat is távcsővégre kapjuk, természetesen a Jupiter bolygót, a Vénusz bolygót, ezeket mutatjuk be, és közben előadások zajlanak egy szinten lejjebb a Copernicus Club termében, űrszimuláció is lesz, sőt, egy nagyon érdekes előadás, a nem sokára, így fogalmazok, nem sokára talán megvalósuló holdutazás is majd egy előadás témája lesz.
0: Azért ez nagyon érdekes és izgalmas, a csillagokat figyelni, a csillagokat olvasni. Mi hétköznapi emberek igazából ezt nem tudjuk. Nagyon sokan annak idején, réges-régen, valamikor a csillagok állásából tájékozódtak az emberek.
1: Igen, ez azért ma is így van, mert sokszor van szükség arra, hogy most egy-egy égtájat valahogy beirányozzunk, hogy merre van észak, merre van kelet. Ezt mi este nagyon szépen meg tudjuk tenni, a csillagászok, de akár nappal is vannak erre módszereink. Valóban a csillagok eligazítanak minket, sőt, mindennapi életünket annyira ma már észrevétlenül irányítják, hogy sokan tudomást sem veszünk róla, csak mikor egy-egy előadás kapcsán én is elmondom, hogy na ez az időszámítás is módszer, ez is a csillagok járásán alapul, akkor mindenki rácsodálkozik, hogy tényleg a mindennapi életünkben a csillagászat nagyon szorosan benne van.
0: Hát igen, mert ugye, ha csak azt mondom, hogy a holdállása, a holdjárása, a holdév, meg az a dekádok, mind ugye a hétköznapunkban is ott vannak.
1: Így van, és ezeket az egységeket nagyon szépen szoktam elmondani iskolásoknak, sőt, óvodásoknak is, nagyon sok előadást tartok nekik, akár az Abbanovák Agora Kulturális Központban, akár fönt a toronyház tetején is, és különböző érdekes eseményekhez is kapcsolódunk, mint ahogy már beszéltünk róla az előbb, az együttállásokat bemutatjuk fönt a tetőn, és hogy ezek is milyen időnként következnek be, mert van olyan, amire majd 120 évet kell várni például. Hát, hogy megvárjuk-e, az majd csak rajtunk múlik.
0: És ugye érkezett hozzánk egy pólóba, ezen a pólón hát az van, hogy E egyenlő M szer C négyzet. Ez mit jelent lefordítva magyarra?
1: Igen, ezt 100 éve ismerjük ezt a képletet, Albert Einstein fogalmazta ezt így meg. Anyagból energia, illetve energiából anyag képezhető, és hát ez is egy csodálatos dolog, magyarázza az univerzumot.
0: És hogyan látja, hogy a csillagászat, egy picit arrébb megyünk, mert itt ugye a Tiszavirág Fesztivál javában zajlik, gólyalábosok menetelnek itt el mellettünk, csinálják a jó hangulatot, de én azt gondolom, hogyha valaki fölmegy önökhöz a csillagvizsgálóba, ott is jó hangulat lesz. Mert ugye az energiákról is szokott egyébként beszélni, ugye elmondtuk, hogy E egyenlő M-szer C négyzet. Ez egy fontos képlet az emberiség életében.
1: Igen, sőt, ha nagyon pontos akarok lenni, és őszinte, akkor én ezen a területen tartok előadásokat, kozmológia, az egész univerzum keletkezése, működése, és ez a képlet bizony-bizony az alapja, az E egyenlő M-szer C nézet, ez a kozmológia alapja, ezt szeretem boncolgatni, honnan jövünk, hogy kerültünk ide csillagászati vonatkozásban, és vajon mit hoz majd a jövő, a távoli jövő.
0: És ön hogyan tudta magát mindebbe beleásni? Miért kezdett érdeklődni a csillagászat iránt? Úgy mutattam be, hogy ismeretterjesztő csillagász, ami azt jelenti, hogy lefordítja a csillagászok egyébként bonyolult nyelvezetét, meg mindenféle képletet magyarra, azaz nekünk közérthetővé teszi.
1: Így van, azt szoktam mondani úgy, hogy még én is megértsem, és így szoktam közvetíteni ezeket a sokszor bonyolult elméleteket, akár a fekete lyukak, akár a relativitás elmélet, vagy a kvantumfizika a csillagászati vonatkozásait, és mert én is könyvekből, és sok-sok könyvből éjszakákon át, sőt, hát nappalokon keresztül is, mert hiszen ezzel foglalkozom, küzdöttem át magam ezeken a témákon, és úgy, hogy kihámozzam a lényeget belőle, hogy ez minket itt a hétköznapi embert, és nem győzöm kihangsúlyozni, a hétköznapi embert hogyan érinti ez.
0: De a csillagászat az folyamatosan ugye mindig bővül az ismeret, új információk, ismerettek birtokába kerülnek önök, mint csillagászok. Ezt a sok anyagot hogyan lehet ugye helyre tenni folyamatában?
1: Igen, nem könnyű ezt átlátni, az összefüggéseket, és számomra ez a lényeg, különböző területek összefüggéseit, amik látszólag talán távol is állnak egymástól, hogy egy közös nevezőre hozni, és megvan ez a közös nevező, és a tudomány célja tulajdonképpen ez, hogy egyrészt kielégítse az emberi kíváncsiságot, másrészt, hogy pontosan magyarázatot adjon, hogy hogyan működik a világ, hogyan működik az univerzum.
0: Lehet, hogy mondjuk az iskolában sokkal többet kellene ebből tanítani egyszerű formában a mai fiataloknak, diákoknak?
1: Így van, én szoktam mondani az előadásaimon, így szoktam kezdeni a diákoknak, hogy bizony a matematika szerethető, a kémia szerethető, nagy szemeket néznek rám, nagy szemeket nézek rám, hogy ezt hogy gondolom én, mondtam, hogy a matematika és a kémia az alapja az egész univerzumnak, csodálatosan érdekes dolog, ha másra nem gondolunk, a sóra gondolunk, hogy a nátrium is, a klór is mennyire mérgező, együtt pedig minden nap az ételt nem tudjuk megenni nélkülük, ugye a só nélkül, és ezeket az összefüggéseket nagyon jó megmagyarázni.
0: Na akkor mondjon egy címet ma este, hova menjenek az emberek, vagy délután, hogy lássák a csillagokat, a napot, a holdat.
1: Jubileum tér 5-ös szám, a vasútállomásnál a toronyház teteje, ott várjuk őket nagy szeretettel, előadásokkal, távcsöves bemutatóval, egészen éjfélig jöhetnek hozzánk.
0: És a város pedig Szolnok. Köszönjük szépen Újlaki Csaba ismeretterjesztőnek, hogy itt volt az országjáróban. Minden jót!
1: Köszönöm szépen!
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Folytatjuk sétánkat Bajnai Zsolt helytörténeti kutatóval, helytörténésszel, és hát tulajdonképpen most már az időutazásunkban is megérkezünk Szolnok mai időszakához, a mai Szolnok megszületéséhez. Ez mikorra tehető, Zsolt, egész pontosan?
4: Hát mondhatjuk azt, hogy Szolnok tulajdonképpen a 900 éves évfordulóra, 1975-re nyerte el azt az arculatát, amit ma a legtöbben ismernek. A magas házakkal, Magyarország legmagasabb lakott házával, irodaházból is van 17 emeletes, de a Hill tér környéke, és talán amit az országban a legtöbben ismernek, az a vasútállomás és a Jubileumi tér és annak környéke. Ez mind a város 900 éves évfordulójára épült meg azért jó 10 év alatt.
3: Jó 10 év alatt épült meg, és még mindig emlékeket idéz és sokaknak mesél. Ez egy olyan korszak, ami akár a mi gyerekkorunk, vagy egy kicsit a szüleinknek a fiatalkora. Tehát, hogy akkor régi a város, de azért azok az emlékek, amelyekről leginkább tud mesélni egy idegenvezető, egy helytörténész, ez leginkább ezekhez a korszakhoz, ez a nem is olyan régmúlthoz kötődik?
4: Én az elmúlt évek tapasztalat alapján azt gondolom, hogy a szolnokiakat, illetve a környékbelieket, vagy akik kötődtek bárhoz, bárhogy is Szolnokhoz, azt őket ez az időszak érdekli. Azért, mert akkor voltak fiatalok, akkorról van emlékük, hiszen ugyanebben az időszakban jön létre a Tiszaliget, ami nekünk nagyon fontos, a stranddal, az egykori ottani úttörővasúttal, az úttörőtáborral. De ugye a belvárosban is akkor nagyon sok iskola épül, parkok épülnek, nagyon sok lakás, bolt épül. Nagyon érdekes egyébként, hogy Szolnokon minden boltnak van egy sajátos neve, amire én azt gondoltam, hogy máshol is így van, de nekünk van Jólétünk, 60-asunk, Szövetségünk, Mozdony ABC-nk, Munkás ABC-nk, tehát itt ezeknek mindnek ilyen neve is lett. Valószínűleg azért, mert ugye a második világháború végére Szolnok sajnos megtizedelődött a szószoros értelmében. Az 50-es években kezd újra megtelni a város, és 70 környékére már egy 70-75 ezeres településről van szó, ahol nagyon sok mindenre szükség volt. Részben ezért is tűnik el a városnak a korábbi, kicsit régebbi arculata, ami persze akkor még csak egy 50-60-70 éves házakból állt, és akkor építik meg egyébként például azt az új városközpontnak nevezett részt, ami ma már Hill tér, amit annak idején Hill díjjal is ismernek el.
3: Hosszan tudnánk még kalandozni, akár 3 órányi történet is lenne még Zsolt tarsójába, de melyik az a hely, az ön kedvenc helye, ami mindig az a pont, ahol ön legszívesebben van, ahová mindig elviszi a barátait, elviszi az ideérkező turistákat, mert valamiért önnek fontos?
4: Hát az biztos, hogy a Tiszapart, ahol most vagyunk, ez a környék, de hogyha egy turistát kellene elkalauzolnom, aki még nem járt Szolnokon, és valami különlegeset akar, akkor valószínűleg azért, hogy ezt a 900 éves, illetve a szocialista városépítésznek, a városépítészetnek a maradványait mutatnám meg, hiszen itt a brutalizmus, a korábbi sztálin baroknak is nagyon jó példái vannak, az egykori Magyar Rádió épülettől kezdődően, ezek a bizonyos magas házakon keresztül, az egyik legjobb épületünk egyébként a vasútállomás és a megyei művelődési és ifjúsági központ épülete. Egy korszak, amiben nagyon sokan fiatalok voltak, és itt nekünk szolnokiaknak, hát ez vesz bennünket körül, szerintem ezt kell elkezdenünk szeretni és megmutatni másoknak is.
3: Nagyon szépen köszönjük Bajnai Zsolt helytörténésznek, hogy az országjáró hallgatóit kalauzolta ma Szolnokon, és hogy ezeket a különlegességeket megmutatta nekünk.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
0: Mai második játékkérdésünk megfejtése következik itt az országjáróban. A kérdés úgy hangzott, hogy a szolnoki Versegi Park mellett húzódó tiszaparti sétányt mi teszi különlegessé Európa szerte? A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk. Szép jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Móni vagyok.
0: Csókolom, Mónika! Honnan küldte a megfejtést?
5: Vasadról.
0: Vasadról. Járt már Szolnokon?
5: Jártam már többször is a Tiszaligeti strandon, többször voltam már.
0: És milyen városnak látta a gyerekként, gyermekfejjel annak idején Szolnokban?
5: Hát gyönyörű, gyönyörű, nagyon tetszett. Van egy külön hangulata.
0: Köszönjük szépen, és mondja akkor a megfejtést.
5: A megfejtés rózsakert.
0: Rózsakert, a rózsát gondolom szereti.
5: Igen, határozottan.
0: Köszönjük szépen, gratulálunk a gyorsaságáért. Hamarosan érkezik a postás, viszi az ajándékot.
5: Köszönöm Szolnok. Szépen.
0: Minden jót kívánunk. Ez itt sokkalom, viszont hallásra.
2: Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot.
6: Az országjáró most a művészeti irányba invitálja a hallgatókat. Ebbe segítségemre van Páncsics Edina, a szolnoki Vizu vezetője, valamint Regele Orsolya, aki szintén a Vizu lelkes tanulója. Üdvözlöm!
7: Hello, hello, és üdvözlöm a hallgatókat!
6: Vizu, mit jelent pontosan ez a név, vagy mivel foglalkoznak itt a Vizuban?
7: Hát most azt mondjuk, hogy Vizu, és akkor az ember nem is tudja, hogy vizualitásról lehet szó, de ez nem csak képzőművészetet jelent, hanem ez egy életérzés. 7 éves kortól 20 éves koréig foglalkozunk diákokkal, és azon kívül, hogy megtanítjuk különböző technikákra őket, azért az egyik legfontosabb, amiért sok tanulónk van, és amiért szeretnek bennünket, hogy egy közösséget formálunk. Ide be lehet jönni bármikor, itt le lehet ülni. Kiállításikat szervezünk, rengeteg kapcsolatunk van a világba. Tokióban voltak most a legutóbb a gyerekeknek a munkái egy kiállítás folyamán, Magyarországot képviselték. Szóval az Izu egy életérzés. Tegnap volt a kiállításunk, az évzáró kiállításunk. Különleges. Nagyon szeretjük megszólítani az utca emberét. Ez azt jelentette, hogy ki is pakoltuk a környező helyekre a munkáinkat, és egy ilyen hatalmas forgatag, vagyis egy ilyen nagy művésznap keretében próbáltuk megünnepelni, bemutatni azt, amit csináltak a tanítványaink.
6: Említette, hogy volt egy ilyen, van egy ilyen művészeti sétakiállításuk itt Szolnokon. Miket láthatnak itt az ide látogatók, az ide érkezők?
7: Aki esetleg egy honlapunkra felmegy, vagy a Facebookon megnézi a munkáinkat, készítettünk egy útvonaltervet, ahol végig-végig és vége láthatatlanul láthatók a gyerekek alkotásai, hogyan, s miként. A fejünkbe vettük azt egy pár évvel ezelőtt, hogy a városszépítési akcióba kezdünk, és ahol találunk üres felületeket, falfestés, street art, gyerünk.
6: Minden jöhet akkor.
7: Minden jöhet. Úgyhogy aki Szolnokra jön, úton útspélen találkozni fog a gyerekeink hatalmas méretű munkáival. De nem csak itt. Cegléden, Balatonon. Tehát nagyon, nagyon szeretünk köztéren festeni.
6: Ide lépek most Orsihoz. Szia! Mit szeretsz? Mit tanulsz a Vizuban? Mit szeretsz készíteni itt?
8: Üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Én a Vizut azért szeretem, mert sokszínű. Nem csak a grafikával tudok foglalkozni, tehát nem csak simán leülök egy papír elé és grafittal rajzolgatok, hanem akár egy falra is rámehetek festékkel, rendszeresen vannak jótékonysági festéseink, például kifestettük a pihenősziget falait, ahol autista kisgyermekekkel foglalkoznak, az is egy hatalmas élmény volt. Rendszeresen járunk táborokba, kültéri festésekre, szobrászattal is foglalkozhatnak a diákok, és nagyon sokszínű segítséget kapunk a tanárnőtől.
6: Mindig ezzel szerettél volna foglalkozni, így a művészeti irányba voltál mindig elhatározott?
8: Határozottan, már általános iskolában is nagyon érdekelt a művészet, és én 8. ide jelentkeztem a Széchenyi István gimnáziumba, és akkor az osztályfőnököm lett a tanárnő, és ő ismertetett meg engem a Vizu világával, ahol mindent kipróbálhattam.
6: Köszönjük szépen, visszalépek ide Edinához. Mit jelent önnek Szolnok, és hogyan jelenik meg ez a munkájában?
7: Én jássági csaj vagyok, egy kis bunyavácvérrel, fűszerezve. De ide köt minden, ide kötnek a tanítványaim, akik felnőttként is visszajárnak hozzám, együtt megyünk, még mindig táborozgatunk, tehát hogy minden ide húz, minden egyes, itt végig sétálni imádok. Csókolom, tanárnő, tehát hogy nagyon-nagyon sok, és az emberi kapcsolatok számomra azok nagyon fontosak.
6: Hogyan lehet ide csalogatni a Vizuba egy mai fiatalt? Mi ennek a kulcsa?
7: A kulcs az, hogy sokkal több vagyunk, mint egy rajzszakkör, vagy egy képzőművészetekre felkészítő, vagy nem prioritás számunkra különben az, hogy képzőművészek legyenek belőlünk. De ennek ellenére azért természetesen vannak tanítványaink, akik képzőművészek lettek.
6: Ugye sok alkotásra találkozhatnak az ide érkezők, és ugye akik tömegközlekedéssel jönnek, tehát vonattal, ugye szembe találják egy Vizus képpel magukat. Mit ábrázol pontosan ez a festmény?
7: Ha megnézzük, itt például a Tiszaparton végig, itt a támfalak mentén, Szolnok kiemelkedő épületeit próbáltuk saját stílusunkban megfesteni. A lépcsőket, hogyha végig sétálnak lent a Tiszaparton, és meglátják a hatalmas méretű lépcsőfokokat, ott pedig a magyarsághoz, a Tiszához kötődő motivumokból gyűjtöttünk össze egy csokrot, és szinte mozgalmassá válik a kép, szól is hozzánk.
6: Szokta inspirálni önöket? Ez mondjuk a Tisza virágzás, tehát hogy tudnak ilyen képeket festeni?
7: Nincs olyan nap, hogy ne kapcsolódjunk valami dologhoz, ami a környezetünkben van. Minden, egy kis kutya is megszólít bennünket.
6: És a mai nap mit jelent egy Vizus számára? Mi az, ami inspirálja mondjuk a mai napban önöket?
7: Ugye Tisza virágfesztiválról beszélünk, hát rengeteg széket festünk. Kihozzuk a gyerekeket, nagyon szívesen jönnek, leülünk itt egy hűs ányfa alá, és amit lehet, amilyen széket megkapunk kezünkbe, ott már is elindul a kezünk.
6: Tehát nagyon akkor nagyon alkotó barát a Vizu közösség. Igazából az lenne még a kérdésem, hogyha egyetlen üzenetet hagyhatna a jövő művészeinek, az mégis mi lenne?
7: Szóval akkor most próbáljak megfogalmazni. Márai szavai jutnak eszembe, hogy a tehetség nem jár kéz a kézben a jellemmel.
6: Nagyon szépen köszönjük!

0: 5:50 folytatódik az Országjáró magazin, Szolnokra hívogatjuk Önöket, és van még kincs érték, érdekes egyéniség a folytatásban is, úgyhogy tartsanak velünk egészen 17:00. Már is folytatjuk a felfedezést, előbb azonban Krónika, Budapesten a mikrofonnál Beslén Bettina.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következnek, ha az agresszió folytatódik. Késes támadás történt az oroszországi Krasznodárban. A támadó egy nőt megölt és további 5 embert megsebesített egy dél-oroszországi település egyik bevásárló központjában. A tettest elfogták, a rendőrség megkezdte kihallgatását. Idehaza elkezdődött a Múzeumok éjszakája. A rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón a társadalmi kapcsolatokért felelős Tar Zoltán úgy fogalmazotta, a múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Fellép többek közt Lovasi András és az Anima Sound System, a szervezők között pedig Hály Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andrával is lehet majd találkozni. Lesz meseterápiás program, irodalomterápiás foglalkozás és vezetett kerékpártúra, és gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. A bérletek és napi jegyek a tixa.hu és a margofest.hu oldalakon érhetők el. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Szolnokra hívogatjuk Önöket egészen 17:30. A folytatásban pedig mondhatni szányra kelünk, levegőbe emelkedünk, a zene, a mozgás és a hangok segítségével. A fizika törvényeinek legyőzése, elegancia, tánc, akrobatikus mutatványok a fejünk felett. A légtánc az utóbbi időben hihetetlen népszerűségnek örvend a fiatal lányok körében. Legyen a sejem, karika, trapéz vagy heveder, ami a magasba emeli őket. Szépek, elegánsak, könnyűek, és az általuk előadott produkció is könnyűnek tűnik. Pedig a feladat nem egyszerű. Erőt, kitartást, szorgalmat és alázatot követel a levegőben zajló tánc. Hogy a hazai és szolnoki versenyzők milyen sikereket érnek el a nemzetközi légtáncversenyeken, már is ide kiderül, hiszen érkezik hozzánk egy hölgy, aki a nemzetközi versenyek szervezésében küzd az elemekkel, viszont nyer sok fiatallal. Majd zenés időutazás Szolnok történetében érkezik hozzánk egy úr, aki testőrként védi, szerető gondokként gyűjti, féltő apaként óvja a város rock történetét. A manapság leginkább rock történeti bakelit lemezeket ad ki újra, sőt, megírta Szolnokváros rock történetét is. Erről is beszélgetünk mindjárt. Tartsanak ma is az Országjáróval, Szolnokra hívjuk Önöket 17:30.

0: Az előző dalban elrontottam, megbántam, erről énekelt nekünk Dániel Fiéj. A folytatásban nem lehet elrontani és megbánni se semmit, mert egy új lépés következik. Az új lépés fitness és tánc stúdióból érkezett hozzánk. Szejvold Andrea, kezi csókolom, szóval nemzetközi sikerek is vannak ugye a tánccsoport a stúdió mögött, meg sok-sok olyan értékes ember, akik mindezt a mozgás kultúrát valahol majd tudják hasznosítani.
1: Igen, nagyon széles palettánk van. Igazából most nekem azt mondták, hogy a Szildenz önmagában a légtornáról lesz szó, tehát a nemzetközi
0: versenyben. Szépen körbe beszéljük magukat, hogy mi mindennel foglalkoznak, mert azért országvilág tudja meg, hogy amit önöknél folyik, az nem egy akármi.
1: Ez így van, tehát nem a légtornával kezdtük, hanem önmagával a tánccal.
0: Az első lépések ott voltak.
1: Az első lépés az a tánc volt, így van, onnan indultunk. A következő a táncszínházunk volt, ami már ugye elindult, mint üzenet táncszínház, és az egész országot bejártuk vele, valamint önmagában a táncszínház, amikor meséket dolgozunk fel és viszünk színpadra gyerekek segítségével, és van a légtánc, ami eljutottunk egy olyan szintre, hogy Magyarország legnagyobb nemzetközi versenyét mi rendezzük meg.
0: Na de ez az egész folyamat hogyan született meg az ön fejében, vagy kiknek a fejében volt ez a gondolat, hogy ezt az ívet így leírják, sok-sok mindent ő felüleljenek?
1: Amikor az ember belekerül egy helyzetbe, ez egy nagyon régen, ugye 12 évvel ezelőtt kerültünk egy olyan helyzetbe, hogy egyesületet kell alapítanunk, mert ott maradt 12 gyerek, akinek tegyünk mögé egy egyesületet, és akkor elkezdtük a tánccal. Elkezdtünk táncban gondolkozni, de mindig, hisz a nevünk is ez van, új lépés, mindig is azon gondolkoztunk, hogy ez kevés, tehát mindig többet akartunk, és mindig tovább fejlesztettünk.
0: És ön is táncolt?
1: Nem, de mind a három lányom igen, és mind a három lányom aktívan részt vesz az egyesületben, tehát ők azok, akik igazából a munkát végzik.
0: És mit látott itt a növekvő lánykákon otthon, hogy a tánc, meg ez a fajta mozgás az milyen hozadékkal járt?
1: Én azt gondolom, hogy önmagában a tánc, aki nem próbálta a táncot, az nem tudja, hogy mennyire nehéz. Tehát
0: hát,
1: nem csak fizikailag, hanem ha vele gondolunk szellemileg, hogy meg kell tanulnunk egy koreográfiát, amit észben kell zenével, összhangban önmagát előadni. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteget fejleszti.
0: Ez egymásra odafigyelés.
1: Arról nem beszélve, ha csapatról beszélünk, akkor egymásra odafigyelés.
0: De ennek honnan van ez a lelkesedés, hogy nem csak egy szülő, hanem többet akar adni?
1: Hát azért, mert látjuk, tehát elkezdjük, éppen most mondtam Jécskának, hogy itt nőnek föl előttünk. Tehát elkezdik pici korukban, 4-5 évesen, és akkor látjuk, hogy fejlődnek. Logikusan azt akarjuk, hogy még többet hozzunk ki egy gyerekből, ugyanazt, mint a szülő. Ezért így összedolgozva velük, bármit el lehet érni.
0: Na, mondta, hogy itt van Écska, fiatal tanítvány, ugye Dézsi Konstancer Écska. Hány éves vagy?
2: 12.
0: 12 éves, és akkor itt milyen légtánc az, ami a te sportágad?
2: Igen.
0: Lehet egy sportnak nevezni?
1: Ez sport.
0: Csak hát, sport, hát kőkemény.
1: Magyarországon a légtorna sport kategóriát kapott.
0: És akkor Écska, te hogyan lettél akkor légtáncos? Miért szerettél volna ez lenni?
2: Hát, osztálytársam is járt, és ki akartam próbálni, és nagyon megtetszett, és lassan már 6 éve légtornázok.
0: Ez a 6 éve hány éves korodban kezdted?
2: Hát, 6 évesen kb.
0: De miért be a szépség? Szóval ott van az ember, légtáncol, ez miért jó?
2: Hát,
0: ezen gondolkodni kell, de vannak jó eredményeid, azt mondták. Még egy serleget is hoztál magaddal.
2: Igen, hát én nagyon szeretek a levegőben lenni, és például forogni egy eszközön.
0: Egy picit beljebb lépünk, mert közben itt csodás csodájára az eső is elkezdett esni. Ki gondolta volna, az előbb még 34 fok volt, most hirtelen zápor lesz. No, de maradunk itt a légtáncnál. Vannak nagy terveid?
2: Hát igen.
0: Lehet ebből világbajnoknak lenni?
2: Igen, és már van világbajnoki címem.
0: Na hát erre szerettem volna én rá kérdezni, hogy az ember, hogyha ebből sikereket ér el, akkor azt jelenti, hogy szeretnéd, hogyha a nagyok között is majd egykor, te lennél a legjobb.
2: Igen.
0: Hát milyen jó. Ugye, könnyű, hogy Andreához visszafordulok, szóval ilyen lelkes fiatalokkal együtt dolgozni, mosolygós kislány, nagyon szép a szett, amiben megjelent. Ez szóval fontos az öltözék is, ugye?
1: Önmagában tulajdonképpen a táncot, azért is szeretik főleg a lányok, mert ugye ez egy versenyruha is kell hozzá, ami csillog, villog és gyönyörű, és önmagában, tehát eleve nagyon szép Écska, de egy ruha még szebbé teszi, és önbizalmat ad neki.
0: A légtáncot, akik még soha nem hallottak róla, most rádióban vagyunk, de írjuk le, hogy hogyan képzeljék el.
1: A légtorna ugye benne van a nevében, hogy levegőben vagyunk. Tehát ez általában egy függesztett eszköz, ami több minden lehet. Nálunk hemokkal kezdenek a kicsik, a gyerekek.
3: Mivel?
1: A hemok, tehát...
3: Fordítsuk le.
1: Azt akartam elmagyarázni. Tehát tulajdonképpen egy U alakot kell elképzelni, amiben tulajdonképpen bele lehet ülni, fölül van rögzítve. Tehát ez a hemok, amikor fölül két ponton van rögzítve, és egy ilyen U alakot képez, középen beülhetnek, kapaszkodnak, gyönyörű dolgokat csinálhatnak rajta.
0: Ez olyan varázslatos azért, jól mondom ezt, egy écska.
2: Igen.
0: Ott fönt meseszerű az ember, mikor már azért a mozgásnak a birtokában van, nem arra a mozdulatra koncentrál, hanem élvezi azt, amit csinál, a szabadságot.
1: Van fönn, tehát szabad, és ott van fönn. Arról nem beszélve, hogy önmagában azon, hogy megtartja magát, az egy iszonyatos erőllétet ad. Tehát a gyerekek iszonyat elő stabilitást, izomzatot és erőllétet fognak ezzel kapni.
0: Sokan vannak, akik ezt művelik önöknél?
1: Egyre többen vannak. Tehát most azt már elmondható, hogy egy nagy divasport lett a...
0: Hát jó tartásjavító gyakorlatok ezek, ha belegondolunk. Szóval görnyedünk a számítógép előtt, nézzük a kütyüket. Meg hát persze van egy esztétika élmény, aki ezt nézi, de aki ezt műveli, annak még a mozgás, ahogyan is mondta, még a tartását is javítja.
1: Ez így van, meg önmagában szerintem a gyerekeknek az is tetszik, hogy nagyon szép, amit csinálnak. Tehát önmagában, ha valaki nézi őket, legyen ez akárhol, bármilyen fellépésen, mindenkit magával ragad, mert gyönyörű. Tehát nagyon szép tartásuk van, gyönyörű kivitelezéssel, meg különleges, hiszen fent lógnak, és ugye nehéz.
0: Már csak annyit mondok erre, hogy hajrá, új lépés, Táncstúdió, és akkor sok sikert önöknek is, meg Écskának.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
4: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
5: Mai harmadik feladványunk így hangzik, kinek a nevét viseli Szolnok Múzeuma, amely a Kossuth téren található, több alkalommal is emlegettük, tehát kinek a nevét viseli Szolnok Múzeuma, írják meg nekünk SMS-ben, 0639666 az SMS számunk, az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát nyeri majd.
4: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
5: Az országjáróban ma már több alkalommal is említettük, hogy a múzeumok éjszakája lesz ma, és bizony itt Szolnokon most egy záport kaptunk, ez is azt segíti, hogy egyre többen lépjenek be a különféle múzeumokba, de hát a múzeumok éjszakája nem csak ezért izgalmas, a Kossuth Rádió egy élő műsor folyammal az este folyamán próbálja megmutatni azt a sok-sok élményt és különleges előadást, programot, amit a múzeumok kínálnak majd a ma este folyamán. Deák Dóra szerkesztő műsorvezető kolléganőm van itt. Szervusz Dóri, téged is hát természetesen tegezlek, hiszen együtt jártuk nem is olyan rég még az országot, hát te most a hangok segítségével a múzeumokat fogod megmutatni ma este a Kossuth Rádió hullámhosszain. Mi mindenről lesz szó nálatok, Dóri?
6: Szia, igen, mondhatom azt, hogy mi is országjáráson veszünk majd részt, mert az ország különböző pontjaira kapcsolunk majd. Például Budapesten az országos Széchenyi könyvtárban a kolléganőm egy ilyen raktársétán vesz részt, ahol a gasztronómia a korabeli sajtóban való megjelenését ismerhetjük meg. Sopronba járt kollégánk, aki ilyen örömsütésen vesz részt, illetve az Evangélikus Múzeumban látogatunk, hogy egy kicsit megismerjük, hogy mondjuk a gasztronómia ugye az idei központi téma, és a vallás hogyan kapcsolódik össze. De hogy az ország egy másik pontjára is utaljak, Debrecenben Slam Poetry Est lesz, onnan fog kollégánk jelentkezni. Szegeden Picasso is lesz a ruhák divatbemutatója is lesz, úgyhogy azért egy kicsit érzékelhető, hogy itt nem csak kimondottan a múzeumokról lesz szó, hanem nagyon különleges előadásokról, koncertekről is.
5: Ti magatok a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezitek be a stúdiót, a Kossuth Rádió stúdióját erre az éjszakára. Hát gondolom, hogy benneteket is különleges tárgyak, emlékek, történetek vesznek majd körül.
6: Igen, ugye ez most egy izgalmas műsor lesz olyan szempontból, hogy nem a stúdióban jelentkezünk, hanem tényleg ott leszünk a múzeumok éjszakáján, így a szerkesztő meg én is. Az állandó kiállítások mellett, mint a Jókai 200 vagy a Petőfi kiállítás, Nagy László művészetébe is betekinthetünk.

0: apropóján Deák Dóra szerkesztő műsorvezető kérte, hogy hallgassák őket, és tegyék azt, biztos, hogy számtalan élményt szerezhetnek a rádió hullámhosszain keresztül is. Köszönjük, Dóri, hogy itt voltál.
1: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: A folytatásban érkezik hozzánk Papp Béla, helyi rock legendák őre. Ahogy itt beszélgettünk, az idegenvezető Bajnai Zsolt szokta mondani, hogy rock gondok, ugye?
3: Igen.
2: Ez honnan jön, hogy ez a rock szeretete, meg annak ápolása itt a jelenben, hogy valakinek ennyire szívügye lehessen?
3: Érdekes módon a katonatiszt apukám is föltette nekem ezt a kérdést, és nem akartam neki bevallani, hogy valószínűleg egyfajta kamaszos ellenállásból fogad, ami ott a 70-es évek elején megkövetkezett. Mindig vonzott a rockzene, és igazából 1980-ban kezdtem itt a helyi művelődési központban népművelőként dolgozni, majd 84-ben meg is ismerkedtem egy hölgyel, akiről azt gondoltam, hogy helye van a színpadon, és elkezdtünk zenét. Konkrétan igen, és ez pont elég motiváció volt ahhoz, hogy onnantól intenzíven mindenféle dologgal foglalkozzunk. Mindenféle túlzás nélkül állíthatom, hogy amit biztosan mondhatok, hogy összeszámoltam, 61 néhány helyszínen csináltam koncerteket Szolnokon, számításaim szerint legalább egy olyan 1500-2000 élő zenei rendezvény. Ebben benne van a szolnokiak által jól ismert 27 évet megért Örökség világzenei fesztivál is.
2: Ebben akkor mondhatjuk, hogy a zenei örökség megmentése is a szívügye.
3: Tulajdonképpen mindenképpen. Több barátomban mindenképp meg kell említeni László Béla barátomat, aki a korai korszakkal, tehát az 50-es, 60-as, 70-es évekkel, amikor ő volt kanasz, foglalkozik. Én nagyjából az ő vonalát követve már a 80-as, 90-es évek dolgaival is.
2: És itt vannak, ugye hozott hozzánk jó néhány olyan dolgot, ami már hát erekje, bár kezdi ismét reneszánszát élni, a bakelit. A bakelitből nem tudom, mi az, amit most sikerült előhalászni.
3: Tulajdonképpen majdnem minden kiadványomat, ezek egykori szolnoki zenekarok, illetve szolnoki zenekarok válogatása, már 1992-ben Szolnoknak kettő címen megjelent egy anyag, az annak tudatában, hogy biztosan össze lehet szedni a Magyar Rádió Szolnoki stúdiójából olyan felvételeket, amit 92 előtt készültek.
2: Ez óriási nagy dolog.
3: Abszolút, csak 30 évet kellett rá várni, és egyébként mégis van, sikerült megtalálni egy pár felvételt, miközben azt azért el kell, hogy mondjam, hogy sajnos a rádió összes zenei anyagát elvitték valahol Pestre, és valami pincében megy az enyészetnek. Nem baj, mi, akik itt élünk, próbáljuk fenntartani, megőrizni a kultúrának ezt a szelletét is, mert mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy az embereket nem érdekli a könnyű zene.
2: És mostanában ilyeneket szokott szervezni, rendezni, a nagy rock találkozókat, bakelit lemez előkerül.
3: Most egy picikét a maga az élőzenei szervezés az kicsit visszafogott lett. Akit említettem, barátomat, László Bélát, ő 15 éven keresztül minden évben szervezett az elhunyt szolnoki zenészek emlékére egy koncertet, ez teljesen unikális egyébként az országban. Én a 27 évig tartó Örökség világzenei fesztiválba emeltem be mindent, ami világzene, ami nagy tárgyfogalom, odaasznál sok minden belefér, és most akkor utóbb főleg azzal foglalkoztam, hogy olyan zenekaroknak a bakelit kiadványait csináltam meg, akik megérdemeltek volna egyfajta országos ismertséget a 90-es években.
2: És könyvet is írt, tegyük hozzá, és mondjuk el, ami hát azért is fontos, mert itt a zenei élet Szolnok környéke azért nagyon erős.
3: Igen, ez egyenes ági folyamánya mindannak, amit eddig is csináltam, végre időm is akadt, meg eljutottam oda szintén László Béla barátom hatható segítségével, hogy megírjam 1954 és 2000 között a város zenei történetét, de inkább azért a rock és a keményebb dolgok, tehát nem a diszkó világát, és ahogy kutakodtam, egyébként mit élje meg egy 700 ezer karakter, tehát ez nem kis könyv lesz majd terjedelmi tekintve, és több száz fényképünk van. A dolog lényege, hogy olyasmiket fedeztem fel, hogy nem is gondolná az ország zenét kedvelő közönsége, hogy mennyi rengeteg szolnoki zenész van jelen a hazai könnyűzenei életben. Csak mondok egy dolgot például. Ha azt mondom, hogy Kis Judit, szerintem senkinek fogalma sincs, hogy kiről beszéltem, de ha azt mondom, hogy a Groove House-ból a Judy, akkor igen, ide járt a Szandaszőlős járt.
2: Ők nem Tisza illetőek.
3: Ők nem, ők nekik a Tisza a világhoz, és egyik között is. A városhoz, igen.

0: Ő maga is szokott egyébként rendszeresen megjelenni, és most nem kezdem elsorolni, de sokan mások nevesebbnél nevesebb zenekarokban játszanak.
1: És hogyha előveszünk itt egy lemezjátszót, és egy bakelit lemezt teszünk föl, egy nagy kolongot, akkor melyik muzsikát hallgatná szívesen? Szóval mi az, ami a szívéhez közel áll?
0: A helyiek közül, vagy úgy általában?
1: Hát, általában, amit mondjuk mindenki ismer.
0: Aha, hát a régi klasszikus rockzenét, tehát tényleg a klasszikusokat, a Led Zeppelintől a Black Sabbathon át a Deep Purple, nyilván egy picit a keményebbeket, bár hozzáteszem, hogy tavaly volt egy 50. éves érettségi találkozunk, ahol a hölgyek kimondottan mondták, hogy oké, hogy 71-75 közötti zenék, de szeretnének olyan slágereket hallani, ami akkor slágerek voltak, úgyhogy volt.
1: Rock muzsika, kemény muzsika, meg hát a munka is kemény volt, amit ugye itt elvégzett Pap Béla, helyi rock legendák őre, a rock gondok. Köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm szépen!
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Ez a helyzet olyan, mint a gomba mese. Itt a Kossuth Rádió sántránál összegyűltek jó sokan, mert hogy ránk szakadt az ég, ugye a nyári zápor megérkezett az előző hőség után. Jól is esik egy kicsit, na de hát az embernek egészen más lesz a hangulata, és megérkezett hozzánk Demény István is, fotográfus. Volt olyan nagy eső valaha az életében, különböző országokban járt, ugye fényképezni, amilyen nagyon emlékezetes, akár még egy képnek is az ihletadója lehetett?
4: Volt ilyen, Malajziában ért utol egy ilyen trópusi eső közel az egyenlítőhöz, és rengeteg majom volt a környékben, és azok elhúzódtak volna, de megáztak. Most gondoljuk el, hogy a szőre lecsúszik a testén, és mint az ázott veréb úgy néztek ki, hát le is fényképeztem őket.
3: Ezek a kerekded majmok mindjárt milyen soványokká váltak, ugye?
4: Egyből.
3: Igen, nagyon sok felé járt Demény István, ugye azt mondta nekem, hogy 120 országban fordult meg?
4: Igen, hát 120 ország volt, ahol voltam, fényképeztem, az összes földrészt bejártam, hál' Istennek, és nagyon sokféle élményt gyűjtöttem össze.
3: Hát biztos vagyok benne, hogy ha egyszer ezt könyvbe megírhatnám, milyen szép fotóalbum is kerekedhetne belőle. Volt már erre példa? Elkezdte már így gyűjtögetni, vagy akár már jelent is meg olyan fotókönyve, amiben a történetek is ott vannak?
4: Nem terveztem ilyet. Előadásokon, élménybeszámolókon adom tovább az ismereteimet, vagy az élményeimet. Próbálom érzékeltetni, hogy merre jártam olyanokkal, akik vagy a tévéből értesülnek ilyenről, vagy sose jutnak el ilyen helyekre. És akkor én azt megpróbálom a környékbeli városokban, az itteni könyvtárakban továbbadni.
3: És miért indult el a nagyvilágnak? Persze egy kicsit azért hát ugye álszent a kérdés, mert hát mindenki szeretné megismerni a világot. Na de hát a 120 országot úgymond legyűrni, meg megtenni ezeket az utakat, az persze sok-sok élmény, de sok-sok fáradtság is.
4: Hát a munkámmal kezdődött valamikor, Szolnokon a moziüzemi vállalatnál dolgoztam, és 126 mozi tartozott hozzám, úgyhogy a megyének minden zegébe, zugába, minden városába, Tenya központjába eljutottam. Így kezdődött, aztán Magyarországra, aztán talán beszéltünk a múltkor róla, hogy idegenvető is vagyok, akkor a magyarországi, meg a környékbeli országokban is, és turista központokban is megfordultam. Hát ez persze megjött az étvágy.
3: Melyik volt a legtávolabbi pont, ahová eljutott a világba, a bolygónkon?
4: Hát úgy gondolom, hogy az Antarktisz volt a legtávolabbi, de többször körbe utazhattam, vagy repülhettem volna már a földgolyót, mert a legutóbb is olyan 20 000 kilométernyit utaztam távol-keletre, Malajzia, Szingapur, Tájföld, ezek is nagyon messze vannak.
3: És akkor rábök a térképre, hogy na ott még nem jártam, legközelebb oda utazok, hogy szerveződik az út, mi az, ami ihletet ad, vagy mi az, ami elhívja ezekre a távoli földrészekre, országokba?
4: Engem tulajdonképpen minden érdekel, mindenféle emberek, állatok, növények, de úgy nézem most már, hogy a világörökség része, ahol található, ott szívesebben megyek, vagy valami olyan egzotikus hely, ami bennem érdeklődést kelt, és akkor oda most már beiratkozom egy-egy csoportba, és elutazom.
3: Van-e következő terv? Nem olyan régen az évelején tért haza egy nagy távol-keleti útról, van-e következő állomás, ahová utazni fog István?
4: Hát van terv, csak arról nem szoktam beszélni.
3: Majd, ha megvalósul, majd ugye?
4: Visszajöttem.
3: Egyébként csodálatos fényképeket hozott, nyilván ezek csak ízelítők a világ különböző tájairól. A Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap párat megnézhetnek a hallgatók is. Melyik volt a legjobb hely, ahová bármikor visszamenne? Még akár úgy is, hogy egy másik állomást most egy kicsit tovább csúsztat, és nem oda utazik, hanem oda visszamegy.
4: Hát nekem nagyon tetszett Tájföld, az Andamán tengernek a szigetvilága, ahol karsztos szigetek vannak, és teljesen kicsipkészte a tenger a szigeteknek az alját. Ez egy különleges, ahol a James Bond sziget is van, többek között a Koh Samui és a többiek, tehát az egy nagyon szép és nagyon, nagyon barátságos hely. Egyébként a tájföldiek úgy köszönnek, hogy légy te is mosolygós.
3: Hát köszönjük szépen, legyünk mindannyian mosolygósak. Demény István fotográfus volt az országjáró vendége.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai harmadik feladványunk így hangzott: kinek a nevét viseli Szolnok múzeuma, amely a Kossuth téren látható. Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét árulj el nekünk, legyen kedves.
5: Jó napot kívánok, Pintér Györgyi.
3: Györgyi, hát kinek a nevét viseli a múzeum?
5: Damjanich János.
3: Damjanich János járt egyébként Szolnokon, ismerős erre fele?
5: Egyszer voltam nagyon régen, 22-24 éve körülbelül, és voltam a Damjanich János múzeumban, és nagyon emlékezetes volt.
3: Hát nyilván ezért is tudta ilyen gyorsan a választ. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, és hamarosan vendéglátóink ajándékával csönget a postás.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Pontosan 17 óra van, az országjárom a Szolnokra hívogatja önöket egészen 4:30-ig. Már is folytatjuk, van még kincs, érték, érdekes egyéniség itt az országjáró kínálatában, úgyhogy maradjanak továbbra is velünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Beslin Bettina.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre. Legkevesebb 16-an meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és az Irán közötti harcokat lezáró, a héten megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő Libanonban a kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következtetnek, ha az agresszió folytatódik. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz elők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régiót tegnap óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3-an vesztették életüket. Az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli Herszoni régióban pedig 28-an megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Késes támadás történt az oroszországi Krasznodárban. A támadó egy nőt megölt és további 5 embert megsebesített egy dél-oroszországi település egyik bevásárló központjában. A tettest elfogták, a rendőrség megkezdte a kihallgatását. Idehaza elkezdődött a múzeumok éjszakája. A rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter úgy fogalmazott, a múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéj félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai filmstábja a Stadionok állomás alagúti részében forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit, a közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a filmgyártás fontos része az ország gazdaságának, egyúttal elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért. Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek a nyugati helyett. Emellett jelentős menetrendváltozásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén, azaz most. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Most pedig a várható időjárásról. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat, egy-egy zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei-tó 26, a Tisza-tó 24 fokos.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
4: Nagykörűben a napokban tartották meg a nagy cseresznyevásár elnevezésű rendezvényt.
5: Ami jó hír, hogy igazán jó minőségű cseresznyét tudtunk az idén kínálni. Ami a legfontosabb és legörömtelibb, hogy a utóbbi pár év cseresznyelégy inváziója után alig találunk a csapdákban cseresznyelégy nyomot, tehát ami a laikusabbak is értsék, ugye, ami a kukacot okozza a cseresznyében.
4: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
6: Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
7: 10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
6: Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
7: 10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
6: Történelmi rangadó. Június 22-től új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Az országjáróban Szolnokra hívogatjuk Önöket. Az 1902-ben alapított szolnoki művésztelep egyik a legrégebbi folyamatosan működő művészi csoportosulásnak Magyarországon, mivel tagjait általában úgymond laza kohézió jellemezte, a szolnokiak eszmei stiláris és tematikai jellegzetességei nehezen körvonalazhatók. Egyébként mind a mai napig festőművészek, szobrászok, képzőművészek inspiráló közege, otthona a szolnoki művésztelep. Mivel a művészekre évtizedekre visszamenőleg hatott a szőke Tisza varázsa, a festőművészek szép számmal alkottak tájképeket itt az idők során. A folytatásban is érkezik hozzánk egy fiatal festőművész hölgy, akinek képalkotása letisztult, fiatalos, lendületes, és persze ilyenek tájképei is, amelyek különleges hangulatot, egyéni látásmódot tükröznek. Hogy mit jelent számára a természet nyugalma, hogyan hallja meg és hogyan tolmácsolja a táj hívószavát, csendes suttogását, már is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az országjáróval, Szolnokra hívjuk Önöket negyed hatig. Yeah.

0: Nyári zápor mossa az utunkat, mi is így jártunk szó szerint, és az ingünk is elázott. Hát nagy nehezen itt menedékre találtunk, de a természet szomjazott erre az esőre, az biztos, főleg a nagy meleg után. Itt a folytatásban pedig egy fiatal festőművész, tájfestő érkezett hozzánk, debreceni Fanni kezi csókolom, majd hogy nem egy ilyen rögtönzött kiállításnak lehetünk részesei. Majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán láthatják az alkotást, és de mit hozott magával?
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm a felkérést. Két tájképet hoztam magammal, amiknek az a titka, hogy ezek plener készültek. Erdély tájat ábrázolnak. Egy picit elvontabb kivitelezésben.
0: Tehát... De mi ebben az elvont? Ha az ember ránéz, akkor a szemnek olyan megpihentető.
1: Örülök, hogyha ezt sugározzák magukból. Tulajdonképpen nem topografikus hűséggel másolom, ábrázolom a tájakat, hanem csak kiindulok a látványból.
0: Érzelmi pontosságok vannak benne, akkor fogalmazzunk így.
1: Érzelmi, érzeti és szimbolikus tartalom.
0: És milyen színeket használt? Erdélyi tájak, szóval itt tényleg látszódik. Benne van a tűz meg a varázs.
1: A tüzesség az szerintem jellemző az én koloritomra. Szeretem használni színeket, hiszen festő vagyok, tehát ez az egyik célja is a festészetemnek, hogy használjam a színeket.
0: És ezeket a képeket, amiről most beszélünk, hova tudja elképzelni? Tehát milyen környezetben, ha nem egy kiállításon vagyunk? Mondjuk, ha valaki ezt megvásárolja, mert miért ne? Mert a kép akkor így élhet tovább.
1: Hogyha valaki megvásárol, és esetleg az otthonában kiteszi, én annak nagyon örülök, mert van ezeknek a képeknek egy kisugárzása, üzenete, és hogyha az ember a hétköznapjaiban ezt a környezetébe beépíti, és nem feltétlenül egy múzeumban, vagy a műterem sarkában pihennek, akkor tulajdonképpen betöltik a funkciójukat, bár nem azért készülnek alapvetően, hogy ki legyenek állítva, vagy valahol legyenek, ezek belső indítatások.
0: Az alkotó kifejezze magát.
1: Így van. Tulajdonképpen kikristályosodásai valamilyen belső mondani valónak, de ha valakinek ez tetszik, és a saját életterébe elképzeli, és a mindennapjaiban ezt nézi, akkor ez egy plusz pozitív dolog, én úgy gondolom.
0: És ez a fajta művészet, ami ugye a festészet, az ön világa, ez hogyan kerül az ön látókörébe, hogyan kapcsolódik el itt a szolnoki művészteletnek is van köze mindehhez?
1: Abszolút. Hát ugye Szolnokon elég nagy hagyománya van ennek. 1902 óta létesült itt művésztelep, és azóta is folyamatosan kisebb megszakításokkal, de folyamatos alkotó munka zajlik rajta. Én belecsöppentem középiskolás koromban ebbe a környezetbe. Már amikor fogékony voltam arra, hogy szeretnék ilyen irányú tanulmányokat végezni, folytatni, és egy olyan szellemi környezetbe csöppentem a szolnoki művésztelepen, ami nagyon-nagyon jó módon hatott rám.
0: És kik, akik mesterek, akik ott vannak a sorban, és azt mondja, hogy az ő nyomdokain indult el, és onnan próbálja magát megtalálni, formálni?
1: Tulajdonképpen az alföldi festészet hagyományból bárkit említhetnék, akik esetleg Szolnokon is jártak, és nagyon kiemelni Mednyánszky László mindenképpen, vagy Koszta József, Tornyai József. Tehát az alföldi festészet képviselői mindenképpen hatottak rám, és én mindig azt mondom, hogy nem hiába születtem oda, ahova születtem.
0: Mint Szolnokra?
1: Így van, így van. Úgyhogy ezeket a hagyományokat követem én is. Erre rátaláltam, és próbálom ezt egy kortárs környezetben megfogalmazni és tovább vinni.
0: Mert ha nem Szolnokon születik, akkor lehet, hogy másképp alakul mindez már. Mondjuk akkor is festészettel foglalkoznak, csak más lenne a kifejezési módja, vagy az ábrázolási módja?
1: Hát ezt ugye nem lehet megmondani, de minden bizonnyal más benyomások hatottak volna rám.
0: Hát ez a nagyon szolnokias, hogyan tud lenni az ember?
1: Nem feltétlen szolnok, de mondjuk az alföldi festészet. De ki tudnám emelni azt, hogy például a Tiszának és az Agyvának a közelsége hogyan alakul az én festészetemben. Nekem a szívem csücske az Agyva, és előszeretettel festem, előszeretettel választom témaként. Ha mondjuk a Dunántúra születek, vagy a Balaton környékére, akkor valószínű, hogy a Balaton lenne az a tájjelem, amit szívesen felhasználni.
0: És hogyan dolgozik? Ki megy a helyszínre, ott van, vagy fényképezőgép, és hazavisz, és utána majd ott szépen elmélkedik meg magában feldolgozva, hogy mi az, amit megpróbál önmagából kiadni, visszaadni a vásznon.
1: Ez mind a kettő érvényes, mind a két lehetőség. Nagyon szeretek vázlatolni a szabadban. Ezt hívjuk ugye plener festésnek. Ez a két kép is plener készült. Kimegyek a tájba, pár órát eltöltök ott, magamba szívom azokat a benyomásokat, amelyek ott vannak, és gyorsan megfestem a képet. Ugye hát itt kisméretű képekre van lehetőség, vagy vázlatok készítésére, és később ezeket a vázlatokat beviszem a műterembe, fotózok is, és ezek alapján a vázlatok, a benyomások és a fotók alapján tovább dolgozom, tovább érlelem magamban a dolgokat, és aztán nagyobb méretű képeket is létrehozok ennek nyomán.
0: Ön egy gyors alkotó, tehát könnyen elkészül a kép, vagy pedig elteszi, előveszi, igazít rajta?
1: Na, ez is mind a kettő verzióban meg szokott valósulni. Természetesen, amikor az ember kint van és kint dolgozik, akkor rendkívül gyorsan kell dolgozni. Pillanatok alatt megvan a kép.
0: De van annak is ugye egyfajta felhajtó ereje, ha az emberre rákényszeríti a külső körülmény, hogy alkosson, mert akkor ott összpontosít minden egyszerre, és ráfókuszál.
1: Abszolút. Ilyenkor a koncentráció az rendkívüli módon kiéleződik, és ez egy nagyon fontos tényezője egyébként a képkészítésének. A műteremben pedig többször előveszem, többször dolgozok rajta, és az is előfordul, hogy akár egy évre vagy két évre félreteszek egy képet, és érlelődik, dolgozom magamban, gondolkodok, és nem feltétlenül van meg elsőre a megoldás, de hogyha később előveszem, akkor előfordul, hogy rögtön tudom, hogy mit kell rajta.
0: Az érdekes, elteszi, akkor van valami képzelete, gondolatvilág arról az alkotásról, lehet, hogy azt mondja, hogy nem is annyira jó ez, amiért ön kigondolt, de ha előveszi két év múlva, akkor azt hogyan látja? Mennyiben változik meg ez a két év alatt mondjuk az ítélet arról a képről, alkotásról?
1: Hát ezt úgy szoktuk mondani szakmai körökben, hogy friss szemmel ránézünk. Nyilvánvalóan mindeközben én festek, dolgozok, egy csomó másik képen dolgozok, és gondolok.
0: Fejlődik az ember közben.
1: Így van, természetesen. Viszont hát nem mindig van meg az a megoldás. Nem mindig tudja az ember, hogy mi az az utolsó befejező momentum, amit végre kell hajtani a képen, és sokszor ilyenkor félreteszem inkább, ilyenkor a kép egy kicsit lehet, hogy megfárad, de hogyha később előveszem, akkor friss szemmel ránézve.
0: És az jó érzés, mikor látja, hogy ezt én csináltam, mert azért ott valami van, tehát nem olyan rossz ez, mint gondoltam akkor, vagy jobb annál.
1: Igen, abszolút ezt tudom mondani, hogy sokszor az van, hogy előveszem később, és akkor, sőt, nagyon sok képet egyébként van, hogy félbehagyok, azért, hogy a frissességét megtartsam, és amikor előveszem, akkor úgy vélem, hogy tulajdonképpen kész is van.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm.
2: Ezzel a gondolattal, ezzel a színes képpel hagyjuk most elszólnokot. Volt ma itt kánikula, forróság, nyári zápor, sok-sok minden, gólyalábas vásári komédiások, festészet, bábjáték, Tiszavirág fesztivál, ugye ez volt a helyszín. De az országjáró csapata most tovább robog. Egyébként holnap majd keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán mai képes beszámolónkat, jövő héten pedig új játékkérdésünket. Jövő héten pedig a szőregi rózsa ünnepre hívogatjuk majd önöket délelőtt 10-től és délután 14:30-tól. A mai műsort itt Szolnokon készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Petelilla, Karai Aladár, Misányi Olivér, Tóth Attila, Ludas Dezső és Halupa Gábor, hangmérnök kollégáink Kuklis Béla, Galló Dániel és Súlyog Bálint. A zenéket Radics Zsuzsa szerkesztette, az adást egyúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk utaztak országjáró jövő szombaton, és ne feledjék, ma múzeumok éjszakája országszerte, illetve a Kossuth Rádióban 20 órától. Szilviát hallották, jövő szombaton várjuk Önöket!

0: Magyarországot.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.
4: Nemzeti Sportkrónika.
5: Döntőbe jutott a magyar férfi kartcsapat a Vívó Európa-bajnokságon. Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmes a nyíltvízi úszók világkupa sorozatában. Az Egyesült Államok válogatottja is 32 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Törökország és Haiti viszont biztosan búcsúzik a csoportkör után. Köszöntöm a hallgatókat! A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
4: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: Aranyéremért vívhat Antoniban a férfi karcsapat. A Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András és Szilágyi Áron összetételű négyes az elődöntőben az olasz válogatottat győzte le 45-36-ra. Franciaországból Keszi Dóra tudósít.
6: Férfi kard válogatottunk döntőbe jutott, az majd este 8 óra 20 perckor kiderül, hogy milyen színű érmet tudnak hazahozni a fiúk, de hát amilyen zseniálisan vívnak, én azt gondolom, hogy abszolút az aranyéremre is esélyük van. Egyébként meglepetésre a románok megverték a francia hazai válogatottat, úgyhogy a románok ellen viszont a milyen nagyon jól tudnak vívni, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg esélyesek vagyunk az aranyéremre. De akkor beszámolnék még így a mai nap történéseiről, mert hát ugye sajnos pénteken nem zártunk sikeres napot a csapatversenyeket illetően. Noi Cardozóink a negyedik helyen, még férfi párbajtőr válogatottunk a hetedik helyen zár. És hát mindkét csapattól ott is érmet vártunk mi is, és ők maguk is így érthető módon. Ok Máté például szűktavúan csak annyit mondott az első folyamán tegnap, hogy hát ez van, de hát holnap is fel kell a nap, megyünk tovább. Ők egyébként ma reggel már haza is utaztak, és VB előtt, érulet előtt most számukra egy hét pihenő következik. Tehát a mai szombati napon ugye a férfi kardozóink és női törválogatottunk volt érdekelt. Bár a program szerint a nő törfegyver nem volt kiírva hamarabb, mégis férfi kardozóink léptek pástra korábban, hiszen nekik a 16-ban is kellett egy mérkőzést vívni, mégpedig Svédország ellen. De hát az nagyon sima lett, egyébként 45-13-ra nyertek a miénk, ott a újonc Dalos Benedek is beszállt a mérkőzésbe, és hát nagyon szépen, ráadásul 2-5-0-ás és egy 5-1-es győztes asszót vívott. Közben női törzőink 8 között megkezdték szereplésüket, számukra az örök mumus Ukrajna következett. Hát felváltva, hol a miénk, hol az ukránok vezettek, azonban 6. asszóban Alina Holozniuk 5-2-re legyőzte Pásztor Csórát, és az elint utána végig tartani tudták keleti szomszédaink, úgyhogy Szóra sajnos még befejező emberként is nagyot küzdött, de így is 45-39 lett a vége, úgyhogy számunkra a női törben helyosztókkal folytatódott a nap. Eközben férfi kardozóink második mérkőzésüket is letudták a legjobb négyért, a spanyol válogatott a harmadik asztóit tudott csak vetetni 15-12-re, de jött Szilágyi Áron és egy 8-0-ás asztót ívott, úgyhogy megnyugtató előnyt tudott szerezni a csapat, és hát ezt nem is adták ki a kezükből a srácok, úgyhogy 45-30 lett annak a mérkőzésnek a vége. A délután folyamán női törődőink Lengyelország ellen folytatták az 5-6. Helyért. Itt a negyedik asztóig vezettünk 20-18-ra. Hát sajnos Pásztor Flóra itt is vívott a -5-ös asztót, úgyhogy ez azért rányomta a bélyegét a mérkőzésre, és hát 45-33-ra kikaptak a miénk, így a 8. helyet szerezték meg a nap folyamán. És hát a lányok asztója után vívta a férfi kard válogatottunk elődöntőjét az olaszok ellen, amely nem a szokásos felállásba lépett pástra, ugyanis egyik húzó emberük Luca Curatoli térdét, ugyanis pont az Európa-bajnokság előtt műtötték, így őt most Cosimo Bertini helyettesítette. Hát ezen kívül egyébként a tavalyi világbajnok összeállításban érkeztek ellenfeleink, úgyhogy egy nagyon erős olasz válogatottat sikerült most legyőzni a fiúknak, amilyenik ugye Szilágyi Áron, Szatmári András és Rab Krisztián felállásban vívtak, a fiatal Dalos Benedek most nem állt be a mérkőzésbe. És hát érdekesség, hogy az olaszok nem is vezettek egyszer sem, bár próbáltak közeledni, de végül a miénk tényleg magabiztosan győztek 45-36-ra, és bejutottak ezzel a fináléba, amely várhatóan 8 óra 20 perckor kezdődik. Sajnos minden egyes nap van csúszás, de azért a pódiumos mérkőzéseket többé-kevésbé tudják tartani a szervezők, úgyhogy az otthoniakat is arra kérem, hogy turkoljanak majd a fiúknak 8 óra 20 perctől.
5: Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert a női 10 kilométeres versenyszámban a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának negyedik állomásán, szombaton a portugáliai Setúbalban. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint a viadalt a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Mósa Johnson nyerte. Labdarúgással folytatjuk. Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília. A C csoport második fordulójában, Philadelphiában a magyar idő szerint ma hajnalban 3-0-ra győzte le Brazília Haitit. Ezzel a karibi együttes lett az első csapat a világbajnokságon, amely már biztosan búcsúzik a csoportkör után. A Brazília Haiti találkozót követően a rutinos középpályás Casemiro nyilatkozott.
0: A győzelmen túl azt tetszett a legjobban, hogy a csapat az első perctől kezdve az utolsóig végig fegyelmezett volt. Nagyon jó meccset játszottunk. Tudjuk, hogy a világbajnokságon nincs könnyű mérkőzés, láttunk meglepő döntetleneket, és azt is, hogy nagyon erős csapatok kaptak ki. Úgy érzem, az első meccs miatti feszültséget mostanra sikerült magunk mögött hagynunk. Ezúttal jól játszottunk, felszabadultan, de persze tudjuk, hogy még mindig rengeteget kell fejlődnünk.
5: Szintén a C csoportban nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is. Az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0-ra Bostonban. Ismael Saibari találatával már 70 másodperc után megszerezte a vezetést az előző torna meglepetés csapata. Ez az előny pedig egészen a meccs végéig kitartott. Az Eindhoven játékosát, a gólszerző Saibarit hallják.
0: Mindannyiunk szem előtt egy cél lebeg, ugyanarról álmodunk. Szeretnénk minél tovább jutni ezen a világbajnokságon. A pályán kívül is összetartunk, mint egy igazi család. Örülök a gólomnak, de a legfontosabb az, hogy nyertünk, és szeretnénk az utolsó mérkőzésünkön is győzni.
5: Második mérkőzését is megnyerte a VB-n a társházigazda Egyesült Államok csapata. A D csoportban az amerikai válogatott ugyanis 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már a 32 közé jutott. A négyes másik mérkőzésén Santa Clara-ban Paraguay egyfél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes meglepetésre így már biztosan nem juthat tovább csoportjából. Arda Güler, a Real Madrid fiatal tehetsége szomorúan értékelt az újabb vereség után, de már előre is tekintett nyilatkozatában.
0: Rendkívül sajnálom az egészet, bocsánatot kérek a török emberektől. Kínos ez az eredmény, és a jövőben mindent megteszek majd ennek a feletetéséért. Keményen próbálkoztunk, de semmi sem sikerült. Gólokat kellett volna lőnünk, és meg kellett volna nyernünk ezeket a meccseket. Végtelenül szomorúak vagyunk, mindenki sír az öltözőben. A következő tornákon mindent megteszünk azért, hogy javítsunk.
5: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia Japán mérkőzést rendeznek. A svédek az első meccsükön 5-1-re legyőzték Tunéziát. Csongvai Áron, aki Svédországban az AIK-s Stockholm együttesében játszik, így várja a svéd-holland mérkőzést. A kétszeres magyar válogatott középpályást Szabó Bence kérdezte.
7: Mindenki abban reménykedett, amit itt beszéltem a többiekkel itt a svéd csapattársaimmal, hogy azért Tunéziát sikerül majd megverniük, és akkor utána két nehezebb mérkőzésen meg majd eldől, hogy esetleg tovább tudnak-e jutni a csoportból. De szerintem azért egy ekkora szintű ilyen magabiztos győzelemre még ők se számítottak. Azért szerintem ez egy ilyen igazán önbizalmat adó győzelem volt, ami így a későbbiekre nagy előnyük lehet. Szóval tényleg nagyon nagy öröm volt számukra, meg kicsit úgy éreztem, hogy ez az ilyen nagyon magabiztos győzelem egy kicsit talán meg is lette őket, de azért abba bíztak bőven, hogy van olyan erős csapatuk, hogy azért Tunéziát le tudják győzni, és akkor most jönnek majd a igazán érdekesebb mérkőzések.
8: Hát igen, a folytatás Hollandia ellen, egy európai rivális ellen. Mi az, amit vársz ettől, meg a csapattársaid mit várnak?
7: Én úgy érzem, hogy most ugye ez a nagy győzelem az első meccsen azért egy önbizalmat adhat a svéd válogatottnak. Attól függetlenül, hogy természetesen azért Hollandia ellen játszanak, akik hát nem is a végső győzelemre nagy esélyesek, de azért mégiscsak egy nagyon erős válogatottuk van. De most így ők ugye x-eltek az első mérkőzésen, kicsit nagyobb önbizalommal mehetnek bele a svédek. Itt nagyon várják az emberek a mérkőzést, és bíznak abba, hogy tudnak elérni valamilyen eredményt.
5: A svédek tehát magyar idő szerint ma 19 órától a hollandokkal csapnak majd össze. Ronald Koeman, a hollandok szövetségi kapitánya szerint a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeresre és Alexander Isakra is külön oda kell majd figyelniük. A hollandok szövetségi kapitányát hallják most.
0: Kiváló játékosok, de nem félünk tőlük. Nagyon jól teljesítettek a tunéziaiak ellen. Gyorsak, erősek és képesek gólt szerezni. Így mindenképp számolnunk kell velük. De az egész svéd csapattal számolnunk kell. Az biztos, hogy a csatárok kiemelkedően teljesítenek. Ugyanakkor a mi csapatunk is erős. Így bízunk abban, hogy 3 pontot ünnepelhetünk a meccs végén.
5: A 19 órakor kezdődő Svédország-Hollandia, valamint a 22 órakor kezdődő Németország-Elefántcsontpart összecsapást is élőben követhetik majd a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. A Ferencváros labdarúgó csapata felkészülési mérkőzésen 6-1-es sikert aratott a Tiszakécske felett. A mai volt az új vezetőedző Borbé Balázs első találkozója a zöldfehérek kispadján az Eto FC elhagyása óta. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. A viszonthallásra.
4: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Fél hat, jó napot kívánunk! Ciprus Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina főbb híreink, először röviden. Itthon életbe lépett a vörös kód, kánikula és hőségriasztás külföldön is van, ahol 40 fok fölé is kúszhat a hőmérőhiganyszála.
10: Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre, Irán ezért újra lezárta a hormozi szorost a hajóforgalom elől.
9: A kulturális területen dolgozók megbecsülésének fokozását hangsúlyozta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a múzeumok éjszakájának országos megnyitóján.
10: Holnap többfelé és több hullámban várható záporzivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megérkezett az első komolyabb hőhullám Magyarországra. Van, ahol még most is 35 foknál is melegebb van. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokú riasztást rendelt el. Életbe lépett a vörös kód is, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A vidéki nagyvárosokban és a fővárosban több helyen párakapukat és ivókutakat helyeztek el. A MÁV pedig vízosztással készül a fő pályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Részletek Brieska Dániától.
11: Életbe lépett a vörös kód.
12: Jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, az intézkedés várhatóan keddi félig marad érvényben.
11: Különösen figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő személyekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre. Mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre.
12: A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vörös kód célja, hogy felhívja a figyelmet a rendkívüli helyzetre.
13: Tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli.
12: Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére keddéj félig. Autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem, erre már az élő környezetért felelős minisztérium hívta fel a figyelmet, és a rendszeres folyadékfogyasztás fontosságát hangsúlyozta.
14: Itt a nyár, itt a forróság, ami bizonyos...
12: Budapest több pontján, például a Deák térnél párakapuknál lehet hűsölni, a sűrűn lakott részeken pedig pár száz méterenként ivókutak is vannak, hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester.
14: A Budapest Go applikáción egész pontosan meg tudod nézni, hogy hol van a hozzád legközelebb lévő ivókút. Igyátok a csúcsminőségi budapesti ivóvizet, és vigyázzatok magatokra a nyári napokon.
12: A hőségriasztás miatt vizet oszt a MÁV csoport is.
15: Lánybúcsúra megyünk, és csak alkohol volt nálunk, szóval ez most szerintem életmentő lesz.
12: Az utasok naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet kaphatnak a budapesti főpályaudvarokon, valamint több vidéki vasút és autóbuszállomáson. A kánikulában megteltek a strandok, a Tiszatónál is mindenki hűsölt.
16: Szeretjük, mert viszonylag kicsi a forgalom, ez nagyon fontos.
12: A Balaton is népszerű a hőségben. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azt mondja, a szolgáltatók felkészültek a szezonra.
17: Minden szolgáltató nyitva van, és azt gondolom, hogy aki a Balatont választja, az kiváló strandolási lehetőséget, nagyszerű gasztronómiai és aktív turisztikai programot vehet igénybe.
12: A hétvégén helyenként akár 37 fok is lehet, hangsúlyozta Fejős Ádám meteorológus, tartós kánikulára kell számítani.
18: A hajnali órákban sem esik vissza érdemben annyira a hőmérséklet, hogy pihentető lehessen az alvás, gondolok itt például a 22-23 fokos hőmérsékleti minimumokra, amik kiemelten extrém trópusi éjszakát is eredményezhetnek. Ki van adva a figyelmeztetés a magas napi középhőmérséklete, ez 25 fokos középhőmérsékletet jelent.
12: Fejős Ádám ugyanakkor hangsúlyozta, fokozódik majd a füllettség, vasárnap szinte bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé 30 mm csapadék is hullhat rövid idő alatt.
9: Tovább tombol az extrém hőhullám Európa szerte. A tikkasztó, akár 40 fokot is elérő forróság az embereket és az állatokat is megviseli. Németországban a folyópartokon keresnek menedéket a helyiek, de az állatkertek lakói is extra törődést igényelnek. Franciaországban a hőségriasztás miatt még az érettségi vizsgákat is el kellett halasztani. A spanyol fővárosban pedig hivatalos klímamenedékké nyilvánították a légkondicionált piacokat. Buka Bence és Mikia György összeállítása.
19: A Németországot folytogató 35 fokos kánikula az állatokat sem kíméli. Az állatkerti gondozók azt mondják, minden állat máshogy viseli a szélsőséges körülményeket. A madarak például kifekszenek a napra és porfürdőt vesznek, a pingvinek pedig szívesen mennek a vízbe hűsölni. Sok állatnak, például az orángutánoknak is a szokásosnál több innivalót adunk, fogalmazott az állatkert szóvivője. A Bajor fővárosban eközben napozók lepték el az Izár folyó partját, mások a vízben úszva próbálnak menekülni a nyári hőség elől. Próbálom védeni magam, és igyekszem minél hamarabb árnyékba húzódni, vélte egy müncheni nő. Franciaországban is extrém hőség tombol, a megyék mintegy felére kiterjesztették a hőségriasztást, több kulturális és sportrendezvényt töröltek, máshol egy héttel elhalasztották az érettségi vizsgákat. A kánikula csúcspontja hétfőre várható, akár 40 Celsius fokos maximumokkal. A spanyol fővárosban eközben a légkondicionált fedett piacok lettek a legnépszerűbb találkozóhelyek. A hőség miatt megugrott a ventilátor és klímaeladások száma. Voltak boltok, ahol az elmúlt héten megtízszereződtek az eladások.
9: Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre. Legkevesebb 16-an meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága ezért újra lezárta a hormozi szorost a hajóforgalom elől.
20: Az Egyesült Államok és az Irán közötti harcokat lezáró keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban J. Devens amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben amerikai források szerint elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, hogy újrakezdjék a Washington és Teherán közötti megbeszéléseket.
9: Ismét civil áldozatai is vannak az orosz-ukrán légicsapásoknak. Moszkva Herszont és Harkivot, Kijev pedig a Krím-félszigetet támadta. Részlete kíváncsik Attilától.
21: Civilek is meghaltak Harkivban, amikor a kelet-ukrajnai megye központot érte orosz támadás. Egy férfi személyautójába drón csapódott, egy másik helyi lakos holttestére pedig egy ház romjai alatt találtak rá a mentő alakulatok. A dél-ukrajnai Herszont is találat érte, ott egy ember életét vesztette, 30-an pedig megsebesültek. Az ukrán válaszcsapások ezúttal az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigetet célozták. Jelentős a kár a tavriai hőerőműben és a szevasztopoli kikötői hálózatban is. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra figyelmeztette Alekszandr Lukasenko fehér orosz államfőt, hogy egy hetük van leszerelni az orosz drónok precíz irányítására szolgáló, fehér Oroszországban felállított jelátjátszó állomásokat. Máskülönben katonai erővel semmisítik meg azokat. Zelenszky elnök kiemelte. A Fehér Oroszországgal határos északi részen főleg Csernyiv megyét érik naponta orosz dróncsapások. A találatok rendkívül pontosak a Minszk által jóvá hagyott jelátjátszók miatt.
9: Az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormány által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések kellettek ahhoz, hogy októberben lezárulhasson a Magyarországgal szemben indított hetes cikkely szerinti eljárás. Ezt mondta tegnap Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, a folyamatot már a jövő héten el kell indítani. Az M1-en nyilatkozó elemző szerint egyébként eredménytelen a 8 éve indult eljárás. Barna Péter összeállítása.
1: Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Roberta Metsolával, az Európai Parlament néppárti elnökével tárgyalt. A találkozón a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás lezárásáról is egyeztettek. Sikeres találkozón vagyunk túl az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával. Ezt írta Magyar Péter a közösségi oldalán hangsúlyozva, egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni az előző kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt Magyarország ellen indított hetes cikkelyes eljárást. Magyar Péter azt is közölte, meghívta Magyarországra Roberta Metsolát, és arról is megállapodtak, hogy ősszel beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Az Európai Parlament elnöke is a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről. Roberta Metsola kiemelte, bízik abban, hogy továbbra is együtt fognak dolgozni annak érdekében, hogy az emberek élete könnyebb, igazságosabb és biztonságosabb legyen. A hetes cikkely szerinti eljárást még 2018-ban a Sargentini jelentés elfogadása után indította az Európai Parlament Magyarország ellen. A folyamat azért kezdődött, mert az Európai Unió szerint Magyarországon a jogállamot és a demokráciát érintő leépülés volt tapasztalható. Az eljárás akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetett volna. A témát az Európai Tanácsban is rendre napirendre vették, és Magyarországnak többször be kellett számolnia a különböző elnökségeknek.
3: A legfontosabb célunk az volt, hogy az Európai Parlament rövid időn belül, záros határidőn belül zárja le a Magyarország ellen 8 éve indított hetes cikkelyes eljárást.
1: Őszre lezárulhat a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről már pénteken beszélt a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter kiemelte, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás, és a közelmúltban benyújtott több mint 110 oldalas jogszabálycsomag.
3: Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritáshatóság jogköreinek az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament, ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kelljen mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni, ez fontos.
1: A századvég politikai elemzési igazgatója szerint a hetes cikkely szerinti eljárás az elmúlt 8 évben eredménytelen volt.
22: Ez egy politikai nyomásgyakorlási eszköz Magyarországgal szemben.
1: Kiszeli Zoltán az M1-en arról beszélt, az ilyen eljárásokkal az Európai Parlament nem csak Magyarországgal, hanem Lengyelországgal szemben sem ért célt.
22: Látjuk, hogy nem volt eredményes, Lengyelországgal szemben sem volt eredményes korábban, és hát a 8 év volt 18-tól egészen a mostani választásig, ami eltelt, és itt sem ért el a parlament vagy Brüsszel érdemi eredményt.
1: Kiszeli Zoltán hozzátette, a magyar emberek többségének véleménye változatlan a migráció, Ukrajna és a szuverenitás kérdésében.
20: Meg kell állítani az Európa felé áramló illegális migrációt, mondta Magyar Péter az uniós csúcs után. A miniszterelnök előzőleg részt vett a migrációs munkacsoport ülésén, ahol 19 tagállam írta alá az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének szóló levelet, amelyben többek között azt írták, lehetővé kell tenni a migránsok visszaküldését, illetve táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül. A kormányfő elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést, miközben láthatóan hangulatváltozás van Európában az illegális migráció ügyében. Dorogi Zsuzsanna és Brieska Dániel összeállítása.
23: Az Európai Unió évek óta próbál megoldást találni az illegális bevándorlás problémájára, ezért született meg a migrációs paktum, amelynek végrehajtása immár kötelező. Magyarország azonban azt jelenlegi formájában továbbra is elutasítja. Pósfai Gábor belügyminiszter a hét elején azt mondta, hogy legfeljebb a technikai segítségnyújtást tartjuk elfogadhatónak, a kvótákat nem. Dóce Edit, a Migráció Kutató Intézet vezető elemzője szerint Európában többen is ellenzik a kvóták szerint. érinti elosztást.
2: Abszolút nincsen egyedül a magyar kormány, hogy a migránsok átvételét vagy a migránsok utáni fizetéseket nem igazán szorgalmazza. Itt különösen az uniós tagállamok részéről az első opció esetén volt egy nagyobb ellenállás, hogy nem szeretnék átvenni a migránsokat. Korábban a német szövetségi kormány, de még Dánia is, meg Hollandia is még azért ezt nyilatkozta, hogy ők is inkább befelé hajlanak.
23: Pénteken az uniós csúcs helyszínén 19 tagállam vezetője, köztük Magyar Péter is aláírta azt a levelet, amiben szigorúbb fellépést követelnek az illegális migrációval szemben.
3: Nagyon örülünk neki, hogy csatlakoznak ehhez az illegális migráció elleni küzdelemhez.
23: A miniszterelnök azt mondta, új megoldásokra van szükség, lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen küldeni a migránsokat, illetve működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Úgy vélik, hogy a tagállamok demokratikus döntésének kell lennie, hogy kik léphetnek be, és kik maradhatnak az országban. Céljuk, hogy visszaszorítsák az embercsempészetet, és hatékonyabb legyen a kitoloncolás. A levelet az Európai Bizottság, az Európai Tanács elnökeinek, valamint a Soros elnökségnek címezték. Magyar Péter az Európai Bíróság által Magyarországra kiszabott büntetéssel kapcsolatban azt mondta, nem tudja elfogadni, hogy miközben láthatóan megváltozott a hangulat Brüsszelben a migráció kérdésében, Magyarországnak még mindig napi 1 millió euró büntetést kell fizetnie. Mint mondta, a bírósági ítélet éppen azt kéri számon, amiért a 19 tagállam most küzd.
3: A napi 1 milliós büntetés azt meg kell oldani, tehát ez teljesen elfogadhatatlan. És ebbe segítenie kell az uniós intézményrendszernek is, többi tagállamnak is, hogy találjunk egy olyan megoldást, hogy ugyanúgy meg tudjuk védeni a határainkat, ugyanúgy kívül tudjuk tartani az illegális migránsokat, de mellette ne kelljen fizetni.
23: A miniszterelnök hangsúlyozta, több tagállam is jelezte, hogy a büntetés elfogadhatatlan és fel kell függeszteni. Magyar Péter kiemelte, az ügyben jövő héten folytatódnak az egyeztetések. Tagállamokkal, európai intézményekkel tárgyalnak majd arról, hogy ne kelljen bírságot fizetni azért, mert az országon kívül tartjuk a migránsokat.
9: A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor Bécsben az osztrák szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen.
6: A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Hangsúlyozta, a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, azaz a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről és az ukrajnai háborúról. A volt kormányfő szerint ezekben a kérdésekben a régi európai politikai elit elbukott.
9: A miniszterelnök szerint az Alkotmánybíróság tagjai tegnapi döntésükkel kimondták, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell. Magyar Péter azután szólalt meg, hogy a testület 7 tagja személyes érintettség miatt nem akart részt venni azon a tervezett ülésen, amelyen az államfő kezdeményezésére napirenden lett volna az alaptörvény módosítás kérdése. Ez érintette volna a köztársasági elnök helyzetét is. Sólyog Tamás tudomásul vette az alkotmánybírók döntését. Kara Barnabás és Mikia György összefoglalója.
7: Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani.

0: A testület 7 tagja személyes érintettség miatt nem akar részt venni a tervezett ülésen. Később több portál arról értesült, hogy további tagok is kizáradhatták volna magukat, ha Polt Péter nem veszi le napirendről az ügy tárgyalását. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a Sándor Palota a HVG megkeresésére. Hozzátették, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült információt megosztott a nyilvánossággal. Most, hogy a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének a pucs kísérlete elbukott, az érintettek egyetlen döntést hozhatnak, lemondanak, írta a közösségi oldalán Mellitei Barna Márton Tiszás képviselő. Magyar Péter Brüsszelben arról beszélt, Súlyog Tamás közjogi válságba sodorta Magyarországot. A miniszterelnök ezért kijelentette, az államfőnek távoznia kell.
1: Fellázadt az alkotmánybíróság a magyar köztársaság elnök ellen. Én azt gondolom, hogy itt a vége a történetnek. Tehát ha eddig nem lett volna közjogi válság, és eddig nem kellett volna lemondani, le kellett volna, de ha eddig nem kellett volna lemondani a Súlyog Tamásnak, akkor ma szerintem ő is érzi haladéktalanul távozni. Ez teljesen példátlan, ami történt.
0: Később a kormányfő egy videót is megosztott a közösségi oldalán, ahol arról beszélt, az alkotmánybíróság tagjai nemet mondtak Súlyog Tamás alkotmányos pucs kísérletére, és egyértelműen Selyem Zsinort küldtek neki.
2: Pontosan tudnia kellett volna, hogy az alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Súlyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
0: A miniszterelnök szerint Súlyog Tamás mellett Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell.
3: A Fidesz szerint a pénteki volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja.
4: Az ellenzéki párt azt írta, 2 hónappal a választás után ide jutott az 1000 éves államiságra oly büszke Magyarország.
3: A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását kezdeményezte a Tisza egyik képviselője. Szabó Tibor törvényjavaslata szerint a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell majd alapul venni. Megszűnne viszont a polgármesterek havi költségtérítése, és csökkenne a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Az indoklásban a politikus nemzetgazdasági érdekre, illetve a közpénzekkel való takarékos gazdálkodásra hivatkozik. Császár Attila összeállítása.
5: Reformjavaslatokkal érkezett a főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöksége a vidéki és településfejlesztési miniszterhez június elején. A találkozót követően Lőrinc Viktória közleményében szorosabb együttműködésről írt, majd folyamatos párbeszédet ígérte a polgármestereknek. Gémesi György, a MÖSZ elnöke akkor azt mondta, konkrét kérdésekről a hónap végén egyeztetnek majd, ezért a településvezetők fizetésének esetleges csökkentéséről sem esett szó.
6: Arra kaptunk ígéretet, hogy a hónap, június hónap második felében egy formális egyeztetés lesz a kormány és az önkormánytól között.
5: Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tiszás elnöke ugyanakkor már pénteken benyújtotta a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök díjazását szabályainak módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. A rendelkezéssel a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset szintjén fagyasztanák be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármesterei, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei, valamint a polgármesterek illetményét. Csökkenne a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökére vonatkozó illetményi szorzószám, és megszüntetnék több önkormányzati vezetőt, havi költségtérítését is. A kezdeményezés célja, hogy júliustól ne emelkedjenek automatikusan a juttatások. Magyar Péter pénteken Brüsszelben az uniós csúcs találkozó után tartott sajtótájékoztatón is megerősítette, hogy befagyasztják a polgármesterek fizetését, és elveszik tőlük a számla nélküli költségtérítéseket.
1: Befagyasztjuk a 25-ös szinten a polgármesterek és alpolgármesterek fizetését törvényi erővel.
5: A polgármesteri fizetések csökkentésével kapcsolatos korábbi tervre politikai oldaltól függetlenül tiltakozással reagált számos városvezető, köztük Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely első embere, valamint Lengyel Róbert, Siófok baloldali polgármestere is.
7: Hogyha a polgármesterek bérét lenyomják, akkor itt mindenki rosszabbul fog keresni.
5: Álláspontjuk szerint az önkormányzati rendszer

0: stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség. A miniszterelnök már május végén egy interjúban is arról beszélt, hogy jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az önkormányzati képviselők és a polgármesterek fizetése. A honatyák alapilletményére vonatkozó törvényjavaslatot az országgyűlés meg is szavazta.
1: A kulturális területen dolgozók megbecsülésének fokozását hangsúlyozta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a múzeumok éjszakájának országos megnyitóján. Tar Zoltán az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen kitért a kormány kultúrpolitikai céljaira is. Közben megnyílt Budapesten a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum időszakos tárlata az északi járműjavítóban. A múzeumok éjszakájához kapcsolódó eseményen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Illés Anna összefoglalója.
2: Véget vetünk több mint egy évtizede tartó éjszakának, ami a kultúrát és a múzeumokat is ellepte és magába foglalta.
3: Mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a 9 éve bezárt Iparművészeti Múzeumban, ahol megnyitotta az idei programsorozatot. Tar Zoltán a kormány kulturális területen megfogalmazott céljairól is beszélt. Felújítják az Iparművészeti Múzeumot, kezdeményezik a közgyűjteményekben őrzött nemzeti kulturális javak elidegenítésének tilalmát, emellett a kulturális szféra dolgozóinak megbecsülését, bérük rendezését is hangsúlyozta.
2: Már dolgozunk ezek mellett azon a törvénymódosításon is, amely lehetővé teszi a kicsinyes hatalmi érdekek miatt létrehozott, és akkor itt mondok egy betűszót, MNKK megszüntetését, és ezáltal helyreállítja az abba korábban beterelt intézmények függetlenségét. Megszüntetjük a közgyűjteményi területet is érintő központi kommunikációs korlátozást.
3: Tar Zoltán azt mondta, a múzeumok éjszakája olyan esemény, amellyel Magyarország azt is bizonyítja, hogy része egy nagyobb európai kulturális közösségnek.
4: Több mint 300 múzeum, kulturális színhely és a hozzájuk kapcsolódó tudományok mutatják meg több százezer honfitársunknak vidéken és a fővárosban azt, hogy mire képesek.
3: Erről már a miniszterelnök beszélt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni című közlekedésbiztonsági kiállításának megnyitóján. Magyar Péter úgy fogalmazott, az északi járműjavító különleges helyet foglal el a hazai kulturális életben.
4: Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy egy múzeum látogatáson itt találkoztak először a mozdonyok, repülőgépek, autók és hajók lenyűgöző világával. A világ számos országában a közlekedési múzeumok a legnépszerűbb családi programok közé tartoznak, mert egyszerre tanítanak, inspirálnak és szórakoztatnak.
3: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az eseményen arról beszélt, az elmúlt években a budapestiek és a vidékiek egymás ellen hangolásának, egy kulturális intézmény politikai célú kisajátításának lehettünk tanúi, amelynek következtében tavaly nyáron nem nyithatott meg az időszaki kiállítás.
5: Nagyon fontos dolog az, hogy ez a közlekedési múzeum most egy ilyen időszaki kiállítással itt ezeknek az ipari csarnoknak a díszletei között meg tud nyitni. Októberig ez a kiállítás itt nyitva lesz Kőbányán az északi járműjavítóban. Az a helyes, hogyha minél több olyan családbarát program van, ahol akár hétvégén, akár egy iskolai kirándulás keretében a fiatalok tudnak úgy szerezni információt a múltról, a jelenről és a jövőről, hogy ez egyszerre szórakoztat, egyszerre érdekes.
3: Az északi járműjavító megújulás előtt álló tereiben a közlekedési múzeum leendő új otthonában megtekinthető kiállítás szerdától vasárnapig 10 és 17 óra között látogatható.
1: Országszerte csaknem 400 intézmény 3000 programmal várja az érdeklődőket ma a múzeumok éjszakáján. A rendezvény kiemelt helyszíne ezúttal Sopron, a központi téma pedig a gasztronómia. Kócán Dávid összeállítása.
6: Kávékultúrától a borkultúrán át a vendéglátásnak a hagyománya és kultúrái, ezek mind vagy előadásban, vagy kóstoló formájában, vagy vegyes formában előfordulnak.
7: Ismertette a múzeumok éjszakája soproni programját Tóth Imre múzeumigazgató. A városban éjszakába nyúlóan látogatható a többi között a Tűztorony, a Múzeumnegyed, a Bányászati Múzeum, valamint a Lenkvilla is, ahol csillagászati előadással és számos gasztronómiai programmal várják az érdeklődőket. A kiemelt helyszínre látogatók nem csak kiállításokat tekinthetnek meg, hanem korhű receptek alapján készült ételeken keresztül közelebb is kerülhetnek a múlt mindennapjaihoz. Az országos rendezvénysorozat központi kulináris tematikájához a Szentendrei Szabadtéri Múzeum is csatlakozik, mondta Lengyel Emese, az intézmény rendezvényszervezője.
8: Ízekbe zárt történetek, hogy egészen különleges programokkal készültünk mi is, rengeteg koncert, élő történelemjáték, kézműves és játékhelyszínek, nagyon különleges tárlatvezetések, fényfestés lesz nálunk a Szentendrei Skanzenben.
7: Esztergomban egyetlen karszallaggal 14 programon vehetnek részt az érdeklődők. Hívta fel a figyelmet Nagy Norbert, a Visit Esztergom szervezője.
9: A bazilikában meg lehet nézni a naplementét a kupolából, vagy lehet például előadást hallgatni a Biblia ételeiről, aztán, hogyha átjönnek ide a Vármúzeumba, lesz íjász bemutató, lesz fejlámpás tárlatvezetés, ahol teljesen sötétben lehet a vár különböző tereit meglátogatni, de lent a városban is számos érdekes program lesz, lesz tudományos show, lesz koncert.
7: A Kossuth Rádióban is kiemelt téma a múzeumok éjszakája. Este 8 és 10 óra között élő műsorban kísérhetik figyelemmel az esemény programjait.
10: Autós percek.
11: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódik a forgalom az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, ahol több szakaszon útépítők dolgoznak. Mindkét irányban lassabb az előrejutás.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten tart a helyszínen és az István úton az Árpád útnál. A forgalmat rendőrök irányítják, az István úton kifelé csak a külső sáv járható, az Árpád úton a forgalom egy sávon váltakozva halad. A 14-es villamos a Szent István tér újpesti piac és Angyalföld kocsi szín között nem közlekedik. A 30-as és a 30-a autóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
10: Időjárás jelentés.
13: Jó napot kívánok! Estétől fokozatosan csökken a felhőzet és átmenetileg a csapadékgócok számossága is. Hajnalra nagyrészt kiderül az ég, majd vasárnap a napos délelőttöt követően több felé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és több helyen akár több hullámban is várható záporzivatar. A hevesebb zivatarokat jégeső, felhőszakadás, illetve erős viharos, néhol akár erősen viharos szélökés is kísérheti. A minimum általában 16 és 21, míg a holnapi csúcsérték döntően 31 és 37 fok között várható. Mráz Anna, Hungaromet.
1: Köszönjük figyelmüket a viszonthallásra!
14: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
11: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Elkezdődött a Múzeumok éjszakája. A kulturális programsorozatot a 9 éve bezárt Iparművészeti Múzeumban nyitották meg. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Megdőlt az országos melegrekord ma délután, közölte a Hungaromet ZRT, Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek. Holnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható záporzivatar, éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható.
10: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
15: A magyar gasztronómia megújulásának kulisszatitkai Molnár B. Tamással. Pirítósból épített vendéglátó és siker egy fiatal párostól. Kreatív maradékmentés nyári ízekkel és egy gombatermesztő, aki legalább 70 éve kezdte és 80 évesen is naponta dolgozik. Korkóstoló, ízek, emberek, történetek.
10: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
16: Van, ahol a házakon olyan ajtó is van, amit alig használnak, lélekajtónak hívták. Két világot köt össze a régi svábok hite szerint, akik nagy becsben tartották, temetéskor nyitva állt. A mai ember bár a házára nem épít lélekajtót, a saját belső lélekajtaját sem tartja rendben. Ha sorsfordulóhoz érünk és kinyitnánk, tán a kulcsot sem találnánk. Ilyen lélekajtókat keresünk és nyitogatunk.
14: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Bereki Anikóval.
17: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákkal foglalkozunk. Együtt emlékeztek kolozsváriak és szombathelyiek. Lán Gusztáv születésének 90. évfordulója alkalmából emléknapot rendeztek a Kincses városban. Könyvbemutató Budapesten, a Józsa Judit galériában. 5 újabb kötettel gazdagodott a Bátorítéka sorozat. Budapest 97. ünnepi könyvhét. A Vörösmarty téren és a Dunakorzón idén is megtartották a kortárs magyar irodalom legfontosabb szabadtéri rendezvényét. 95 országban 250 panorámaklubbal, 10 éven át a magyar közösségekért. Megjelent Tanka László Életem, éltem című életregénye. Most következzenek a részletek. Születésének 90. évfordulója alkalmából Láng Gusztáv emléknapot tartottak Kolozsváron a Babesbólyai Tudomány Egyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének és az ELTE Szavária Egyetemi Központjának közös szervezésében. A tavaly elhunyt József Attila és Toldi Ferenc díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár sok szállal kötődik a Kincsesvároshoz. 1958-ban itt szerzett tanári diplomát, majd később a BBTE bölcsészettudományi karának oktatója volt. A Lán Gusztáv emléknapon Balázs Imre József egyetemi tanárt, a program szervezőjét, Ferenc Ádám kérdezte.
18: Minden kerek évforduló arra alkalom, hogy emlékezzünk. Ugye itt könnyen születésnapi köszöntő konferencia is lehetett volna ez. Végül emlékesemény lett belőle, és hát összegyűltek a tanítványok. Ugye Lán Gusztáv tanári pályájának a nagy része Kolozsvárhoz, a bölcsészkarhoz kapcsolódik, és a tanári pályájának a további része a nyugdíj előtt Magyarországon a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán zajlott, és hát ez a két intézmény működött együtt lényegében a mai esemény létrehozásában. Fűzfa Balázs a Szombathelyi Oktatási Intézménynek az egykori vezetőjeként, Lán Gusztáv utódaként, és a Kolozsvári Bölcsészkar pedig az egykori munkahelynek az itteni reprezentánsaként szólalt meg.
19: Említette, hogy Lán Gusztáv élettörténetében nagy helyet foglal el Kolozsvár, és azon belül is ugye a bölcsésztudományi kar. Miért jelentős alakja akár az összmagyar irodalomtörténetnek Lán Gusztáv?
18: Van egy főműve, ami a Kántor Lajossal közösen írt románi magyar irodalomtörténet, 1971-ben jelent meg. Nagyon nagy hatású irodalomtörténeti munka volt, mind a mai napig meghatározza az irodalomtörténeti tudatunkat, azt, hogy Szilágyi Domokos, Hervai Gizellát, Szilágyi István, Bálint Tibort jelentős szerzőknek tartjuk mind a mai napig, ez többek közt ennek is köszönhető. A másik fontos állomása a Lán Gusztáv életpályájának a Dzsida Jenővel kapcsolatos kutatás. Doktori értekezést írt róla, ami aztán kis monográfia formában is megjelent, és a Dzsida Jenő összes verseinek a nagy-nagy gyűjteménye, az is szintén a Lán Gusztáv munkája. Ha csak ezt a két dolgot tette volna Lán Gusztáv, már is méltó lenne minden megemlékezésre, de hát az derült ki a mai előadásokból, megemlékezésekből is, hogy az emberi habitusa rendkívül szimpatikus, rokonszenves, magával ragadó személyiség volt, igazi tanár, vérbeli tanár, és hát ezekre is emlékeztünk ma.
19: Többször is szóba került a második felében az emléknapnak az, hogy ő milyen ember volt, milyen jó humora volt, milyen érzékeny ember volt. Mit tanulhatunk ma alapvetően Lán Gusztávtól?
18: azt állítottam az előadásomban, hogy az életművének nagyon nagy része szóbeli életmű. És hát egy olyan kultúrában élünk, amelyikben a szóbeliség újra egyre nagyobb szerepet játszik, tehát az, hogy valaki egy felvevő elé áll, akár mobiltelefon kamerája és felvevője elé, és abba beszél tömören, lényegre törően fontos dolgokat mond. Hát ezt nagyon jól tudta Láng Gusztáv, hogy mondani szokás, ő nyomdakész mondatokat tudott mondani szóban is, miközben mindig anekdotákkal, humorral fűszerezte azt, amiről szó van. Tehát ha ezt el tudjuk tőle tanulni, akkor egy nagyon korszerű tudást is szerzünk egyben. És hát a másik pedig az, hogy mennyire tágas volt az ő szellemi tájékozó. Ő ugye a 20. századi magyar irodalmat tanította itt a kolozsvári bölcsészkaron, Kosztolányit, Ady Endrét, Babits Mihályt, azokat a szerzőit a magyar irodalomnak, akikre ilyen európai, tágas, univerzális gondolkodású szerzőként szoktunk gondolni, és hát nem véletlen, volt egy ilyen affinitása Láng Gusztávnak ezek felé, a szerzők felé, és valamiképpen az irodalomtörténészi életműve is ennek jegyében alakult.
19: Többször kiemelték, hogy milyen rendkívüli memóriája és milyen rendkívüli előadói készsége volt Láng Gusztávnak. Ugye szétszálasztuk az irodalom történeti tevékenységét, és hogy milyen ember volt, de legalább annyira fontos az ő tanári léte.
18: Az a fajta tanár volt, aki megbízik a tanítványában, felismeri a tanítványban rejlő potenciált és erőket, és utána engedi őt, hogy a saját útján járjon, persze figyelő tekintettel követi. Valamiképpen ez felszabadította a tanítványt mindig, és ugyanakkor ennek a fedezete az volt, hogy közben egy nagyon igényes minden megnyilvánulásában, írásbeli és szóbeli megnyilvánulásában nagyon igényes emberről volt szó. Szóval ez is egy tanítási forma, nem csak a szavainkkal tanítunk, hanem azzal is, ahogyan létezünk a világban.
17: Balázs Imre József egyetemi tanárral Ferenc Ádám emlékezett Láng Gusztáv irodalomtörténészre születésének 90. évfordulója alkalmából. Itt a Határok nélkül. A Bátorítéka legújabb köteteinek bemutatóját tartották június első hetében Budapesten a Józsa Judit galériában. A Bátorítéka könyvek a Collegium Fennó Ugricum és a Tokajhegyalja Egyetem Borostyánkő út Közép-Európa elnevezésű programjának egyik része. A programban 6 sorozat mutatja be tudományos és ismeretterjesztő kiadványok révén a Borostyánkő út övezetként értelmezett közép-európai országokat, azok nyelvét, történelmét, kultúráját. Érdekesség, hogy a 6 közül eddig a minoritátes sorozat a leggazdagabb. A most következő összeállításban elsőként a Bátorítéka sorozat ötletgazdáját és főszerkesztőjét, Pusztai János nyelvész professzort halljuk.
20: Örömmel mondom, hogy ugye 2 éve, 3 hónapja folyik a program, és 22 könyvet sikerült eddig napvilágra hozni. Ma 5 kötetet mutatunk be. Bemutatjuk a Partium bánságot a minoritátis kisebbség sorozatban, ahol már 8 kötetünk jelent meg, ez a leggazdagabb sorozatunk a 6 sorozatból. Itt a bánság és a Partium magyarságának helyzetéről olvashatunk tanulmányokat. Egy angol nyelvű, egy nemzetközi konferenciának az anyaga, népesség a 20. században. Bemutatjuk a 2 finnugor irodalmi kötetet, ugye a magyar változatot és a orosz változatot. Ez 4, és a 100 éves magyar elektorátus kapcsán kiadott kötetünket. Ez pedig magyarul és finnül van.
17: Professzor dr. Bodó Barna társszerzője és társszerkesztője a minoritátes sorozat 8. kötetének. Hogy született meg ez a kötet? Partium és bánság együtt. Hogy találták ki, hogy ez együtt szerepeljen?
21: A Szemhatár kötetek szerkesztője, Pusztai János professzor úr, keresett meg egy következő kötet javaslatával, és ez a kötet egy közép-erdélyi kötet lett volna, és bármennyire izgalmas a feladat, be kell ismerni, hogy egy közép-erdélyi kötetet nem Temesvárról kell megszerkeszteni, ott Kolozsvár, Marosvásárhely, azok a városok, ahol megfelelő szellemi potenciál létezik ahhoz, hogy ezek létrejöjjenek, és akkor javasoltuk, hogy legyen Partium Bánság kötet, és van Nagyváradi Egyetemen Szilágyi Ferenc, aki dékán a társadalomtudományi karon, akkor ő belépett társszerkesztőnek, és így vittük tovább a munkát.
17: A két régió egyébként mennyire válik ketté?
21: Történelmileg teljesen külön válik. A Partium az a magyar történelemben nagyon régóta létezik, nem ugyanazzal a konfigurációval, ahogyan mi a romániai Partiumról beszélünk. A mai megyebeosztás sem követi ezt a beosztást, de van egy megye, amelynek történelmileg a Marostól északra lévő része, az Partium, és a Marostól délre lévő része, az Bánság, ez pedig Arad megye, és ennek okán igenis indokolt a két történelmi régiót közösen elemezni.
17: Milyen tematika alapján állították össze a kötet írásait?
21: Akkora változások játszottak le az utolsó 3,5 évtizedben, hogy szükséges és indokolt is a gazdaság, a kultúra, a nyelv, sőt, bizonyos politikai kérdéseknek is az újra elemzése, átgondolása, hiszen ma azt mondjuk ugye, hogy közös Európa, és azt látjuk, hogy a falusi nép az bizony nem úgy éli meg, hogy ez egy hű, de jó új helyzet és táncol örömében, hanem kőkeményen meg kell küzdeni ahhoz, hogy meg tudjanak maradni ezen a piacon, mert jönnek bizonyos támogatások, de a falusi gazdálkodóra rászakad Európa, illetve a többi világból származó mindenféle mezőgazdasági termék, és akkor pedig tessék ezzel megküzdeni. Tehát szó sincs arról, hogy az új helyzet az mindenben csak jó dolog lehet, és ezeket végig kell gondolni. Hát gondoljunk a sajtóra. Az írott sajtó eltűnése az egy ország számára, ott, ahol a nyelv az az állam nyelve, az persze, hogy nem jó, de nem veszélyezteti az írásbeliséget. De egy kisebbség esetében a írott sajtó eltűnése az hihetetlenül törékenyé teszi a helyzetet, mert nagyon jól tudjuk, hogy a digitális eszközökön való olvasás vagy pedig tájékozódás az egészen más jellegű. Nem a nyelvet, mint olyat tesszük magunkévá, hanem az információt próbáljuk átvenni, és a nyelv másodlagossá válik. És ez egy nagyon nagy kérdés, amiről igenis beszélgetni kell. Például ki kellene alakítani olyan határmenti publikációkat, amelyek a határ mindkét oldalán léteznek. Erről a kötetben Szűcs László beszélt a dolgozatában, hogy itt nincs stratégiánk. Sajnos a szanyarvági oldalon sincs erre vonatkozó stratégia.
17: Kiknek ajánlja a kötetet?
21: Nagyon remélem, hogy a kötet van annyira sokszínű, hogy mindenki, akit érdekel egyrészt a kisebbségi helyzet, másrészt pedig a két régió, talál magának benne olyan szöveget, amelytől azt fogja mondani, hogy nem volt fölösleges beleolvasni.
17: Dr. Rihli Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára is az egyik résztvevője volt a mai könyvbemutatónak, hiszen az egyik kötetnek az alkotója, a szerzője is.
0: Igen, és nagyon érdekes volt ez a mai este, amikor több szempontból hallhattuk azt, hogy akár az oroszországi finnugor népek, akár a határon túli magyar közösségek szempontjából mennyire fontos az irodalmi nyelvnek a megőrzése, az egyetemi oktatás anyanyelven. Egy picit hasonló szerintem az a helyzet, amiről ez a finnországi hungarológiáról szóló kötet beszél. Ez ugyanis az elmúlt 100 évét tekinti át a finnországi magyar nyelv és kultúra oktatásnak a különböző finnországi egyetemeken, és nekem régóta meggyőződésem, hogy az Európai Unió ellenére és a globalizáció ellenére és az angol nyelvnek az egész világot meghódító pozíciója ellenére megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen, hogy a népek egymás kultúráját, egymás gondolkodását, egymás hagyományait a saját nyelvükön és ne közvetítő nyelv segítségével ismerjék meg. És ezért volt nagyon fontos akár a finn-magyar, akár a finn-észt, akár az észt-magyar kapcsolatok történetében az a 100 év, amikor egymás egyetemein vendéglektorral, intézettel, később vendégprofesszorral oktatták a másik ország, a másik nép nyelvét és kultúráját, és nemzedékről nemzedékre kiképezték azokat azokat a szakembereket, akik később akár műfordítóként, művészettörténészként vagy más területen ismerték mind a két kultúrát, és hidakat tudtak építeni. Ezt úgy gondolom, hogy ebben az új világban se lehetne megspórolni, és ezért nagyon szomorú az a tendencia, ami egyébként nem csak a hungarológiát, a magyar nyelv és kultúra külföldi oktatását érinti, hanem más kis nyelvek és kultúrák oktatását is, nevezetesen, hogy a bolognai folyamat bevezetésével igazából forráskivonás történt a felsőoktatásban, és úgy vonnak össze tanszékeket, szakokat, hogy végül az ilyen típusú specializációra nem marad lehetősége azok egyetemi hallgatóknak.
17: Professzor dr. Kéri Szabolcs, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora köszöntötte a könyvbemutató résztvevőit, és kiemelte, hogy ez a sorozat rendkívül fontos. Miért?
2: 2024 tavaszán volt az első könyvbemutató, amikor a Báthori Téka első kötetei megjelentek. Jó részt kisebbségekkel foglalkozó, ritka nyelvekkel foglalkozó, finnugor nyelvcsaláddal foglalkozó könyvsorozatot takar, amely részben konferencia kiadványok, részben pedig irodalmi igényű kiadványok megjelentetésé. Szerintem ez azért fontos, mert manapság egy globalizált világban ezek a kisebbségi kérdések, ritka nyelvek kérdése, nemzeti reprezentáció kérdése elengedhetetlenül fontos. Ezeknek a megőrzését az egyetem elsődleges missziójának tartja.
17: Melyik a kedvence ebből a sorozatból?
2: Van egy kötet típusa, lila színű, amely irodalmi alkotásokat jelentett meg különböző ritka nyelveken, illetve magyarul is, nekem ez a legkedvesebb.
17: A Józsa Judit galériában tartott könyvbemutató után most szóljunk a budapesti könyvhétről. A 97. ünnepi könyvhéten igazi csemegékre lelhettek az Erdélyről szóló irodalmi és történelmi kiadványok szerelmesei. A többi között a székely nemzet történetéről és alkotmányáról, Trianonról, Észak-Erdélyről, valamint a délvidék történelméről is jelentek meg kiadványok. A könyvhét programjaira, a budapesti Vörös Marti tér rendezvényeire kíváncsi volt munkatársunk, Király Levente is.
4: Látom, lázasan lapozgat a könyvek között. Ennyire érdekli Erdély történelme?
22: Természetesen érdekel Erdély történelme. Trianon évfordulója az mindig megrázza az embert. És hát itt éppen mondtam az eladónak, hogy itt az ember csak csemegézik, és igazából minden szeretem megvásárolni, ami csak ki van itt rakva.
23: Nézelődünk éppenséggel, de egyébként én is olvastam már egy csomó könyvet Erdélyről, főleg Ablonci Balázsnak a Észak-Erdély visszatért könyvét olvastam utoljára. Nagyon érdekes, mert alapvetően én nem jártam korábban Erdélybe, csak egy most egy hétvégére, és érdekes látni, hogy akkor hogyan érezték az ottani magyarok azt, hogy most újra Magyarország szárnyai alá kerültek, és hogy mennyire nem volt egyértelmű azért, hogy mindenki így örült neki, főleg, hogy a magyarok máshogy tekintettek az erdélyekre, mint ahogy az erdélyek magukra. Ezt a felfogást volt így érdekes megtapintani.
24: Engem mindenféle történelmi könyv érdekel, és sokfélébe belelapoztam, sokféle van otthon is, úgyhogy én mindig nyitottan állok ezekhez, akár délvidékhez, akár Erdélyhez.
4: Milyen erdélyi témájú könyveket jelentettek meg idén? Milyen különlegességekkel, érdekes kiadványokkal érkeztek ide az ünnepi könyvhét alkalmából?
25: Kovács Attila Zoltán, irodalomtörténész ügyvezető. A kiadványok nagy része erdélyi tematikát érint, ugye hát a Nomen est Omen, a kiadó. Most jelenleg a két legfontosabb erdélyi tematikájú kiadványunk a Marosvécsi kastélyhoz kapcsolható báronői emlékirat, ez egy képes emlékirat, a másik pedig a Kolozsvári Egyetemhez kötődik még a Trianon előtti időkből. Az akkori történelmi tanszék vezetője a Szádeszky professzornak a székelyekről írt alapvető, aztán 100 éven keresztül betiltott történelmi műve, a Székely nemzet története és alkotmánya című gigantikus album megjelentetése. De emellett azért vannak kisebb történetek is, amik szintén Erdélyhez kapcsolhatók, például a 19-es Máramarosszigeti ukrán-román támadásnak a napló története, ugye az akkori jegyzőnek az emlékirat, amely most már többedik kiadást élte meg. Van egy 21-es királypucs történetre mutató katonai napló, ami egyébként annak idején 10 példányban jelent meg, amíg a Horthy korszak idején, de aztán eltűnt Szőrénszálán, és egy előkerült valahonnan, tehát ugye így tudtuk megcsinálni, és hát a többi az meg érintőlegesen kapcsolódik Erdélyhez. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a egyetemes az erdély művelődés történet és a magyar, tehát ugye Kárpát-medencében kell gondolkozni, és innen megközelítve a délvidéki gulágnapló, vagy az erdélyi származású nagyváradi szerző gulágnapolja, vagy a magyar magyarországi, kis magyarországi szerző, aki szintén gulágnaplót írt, az ugyanúgy ennek az egységes tömnek a része.
4: Azt látom, nagyon sok ember érdeklődik itt a standnál. Anyaországi magyarok mennyire érdeklődnek Erdély vagy akár Délvidék történelme iránt?
25: Hát azt hiszem, mi nem panaszkodhatunk. Ugye nekünk az elég egysíkú a kiadói profilunk, hiszen mi csak ezzel foglalkozunk. Tehát azért mi bulvárkönyvet nem adunk ki, lektürkönyvet nem adunk ki, celebkönyvet nem foglalkozunk, az influencer TikTok világ nem érdekel minket. Tehát ugye mi miután a teljes portfólió erről szól, nyilván ez a sok-sok év alatt, amióta mi ezt csináljuk, ezzel ugye átment az olvasók szemüvegén, és hát nagyon sok olyan érdeklődő jön a pulthoz, hogy hát konkrétan keresik a egyik-másik sorozatot, egyik-másik címet. Tehát ugye nyilván ugye a kiadó ismertsége és tevékenysége az ebben nagyon jelen van, és nem is biztos, hogy azt szerint kell disztingválni, hogy most akkor a Erdély történetet keresgélnek, vagy magyarországi magyar múlt történetére vonatkozó kiadványt, hanem egységesen ugye ez a múltkutatás, vagy ez a, ahogy minket neveznek, ugye magyar Indiana Jones-ok vagyunk. Ugye ez valószínűleg egységesen rajzolja ki azt a képet, hogy akit a világháborús eltitkolt naplók érdekelnek, hadifogság naplók érdekelnek, első világháborús hadinaplók érdekelnek, a német tábornokok és az osztrák-magyar monarchia vezérkari főnökségének ugye a meglett és ugye tiltott, hosszú éveken keresztül tiltott emlékiratainak a kiadása kapcsán jönnek ide és érdeklődnek, az ugyanúgy keresik ezeket a könyveket, mint aki éppen mondjuk Almási László valós történetére igaz, hiszen őt talán még jobban hamisították egyébként, mint sok más magyar szerzőt.
4: Mit ad az embernek egy-egy ilyen könyv elolvasása? Azon túl, hogy az ember szívét melegséggel tölti el, és a nemzeti tudata erősödik.
25: Hát mindenképpen informálisan nagyon sokat, tehát ugye azért ezek olyan történelmi eseményekhez köthető résztörténetek, vagy kisebb történetek, amik egyébként nem feltétlenül voltak publikusak, notabene egyáltalán nem, jó részük egyáltalán nem volt publikus. A másik pedig ugye, hogy ez a történelmi játék, ahogy én hívom, ez a sakktábla, ugye ez nagyon sok kis mozaikból áll össze, és ugye, hogyha a kis mozaikokat teszem egymás mellé, abból egyszer a nagy mozaik lesz, meg lesz a tabló. És ugye mi ezt a tablót színezzük, hogy nagyon metaforikusan fogalmazzak, és ugye az a kérdés, hogy a melyik szerúza milyen. És a milyenséget az ez adja meg, hogy tényleg arisztokrata történet, magyar nemesi történet, patinás magyar családnak az eltitkott története, hadi történet, helytörténet, Erdély történet, székelység története. Hát lehet ezt boncolgatni, mert mondom, nagyon sok felé szét tudnám szedni, de nem biztos, hogy ezeket itt tematizálni kell ennyire, mert a végcél az egy. Tehát ugye, hogy az, amit elhallgattak, annak oka volt, hogy elhallgatták, amiről nem beszéltek, annak oka volt, hogy nem beszéltek róla, és a másik a kardinális kérdés, ami 46-ban történt Magyarországon, 1946-ban, amikor tiltólistát állítottak össze, cenzúralistát állítottak össze, és több mint 3000 értelmiségi embert állítottak partvonalra, tehát ugye az írókat, szerzőket, színházi embereket, zenészeket, és hadd ne soroljam tovább. Az egy olyan fajta kulturális töréspont volt a magyar kultúra vagy művelődés történet égiszén, amire egyébként nem volt példa. Ezt pótolni valahol megpróbáljuk, tehát ugye mondhatnám azt is, hogy ez egy ilyen kiadói végcél, de a szándék és a tevékenységi kör az arra vonatkozik, ugye, hogy mindaz, ami ebben az emberöltöny időben eltűnt, és akkor most ebben sok mindent beleértek, de nevezzük közös nevezővel úgy, hogy eltűnt, azt egyébként ugye a közönség elé kell tárni. Mert jelenleg a jövő meghatározásával a múlt nélkül nincs hova tovább lépni.
17: És még mindig maradjunk a könyveknél. 95 országban mintegy 250 panorámaklub, illetve társklub révén szervezett 10 éven át magyar közösségi életet dr. Tanka László. Az újságíró, főszerkesztő, író pályája az anyaországból indult, majd a szórványban és a diaszpórában is erősítette a magyar-magyar kapcsolatokat. Az ünnepi könyvhétre jelent meg életregénye, amelynek bemutatóján a nagyutazó Tanka Lászlót Tarnóczy László kérdezte.
3: Életregényét mutatta be dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapítója, elnöke. Sokféle stációját ismerhette meg az olvasó ezen keresztül. Ami a határok nélkül hallgatóinak igazán érdekes, az a világmagyarságával való kapcsolat. Honnan jött ez, és milyen találkozások, illetve milyen könyvek, milyen emberi kapcsolatok fémjelzik ezt?
5: Nagyon hosszú történet, az 1990-es évek végén kezdődött, amikor az amerikai ismerőseim megkértek arra, hogy egy magazint, egy világmagazint készítsünk a kint élő magyarok számára. Innen indult a Panoráma magazin, amely mögé egy tudósítói csapat szerveződött idővel, mert amikor elmentem Amerikába, és láttam azt a hatalmas értékvilágot, amit az amerikai magyarok létrehoztak, templomokat, klubokat, házakat, teljesítményeket, akkor én azt gondoltam, hogy egy újságírónak az a dolga, az a kötelessége, hogy ezt megírja. És egyfajta szellemi hidat építettem a világba szétszóródott magyarság és a Kárpát-medence magyarsága között. Ezen a hídon a pillérek, a Panoráma újság az egyik, a másik a könyvek, kiadványok, amerikai magyarok arcképcsarnoka, magyarok a nagyvilágba, Ausztrália, Új-Zéland világa, ezek életrajzi könyvek, a harmadik a Panoráma világklub hálózat, 95 országban 250 társklub, magyarok mindenütt vannak egyébként, és a negyedik pedig a Magyar Világ Találkozók sorozata, amit 10 éven keresztül rendeztünk meg. Tehát ebből állt össze úgymond az az életmű, amiről most itt szó volt.
3: A Panoráma Világklubnak melyek a legemlékezetesebb pillanatai, eseményei, és mennyiben tudták ezek összetartani a kint élő magyarságot?
5: Mindegyik mást, mert Amerikától kezdve Erdélyen, Kárpátalján mindenütt voltak társklubok, és egy-egy rendezvényen oda sereglettek a világ számos országából a kis társaságok. Elmentünk a Kárpátaljára háromnapos kirándulásra, délvidékre szintén 3-4 napra volt, amikor 2 busszal 100-an, és akkor a helyiekkel összejöttünk, és akkor mi megismertük az ő helyi értékeiket, kultúrájukat, eseményeiket, embereket, meg ők nekik is elmondtuk, hogy kik vagyunk mi. Tehát ez az a hitszerep, ami összekötött bennünket, abszolút ilyen nemzeti, konzervatív, keresztény és polgári. Mindenféle ideológiától mentesen, párt alakulattól mentesen, csak a tiszta értékekre építettünk. Mindig addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ér. Tehát nem arra rendezkedtünk be, hogy majd kapunk egy nagy pénz, akkor nagy rendezvény lesz, hanem egy kis csapat összejött, és ki mit tud beletenni, és akkor így raktuk össze. A művészek szinte kivétel nélkül ingyen eljöttek, mindenki vállalta a saját költséget, utazási költségét, egyéb kiadásokat, és meg lehetett ezt is csinálni, és ez adott nekünk egyfajta önbizalmat, meg az, hogy végre valamit adhatunk, tehetünk másokért, meg önmagunkért.
3: Hány példányban jelent meg az életregénye, és hol lehet hozzájutni? Amerikában, Budapesten, vagy itt a Balassi Bálint könyvtárban?
5: 1000 példányban, de nem kerül be a könyvesbolti hálózatba. Már régóta nem viszem be, mert ez nem az a könyv, amit kiraknak és reklámoznak, és nekem meg arra nincs pénzem, hanem az olvasókhoz elmegyek, és most az elkövetkező hetekben 8 ilyen alkalom volt, múlt héten Debrecenben, jövő héten Nagykanizsa, Budapest, tehát ezek sokkal fontosabbak nekem, hogy lássam az emberek szemén, hangulatán, beszédén, hogy hogy fogadják ezeket a információkat.
3: Ön a saját korosztályát nyilvánvalóan könnyen meg tudja szólítani. Hogyan változik a Magyarországhoz, a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához való tartozás, és mennyire nehéz a fiatalokat megszólítani?
5: Nekem annyiban könnyű helyzetem volt, hogy én mindig a szórványba, a diaszpórába csak magyar közösségeket kerestem. Rengeteg magyar közösség van százával. Az ő rendezvényeiken voltam. Kiki elhozta a saját unokáját, fiát, tehát azért láttam egyfajta jelenlétet a generációk között, de átütő erővel nincsen a fiatalság. Nem ezt a magyarság képet, nem ezt a magyarság rendezvényeket szereti, hanem magának akarja megteremteni. Tehát a generáció békés egymás mellette élése nagyon-nagyon sok problémával jár, és ritka. A fiatalok elvonulnak, és akkor ők egy olyan rendezvényt csinálnak, amit jól érzik magukat.
3: És keresik a magyar nyelvű kapcsolatokat a magyar társaikkal, magyar nyelven beszélő, magyar kultúrában élt, vagy a világ bármely táján is magyar kapcsolatokat?
5: Akiben az igény megmaradt, nagyon fontos az, hogy amikor kimentek külföldre, mondjuk Amerikába a magyarok és vitték a gyerekeiket, akkor nekik ott be kellett illeszkedni abba a körbe. Szinte tiltották sokan a magyar nyelv használatát otthon, mert akkor megszólták az óvodába, megszólták az iskolába, akcentusa van, nem érti. Tehát egy ilyen kényszerbe belekerül eleve az ember, és itt jött a nagymamák szerepebe, meg az, hogy az óhazába hazahozni. A nagyszülők voltak a kulcsemberek, mert ők nem beszélték az ottani nyelvet, viszont vigyáztak a kisunokára, a kisgyerekre, és hazahozták Magyarországra nyáron 1-2 hónapra. Ez volt az ideális recept, hogy megőrizze a gyerek és megszeresse. És pluszba, hogyha még beleszeretett egy magyar fiúba vagy leányba, akkor aztán ebből egy életre szóló kapcsolat is lett.
17: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Népzene Határok nélkül.

Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok. Szerényi Béla és Kóta Judit 1994-ben megjelent Túl a Tiszán című albumának gyönyörű dala indította Népzene Határok Nélkül című műsorunkat. Ez a muzsika is azok közé tartozik, melyeket az idő rövidsége miatt fájó szívvel, de ki kellett hagyni az adásból. Ezt például a Bokros Zenekar 30. jubileumi éve kapcsán készült május végén elhangzott műsorból. Ma esti zenei válogatásomban ilyen zenék csendülnek fel, például az Erdőfő és a Janusz Prusinowski kompánia Mesdje című albumáról, és adásunk végén az idén Halmos Béla Vándordíjjal kitüntetett prímás Koncz Gergely muzsikál. De visszatérve a Bokros Zenekarhoz, a remek tekerős hangszerkészítő, ma már az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója és felesége muzsikustársai, Borbé Mihály, a kiváló fúvós, jazz és népzenész, Lányi György, valamint Havasréti Pál, az akkori Téka együttes tagjai voltak az 1994-es felvételen, és ez a csapat vette fel 30 évvel ezelőtt a Bokros Zenekar nevet. A jubileumot az alapítók közül Szerényi Béla és Borbé Mihály most fiatal zenészekkel, új tagokkal együtt ünnepli, s nem csak a tagok, de zenéjük, hangzásviláguk is megújult az utóbbi években. Erről május végi adásunkban mesélt Szerényi Béla, és a beszélgetéshez legutóbbi Páros Csillag címmel megjelent zenei anyagukból válogattam. Most az akkor kimaradt kompozíció szól Népzene Határok Nélkül című műsorunkban a Meglássátok. Szerényi Béla és fia Domonkos, Borbé Mihály, Barabás András Balázs, Kertész Ákos, Pece Ádám és Heitzinger Miklós a muzsikusok.

Az Erdőfű zenekart azt hiszem nem kell bemutatnom, de a János Prusinovszky kompánia is ismerős lehet a magyar népzene kedvelő hallgatóknak, hiszen annak névadója, a lengyel táncház mozgalom egyik alapítója, ma is meghatározó alakja, János Prusinovszky számos alkalommal koncertezett már Magyarországon. Közös, Mesdje címmel megjelent albumuk megszületéséről Maruzsenszky Andor, az Erdőfű prímása mesélt június elején, s most a lemezről Az úton, majd egy lengyel és egy mérai kalotaszegi ballada szól népzene határok nélkül című műsorunkban. Énekel Balogh Melinda.

Mai Népzene Határok nélkül című műsorunkban az előző adásokból kimaradt felvételekből hallhattak válogatást. Egy hete Halmos Bélára emlékeztünk, aki június 4-én lett volna 80 éves, de sajnos már 2013 nyara óta nincs köztünk. 2015-től minden évben ezen a napon egy gála műsor keretében adják át a Halmos Béla Vándordíjat és emlékérmet, melyet idén Koncz Gergely prímás és Vörös Árpád néptáncpedagógus vehetett át. Koncz Gergely generációjának egyik legtehetségesebb, legelhivatottabb, legalaposabb prímása, akit a Tükrös zenekarból is ismerhetnek, az utóbbi években két albumot is kiadott, melyen legkedvesebb idős zenészmesterei muzsikáját idézi fel Fekete Antal, Lieber Endre és Havasréti Pál segítségével. A két éve megjelent Vegyes Gyümölcs című albumról szól Magyar Palatkai Menyasszony kísérő, és ez mai utolsó muzsikánk. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-ja készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyerekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részeiről szól. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. Légi csapások voltak Donyeck megyében is, ott 3 vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13, a déli Herszoni régióban pedig 28 megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Késes támadás történt az oroszországi Krasznodárban. A támadó egy nőt megölt, és további 5 embert megsebesített a dél-oroszországi település egyik bevásárlóközpontjában. A tettest elfogták, a rendőrség megkezdte a kihallgatást. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Russin Sandy Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Elkezdődött a Múzeumok éjszakája. A rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter úgy fogalmazott, a múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás. Az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületben. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Holnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A földforgás tengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra is, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Megdőlt az országos melegrekord, ma délután közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben új nyári szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. A sok napsütés mellett holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat, egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16 és 21, napközben 31 és 37 fok közötti hőmérséklet várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
2: Nagykörülben a napokban tartották meg a nagy cseresznye vásár elnevezésű rendezvényt.
3: Ami jó hír, hogy igazán jó minőségű cseresznyét tudtunk az idén kínálni. Ami a legfontosabb és legörömtelibb, hogy a utóbbi pár év cseresznyelégy inváziója után alig találunk a csapdákban cseresznyelégy nyomot, tehát ami a laikusabbak is értsék, ugye, ami a kukacot okozza a cseresznyében.
2: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Illatfelhő 1790-ből, vagyis látványsütés régi idők receptjeiből Sopronban. Japán teakóstolás Budapesten, valamint török fürdőkultúra a 17. századi Egerben. A múzeumok éjszakáján a Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk riportokkal, helyszíni kapcsolásokkal várjuk Önöket országszerte. Deák Dóra vagyok, tartsanak velem!
5: Múzeumok éjszakája 2026, ma este 8 óra után a Kossuth Rádióban. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Örökzöld. Zenék, filmek, történetek. A házigazda Balogh Tamás.

azt, hogy a korabeli rádióslágerek, filmzenék vagy tánczenék dallama, dalszövege időtálló, mi sem bizonyítja jobban, hogy a melódiákból számtalan feldolgozás készült. Ezekből is hallhatnak jó néhányat hétről hétre, hiszen ez az örök zöld. Köszöntöm Önöket! Amíg a klasszikus táncdal fesztivál már 1966-ban beköltözött az otthonokba, addig az Eurovíziós dalfesztivált évtizedekig csupán hírből ismerhették a magyarok. Ám a nemzetközi megmérettetésre mégsem kellett 1994-ig várni. A köztes utat az 1986-ban életre hívott Interpop Fesztivál jelentette, amelyen a hazai versenyzők mellett határon túli művészek is megcsillogtathatták zenei hozzáértésüket. Mi volt a cél a nemzetközi fesztivál megrendezésével? Melyek voltak a nevezési feltételek, és milyen nem várt események kísérték a könnyű zenei vetélkedőt? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ ma esti műsorunkban, amelyben az 1986-os Interpop Fesztivál döntős dalaiból válogatunk. Színpadunkon elsőként Krasznai Krisztina. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is jó szórakozást kívánok. Tartsanak velünk!

0: Egy mai lányról énekelt Krasznai Krisztina, aki ugyan nem vihetett haza díjat az 1986-os Interpop Fesztiválról, ettől függetlenül sokan a szívükbe zárták azon nézők közül, akik figyelemmel kísérték a zenei vetélkedőt. Minden bizonnyal lelkesen figyelte a közvetítést dr. Csatári Bence történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója is. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok én is!
0: Kezdjük rögtön a legelején, hogy ki ötlötte ki az Interpop Fesztivált, és mi volt a cél a nemzetközi verseny megrendezésével?
1: Picit visszatekintünk, azért azt meg kell említeni, hogy azért a zsűrik a Magyar Táncra Fesztivál történetében sokszor rendelkeztek külföldi, leginkább persze a szocialista országokból meghívott tagokkal, de volt francia és olasz zsűritag is, illetve volt egy olyan év, ha jól emlékszem, 69-ben, amikor meghívtak előadóként is, persze csak vendégelőadásra, és a gála, és kifejezetten csak a gála műsorban, tehát nem a versenyszekcióban, szintén francia és olasz előadókat, tehát volt ennek már előzménye, de valójában, amint a Felkóvban elhangzott, az tényleg megállja a helyét, tehát nem vettünk részt a nemzetközi vérkeringésben.
0: Te csináltunk egy jobbat?
1: Igen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy azért még a volt szocialista országok között is volt, tulajdonképpen majdnem minden országban kifejezetten nemzetközi táncra fesztivál, ez már ebben a műsorban pár évet talán elhangzott, de nem baj, hogyha a kedves hallgatóknak felelevenítjük a tudását, hogy tulajdonképpen Albánián kívül Magyarország volt az egyetlen olyan ország, ahol nem volt a Kádár rendszerben, vagy hát ugye a kommunizmus időszakában nemzetközi táncdal fesztivál. Tehát ez a szégyen sajnos ránk égett, ez a bélyeg, és ezt próbáltak meg egy kicsit enyhíteni 69-ben is, amikor voltak a gála műsorban külföldi meghívott vendégek, illetve ezt erre próbáltak gyógyírt találni akkor is, amikor a zsűriben találhatunk külföldi mesterembereket, tehát zenész mesterembereket. Ami érdekes, hogy természetesen mindig a szovjet dominancia érvényesült. Ugye a múltkor beszéltünk is arról, az viszont már nem volt annyira régen, amikor a 81-es ugye Tánzza Fesztivál zsűri elnöke egy szovjet művésznő, hát kifejezetten letiltotta Balázs Fecó számát az első helyről legalábbis. És az Interpop valóban, hogy a nevében is benne volt, próbált nemzetközi vérkeringésbe visszatérni, és valójában tényleg volt olasz meghívott, német meghívott vendégünk, tehát azért sőt még a 88-ban volt angol is lesz, tehát igazából tulajdonképpen a nyugatra, tehát vasfüggönytől nyugatra is kezdtünk nyitni, és ez már talán egy kicsit az enyhülés időszakát is jelzi.
0: Ugye 86. július 15-e és 19-e között rendezték meg Siófokon. A két elődöntőről készült összefoglalót július 18-án, a döntőt július 20-án adta a TV2 felvételről.
1: Igen.
0: De ez elővigyázatosságból, vagy miért? Mert hogy ez nemzetközi verseny, vagy miért nem mehetett élőben?
1: Ez soha nem volt így, és mármint, hogy mindig élőben volt, soha nem volt felvételről. Én arra gondolok, de ez csak egy ilyen erős gyanú, hogy 81-ben az előbb említett ominózus homok a szélben korán számot, ugye nagyon nem akarták engedni megnyerni az első díjat, és ott volt egy 3-4 órás húzavona. És ott élőadásban ugye tényleg NDK-s és Csehszlovák rajzfilmeket láthattak a kedves nézők, addig, amíg kiötlötték.
0: Ez nagyon jó, 3 és 4 órán keresztül az kifejezetten felemelő.
1: A gyerekeknek ez egy paradicsom volt, de a felnőttek meg már nem tudták, hogy miről van szó. Utólag tudtuk ezt meg. Ugye az ebben a műsorban is nagyon sok megforduló, nem olyan, ha György volt akkor ott a sajtó szóvivője ennek a 81-es Tánzda Fesztiválnak, de ezt Balázs Fecó is, meg Horváth Attila is lenyilatkozták meg korábban, hogy itt bizony tulajdonképpen egy nagy herceg utca volt. Én erre tudok gondolni, hogy hogyha véletlenül valami ilyesmi előfordul, akkor ne legyen ennyire kellemetlen élőben ez az egész, és hát ugye majd nem akarok nagyon elébe menni a dolgok, de a Napoleon Burwell kapcsolatban volt is hasonló.
0: Na, majd ez is szóba kerül. Ugye a műsorvezető Bogyai Katalin volt, aki több nyelven konferált, beszélgetett a versenyzőkkel, rögtön tolmácsolta a közönségnek a választ. Én megnéztem egyébként a 86-os döntőket. Nagyon izgalmas, tehát mai szemmel is kifejezetten izgalmas, ami feltűnt és furcsa volt, de utána megtaláltam rá a választ, hogy a Katalin kezében egy félbehajtott A4-es papír volt, és arról nézte ugye a nevezőket, kikkel konferálni, és a többi. És a többi, de utána ugrott be, hogy akkoriban nem voltam még nyomtató, hogy bocsánat, kinyomtatom kibontatom újra azt a papírt. Valószínűleg írógéppel megírták, átnézte mindenkinek, akinek át kellett néznie, és a kezébe adták gyűrötten. És ő azzal ment fel, jól gondolom, ugye?
1: Igen, igen, hát ez a webfabrik módszer, de ez nyugodtan mondjuk, hogy talán a régi szép időkben, azt hiszem, hogy az írógépeket talán senki nem kell, hogy visszasírja.
0: Hát nem.
1: A mostani Word-ök azok sokkal jobban működnek.
0: Milyen dalokkal lehetett nevezni? Tehát volt szabály e tekintetben, mert rockdalok is bekerültek.
1: Igen, tehát nem volt stílusbeli megkötöttség, de azért ez a fajta, tehát a 86-os Interpop Fesztiválról, hogyha beszélünk, azért magán viselte azokat a stílusjegyeket, ami egyébként akkoriban létezett. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye a korábbi táncfesztiválokkal ellentétben itt nem a szerzők versenytek, meg nem a dalok, hanem tényleg az előadók, és természetesen minden dalnak volt szövegírója és dalszerzője, szereszerzője, de és ők is kaphattak, és kaptak is díjazást, de ettől függetlenül az előadók versenytek egymást. Tehát ilyen szempontból ez egy ilyen novú volt.
0: És ezek befutott dalok voltak, vagy itt debütáltak?
1: Itt debütáltak.
0: Tehát nem volt műfaji megkötés, csak hogy nekem egy nagy ellentmondás, mert hogy Interpop, aztán most mindjárt meghallgatjuk a Lord együttestől ugye az induló rock dalukat. Hogy?
1: Interrock, igen, ők egy kicsit kilógtak a sorból, de azért azt tegyük hozzá, hogy a Lord együttes egy icipicit nem csak a pop zenészek közül lógott ki, természetesen a rock zenekar volt, de egy picit a rock zenekarok körülött is. Ezt azért megint csak egy picit világosat tegyük a remélhetőleg fiatalabb hallgatóknak is, akik akkor még nem éltek. 86-ban egy vákum keletkezett a hazai, most már csak a rockzenekarokat nézzük, sorra osztottak föl az akkoriban az addig nagyon híres és nagyon menő zenekarok, az előbb említett Balázs Vetszó zenekar a korális szüneteltette a működését, a V-motorok rockzenekarból vagy West Coast zenekarból hirtelen popzenekarra vált, felosztott a P-mobil, vagy legalábbis
0: konkrétan szükség volt egy jó rockzenekarra.
1: Igen, igen, szüneteltette a működését, a P-box akkor osztott, hogy a Wicked Angyal akkor kezdett el a színházakban énekelni. Gyakorlatilag nem maradt, az Edda meg ugye újra felosztott, aztán újra alakult, de ott is tiszta, tehát a 85-ös Edda lemez az minden volt, csak nem rockzene, maradjunk annyiban, ott azért ez egy nagyon poppos rockzene volt, és valahogy ebben a vonalban nagyon jól elfért a Lord együttes. Tulajdonképpen a Lord volt egy második Edda, nyugodtan mondhatjuk, akik ugye rockzenekarként és ráadásul vidékiként, szombathelyiként létrehoztak egy nimbus. Tehát Nyugat-Magyarországon több volt a lordos, mint az eddás. Uh-huh. Én rengeteg farmencsekit láttam lord felirattal, akik 85-86-ban varratták föl, vagy éppen akár csak tollal, házi fabrikálva a lord feliratot, és volt egy kifejezetten egy kalligrafikus betű méret és betű típus, amivel ezt fölírták. Úgyhogy a Lord együttes ilyen szempontból kicsit kihasználta azt is, hogy a Szombathely ugye 14 kilométerre van az osztrák-magyar határtól, ők csinálgattak osztrák stúdiókban is felvételeket. És 86-ban már gyakorlatilag volt egy komplett nagy lemezük, amit viszont az MHV még nem adott ki.
0: Aha.
1: Mert,
0: és így befértek az új kategóriába.
1: Igen, de már ott kopogtattak az ajtók előtt, és aztán 87-re ki is jött egy angol nyelvű lemezük Ausztriában. Tehát nagyon érdekes az pályafutás, és amikor Gidó Falvi Attila kapcsolódott hozzájuk, akkor kijött magyarul is az MHV kiadásában az első Lord nagy lemez.
0: Amit most meghallgatunk, ez nem más, mint a Holló és a Róka.
1: Igen, ez a La Fontaine mese.
0: Pontosan.

0: Ha már a beköszönéskor megemlítettem a korábbi táncdalfesztiválokat, akkor talán ejtsünk néhány szót arról, hogy mennyiben hasonlított azokra az Interpop fesztivál, vagy akár a szervezése, akár a lebonyolítása, tehát, vagy hogyan zajlott a szavazás?
1: Igen, tehát azért maga a szervezés is megér egy misét, mert hirtelen, hogyha az ember megnézi, hogy kik voltak a szervezők között, akkor az szembe ötlő, hogy a kis központi bizottság kiszállt a buliból. Stílszerűen fogalmazva. Ott voltak ők a háttérben, nem arról van szó, tehát hogyha valami nagyon nagy gubanc lett volna, akkor biztos, hogy közbeszólnak, illetve felterjesztik a pártközpontba a problémákat, mint ahogy egy azért majd itt lesz is, szó lesz róla, de azért azt hozzáteszünk, hogy itt azért a fő szervező az országos rendezőire, de ott az Ori, és mellette persze a Magyar Rádió és Televízió, az Interkoncert, akiknek ugye külön díja is volt az előadók között, szóval ők mindannyian belekapcsolódtak a szervezésbe, és hát a fő szervező az még mégiscsak az Ori volt. Az Ori nem véletlenül vitte egyébként Siófokra ezt a helyszínt, mert Siófok volt a központja a nyári turnészezonnak. Ugye volt is az Orinak egy ilyen, már akkor már legalább 15 éve létező turnésorozat, ami Halloween Balaton címmel, és itt azért ezek ilyen esztrád mosorszerűen Kós Jánostól Korda Györgyön át, egészen a különböző fejszámoló művészek, ugye Pataki Ferenc fejszámoló művészig, meg Alfonzói bezárólag, vagy Latabár Kálmeni bezárólag, tehát nagyon sokféle művészeti ág megmutatkozott ezekben a produkcióban. Siófokon volt egy Kővirág nevű bérvilla, csak így panzióként emlegettek, Ori panzióként emlegettek, onnan rajzottak ki ezek a zenekarok a különböző Siófok környéki turnékra, viszont ebben az esetben Siófok Kapóra jött, mert ott volt egy nagyon jól bejáratott szabadtéri színpad, a Balaton környékén ez volt a legnagyobb befogadó képesség ott a Jókai téren, és innentől kezdve tulajdonképpen adott volt az, hogy oda le lehet vinni a stábot is, kényelmesen meg lehetett, tehát megvoltak a technikai feltételek is, ami ugye a korszaknak, a színvonalának és kívánalmainak, igényeinek megfelelő volt, és így tulajdonképpen ez egy optimális helyszínnek ígérkezett, és hát ugye nyár kellős közepén, 86 júliusában azért ez adta is magát. És szerintem egyébként, tehát így helyszínválasztásnak megfelelő volt.
0: Nagyon jó volt. Tehát visszanézni a felvételt, úgy át lehetett érezni. Nyilván más a divat, más volt a technikai megoldás, amire akkor képesek voltak, azt úgy csúcs technika szempontjából tudták azért hozni, tehát kifejezetten öröm volt visszanézni és hallgatni. Hogyan zajlott a szavazás?
1: Tulajdonképpen az eddigiekhez képest egy kicsit talán más volt, de itt igazából a zsűri döntött, ha jól tudom. Tehát itt
0: igen, mert 88-ban volt már szavazás, 86-ban csak a zsűri döntött, való igaz. Nézzük át a zsűrit. Ugye Rákus Péter, magyar hanglemezgyártó vállalat kiadói igazgatója, Táncos Gábor, magyar televízió rovatvezetője, Stefanovics Zorán, előadó művész és zeneszerző, Komjáti György, magyar rádió szerkesztője, külföldi díszvendégek, Bob Hitley, brit zeneszerző, és Mauricio Canici, az egyik neves olaszországi lemeztársaság igazgatója. Igen. Hát azért szerintem kijelenthetjük, hogy nem nagyon értették a magyor nyelvet.
1: Nem, ugye? Biztos, tehát, talán még a Josip Kozlan is benne volt a Szovjetunióból, de nem akarok nagyon okoskodni.
0: Aha, hát én nem látom itt a listán, lehet, de hogy azért itt,
1: a Rákosi Péter nevét meg említsük meg helyesen Rákosi Péternek.
0: Ja, bocsánat, Rákosi
1: de
0: Péter, igen.
1: Rosszul van az interneten valóban, úgyhogy a forrásokat rosszul mondják. Ő egyébként az egyik jobb keze volt a Borserőnek, meg az Erdős Péternek, tehát ő egy nagyon befolyásos figurája volt, és aztán később a Hanglemez Kiadók Szövetségének is egy megbecsült, tehát még rendszerváltás után is egy megbecsült tagja volt. És hát az előbb említett brit zsűri tag, az pedig majd később Csepregi Ivánnak az élettársa, vagy nem tudom, hogy férje, de minden esetre lett közös gyermekük. Tehát igen. Igazából ez egy nagyon érdekes találkozás, hogy Erdős Péter nyakig benne volt ebben az Interpop Fesztivál szervezésben 86-ban, de nagyjából ő hozta össze ezt az új párkapcsolatot, és nyilvánvalóan ez kicsit később szökött majd szárba. Tehát a rendszerváltás után, amikor már Erdős Péter ugye nem élt, de a lényeg az, hogy igazából valóban nekik biztos egy egzotikum volt az, hogy magyar előadókat hallgattak, magyar nyelven. Egész biztos, hogy le is fordították nekik a maguk anyanyelvének, nagyjából miről szól. Abban nem vagyok biztos, hogy olaszul egy míves költemény szintjére fordították le mondjuk a Holló és Rókát, de az biztos, hogy igazából nem is ez volt a lényeg, hanem leginkább az előadó művészet, a megjelenés, kicsit az image és az összhatás, az összhangulat, amit
0: hát igen, megfordult. Csak például átment az, hogy a Zizi Labor együttes dala, ugye az utolsó tangó Párizsival, tehát így a címét kimondom is, azért érezhető, hogy
1: ugye egy paródiáról
0: van szó, és képzeljük el, hogy ott ül Maurizio Canici, és látja a Zizi Labort, amit tangóra énekel valamit, egy hatalmas subában, vagy nem is tudom mi az.
1: Nagyon vicces volt, miközben valószínűleg az, hogy párizsi, azt nem is tudják értelmezni, vagy valami, talán mortadellát kellett volna beírni, vagy valami olasz típusú felvágottat, amivel veronai kolbász, amivel lehetne esetleg, de nem akarom elbagatellizálni persze. A lényeg, hogy ez egy valójában tényleg kemény dió lehetett, és feladta a leckét a szervezőknek.
0: Mondjuk az biztos, hogy az Interpop Fesztiválon ugye előadói díjat nyertek Janicsák Istvánék.
1: Igen.
0: Ezzel a dallal, amit meghallgatunk mindjárt. Egyébként a Zizi Labor később a Veresegyházi asszonykórussal kiegészülve a Népstadionban is fellépett, a Queen előzenekaraként, ám hogy Freddie Mercury hogyan fogadta a produkciót, az majd egy másik beszélgetés tárgya lesz. Most tangózunk egy utolsót Párizsival.

0: Jöjjön egy híradás a Somogyi Néplap 1986. július 16-ai számából. Megkezdődött Siófokon az Interpop Fesztivál. Napok óta fesztivál hangulat van Siófokon, próbáktól hangos a szabadtéri színpad. Az egyik sétányt elfoglalták az árusok, és nem csak csecsebecséket kínálnak, hanem a butikok áruját is. A Nemzetközi Pop Fesztivál a fiatal tehetségek bemutatkozására ad alkalmat. Azokat hívták meg Siófokra, akik pályakezdők még, de eddigi teljesítményeik alapján már kiérdemelték ezen rangos versenyen való szereplést. 23 magyar szólistán kívül 15-en jöttek Európa más országaiból, osztrák, szlovák, belga, román, lengyel, bolgár, NDK-beli, szovjet, holland, cseh, angol, olasz és svájci énekesek állnak a közönség és a mikrofon elé. Egyébként a világ felfigyelt erre, vagy csak ezen országok figyeltek fel rá, aki, ahonnan hívtunk is valakit?
1: Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál, és nem akarom persze megint csak kisebbíteni a nemzetközi szervezőknek a dicséretét, de azért azt hozzá kell tenni, hogy bizony itt előfordult az, hogy valaki nagyon nagy sikert ért el, és mégsem ért el nemzetközi sikereket. Tehát igazából itthon volt világhíres, ahogy szokták mondani Magyarországon, és az Eurovíziós Fesztivál, és hogyha jobban belegondolunk, ott is a győztesek nem biztos, hogy éveken keresztül világsztárok tudnak mondani, sőt, több
0: hát
1: az
0: nagyon
1: ellen...
0: ritka az, amikor...
1: Igen, több az ellenpélda, mint a ugye Celine Dion-t lehet megemlíteni, meg még nyilván az ABBA együttes.
0: Hát nagyon ritka, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon tényleg az nyer, aki a legjobb.
1: Igen.
0: De ezt szerintem kimondhatjuk.
1: Igen, igen, igen. És utána pedig a világ siker fenntartása, az meg már megint egy borzasztóan nehéz dolog. Nyilván Zizi Laborék egyébként talán még pályázhattak is volna, hiszen egy Rolling Stone számot a Hangi Tankument írták el. De lehet, hogy még Jaggerék meg nem voltak annyira boldogok ettől.
0: Egy olyan dallal folytatjuk, amelyet szinte az egész ország Keresztes Ildikó és Balázs Fecó duettjében ismer, pedig valójában már 1986-ban debütált a Csöndéve. A dallal, amelyet Bagány Anikó adott elő, Balázs Fecó még szerzői díjat is nyert, ennek ellenére mégsem maradt a fősodorban. Lehet, hogy éppen az az energia hiányzott a dalból, amit 13 évvel később a duett és az új hangszerelés hozott?
1: Igen, nagyon nehéz azt meghatározni, hogy mitől lesz egy dal úgy sikeres, ami egyébként már jól meg van írva. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy például Máté Péter elmegy egy című szám, ennek
0: vagy
1: egy
0: iskola... a Reptér, tessék.
1: Például, hogy amikor a 74-es Tessék választani előadta, nem keltett különösebb egy feltűnést. Pedig az a szám akkor is ugyanolyan jól meg volt írva, és aztán később ő kapta magát, ő azért nagyon jó hangszerelő is volt, áthangszerelte, és megcsinálta a nagyzenekarra, onnantól kezdve ez ütött. Én egyébként direkt most meghallgattam, mielőtt jöttünk ide, vagy jöttem ide a stúdióba, összehasonlítva a két számot, tehát a Balázs Fecó által előadó, tehát hiszen ő egyébként szólóban is énekelt ezt a dalt, és nehéz megfejteni azt, hogy a 86-os ugye pályakezdő előadó, aztán később, aki be se futott igazából jóformán se volt, tehát neki tökben ez volt az egyetlen kis lemeze, amit az 86-os Interpop Fesztiválon kiadtak, mert tisztán énekelt, jól énekelt, szerintem a dal szépen megvolt, tehát föl volt építve, meg volt komponálva, volt egy dinamikája, volt egy íve ennek a dalnak, de viszont nyilvánvalóan érezték a zsűri tagok is, hogy ebben nagyon sok spiritus van ebben a dalban, ezért kaphatott Balázs Fecó egy szerzői díjat, és valószínűleg azért húzták le az előadót, mert tehát azért nem kapott az előadója külön díjat, mert ő meg ezek szerint nem ütötte meg az inger küszöböt.
0: Hát szóljon a felvétel, Bagány Anikó a Csöndéve.

0: Ez az örökzöld, amelyben ma este az 1986-os Interpop Fesztivált elevenítjük fel. Balogh Ferenc énekes, színész, ő is ugye fellépett Siófokon nagy sikerrel. Mit lehet róla tudni?
1: Ő a Bergendi együttesben kezdte a pályafutását, legalábbis ott lett ismert. Az Én táncolnék veled című, ugye nagy sikerű, magyar televízión is futó, vasárnap délötönként futó, vagy általában az ebédidőben leadott nagyon sok zenei stílust felülelő sorozat egyik énekes volt. Tehát tulajdonképpen Bergendi Istvánék az ő tehetségét felfedezték, és igazából 86 körül már úgy gondolták, hogy akkor ezt a egyébként elég hosszú számot és jól, nehezen elérkehető számot mégiscsak színpadra tudja vinni. Kövezzenek meg érte, nekem ez a szám tetszik egyébként. Nagyon mély érzelmeket kelt az emberbe, de az is biztos, hogy ez nem első hallásra. Tehát ezt a suszterírosok nem fogják énekelni az utcán, meg fütyűrészni. Viszont, hogyha háromszor egyszer meghallgatja az ember, akkor biztos, hogy beleívódik egy kicsit jobban, nem csak a fülében, hanem a lelkébe is. És hogyha már ezt előbb említettem Máté Pétert, nekem itt volt egy kis áthallásom. Mint hogyha Máté Péter éneket, hogyha az ember az orgánumát figyeli, ő egy fiatal, egy Máté Péter junior volt akkoriban szerintem.
0: Még a hangi adottságait, ha nézzük, ugye a Macskák című musicalben is játszott, igen. Jézus Krisztus szupersztár, vagy főszerepét is, az Erkel Színházban, tehát való igaz, hogy ez az Ő című dal, tehát mondhatjuk azt olyan, mint a Jégtánc, hogy így nézve könnyű, tehát hallgatni könnyű. Na de előadni, elénekelni?
1: Ez egy nehéz dal volt egyébként.
0: Hallgatjuk akkor Balogh Ferenc, ő Dáni János és Balogh Ferenc szerzeménye.

0: Nagyon sok magyar dalt meghallgattunk ma már az Örök Zöldben, amikor is ugye az 1986-os Interpop Fesztivált elevenítjük fel. Christina Jacquardhoz érkeztünk, svájci gospel, blues, jazz énekesnő, idézőjelben fekete hangjáról ismernek, valahogy mindig így apostrofálták őt.
1: Igen, és egyébként ez is egy Balogh Ferenc út, egyébként ez a szerkesztő dicséri, bármint ennek a műsornak a szerkesztőt, hogy nagyon
0: Tordi
1: szépen...
0: Szabolcsot,
1: igen. Hogy utána ez egy nagyon jól illő dal. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egyfajta színesítése volt azért a 86-os Interpop Fesztiválnak. Azt hiszem, hogy ez fogható, vagy ez hasonló stílusban előadott dal, ezen az egy megmozduláson nem volt így a döntős dalok között. Tehát egy érdekes színfolt volt.
0: Nem voltak előnyben, mondjuk Christine is, Lovers Never Need, tehát ugye az az angol annyira igen, szépen, igen, könnyedén folyik, és akkor mondjuk egy német előadóhoz képest, vagy egy cseh előadóhoz képest.
1: Egész biztos, persze, ugye? Tehát a cseh nyelven zajló
0: éneklés, hát törik, csattog, recseg van, nem bántva, hanem tényleg valószínűleg a mi nyelvünket is így hallhatják ők.
1: De hát én egyszer voltam Prágában 1989-ben egy Katapult nevű prágai thrash metal zenekar koncertjén, és ahhoz illett egyébként, azt hozzá kell tenni, hiszen ott, ugye, és ottani cseh egyetemistákkal voltam egyébként a zenekoncert, és mondták, hogy ők tudnak olyan mondatot nekem mondani, amiben nincs magának szó. Nem, egy kicsit erőltetett volt, értelmes volt a mondat, de erőltetett, valami így hangzott magyarul, hogy told át az ujjadat a nyakadon, és hogyha ezt elmondok, abban nincsen magának szó. Szóval, most itt nem elbagatelizálva megint csak a dolgot, azért szerintem nagyon egy lépés eltem vannak, és különben egyébként a magyar szövegírók, ideértve a legnagyobb neveket is, azt szokták mondani, hogy ez az angol után a magyarral lehet mit kezdeni. Tehát az angol mondjuk erre van teremtve, a Jóisten is erre teremtette, hogy könnyű zenérek, az ének szövege, tehát az a nyelve legyen, de a magyar ilyen szempontból megint csak alkalmas erre, még ha nem is annyira, mint az angol.
0: Hát talán csak, nem csak, hanem talán szebb és kifejezőbb. Ugyanis,
1: hát mindenképpen.
0: Igen, mert ők 50 szóból megírnak egy dalszöveget, nekünk minden egyes szóra van 10 változatunk, tehát hogy azért gazdagabb tárból tudunk dolgozni. Hát következzen akkor a nemzetközi díjas Christine Jacquard és a Lovers Never Need.

0: Nincs retro buli a következő dal nélkül, szerelemre születtem. Úgy ív veled generációkat, hogy nem lett befutó. Viszont elnyerte a Nemzetközi Koncertigazgatóság külön díját. Mit jelentett ez a díj, a kitüntetett ez esetben ugye Zoltán Erika számára?
1: Ugye az NKI, vagy a másnéven Nemzetközi Koncertigazgatóság szintén monopól cég volt a többi mellett. Ők voltak azok, akik a magyar zenészeket külföldre vitték. Ők egyedül köthettek csak szerződést zenészek nevében. Tehát ez Zoltán Erika nem dönthette, bármennyire szeretett volna Olaszországban vagy Angliában fellépni, be kellett kopogtatni az Interkoncert szobáiba, illetve irodáiba, amelyik ugyanott van, ahol a hanglemezgyártó vállalat is, az úgynevezett Elizélt palotában, 1971 óta az úgynevezett Ori székház, amelynek a helyén ma is egy üvegház épült, tehát tulajdonképpen egyfajta plázaként működik most, de a lényeg, hogy ott az Interkoncert néhány szobácskájában dőlt az el, hogy ki mehet és ki nem külföldre koncertezni. Itt most szakmányban lehetne sorolni a legnagyobb neveket, Kovács Katitól Korda Györgyig bezárólag egyébként, akiket ilyen vagy olyan módon egy kicsit finoman is fogalmazva pórújárattak az ottani alkalmazottak. Aztán voltak olyanok, akiket pedig szépen be tudtak futtatni. Zoltán Erikának ez kétségkívül egy óriási nagy segítség volt, hogy az Interkoncert külön díjat megkapta, hiszen ezzel együtt járt az is, hogy felvállalták egyfajta szerződéssel, hogy őt akkor külföldre viszik. Hogy ez most pontosan a Szovjetunióban Kamcsatkára, vagy pedig tényleg a Vasúgönytől nyugatra szólt, az még ekkor nem volt teljesen világos, de a lényeg, hogy nyilvánvalóan mi már ekkor 86-ban már kezdtünk azért nyugat felé is nyitni, tehát Zoltán Erikának ez egy óriási nagy lehetőség. Úgyhogy az életének olyan lehetősége, ezzel a dallal futott be, többek között ezzel a dallal is azonosítják. Volt még azért egy-két dal, ami nagyjából ennek a közelébe ért, de a lényeg, hogy utána azért ezt meg tudta azért futtatni a külföldi színpadokon is.
0: Érdekessége a dalnak, hogy a szerzők ugye fedőnéven szerepeltek. Anthony S. Brossi, Jávor László. Miért volt erre szükség, vagy miért ezt választotta?
1: Azért ennek itt már több magyarázata is lehet. Sokszor volt egyfajta hát ugye inkognitóba való maradás, tehát például amikor Szikora Róbert megírt a Szűcs Fritnak a lemezt, Bob Larry talán név alatt, hát az is azért volt, hogy ne tudják meg, hogy ki írta. Ettől függetlenül a jogdíjat ugyanúgy ő fogja megkapni. Hát ezt az Artisusnál azért ezt lekönyvelik, hogy ez ki volt tulajdonképpen.
0: Világos. Na, de azért áruljuk el, hogy akkor kik voltak a szerzők pontosan?
1: Valóban, hát nyilván Pásztor Lászlóék fedezték fel, ezt az előbb elfelejtettem mondani, Zoltán Erikát, de ők voltak azok, akik tényleg meglátták a fantáziát ebben, és ugye a Neoton familiához is kérték a csatlakozását Zoltán Erikának, és utána pedig, amikor a Pásztor László 90 után a Magneoton kiadót megalapította, hogy nagyjából rendszeres környékén, akkor Zoltán Erika volt az egyik első, akivel ugye leszerződött, és kiadta a sorra, kiadta a lemezeit. Tehát azért ez egy hosszú együttműködésnek a kezdete volt, és hát innentől kezdve persze érthető az, hogy a Neoton nem akarta azt megosztani, hogy most akkor az ő híres ugye Pásztor Jakab 60-i szerző triója egy kezdőnek is írtak dalokat.
0: Na hát a Nemzetközi Koncertigazgatóság külön díjasa következik, Zoltán Erika, Szerelemre születtem.

0: Egy idézet a Békés megyei Népújság 1986. július 19-i számából. A siófoki Interpop Fesztivál második elődöntőjéből, amely csütörtökön a késő esti órákban ért véget, további 8 versenyző jutott a döntőbe. Így szombaton 4 magyar együttes és 6 szólista, valamint 8 külföldi előadó lép a szabadtéri színpad közönsége elé. A legtöbb közönség szavazatot a 18 éves olasz Giorgia Fiori kapta. Ugye ő a Take It or Leave It című dalával képviselte hazáját, talán azt gondolta, hogy egy angol nyelvű dal üzenete többekhez eljut, így nagyobb esélye lesz a győzelemre? Ugye ő is úgy gondolkodott, hogy mi az előzőekben?
1: Igen, mert ezt hozzá kell tenni, hogy bár Magyarországon volt, és a magyarok azért mégiscsak domináltak azért a fellépők között, de azért azt hozzá kell tenni, hogy a magyarok azért angol szászul, azért többi kevésbé ekkormát tudtak. Tehát ugye lásd az előbb említett Neoton Familia, ők is angolul adták elő a Yamaha Fesztiválon a dalaikat, de igaz volt ez, ugye nagyon sok esetben olyan együttesekre is, akik egyébként kimentek külföldre és fellépéseket vállaltak. Tehát igazából az, hogy az angol, az anyanyelve, a rock, pop-rock zenének, a populáris zenének azért az ekkor már teljesen egyértelmű volt. És ez hozzá kell, hogy 86-ban járunk, tehát ekkor már aláírták azt a pártközpontban azt a papírt, hogy 87-től, január 1-től olyan kábeltévék is megjelentek Magyarországon.

0: olvastam ilyen nehezen, és itt van egy egyszerű farmer jackibe felhajtott ujjakkal üvölt a mikrofonba, egyébként nagyon nagy átéléssel énekelt, azt többször megnéztem, ráadásul egy olyan dalt, egy olyan előadói stílussal, ami így most 40 évvel később is megállna a helyét.
1: Igen, azért ezt hozzátehetjük, hogy a könyvzenei trendek időnként átfazonírozva, de újra és újra megjelennek a pop-rock színpadokon, tehát valószínűleg nála is ezzel a jelenséggel állunk szemben, hogy egy picit megelőzte a korát, de egyébként meg akkor is nagyon jól ki tudott teljesedni, és azért, amit a műsorvezető úr itt az előbb említett, hogy szinte modernnek hatott, ez azért is van, mert ma is van ehhez a stílushoz hasonló számos előadó.
0: És talán ő volt az, aki egyszerűségével is lenyűgözte az embereket, hogy szinte semmi smink,
1: igen, ugye? Igen.
0: Tehát, hogy ő nagyon természetesen, egy nagyon szép lányról van szó, mindössze 18 évesen kiállt a színpadra, és a hangjával egyszerűen hengerelt.
1: Igen, igen. És tulajdonképpen sajnálatos, hogy tényleg nem lett világsztár, mert ugye...
0: Benne volt.
1: Benne lehetett, és mégsem tért erre az útra. Ez már nem rajtunk múlt, meg nem a 86-os Interpop Fesztiválon.
0: A fesztivál nagy díjasa következik, tehát nemzetközi kategóriában. Giorgia Fiorio, Take It or Leave It. Do you know?

0: az Új Ifjúság című magazin 1986. augusztus 5-i számából. A Balatonparti Siófokon első ízben rendezték meg az Interpop Fesztivál elnevezésű versenyt, s mint a neve is elárulja, nemzetközi mezőnnyel. A 9 tagú nemzetközi zsűri külön értékelte a hazai és a külföldi előadó művészek produkcióját. Július 19-én a siófoki szabadtéri színpadon rendezett döntőben a külföldi énekesek nagydíját a 18 éves olasz Giorgia Fiorio kapta. A hazai versenyben a Napoleon Bulvár együttest jutalmazták nagydíjjal Kérlek, ne félj című számáért. Mit jelentett a nagy díj Vince Lilláék számára?
1: Mindent egyébként, mert ők ugye addig ismeretlenek voltak a magyar poprock színpadokon. Ugye azt tudni kell, hogy a Solaris együttesből, ugye Edis Robert Ciglán István és Vince Lilla onnan, illetve Vince Lilla csatlakozott kvázi a Solaris együttes egyik részéhez, és így lett ugye Napoleon Bulvár, ami tulajdonképpen nagyon egy megütközést keltett, ez az elnevezés, a név, az együttes név is, a hanglemezgyártó vállalatán, főleg Borsernémék körében. A Napoleon Bulvár nyilván azzal is volt probléma volt, hogy francia, tehát nyugati, eleve külföldi az elnevezés. Akkoriban szerintem 80-ban senki nem tudta, mi az a bulvár. Ugye nem volt bulvár újságírás, és szerintem francia is nagyon kevesen tudtak. Az összemet, hogy ugye oroszul kellett tanulni, és azon kívül, hát ha valaki még tanult nyelveket, akkor azért a 80-as években inkább a németet tanították. Aztán az angolt is, hát a francia az tényleg elenyésző volt. Tehát egy ilyen averzió volt a hatalom részéről az együttes elnevezésével kapcsolatban is, és aztán a számmal is probléma volt, ugye itt ugye arra a refrénre utalok, amikor ugye a repülőket várja Vince Lilla, és szeretné

0: hogy ugye eljönnek majd a repülők, és ugye itt ne felejtsük, hogy azért még a hidegháború zajlik, sőt ugye Ronald Reagan nem sokkal korábban hirdette meg a csillagháborús tervét 1983-ban, tehát itt azzal is megvádolták Vince Lilláikat, hogy ők egy ilyen háborús uszítók lesznek majd ezzel a számmal, és azonnal visszadobták. Tehát már nem is vitték el a Sanzon bizottságig a dalszöveget, hanem mondták, hogy vigyétek az a gyerekek, írjátok át, mert ez így nem jó. És akkor Vince Lilla hogy nem, állítólag egyébként a kedvességével, a bájosságával levette a lábáról Erdős Pétert, nem úgy, hanem tényleg a normál emberi kapcsolatok keretei között, és aztán végül a második nekifutásra elérte azt, hogy értse meg Erdős elvtárs, itt nincs, hát ugye Vince Lilla kb. 20 éves volt akkor, és egy ilyen vén öreg rókának kellett, aki egyébként persze akkor még csak 55 éves volt, de már vén rókának nevezte magát, szóval vele kellett megállapodni abban, hogy ez a szöveg ez nem rendszerellenes, nem hidegháborús uszítás, és valahogy átment itt is, tehát nem kellett átírni. És onnantól kezdve a Sanzó bizottságot már meg se kérdezték, nem beszélve arról, hogy egyébként a Sanzó bizottság akkor már nem is létezett, mert feloszlatta magát az Interpop Fesztivál indítása előtt. És akkor is a szöveg az eredeti formájában maradhatott, hála Istennek, azt kell, hogy mondjuk, mert így legalább adott egyfajta mélyebb elgondolkodtatni valót is az embereknek. Tehát azért egy olyan dal nyert az Interpop Fesztiválon szerintem, ami nem egy habkönnyű kis sláger operett, hanem mindamellett persze fülbe beszólt a dallama, Vince Lilla egy teljesen új hang volt, ugye ne felejtsük el, ő meg operaénekesnek készült, tehát megvoltak a hangjadottságai és képzett a hangja, és mindezzel együtt ez a zenekar, ez nagyon egyben volt, hiszen a fuvolista, a ritmus szekció, a Pócs Tamás vezette ritmus szekció, a basszusgitáros, nagyon jól összefogták a zenekart, és egy üde színfoltot jelentettek, és ez úgy látszik, hogy annyira jól sikerült ez az üde színfoltság, hogy mégis megnyerték a nagy díjat.
1: Következik tehát az Interpop Fesztivál nagydíjas a magyar kategóriában. Napóleon Bulvár, kérlek, ne félj, mert hogy ez volt az örök zöld, amelyben ma este Siófokig és az 1986-os Interpop Fesztiválig utaztunk vissza a döntős versenydalok segítségével. Dr. Csatári Bence történésznek, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos kutatójának köszönjük, hogy ezúttal is útitársunk volt.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs, a hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 20 óra, jó estét kívánok! A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. 14. Leó pápa az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást. Az egyház fő páviában az onkológiai központ munkatársait, betegeit és hozzátartozóikat üdvözölte, majd a páviai domban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. 14. Leó többször is emlékeztetett azoknak a bevándorlóknak a tragédiájára, akik a földközi-tengeri veszélyes átkelés során életüket veszítették. Sólyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalommegosztást. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette be Pósvai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. 2-szer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volán buszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A Tópart Express, a Katica interrégió, valamint a Dunna kanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Fellép többek között Lovasi András és az Anima Sound System, a szerzők között pedig Hályi Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával is lehet majd találkozni. Lesz mesterterápiás program, irodalomterápiás foglalkozás és vezetett kerékpártúra, és gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. A bérletek és napi jegyek a tixa.hu és a margofest.hu oldalakon érhetők el. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatar erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok közötti hőmérséklet várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. A híreket Naményi Krisztina szerkesztette, Ciprusz Évát hallották, viszont hallásra 21 órakor.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Múzeumok éjszakája 2026.

0: minőségében évről évre az ország számos múzeuma kiállítótere kinyitja kapuit az érdeklődők előtt. Ma a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárából szól műsorunk. Jó estét kívánok, Deák Dóra vagyok. Idén 24. alkalommal tartják a múzeumok éjszakáját, amelyre közel 450 helyszín, több mint 3000 programmal készül. Este 10 óráig tartó műsorunkban több programot is bemutatunk Önöknek, és közben azt is megtudhatják, hogyan kapcsolódik az ízekbe zárt történetek tematikához egy-egy esemény. Műsorunk elején már is kapcsolunk egy budapesti helyszínre Farkas Szabolcs kollégánk, a Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban a japán kultúrával ismerkedik.
1: Igen, köszöntök mindenkit, téged is, Dóra, sziasztok! Nagy szerencsém van, ugyanis én nagy tearajongó vagyok, és itt most lehetőség nyílik arra, hogy eredeti japán matcha teát kóstoljak meg. Egyébként ráadásul ugye itt már magában a múzeumban is egy idő óta van egy japán teaszoba, de most itt a múzeumok éjszakáján külön bárki megkóstolhatja ezt a zöld nedőt, és az, hogy mit is fogok én mindjárt megkóstolni, azt Rajzó Kontor Kornélia, Uraszenke teamester fogja nekem elmondani, a Magyarországi Japán Tea Útja Egyesület elnöke. Hát akkor egy pici türelem, én kortyolok egyet, csak hogy utána már autentikusan lehessen elmondani, hogy mi is ez. Hú, ez egy jó erős tea, nagyon intenzív zöld színe van, és az íze is legalább ilyen intenzív.
2: Így van, hát gyakorlatilag ugye a porrá őrölt zöld, ahogy a nevéből fakad, a tea levelek vannak porrá őrölve, és ez gyakorlatilag vízzel felöntve, teljesen homogén elegyét tudjuk eldolgozni, úgyhogy a töménysége ebből adódik, hogy magát a tea levelet szolgáljuk fel a vendégnek egy ital formájában.
1: És akkor ez a levél, ez valamilyen formában fel van aprítva? Tehát ugye most inkább úgy fogalmaznék, hogy ne úgy képzeljük el, hogy hagyományosan teafilterekből isszuk a teát általában, hanem ennek van egy szertartása, egy esszenciája, ugye?
2: Így van, hát ugye ez egy gránit malomban van porrá őrölve maga a tealevél, de valóban nem is a készítési, feldolgozási technika, technológia az, ami a fontos, hanem az egész vendéglátási művészet, kultúra, ami Japánba e köré szerveződött már 500 évvel ezelőtt, és mi, akik a matcha tea művészetével foglalkozunk, gyakorlatilag hagyományőrzők vagyunk, akik a szamuráj időszakból azt az etikettet, protokolt és szokásokat őrzik és örökítik tovább a mai generációknak.
1: És ha jól tudom, már nagyjából 20 éve működik ez az egyesület itt Magyarországon, ugye? Tehát elég sok helyre eljuthattak már ezek szerint, hogy terjesszék a japán tea kultúrát.
2: Így van, hát óriási öröm számunkra, hogy 21 pár éve vagyunk már jelen Magyarországon, rendkívül sok nagy rendezvényre kaptunk meghívást, ahol a nagy közönségnek színpadi bemutató formájában, előadások formájában, vagy akár egy kicsit tőlünk szokatlan módon, így egy gyors üzemben, mint ahogy a mai napon is, gyakorlatilag próbálunk minél több embernek tea íz élményt adni, még hogyha ez azért nagyon erősen ki is van szakítva abból a közegből, amit a művészet maga és a művészi vendéglátás jelent.
1: És akkor még mielőtt elköszönök Öntől, milyen hatást várjak majd ettől a teától pár perc múlva?
2: Egy nagyon kellemes, pörgős, energetikus, hosszú estét, ami a szórakozást kívánok, és jó munkát.
1: Köszönöm, hát ezt még megelőzi, akkor most föl kelek innen, mert egy autentikus pár, japán párna szertartásokhoz használt kis kupéban ültem én itt. Akkor Fajcsák Györgyihez, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatójához fordulnék, aki szintén itt van velünk, de most már állva kérdezném őt, hogy milyen programok várhatók még itt az este folyamán. Ugye igazából nem olyan rég kezdődtek itt meg a programok, még nagyon sok minden várja az érdeklődőket, többek között például papírmárványozás is, amit én itt megtaláltam, és ami számomra teljesen homályos.
3: Igyekszünk a következő kiállításunkkal kapcsolatos programokkal csalogatni a látogatókat, hogy a szeptemberben nyíló Vasi, a Japán Papír Ezer Arca című kiállításunk már nagyon ismert, vagy kedves téma legyen a látogatóknak, és ehhez kapcsolódnak olyan workshopok, amik a papírkészítésnek a különböző technikáival vagy fázisaival ismertetik meg a látogatókat. Ezek közé tartozik a márványozás is, és kiváló papírrestaurátor kollégák, akik bemutatják.
1: Itt egy színpad szól a hátunk mögött, nem tudom, mennyire lehet hallani, ott éppen most milyen programok zajlanak?
3: A színpadon a következő kiállításainknak az ismertetését és kedvcsinálóját láthatja, hallhatja a közönség. Most éppen Amrita Sergil ősszel nyíló a Magyar Nemzeti Galériában látható kiállítását igyekszünk megismertetni közelebbről az érdeklődőkkel.
1: Ugye, hiszen... egy híres festőművész volt, nem japán-indiai.
3: Ő egy nagyon-nagyon híres indiai, indiai, de nagyon kevesen tudják, hogy ő egy magyar származású, mert hogy Baktai Ervinnek volt az unokahúga, aki ugye ennek a múzeumnak hosszú ideig indológus kollégája volt, és Amrita Sergének a festészete az Indiában a legismertebb festészeti anyag, Munkácsihoz vagy Ripronaihoz lehet hasonlítani magyar összehasonlításban. A kiállításokról szóló ismertetők mellett egy filmet fogunk vetíteni ma este, a Csendes barát című Enyedi Ildikó filmet, aminek különleges kapcsolódása van a Hob Múzeum kertjéhez, hogy itt is épp a színpad mellett áll egy óriási ginkófa, amit Hob Ferenc ültetett, ilyen módon talán ez egyik legrégebbi példány Magyarországon.
1: Valóban, hát ez egy hatalmas tölgyfanagyságú fa.
3: Gigantikus, ez egy gigantikus méretű fa, és ennek a tövében áll a színpadunk, ahol egy éjszakai mozi formájában láthatja majd a közönség a filmet, de ezt megelőzi egy olyan beszélgetés, ahol a növények nyelve, az emberekre való hatása lesz a fő téma, és olyan szakértőket hívtunk meg, akik a legkülönfélébb aspektusból képesek erről nagyon-nagyon hiteles gondolatokat mondani.
1: Hát köszönöm szépen, akkor be is harangoztuk ezt a 9 órakor kezdődő filmvetítést, amire szerintem még aki most elindul, az ide is fog tudni érni. Én pedig akkor most átadom a szót Deák Dórának, és elköszönök innen a Hob Ferenc Ázsiai Múzeumból.
0: Farkas Szabolcs jelentkezett a Hob Ferenc Ázsiai Múzeumból, akit még kapcsolunk adásunk során egy másik budapesti helyszínről is.
4: Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióban.
0: A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárából szól a 2 órás adásunk, megérkezett hozzám Szende László, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium közgyűjteményi főosztályvezetője. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
0: Ahogy említettem, a Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk, kicsit lehet hallani a háttérben a Kollár Klemenc Kamara zenekar játszik éppen. Úgy nézem, hogy egy kicsit túlnyúlt a koncert, mert ugye 7 órakor kezdték, mert azt hiszem, hogy tényleg nagyon sok érdeklődő van itt, és egy különleges helyszínen, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában ülünk, azt hiszem még ön sem nagyon járt ezen a helyszínen.
5: Ez így van pontosan, tehát eddig mindig a rádióban volt a Kunigunda utcában, az is egy izgalmas helyszín, de ez azért ugye az embernek a szívéhez mégiscsak közelebb áll, hiszen itt könyvek között lehetünk, ami azért nagyon fontos a muzeológusok életében is.
0: Említettem Lászlónak, hogy nekem is ez az első alkalom, amikor itt vagyok, bár a Irodalmi Múzeumnak több szobájában jártam már, de hát erről szól a múzeumok éjszakája a részben, hogy a kulisszák mögé olyan helyekre is elmehetünk, ahol még korábban mondjuk nem járhattunk.
5: Így van, pontosan. Ezek a nagyon izgalmas példája volt például az Iparművészeti Múzeumban, ma ismét be lehetett menni. Tehát tényleg olyan tematikus túrák voltak a biztonsági követelményeknek megfelelően, de oda azért nagyon rég mehetett be látogató, de most az Iparművészeti Múzeum gondolta arra, hogy akkor a múzeumok éjszakája napján megnyitja a épületet a látogatók előtt.
0: 4-5 órakor elindultak a programok, merre járt, mert azért ilyenkor nyakába veszi a várost, és egy-két helyre azért igyekszik elmenni.
5: Igen, igyekeztem. Szerencsére a Muzé applikáció ebben sokat segít, mert az ember csak beüti, hogy hol van, és a környező múzeumokat, programokat mind felajánlja. Én a 2-es villamossal jöttem, és akkor a Rádai gyűjteményt ajánlott, ami természetesen az ember ismer, de ott például van egy kisebb múzeum, a Biblia Múzeum, ahol nagyon izgalmas így a Jézus korának a régészeti eredményeit is bemutató kisebb kiállítás volt, de maga az állandó kiállítás is nagyon izgalmas, hiszen a reformáció, a reformátusoknak a történetét mutatja be, nagyon érdekes és szép anyaggal illusztrálva.
0: 24. alkalommal rendezték meg a múzeumok éjszakáját, idén a kiemelt helyszín Sopron lett. Miért a Hűség városára esett a választás?
5: Hát eddig mindig úgy volt, hogy egy vármegyei, vagy egy vármegyei hatókörű városi múzeum kapta meg igazából, illetve hát az a település, ahol ilyen intézmények működnek. Sopron esetében igazából azért esett rájuk a választás, mert ők már elkezdték korábban pedzegetni, hogy nagyon jó lenne, hogyha kicsit szakítanánk ezzel a hagyományal, hogy miért pont a megyek központok, a vármegyek központok kerülnek előtérbe, és hát Sopron már meg hallatlanul izgalmas és jó fejlesztések, ott a múzeum negyed alakult ki, nem olyan régen nagy infrastruktúrális fejlesztésekkel, interaktív kiállításokkal. Ott van a Központi Bányászati Múzeum, ami szintén izgalmas lehetőséget biztosít, és hát, hogy évmúzeuma is volt egyébként, tehát ez is egy fontos, nem azt mondja, hogy fontos kritérium, de azért ebből is látszik, hogy a város azért komolyan gondolja, hogy áldoz a közgyűjteményeire, áldoz a múzeumaira.
0: Ízekbe zárt történetek, ez az idei tematika. Hogyan látja, mennyire inspirálta a múzeumi szakmát ez a téma? Mert hogy én már azért tavaly is találkoztam jó sok gasztronómiai témával.
5: Hát igen, mert azért az emberek szeretnek enni, szeretnek főzőcskézni, és ezek a témák, hát tavaly Jókai volt, idén pedig itt a gasztronómia. Ez igazából nem egy ilyen kényszerűség, hanem egyszerűen egy ötlet, hogy van az ő gyűjteményükben esetleg olyan típusú tárgy, vagy olyan tematika köré tudják felfűzni a mondani valójukat, a programukat, amelyek ezzel köré tudnak csoportosulni. Így például a Solymáriak egy sváb konyhát, értelemszerűen a Solymári helytörténeti gyűjtemény egy sváb konyhát hoz kapcsolódó programokat szervezett, vagy hát értelemszerűen a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, amelyek a nevében azért óhatatlanul is benne van, hogy ilyennel szeretnek foglalkozni, ők is nagyon sok programot készítenek, tehát igazából ez egy kis ötlet, tehát hogy gondolkozzanak el, hogy szedjék elő úgy a tárgyaikat, szervezzék meg úgy a programjaikat, hogy a tematikahoz tudjanak csatlakozni.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szende László közgyűjteményi főosztályvezetővel, de most hallgassuk meg az idei múzeumok éjszakája nagykövetének, Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró gondolatait. Barta Bernadett kérdezte az esemény bejelentésekor.
6: Gasztronómiai szakíróként én azt gondolom, hogy elég sokat járhat múzeumba, hiszen rengeteg történet lapul a gasztronómiával kapcsolatban múzeumokban.
7: Így van, szerintem a gasztronómiának pont az az egyik legszebb oldala, hogy azért messze nem csak receptekről és főzésről és étkezésről szól, hanem sok minden másról, ami mögötte van, úgy mindig történetekről, és ami számomra különösen kedves, hogy azért ezek szinte mindig valamilyen családhoz, emberekhez, személyekhez kapcsolódó történetek, és ezen keresztül tudunk kibontani esetleg más történelmi hagyományokhoz, kultúrához, szociológiához kapcsolódó információkat. Úgyhogy ez a mostani programoknál is így lesz, ugye országszerte zajlanak ezek a programok, úgyhogy tényleg ilyen étlapszerűen az ember tud mazsolázni, hogy meg kell szerintem tervezni egyébként, hogy mi legyen az előétel, a főétel és a desszert, mert én is nem győzök ugye topzódni egyébként a különböző programok bőségében, és hogy csak néhány kedvencet kiemeljek, például az Országos Levéltárban az Ilona Stüberl nevű bécsi vendéglőnek a történetét dolgozzák fel, hogy ez 70 évig volt nyitva Bécsben, nagyon népszerű, nagyon híres étterem volt, néhány évvel ezelőtt zárt be, és a levéltári programban például ennek a négy generációs családnak a történetét mutatják be. Másik kedvencem a Soproni Múzeum, ugye ott is jártam most az előkészületek során, és teljesen le voltam nyűgözve, nem csak Sopron városától, hanem a Soproni Múzeum negyedtől is, úgyhogy alig várom, hogy én oda családostul egyszer egy hosszú hétvégére visszatérjek.
6: A múzeumok éjszakája kapcsán ön egészen máshol lesz, programot fog, ha jól tudom, vezetni. Hol és milyen programban vesz majd részt?
7: A Habsburg Alapítvánnyal közösen, ha ez a Habsburg Otto Alapítvány, ott lesz majd egy olyan program, ami egy 1911-es esküvőt, Habsburg Károly és Zita hercegnő esküvőjét járja egy kicsit körbe különböző témákon keresztül. Nyilván ugye az esküvőnek a menüjéből fogok leginkább inspirálódni, kicsit azt járjuk körbe, hogy milyenek voltak akkor az étkezési szokások, hogy nézett ki mondjuk egy ilyen nemesi családnak alkalmi menüje, és hát azért természetesen ebből inspirálódni egy némi kis kóstolóval is készülök, de ezt még nem árulom el, hogy mi.
6: Nem olyan programokról lehet beszámolni, főleg most a múzeumok éjszakáján, hogy mindent a szemnek és semmit a kéznek szájnak, hanem most abszolút egy csomó helyszínen lehet majd kóstolni is különböző finomságokat. No, de például gasztronómiai szakíróként, mely múzeumok azok, ahova szívesen ellátogat szakmájából adódóan?
7: Magyar Vendéglátóipar és Kereskedelmi Múzeum, ami Óbudán van a harmadik kerületben, ott a jó kis macskaköves területen, és egy picike, de annál személyesebb és annál nagyobb elkötelezettséggel és elhivatottsággal működtetett múzeum, fantasztikus csapattal, és az állandó kiállításuk is szerintem nagyon jó, nagyon sokszor járok oda-vissza, van egy csodás könyvtáruk, amit nagyon sokszor munkához is használok, és nagyon jó időszakos kiállításaik is vannak, úgyhogy én oda a múzeumok éjszakáján is szívesen elvándorolnék, de én oda rendszeresen járok kicsit visszatöltekezni, kicsit ott sétálgatni, mindig találok valami újabb és újabb kincset, úgyhogy aki a gasztronómia iránt érdeklődik, szerintem egyszer oda látogasson el.
0: Kedves hallgatóink, ahogy hallották, nagyon sok múzeumot és programot ajánlunk a mai műsorunkba. 20 óra 20 perc van, úgyhogy még egészen éjfélig, és vannak olyan helyszínek, ahol hajnalig várják az érdeklődőket, még nem késő elindulni. Az idei központi helyszín Sopron, így ismerjük meg a Soproni Evangélikus Múzeum programjait. Kis Andrást, a gyűjtemény vezetőjét, Kobalák Attila kérdezte.
8: A lelkész lakásában vagyunk, amely most ebben az esetben egy szobában jelenik meg, ahova leülhetünk akár az íróasztal mellé, a kályhával szemben, vagy a zongora mellé. Ezt este 9-ig megnézhetik a kíváncsiskodók.
9: Így van, a Soproni Evangélikus Múzeum állandó kiállítása két teremből áll is, ahol most vagyunk. Ez egy két világháború közötti evangélikus lelkésznek a lakása, ahol azt próbáljuk bemutatni, hogy evangélikus lelkész, mint általában ugye a protestáns lelkészek, családos emberek hogyan élhettek a két világháború közötti időszakban. Az íróasztal mellett, amint éppen a vasárnapi igehirdetésre készül a lelkész, mellette akár a gyermekei játszanak, tehát egy családi életet él, és az is meg az egyik mondani valója a kiállítás ezen részének, hogy ez a szolgálati élete a családi élettől nem válik ketté. Kályha az egy szomszédos községből, Harkáról származik, az ottani evangélikus lelkésznek volt a kályhája, és hát egy nagyon szomorú története van. 1946 májusában a harkai evangélikus gyülekezetet, amely alapvetően egy német nyelvű gyülekezet volt, szinte a teljes gyülekezetet kitelepítették, csupán néhány család maradhatott Harkán. Az evangélikus lelkész, akit Danielis Robertnek hívtak, nem került a kitelepítési listára, viszont látván az, hogy gyakorlatilag megszűnik létezni a gyülekezete, önként beült ő is a marhavagonokba, és vállalta a kitelepítést, hiszen azt mondta, hogy ahol a nyáj, pásztornak, tehát a lelkésznek is követnie kell a nyáját.
8: Tovább haladván kiállításukon, itt van egy nagyon hosszú kiállítási vitrin, telekönyvvel, vannak bibliák, ha jól látom, mi alapján válogatták ki ezeket, miért pont ezeket tették ki?
9: A Soproni Evangélikus Gyűjteményeknek három egysége van, a múzeum, a levéltár és a könyvtár, tehát van itt egy nagyjából 7000 kötetes könyvtárunk, kincsekből a legértékesebbeket kiállítani, természetesen vannak itt bibliák, Luther Biblia, 17. századi kiadású, de hát olyan egyéb könyvek is vannak, mint például Frankovics Gergelynek az első magyar nyelvű orvosi szakkönyve, mint az előszoba megjegyzi. Egyébként Frankovics nem volt orvos, csupán értett hozzá. Tehát írt egy könyvet, ma már egy kicsit úgy mosolyoghatunk, de nagyon jó tanácsokat ad mindenféle nyavajára.
8: Említettük a Bibliát, hogyan kapcsolódik össze a vallás és a bor, hol jelenik meg a bor, mit szimbolizál?
9: Az úrvacsorák során jelenik meg a bor és az ostya, ugye Jézus teste és vérét szimbolizálja, ami nagyon fontos keresztény vallásban, így az evangélikusoknál is.
8: És a környéken lévő borászok számára is ennyire fontos, hogyan alakultak ki a pincészetek?
9: Középkortól, már azt meglőzzen az ókortól kezdve nagyon fontos szerepe van a bornak és a szőlőnek, már a rómaiak telepítették az első szőlőket, de hogyha nagy lépésben haladunk, akkor is azt mondhatjuk, hogy a középkorban vagy az újkorban is a városnak a gazdaságát, a gazdagságát mindenképpen a borra alapozta. 100-150 évvel ezelőtt sokkal nagyobb volt a jelentősége egyébként a bornak, azt lehet mondani, hogy szinte mindenkinek volt bora. Kérdés csak az volt, hogy fő foglalkozásként üzte a szőlőtermelés, vagy éppen mellékfoglalkozásként, és csak annyi bort állított elő, amennyi a családi fogyasztása elegendő volt. Ma már ez másképpen néz ki, hiszen sokkal kevesebb a borászat, ugye ma már lehet mondani azt, hogy a kis családi vállalkozásoknak nagyon nehéz megélniük, de ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy a város gazdasági szerepében, vagy éppen a turizmusban ma is nagyon fontos szerepet tölt be a bor, azon belül is talán ugye a Kékfrankos, hiszen Sopron a Kékfrankos fővárosa.
8: A bornak nagy hagyománya van a környéken, milyen legendák terjengenek?
9: 17. században a soproni bor egy nagyon keresett cikk volt, elsősorban sziléziai kereskedők érkeztek a város, is vitték ki a bort, és ha volt egy-egy jó évjárat, akkor Sopronban annyira el lehetett adni a borokat, hogy a városi tanácsnak arra kellett ügyelni, hogy a városháza pincéjében legalább egy hordó bort fenntartson a helyi lakosoknak, viszont ebből nem akárkinek mértek ki, csak a beteg embereknek és a terhes nőknek. Sopronban talán a legismertebb legenda az a Kékfrankos legendája, ami arról szól, hogy 1809. május 29-én a napoleoni háborúk során a francia hadsereg elfoglalta a várost, és mint egy fél éven keresztül megszállva tartotta. Több ezer francia katona érkezett a városba, akiket a polgárság házaiba szállásoltak el. Polgároknak pontosan elírták, milyen napi fejadagokat kellett adniuk, de a franciáknak ez nyilván nem volt elég, hogy fejadagba is kaptak bort, hanem azon kívül esténként szívesen keresték fel a házi borkiméréseket, és ott további bort követeltek maguknak. A soproni szőlőtermelők pedig észrevették, hogy a franciáknak kétféle papírpénz van, egy értéktelenebb piros színű frank és egy értékesebb kék színű frank, és mikor eladták a boruk, akkor ők azt követelték, azt kérték a franciáktól, hogy az értékesebb kék frankkal fizessenek, és hát a legenda szerint ugye így született meg a kék frankos elnevezés. A történet lehet, hogy jól hangzik, de semmiképpen sem igaz, már csak azért sem, mert a napoleoni császárság idején semmiféle papírpénz nem volt forgalomba. Továbbá 200 évvel ezelőtt még nem a vörösbor termelés volt a jellemző a város, hanem sokkal inkább a fehérbor, és maga a kék frankos elnevezés is nagyjából 50-60 évvel később született csak meg. De mindenképpen a legenda azt mutatja, hogy, vagy azt bizonyítja, hogy a soproniak mennyire magukénak érzik ezt a fajtát.
4: Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióban.
0: 20 óra 25 perc van, jó estét kívánok, Deák Dóra vagyok. A Kossuth Rádió mellett az M5 kulturális csatorna is kiemelt partnere az idei múzeumok éjszakájának. 20 óra 55 perckor a Hűség városába, Sopronból, Allenkvillába jelentkezik az M5 csapata, érdemes tehát őket is követni, és természetesen tartsanak velünk. Mi itt vagyunk a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában, és folytatjuk a beszélgetést Szende Lászlóval, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményi főosztályvezetőjével. Közben a háttérben a Kollár Klemenc Kamara zenekar játszik, és azt hiszem már most jobban halljuk őket, mert hogy kinyitottuk az ajtókat, és a múzeumok is nagyon sok helyszínen az országban kinyitották az ajtókat.
5: Így van, ilyenkor mindig, különösen a múzeumok éjszakáján, és itt magam is tanúsíthatom, hogy jó a hangulat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, tehát érdemes ide jönni, mert az intézmény számos izgalmas és jó programmal készül, Petőfi kiállítás, Jókai, Nagy Dászló, tehát olyan emblematikus személyiségek, amelyek meghatározóak a magyar irodalom életében.
0: Meg hogyha azt nézzük, pont ahogy sétáltam itt az épületben, olyan érzésem volt, mintha egy kicsit hazajöttem volna. Olyan szabadnak éreztem magam, hogy tényleg minden ajtó nyitva van. Benézhetünk ide a könyvtárba, bemehetünk egy másik terembe. Nincs az, hogy csendben kellene lenni, hogy ne zavarjunk meg mondjuk akár egy tárlatvezetést, mert hogy itt azt hiszem, hogy egy nagyon jó kis kommunikációs beszélgetés kialakulhat az emberek között.
5: Így van, tehát pont az a lényege a múzeumok éjszakának, hogy megmutassa azt, hogy miért érdemes ezt a szakmát szeretni. Tehát itt kiváló muzeológus kollégák tartanak tárlatvezetést, múzeumpedagógusok különböző foglalkozásokat, és ez igazából az esszenciája annak a tudásnak, amivel ők rendelkeznek, hogyan tudják ezt átadni az érdeklődők számára, milyen módszerek vannak, interaktivitás, továbbgondolás, tehát a kiállításoknak nagyon sokszor az a lényege, hogy így felvillancson bizonyos dolgokat, és a látogató azt tovább tudja gondolni. Ha van ismerete, akkor azért, ha nem, akkor meg kíváncsivá teszi, és akkor a kiállítást, illetve a muzeológusok segítségével újabb információkra ismertekre tehet szert.
0: Az elmúlt években azért volt lehetőségem részt venni ebben a műsorban, azért nagyon sok kurátorral beszélgettünk már arról, hogy ez az a nap, amikor valami kis különleges tárgyat, emléket előhozhatnak a raktárból, amit lehet, hogy mondjuk egy állandó kiállításban nem tudnak beépíteni, mert már nem feltétlenül van hely, mert hát ugye korlátozott mondjuk egy-egy teremnek a befogadó képessége, de hogy ilyenkor talán a múzeum vezetői is azt mondják, hogy na, akkor most mutassátok meg, melyik a kedvenc tárgyatok.
5: Ez is egy megoldás, egyébként számos intézmény erre a napra ilyen időszaki kis minitáratokat hoz létre. Tehát van, aki bemutatja a kedvenc tárgyát, az, hogy miért áll a szívéhez, de ezt igazából akár az állandó kiállításba, vagy az időszaki kiállításba is meg tudja tenni, hiszen a tárgyakról a muzeológusok rendelkeznek a legtöbb hiteles információval, és ez egy nagyon fontos dolog a hitelességnek a kérdése, hogy a mai világunkban annyi dezinformáció van, a mesterséges intelligencia is abból táplálkozik, amit talál a neten, de sok esetben ezek fals információk, tehát éppen ezért kell a hitelességre törekedni, és a muzeológusok ebből abszolút mértékben partnerek.
0: Ahogy hallhatják, tényleg nem csak a múzeum ajtajai nyílnak meg, hanem mondjuk akár egy parkban, köztéren is vannak mondjuk koncertek, mert hát nagyon jó idő van. Ugye itt június 20-án kellemes nyári időszakban vagyunk. Miért éppen ilyenkor szervezik meg a múzeumok éjszakáját? Miért ez a kiválasztott nap?
5: Ez a Szent Ivánéhez kapcsolódik, tehát ez egy, tényleg azt lehet mondani, hogy a kultúrtörténet, illetve a magyar néphagyománynak is egy ilyen emblematikus ünnepe, amikor gyakorlatilag Szent Iváné tűzugrás napfordulóhoz közel, tehát már gyakorlatilag érződik a nyár, hogy megyünk be a melegebb időkbe, és hát végül is így alakult ez ki, tehát voltak különböző kísérletek korábban, hogy máskor legyen, de gyakorlatilag a visszajelzések alapján ez tűnik igazából a legkézenfekvőbbnek.
0: Ugye délutántól kezdve úgymond szórakozhatnak az emberek, koncerteken, kiállításokon vehetnek részt, táncelőadásokat nézhetnek, és hát nagyon sok gyermekprogrammal is készülnek. De azért nézzük meg azt, hogy mi minden van egy múzeumok éjszakája mögött. Ugye június közepén, elején volt a sajtótájékoztató, és mi már a sajtómunkatársai már azt láttuk, hogy igen, akkor itt van 450, több mint 450 intézmény, 3000 program, de hát rengeteg ember dolgozik egy nap alatt.
5: Persze, hát magukban az intézményekben is egyébként, tehát végig kell gondolni a programokat, de azért van egy komoly szervező csapat is, akik szerencsére nagyon, nagyon rutinosan és nagyon ügyesen, szépen dolgoznak, és azt lehet mondani, hogy már gondolatokat is ismerjük, tehát itt a minisztérium részéről, illetve egy külső szervező cég részéről is, meg a kereskedelmi és vendéglátóipari múzeum munkatársainak köszönhetően egy nagyon jó tím állt össze. A Skanzen biztosítja tulajdonképpen a pénzügyi lebonyolítást, tehát ez egy, tényleg azt lehet mondani, egy csapatmunka, és gyakorlatilag már így éveleje óta, sőt, tavaly évvége óta már az ötletek, hogy akkor mi legyen a téma, kiket vonjunk be, ezek nagyon, nagyon fontosak, ki legyen a célcsoport, tehát ilyen tematika kapcsán mindig azért elgondolkodunk, hogy valóban mennyire érdekli a látogatókat. Jóka is érdekelte természetesen, de hát a gasztronómia is azért egy fontos része az emberek életének, tehát bízunk benne, hogy ez a látogató számban is meg fog mutatkozni.
0: Ezt majd csak pár nap múlva tudjuk meg, ugye, hogy itt a június 20-ai estén hányan mentek el az ország különböző területein az érdekesebbnél érdekesebb programokra. Nézzünk meg egy tavalyi adatot.
5: Hát tavaly gyakorlatilag több mint 330 ezer belépést regisztráltak. Ez igazából ez egy érdekes kérdés, ez a belépés regisztrálás. Tehát itt igazából tényleg azt lehet mondani, hogy több tízezer, százezer ember vonul, meg mindenfelé el tud látogatni, és van, aki természetesen több helyre is, több helyet is meglátogat. Ezek is egyébként nagyon fontos szempontok, hogy mindenki más módszert követ. Tehát van, aki azt mondja, hogy leragad egy intézményt, és akkor végig nézi az összes programját. Ez mondjuk egy izgalmas kihívás akár az intézmény számára is, hogy le tudják kötni mondjuk egy egész estére, éjszakára egy adott látogatónak a figyelmét, de van, aki meg úgy gondolja, hogy akkor végig nézi a kínálatot, és akkor ami neki szimpatikus, oda elmegy, és szerencsére itt a BKK is buszjáratot biztosít, tehát a viszonylag könnyedén meg lehet ezeket a helyszíneket közelíteni, és de hogyha az ember bejön a belvárosba, akkor itt akár gyalog is tud a legkülönbözőbb helyszínek között közlekedni.
0: Ön azért évről évre nyakába szokta venni a várost, a műsor elején beszélgettünk arra, hogy már egy-két helyszínen volt. Mennyi helyre lehet eljutni egy nap? Mennyi az, amit még az ember úgy be tud fogadni, mert hogy tényleg ilyenkor nem csak egy festményt látunk, hanem közben nagyon sok ingert ér bennünket.
5: Igen, szóval ez egy nehéz kérdés, mert azért el tud fáradni az embert, főleg, hogyha ilyen szellemi túltöltekezés zajlik, mert az tényleg azt lehet, hogy itt magas színvonalú programok vannak új jelentkezők is, például most a Hazurgottó Alapítvány, ők is bekapcsolódtak, ott egy nagyon érdekes előadást lehetett hallani a Habsburg királyi nászokról, itt negyedik Károly, illetve Hazurgottónak a házasságairól, és ráadásul Mautner Zsófi is majd egy ilyen ízkavalkádot fog majd ott bemutatni, hogy ezeknek a menükkel, tehát a esküvői menük azok hogyan alakultak ki. Tehát azt lehet látni, hogy azért a munkatársaknak a fantáziáját megmozgatta ez a gasztrotéma.
0: Nagyon örülök, hogy megemlítette, hogy új intézmények is vannak, mert ez azt jelzi, hogy bár lehet, hogy nagyon sokat kell dolgozniuk ilyenkor a múzeum szakembereinek, de hogy szeretnének az intézmények csatlakozni, nem csak a látogatók száma tud így nőni, hanem a paletta is, amiből mi választhatunk.
5: Így van, mert hogyha mondjuk valaki elmegy a múzeumok éjszakáján egy intézménybe, akkor és megtetszik neki, akkor nyomon követi, megnézi a honlapját, a különböző közösségi médiában szereplő elérhetőségeket, és követi akár az intézményt, és lehet, hogy akkor egy későbbi kiállításra is már nyugodt szívvel tud elmenni, hiszen látta, hogy a múzeumok éjszakáján milyen tartalmas programot szerveztek.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk még a beszélgetést Szende László közgyűjteményi főosztályvezetővel. Ezen a különleges estén Győrben is több helyszínen várják az intézmények az érdeklődőket. Gárdonyi Eszter kollégánkhoz kapcsolunk, aki éppen a püspöki udvarbíróházban van.
10: Szép Szép jó estét kívánok, szervusztok, és nem is ülök itt egyedül, hiszen egy új, különleges program is bekapcsolódott a Múzeumok Éjszakájába idén. Itt a mellettem Székely Zoltán igazgatóra, Rómer Szór is művészet és történeti múzeum igazgatója, gyakorlatilag a program főszervezője. Ez a 3 percre álljunk meg, vagy álljon meg 3 percre, nekem nem rémlett, és mint kiderült, nem is volt még tavaly.
11: Ez valóban egy új műsor, amellyel színesíteni és élénkíteni szerettük volna a programot. Az apropóját az adja, hogy néhány év óta mi őrizzük Borsos Miklós zongoráját, vagy legalábbis azt a zongorát, amit a családjában használtak. És ez a zongora egyenlőre, mint tulajdonképpen egyfajta dísztárgy szerepel a kiállításban, és régóta gondolkodtunk rajta, hogy miként lehetne ezt élővé tenni, megszólaltatni, hogyan lehetne vele a kiállítást színesebbé tenni. És az elmúlt esztendőben volt egy sorozatunk a múzeum egy másik épületében, ahol zenélő képzőművészek léptek fel, egymaguk vagy éppen barátaik közreműködésével zenéltek, és tulajdonképpen ez inspirált minket arra, hogy a zongorát is valahogy hasonló módon szólaltassuk meg a Múzeumok Éjszakáján. Egyrészt hívtunk olyan képzőművészt, aki szeret zongorázni, és ő is megszólaltatta a hangszert, illetve természetesen hívtunk profi művészt is, művészeket is, akik szintén egy rövidke darab erejéig életet lehelnek ebbe a hangszerbe.
10: Egy kicsit szerintem talán a hallgatók is hallják, hogy most is folyik a zongorázás. Itt van mellettem Farkas Árpád kamaramuzsikus is, aki ugye elsőként, legalábbis a mai nap elsőként szólaltatta meg ebben a program sorozatban ezt a zongorát, hiszen ugye minden egészkor, tehát 20 órakor, 21 órakor és 22 órakor szólal meg 3 percre. Egy nagyon kedves hölgy volt a kísérő. Mit kell tudnunk erről a zongorától, mitől olyan különleges ez a zongora?
12: Köszöntöm a hallgatókat. Valójában egy érdekes szituáció áll elő, hogy Borsos Miklós inkább hegedült, mint zongorázott. És az ő kamarazenéléseikről nem sok mindent tudtunk, viszont amikor ez a pianino, mert ez egy pianino, ide került az épületbe, akkor alig vártuk, hogy ezt valamilyen módon rendbe tegyük és beavassuk a közönség számára. Most azzal, hogy itt a teljes tárlatot megmutatjuk a közönségnek ezen az estén, ezzel mód nyílt ennek a programnak az elindítására, és ez egy hatalmas ötlet volt a múzeum részéről, igazgató részéről.
10: Hiszen ugye mindeközben, miközben önök zongoráznak, játsszák a darabokat, tulajdonképpen a tárlat kellős közepén, vagy hogy mondjam, tehát a tárlat közben lehet sétálni, hallgatni a zenét. Vigyázni kell ugye nyilván az alkotásokra.
12: Hát igen, és különösen ugye mivel, hogy a Borsos család nagyon muzikális volt, Borsos Miklós a zene hatására alkotott nagyon sok mindent. Beszélhetünk arról, hogy ez a zongora az egyhúrú himnusz szobor mögé van elhelyezve, és egy ilyen kis zenesarkot képez. Ezt mi nagyon örömmel fogadtuk, és ki is szeretnénk használni majd a jövőben a tárlat kiegészítése kapcsán.
10: Igazgatóhoz vissza még egy utolsó kérdés, egy rövid kérdés elég. Én, ahogy láttam, hiszen én végighallgattam az első, úgymond kis 3 perces álljunk meget, és azt láttam, hogy nagyon fiatalok, középkorúak, idősek, de gyakorlatilag minden generáció, minden áció képviseltette magát. Bent maradhat így ez ebben a programban? Tehát számíthatunk erre mondjuk jövőre is?
11: Mivel sikeres programról van szó, természetesen ennek lehet folytatása. A Múzeumok Éjszakájának az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a szokásos múzeumlátogatóknál szélesebb kört tudunk megszólítani, hisz most is folyamatosan látjuk, ahogy családok jönnek kisgyerekekkel, vagy éppen nagyobbakkal, idősebbek és fiatalabbak egyaránt, és ez a programpont képes volt őket megszólítani, akkor természetesen ennek folytatása is lesz.
10: Egészen éjfélig várja itt a látogatókat a programsorozat, mindenkit invitálok, hiszen eltűnt ez a rekkenő hőségi győrben, nagyon-nagyon kellemes az idő, egy picit mozog a levegő, érdemes szerintem ezekre a programokra ellátogatni.
0: Nagyon szépen köszönjük a Győri Püspöki Udvarbíróházba jelentkezett Gárdonyi Eszter kollégánk. A folytatásban visszatérünk a főváros budai oldalára, az Országos Széchenyi Könyvtárban van Kovács Bernadett.
13: Köszönjük szépen a szót, mi is üdvözöljük a kedves hallgatókat. Az 5. emeleten kell elővenni a zseblámpákat, ugyanis innen indul a raktársét az épület két tornyába. És hát igazán nem akarok felvágni, de én egy színházas zseblámpát hoztam magammal így stílusosan. Na és hát, hogy miért lehetne akár ezzel fel is vágnom? Hát azért, mert például megtudhatjuk, hogy Tolnai Klári féle hideg habkok, ami azt hiszem habcsókot jelent, az pontosan mit is jelent? Na de hát akkor ezt a kérdést én inkább Mészáros Tamásnak, az Országos Széchenyi Könyvtár általános főigazgató helyettesének teszem fel, aki, hogyha jól tudom, most van túl az első vezetett sétáján. Jó estét!
14: Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, valóban meg lehet ezt tudni a raktársétánkat követő gasztronómiai hírlap bemutatónk keretén belül, hogy például a Tolnai Klári féle habcsók az pontosan hogyan készült. Nem szeretném elárulni, inkább arra invitálom önöket, hogy jöjjenek el és hallgassák meg ezt.
13: Valahogy éreztem így a zsigereimben, hogy ezt a választ fogom kapni. Na de még egy kicsit szemezgessünk, tényleg csak felsorolás szintjén. Például Magyar Hírlapból megtudhatjuk azt, hogy Bulem, aki a kor egyik fiatal színésznője volt, tudott-e például főzni. 40 szép nagy krumpliból készült töltött krumpli elkészítésére is fény derül a Magyar Jövő című lapból. Vagy akár mondhatnám azt, hogy a töpörtyűs pogácsa elkészítésének titkaira is fény derül. Mert hogy 1926 leghíresebb pesti szakácsok receptjei között ez is szerepel. Ez tehát, hogyha jól értem, akkor a séta után derül ki.
14: Így van, a raktártúránknak a legutolsó szakaszában alapvetően mi a hírlapraktári részt nézzük meg, és ezt összekötöttük egy olyan bemutatóval, ahol kifejezetten gasztronómiai témájú hírlapjainkat mutatjuk be. De tovább mennék, például azt is megtudhatják a kedves látogatók, hogy ki is az a Kakas Márton, aki a Vasárnapi Újság 1862-es évfolyamában ír a nemzeti eledeleinkről. Elárulom, ez egy írói álnév, illetve azt is megtudhatják, hogy Ignótus miért írt receptet a Hét című labban Emma asszony álnéven.
13: Egy séta tapasztalata már van, ugye azt említettem az előbb, hogy nem rég ért véget. Milyen élményekkel jött onnan most? Lefel oldalról? Milyen irányba? Toronyból, tehát akkor lefele, ugye?
14: Igen, alapvetően mi a toronyraktárban elindultunk lefelé.
13: Toronyraktárban lefelé?
14: A toronyraktárban lefelé, mivel 11 szintes toronyraktáraink vannak, az épület pedig 8 szintes. Azt lehet mondani, hogy meg vannak osztva a szintjeink, és lefelé indultunk el. Ugye most jelen pillanatban az épületben az 5. szinten vagyunk. Azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó közönsége volt ennek a látogatásnak. Rengeteg kérdést kaptam, és nagyon élveztem én magam is, és bízok benne, hogy a látogatók is.
13: Mennyire nyitják meg a könyvtár egyéb tereit? Ugye azért itt vannak olyan közgyűjteményi kincsek, amelyeket óvni kell. Ezek most elérhetőek, ha még nem is lehet esetleg kézbe fogni, de azért megtekinteni meg lehet, vagy van, ami most is ugyanúgy, ahogy eddig lezárva marad?
14: Természetesen vannak olyan dokumentumaink, amik elzárva maradnak ilyenkor is. Ahova bepillantást engedünk, az tulajdonképpen az a törzsállományi raktárunk, ahol a könyveinket, hírlapjainkat őrizzük, de például a kódexek vagy az értékes kéziratok, azok más raktár részeken vannak, ezeket természetesen nem tudjuk ilyenkor sem megmutatni.
13: Egy percünk maradt még, úgyhogy egy viszonylag gyors válaszra van időnk. Milyen további kultúrbombonokkal készülnek még a mai napra? Ha egyet mondjuk az ön kedvencét, vagy amit a legjobban vár, vagy amit a legszívesebben ajánlanak, kiemelne, akkor köszönjük szépen.
14: Alapvetően még most is tart Mácsai Pál és Lukács Miklósnak az előadása az örkény egypercesekről, úgyhogy én még megpróbálok a végére odaérni mindenképpen, de a könyvaukció, azt gondolom, hogy itt a Nemzeti Könyvtárban egy olyan program, amit szintén a figyelmébe ajánlok a kedves látogatóknak.
13: Nagyon szépen köszönjük, én akkor több látogatóval együtt kézbe veszem a kis zseblámpámat, és akkor irány a raktár. Mészáros Tamással, az Országos Széchenyi Könyvtár általános főigazgató helyettesével beszélgettem. Nagyon szépen köszönjük. és akkor visszaadjuk a szót Deák Dórának.
0: Kovács Bernadett kollégámat hallották az előző percekben, legközelebb majd a Gőbaba Kulturális Központ és kiállítóhelyről fog jelentkezni, érdemes tehát velünk tartani. És barangolunk tovább az ország területén, egy kis múltidézésre hívjuk Önöket, amiben Varga Tünde kollégám lesz segítségünkre, hiszen Keszthelyre kapcsolunk a Balatoni Múzeumhoz.
15: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat Keszthelyről, a Balatoni Múzeumból, ahogy Dóri mondta. Mielőtt elmondanám, hogy pontosan itt milyen programok zajlanak, és hogy miért mondta, hogy múltidézés, előtte gyorsan mondok egy-két olyan programot itt a Balatonról, ahol még érdemes elindulni. Például Badacsonyörsön a Póli Arborétumban kerti sétákat szerveznek, Balatonfüreden az Eszterházi Kastély nyaralás történeti látogatóközpontban folyamatos vetített képes előadások vannak a reformkor híres fürdő vendégeiről, a Vasari Galériában pedig Egri József műveiből nyílt kiállításról tárlatvezetéseket tartanak. És akkor említsük meg még Sümeget is, ami szintén nincs messze. Sümegen a várban, főleg gyerekeknek, családoknak van nagyon színes program. A Püspöki Palotában pedig gyertyafényes tárlatvezetést tartanak. És akkor most a Balatoni Múzeum, hogy miért mondtuk, hogy múltidézés? Egy időszaki kiállítást nyert nemrég Balatoni Retro címmel. Ahogy így megérkezünk, már az udvaron egy régi Trabant fogad bennünket. Nagyon sokan nézik meg ezt a kiállítást, és itt ül mellettem dr. Décsei Sándor múzeumigazgató. Igazgató, mert mondtam, hogy nagyjából egyidősek vagyunk, és mi mosolyogva néztük végig a kiállítást, mert nekünk nagy része a gyerekkorunk. Mit tapasztal, aki bejön ide a kiállítást megnézni? Mindenki mosolyog, mert hogy egyrészt nosztalgiázik, a gyerekek pedig azért, mert nem tudják pont néha, hogy mit látnak.
16: Így van, én is üdvözlök mindenki tisztelettel. A mi generációnk, és talán a tőlünk nem idősebbek, régebb óta fiatalok, azok valóban egy ilyen nosztalgikus rácsodálkozással nézik a 60-as, 70-es, 80-as éveknek a balatoni nyarait megidéző kiállításban a tárgyakat, a fényképeket. A fiatalok pedig rácsodálkoznak arra, hogy az internet nélkül is lehetett szobát foglalni, szállást találni, étterembe menni, és úgy is lehetett jókat enni, hogy az ember nem olvasott előtte értékeléseket. És valahol pont ez volt a célunk, hogy egy ilyen nosztalgiázást és rácsodálkozást váltsunk ki a látogatókból.
15: Ugye a 60-as években indul a kiállítás, hogy jutottak le akkor a Balatonra, hiszen nem volt még meg végig az M7-es autópálya. Aztán megjelenik a korabeli szállodavilága, a diszkók és a kertmozi is.
16: Így van. Ugye ebben az időszakban a 60-as, 70-es években volt egy nagy szállodaépítési hullám a Balatonparton, például itt Keszthelyen a Helikon szálloda is 1971-ben nyitotta meg a kapuit. A diszkók és a kertmuzik világa pedig mindenképpen helyet kellett, hogy kapjon ebben a múltidézésben, mert gyakorlatilag két már a szinte teljesen eltűnt szórakozási formáról, lehetőségről van szó.
15: És a végén van egy nagyon jó interjőr, ajánlom mindenkinek, aki erre nézze meg, bár én elfogult vagyok, egy kemping van berendezve azokkal a tárgyakkal, amin ma már mosolygunk, de tényleg az életünk részét képezte. A kocsogós kávéfőző, a klasszikus kempingszék, kempingasztal, és még sorolhatnám a sátortól a bumimatracig.
16: Így van, bevallom őszintén, nekem is ez a kedvenc részem a kiállításban, nagyon kedvelem. Pontosan azért, mert nosztalgikus élményeket idéz meg bennem is, és hozzátartozik, hogy ez is egy olyan része a kiállításnak, amiben

0: nagyon jó hívószó volt itt a mi részünkről.
1: Azt még mondjuk el, hogy azért mást is meg lehet nézni a múzeumban, hiszen van egy állandó kiállítás, amiben szintén megjelenik ez a korszak.
0: Igen, hát ott ugye csak egy villanás erejéig, hiszen azért ott az állandó kiállításban a Balatonnak a több mint 17 ezer éves történetét próbáljuk meg megmutatni nagyon sok szempontból, de valóban ott is megjelenik ez a korszak, a retro korszak, a címerferi korszaka, és ezt próbáltuk most egy kicsit bővebben megmutatni ebben az időszaki tárlatban.
1: Hát biztatok mindenkit, aki Balatonnál van, induljon el, hiszen még meg lehet nézni ezt is, és akár a Festetics Múzeumba is, el lehet Festetics kastélyba is el lehet látogatni, és még nagyon sok múzeum van Keszthelyen, amit érdemes ilyenkor megnézni.
2: Köszönjük szépen, Varga Tünde a Keszthelyi Balaton Múzeumban jelentkezett. A magyar tenger körül tehát érdemes körülnézni, hiszen számos kiállítóhely várja a látogatókat és a nyaralókat. Ízekbe zárt történetek az idei központi téma a múzeumok éjszakáján, és a gasztronómia valóban a családok történeteit ízesíti meg. Erre jó példa a Dréher család története. Barta Bernadett, Török Róbert történész múzeológussal beszélgetett a Dréher Sörmúzeum és Söripari Emléktárban.
3: Ugye egy családnak a története, sörkészítés története az, ami kirajzolódik.
4: Mert ez a múzeum 1979-ben alakult, tehát ez egy régi, nagy tradícióval rendelkező szakgyűjtemény, ami a hazai, és akár azt is mondhatom, hogy a nemzetközi söripar történetével, beleértve a város történetet is, hiszen a Kőbányáról is mesélünk.
3: Ha jól tudom, akkor eredetileg talán egy kis falusi sörfőzdéből alakult ki ez a ma már igen nagy sörgyár.
4: Franz Anton Dréherhez köthető, aki Baden-Württemberg tartományból, azaz a mai Németországból érkezett Bécs melletti kis településre, Klenschwehátba, viszont előtte már ő több kicsi uradalmi sörfőzdét kezdett el bérelni, és valóban egy kicsi, az első kapacitás az 40 liter per év volt, és az ő fia érkezik 1854-ben, illetve megveszi az itt már lévő kicsi sörfőzdét, és aztán tovább fejezi ő fia Dréher Antal, aki tulajdonképpen megalapítja itt azt a céget, azt a vállalatot, amelynek most már 170 éves tradíciója van.
3: Kijöttünk a múzeumi részről, és elindultunk a sörgyár felé, és felvettünk magunkra egy jó kis láthatósági mellényt, hiszen ugye a védelem az nagyon fontos.
4: Igen, itt vagyunk a kettes telep udvarán, és rögtön itt szemben látható egy nagy épület. Ez valójában egy helyileg védett épület, ez az egykori hordófejtő épülete, amiben kekhordókat, azaz a mostani fémhordókat, előtte pedig a rendes hordókat fejtették le, azaz szállításra előkészítették. Ha itt megnézzük, láthatunk egy nagy udvart, ami azért van, mert ide egykor bejött a vasút is. Közel van mellettünk a vasútállomás, tehát egy sínpár szépen elszállította a sört, de természetesen a híres lovaskocsik is itt álltak, sorakoztak, és egy elevátorral, egy lifttel szépen hordók begurultak a vagonba, illetve a kocsikra.
3: Jön a forgókapu, csippantjuk a kártyát, és már megyünk is tovább egy épület fele, ahol a sörfőzde jelenlegi pillanatban is működik. És ahogy jövünk föl a lépcsőn, egyre inkább érződik az az édes kés gabonás komlómaláta illat.
4: Így van, hát tulajdonképpen a sörfőzés alapanyagait már ugye egybefőzésre kerülnek, és hát megyünk fel a sörfőzdébe, ami azért érdekes, mert valójában zsolnai kerámiákkal kirakott műemléképületben vagyunk, ahol kinézetre ugyanolyan sörfőzdét láthatunk, mint a 30-as években. Ugye nyilván már meleg van. Azokat az ikonikus réz, cefréző üstöket láthatjuk, amelyek mind a mai napig párosával kettő-kettő működik egyben, és hát valójában itt egy modernebb technológia van, amikor 1995-ben felújították ezt a főzőházat, akkor pótolták az ikonikus csempéket, és egy modern technológiát építettek be a főzőüstbe, de megtartották az eredeti szép cefrézőüstöket, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kiváló örökség, fenntartás, és a látogatók mind a mai napig meg tudják tekinteni.
3: A nagyüzem után pedig a látogatók átmennek a kisüzembe, mi viszont a túránkat itt befejezzük, mert a látogatóknak is maradjon bőven információ arra, hogy mi mindent tudhatnak meg a sörfőzés történetéről.

0: illetve Kőbányahely történetéről.
1: A Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk a Múzeumok Éjszakája című műsorunkkal. Vendégem továbbra is Szende László társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közgyűjteményi főosztályvezetője. Ugye már korábban beszéltünk arról, hogy tavaly körülbelül 338 ezer látogatója volt egy ilyen estnek, és több intézmény is idén csatlakozott mondjuk a programokhoz. Mi a varázsa ennek az estének? Hogy azt mondják múzeumok, hogy lehet, hogy az elmúlt 24 évben ők nem vettek részt ezen a programon, de most igenis szeretnének részt venni.
2: Ez egy jó reklám igazából a múzeumoknak is, tehát bekerülnek egy hírfolyamba, bekerülnek a különböző csatornákba, látogatókat tudnak bevonzani, főleg egy viszonylag új intézmény esetében, tehát ez egy jó lehetőség számunkra, és én bízom benne, hogy ezeket ki is használják, tehát pont amit előbb említettem, hogy olyan programokat kell csinálni, hogy a később is érdemes legyen majd visszamenni.
1: Ahogy hallják, a zenekar már befejezte a koncertet, és úgy látom, hogy nagyon sokan a Károly kertből feljöttek most az Irodalmi Múzeumnak az emeletére, mert hogy például irodalmi kvízest következik. Úgyhogy azért tényleg nagyon szerteágazóak itt a programok. Ön hova fog még ellátogatni?
2: Hú, hát az ember ilyenkor mindig a bőség zavarával küzd.
1: Megemlítem a hallgatóknak, igen, hogy amíg Barta Bernadett kolléganőknek a Dréhes Hörmi Múzeumról szóló anyaga ment, akkor pont arról beszélgettünk, hogy hú, ez is mennyire jó hely lehet, hogy még annyira sokat nem hallottunk, de hogy nem tudunk egyszerre 10 helyre menni.
2: Nagyon nehéz egyébként eldönteni azt, hogy hova menjen az ember, tehát akár itt is maradhat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és akkor becsatlakozik a kvízbe, hogy megnézi a kiállításokat, de innen nem messze a Nemzeti Múzeumban az Attila kiállítás van, ami szintén egy nagyon impozáns és remekül összeszedett, és azt lehet mondani, hogy egy nagyon érdekes és izgalmas kiállítás, de a Néprajzi Múzeum is rendszeresen hozza a formáját abból a szempontból, hogy ilyenkor még inkább oda teszik magukat, és rendkívül sokrétű és gazdag programmal várják a látogatókat, de a kisebb intézmények is, tehát akár a Virág Benedek házban, ott például Márai felolvasó est van, tehát nehéz kiválasztani, hogy az ember az az érzés, hogy rá kell bökni valamire, és akkor oda majd elmegy.
1: Megmondhatjuk úgy is, hogy ilyen útvonaltervet kell kiépíteni, egy applikációs segít egyébként a tervezésben, és azért figyelni kell, hogy mondjuk a különböző családtagoknak milyen programokkal tudnak szolgálni, mert ugye mondjuk a kisgyerekesek ők leginkább a délutáni időszakban szoktak elindulni.
2: Így van, már hát azért nekik ilyenkor már késő van, tehát érdemes pontosan délután elindulni. Emlékszem, tavaly a katasztrófavédelmi múzeumban voltunk, ahol nagyon jó programokat csináltak kimondottan gyerekeknek, tehát délután is tartották, nagyon sok gyereket, fiatalt vonzottak, tehát én úgy látom, hogy a múzeumok abszolút mértékben megtalálják azt a célcsoportot, akiket érdemes megszólítani, és a programokat is olyan időpontba teszik, ami mindenki számára megfelelő.
1: Nagyon szépen köszönöm, hamarosan a Múzeumok Éjszakája műsorunk fél idejéhez érünk, ezért elköszönünk Szende László társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közgyűjteményi főosztályvezetőjétől, és további jó múzeumozást kívánok.
2: Köszönöm szépen.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 9 óra van, jó estét kívánok, hamarosan folytatjuk a Múzeumok Éjszakája című műsorunkat, most azonban krónika következik, a bemondó Ciprusz Éva.
2: Jó estét kívánok! A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. 14. Leó pápa az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást. Az egyház fő páviában az onkológiai központ munkatársait, betegeit és hozzátartozóikat üdvözölte, majd a pávai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Idehaza szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségnek gek megmaradnak. Ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Megdőlt az országos melegrekord ma délután, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben új nyári szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. És a várható időjárásról, a sok napsütés mellett holnap többfelé és több hullámban várható záporzivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16 és 21, napközben 31 és 37 fok közötti hőmérséklet várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. A híreket Naményi Krisztina szerkesztette.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Múzeumok éjszakája 2026.
1: Jó estét kívánok, Deák Dóra vagyok. Műsorunk második órájához érkeztünk, ahol már a gasztronómia mellett a képzőművészet is nagyobb hangsúlyt kap. A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában vagyunk, így ha erre járnak, integessenek be nekünk. Aki pedig a rádióban hallgatnak bennünket, tartsanak velünk egészen este 10 óráig. Múzeum negyed és Stornóház. A Stornó család látványkonyhájában az 1790-es éveket idéző látványsütéssel és történelmi gasztronómiával várják a látogatókat. Kuslics Katalin közművelődési munkatársal, a Stornó szakács nőjével Kobolák Attila beszélgetett.
4: Ide is támaszkodhatnak akár a pultra a kíváncsiskodók?
5: Igen, ide jöhetnek egész közel a pulthoz, és konkrétan az igazi mandulás süteményt fogjuk készíteni, amely egy soproni kéziratos receptes könyvből maradt fenn, amiben az 1790-es évszám olvasható. A Stark családé volt, akiknek fogadója is volt, ők jegyezték le az igazi mandulás sütemény receptjét, mely alá azt is aláírták, hogy kipróbálva, tehát hogy bevált, különleges ez a receptes füzet, kevés ilyen maradt fönn, és a múzeum ezt is megőrizte. Mi pedig itt a Stornó konyhában életre keltjük ezeket a régi ételeket. A Stornó konyha nevét a Stornó családról kapta, akinek a hölgy tagjainak, ifjabb Stornó Ferenc feleségének, a Keller Annának, valamint az ő fiának, Stornó Miksának, a felesége Slama Eleonóra egyáltalán vezetett kis receptes füzetet, és ezek mind fennmaradtak. Érdekesség, hogy a menny például az anyóséból átmásolt néhány receptet.
4: Hogyan lehet elkészíteni ezt a süteményt?
5: Először is a darált mandulát kell összekeverni tojásfehérjével, cukorral, de természetesen szigorúan ne cukorral, barna cukorral, mert fehér még nem is létezik. Fűszerekkel, fahéjjal, szegfűszeggel, és állni kell, hogy kicsit megszívja magát a mandula. Ezt követően pedig ostjára kenve, vagy mai modern konyhában már akár szilikonos sütőpapírra is nyugodtan lehet, ha valaki gluténérzékeny, például akkor az ostja mellőzhető, és meg kell sütni a recept szerint, amíg szép nem lesz.
4: Megtanítják a kíváncsiskodókat is arra, hogyan kell elkészíteni?
5: Igen, tulajdonképpen erről szól a program, hogy egy kicsit beleszimatolhatnak az 1790-es sütemény illatába. Tényleg belengi az egész konyhát. Ezen kívül látják az elkészítését, beszélgetünk róla, mesélünk róla, nem csak erről, hanem a régi receptjeinkről, a régi receptes könyvekről, receptes füzetekről, amik a Soproni Múzeum gyűjteményeiben vannak, valamint a régi konyhai fortélyokról, és a végén még a receptet is megkapják, hogy ők maguk is otthon elkészíthessék, ha szeretnék.
4: Mennyire ismert alapvetően a környéken ez a sütemény? Az jelzés értékűnek számít, hogy külön a múzeumok éjszakáján meg kell mutatni, kikopott a köztudatból?
5: Nem futottam még nek a süteménynek a receptjébe bele más módon. Mandulás sütemények voltak ebből az időszakból. Sopronra ma már nem jellemző, hogy az annyira kiemelt alapanyag lenne, és ezért egy kicsit felidézzük azt, hogy régen mi volt az, amihez leginkább hozzányúltak, a leginkább gyakori alapanyag volt, és valami olyat kerestünk, ami tényleg népszerű lehetett.
4: Ebből az egész modern konyha tanulhat.
5: Régi receptek újrafeldolgozása tulajdonképpen egyfajta kísérleti múzológia. Megnézzük, hogy mit, hogyan használtak, hogyan készítettek el, milyen alapanyagokat használtak, vagy ma használatos modern konyhai hozzávalókat régen mivel helyettesítettek, és azt is kipróbáljuk, hogy ez hogyan állja meg a helyét a mai konyhákba. És bizony tanulhatunk belőle, mert például nagyon sok olyan sütemény volt, amiben nem lisztet használtak, hanem mandulalisztet. Vagy hogy igyekeztek a süteményeket, vagy a különféle ételeket is úgy elkészíteni, hogy ne nagyon legyen úgymond leeső részletet, hogy mindent hasznosítsanak. Kárba semmi ne vesszen, és ezek mind olyan dolgok, igenis ma is kell őriznünk, és jó, ha elsajátítjuk.
4: Milyen ételek tűntek el az elmúlt évszázadokban?
5: Nagyon gyakran kerül az ételekbe a fahéj, a szegfűszeg, citromhéj, vagy a gyömbér, és nem csak olyan ételekhez, amit ma megszoktunk, szintén az 1790-es évekről, talán Grazból vagy Bécsből származik az a szakácskönyvünk, amiben a fűszeres indián máj receptje olvasható, az indián tyúk az ugye a pulyka, és itt a pulyka májat kell tulajdonképpen elkészíteni, úgyhogy fahéjjal, szegfűszeggel, szerecsendióval, citromhéjjal ízesítjük, tejszínnel fölöntjük, még egy kis zsemle morzsával is sűrítjük, és az a mai ember ízlésének azért elég extrém, tehát egy kicsit a kenőmájassal töltött túrótorta ízvilágát idézi, de régen ezt szerették az emberek, régen ez is mindennapos ételként az asztalra kerülhetett, mármint ha valaki be tudott szerezni egy indiai tyúkot, vagyis pulykát. Ha el nem is tűntek itt szigorúan véve, de régen marhahúst fogyasztottak nagy mennyiségben, míg a sertés és a csirke az elenyésző mennyiségbe fogyott a marhához képest. Vagy például nagyon sok 1700-as évekbeli levest főztünk már 1700-as évek végéről, ezek mind édes levesek, de hát a levesek akkor jönnek, mint első fogás, akkor kezdenek csak hódítani az asztalon, később léptek be azok a levesek, amiket ma is első fogásként az asztalra teszünk, és például ilyen a sörleves, vagy az édes rizsleves tejjel, ezek ma azért már nem jellemzőek, édesként legfeljebb a gyümölcsleveseket fogyasztjuk.
4: Említette azt, azt, hogy mindent fel kell használni. Tehát ezen a programon a múlt és a jelen találkozik, és táplálja a jövőt azzal, hogy nincsen pazarlás, semmit nem dobunk ki.
5: Így van, bár érdekes módon ebben a receptben a tojás sárgája egy olyan dolog, ami kimarad, de biztosak vagyunk abban, hogy ez annak idején nem került a szemétbe, nem került kidobásra, elhasználták valamilyen más ételhez, és mi is igyekszünk ilyenkor azért hasznosítani azt is, tanulva eleink példáján.
1: A kiemelt helyszín Sopron után a Petőfi Irodalmi Múzeummal folytatjuk, hiszen adásunk ma az épület könyvtárából szól. Itt van velem Török Petra, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszönöm Önöket!
1: A koncert az most véget ért, de a szomszédban elkezdődött egy irodalmi kvízest, aminek majd hallhatjuk a hangját, mert már az előbb tapsoltak, hallhatjuk a műsorvezetőt. Hát egy irodalmi múzeumban azt hiszem nem lehet kikerülni ezt a témát.
2: Igen, és nagyon, nagyon jó azt hallani, hogy milyen sokan rajonganak azért, hogy kvíz kérdéseket tegyenek fel számukra a magyar irodalom jeleseiről, étkezési szokásaikról, esetleg öltözködési stílusukról, és még sorolhatnám tovább. Azt gondolom, hogy az irodalom órákat követően ez egy nagy fegyvertény, hogy vannak olyanok, olyan kedves látogatók, akik azért vannak ma itt, hogy Gondát Akács Gáborral irodalmi kvízműsort játszassanak itt a díszteremben.
1: A tavalyi Jókai bicentenáriumra nagyon szépen rá tudott ugye csatlakozni a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai 200 kiállításon, ami mondjuk a mai nap folyamán is látható. Mennyire kellett mondjuk azon gondolkodni a kollégáknak, hogy a gasztronómiával milyen szempontból foglalkozzanak, hogyan mutassák be mondjuk ezt a tematikát?
2: Éppen ma az egyik kezdő tárlatvezetésünk éppen a Jókai Üstökös című tálatban Sali Noémivel volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy a gasztronómia megkapta magáért ezen az estén természetesen, de a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az egyik nagyon érdekes kiállítása található Jókai egykori svábhegyi villájának kertjében fennmaradt egy présház, és ott is jócskán betekintést nyerhetnek a látogatók arról, hogy hogyan egy Jókai a svábhegyen, mi az, amit szeretett, és egyáltalán a szőlészet és a borászattal milyen kapcsolata volt, és most természetesen a PIM-ből nem fogjuk reklámozni a balatonfüredi Jókai villát, de ott aztán mindent is meg lehet tudni arról, hogy mit ettek, mit főztek, és hogyan éltek. Ami nagyon érdekes, hogy nem nagyon kellett nagy erőfeszítéseket tennünk, hogy úgymond az önkifejezésével rácsatlakozzunk a Jókai bicentenáriumra, hiszen a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az egyik törzsgyűjteménye, ami azt jelenti, hogy már a múzeum létrejöttekor egy nagyon jelentős anyaggal gazdálkodott az intézmény, és a magyar államnak a birtokába és a PIM-nek a kezelésébe került a Petőfi anyagot követően a Jókai gyűjtemény, tehát ez a második legnagyobb gyűjtemény egység a múzeumnak, majd aztán az ezt követő években ugye követték a további legjelentősebb hagyatékot, mint például a József Attila vagy a Móricz. Tehát igazándiból, amit tennünk kellett egy nagyon erős rákészülést követően, ami lényegében minden évfordulós kiállításunkat megelőzően ugyanazt a mintázatot követi, ez egy muzeológiai szakmai feladat, ami másfél-két éven keresztül tart. Feltárják a kollégáink a gyűjteményekben található anyagot, megnézik, hogy ezek az anyagok milyen állapotban vannak, elkezdődik egy nagyon jelentős digitalizálási folyamat, hiszen akkor lehet jó kiállítás és jó programokat csinálni, ha ezeket az anyagokat már digitalizáljuk, és ezáltal is hozzáférhetővé tesszük. Természetesen a digitalizálási munkákat megelőzően állományvédelmi kezelés, esetleg restaurálás következik, és minden, ami a látogatók számára aztán érzékelhető, élvezhető lesz egy kiállításon, az már lényegében ezeket a szakmai munkálatokat követően történhet meg.
1: 9:40 van, említsünk meg egy-két programot, hogy mivel várják ma még az érdeklődőket, mert hogy még el lehet indulni a múzeumok éjszakájára.
2: Így van, kezdeném az udvari programjainkkal, ami lehet, hogy pillanatokon belül is itt a beszélgetésünkbe behallatszik. Csak neked két srác koncert fog kezdődni 9:50. A teremsoron a Lotz teremben Tompa Andrea önéletrajzi ikletésű összművészeti performance-a kezdődik, a Gyermek neve címmel, majd
6: 22 órakor a múzeum egyik nagyon érdekes archívuma, Cseh Tamás archívum mutatkozik be, Baksasós János kalandos élete című beszélgetéssel és egy filmbemutatóval, majd kicsit visszatérve Jókaihoz, egy záró eseményként a Jókai kisbolygó igaz történetét hallgathatjuk meg Sárnecki Krisztián csillagász előadásában. Ez azért is nagyon érdekes, mert ez egy keretes történet lesz így ezáltal, hiszen a Jókai 200 üstökös kiállításunkat Kis László csillagász nyitotta meg.
1: Nyitva vannak az ajtók, várunk mindenkit szeretettel. Török Petra, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még marad, hamarosan beszélgetünk még vele, de most egy kicsit más vizekre elvezünk, az ország egy másik pontjára kapcsolunk. A következő percekben az irodalom egy fiatalos előadásmódjáról hallhatunk, hiszen idén 20 éves a Magyar Slam Poetry. Gyarmonti Péter kollégánk a debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központból jelentkezik.
7: Jó estét kívánunk, szerbusztok, valóban halló itt Debrecen. A város legfiatalosabb kulturális intézményéből jelentkezünk, a Modernből. Az idei múzeumok éjszakáján születésnapokat ünnepelnek itt Debrecenben, a Civis városban, mert hogy 20 éves a Modern, és 20 éves a Magyar Slam Poetry. Mellettem Vizi Kata, a Modern ügyvezető igazgatója, és Simon Márton költő, aki oszlopos tagja a Magyar Slam műfajnak. Katát szólítom először, hogy egyáltalán honnan van a kapcsolat a Magyar Szlemes Társasággal.
8: Azt kértem a kollégáimtól jó pár hónappal ezelőtt, hogy keressünk egy olyan a kortárs kultúrának nagyon szerves elemét, akik szintén ezt a nagyon szép kerek évszámot ünneplik, és ezzel egy időben egyébként megérkezett a megkeresés a platform 1.0-tól, hogy idén 20 évesek, és hallják, hogy a Modem is, és hogy nem lehetne-e, hogy közösen csinálunk valamit, és hát természetesen nagyon boldogok voltunk ettől az összeíréstől.
7: Egy kicsi magyarázatot szorul az, hogy mi az a Slam Poetry egyáltalán. Mellettem, hogy mondtam, Simon Márton egy megkerülhetetlen tagja a Magyar Slamnek. Ez egy kifejezetten előadásra szánt költészeti műfaj. Zene nincs, de van ritmus. És ez egy verseny is minden alkalommal. Jó estét, Márton!
9: Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, ez egy Amerikából indult műfaj, ami most egyébként a 40 éven már túl van, és ott az volt a felvetés, hogy olyan verseket kell írni, amik aztán előadva egy picit túlmutatnak azon, hogy valaki csak ül és felolvas. Tehát, hogy egy ilyen előadói irányt kell vinni a szövegekbe. És aztán ez a műfaj fejlődött tovább nagyon sok irányba, többek között egy ilyen verseny irányába, ahol 3 perc, 15 másodperc áll rendelkezésére a résztvevőknek arra, hogy elmondjanak egy saját szöveget, tartsanak egy ilyen rövid előadást.
7: Bármiről.
9: Lényegében bármiről, semmilyen formai megkötés egyébként nincs. Ez egy ilyen nagyon hibrid műfaj, tehát nagyon sok köze van egyébként a költészethez, a stand-uphoz, a színpadi szövegekhez, a drámaíráshoz.
7: A hip-hophoz, hogyha nem bántom meg.
9: Abszolút, igen. Magyarországon amúgy is a kezdett fiai kezdte el ezt a műfajt népszerűsíteni. Annak idején tényleg legalább 20 éve, úgyhogy igen, abszolút köze van a hip-hophoz.
7: És Márton költő is, nem csak színpadi szlemes.
9: Igen, én egy abszolút hagyományos költő vagyok, öt verses kötetem jelent meg, és a 2 éve indítottam egy saját kiadót is, Okapi Press néven, ami kimondottan verses kötetekkel foglalkozik, úgyhogy nekem a nyomtatott versek is a szívügyeim.
7: Visszafordulok Katához, mert hogy a 20 éves ünnepre azért készülnek, és nagyon egy érdekes kis könyvet szorongat a kezében, egy útlevél is. Mivel készülnek még az érdeklődők számára?
8: Mielőtt ezt elmesélném, arra hadd hívjam fel a hallgatók figyelmét, hogy aki Debrecenből hallgatja most ezt a műsort, és elindul a Modernbe, akkor 10 órától Márton tárlatvezetését még meghallgathatja, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel. A kezemben pedig az útlevelet tartom, amit a Modern 20. Születésnapjára találtunk ki. Ez egy kis füzetke, amiben 20 találkozást szeretnénk jutalmazni. Most a mi születésnapunk van, de a hallgat, vagy az érkezőket, látogatókat szeretnénk jutalmazni. 5 találkozás, 5 pecsét után kiállítás ingyenes megtekintése, a végén pedig egy Modern bérlet is a lelkes látogatói lehet.
7: Köszönjük szépen Debrecenből a lehetőséget. Ahogy mondtam, Vizi Kata, a Modern ügyvezető igazgatója, és Simon Márton magyar költő segített nekünk elmondani azt, hogy hogyan ünnepelnek a 20 évesek Debrecenben, és mi az a Slam Poetry. És azért azt el kell mondani, hogy volt egy kis eső, volt egy kis csepegés Debrecenben, de nem szekte a kedvét senkinek sem. Még mindig vannak itt nagyon sokan, és amit mondott Kata az ügyvezető, igaza volt teljesen, aki itt lakik a közelben, gyorsan üljön biciklire, motorra, vagy kocsiba, vagy taxiba, szálljon és jöjjön, mert azért vannak még itt programok, koncertek, meg hát nézze meg, hogy mi ez. és milyen hatalmas ez a modem. Köszönjük szépen, visszaadjuk a szót a stúdiónak Debrecenből.
1: Nagyon szépen köszönjük, Gyarmati Péter kollégánk a Modern és Kortárs Művészeti Központból jelentkezett. A versek után már a zenére hangolódunk, a Savaria Szimfonikus Zenekar épületében, a Bartók terembe kapcsolunk Gergő Judit szombathelyi tudósító kollégánkhoz.
10: Jó estét kívánok, én pedig Lakner Bognár Nórával, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgató helyettesével ülök itt a Bartók teremben, méghozzá a színpadon, mert most mindenki felmehet a színpadra. Zenészek váltják egymást, koncertek, beszélgetések, de jönnek-mennek kisgyerekek, felnőttek, az előbb ment el mellettünk egy csoport, amelyiket Badauf Veronika, az oboa szólam vezetője vezeti most, mégpedig padlástól a pincéig, végig lehet járni a zenekar zegzugait, de akkor most kérdezem Nórát, hogy tulajdonképpen hogyan kapcsolódott be a szimfonikus zenekar a múzeumok éjszakájába, hiszen mégiscsak azt kell mondanom, hogy ez egy élő közösség, nem pedig egy múzeum.
11: Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat, és köszönjük a lehetőséget, hogy beszámolhatunk a mai múzeumok éjszakájának eseményeibe, hiszen a Savaria Szimfonikus Zenekar most újra idén bekapcsolódik ebbe a nagyon izgalmas programsorozatba. Ez egy múzeumi övezet, hiszen itt a zenekart körülveszi különböző intézményrendszer, képtár, ízeum, akik szintén nyitva vannak félig, és azt gondolom, hogy ebből idén mi sem maradhattunk ki. Már az este kezdetén nagy érdeklődés övezte programjainkat, hiszen a Bartók terem előtti téren zajló térzenét több száz vendég hallgatta meg, és folyamatosan érkeznek az érdeklődők a zenekarunk programjaira. Látogatók a közönség találkozókon beszélgethetnek a zenekar vezetőivel, művészeivel, igazgató úr megszólalt egyik fubola művész kolléganőnkkel, Fács Katalinnal, aki nagyon érdekes dolgokat osztott meg a zenekar mindennapjairól, illetve Illés Klaudia hegedű művésznő a Prince Hollamból osztotta meg gondolatait, és nagyon-nagyon érdekes, interaktív beszélgetés alakult itt ki. Így tudnak az emberek tulajdonképpen a kulisszák mögé tulajdonképpen betekintést nyerni.
10: Mi ez a séta, amit én az előbb említettem?
11: Ez a Bartók termi séta, ahol az érdeklődők szó szerint bejárhatják pincétől padlásig az épületet, és megismerhetik azt, hogy egy hangversenyterem hogyan is működik a színpad mögött. Rendkívül sok érdeklődő jött, körülbelül kétszer annyi ember érkezett meg, mint akik beregisztráltak, de ezt nagyon ügyesen és gyorsan megoldottuk, hogy senki nem maradjon ki, hiszen azt gondolom, hogy tényleg izgatja az emberek fantáziáját, hogy mi zajlik a backstage-ben, a színpad mögött, hogy készülünk föl, milyen egy karmesteri szoba, milyen egy szólam, egy hangoló, milyenek az öltözőink lent, illetve hogy néz ki egy kottatár. Rendkívül jól érezték magukat az emberek, majd pedig a látogatók beülhettek a mini kavara koncertjeinkre.
10: És a gyerekek is nagyon aktívan kivették a részüket, hiszen aki beérkezik a kapuhoz, vagy a bejárathoz, kicsikek is mini asztaloknál mindenféle kézműves dolgokat lehetett a gyerekeknek készíteni. Ez nekem teljesen újdonság volt. Mik ezek?
11: A családokat zenés foglalkozások is várták, ringató foglalkozás, hangszeres játékok, színező, puzzle-ök, kincskeresés, és egy nagyon-nagyon nagy beújítás volt most szerintem, egy színfi kvíz, amely 1974-ig vezeti vissza az érdeklődőket olyan online mód, hogy QR kód alapján 20 kérdésre lehet válaszolni, és ezeket kiértékeljük, és az 5 legtöbbet és legjobban válaszolók között koncertjegyet fogunk ajándékozni, és azt gondolom, hogy engedjék meg, hogy szót ejtsek az est egy másik különlegességéről, az orgona bemutatóról, hangfestésre.
10: Lakner Bognár Nórának köszönöm szépen. Búcsúzunk innen Szombathelyről, tehát éjfélig még jöjjön mindenki ide a Bartók terembe, illetve a Savaria Szimfonikus Zenekarhoz, de akár a kertjébe is, hiszen azok a zenészek, akik már végeztek a szerepléssel, most éppen kint dzsemelnek, úgyhogy kibe lehet jönni, zenét lehet hallgatni. Visszaadom a szót a stúdiónak.
1: Nagyon szépen köszönjük. Gergő Judit a Savaria Szimfonikus Zenekar épületéből jelentkezett. Itt is lehet dzsemelni a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarán. Török Petra főigazgatóval folytatjuk a beszélgetést, mert hogy ülünk itt a könyvtárban, jobbra-balra fülelünk folyamatosan, kint a Csak neked két srác zenekarnak kezdődik hamarosan a koncertje, tőlem balra pedig az Irodalmi kvízes tart.
6: Így van, és mi meg itt ülünk egy gyönyörű, szép műemlékkönyvtárban, amit talán kevesek számára ismert, úgyhogy érdemes egy pár szót szólni erről a könyvtárról. Ugye a Károlyi Palota belváros egyik klasszicista palotája, és hogy az a főúri életmódhoz élik, természetesen a családnak egy rendkívül értékes és jelentős könyvtára volt. Egy igazi könyvtári millióvel, falépcsőkön lehet felmenni egy erkélyes kis körfolyosónak tűnő polcrendszerhez, és bocsánat, óriási.
1: Itt meg kell említenem, egy kollégája mutatta meg nekem, hogy olyan, mint ez a falépcső egy ilyen titkos helyen van, olyan, mint hogyha a szekrényt kellene kinyitnunk ahhoz, hogy felmehessünk.
6: Így van, tehát filmforgatásoknak nagyon népszerű helyszíne ez egyébként ez a könyvtár, és mióta megtörtént a Károlyi udvarnak és a kertnek az egybenyitása a Petőfi év apropóján, ami egy nagyon-nagyon jó döntés volt, hiszen itt azóta valódi belvárosi oázissá vált a PIM-nek az udvara. Nagyon érdekes, hogy egyértelművé vált a kertnek, az udvarnak, és ennek az épületnek a főtengelye, tehát építészetileg, vagy építészettörténetileg, és a látogatók érzetébe is egy nagyon jelentős változást hozott, illetve szintén egy ilyen kis belső kulisszatitok, talán nagyon érdekes, hogyha felnézünk erre a gyönyörű szép csillára, akkor láthatjuk, hogy egy égő mindig világít. Ez kvázi a PIM, vagy az irodalmi muzológiának az örök mécsese. Tehát bármelyik kollega, bármelyik napjában az évnek, bármelyik időszakban keresztül megy az udvaron, legyen az egy nyári éjszaka, vagy egy korán sötétedő téli este, akkor ez az egy fény mindig mutatja, hogy hol is vagyunk, és miért is vagyunk itt.
1: Az ilyen kulisszatitkokra vagyunk igazán kíváncsiak, és akkor a múzeumok éjszakája erre jó példa. Megkérem,
6: akkor
1: mondjon.
6: Mondok még egyet, ha már a könyvtárról beszélgetünk. Hogyha itt körbenézünk, akkor látható, hogy alapvetően itt nem muzeális könyvek vannak, hanem inkább kúrens, kézikönyvtár. Így felmerülhet a látogatókba, hogy hol is van az a muzeális értékű könyvgyűjtemény, amit a PIM, mint egy könyvészeti muzológiai értéket őriz, és éppen itt a koncertező zenekarnak a színpada alatt van az a lényegében egy földbe süllyesztett beton kubus, amelynek a belsejében egy óriási könyvraktár rejtőzik, és ott őrizzük a magyar írók, költők, szerzők, irodalmároknak a hagyatékát, azokat a dedikált könyveket, azokat a különleges kiadványokat, amelyek valamiféle egyediséget őriznek. Tehát ez nem egy általában véve egy olyan könyvtár, ahol a könyveknek a könyvészeti értéke számít, hanem olyan speciális gyűjteményi egység, amelyet azért őrzünk, mert egyértelműen megmutatják, hogy annak az adott szerzőnek például kik voltak a barátai, milyen dedikációkat, milyen bejegyzéseket tettek.
1: Ezek a legféltettebb kincsek?
6: Igen, és van az úgynevezett, amit még én is nagyon-nagyon ritkán láttam, az úgynevezett páncélos állomány.
1: Mi minden van
6: ott? Én azt gondolom, hogyha jövőre majd újra velünk lesznek, akkor talán erről a páncélos állományról talán egy avatott könyvtáros kollégám tud egy pár szót szólni. Igen, ezek a legrégebb és a legértékesebb könyveik.
1: Ezek izgalmasak. Ugye itt azért el kell dönteni, hogy mi az, amit meg tudnak mutatni egy múzeum a éjszakáján, mert ezek olyan értékek, amelyekhez megvannak a biztonsági előírások, hogy milyen hőmérsékletnek kell lenni mondjuk ott a raktártérben, kesztyűvel kell hozzányúlni szakavatott embereknek a könyvekhez, úgyhogy itt most ezeket mi mondjuk sajnos nem tudjuk megnézni, de azért azt nézzük meg, hogy mely írók, költők munkássága kiemelt most a tárlaton, itt a tárlatokon Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ugye a Jókait és Petőfit már említettük.
6: Igen, Petőfi ugye egy állandó kiállításunk, a Petőfi bicentenárium alkalmával nyitottuk meg. Tavaly októberben nyitottuk a Jókait, szintén bicentenáriumhoz kapcsolódóan. És egy pár héttel ezelőtt nagyon nagy örömünkre megnyithattuk Nagy László emlékkiállítását, aminek már a címe is csodálatos, egy versidézet, és úgy szól, hogy bőrömön ország süt át. És az az érdekesség a tálatnak, hogy talán nagyon sokunk gondolataiban úgy élt Nagy László, mint egy költő, műfordító, és amikor 24 októberében a Család jó voltából egy óriási Nagy László és Széchy Margit hagyatékbe került a Petőfi Irodalmi Múzeumban ajándékként, ami egy rendkívül nemes gesztus, akkor kiderült, hogy Nagy László eredeti végzettségét tekintve, ugye grafikus volt, és ez a grafikusi és a képzőművész mi volt a legalább olyan értékes és legalább olyan erőteljesen van jelen ebben a hagyatékban, mint az irodalmi tevékenysége. És egy nagyon érdekes kísérletekre adott lehetőséget ez az anyag. Szinte kényszeresen, nagyon szerencsés módon végig rajzolta, végig skiccelte az összes jegyzetfüzetének, versvázlatának, fordításainak a lapszéleit.
1: Akkor van sok minden.
6: És ezeket, ugye ezek nyilván statikus dolgok, ezeket feldolgozták, digitalizálták a munkatársaink, és egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon szép multimédiás termet alakítottak ki, ez a kiállításnak az első eleme, ahol lényegében az egész Nagy László világ megmozdul. Nagyon várunk mindenkit.
1: Mert hogy ma már fontos talán az, nem, hogy ilyen multimédiás eszközöket használjanak egy-egy kiállításnál.
6: Igen, és nyilván teljesen más, hogyha kisméretű grafikákat paszpartuzva keretezve egymás mellé a falra helyező. Nyilván ezek rendkívül értékesek, és az eredeti műtárgy egy múzeumban mindig elsődleges jelentőségű, de ahhoz, hogy ez igazániból látványos, izgalmas és élvezhető legyen nagyon sokak számára, egy picit megmozdítottuk most ezt a Nagy László világot.
1: Érdemes tehát majd ezt is megnézni. Török Petrával, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával hamarosan folytatjuk még a beszélgetést, de most az Opárt világhírű atyának szülővárosába, Pécsre utazunk. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódva országszerte látható kiállítások a művész alkotásaiból, vagy a belőle inspirálódott művészek munkáiból. Bicsák Eszter összeállítása következik.
12: Az egyik legjobb mondat ma, amit hallottam, az az volt, hogy táncoló római katonák fejlámpával. Vágvölgyi Réket kérem, hogy magyarázza meg, mi lesz ez a program a Cella Szepti Hórában.
13: Egy mondatban igyekeztem összesűríteni a program lényegét. Lesz kortárs tánc, amit a Pécsi Művészeti Gimnázium hallgatói tövendékei fognak előadni az üvegtető alatt és fölött. Tehát
12: a kortárs az most jelen esetben ugye a római kort jelenti, hogy félre ne értsük.
13: Nem teljesen, reflektál a római korra, abszolút kortárs, de a ruhájuk és a mozdulataik pedig hasonlóak az ókori tánchoz. Fontos eleme az estének pedig az éjszakai fejlámpás tárlatvezetésünk.
12: Szerintem ez az egyik legnépszerűbb program, csak erre érdemes előre jelentkezni.
13: Így van, mivel itt korlátozott a létszám, tulajdonképpen a sötét látogatóközpontban a fejlámpák fénye mellett fedezik fel a látogatók az ókeresztény temető titkait, úgyhogy ez egy nagyon népszerű és izgalmas program, amit nem csak a múzeumok éjszakáján tartunk egyébként, hanem más alkalmakkor is.
12: Kuruc Réka a Néprajzi Múzeum képviseletében ajánlotta a programokat. Nekem nagyon-nagyon régi emlékem a június végéről, az a hagyományos tűzugrás. Ez most éppen a múzeumok éjszakájára esik.
14: Hát a múzeumok éjszakája mindig Szent Iván éjszakájához kapcsolódik.
12: Pont hét közepén lesz, úgyhogy most akkor előre lehetett hozni.
14: Igen, most előre kellett hoznunk, ugye majd 24-én lesz a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka, ami egy varázslatos éjszaka, és a néphagyomány is számon tartotta. A múzeumok éjszakája, mi minden évben készülünk tűzugrással a néprajzi osztályon. Ez egy olyan hagyomány, amit mi tulajdonképpen a természettudományi osztály udvaráról örököltünk meg. Természetesen nem csak a felnőtteket várjuk, hiszen a hagyományos Szent Iványi tűzugrás az nem gyerekeknek szólt. Felnőtteknek termékenységvarázsló, céllal megtisztító, céllal ugrották a tüzet. Ennek nagyon szép hagyományait rögzítették Baranya megyében is. Például a néprajzi osztály korábbi munkatársai, néprajzkutatói, muzeológusai ennek a hagyománynak olyan szeleteit szeretnénk megmutatni, amivel egyrészt a felnőtteket, másrészt a gyerekeket is szeretnénk megszólítani, hogy az idei évben kettő felé osztottuk a tűzugrás programot. programját, a néprajzi osztályon varázs-parázs programunk, ez tűzgyújtást jelent. Gúrián István nyugalmazott múzeológus kollégánk előadását a Szent Ivánéi tűzről, illetve a mágikus almáról, az almasütés betegségüző szerepéről, egyebekről, és itt a gyerekek almát süthetnek, ez minden évben nagyon népszerű, és utána a tűzugrás programja szokott következni, de mivel tényleg annyira sokan szoktunk ilyenkor hirtelen összesűrűsödni a néprajzi osztály udvarán, ezért azt reméljük, hogy hagyományteremtő kezdeményezést indítottuk el idén, hogy a Janus Pannonius Múzeum igazgatóságának az udvarán, tehát a Káptalan utca 5-ben rakunk egy mágiát, ami már hajaz azokra a hagyományos mágiákra, amilyenek lehettek valamikor ezek a Szent Iványi nagy tüzek a falvakban. Ebben a programban a Mesek Néptánc Együttes táncosai lesznek a segítségünkre, akik segítenek is megeleveníteni ezeket a Szent Iványi hagyományokat, ami tűzkörüli táncházat és egyéb nagyon laza befejezését jelenti ennek a programnak.
12: Most pedig tartsanak velem a Vazarelli 120 kortárs reflexiók című kiállításra az egyik alkotóval, Orosz Klárával.
15: Direkt a néző bevonására épül, és a belső terébe be lehet menni, amely egy ilyen multiszenzorális élményt ad. Puha polifóm kockákból áll az installáció. 40 ezer darab kockát ragasztottunk össze önkéntesekkel.
12: Lépjünk be, a hangi viszonyok is megváltoznak ebben a buborékban egy kicsit. Az a zene, ami szól, az egy kicsit meditatívvá teszi ezt az itt létet.
15: Bölöni annak készítette a zenét, aki a PTE elektronikus zenei tanszék hallgatója, közös koncepció alapján a műhöz készítette ezt az hangzóanyagot.
12: Bújjunk ki belőle, hogy közben egy kicsit a zene a hátunk mögött maradjon. Ennek a kiállításnak az a különlegessége, hogy Viktor Vazarelli kevésbé ismert néhány alkotása is található itt, illetve kortárs művészek, alkotók. Hát ha nem is reflektálnak feltétlenül Vazarelli művekre, de ahogy ön fogalmazott, egy ilyen post-pop art műveket valósítottak meg.
16: Valójában a kiállításnak a célja az, hogy megmutassuk egyrészt, hogy Vazarelli milyen különféle technikákkal dolgozott, és milyen eszközökkel érte el lényegében mindig ugyanazt a hatást, ugyanazt a mondani valót.
12: Fekete Valéria, a Zsolnai Örökségkezelő Vizuális Művészeti Centrumának művészeti vezetője.
16: Másfelől pedig megkeresni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a kortárs képzőművészeket Vazarelli örökségéhez kötik.
12: Van itt olyan műalkotás, amely korábban készült, újraértelmeződött erre a kiállításra. Van olyan, amely kifejezetten erre készült.
16: Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan vizuális nyelve az általam kiválasztott műveknek, amelyek valamilyen formában, alkotástechnikailag, formanyelvet tekintve, vagy akár csak képfilozófiájukat tekintve, folytassák a Vazarelli által elindított, nem is annyira optikai művészeti, mint inkább kinetikai irányzatot. Minél több rétű műfaji keretet próbáltam felállítani a kiállítás anyagának válogatásánál.
3: Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióban.
1: A témát folytatva a fővárosban, a Millennium Ház a neokortárs művészeti térbe kapcsolunk Farkas Szabolcshoz, a Vazarelli Don't Go Home kiállítás egyik különleges programja kapcsán.
17: Így van, szia Dóri ismét. Azért különleges ez a program, mert itt most beszélgető társammal, Rápolti Eszter táncművésszel nem feltétlenül az itt látható képekről fogunk beszélgetni, hanem sokkal inkább az általuk nyújtott ihletről, mert hogy itt egy táncos produkció zajlott le már az este folyamán kétszer is. De előtte azért említsük meg, hogy Eszter egyedül táncolt most, de ez nem így indult feltétlenül. Mi történt?
18: A partnerem, aki felkért engem, hogy táncoljak vele ma este, sajnos Békési Szombat Anett lebetegedett, úgyhogy egy kis átalakítással egyedül vagyok ma itt.
17: Mit kellett változtatni az eredeti koncepció, mert bár mi nem láttuk már az előadást, de azt azért hallottam, hogy azért ez nagyon szorosan a nézőkre, látogatókra épült ez a táncelőadás. Mi minden történt itt az elmúlt percekben?
18: Igen, játszottunk a tér és a nézők kapcsolati rendszerével, illetve a képekből inspirálódtunk, úgyhogy a tér is, bár a hallgatók ezt nem látják, de úgy van felosztva, hogy ez mind a művészre inspirálódjon és kövessenek minket.
17: Röviden megpróbálom azért lefesteni itt a kiállító teret. Természetesen rengeteg Viktor Vazarelli képet láthatunk, és ami igazán, ha minden igaz, Eszterre ihlet adó forrásként szolgált, azok a képek voltak, amelyek köröket és négyszögeket tartalmaznak, és nagyon színesek. De hogy miért, és mit lehetett meríteni ezekből az alkotásokból?
18: Ugye Vasarely nagyon híres az ő geometriai formákról, és ez a táncban is nagyon sokszor előfordul, az ő ismétlődő rendszeréről, a részletességéről, illetve például itt a kép mellettem, itt a kör és a négyszög találkozása, illetve nagyon érdekes számunkra, hogy mivel egy képet nézünk, de nagyon-nagyon jól megcsinálta azt, hogy nem egy kétdés képet látunk, hanem olyan, mintha mozogna a kép benne, szóval teljesen átalakítja a tér és a szemszögeket, és ez nagyon jó táncban is, hogy bár olyan érzésünk van, mintha a geometriai forma soha nem állna meg, ez táncban is nekünk az egyik mozdulat megy a másikból, szóval soha nem állunk meg, nem tudjuk megállítani a mozdulatot, és nem célunk megállítani a mozdulatot, hanem ezeket a repetíciókat, ezeket a formákat megtestesíteni.
17: Na de azért próbáljuk meg egy picit elképzeltetni azt, hogy hogyan is zajlott mondjuk az előző előadás, tehát hogy beléptek ide a látogatók, megláttak egy táncoló táncművészt, aki éppen itt egy produkció kellős közepén volt. Hogyan reagáltak erre? Miként lehetett őket bevonni ebbe a produkcióba?
18: Mivel, hogy ugye már egy kicsit át kellett alakítanunk a helyzetet, de a két előadás amúgy nagyon különböző volt, mert én is reagálok a nézőkre, a nézők is reagálnak rám, ezeket mind olvasni kell, és úgy alakítani az előadást, hogy megértsék a nézők, mint például elkezdtem egy apró formákat megvalósítani, amiket megismételtem, ezek mind nagyon jók a nézőknek, mert tudnak rá reagálni, meg tudják érteni, van idő arra, hogy befogadják, ez nagyon fontos.
17: Ezt hogy lehet látni rajtuk egyébként?
18: Hát szerintem a testbeszéd is nagyon-nagyon sokat mond, illetve hogy elindulok a térben, az is egy nagyon nagy döntés számukra, hogy követnek-e, vagy pedig hátra maradnak, és nekem így kell reagálni erre, hogy meg be kell őket vonzanom, hogy kövessenek egy különböző formátumban, hogy a teret is megmutassam és kinyissam nekik.
17: Igen, és ez egy nagyon zegzugos tér, tehát hogyha itt Eszter elindult, mondjuk a bejárattól kezdve, akkor ezért igencsak a nyomába kellett szegődni, hogy éppen hova bújt el, mert ugye paravánok vannak itt a tér közepe táján mindenhol elhelyezve. Mennyire volt különböző mondjuk ez a két közönség, vagy mennyire tudott az egyik rácsatlakozni, és a másik esetleg kevésbé?
18: Igen, abszolút. Az első közönség, az első előadásnál ők nagyon követtek engem, és szinte azt mondhatnám, hogy közelebb akartak lenni hozzám, ami szintén egy nagyon izgalmas helyzet, mert én is játszok a térrel, és velük is, szóval, hogy a távolság, ahogy a képeken is megjelenik a távolság, és egy háromdimenziós képeket láthatunk, úgy ez a táncban is itt van ez a testiség, hogy milyen távolságban vagyok a nézőkkel, vagy hogy éppen, hogyha elmegyek itt a kép mögé, akkor mennyire látnak, vagy hova kell nekik menniük, hogy lássanak.
17: Vagy bemernek-e oda nézni még, ahova éppen elvonult. Na hát akkor köszönöm szépen Rápolti Eszternek a beszámolót, és már itt nem lesz ugyan táncolás az este folyamán, de a Vasarely Don't Go Home kiállítást azt még a továbbiakban is meg lehet nézni a Városligetben. Úgyhogy a szó ismét Deák Dóráé.
1: Köszönjük szépen, Farkas Szabolcs kollégám a Millennium Háza neokortárs művészeti térből jelentkezett. Képzőművészettel folytatjuk műsorunkat. A 20. századi avantgárd egyik legjelentősebb festője kerül a középpontba Szegeden. Kapcsolunk Bestinait a kolléganőmhöz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba.
19: Jó estét kívánok, szervusz Dóri! Mindenkinek azt ajánlom, hogyha teheti, akkor feltétlenül érkezzen Szegedre a következő hónapokban, hiszen egy fantasztikus eseménynek az egyik helyszíne. Illetve hát mindig itt zajlik valami, de most ami fókuszban van, az a Picasso kiállítás, és a múzeum előtti színpadon néhány perce ért véget egy olyan program, amelynek az volt a címe, hogy Művészet a kifutón, és most ért ide Hegedűs Anita Csíkosban, ugye Picasso-ra hangolva, aki már is elmondja, hogy ez az esemény, ez hogyan kapcsolódott a Picasso-ra.
20: Picasso kiállításhoz.
21: Ez egy olyan pályázat volt, amelyet még tavasszal hirdettünk meg, és az volt a lényege, hogy olyan ruha tervekkel vártuk a jelentkezést, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a modern művészetekhez, a kubizmushoz, a szürrealizmushoz és egy Picassohoz is. Nagyon sokan, több mint 40-en neveztek pontosabban az ország számos pontjáról, és ebből a legjobb 28 tervezőt választotta ki egy szakmai zsűri, és közel 50 ruhadarabot mutattunk be ma ezek közül a kifutón.
20: Amit meg most így hallhatnak a háttérből a hallgatók, az éppen egy tűzzsonglőr bemutatónak a hangja, mert hogy itt most tűzre is hangolt a Móra Ferenc Múzeum.
21: Szent Iván éjéhez kapcsolódik ugye az időpontja a múzeumok éjszakájának, úgyhogy nekünk ez már sok-sok éves hagyományunk, hogy egy kis tüzeskedés legyen a mai estén. És így most már szintén több éve tűzzsonglőröket hívunk, óriási sót csinálnak, most is rengetegen vannak itt a Móra Parkban a lépcsőkön, szinte lógnak a lépcsőkön a nézelődők, és ezután pedig egy közös tűztánc lesz majd tánctanítással, hogy aki szeretne részesülni a Szent Ivánéi különböző hangulatokból, az is megteheti.
20: Persze a fő attrakció az maga a Picasso kiállítás, amely mától látható egészen január közepéig, és szerintem most érdemes lenne arról beszélni, hogy hogyan is épült fel az a tárlat és milyen összefogással.
21: Ez egy hosszú-hosszú évek óta tervezett kiállítás volt, ugye amikor egy nagyobb kiemelt időszaki kiállítást hozunk létre, akkor ez egy óriási csapatmunka, nagyon-nagyon sok stádiumon kell keresztül mennünk. Ez tulajdonképpen maga az ötlet az már körülbelül 6 éve megfogalmazódott. Az a kiállítás, amit ma látunk, az nem csak Picasso-ról szól, hanem azokról a kiváló magyar művészekről is, akik vagy hatottak Picasso-ra, vagy akár kapcsolatban is álltak Picasso-val, így a kiállításnak ez is az alcíme, hogy a magyarok és a festő legenda. Így a kiállításon különböző hazai közgyűjteményekből érkeztek eredeti Picasso alkotások, grafikák, vagy például különböző kerámiák, és emellett pedig fontosnak tartottuk bemutatni ezeket a magyar művészeket. Abba Novák Vilmos, Csontvári Kocka Tivadar, vagy Szóbán Béla is megjelenik a tárlaton.
20: És felmerült itt Robert Capa neve is, és nem véletlenül.
21: Robert Capa is készített fotókat Picasso-ról, lehet, hogy ezt kevesebben tudják, vagy tudták, de ezeket a fotókat is meg lehet nézni. Egyrészt átsüt rajtuk Picasso-nak a személyisége, hogy mennyire lenyűgöző karakter volt. Élnek ezek a képek, másrészt pedig érzékeljük Robert Capa nagyságát is, hogy milyen jól le tudta fotózni, milyen jól el tudta csenni ezeket a pillanatokat, és tényleg megörökítette Picasso személyiségét. Úgyhogy amellett, hogy Picasso műveivel is találkozunk, tényleg a célunk volt az, hogy bemutassuk azt, hogy Picasso egy mennyire sokrétű, mennyire izgalmas figura volt. Itt a kiállításon nem csak a műveivel lehet találkozni, hanem az életének olyan eseményeivel, vagy olyan érdekességeivel, amik a művészetére is hatottak. Például az egyik termünk fele az erről szól, a múzsáiról, a feleségeiről, akár a szeretőiről, hogy ki milyen módon hatott az ő művészetére. Emellett pedig szintén fontosnak tartottuk azt, hogy valamilyen módon megpróbáljuk tényleg egymás mellett bemutatni a magyarokat és Picasso-t, így egy falon kiválóan megfér mondjuk egy Szóbel kép és egy Picasso grafika, vagy például egy érdekesség, hogy Picasso a 20. század egyik legkiválóbb grafikusának tartotta Szalai Lajost, és tőle is bemutatunk alkotásokat a Picasso képek mellett, és van például egy immerzív kiállító tere is.
20: Na ez mi?
21: Ez egy nagyon izgalmas új kezdeményezés a mi részünkről. Ugye azért Budapesten már voltak ilyen kiállítások, de itt Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban ez az első. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy teljes, óriási méretű kiállító termet egy animált vetítést tölt be, három fal, illetve a padló került bele ebbe a projektbe, és egyrészt kivetítésre kerül rengeteg Picasso alkotás, másrészt pedig megmozdulnak ezek a falak. Egy különböző vagy különös monológot is hallhatunk, Picasso idézetekből állította össze a kiállítás felelős munkatársa, és az olyan, mintha egy picikét Picasso mesélne magáról itt a kiállításon, miközben mi babzsákokban ülünk, és nézzük ezeket a csodálatos festményeket.
20: Nos, kedves hallgatók, azt gondolom, hogy igencsak kedvet csinált dr. Hegedűs Anita, a Móra Ferenc Múzeum kommunikációs vezetője ahhoz, hogy Szegedre jöjjenek, és megtekintsék a Drága Barátom Picasso című tárlatot.
1: Köszönjük szépen, Beslin Anita jelentkezett a Szegedi Móra Ferenc Múzeumból. Egy-egy kiállítás során évtizedeket, évszázadokat utazhatunk vissza a történelemben. Eger fürdő kultúrája a 17. századi oszmán hódoltságig nyúlik vissza, amelynek még ma is fellelhető jelei vannak. Pilisi Tenge kollégánk a Dobó István Vármúzeumtól jelentkezik.
22: Szervusz, jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, itt vagyunk a Valide Szultán a
0: hammam fürdő romjánál, és nagyon sokan kíváncsiak most este, nem csak a várprogramjaira, hanem magára a fürdő romra is, ami igazi különlegesség, hiszen mondhatjuk, hogy majdnem, hogy egész magasan, egy méter magasan állnak ezek a fürdő falak. El tudjuk képzelni, hogy valóban itt fürdődtek annak idején?
4: Jó estét kívánok! Igen, valóban el tudjuk képzelni. Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen valóban van, ahol 3-4 méter magasan álló falak is. Az egykori forró helységnek a kis kamrái is, még gyönyörű szamárház éves záródású kis kamráink láthatóak, bejárhatóak, sétálhatóak, és hát ma már az új technológiának köszönhetően egy 3D rekonstrukció is készült az épületről.

0: fürdő, az ismert két gőzfürdő közül az egyik, és valóban közfürdő volt. Férfiak és nők is használhatták, de eltérő időpontban.
1: Minek köszönhető, hogy ezek a falak így állnak, így megmaradtak? Mert azért valójában őszintén sok-sok éven át mostoha sorsa volt ennek a romnak.
0: Való igaz, hogy a török elvonulta után, és amikor már az épületet nem használták, többféle funkciója volt. Részben nyilván ez is segítette a fennmaradását. Pékműhelytől kezdve gabonatárolóig valóban több funkcióban működött. Aztán később sokáig magára hagyták az épületet, de 2013-ban a belváros rehabilitációjának köszönhetően kapott egy fedést, egy romfedést, és azóta már biztonságosan látogatható, és hát óvak védve vannak a romok a természeti erőktől.
1: Még nyílt egy állandó kiállítás is itt a fürdő területén. Ez is mutatja, hogy bár több helyen van hasonló megmaradt fürdőrom, de mégis ez a legépebb Magyarországon.
0: Igen, a hódoltságkori Magyarország mintegy 30 településéről, összesen 40 fürdőről van információnk. A törökkori építészetnek azt gondolom talán a legtöbb építészeti emléke ma Magyarországon az fürdő, de a gőzfürdőből különösen is kevés maradt fenn, úgyhogy mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy egyrészt fennmarad, de az is, hogy ilyen épségben, ilyen viszonylag magas falakat láthatunk, csodálhatunk ma meg.
1: Ez egy különlegesség várja az érdeklődőket még ma este, ugye mondom a éjszakáján az Egri várban. Mi lesz még? Mi van még hátra?
0: Hát a tradicionális fegyver és viselet bemutatóink mellett és a kazamatákat bejáró vezetéseink mellett egy mágiagyújtással és egy táncházzal tradicionálisan zárjuk a mai estét.
1: Köszönöm szépen, mi búcsúzunk innen Egerből, az egrieket még arra invitálom, hogy még jöjjenek ki, érdemes.
2: Nagyon szépen köszönjük, Egerből jelentkezett Pirisi Csenge kollégánk. Maradunk még a török kultúránál, de egy budapesti helyszínre érkezünk. Kovács Bernadetta, a Gőbaba Kulturális Központ és kiállítá helyen tartózkodik éppen.
3: Köszönjük szépen a szót, és azt hiszem a hallgatók is hallhatják, hogy a háttérben török zene szól, ám mi most nem a török zenéről fogunk beszélgetni Takács Orsoly a művésszel, hanem az Ebruról. Én megmondom őszintén, Orsoly, most már ugye, hogy készültem erre a beszélgetésre, és láttam is a bemutatóját, tudom, hogy mi az az Ebru, de eddig nem tudtam, hogy mire számíthatok, vagy mire számítsak majd. Itt szerintem át is adom a szót. Én előjáróban annyit mondanék, hogy egy tálcában víz, és akkor halljuk Önt, hogy pontosan mi fánterem az Ebru.
4: Jó estét kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, nem csodálkozom, mert általában nem szokták tudni, hogy az Ebru művészet mit jelent magyarul. Törökországban papírmálványozásként terjedt el, és az az érdekessége, hogy egy önálló képzőművészeti ágán nőtte ki magát, szóval egy Ebru kép az nem csak egy márványpapír, hanem egy külön alkotás.
3: Amit én láttam, és aztán nyugodtan javítson, hogyha valamit rosszul mondok, tehát ahogy az előbb is mondtam, ugye tálcában víz van, ez sima víz, és akkor innen kezdődnek az izgalmak, ugye, hogy amit a vízre fest, igen, jól hallják a hallgatók, tehát hogy a vízre szó szerint fest, abban lehet valamilyen különleges anyag, már mint a festékben.
4: Igen, nagyon különleges alapanyagokat használunk az Ebru művészetben. A vízhez tengeri algát, vagyis karragént keverünk, ami egy Írországban található vörös moszatnak a kivonata, és ettől a víz olajos és sűrű állagú lesz, aminek a tetejére földfestéket csepegtetünk, ami nem csak földfesték, ez szintén egy nagyon különleges alapanyag, és a marha epe található a festékekben, és ezek kombinációja eredményezi azt, hogy nem süllyed le a víz tetején a festék, illetve hogyha ráhelyezzük a papírt az elkészített festmény tetejére, akkor hogyha lehúzzuk, akkor minden a papíron marad.
3: Amikor én beléptem az előadására, vagy a bemutatójára inkább mondjuk így, akkor éppen virágokat fest, egy gyönyörű virágokat, de hát nyilván sok formát, mintát is lehet készíteni. Ilyenkor, amikor egy művész valamilyen különlegesebb művészeti ágat választ, akkor általában jönni szokott, és most is jön az a kérdés, hogy miért pont az Ebrut, miért pont ezt választotta?
4: Én azt gondolom, hogy nekem ez volt az utam abszolút, amikor Isztambulban tanultam Erasmus ösztöndíja 2014-ben, közgazdaságtant és nemzetközi tanulmányokat, úgyhogy egyáltalán nem a művészeti, nem a művészet vitt eredetileg Isztambulba, de én azt gondolom, hogy igen, mert akkor láttam meg először ezt a művészetet az Hagia Szófia mecset közelében egy kis műhelyben, és amikor hazajöttem

0: Magyarországra akkor indult egy EBRU tanfolyamat a Török Kulturális Intézetben Ertuğrul Incel mesterrel, aki kiválasztott engem a tanfolyamról tanítványának, és 2017-től évente látogatom Isztambulba, most 2 héttel ezelőtt voltam nála 1 hetet további mintákat elsajátítani, és azóta tanulok tőle. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igaz, hogy közgazdaságtan mentem tanulni Isztambulba, de biztos vagyok benne, hogy az EBRU művészet miatt mentem, és abban is biztos vagyok, hogy valamilyen előző életekből én már éltem ott, mert mindig úgy érzem magam, hogy otthon vagyok. Úgyhogy szerintem nekem a török kultúrával nagyon-nagyon különleges kapcsolatom van valami miatt, ezért is teljesen magával ragadott.
1: Na és akkor a végére még egy gyors kérdés, illetve gyors válasz, hogy aki viszont nem Isztambulban, hanem önhöz szeretne esetleg itt Magyarországon menni tanulni, az megteheti?
0: Igen, abszolút megteheti. Szinte az összes török kultúrával kapcsolatos fesztiválon vagy rendezvényen, előadáson általában én is részt veszek, mint vendég és előadó. Nagyon sok workshopot szoktam szervezni, úgyhogy hogyha valaki rákeres a nevemre és EBRU művészetre, akkor biztos vagyok benne, hogy megtalál elég hamar.
1: Keressék tehát Takács Orsolya EBRU művészt, illetve a Gülbaba Kulturális Központ és kiállító helyet is. Sok más program is várja még a mai éjszakán is a látogatókat, és persze a jövőben Takács Orsolya EBRU művész is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a szó ismét Deák Dóráé.
2: Nagyon szépen köszönjük, Kovács Bernadett jelentkezett Budapestről. Itt vagyunk továbbra is a Petőfi Irodalmi Múzeumban Török Petrával, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, és elkezdődött a Csak neked két srác koncert, ennek a dallamait hallhatjuk. Tart még az éjszaka, de mi az i a pont? Mi a pont az ire? Fordítva kérdezem a mai este folyamán, vagy a mai nap folyamán.
3: Ma délután, mint egy bemelegítésül a múzeumok éjszakája előtt, megnyitottuk a PIM legújabb időszaki kiállítását, amelynek az a címe, hogy Sorstalanság alakzatok, és ez talán nagyon talányosan hangzik, de a sorstalanságról bizonyára mindenkinek eszébe jut Kertész Imre Nobel-díjas regénye és az ő életműve. Kertész Imre Sorstalanság című regénye 2025-ben 50 éves évfordulóját ünnepelt, erre emlékeztetünk, tehát 1975-ben jelent meg először ez a munka, és ebben az évben emlékeztetünk Kertész Imre halálának 10. évfordulójára, és ez lényegében egy mélyfúrás a PIM gyűjteményi anyagában. Azt próbáltuk megnézni, hogy kik hogyan dacoltak a sorsukkal, a megírt vagy megélni vélt sorssal, vagy akár sorstalansággal, a 20. századi diktatúrák hogyan befolyásolhatták egyes szerzőinek az életútját, életművét, és olyan irodalmi jelenségeken idézzük ezt fel, mint például Szerb Antal Utas és Holdvilág című regénye, amiről azt gondolom, hogy nagyon sok a kedvence, vagy Faludi György életműve, vagy éppen megjelenik a kiállításban Márai kalapja, vagy kicsit távolabb lépve Bodor Ádámnak az életműve, Ágota Kristóf kétnyelvűsége vagy nyelvtelensége, és a Párizsi Magyar Műhely.
2: Úgyhogy nem csak a múzeumok éjszakája napján, hanem majd a jövő héttől is érdemes a Petőfi Irodalmi Múzeumba jönni, mert újabb és újabb kiállításokkal várják az érdeklődőket. Nagyon szépen köszönöm Török Petra főigazgatónak, hogy itt volt velünk, és hogy itt lehettünk a könyvtár területén. Ez számunkra is egy csodálatos élmény innen műsort vezetni. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a múzeumok éjszakája nem ér véget, hiszen országszerte több helyszínen is várják a hajnalig a látogatókat. A Kossuth Rádió távja azonban búcsúzik. A hangmérnök Rozbora Zoltán, Dajs Zoltán, Farkas Bálint, Kürti Gergő, Mátyus Attila és Pór István volt. A riporterek Bestin Anita, Bicsák Eszter, Farkas Szabolcs, Gárdonyi Eszter, Gergó Judit, Gyarmati Péter, Kobolák Attila, Kovács Bernadett, Pilisi Csenge és Varga Tünde. A gyártásvezető Szőlős Éva és a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. Ha tehetik, maradjanak velünk, a Krónika után Sportvilág című műsorunk következik itt a Kossuth Rádióban. További szép estét kívánok!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok. Főbb híreink először röviden. Itthon életbe lépett a vörös kód, kánikula és hőségriasztás külföldön is van, ahol 40 fok fölé is húzhat a hőmérő higanyszála. Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre. Irán ezért újra lezárta a hormozi szorost a hajóforgalom elől. A kulturális területen dolgozók megbecsülésének fokozását hangsúlyozta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a múzeumok éjszakájának országos megnyitóján. Holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. Következnek a részletek. Tombol a meleg Magyarországra, gond sok helyen 35 foknál is melegebb volt napközben. Aszódon például 37,1 Celsius fokot mértek, ami napi rekordot jelent. Az országos tiszti főorvos keddi félig másodfokú riasztást rendelt el, és életbe lépett a vörös kód is. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A vidéki nagyvárosokban és a fővárosban több helyen párakapukat és ivókutakat helyeztek ki. A MÁV pedig vizet oszt a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Részletek Brieska Dániától.
2: Életbe lépett a vörös kód.
3: Jelentette be a szociális és családügyi miniszter, Kátai Németh Vilmos közölte, az intézkedés várhatóan keddé félig marad érvényben.
2: Különösen figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő személyekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre. Mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre.
3: A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vörös kód célja, hogy felhívja a figyelmet a rendkívüli helyzetre.
4: Tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli.
3: Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére keddéj félig. Autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem, erre már az élő környezetért felelős minisztérium hívta fel a figyelmet, és a rendszeres folyadékfogyasztás fontosságát hangsúlyozta.
5: Itt a nyár, itt a forróság, ami bizonyos...
3: Budapest több pontján, például a Deák térnél párakapuknál lehet hűsölni, a sűrűn lakott részeken pedig pár száz méterenként ivókutak is vannak, hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester.
5: A Budapestgo applikáción egész pontosan meg tudod nézni, hogy hol van a hozzád legközelebb lévő ivókút. Igyátok a csúcsminőségi budapesti ivóvizet, és vigyázzatok magatokra a nyári napokon.
3: A hőségriasztás miatt vizet oszt a MÁV csoport is.
6: Lánybúcsúra megyünk, és csak alkohol volt nálunk, szóval ez most szerintem életben.
3: Az utasok naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet kaphatnak a budapesti főpályaudvarokon, valamint több vidéki vasút és autóbuszállomáson. A kánikulában megteltek a strandok, a Tiszatónál is mindenki hűsölt.
7: Szeretjük, mert viszonylag kicsi a forgalom, ez nagyon fontos.
3: A Balaton is népszerű a hőségben. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azt mondja, a szolgáltatók felkészültek a szezonra.
8: Minden szolgáltató nyitva van, és azt gondolom, hogy aki a Balatont választja, az kiváló strandolási lehetőséget, nagyszerű gasztronómiai és aktív turisztikai programot vehet igénybe.
3: A hétvégén helyenként akár 37 fok is lehet, hangsúlyozta Fejős Ádám meteorológus, tartós kánikulára kell számítani.
9: A hajnali órákban sem esik vissza érdemben annyira a hőmérséklet, hogy pihentető lehessen az alvás, gondolok itt például a 22-23 fokos hőmérsékleti minimumokra, amik kiemelten extrém trópusi éjszakát is eredményezhetnek. Ki van adva a figyelmeztetés a magas napi középhőmérséklete, ez 25 fokos középhőmérsékletet jelent.
3: Fejős Ádám ugyanakkor hangsúlyozta, fokozódik majd a füllettség, vasárnap szinte bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé 30 mm csapadék is hullhat rövid idő alatt.
1: Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Jankó Anita összeállítása.
10: Franciaországban már 60 megyében lépett érvénybe a narancssárga riasztás, amely csaknem 41 millió embert érint. Több kulturális és sportrendezvényt töröltek, máshol elhalasztották az érettségi vizsgákat. A spanyol fővárosban a légkondicionált fedett piacok lettek a legnépszerűbb találkozóhelyek. Az önkormányzatok hivatalosan is klímamenedék kinyilvánították ezeket a közösségi tereket. Olaszország is felforrósodott. Az idei második hőhullám szombaton Bolognát, Firenzét, Perugiát és Torinót is elérte. Ezekben a városokban vörös riasztás lépett életbe. Angliában sem örülnek a hőhullámnak. Dél-Angliában ilyenkor általában 20 fokot mérnek, most viszont sokan elviselhetetlennek tartják a 30 fokos meleget.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre. Legkevesebb 16-an meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága ezért újra lezárta a Hormozi szorost a hajóforgalom elől. Az Egyesült Államok és az Irán közötti harcokat lezáró keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben amerikai források szerint elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, hogy újra kezdjék a Washington és Teherán közötti megbeszéléseket. Bírálta a Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktusban. Az elnök arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hazugsággal vádolta őt. A vita azzal kezdődött, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, Giorgia Meloni a G7 csoport találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Ezt Meloni közleményében teljesen kitalációnak minősítette. A vita nyomán az olasz külügyminiszter lemondta jövő heti amerikai útját. Ismét civil áldozatai is vannak az orosz-ukrán légicsapásoknak. Moszkva Herszont és Harkivot, Kijev pedig a Krím-félszigetet támadta. Részlete Kíváncsik Attilától.
11: Civilek is meghaltak Harkivban, amikor a kelet-ukrajnai megye központot érte orosz támadás. Egy férfi személyautójába drón csapódott, egy másik helyi lakos holttestére pedig egy ház romjai alatt találtak rá a mentő alakulatok. A dél-ukrajnai Herszont is találat érte, ott egy ember életét vesztette, 30-an pedig megsebesültek. Az ukrán válaszcsapások ezúttal az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigetet célozták. Jelentős a kár a tavriai hőerőműben és a szevasztopoli kikötői hálózatban is. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra figyelmeztette Alekszandr Lukasenko fehér orosz államfőt, hogy egy hetük van leszerelni az orosz drónok precíz irányítására szolgáló, fehér Oroszországban felállított jelátjátszó állomásokat. Máskülönben katonai erővel semmisítik meg azokat. Zelenszky elnök kiemelte, a fehér Oroszországgal határos északi részen főleg Csernyiv megyét érik naponta orosz dróncsapások. A találatok rendkívül pontosak a Minszk által jóvá hagyott jelátjátszók miatt.
1: A lengyel elnök visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet Volodymyr Zelenszkijtől. Ennek oka, hogy az ukrán elnök úgy döntött, hogy a második világháborúban megalakult nacionalista ukrán felkelő hadsereg harcosairól nevezi el hadserege egyik alakulatát. A névadó szervezet 1943 és 1945 között követett el etnikai tisztogatásokat a német megszállás alatt álló Nyugat-Ukrajnában, amely során több százezer lengyel halt meg. Kijev korábban azt hangoztatta, hogy a katonai egység nevének kiválasztása nem irányul Lengyelország ellen. Az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormány által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések kellettek ahhoz, hogy októberben lezárulhasson a Magyarországgal szemben indított hetes cikkely szerinti eljárás. Ezt mondta tegnap Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, a folyamatot már a jövő héten el kell indítani. Az M1-en nyilatkozó elemző szerint egyébként eredménytelen a 8 éve indult eljárás. Barna Péter összeállítása.
12: Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Roberta Metsolával, az Európai Parlament néppárti elnökével tárgyalt. A találkozón a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás lezárásáról is egyeztettek. Sikeres találkozón vagyunk túl az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával. Ezt írt a Magyar Péter a közösségi oldalán hangsúlyozva, egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni az előző kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt Magyarország ellen indított hetes cikkelyes eljárást. Magyar Péter azt is közölte, meghívta Magyarországra Roberta Metsolát, és arról is megállapodtak, hogy ősszel beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Az Európai Parlament elnöke is a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről. Roberta Metsola kiemelte, bízik abban, hogy továbbra is együtt fognak dolgozni annak érdekében, hogy az emberek élete könnyebb, igazságosabb és biztonságosabb legyen. A hetes cikkely szerinti eljárást még 2018-ban a Sargentini jelentés elfogadása után indította az Európai Parlament Magyarország ellen. A folyamat azért kezdődött, mert az Európai Unió szerint Magyarországon a jogállamot és a demokráciát érintő leépülés volt tapasztalható. Az eljárás akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetett volna. A témát az Európai Tanácsban is rendre napirendre vették, és Magyarországnak többször be kellett számolnia a különböző elnökségeknek.
13: A legfontosabb célunk az volt, hogy az Európai Parlament rövid időn belül, záros határidőn belül zárja le a Magyarország ellen 8 éve indított hetes cikkelyes eljárást.
12: Őszre lezárulhat a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről már pénteken beszélt a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter kiemelte, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás, és a közelmúltban benyújtott több mint 110 oldalas jogszabálycsomag.
13: Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritás hatóság jogköreinek az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament, ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kelljen mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni, ez fontos.
12: A századvég politikai elemzési igazgatója szerint a hetes cikkely szerinti eljárás az elmúlt 8 évben eredménytelen volt.
14: Ez egy politikai nyomásgyakorlási eszköz Magyarországgal szemben.
12: Kiszeli Zoltán az M1-en arról beszélt, az ilyen eljárásokkal az Európai Parlament nem csak Magyarországgal, hanem Lengyelországgal szemben sem ért célt.
14: Látjuk, hogy nem volt eredményes, Lengyelországgal szemben sem volt eredményes korábban, és hát a 8 év volt, 18-tól egészen a mostani választásig, ami eltelt, és itt sem ért el a parlament vagy Brüsszel érdemi eredményt.
12: Kiszeli Zoltán hozzátette, a magyar emberek többségének véleménye változatlan a migráció, Ukrajna és a szuverenitás kérdésében.
1: Meg kell állítani az Európa felé áramló illegális migrációt, mondta Magyar Péter az uniós csúcs után. A miniszterelnök előzőleg részt vett a migrációs munkacsoport ülésén, ahol 19 tagállam írta alá az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének szóló levelet, amelyben többek között azt írták, lehetővé kell tenni a migránsok visszaküldését, illetve táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül. A kormányfő elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést, miközben láthatóan hangulatváltozás van Európában az illegális migráció ügyében. Dorogi Zsuzsanna és Brieska Dániel összeállítása.
3: Az Európai Unió évek óta próbál megoldást találni az illegális bevándorlás problémájára, ezért született meg a migrációs paktum, amelynek végrehajtása immár kötelező. Magyarország azonban azt jelenlegi formájában továbbra is elutasítja. Pósfai Gábor belügyminiszter a hét elején azt mondta, hogy legfeljebb a technikai segítségnyújtást tartjuk elfogadhatónak, a kvótákat nem. Dóce Edit, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője szerint Európában többen is ellenzik a kvóták szerint. szerinti elosztást.
15: Abszolút nincsen egyedül a magyar kormány, hogy a migránsok átvételét vagy a migránsok utáni fizetéseket nem igazán szorgalmazza. Itt különösen az uniós tagállamok részéről az első opció esetén volt egy nagyobb ellenállás, hogy nem szeretnék átvenni a migránsokat. Korábban a német szövetségi kormány, de még Dánia is, meg Hollandia is még azért ezt nyilatkozta, hogy ők is inkább befelé hajlanak.
3: Pénteken az uniós csúcs helyszínén 19 tagállam vezetője, köztük Magyar Péter is aláírta azt a levelet, amiben szigorúbb fellépést követelnek az illegális migrációval szemben.
13: Nagyon örülünk neki, hogy csatlakoznak ehhez az illegális migráció elleni küzdelemhez.
3: A miniszterelnök azt mondta, új megoldásokra van szükség, lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen küldeni a migránsokat, illetve működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Úgy vélik, hogy a tagállamok demokratikus döntésének kell lennie, hogy kik léphetnek be, és kik maradhatnak az országban. Céljuk, hogy visszaszorítsák az embercsempészetet, és hatékonyabb legyen a kitoloncolás. A levelet az Európai Bizottság, az Európai Tanács elnökeinek, valamint a Soros elnökségnek címezték. Magyar Péter az Európai Bíróság által Magyarországra kiszabott büntetéssel kapcsolatban azt mondta, nem tudja elfogadni, hogy miközben láthatóan megváltozott a hangulat Brüsszelben a migráció kérdésében, Magyarországnak még mindig napi 1 millió euró büntetést kell fizetnie. Mint mondta, a bírósági ítélet éppen azt kéri számon, amiért a 19 tagállam most küzd.
13: A napi 1 milliós büntetés ezt meg kell oldani, tehát ez teljesen elfogadhatatlan. És ebbe segítenie kell az uniós intézményrendszernek is, többi tagállamnak is, hogy találjunk egy olyan megoldást, hogy ugyanúgy meg tudjuk védeni a határainkat, ugyanúgy kívül tudjuk tartani az illegális migránsokat, de mellette ne kelljen fizetni.
3: A miniszterelnök hangsúlyozta, több tagállam is jelezte, hogy a büntetés elfogadhatatlan és fel kell függeszteni. Magyar Péter kiemelte, az ügyben jövő héten folytatódnak az egyeztetések. Tagállamokkal, európai intézményekkel tárgyalnak majd arról, hogy ne kelljen bírságot fizetni azért, mert az országon kívül tartjuk a migránsokat.
1: A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak. Hangsúlyozta Orbán Viktor Bécsben az osztrák szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok. Az európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Hangsúlyozta, a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, azaz a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről és az ukrajnai háborúról. A volt kormányfő szerint ezekben a kérdésekben a régi európai politikai elit elbukott. A miniszterelnök szerint az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell. Magyar Péter azután szólalt meg, hogy a testület 7 tagja személyes érintettség miatt nem akart részt venni azon az ülésen, amelyen az államfő kezdeményezésére napirenden lett volna az alaptörvény módosítás kérdése. Ez érintette volna a köztársasági elnök helyzetét is.
16: Pontosan tudnia kellett volna, hogy az Alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Sólyog Tamásnak is szembe kell nézni azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
1: A Fidesz szerint Szabó Marcell alkotmánybíró és Mellétei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre a beadványt, a posztjukon maradhatnak. A Tisza frakció vezető helyettese cáfolta a Fidesz állítását, Mellétei Barna Márton azt írta, semmilyen titkos paktumot nem kötött sem ő, sem a Tisza frakció, vagy a kormány Szabó Marcell alkotmánybíróval, vagy azokkal, akik úgy döntöttek, hogy ebben az alkotmányos pucskísérletben nem vesznek részt. Kommentelt Magyar Péter is, aki azt írta, már vergődni sem tudnak rendesen. Sólyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását kezdeményezte a Tisza egyik képviselője. Szabó Tibor törvényjavaslata szerint a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell majd alapul venni. Megszűnne viszont a polgármesterek havi költségtérítése és csökkenne a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Az indoklásban a politikus nemzetgazdasági érdekre, illetve a közpénzekkel való takarékos gazdálkodásra hivatkozik. Császár Attila összeállítása.
17: Reformjavaslatokkal érkezett a főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöksége a vidék és településfejlesztési miniszterhez június elején. A találkozót követően Lőrinc Viktória közleményében szorosabb együttműködésről írt, majd folyamatos párbeszédet ígérte a polgármestereknek. Gémesi György, a MÖSZ elnöke akkor azt mondta, konkrét kérdésekről a hónap végén egyeztetnek majd, ezért a településvezetők fizetésének esetleges csökkentéséről sem esett szó.
18: Arra kaptunk ígéretet, hogy a hónap, június hónap második felében egy formális egyeztetés lesz az a kormány és az önkormányzatok között.
17: Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tiszás elnöke ugyanakkor már pénteken benyújtotta a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök díjazási szabályainak módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. A rendelkezéssel a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset szintjén fagyasztanák be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármesterei, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei, valamint a polgármesterek illetményét. Csökkenne a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökére vonatkozó illetményi szorzószám, és megszüntetnék több önkormányzati vezető havi költségtérítését is. A kezdeményezés célja, hogy júliustól ne emelkedjenek automatikusan a juttatások. Magyar Péter pénteken Brüsszelben az uniós csúcs találkozó után tartott sajtótájékoztatón is megerősítette, hogy befagyasztják a polgármesterek fizetését, és elveszik tőlük a számla nélküli költségtérítéseket.
13: Befagyasztjuk a 25-ös szinten a polgármesterek és alpolgármesterek fizetését törvényi erővel.
17: A polgármesteri fizetések csökkentésével kapcsolatos korábbi tervre politikai oldaltól függetlenül tiltakozással reagált számos városvezető, köztük Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely első embere, valamint Lengyel Róbert, Siófok baloldali polgármestere is.
19: Hogyha a polgármesterek bérét lenyomják, akkor itt mindenki rosszabbul fog keresni.
17: Álláspontjuk szerint az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség. A miniszterelnök már május végén egy interjúban is arról beszélt, hogy jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az önkormányzati képviselők és a polgármesterek fizetése. A honatják alapilletményére vonatkozó törvényjavaslatot az országgyűlés meg is szavazta.
1: A Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés rendezéséről is tárgyalt Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, valódi vizsgálatot csörgetett az osztrák kancellárnál, amely Ausztria felelősségére és Magyarország kártalanítására is kiterjed.
13: Jártam Bécsben pár hete hivatalos állami látogatáson, és akkor abban maradtunk, hogy az aszbeszt szennyezés miatt létrehozunk egy kétoldalú munkacsoportot osztrák-magyar részvétellel, ami azon fog dolgozni, hogy egyrészt megállapítsa, hogy pontosan mekkora a kár, hány ember egészségét veszélyezteti a jelenlegi helyzet, hogy alakult ez ki, milyen szabályozási, hatósági anomáliák vezethettek ehhez, ki a felelős és ki fogja állni a cehket. Elmondtam a kancellár úrnak, hogy nem látom egyelőre azt a sebességű haladást, ami elvárható egy ilyen esetben, ami ennyi embert érint.
1: Önállóan indul a jövő évi szlovákiai parlamenti választásokon a Magyar Szövetség, erről döntött a párt országos tanácsa Pozsonyban. Döntöttek arról is, hogy az októberben esedékes önkormányzati választásokon két megyében is saját jelöltet indítanak. Gubik László elnök azt mondta, ha nem hozzák a négy évvel ezelőtti eredményeket, tisztóítást tartanak.
20: Hogyha most alacsonyabb lesz a választókedv, és nem tudjuk mozgósítani a méheinket, akkor senkinek gondolja, vagy ne feltételezzük magunkról, hogy jövőre akkor ezt a parlamenti lécet ugyanazzal a csapattal el lehet érni. Ez is megerősítést nyert az országos tanács határozatán belül.
1: Több ezer program lehetőséggel várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján országszerte. Az éjszakában nyúló rendezvénysorozatban idén több mint 450 intézmény vesz részt. A megnyitón a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, egy múzeumban a múltunkat őrzik, amelyből a jelenünk épül. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a múzeum a Békeszigete, ahol mindenki otthonra lelhet.
21: Egy olyan esemény sorozat, amely nem csak Magyarország kulturális egységét szimbolizálja, hanem ennél sokkal többet ad. Ezzel a programsorozattal Magyarország nem csupán saját magáról beszél és saját magának ad, hanem azt is bizonyítja, hogy része egy nagyobb, egy szélesebb európai kulturális közösségnek, egy európai kulturális egységnek.
1: Öveket becsatolni, ezzel a címmel nyílt kiállítás a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum északi járműjavító épületében. Az októberig látogatható tárlatot a kormányfő nyitotta meg. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közlekedés mindannyiunk életének a része, egy közlekedési kiállítás pedig az egész családnak élmény.
22: Ez a kiállítás erről a fejlődési útról mesél nekünk sokat. Arról, hogy hogyan vált egyre biztonságosabbá a közlekedés, milyen tanulságokat hozott a múlt, és hogy hogyan segítik a legújabb technológiák, hogy a jövő útjai még biztonságosabbak, még gyorsabbak, még kiszámíthatóbbak, és még zöldebbek legyenek.
1: Érvénybe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, a legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, illetve Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezen kívül idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Összeomlott a turizmus Parajdon a tavalyi Sóbányá katasztrófa óta, számolt be a Kossuth Rádiónak a székelyföldi település polgármestere. Nyágrus László hangsúlyozta, a látogatók száma több mint 90%-kal esett vissza az elmúlt egy évben, ezért egyre több panziót, vendéglőt, boltot zárnak be, és azt sem tudják, hogy újra nyithat-e valaha a tavaly májusi vízbetörés után lezárt gyógyászati központ.
23: Minden családot érintett, és akit nem érintett, az a közeljövőben érezni fogja sajnos ennek a hatását. Az anyaországtól nem várjuk el ezt, hogy új Sóbányát létesítsenek, ha a közösségen tudnak segíteni. Mondhatni, hogy a turizmusba egy kis téglát is be tudnak tenni, az a közösségnek mindenféleképpen jó.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat, egy-egy zivatar erős viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható. A kánikula miatt keddi félig másodfokú hőségriasztás érvényes. Budapesten 21 órakor 27 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1021 hektopaszkát gyengén emelkedik. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!
0: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
24: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aláírta az amerikai-iráni háború lezárásáról szóló egyetértési nyilatkozatot. A tárgyalások a békéről csak ezután kezdődnek. A fejleményeket John Gizé, rangidős fehérházi tudósító elemzi. Megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről a magyar és az ukrán állam között. De vajon mi lesz a megvalósítással? Hisznek-e még az ottani magyarok Kijevnek? Karol Navrocki lengyel elnök kezdeményezte a fehér sasrend visszavonását Volodymyr Zelenszkijtől, mert Ukrajna továbbra is akadályozza a volhiniai mészárlás teljes körű feltárását, az áldozatok exhumálását, miközben a náci bandera kultuszát építi.
0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
2: Jára Judit köszönti önöket az új világban. Ezúttal Washingtonból riportot kínálunk a Teheránnal aláírt szándéknyilatkozatról. A Jeruzsálemből érkezett tudósítás Libanonról és a Hezbollah nevű szervezetről szól. Londoni jelentésünk a migráns ellenes megmozdulások miatt lángokban álló Észak-ír fővárosról, Belfastról készült, és Berlinben hivatalos statisztikák bizonyítják, hogy az erőszakos bűncselekmények elsőprő többségét migránsok követik el. Szóval ezúttal ezeket a témákat kínáljuk. Tartsanak velünk!
0: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
4: Sorozatban harmadik Európa-bajnoki címét nyerte a magyar férfi karcsapat. Összetett világkupa győztes a nyíltvízi úszó Betlehem Dávid, és pályán Németország elefántcsontpart ellen a labdarúgó világbajnokságon. Köszönöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Sportvilág.
4: Azonnal foglalkozunk labdarúgással, hiszen a Németország elefántcsontpart labdarúgó mérkőzést a világbajnokságról a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, de előtte elmondom a legfontosabb híreket. Aranyérmet nyert, ezzel megvétett címét a magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dallos Benedek összeállítású válogatott 45-43-ra győzte le Romániát a döntőben. A Pásztor Flóra, Kondrickata, Pap Jászmin, Koller Anna alkott a magyar női tőrcsapat, a 8. helyen végzett az EB-n. Megnyerte a portugáliai nyíltvízi úszó világkupa 10 kilométeres versenyét Betlehem Dávid, így összetettben is az élen végzett. Setúbalban az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 1/10-del maradt le a bronzéremről, 4. lett. A nőknél Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert. És akkor most labdarúgás, 5-1-re nyert Hollandia Svédország ellen a labdarúgó világbajnokság F csoportjának második fordulójában Houstonban. 22 órától Németország elefántcsontpart ellen játszik az E csoportban. A mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió, ebbe bekapcsolódhatunk most. A kommentátorok Balogh Balázs és Tóth Béla, a szakkommentátor Bene Ferenc.
5: Be a védelem tengelyébe Ágbaruhoz, köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. 32. perc a mérkőzésen vezet elefántcsontpart Németországgal szemben. 2 perccel korábban szerezte meg a vezetést az afrikai válogatott. A bal oldalról az alapvonal közeléből a kapu elé küldte a labdát laposan Ján Diomandé. Diallo először a lövésénél nem tudott gólt szerezni, mert hogy Pavlovics bevetődve, illetve Brown bevetődve tudott blokkolni. A kipattanó labda viszont Kessiéhez zúdult, aki meg beemelte a kapuba, úgyhogy ezzel vezet elefántcsontpart az első fél órán túl Németországgal szemben. Kisebb meglepetésre, mert hiába támadott többet az első fél órában a német együttes, például Havertznek volt egy kitűnő fejese, amit vetődve hárított Fofana kapus. A német együttes nem játszik azon a fordulatszámon, amellyel fel tudná törni a jól záró afrikai védelmet. Most is egy beadása a narancsmezes afrikaiaktól, ez viszont a német védelem által el lett hárítva. 33. perc a találkozón, Németország elefántcsontpart 0-1.
6: Szerzett már egyébként a német válogatott ezen a mérkőzésen egy gólt, mégpedig egy szögleti beívelése után Kimmich tette középre a legurított labdát, és érkezett ott Pavlovics, aki megelőzte Fofanát, de már a játékvezető Juan Gabriel Benitez, paraguayi játékvezető úgy ítélte meg, hogy a kapussal úgy ütközött, hogy gátolta a kapust a labda megszerzésében, és hosszas videózás után végül is elvették ezt a gólt a németektől. Utána érkezett egyébként az ivószünetet követően az afrikai csapat gólja, és hát egy picit bajban van a német csapat, mert valószínűleg belső védőt kell cserélniük. Schlotterbeck megsérült, fájt a bal bokája, visszament a pályára, aztán volt egy labda, amit kirúgott az oldalvonalon túlra, talán ennek köszönhetően, minden esetre Rüdiger már elég régóta ott melegít. Kérdés, hogy megvárják-e a szünetet a 34. percben, jár ugyanis még csak a mérkőzés, tehát még nagyon sok van hátra, és nézzük most ezt az ívelést oda jobb oldalra, azonban hosszú volt, így az elefántcsontparti csapat játékosa csak megköszöni azt a gondolatot is, hogy egyáltalán felé akarták küldeni a labdát, és már is Diallo volt ez egyébként, már is jöhetnek a németek bedobással.
5: 102. válogatottságán a 16. gólját szerezte Frank Kessié, a Milán, valamint a Barcelona korábbi középpályása. Lemarad egy német játékos, de már fel is kelt Brown, ütközött egyébként Sangaréval, de nincsen komolyabb baja a német középpályásnak. Most már Neuer hajítja oda a labdát Schlotterbeckhez, saját tér felé még a német együttes, Kimik a jobb oldalra gurítja Zani vele szemben Konán, Zani lerázza őrzőjét, aztán már Ben középen a kezdőkörben tudott passzolni, Schlotterbeck kívelése pedig hát rémes. Nem volt ott a környéken csapattársam, amely helyre célozta a labdát. Jöhet majd elefántcsontpart egy kirúgással. A rendes játékidőből itt az első félidőben 10 perc van még hátra. Kessié találatával vezette hát elefántcsontpart.
6: Azért itt a gólnál az egyik védő természetesen lyukat rúgott, ahogy ilyen oldalról bejövő labdáknál ez néha előszokott fordulni, és hát ez nagyban segítette azért az elefántcsontparti együttest, hogy megszerezze a vezető találatot. De most a németek támadnak, mint ahogy a mérkőzés java részében, Kimmich egészen a pálya közepére húzódik be, ugye elvileg a jobboldali védő posztján játszik, de hát támadásoknál, ezt már megbeszéltük itt Bene Ferenc szakértőnkkel is, hogy nagyon sokszor középre húzódik. Pavlovics adta tovább a labdát, nem nagyon tudnak most a kapu felé haladni, megint Pavlovics tenné ki ballal, ebbe már belelépnek, aztán Pavlovics visszafejlőd a Havertz irányába, nem várják meg ezúttal Fofanát, mert úgy ítélte meg ott Kosunu, hogy inkább elrúgja a labdát, most pedig kikerül a labda az oldalvonalon túlra, elcsúszik ott az egyik német játékos, és fölpattan, hogy méltatlankodjék, hogy már pedig vele szemben szabálytalankodtak, Brom volt az, de azt mutatta a játékvezető, hogy nem volt semmi. Egyébként az ilyeneket engedi, az imént is én már szabadrugást jelezte, amikor mutatta, hogy álljon föl nyugodtan az elefántcsontparti játékos, és folytatódott a játék. Bedobást követően pedig megint megpróbálnak a németek labdát szerezni, de egyenlőre most jól tartja meg az elefántcsontparti csapat, és látható, hogy azért ez a gól nagyon feldobta őket, míg a németeknek meg hidegzuhany volt ez, mert addig alig jutottak el a kapujukig a narancssárga mezesek. Most pedig egy kezezést követően majd jöhet a német válogatott a saját térfejének a közepéről egy szabadrugással a mérkőzés 37. percében.
5: Tához gurítja Schlotterbeck, Kimik, a jobb oldalon mutatja magát Havertz, Zani mélységből visszamozdulva elkéri a labdát, Havertz, Mecsa, ez a labda útvonala, most már lassan minden mezőnyjátékos az elefántcsontpartiak tér felén. Kimik a jobb oldalra gurít, Zani mellett ott mozog Havertz, kicsiben az összjáték, megint Zani bal lábán a labda, begurítja Muzialához, nem jön össze a kényszerítő, de marad a németeknél Muziala, 16-os környékén már Zani nem tudja visszatenni, Akbarú védekezett kiválóan, Mecsa, Pavlovics elcsúszik egy elefántcsontparti pont, Kessié volt az, de ezt nem tudják kihasználni a németek. Schlotterbeck előre húzódott ő is magasan, de most már kénytelen visszafelé mozogni tá. Aztán bekettőzik ott Mecsát, elveszíti a labdát Németország, 3-3 ellen vezetheti akcióját az afrikai csapat. Diomandé oda Bonihoz, Boni akár lőhet, Boni! Neuer véd! Szépen tekerte volna el a labdát a kapu baloldala felé, az a Boni, aki az Inter játékos, a 16 méterről próbálkozhatott, Neuer ott volt azon a helyen, ahova tekeredett a labda, és végül is komolyabb gond nélkül tudott hárítani. Úgyhogy veszélyesen játszik az elefántcsontparti együttes, Brown gyorsít, mert hogy német akció közben, kinn a baloldalon a labda, Muziala egy az egyben nem tudja megverni védőjét, Singót, ezt is túlélte az elefántcsontparti együttes. 38. perc, vezetnek az afrikaiak.
6: A paraguayi bíró pedig ezeket az ütközéseket nem mindig fújja le, engedi tulajdonképpen a kemény játékos. Eddig a németek fizettek rá erre, ott viszont most ráfizethetne az elefántcsontparti csapat, mert egy labdavesztés, ott az üres kapu, és egyenlítenek. A játékvezető mutatja, hogy semmi is, úgy látom legalábbis, hogy azt mutatta, hogy volt ott egy szabálytalanság, és Havertz arcán is ezt látom a közeli képen. Igen, ugyanis kis ilyen Kosunu elveszítette a labdát, de csak azért, nem egy kis ilyet, el is veszítette, mert hogy szabálytalankodtak vele szemben. Minden esetre azért az egy érdekes megoldás volt, hogy utolsó emberként ott cselezni próbált, de ez ugye benne van, Feri, az afrikai csapatokban.
7: De azért erre az elefántcsontparti csapatra nem jellemző, nagyon fegyelmezetten védekeznek eddig. Egyébként abból adódott az egész, hogy Musiala gyakorlatilag az előbb vagy egy ütközés folyamán, vagy egy olyan sprint folyamán, amiből még nem tért vissza, gyakorlatilag le sem volt, és sétált visszafelé a pozíciójába, és ezért a látóterén kívül volt a belső védőnek, ő őszintén nem számított rá, hogy ott még van egy német játékos, és mögül letámadta le a német, és utána viszont már hát úgymond egy csellel akarta megoldani ezt a szituációt, és hát gyakorlatilag sikerült is, mert Musiala szabálytalankodott. Mindig egy szabálytalanság, az mindig a letámadásnak a halála.
5: Megint egy szabálytalanság, csak ez most elefántcsontparti, Muszialát borították fel, szabadrúgással következik majd Németország, 40. perc a mérkőzésen, és érezhetően mindenképp paprikásabbá vált a hangulat a torontói mérkőzésen, és ugye Kosunu takasztotta meg Muziala ennél az akciónál, és az volt a különlegessége még a történéseknek, hogy Benitez játékvezető mutatta, hogy előnyszabály, tehát ő addig engedte tovább a játékot, amíg be nem talált a kapuba Havertz, aztán meg sípolt, hogy szabálytalanság volt mégis Kosunuval szemben. Érdekes ítélet, de nincsen gól tehát, 40. perc, viszont német szabadrúgás következik, a jobb oldalról picit lehet majd ívelni a kapu elé a labdát, ott maradt Kimik egyedül, a jobb karja magasban, na mit választ Kimik, kinek a fejét keresi, jön a beadás, Schlotterbeckről pattan le, ott van még a 11-es pont környékén, de kivágják onnan az elefántcsont partiak, és ez pontos Diallónak. Diallo egy az egyben marad Brownnal, aztán segít neki a csapattárs Mecsa, és ő oroszta el a lábáról a labdát Diallónak, úgyhogy szétszakadt a pálya, mert most a németek jönnek.
6: A bal oldalon egy csellel megpróbálott a 16-oson belőle jutni a németek játékosa, aztán tovább teszik a labdát, egy lövőhelyzet Virc előtt, Virc egy picit hosszan vette át, így odaért az egyik elefántcsontparti védő, és akkor már nem volt olyan jó lövőhelyzete, ha ez pontosan veszi át, de hát lehet, hogy a cipője volt a gond, mert hogy ez kiholdzódott, éppen most próbálja meg bekötni, minden esetre ez egy nagy lehetőség volt, és hát most azért nem erre számítottam talán, hogy az afrikai csapat majd így megpróbál ennyire támadni, mert akkor kinyílik esetleg védekezésben, minden esetre Virc nem talált el a kaput, de egy szöglet következik, mert azért hozzáért ott egy elefántcsontparti. Volt már egy veszélyes szöglet, amiből ugye gólt is szereztek, csak hogy azt nem adta meg a játékvezető szabálytalanság miatt, egyenlőre még nem jön a labda onnan a bal oldalról, most száll át a hosszú oldalra, elég nagy ívben, azonban mégsem tudta takapura irányítani, ott levágódik még a labda, és ebben a pillanatban most már kivágják a 16-os vonalán kívülre, hát azért láthat, hogy a német csapat most megpróbál nyomást gyakorolni.
5: És be is szorul az afrikai együttes a saját 16-osának a környékére, varvizsgálat után jöhet a folytatás, valamit megnéztek az előbbi büntető területen belüli történésekből. Virc laposan gurítaná be, nagyon szép szerelés, Ulay ért vissza és vitt el a labdát az egyébként már lövésre lendítő láb elől, és szépen kiforgatják az afrikaiak a bal oldalra, ahol még Diomandé teljesen üresen marad. Eszemben már ott van egyébként Brown, Diomandé visszagurítja Konán, Ulay, ez a labda útvonala, és mivel már visszazárt a német együttes, az elefántcsontpartiak úgy döntenek, hogy akkor viszont próbálják a saját támadásukat a felező vonal közeléből építeni. Agbadou, Ulay, Kosunu, a középső védőnél a labda, ő ugye az Atalanta játékosa, tehát az olasz Serie A-ban pallírozódik hétről hétre Kosunu, Sangare, Ulay, és most már a bal oldalon ismételten Konán. 43. perc a mérkőzésen, Kessié találatával vezet a 30. perc óta az elefántcsontparti együttes.
6: Most a németek visszamentek a saját térfelükre, és hagyják, hogy egy kicsit az elefántcsontpartiak dajkálják ott a labdát, nem is sietik el ezt a dolgot, hanem ott hátul adogatnak ketten-hárman, és nem nagyon van, aki visszalépjen a labdáért, ezért nem haladnak előre egy centit sem. Most indul a német letámadás, de könnyedén átjátszták ezt egyenlőre, után azonban egy rossz passz, amelyet követően indulhat a német csapat, de ez is pontatlan volt a németek részéről, és ez a passz nem jutott el Zanéig, hanem hátra tudták tenni azt Fofanának, és hát azért fütyszót lehet hallani a nézőtérről, gyanítom, hogy azért ez inkább a német szurkolóktól jön, legalábbis nem hiszem, hogy bármi problémája lenne az elefántcsontparti szurkolóknak a csapatukkal, és meg azt mondanom, és látszódik, hogy elég idegesen vakarja a haját itt a kispad előtt, míg a másik oldalon azért sokkal nyugodtabb arcokat láthatunk a kispadtól. Nézzük most a bedobást, mert hogy azt végezhet el a saját térfelének a közepéről, a jobb oldalról az elefántcsontparti csapat, és sikerül megtartani a labdát. Ezúttal is a narancssárga mezeseknek volt ott egy becsúszás, ami lehet, hogy szabálytalan volt, de a játékvezető int, hogy mehet tovább. Így a németek most jönnek előre, eddig a pillanatig, mert hogy eladják a labdát. Már is fordulnak a narancssárga mezesek, Diomandé sokat van játékban is, veszélyes, ugye ő adta be a labdát ott a gól előtt is, aztán egy remek konancsált láthattunk ott a felezővonalnál, itt pedig már nincs induló ember, mert jól látta ott a támadó, hogy le sem van, hagyta inkább, hogy odaguruljon a labda Neuerhez, mert Boni tudta, hogy nem indulhat erre a labdára. Jönnek a németek, hát van még idejük, mert a 45. percben járunk, nem sokára majd írják, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, valószínűleg lesz, hogy a 6 perc, ugye a 3 perces ivószünet, meg azért volt egy hosszabb videózás itt a meg nem adott gól környékén is, tehát ennyi ideje marad még arra német válogatottnak, hogy esetlegesen kiegyenlítsen itt az első félidőben. Még van 40 másodperc a rendes játékidőből, közben Zané tenné tovább a labdát, de ezt is lefülelik, és akkor most már jöhet az elefántcsontparti gárda, ha tud.
5: Yandi Omandé, ketten vannak vele szemben, kiharcol egy bedobást a saját együttese számára Diomandé. 19 esztendős mindösszesen, és hogyha valakit ismerhetnek a német védők, az ő, mert hogy az RB Leipzig együttesében játszik Diomandé. Ebben az idényben 33 bajnoki mérkőzésen 12-szer volt eredményes, és 9-szer még egy gólt is elő tudott készíteni. Leganéstől, Spanyolországból vásárolták meg 20 millió euróért Diomandét. Ő a jelenkori elefántcsontparti labdarúgás legnagyobb reménysége, talizmánja. 7 perc a ráadás, ami ebben a pillanatban megkezdődött. Német akció, Mecsa éppen, hogy tovább kotorta, de Havertzelől tisztáznak. Neuer gyűjti be egyfajta söprögetőként, most a 16-oson kívül. Schlotterbeck odagurítja röviden Pavlovicshoz. Pavlovics közelebb inteni a társakat magához. Tá nagyon komótosan és igazából ötlettelenül építi most az akcióját a német válogatott. Kinn a jobb oldalon Zané, ballábán a labda, aztán jobb a középre, ívelt volna, illetve laposan küldte volna, ebben meg Agbadu lépett bele, szöglet jön a jobb oldalról, a német válogatott jó voltából.
6: És Wirtz marad most ott, és kis szögletet végeznek el a németek, hogy aztán Kimmich befele tolja, nem adja be egyenlőre, most bal lába felé viszi a labdát, aztán visszafordul a jobb lábára, most ívéli át a hosszú oldalra, azonban ezt könnyedén kicsúsztatják, de nem ment társhoz ott az elefántcsontpartiaknál, Schlotterbeck tette a 16-oson belül, aztán jön egy ívelés, ezt is ki tudják fejelni, most megint beszorultak az elefántcsontpartiak, egy lövés, ebbe belelépnek. Egyébként ez nem volt olyan lövés, ami megzavarta volna Fofanát, most pedig már megszerzik ott a 16-os előterében a labdát, sőt egy remek megkerülős csellel indulhat előre Szingó, és meghúzza, de még gyorsabb ember nála a Mecsa, aki egyébként jól kezdett a találkozón, volt is egy remek lövése, ami megpattant egy védőn, kis hián gól lett, de ott a középpályán azért talán Feri, amit te is jeleztél, hogy ott vannak olyan ügyes játékosaik, gyors játékosaik, nem tudják ezt a fölényt a németek érvényesíteni.
7: Hát ez elsősorban két dologból adódik. Az egyik, hogy a gól elképesztő mentális fölényt, vagy mentális pluszt adott ennek az elefántcsontparti csapatnak. Addig úgy csordogált a játék, és a nulla kockázattal, nem igazából felvállalva a cseleket és a mélységi passzokat játszott elefántcsontpart. Jaj, ússzuk meg a németek nyomását, és egy picit érezhetően féltek, vagy tartottak a németektől. Amióta megszerezte elefántcsontpart a vezetést, elképesztő, szinte megtátosodtak, bemerik vállalni egy cseleket, folyamatosan középpályán a német letámadás ellenére ki tudják hozni a labdát, sokszor egyéni virtuózitással, szóló cselekkel, és hát Diamandét szeretném kiemelni, rendszeresen kihúzódik baloldalra, és a sebességénél fogva egész egyszerűen Kimmich nem megy, nem mer a közelébe menni, hiszen az összes labdaszerzés után Diamandét megjátszák a csapattársai, és Kimmich hátrálni kényszerül, hiszen Diomandé, amennyivel van neki területe, egy-egy futócsellel nem bonyolítva, megtolva a labdát és túlfutva a védőkön, nagyon sok veszélyt tud még okozni, főleg akkor, ha van neki területe. Úgyhogy az elefántcsontparti csapat nem csak megnyeri a párharcokat, és óriási lelkesedéssel és hatalmas csapategységgel védekezik, hanem a labdaszerzések után is rendkívül önbizalommal és nagyon kulturáltan hozza ki a labdát. Szóval itt igenis, vagy a német válogatottnak kell sokkal, de sokkal nagyobb tempóban futballoznia, vagy egy újabb afrikai meglepetés csapatot láthatunk. Nyilván nem akkora hatalmas meglepetés, mert komoly klubokban játszanak, de így elefántcsontpart ütőképes lehet a nagyok ellen is.
5: Boni nem tudta középre gyötörni a labdát, elefántcsontparti akció, Kessié játszotta magát tisztára a felezővonal közelében, aztán szöktette Bonit, a védelem mögé gurított labdával Boni sodródott ki folyamatosan, vele szemben ott volt Schlotterbeck, lőni nem tudott, centerezni sem Boni. Eltelt lassan 4 perc a jelzett 7 perces ráadásból. Jöhet majd egyébként egy szöglettel elefántcsontpart a jobb oldalról. Ez az első szöglete az afrikai válogatottnak a mérkőzésen. Ez már a hosszabbítás 5. percében fog középre ívelődni. Jön a labda, kifejeli a rövid saroknál Brown, dobhat majd elefántcsontpart. Egyébként Pondiomandi ívelhetett középre ebből a szögletből, de mondom, nem lett veszély. Vezet, elefántcsontpart tehát 1-0-ra az első félidő végén.
6: Hát azért, ha megnézzünk egy 19 éves magyar játékost, akkor nem nagyon hasonlít arra, hogy Diomandé is 19 éves, mert egy egészen érett kinézete van ennek a játékosnak, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megint ő kapja a labdát, és most nem siet előre, inkább hátrafele passzolja ott Konánnak, aztán Konán kapja meg ismét, befele húz a jobb lába felé, Diomandé mozog a labdáért, nagyon nagy kedvel játszik egyébként, ezt már Feri is kiemelte, aztán pedig Ulay is bekapcsolódott a támadásba, most két ember között ott tovább tudja passzolni, a 16

0: A bedobás után a narancssárga mezesek, hogy aztán ezzel a lendülettel is adják, és Havertz még indul oda középre, kapja is a labdát, de nagyon sokan vannak a védők. Azért vannak fölzárkozó emberek, de megint egy testesteleni játék, és ezt általában nem a németek nyerik mostanság.
1: Diallo hozta el a labdát, aki egyébként legalább egy fejjel alacsonyan, mint mindegyik német ellenfele. Brown a bal oldalon tiszta pozícióban labdát kap, Musiala elefántcsontparti térfélen zajlik a játék. Schlotterbeck, illetve Pavlovics gurítja ki a bal oldalra Brownhoz, kicsiben az összjáték, Wirtz próbálta tovább perdíteni Musiala felé, de hát ezt egyelőre az afrikai védők rendre olvassák. Megint a bal oldalon a labda, ezért kénytelen volt elmenni Wirtz, a 16-os környékéreivel meccsáról pattan le, Havertz elé pattanhatott volna, hanem meg kivágta Kosunu. Diomandi megtartja a labdát, Bonihoz tovább passzírozza, és a bal oldalon akár Ulá gyorsíthatna, ott a felező vonal közelében elbizonytalanodott, meg Zané is ott volt mellett, aki meglecsapott a labdára. Meccsa, tényleg remek a tempója a találkozónak, most német akció, Meccsa a 16-os környékére Havertzhez, Havertz bal lábán a labda, 16-os csücskénél, nincsen beadás, Kimmich segít, középre néz, Emivel, Zané megindul, a földön játszva a labdát, tovább húzzák, Wirtz, még egyszer Wirtz, kapura tudta pöckölni, de védett Fofana. Volt már egy lövőhelyzete szerintem Zanénak is, ő távolról nem vállalta el. Meccsa nagyon szép mozdulattal oda tette, végül is sarokkal a háta mögött passzolva Wirtzhez a labdát, aki nem volt lesen, átfűzte magát Agbadun, de aztán gyengére sikeredett a lövés, meg pont oda gurult, ahol érkezett, illetve ahol állt Fofana, úgyhogy így ér véget az első félidő. A 7 perces hosszabbítás legvégén ezzel a Wirtz lövéssel, amit Fofana védett. Az első félidő legfontosabb eseménye pedig Frank Kessiéhez fűződik, aki betalált, és ezzel vezet elefántcsontpart a fél időben 1-0-ra Németországot.
2: Tóth Bélát és Balogh Balázst, illetve a szakkommentátort Bene Ferencet hallhatták, most jön 15 perc szünet, és ezt követően a mérkőzést majd a Nemzeti Sportrádióban meg tudják hallgatni. Ma már rendeztek egy mérkőzést, mármint magyar idő szerint a mai nap rendeztek már egy mérkőzést a labdarúgó világbajnokságon, európai rangadót rendeztek a labdarúgó világbajnokság F csoportjában. Részletek a mérkőzés egyik rádiós kommentátorától, Katona Lászlótól.
3: Kiütés Houstonban, Hollandia-Svédország 5-1. Remekül kezdtek a tulipánosok, az 5. percben Gakpo futott el a bal oldalon, középre adására Brian Brobby robbant be, aki 4 méterről Nordfell mellett a kapuba passzolt. 2 perccel később Gyökeres kapott egy átadást a 16-oson belül, kissé jobbról lőtt, Verbruggen lábbal hárított. A 17. percben ismét holland gólt láthatott a houstoni közönség, Dumfries lógott meg a jobb oldalt, majd lapos középre adása után Brobby védője mellől kibújt, ezúttal 3 méterről pöckölt a kapuba, 2-0. A 38. percben éledeztek a svédek, Iszak és Gyökeres összjátéka után utóbbi lőtt 13 méterről balról, a holland kapus úszott a levegőben. Ajári 18 méterről bombázott szemben a kapuval, Gyökeres is csavart egy szabadrúgást a bal sarok felé, mindkét alkalommal Verbruggen hárított. Lagerbielke fejjel mattolta a kapust, de a svéd hátvéd lesről indult a szabadrúgást követően, érvénytelen a gólja. A második félidőben ott folytatták a hollandok, ahol a találkozót elkezdték. Summerville tette ki a labdát jobb oldalra Dumfriesnek, aki második gólpasszát jegyezhette azzal, hogy a középre lőtt labdáját Gakpo 2 méterről sodorta a kapuba, történt mindez a 47. percben. Az 54-ben ismét Summerville passzolt jobbról balra, majd Gakpo a 16-oson belülre érve befelé cselezve jobbal a jobb sarokba lőtte a labdát. Egyórányi játék után szépített a svéd csapat. Iszak ugratta ki a csereként beállt Elangát, aki középen egyedül vezethette a labdát, majd 13 méterről ballal a kapu jobb oldalába ívelt. 4-1. A 89. percben Summerville néhány testcsel után 17 méterről jobbal, a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. Hollandia a 2010-es VB döntő óta nem kapott ki a rendes játékidőben, most sem. A japánok elleni döntetlent javította a holland válogatott, míg a svédek Tunézia ellen aratott 4 gólos sikere ezzel a 4 gólos vereséggel még a végelszámolásnál gondokat okozhat. Az F csoportban Hollandia-Svédország 5-1.
2: A hollandoktól Virgil van Dijk így nyilatkozott a mérkőzés után.
4: Jó, a momente.
3: Nagyszerű meccs volt, szerintem minden benne volt. Rengeteg jó pillanatunk volt. Szerintem az első frissítő szünet után egy kicsit visszaestünk, de 5 gól, szép gólok. Jöhet a következő. A győzelem mindig sokat változtat, de a csapaton belül valójában már a meccs előtt is

0: rengeteg pozitivitás volt. Jól kielemeztük, hogyan játszottunk Japán ellen, és ezt ma meg kellett mutatnunk. Szerintem a kezdésünk nagyszerű volt, ahogy mondtam, az első szünet előtt nagyon jók voltunk. Utána kicsit visszaestünk, de a második félidőt ismét nagyon jól kezdtük, és a végén ez egyszerűen egy jó meccs lett számunkra. Kaptam egy ütést a csípőmre vagy valahova, és egy pillanatra nem éreztem a combomat. Kicsit furcsa volt, de valószínűleg csak egy ideg, szóval szerintem nem lesz komoly bajom, de majd meglátjuk.
1: A svédek szövetségi kapitánya Graham Potter következik.
0: Nyilvánvalóan nagyon csalódott vagyok, főleg az eredménnyel. Úgy gondolom, sok jó dolgot csináltunk a játékban, támadtunk, voltak lehetőségeink, de védekezésben nyilvánvalóan, igen, nem kaphatsz ennyi gólt, ha nyerni akarsz. De sokat fogunk tanulni ebből a mérkőzésből, egy jó csapat ellen játszottunk. A széleken sebeztek meg minket. Az első gólt egy hosszú labdából kaptuk, amit nem kezeltünk túl jól. Úgy gondolom, nem kezdtünk valami jól az első játék részben, de aztán visszajöttünk a meccsbe. Az első félidő második felében szerintem mi voltunk a jobb csapat. Aztán a másodikban megint rosszul kezdtünk. Tulajdonképpen egész jól indítottunk, de aztán elvesztettük a labdát, és hirtelen jött két gól, a meccs pedig elúszott. A srácok mentek előre, a becsületükre legyen mondva, hajtottak tovább, de ahogy mondtam, ez egy olyan dolog, amiből rengeteget fogunk tanulni. Néha át kell élni ilyen tapasztalatokat is. Nem gondoltam, hogy ez egy ilyen jellegű meccs lesz, de hát ez az eredmény. El kell fogadnunk, és tanulnunk kell belőle.
1: A francia másodosztályú Boulogne csapatától érkezik belső védő, bizonyos Nathan Zoré a Ferencvároshoz, jelentette be a labdarúgó NBA-ben szereplő klub. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa-bajnokságon, miután 45-43-ra legyőzte Romániát a döntőben. Hallgassuk meg a csapat befejező emberét, a győztes túst szerző Rab Krisztiánt, aki Cassidórának értékelt.
2: Hogy láttad ezt a mai napot, mert azért voltak kemény asszok, de azért mondjuk az első három mérkőzésen azt gondolom, hogy kétség sem fért a győzelmetekhez.
3: Köszönjük a gratulációt, igen, mondhatjuk, hogy nagyon erős formában kezdtük a napot. Aztán azért jöttek a nehézségek, küzdelmek, az olaszokkal vívtunk a döntőért, meg hát előtte a spanyolokkal négybe jutásért, és voltak nehéz pillanatok. Talán mindegyik asszóban volt olyan, hogy hátrányba vívtunk, és az ellenfél vezetett, de nagyon jól felhoztuk, nagyon jól támogattuk egymást, ha valakinek nem annyira ment, akkor a másik kettő húzta az asszót, és hát így végül valóban két sima győzelmet sikerült aratni a spanyolok és az olaszok ellen is, és hát az olaszok ellen azért ez presztízs kérdés is, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ezt ismét megnyerjük. A döntőbe pedig hát a románokkal nagyon nagy csatát küzdöttünk, nekem meg se fordult a fejemből, hogy kikapunk, viszintén úgy írtam végig, hogy valahogy a végén ezt meg fogjuk nyerni. És hát végig hátrányba vívtuk végig az asszót, és az utolsó 3-5-ösben sikerült egy olyat fordítanunk, amit tényleg extra volt, és még fel se fogom, hogy megvan zsinóban a harmadik cím.
2: De azért végig hátrányban voltatok, ezek szerint azért csak megleptek titeket valahogy. Mit tud ez a román válogatott?
3: Igen, azért sokat vívtunk velük, vívtunk már velük Európa-bajnoki döntőt, vívtunk már velük világbajnoki elődöntőt, múltkor Padovában a világkupán vívtunk velük bronzmeccset. Szóval azért elég sokat vívtunk már velük, és hát mindig megvertük őket. Úgyhogy biztos, hogy nagyon készültek ránk, és próbáltak valami újat húzni a tarsolyból. Szerintem ezt nagyon jól lereagáltuk, és végül kijötte azt, hogy ismét mi nyertünk.
1: Megnyerte a portugáliai nyitvízi úszó világkupa 10 kilométeres versenyét Bethlehem Dávid, így összetettben is az élen végzett. Setúbalban az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf egy tizeddel maradt le a bronzéremről, negyedik lett. És távozik a görög Olympiakos vízilabda csapatától Zalánki Gergő, jelentette be a görög klub hivatalos oldala. Én pedig a sportvilág végén köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
4: A sportvilágot hallottam.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddé félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, hangsúlyozta a tárca vezető. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak. Ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Közben megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Páviában az onkológiai központ munkatársait, betegeit és hozzátartozóikat üdvözölte, majd a páviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Idehaza mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, 2-szer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig meg 3-szorozódik. Sok expressz és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. A járatok túlnyomó részén a balatoni első állomásig kötelező helyjegyet venni. Több állomáson lesznek tartalékmozdonyok, és szükség esetén vonatpótló autóbuszokat is be tudnak állítani a forgalomba. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenés programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Lesz meseterápiás program, irodalomterápiás foglalkozás és vezetett kerékpártúra, valamint gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. Hírénk végén az időjárásról. A sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső és felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatar erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható.
2: Jelenlét. Roma közéleti magazin.
3: Déblesszerek hávtumén romali, Doroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Az esélyteremtés mindennapjai. Beszélgetés Kertész Attillával. Egy Egyszer csak otthon éreztem magam a templomban. Meséli Farkas Tibor, aki sok nehézséget leküzdve elérte álmát, és ma már papként teljesít szolgálatot. Április 8-án a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Balázs János díjjal ismerték el Kertész Attila munkásságát. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat észak-magyarországi régiójának koordinátoraként hosszú évek óta dolgozik a hátrányos helyzetű emberek és közösségek támogatásáért, a társadalmi felzárkózásért és az esélyteremtésért. Beszélgetésünkben szó esik a szociális munka mindennapjairól, a közösségépítés fontosságáról, valamint olyan sikertörténetekről, amelyek értelmet adnak ennek a hivatásnak. Hogyan indult a te pályád a szociális szférában?
4: Az én pályám egészen pályakezdőként egy Borsod megyei kis faluban, ahol élek is, Szalonna településen indult, ahol hasonlóan egy civil szervezet tagja lettem, majd aktív munkát tudtam vállalni az egyesületnél. Itt is felzárkóztatással foglalkoztunk, és innen kerültem a jelenlegi munkáltatómhoz.
3: Most te ugye a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgozol. Mi motivált, hogy éppen őket válaszd és ott helyezkedj el?
4: Igazából a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatot, amikor megismertem, picit összefüggött az egyesületünk munkájával is. Hasonlóan felzárkózó programokat kezdeményeztek edelényi járást illetően, és hivatásomként tekintettem erre a munkára. Így jelentkeztem egy állás hirdetésükre, és mondhatom, hogy a pályázatom sikeres volt, és 2016 óta a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnál, mint regionális koordinátor dolgozom.
3: Pontosan mi a feladatod regionális koordinátorként? Milyen napi tevékenységek tartoznak hozzád?
4: Kezdetben a gyerekeségprogrammal dolgoztam, aztán 2019-ben a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat révén, ez a felzárkózó települések programban kaptam szerepet, mint regionális koordinátor. Ebbe a programba csatlakozó települések szakmai és operatív irányítása a fő feladatom.
3: Milyen kihívásokkal találkozol a hátrányos helyzetű közösségekben végzett munkád során?
4: Ismerve ezeket a településeket, egy szóval mondhatom azt, hogy a 25. órába vagyunk ezeken a településeken, hiszen nem véletlenül érkezett ez a program is. A nagyon hátrányos helyzettől kezdve a lakhatási, a mindennapi élethez szükséges alapfeltételek hiányától kezdve egészen szörnyű dolgokig találkozunk nap mint nap ezeken a településeken.
3: Tudnál egy olyan konkrét történetet mesélni, ami jól mutatja a munkád jelentőségét?
4: Hát, mivel ez a program egy komplex, én versenyszerűen sportoltam, így a sportot szeretném kiemelni, mint ilyen szociális elemként beoszható programelem. Amit azt látjuk, hogy ezeken a településeken a sport és azon belül is a labdarúgás az nagyon nagy hatást tud elérni a közösségek életében. Nyilván itt a gyerekek révén kapcsolódunk először a településen élőkhez, de aztán azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek bizalmát elnyerve a szülők is jobban kapcsolódnak, és a rendszeres foglalkozásokon túlmenően számos egyéb olyan programot kínálunk a gyerekeknek, majd a szülőknek is, amiben mondhatom, hogy már aktívan részt vesznek, és megfelelő eredményeket is tudunk felmutatni, hogy egyet kiemeljek, például akik rendszeresen ezeken a foglalkozásokon jelen vannak, az iskolai erőmenetelükben is pozitív eredményeket kapunk vissza, egyeztetve az intézmények vezetőivel, vagy az osztályfőnökökkel egyfajta mentorálást végzünk a gyerekek révén, és nagyon sok helyen azt a megerősítést kapjuk, hogy a tanulmányi erőmenetelükben is pozitív változás tapasztalható.
3: Hát milyen változásokat látsz az elmúlt években a roma közösségek helyzetében?
4: Én azt gondolom, hogy ez a komplex program itt, hát egy-egy település szinten tudok róla beszélni, hiszen ez a program helyi diagnózis, helyi sajátosságok alapján terveződik, különböző szakemberek bevonásával, illetve a helyi közösségek bevonásával is. Mindenhol más és más, úgy egy konkrétat nem tudok kiemelni, de én is közösség összekovácsolását mondanám, és az abból eredően tovább gondolt, tovább kínált programelemek hatása, mint a képzések, felnőtt képzések, gyerekeknek a tanulás segítés, és én azt gondolom, hogy egyre többen a nyílt munkaerőpiacra is el tudtak helyezkedni, hiszen ennek a programnak az egyik eleme az, hogy a nyílt munkaerőpiacra tudjunk embereket úgymond felkészíteni. De mondhatnám a lakhatási programelemet is, ahol azt látjuk, hogy nagyon sok család szociális béllakás révén, ugye tudjuk, hogy generációk óta több család is él egy ilyen ingatlanban, akár 10, de tudunk olyanról is, hogy 25-en éltek egy ingatlanban. A valókvelő munka felkészítés révén egy olyan szociális béllakásba tudnak bekerülni, ahol elindulhat a kis életük.
3: Hogy látod, milyen területeken van a legnagyobb szükség a segítségre?
4: Ha egyet kiemelnék, akkor az oktatást mondanám. Itt nap mint nap küzdünk a lemorzsolódással, az igazolatlan hiányzásokkal, de azt is látjuk, hogy nagyon sok olyan gyerek jön ki az oktatásból, akiknél lemaradásokat tapasztalunk. Úgyhogy összefoglalva én az oktatást, mint felnőtt oktatás, illetve itt a gyerekek oktatását mondanám, ami prioritás lehetne.

0: 2026-ban, idén a közelmúltban a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Balázs János díjat kaptál. Hogyan élted meg, hogy megkaptad ezt az elismerést a szakmai pályádért?
1: Az igazat megvallva, amikor erre a díjra jelöltek, akkor nem igazán tudtam pontosan a tartalmát, hogy miről is szól ez a díj. Nyilván aztán utána néztem, és számomra ez a Balázs János díj annak a mindennapi munkának a szimbóluma, amelyet a kollégákkal együtt végzünk ezeken a településeken. Nem csupán egy elismerés, hanem egy visszajelzés is arról, hogy ez a sok energia, elhivatottság és kitartás, amit nap mint nap beleteszünk, ez valóban értéket teremthet. Egyben megerősít, hogy érdemes folytatni, érdemes csinálni ezt a munkát.
0: Akkor ez egy fontos visszaigazolás részedre.
1: Igen.
0: Segítő szakmában dolgozóként te hogyan tudod megőrizni a motivációdat ebben a hivatásban?
1: Ahogy az elején fogalmaztam, én is egy halmozottan hátrányos helyzetű település, és annak a szegregátumában nőttem fel, roma emberként közel áll hozzám ez a fajta elhivatottság, és ezeken a településeken is könnyebben teremtek kapcsolatot az ott élőkkel, hiszen merem azt mondani, hogy én is tapasztaltam hasonlóakat, hasonló sorsból jutottam el odáig, hogy máig én is segítő lehessek.
0: Jelent ez a munka lelki terhet egyébként, és ha igen, akkor hogyan kezeled?
1: Abszolút misszióként élem meg, hiszen ezeken a településeken gyakori, hogy csak egy példával illusztráljam, meztelen lábú gyermekeket szoktam látni. Engem ezek a látványok inkább megerősítenek abba, hogy mennyire fontos ez az elköteleződés, mennyire fontos ez a munka, amit nap mint nap végzünk, és egyfajta misszióként élem meg, hogy ezeken a településeken mindennapi problémák, ezek a lehető legjobban orvosolva legyenek.
0: Hogy látod, mit tehet egy átlagember, aki nem a segítő szakmában dolgozik, a társadalmi felzárkózásért?
1: Én mindenkinek csak azt szeretném üzenni, illetve javasolni, hogyha ideje, ereje engedi, hogy egy ilyen településen egy órát, kettő órát, amennyi belefér, látogasson el egy ilyen településre, és beszélgessen a helyiekkel, helyi emberekkel, illetve a település vezetőivel, civilekkel.
0: Szerinted mi a legnagyobb tévhit a szegénységgel vagy a kirekesztéssel kapcsolatban?
1: Jó kérdés. A legnagyobb tévhit szerintem az, hogy az emberekben, a társadalomban egy olyan sztereotípia alakult ki, egy olyan pecsét a szegénységgel kapcsolatban, ami elsősorban, hogyha a szegénységre gondolunk, akkor egy átlag embernek a roma társadalom jut eszébe, de ez pontosan nem így van, és ezért mondtam azt, hogy amit az előbb, hogyha ideje engedi, akkor mindenkinek javaslom azt, hogy ezekre a településeken, egy-egy településen jelenjen meg, hiszen fontos a saját tapasztalás, saját szemmel látottak, nagyon fontosak.
0: Milyen célokat tűztél ki a következő évekre?
1: Alapvetően 11 településen dolgozom aktívan, 11 település tartozik úgymond hozzám, szakmailag is operatív ügyekben kapcsolódom, illetve igyekszem a mindennapi tudásomat, tapasztalatomat átadni az ottani kollégáknak. Aktívan részt veszek feladatokban is. Nekem a fókuszom az a gyermekeken van, hiszen ennek a programnak a mottója a fogantatástól a foglalkoztatásig, egészen a pici gyerekektől kezdve itt a munkavállalásig találunk ki, illetve valósítunk meg olyan szolgáltatásokat, olyan programokat, ami hozzásegíti ezeket az embereket, de főleg a gyerekeket ahhoz, hogy a szegénység csökkenjen, illetve tényleg megfelelő minőségi oktatási rendszerbe kerüljenek, illetve maradjanak is bent. A felnőttek részében meg azt, hogy minél több ember képzéshez is foglalkoztatva legyen.
0: Tudnál említeni egy olyan dolgot, vagy többet is akár, hogy te mit tanultál ezektől a közösségektől, ha van ilyen?
1: Ezekben a közösségekben, hogyha egyet kiemelhetek, az az összetartozás ereje. Ezekben a közösségekben, hogyha egy probléma adódik a településen, akkor mindenki megpróbál segíteni, és ez szerintem a mai világban, a mai értékrendben nagyon-nagyon fontos, és tényleg elismerésre méltó.
0: Nincs olyan szegénység, ahonnan ne lehetne felemelkedni. Vallja Farkas Tibor, akit édesanyja nehéz körülmények között, de nagy szeretettel nevelt fel. Tibor általános iskoláskorban érezte először a templomban, hogy érdekli a papi hivatás. Ez lett az álma, amelyért, mint mondja, érdemes volt minden nap felkelni és küzdeni. A Találkozás című műsor riportja következik Ambrus Eszter összeállításában.
2: Nem úriembernek nevelt ki az egyház, hanem szolgának. Szolgálni, kint lenne a terepen, hogy a bárányok között legyen a pásztor. Én azt mondják, hogy a cigányok, vándor cigányok, hát mi azok voltunk tényleg, nagyon-nagyon sokszor költöztünk. Édesapám, édesanyám, ők szétmentek, én óvodás voltam még. Édesanyám nagyon nehezen háromunkat nevelt, kecerre költöztünk. Egy tanyára, ahol nem volt se víz, se villany. Tanya után költöztünk bejjebb, de még akkor is Kecelnek az utolsó utcájába, szóval nem egy nagy távot ugrottunk, ahol amikor elkezdett esni az eső, akkor a Földes út az tulajdonképpen ilyen amazonaszi folyóvá vált, és akkor volt, amikor a tanárnak kellett bejönni értünk, hogy elvigyen iskolába. Nagyon nagy szeretetben, együttműködésben nőttünk fel. Édesem nagyon sokat dolgozott. Volt, amikor 2-3 műszakban is napszámba, akkor máshova ment még házhoz dolgozni, de utána még ment dolgozni. Volt, amikor gyárban nagyon messze, reggel ment, este jött, és volt, amikor csak este találkoztunk egy köszönésre, és mi meg otthon voltunk hárman, nem nélkülöztünk, tehát soha nem éheztünk. Mindig pont annyi volt, amennyi szükség volt minden nap. Édesem nagyon jóra nevelt minket, tehát ő azt mondta, hogy az első az, hogy tanulj, hogy tégy valamit, tehát hogy ne csak így tengen-lengen az ember, hanem hogy haladj előre. És nagyon keményen fogott bennünket, tehát a tanulásban is, az erkölcsben is, a nevelésben, de olyan értelemben, hogy ilyen szelíd isteni szeretet. Neki rendkívül nehéz gyerekkora volt. Nagyon-nagyon nehéz gyerekkora volt, ahol sokat nélkülözött, sok-sok nehézségen, lelki és testi bántalmazáson ment keresztül, és valahogy ő benne ez alakult ki, hogy ő a gyermekeinek nem ezt szeretné, hanem egy jobb életet. Én 7. osztályos koromig borzasztó rossz 1,5-ös tanuló voltam. Tehát, hogy furra nem tanultam egyáltalán. Viszont a maga vallásosság bennem volt, hiszen ezt édesanyámtól így hoztam, és katolikus lett az iskolánk, és hittanórára kezdtem járni. És az akkori hitoktatóm annyira megszerettette velem, hogy maga az ő személyisége, hogy a hittant érdekelt is alapból már akkor ez a hitbeli dolog. Hát mi azelőtt nem jártunk templomba, ugye ránk cigányokra mondják azt, hogy fekvő keresztények vagyunk, ugye, amikor megkeresztelnek meg minket, meg amikor ugye eltemetnek bennünket. De hogy akkor meg kellett járni havonta ugye misére, és akkor először teher volt az utolsó utcába besétálni, télen is, nyáron is, és egyszer csak Jóisten éreztette velem, hogy ott a templomba, ahova addig kényszerből kellett menni, otthon éreztem magam. Az volt bennem, hogy ide akarok tartozni. Akkor még azt se tudtam, hogy miről van szó, mit jelent Krisztusnak a jelenléte. Semmiért nem tudtam. A később jutott már szembe az a Szentírás idézet, hogy a Jóisten az a kövekből is képes fiakat fakasztani. És ott akkor eldöntöttem, hogy pap leszek. Volt egy helyem a templomba, a hívek között, és ott ültem minden vasárnap. Utána néztem, ugye, hogy kell papnak lenni, érettségi, egyetem, nyelvek, iszét, hó, mondom én meg itt vagyok az 1,5-ös átlagommal, és nagyon-nagyon sokat kezdtem akkor tanulni. Rengeteget feltűnt a tanároknak, otthon, mindenkinek, a szünetekben is papírcetlikkel járkáltam, olvastam, tanultam, nehéz volt. Sok sírás volt az mögött. Amikor készültem egy nagy dolgozatra egy hétig, és utána akkora karót kaptam rá, hogy még akkor még ilyen fizikális napló volt, lógott ki belőle, nagyon nehéz volt, sok kudarc volt, nagyon sok kudarc. És mindig föltettem a Jóistennek a kérdést, hogy biztos-e, hogy akarod-e, hogy engem akarsz-e. És Jús, te meg mindig egy kicsit így odébb pöcköd, hogy ne vitázzál velem, ezt szeretném. Tehát mindig valahogy úgy hozta az életembe, a családunk életébe, hogy igen, ez a te utad, ez a te pályád. Ugye otthon is mondtam, hogy hát pap leszek, és ízes, mondja, sokat kell tanulni, meg nem fog az neked menni. 8. be kellett adni a továbbtanulás, hát merre tovább? Ugye Kecelen volt a TG, hát ez egy szakiskola, és ott többféle szakma volt, és édesanyám elmentünk, hogy akkor én hentes leszek. De közben beadtam Kiskunhalasra is a jelentkezésemet, középiskából érettségit kapok. Azért már addigra feltornáztam magam, ilyen 3,5-ös átlagom volt, határeset volt pont a középiskolába, és jöttek a szakiskoláktól jelzések, hogy hát fölvettek, szakközépiskolából pedig jött onnan is, hogy nem vettek föl. Hát egy nagyon nagy törés volt, mondtam a Jóistennek, hogy most akkor mi a helyzet. Egyik nap jött haza édesanyám munkából, és mondta, hogy hát üljek le, beszélni szeretne velem, és hát mondta, hogy pár nappal ezelőtt fölhívták a szakközépiskolából, egy hely felszabadult, és fölvettek. Akkor mondta a Jóistennek, hogy induljunk el, és én megmaradok ebben, ha azt akarod, hogy megmaradjak. És igen, ez nagyon nehéz, mert középiskolában, amikor hajnali 5 órakor fel kellett kelnünk, és fával fültöttünk egy helyen, az én szobámnak az ablaka még be is volt törve, és ilyen celluxal volt végig ragasztva, télen is, és reggelre már nem volt fűtés, úgyhogy egy hidegházba keltünk, és hideg vízzel mosakodtunk meg, és úgy indultunk el iskolába. És aztán a fagyba, a hidegbe menni a 2 kilométer odébb busz megállóba, mindegy, hogy jég volt, fagy volt, mindegy mi volt, és hogy eljutni oda. Minden reggel úgy keltem föl, hogy valamit teszek a jövőmért. Fájó volt azt látni, hogy én 5 órakor sétálok haza, még Kiskunhalasról jövök vissza a középiskolából, és látni azt, hogy az unokatestvéreim pedig ott ki nyugodtan fociznak. Nem végeztek iskolát, talán még a 8 általános se volt olyan. De 5 órakor ott el voltak és játszottak, de nekem haza kellett mennem, és 5 óra után még tanulnom kellett. De motivált voltam. Amikor leérettségiztem, még akkor még se első áldozó, se bérmálkozó nem voltam, és akkor Szegedre mentem első évre, a teológiára, az egyetemre, illetve a keresztény roma szakkollégiumnak lettem a tagja. Miután lement az egy év, közben első áldoztam, bérmálkoztam az egyetemi lelkészség által, jött az, hogy akkor be kellene adni a felvételit, a vegyenek fel az egyházmegye kispapjai közé. Be is adtam a jelentkezést. Tél volt már, és az egyik szent misére, a Dómba mindig este 6-kor van a mise, és akkor elmentem a misére. Az egész misét végig sírtam hátul. Nem tudtam, hogy miért, mai napig fogalmam sincs, hogy miért, de ott akkor született meg bennem, teljes kiéleződött, ráfókuszált teljesen a lelkem arra, hogy igen. És akkor vége volt a szent misének, mentem ki a templomból, és szakadt a hó. És olyan volt, mintha az Isten így mai modern nyelvén lájkolta volna, hogy igen, tényleg, hogy tényleg hívlak téged. Mindig nagyon büszkén vállaltam, hogy cigány vagyok. Mert hogy nagyon nehéz volt az az út, amin végig kellett menni. Sok gyerek, sok család érzi magát elveszettnek az adott helyzetükben. És úgy érzik, hogy nincs onnan kiút, hogy nekünk ez jutott, ez a sors jutott, és sokszor mondják. Vagy az, hogy minek küzdjek, nincs értelme. És azért szoktam mindig elmondani, hogy nincs olyan élethelyzet és életmélység, nincs olyan szegénység, nincs olyan nélkülözés, ahonnan ne lehetne felkapaszkodni. Egy olyan álmot kell találni, ami fontos számodra, és ami minden egyes reggel, amikor föl kell az ember, úgy kell föl, hogy én ezért ma teszek valamit, küzdök érte valamit. De van olyan a családunkban most, aki egyetemnek lát neki. Jó példa vagyunk. Sőt, azt mondhatom, hogy Kecelen, amikor elkezdtünk tovább tanulni, a többi szülő akkor ébredt rá arra, hogy az ő gyereküknek is kellene valami. A tesóm az egyik, hogy ápoló, akkor sorba mentek a cigánylányok ápolónak, a másik szakácsnak, akkor mentek szakácsnak a lányok, tehát hogy tényleg példák voltunk. Mikor megkérdezem magamtól, hogy mi az én küldetésem, akkor ez a válasz, hogy Krisztusi küldetésem van. Talán ez is egy jó dolog ugye a cigánysággal kapcsolatban, hogy nincs olyan körülmény, ahova én nem mennék be, vagy nincs olyan ember, akivel ne állnék szóba. Nagyon sok olyan életúttal találkoztam az életem során, akiknek tudom, hogy szükségük lett volna egy olyan emberre, aki oda megy hozzá. És sok olyat láttam, akiknek láttam a következményét, hogy akikhez nem ment oda egy ilyen ember, és nem szólt hozzá, és mi lett annak a következménye. Tehát, hogy én felelősségemnek érzem azt, hogy aki hozzám fordul, aznak én adjak valami választ, vagy legalább meghallgassam. Aki nem fordul hozzám, azt pedig megkeressem. Ő nekik egy olyan, és itt nem is azt mondom, hogy egy olyan egyházat, vagy egy olyan istent, vagy egy olyan papot mutassak, akiben bízhat, hanem egy olyan embert.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra.
1: Rádió Színház.
2: A világirodalom humora. Három ember egy csónakban. Vidám epizódok Jerome Jerome regényéből. Első rész. Rádióra alkalmazta Lendvai György. A szereposztásból. Jerome Agárdi Gábor, George Deák B. Ferenc, Harris Szatmári István.

0: Azon az emlékezetes nyári estén, amikor döntő elhatározásunk megszületett, négyen ültünk a szobámban London belvárosában. George, Harris, jó magam és Montmorency, aki hangzatos neve ellenére a kutyák népes és kedves családjához tartozott. Bár ragyogó idő volt odakint, ami Londonban bizony ritkaság számba megy, mi csukott ablakok mögött vastag pipafüstbe burkolózva ültünk, és azon keseregtünk, hogy az utóbbi időben mennyire megromlott az egészségünk.
1: Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de időnként egész különös szédülési roham jön rám. Ilyenkor elgyengülök, és semmi kedvet nem érzek a munkához.
2: Milyen különös. Ugyanezt érzem én is. Különösen reggelente ront rám akkor, amikor a hivatalba kell mennem.
0: Szomorú ez. Nagyon szomorú. Különösen, ha meggondolom, hogy ez a betegség már vagy 20 éve kínoz benneteket.
1: Könnyen humorizálsz, Jerome. A vak is látja rajtad, hogy makkegészséges vagy. Nálad talán már csak Montmorency egészségesebb.
0: Kikérem magamnak. Én vagyok a legbetegebb mindhármunk közül.
2: Csak nem szédülsz te is.
1: Csak nem undorodsz a munkától.
0: Vegyétek tudomásul, hogy nekem máj bajom van.
1: Borzasztó. És voltál orvosnál?
0: Nem. Magamtól jöttem rá. Illetve elolvastam egy hirdetést, amely szabadalmaztatott májlabdacsokról szól, és felsorolta a tüneteket. Nos, én valamennyi tünettel rendelkezem.
1: Szegény Jerome.
0: Különben is az emberek nagy része súlyos beteg, csak nem tud róla. Amíg valaki vagy valami meg nem világosítja elméjét, mint ahogy az enyémet megvilágosította az az orvosi szakkönyv, amelyik véletlenül a kezembe került a British Museum könyvtárában. Szórakozottan belelapoztam is. Valahogy a tifuszon állt meg a szemem. Elolvastam a tüneteit, és felfedeztem, hogy tifuszom van. Sőt, már hónapok óta kellett, hogy legyen. Kíváncsi voltam, mi bajom lehet még. Ráfordítottam a vitustánc leírására, és azt találtam, hogy amint ez várható is volt, abban is szenvedek. Elhatároztam, hogy most már végére járok a dolognak, ez elejétől ABC rendben fogtam a könyvhöz,
2: és megnyugodtál.
0: De ugyan, ellenkezőleg elolvastam az agylágyulást, és megtudtam, hogy már benne is vagyok, és hogy előre haladott stádiumába, csak néhány hónap múlva jutok el. A Bright kornak, mint reménykedve láttam, csak módosult alakjában szenvedek, és attól még pár esztendeig elélhetek. Kollerám is volt, súlyos szövődményekkel, és a diftéria úgy látszik, velem született. Lelkiismeretesen végigrágtam magam, mind a 24 betűn, egészen a zizmoszig, amelyben már gyermekkorom óta szenvedtem. És az egyetlen betegség, amelyet nem állapíthattam meg magamon, az a térdnek a házi cselédeknél található elváltozása volt. Úgy léptem be az olvasóterembe, mint boldog és egészséges ember is, úgy másztam ki onnan, mint egy megvénhett, tönkrement roncs.
1: Fantaszt.
0: Egy ideig azon töprengtem, hogy egyenesen a Temzének megyek, legalább gyorsan megszabadulok a kínjaimtól, aztán mégiscsak felülkerekedett bennem az örök reménnyel táplált életösztön, és úgy döntöttem, felkeresem egy fiatal orvosbarátomat, így legalább még életemben a tudomány szolgálatára lehetek, hisz rajtam egyszerre 324 betegséget tanulmányozhat.
1: Hey.
3: Hello, Jerome, fiú! Csak nincs valami baj.
0: Így nem akarok sokáig föltartani, kedves Mike, hogy mi a bajom. Az élet rövid, és tán sírodik tartana, amíg mindet elbeszélném. Inkább azt mondom el neked, hogy mi bajom nincsen. Nincs olyan elváltozás a térdemen, amely rendszerint a házi cselédek kapnak meg. Hát, hogy miért nincsen, azt nem tudom megmondani. Hanem az összes többi betegségben ugyancsak szenvedek.
3: Óriási. Hálás vagyok neked, hogy megkerestél.
0: Hát én tudom, nagyszerű gyakorlat leszek számodra.
3: És ezeket a betegségeket mikor és hol fedezted föl magadon?
0: Ma délután a British Museum könyvtárában Sir James Woodington gyakori betegségek tünettana című könyvében.
3: Pompás. Hát akkor vesd le a kabátod. Inged. Úgy. Köszönöm.
0: Igen.
3: Sóhajt. Mutasd a nyelvet. Úgy. A szemed. Rendben van, felöltözhetsz.
0: Ennyi az egész?
3: Nekem ennyi is elég. Hát a dolog meglehetősen komoly.
0: Ugye?
3: Írok egy receptet, elviszed a legközelebbi patikába.
0: Igen?
3: És majd pár nap múlva jelentkezel nálam.
0: Természetesen.
3: Tessék.
0: Köszönöm.
3: Remélem használt veszed, öreg fiú.
0: Ön a gyógyszerész, uram?
4: Igen, én vagyok.
0: Egy receptet hoztam, nagyon sürgős. Tessék.
4: Sajnos, uram, ezzel nem szolgálhatok.
0: Hogy ön gyógyszerész? Vagy talán nem?
4: Én valóban gyógyszerész vagyok, tisztelt uram. Ha a szövetkezeti áruház és egyben családi penzió volnék, akkor a szolgálatára lehetnék.
0: Hogy érti ezt?
4: Így azonban nem áll módomban. Minden esetre ajánlhatok valamit. Szíveskedjék talán elolvasni a receptet.
0: Igen. Recept? 6 óránként 1 font bifsztek 1 pint sörrel. Micsoda? 2 mérföldes séta minden reggel, 1 darab ágy minden este 11 órakor. És 1 darab jó tanács, ne töltsd meg a fejed olyan dolgokkal, amikhez nem értesz. Azt hiszem, uram, valóban jó lesz, ha ezeket a dolgokat James Morton vendéglőjében szerzem be. Bocsásson meg, uram. Bocsán. Lehet, hogy ez a történetnek roppant mulatságos most, de nekem korán sem volt az akkor. Különben is ideje visszatérni a komolyabb dolgokhoz. Tudtommal mindnyájan, s ezúttal igazán betegek vagyunk.
5: Úgy van, betegek vagyunk.
6: Mindenek előtt meg kellene állapítani betegségünk miben létét, és utána a legcélszerűbb terápiát.
0: Zseniális logika. Azt hiszem, mindhármunk kórismélye, Momorans nevében persze nem beszélhetek, ugyanaz. Beteges irtózás mindenfajta tevékenységtől.
5: Úgy van. És ezért a terápia nem lehet más, mint ezen tevékenységek azonnali és radikális beszüntetés.
6: Legalábbis egy időre.
0: Valóban. Pihenésre és teljes környezetváltozásra van szükségünk. Agyunk megerőltetése általános levertséget idézett elő egész idegrendszerünkben. A szellemi egyensúly csak a gondolkozásra kényszerülés teljes hiánya adhatja vissza.
5: Azt hiszem, ebben megállapodhatunk. És most halljuk a javaslatokat.
0: Keressünk valami félreeső, ódivatú helyet. Távol az emberi sokadalomtól, és csöndes utcácskáin álmodjunk át egy hetet. Egy csinos kis fészkén az idő sziklájának, ahová ennek a századnak a zúgó hullámai csak apró tajtékká porladva hullanak.
6: Állatian költői vagy öregem, de ezt az ötletet az idő sziklájával hülyeségnek tartom. Ha egy ilyen sziklán fészkelünk, bármit teszek rá, hogy 7 mérföldes körzetben nem találunk egy rendes kocsmát, ahol az ember megveheti a sörét, viszkijét és dohányát.
5: Lehet.
6: Az élelemről nem is beszélve. Ha pihenést és más környezetet akartok, nem találhattok jobbat egy tengeri kirándulásnak.
0: Igen, a tenger valóban nagyszerű dolog, és teljesen meg is érteném Harris lelkesedését, ha jó magam már nem szereztem volna kellemetlen tapasztalatokat a tengeren. A sok közül talán a legemlékezetesebb az volt, amikor egy hetes hajóúton vettem részt az angol partok körül.
7: Bocsásson meg, uram, hogy zavarom, de mint a hajó főpincére meg kell, hogy kérdezzem önt, vajon minden étkezés után óhajtja rendezni számláját, vagy kifizeti előre a heti élelmezési költséget?
0: Ehhez tudnom kellene, hogy mi a különbség a két módszer között.
7: Mindössze annyi, uram, hogyha előre fizet, úgy lényegesen olcsóbban számolhatunk. Ez esetben a teljes költség mindössze 2 font 5 shilling. Az étlapban semmiféle változás nincs természetesen. Reggelire hal és rostélyos. Az ebédet 1 órakor tálaljuk, és 4 fogásból áll. Vacsoraidő 6-kor. Az étlap leves hal. Előétel sült szárnyas salátával sütemény sajt és gyümölcs.
0: Köszönöm, kérem. Ne is folytassa, az előfizetés mellett döntöttem. Parancsoljon a 2 font és 5 shilling. Alig, hogy elindultunk, már is ebédet adtak. Valahogy nem éreztem akkora éhséget, mint máskor. Így beértem egy kis főtt marhahússal és tejszínhabos eperrel. A délután folyamán kezdtem úgy érezni, mintha az egész életemben elfogyasztott valamennyi főtt marhahús és tejszínes eper megemésztetlenül volna a gyomromban. Szegény. A vacsorára hívó gong vajmi kevéssé lelkesített, de éreztem, hogy valamit tennem és ennem kell a 2 font 5 shillingemért. Ahogy megcsapott a forró sonka és hagyma illata, már csak egyetlen vágyam volt, a hajó korlát. Szerencsésen el is értem, és mindvégig hű is maradtam hozzá, 4 napig szódavízen és 2 sültön éltem, de aztán vasárnapra már összeszedtem magam annyira, hogy le tudtam erőltetni egy kis csirkebecsináltat. Mikor kedden boldogan kiszálltam a hajóból, egy ideig még bámultam kecsesen fodrozódó füstjét, és arra gondoltam, 2 fonttal én is hozzájárultam fenntartásának költségeihez. Egy szóval, elegem van a tengerből. Ellene szavazok.
5: Hasonló tapasztalataim nekem is vannak, úgyhogy én is a tenger ellen szavazok. Viszont van egy másik ötletem. Utazzunk föl a Temzén csónakkal.
0: Egyetértek az indítvánnyal, így egyszerre lesz részünk környezetváltozásban, mozgásban és pihenésben.
6: De...
0: Semmi, de... Ez a legjobb lehetőség, egyben felhívom szíves figyelmed arra, hogy a Temze partján léptennyomon találhatsz kocsmákat, ahol kitűnő sört mérnek.
6: Így már más. Hozzájárulok. Annál is inkább, mert mint hallom, Momoransz is az indítvány mellett szavaz.
5: Ezek szerint megállapodtunk. Most már csak a részletkérdések tisztázása van hátra.
0: Például?
5: Például, hol aludjunk, sátorban vagy fogadóban?
0: Én a sátor mellett szavazok. Nincs szebb dolog a világon, mint egy hangulatos nyári este, midőn búcsút int a haldokló nap, és a tüneményes csendet csak a bölömbika panaszos éneke és a csónak halk kotyogása töri meg. Aztán egy csendes zugban sátrat verünk, elköltjük szerény vacsoránkat, pipára gyújtunk, és hallgatjuk a folyó neszeit, amelyek régi meséket és titkokat csacsognak. És amidőn feljön az ezüstös hold, zsebrevágjuk a pipánkat, jó éjt kívánunk egymásnak, és a fák suttogásától ringatva
6: elalszunk. Te már csak hű maradsz magadhoz, Jerome. Javíthatatlan idealista vagy. Ha nem, ilyen dumát én is tudok ám. Ha nem is ilyen költő, ilyen. Figyeld, esteledik, ömlik az eső, minden ruhád és holmid átázott, a csónakban 2 hüvelyk magasan áll a víz. Végre találsz a parton egy olyan helyet, amely nem olyan sáros, mint körös körül a többi. Kikötsz, kiveszed a sátrat, és ketten nekiálltok felállítani. A csuromvizes nehéz ponyvát ide-oda cibálja a szél, a nyakadra tekeredik. Végre felveritek valahogy, és partra hurcoljátok a csónakból a holmikat. Tüzet rakni reménytelen kísérletnek bizonyul. Ezért meggyújtjátok a borsszesz forralót, hogy valamit katyvasszatok. A vacsora főétele az esővíz. A kenyér 2/3 is az, a pástétom nagyobb fele is az, a dzsem, a vaj, a só és a kávé mind összekeveredett, hogy esővízzel levest alkosson. A dohány is átázott, nem tudtok rágyújtani, és morogva lefeküztök aludni. Na, reggel meghülve fájós tagok elébredtek, és káronkodva szídjátok egymást, kinek is támad az a hülye ötlete, hogy a Temzén csónakát.
5: Harris pessimizmusa időnként elviselhetetlen. És semmi érzék a líra iránt. Ha könnyel telik meg a szeme, fogadhatsz rá, hogy nyers hagymát evett, vagy túl sok mustárt kent a pecsenyére.
0: Jó, eltértünk a tártól. Szerintem Harris fogyatékosságainak elemzésénél jelen pillanatban fontosabb kérdések is szerepelhetnének a napirenden. Például az, hogy mit vigyünk magunkkal.
6: Az én száraz és lírátlan eszem szerint össze kéne írnunk egy listát, amely a szükséges holmik jegyzékét tartalmazza. George, végyelő papírt, egy ceruzát. Na már most. Ami feltétlenül szükséges és nélkülözhetetlen, az a csónak. Evezőkkel és kormánylapáttal. Vitorla szél esetére. Na és az az átkozott sátor.
5: Helyben vagyunk. Folytassuk a ruházkodást.
6: A lehető legkevesebb holmit vigyük magunkkal. Sort, ingek, egy-egy flannel öltöny, valamennyi könnyen mosható a folyóban.
0: Bocsánat, szabad érdeklődnöm. Mostál te már valaha is flannel öltönyt folyóban?
6: Nem. De beszéltem már olyanokkal, akik mostak, és állítólag nem boszorkánság.
0: De nem nyugtat meg, de folytasd.
6: Fogkefe, fogkrém, fésű, szappan, és természetesen fürdőköpeny, fürdőtrikó. Ugyanis minden reggel megfürdünk a friss, hűvös vízben, ez hallatlanul egészséges, és nagy mértékben növeli az étvágyat.
5: Megálljunk. Szerintem semmi szükség arra, hogy Harris étvágyát tovább növeljük. Ez esetben ugyanis motoros bárkát kellene bérelnünk az élelem elszállítására. Inkább lemondok a fürdés.
6: Úgy látszik, ma én vagyok napirenden. Minden esetre az élelem szó megütötte a fülem. Ideje, hogy ezzel is foglalkozzunk.
5: Hát kezdjük talán a reggelivel. Sült sonka, tojással, esetleg pástétom, teja és 2-szer sült. Ehhez szükségünk lesz egy serpenyőre, egy tejáskannára és egy borszesz vagy petróleum forralóra.
0: Nem, Vito, petróleumot soha többé. Egyszer vittünk már magunkkal petróleumot, állandóan azt éreztük, hogy egy úszó petróleumboltban utazunk. A csónakban mindenem végigfolyt, ott úszott a folyó vízén, tele volt vele a táj és a légkör. Az északi szél petróleum szagú volt, úgy szintén a déli is, a keletiről és a nyugatiról nem is beszélve. Petróleumos volt a nap és a hold. Márlovban már szabadulni akartunk tőle csónakostól, de ahogy végig sétáltunk a városka főutcáján, úgy éreztük, hogy egy petróleum finomítóban vagyunk, üzemi gyakorlaton. Nem, petróleumról szó sem lehet.
5: Rendben, marad a borszesz. Bár a spiritus éppen úgy ráömlik a pástétomra, minden esetre élvezhetőbb és egészségesebb.
6: Folytassuk talán az ebédnél.
0: Tessék.
6: Bifsztek tükörtojással, csirkekonzerv, sütemény, gyümölcs és sajt.
0: Sajt? Újabb vétó.
6: Miért? A jó öreg Jerome folyton akadékoskodik. Mi kifogásod van a sajt ellen? Ízletes, fehérjedús és roppant tápláló.
0: Úgy van. Ezt mondta Francis is.
5: Francis? Ki az a Francis?
0: Egy barátom, ti nem ismeritek. Bolondja a sajtnak, illetve bolondja volt egészen a döbbenetes kiábrándulásig, amely egy liverpooli találkozásunkkal kezdődött.
8: Hello, Jerome, vén harcos!
0: Hello, Francis, üzleti ügyben vagy Liverpoolban?
8: Igen, de ezt az utat felhasználtam másra is, és látod, milyen egy barát. Már is megkérnélek egy szívességet.
0: Ó, hát tudod, hogy bármire megkérhetsz, Francis.
8: A dolog úgy áll, öregem, hogy nekem még pár napig itt kell maradnom, viszont a piacon vettem egy szép, kerek, érett, pompás sajtot. Ennek a Liverpooli sajtnak nincs párja a világon, de napokig nem tarthatom magamnál.
0: Persze.
8: Ha megtennéd, hogy elvidd a feleségemnek Londonba,

0: vonaton utazik.
1: Igen?
0: Megyek, megkeresem. Bocsánat.
1: Igen.
2: Nézze, uram, én nem tudom, hogy ön mit szállít a csomagjában, de minden esetre felháborító. Igen, felháborító, és jelenteni fogom a vasúttársaságnak. A viszontlátásra.
1: A viszontlátásra.
3: Sajt?
1: Sajt.
3: Liverpooli?
1: Liverpooli.
3: Gondoltam.
1: Miből?
3: Az átható dinnye szagból.
1: Igen, miből?
3: Nekem ugyanis teljesen deformált szagú érzékem van, uram. A liverpooli sajtot dinnye illatúnak érzem, a rotterdamit málna szagúnak, a rockfortot barack illatúnak. Így hát én kitartok ön mellett a fülkében, ha megengedi.
4: Jó, hogy találkozunk, Jerome. Még meg sem köszöntem a szívességedet, hogy elhoztad a sajtot.
1: Semmiség az egész. Legalább kényelmesen utaztam. Na és hogy ízlett?
4: Köszönöm, sehogy. Ugyanis ahogy te átadtad feleségemnek, ő pár óra múlva egész házam népével szállodába ment lakni, hazatérteni. És a költségek mint egy 5 frontra rúgtak. Ez volt életem legdrágább sajtja. Megdőltem, és bedobtam a folyóba, de a hajósok kihaláztatták velem, mondván, hogy elpusztulnak tőle a halak. Így hát el kellett ásnom egy tengerparti városkában. Azóta híres üdülőhely, százával keresik fel a tüdőbetegek, mondván, hogy pompás és erős a levegője.
3: Ezek szerint a sajtról ünnepélyesen lemondunk.
0: Igen, Jerome története meggyőzött.
1: Na, legjobb lesz, ha nem halogatjuk soká a dolgot. Holnap kivesszük a szabadságunkat, bevásárolunk, összecsomagolunk.
3: Igen. És holnap után reggel indulás Kingstonba.
0: Ahol már vár a mi kis csónakunk.
1: Úgy legyen. Amen.
5: Kingston, Kingston!
0: Nos, az első állomásig már eljutottunk. Nem is volt olyan nehéz.
6: Mindig mondtam, hogy ez a Harris bátor fickó. De? Megtett vonaton vagy 20 kilométert, és milyen büszke rá.
0: Egy városnál sohasem a Citytől való távolsága számít, hanem a hírneve. Ez a Kingston például igen nevezetes hely. Itt kelt át a folyón a nagy Cézár, aki, mint később Erzsébet királynő, úgy látszik, mindenütt megállapodott.
6: Csak hogy sokkal rangosabban viselkedett, mint jó büske ő felsége. Nem állt meg minden kocsmánál. Egész Angliában alig van csapszék, amelyen ne hirdetné tábla. Ide tért be vidéki útja során Erzsébet királynő.
1: Nem tesz semmit. Ha Harris valahogy is nagy ember lesz, amit erősen kétlek, újabb táblákat kell majd elhelyezni a kocsmákon. Itt ivott Harris 2 pohár skót viszki 1923 nyarán. Innen dobták ki Harris-t 1924-ben.
0: Azt hiszem, ennyi elég a történelemből és belőlem, ami egyre megy. Gyerünk a csónakházhoz!
6: Ez az, fiúk. Még csak másfél órája vagyunk vízen, és már is úgy érzem magam, mintha kicseréltek volna.
1: Azt elhiszem. Miután mi evezünk, és te kormányozol.
6: Ó, nyugalom, fiúk, nyugalom. Mindjárt elérjük Hampton Courtot. Úgy tudom, van ott egy csodálatos labirintus. Állítólag távoli országokból is jönnek, hogy megtekintsék. Ha gondoljátok, mi is kiszállhatunk, és megnézhetjük.
0: Ti kiszállhattok, és megnézhetitek.
6: Miért?
0: Én már láttam. És mondhatom, elegem van belőle.
1: Nem tudom, hogy miért idegenkedsz tőle. A Hampton Courti útvesztő bele tartozik a művelt ebbe fegyvertárába.
0: Valóban, így gondolkoztam én is, amikor unoka öcsémmel Tommal először vetődtem el Hampton Courtba. Nos, Tom, megnéztük a város nevezetességeit. Aha. Még az útvesztő volna hátra. Nem tudom, kíváncsi vagy rá?
7: Természetesen, kedves bátyám. És a belépődíj is mindössze 2 penny.
0: Még ezt a csekély összeget sem nagyon éri meg. Oh. Különösen úgy, hogy véletlenül birtokomban van az útvesztő tervrajza, amelynek alapján gyerekjáték eligazodni benne. Csak arra kell ügyelni, hogy az ember mindig jobbra

0: Forduljon és kész. De ha ragaszkodsz hozzá, bemehetünk.
1: Uram, ugye önök nemrég jöttek be az útvesztőbe?
0: Igen, pár perce. Miért?
1: Mert akkor talán tudják, hogyan keveredhetünk ki innen.
2: Már több mint egy órája mászkálunk.
0: Nos, önöknek roppant szerencséjük van, hogy velem találkoztak. Birtokomban van ugyanis az útvesztő tervrajza. Aki az útvesztőben van, kövessen!
3: Már is vagy két mérföldet kutyagoltunk.
1: Uram, ha nem haragszik, a kifli vég.
0: Miféle kifli vég?
1: Ez itt a földön.
4: Ami pedig egyértelmű azzal, hogy ugyanott vagyunk, mint 10 perccel ezelőtt.
0: Önök hallucinálnak.
1: A kifli véget 10 perccel ezelőtt én ejtettem el.
5: Tudnék egy tanácsot adni, uram, hogy mit csináljon a tervrajzával.
1: Most jó irányba megyünk, uram?
0: Ha még egyszer meglátják azt az átkozott kifli véget, akár agyon is üthetnek.
6: Bátyám, valahogy kereket kellene oldanunk.
0: Ugyan miért?
6: A kifli vég.
5: Gazember! Na most megkapja szélhámoz!
7: Mi ez a lárma?
8: Itt a szélhámoz.
7: Megmentünk. Az útvesztőben tilos a hangoskodás és a veszekedés. Azon kívül pedig a belépődíj csak 1,5 óra tartózkodásra jogosít, önök pedig már 2 órája vannak az útvesztőben.
1: Haladéktalanul vezessen a kijárathoz.
7: Hát, azt én sem tudom, merre van. Új ember vagyok itt, kérem, 2 napja jöttem. 1 órája bolyongok, hogy megtaláljam magukat. Nincs mit tenni, meg kell várnunk, amíg a régi őr megebédel és visszajön.
9: Attól tartok, hogy ezek után lemondok az útvesztőről.
10: Csatlakozom, különösen ha az a tervrajz még most is Harrisnél van.
0: Én viszont nem mondok le arról, hogy egy árnyas helyen kikössünk és megebédeljünk.
10: Épp kézláb elgondolás, bár Harristől nem meglepő.
9: Kicsit feljebb a Manyakarta szigetnél tudok egy pompás helyet. Ott kiköthetünk.
10: Előre hát!

0: A világirodalom humora. Három ember egy csónakban. Vidám epizódok hangzottak el Jerome Jerome regényéből. Első rész. Rádióra alkalmazta Lendvai György. A szereposztásból. Jerome Agárdi Gábor, George Deák B. Ferenc, Harris Szatmári István. Közreműködött még Árosi Aladár, Fenyő Aladár, Galgóci Imre, Jákó Pál, Lázár Tihamér, Páncél Pál, Pogány Margit, Sallai Tibor, Sebestyén Mihály, Szirmai Jenő, Szó György, Tarsoly Elemér, Versényi László, Zámori László. Rendezte Baksasós László.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Éjfél van.

0: fél múlt 2 perccel hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. Közben Irán bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Teherán figyelmeztetett, hogy további lépések következnek, ha az agresszió folytatódik. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3 vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13, a déli Herszoni régióban pedig 28 megsebesültek. Az ukrán légierő szerint Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t megsemmisített. 14. Leó pápa az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást. Az egyházfő Páviában az onkológiai központ munkatársait, betegeit és hozzátartozóikat üdvözölte, majd a páviai dómban gyermekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. 14. Leó többször is emlékeztetett azoknak a bevándorlóknak a tragédiájára, akik a földközi-tengeri veszélyes átkelés során életüket vesztették. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember meghalt. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan a napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasúttársaság. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Az öveket becsatolni című tárlaton a látogatók a közlekedés biztonság történetét követhetik végig, a Magyar Királyi Postakocsi autóiskolájától egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. A múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat megnyitó sajtótájékoztatóján. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt. Egyértelmű volt, hogy a 9 bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárca vezető. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenés programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Fellép többek között Lovasi András és az Anima Sound System, a szerzők között pedig Hályi Jánossal, Fábián Tamással és Tompa Andreával is lehet majd találkozni. Ma kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A földforgás tengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra is, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. 5-1-re nyert Hollandia Svédország ellen a labdarúgó világbajnokság F csoportjának második fordulójában Houstonban. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a magyar férfi kard csapat a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián, Dallos Benedek összeállítású válogatott 45-43-ra győzte le Romániát a döntőben. Megnyerte a portugáliai nyíltvízi úszó világkupa 10 kilométeres versenyét Betlehem Dávid, így összetettben is az élen végzett. Setúbalban az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf egy tizeddel maradt le a bronzéremről, negyedik lett. A nőknél Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert. A sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős széllökések kísérhetnek. A hőmérséklet hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk végére értünk. A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is búcsúzik önöktől Jávor Miklós. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következőkben az országjáró múlt heti adásából hallhatnak válogatást. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Ezen a hétvégén Pápán minden a játékról és a játékosságról szól, hiszen zajlik a játékfesztivál az Erzsébetligetben és itt a főtéren is, illetve a város különböző kulturális intézményeiben adnak egymásnak randevút a különféle játékok szerelmesei. Van itt népi és retrójáték, bábszínház, élőszavas mesemondás, társas játékos csapatok várják a játékos kedvű résztvevőket, ügyességi kvíz és egyéb szellemi játékok vetélkedők zajlanak majd a délután folyamán, miközben benépesül a város, kézműves alkotók különleges portékákkal és kézzel készült játékaikkal is várják az ideérkezőket. Az országjáró képzeletbeli színpadára is érkeznek majd folyamatosan a játékok szerelmesei és a játékos kedvű közösségek tagjai. Hamarosan például tánclépésekben érkeznek hozzánk a szenior örömtáncosok, örök ifjú és mindig mosolygós hölgyei, hogy elmondják, mozgásban az élet. Játékos hasonlattal élve a hölgyek úgy pörögnek egy-egy koreográfiában, akár a búgócsiga. Ismerjék meg tehát őket is, tartsanak ma is az országjáróval. Pápára hívjuk önöket.

0: Királyok, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
1: Pápa városába is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és minden egyes alkalommal egy-egy szalagot kötünk erre az országjáró vándorbotra, és a szalagon van egy jelmondat. Ez a jelmondat olyan jelmondat, ami az adott településre jellemző, vagy valamiért fontos. És itt áll mellettem Vadász Krisztina, a Pápa város alpolgármestere kezében egy szalaggal, a szalagon egy jelmondat. De mi ez a mondat?
2: Először is köszöntöm a hallgatókat. A jelmondat pedig így hangzik, hogy egy kicsit mindenki pápai, hiszen én is erről szeretnék beszélni, hogy Pápa városa egy nagyon emberszerető társaság, nagyon vendégszerető, aki ide ellátogat, az általában vissza is szeretne térni. Valahol mindenkinek van valamiféle pápa érintettsége.
1: Például?
2: Zséda itt született, például Rab Zsuzsa itt született, például, hogy politikusokat említsek, Kövér László és Gyurcsány Ferenc is itt született, és itt jártak iskolába.
1: És mi kell ahhoz, hogy mindenki egy kicsit pápai legyen?
2: Hát vagy itt élni, vagy pedig itt születni, vagy ellátogatni pápára. És tényleg azt gondolom, hogy van pár olyan város a szép kis országunkban, ahova jó visszatérni, és pápa is ilyen, hiszen micsoda szép épületeink vannak, hogy Magyarország harmadik zsinagógája a miénk, hogy van egy Petőfi emlékeket felvonultató Petőfi házunk, van a főtéren, ott van egy Szent István vértanú templom, amit mi helyiek csak nagy templomnak hívunk. A főtéri házak szép cukorkaszínű, pasztelszínű házak, amire egyébként én így 50 év után is mindig rácsodálkozom. Van a március 15-i téren egy gyönyörű református nagy templomunk, szemben vele a Kékfestő Múzeumunk, Kluge-féle kékfestés, tehát a Kluge család 240 éve költözött pápára. Most ünnepeljük ebben az évben a pápai kékfestés 240 éves évfordulóját, és van egy Eszterházi kastélyunk, ki ne hagyjam. De hogyha valaki másfajta feltöltődésre vágyik, akkor pedig itt a Várkertfürdő, ahol kicsik nagyok találnak számukra megfelelő programot.
1: És pápa azért is szerethető, mert figyeltem a főtéren, megállnak, üdvözlik egymást, szóval úgy van egyfajta kapcsolódásuk.
2: Azért szeretem ezt a várost, most már elmondtam, és nem árulok el titkot, hogy több mint 50 éve itt élek. Jó találkozni az emberekkel, és nem lehet úgy mondjuk elmenni A-ból B pontba, hogy ne állítsanak meg egyen-ketten vagy sokan, és ne beszélgessünk, és nem csak engem, hanem mindenkit. Én például, hogy egy kicsit személyeset is mondjak, azt is szeretem benne, hogy a volt általános vagy középiskolai osztálytársam szüleinek még mindig azt köszönhetem ennyi idősen, hogy csókolom. És ezt fogadják, és visszaköszönnek, hogy szervusz Krisztikém.
1: Pápának azért van egyfajta lüktetése, de mégis van egyfajta csendessége is. Ez is érték.
2: Pontosan. Én azt javaslom azoknak, akik még nem jártak pápán, vagy újra visszajönnének pápára, hogy jöjjenek több napra, hiszen ezt a város szerintem nem érdemes úgy megnézni, hogy rohanva, hanem tényleg lassan. Megnéznek mondjuk egy kékfestő múzeumot, utána beülnek valahova a sétáló utcára, vagy a főtérre, egy étterembe, vagy egy kávézóba, ahol elüldögélnek, nézhetik a tényleg gyönyörű épített környezetet, vagy lemehetnek a Várkertbe, a Várkert árnyas fái, a több mint 200 éves platánfák alatt is érdemes elüldögélni. A helyiek sokszor mennek egyébként a Várkertbe, ezt nem lehet megunni, nosztalgiázni, és gondolom, hogy akik először vannak, azok pedig rácsodálkoznak, hogy ez az ugye tényleg kifejezetten szép környezet. Egyébként még azt hadd mondjam el, hogy mi pápaiak hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen szép közegben élünk, hogy milyen szép ez a város. De hogyha találkozunk turistákkal, vagy találkozunk olyanokkal, akik először vagy néhány alkalommal jártak pápán, mindig felnyitják a szemünket arra, hogy mi az, amit ők szépnek látnak, és akkor egy kicsit újra mi is rácsodálkozunk a városunkra. És pápán itt van a történelem is. Tényleg érdemes körbenézni és elolvasni a különböző épületekről az információkat, és egy kicsit többet tudni a városról.

0: Fodor Nikoletta Judit mesekönyvszerző, mesekönyv író érkezett meg hozzánk, aki már maga is mesés a megjelenése, mert hogy a cseresznyék ott vannak az ő hajába tűzve, mert hogy a meseszövéshez ilyen mesés lelkület is kell. És az önön meséi az Pápa utcáin kanyarognak. Hogyan született ez az ötlet, hogy pápát meg kell mesélni?
1: Egy hangfürdőre való felkérés miatt született Szikra a láma kislány karaktere. A Jókai Morvárosi Könyvtár nyári táborának mesetematikájához kellett egy történet. Így született meg Szikra, a mindig virgonc láma kislány és Szundi a lajhár fiúcska, akiket Dorzsa a kis szerzetes kísérvárosunkban és környékén.
0: Mert hogy ugye hangfürdő és hangterápia, ez is hozzátartozik, az élő szavas mesemondásnak egy eleme lehet akár a zenélés is. És merre kanyarog az ő történetük? Mi minden történik velük itt Pápán?
1: Igazándiból az Origó, ahonnét ők indulnak, az az Edvi Malom. Ez egy vízimalma, településünknek volt vízimalma. Most vendégfogadóként, illetve barokk udvarházként üzemel. Ott lakik az én kis másik főhősöm, Álmos Manó, akinek nevének a jelentése Istentől kapott, illetve megálmodott. Tulajdonképpen ott szállnak meg az én kis mesehőseim, és onnét indulnak Tapolca főre az Örvénytóhoz. Aztán a városunknak a nevezetességeit, Kékfestő Múzeumban járnak, Várkastélyban, tehát az Eszterházi kastélyban járnak, Hagyományok hegyén is vendégeskednek, aztán ugye a második részbe kilátogatnak Döbrönte települése, Szarvaskővárához, Nagy Tevelem megnézik a víztározót, és majd a nyáron biztos visszamennek oda fürdeni is. Tehát nagyon sok helyszínen járnak.
0: Azt hiszem, hogy ön a saját gyermekkorát írta meg a mesébe, nem? Tehát, hogy azokat az élményeket, azokat a látnivalókat, amelyeket Pápán érdemes felkeresni, ezt egy ilyen mesés köntösbe bújtatta.
1: Talán egy kicsit igen, szoktam mondani, hogy akit szeretnek az Istenek, meghagyják örök gyereknek. Ma említettem már egy rendezvény kapcsán, hogy amikor felnőtt emberrel beszél az ember, és egy felnőtt férfi ember azt mondja neki, hogy amikor nehéz az élet, vagy úgy sok a hét, akkor ő mesekönyvet vesz elő és azt olvas, akkor én azt gondolom, hogy helyük van ezeknek a történeteknek.
0: Biztos vagyok benne, hogy kell segítség a léleknek időről időre, és nagyon jó, hogyha úgy tudunk mesélni a gyerekeinknek, hogy mi magunk is egy kicsit megfürdünk a mese szépségében, meg az emberi jóságban, meg a győz mindig a jó a mese végén. Ezekben a kalandos történetekben hogyan születik a mese szövésének fonalat?
1: Van, amit előre tud az ember, hogy mit szeretnek közölni, tehát színeket tud az ember előre, de egyébként semmi nem véletlen az életünkben. Aki hisz abba, hogy több, mint ami a látható a világunkban, az pontosan tudja, hogy minden mindig okkal történik, hogy melyik nap miért, mi vetődik papírra a szerző által, mert oka van. És az a szép egyébként, hogy az én kis Álmos Manom, aki az Edvi Malomba lakik, az ott lakó házaspár hölgytagja azt mondta nekem a múltkor egy rendezvény kapcsán, hogy ő már úgy tekint erre a kis Manóra, mint egy élő entitásra, tehát egy élő személyre, és amikor ő az udvaron megy keresztül, neki sokszor eszébe jut, hogy vajon a kis Álmos most mit csinál.
0: Két mesekönyv született eddig, de úgy tudom, hogy formálódik a harmadik Nikolettánál már.
1: Hát ez egy kicsit több lesz, egy kicsit más lesz, mint az első kettő. Az első kettőt én illusztráltam, hát ennek anyagi oka volt igazándiból, viszont a harmadikra elfogadta a felkérésemet Virma néni, aki 82 éves lesz ősszel, és ő az utolsó Vizi Molnárnak, aki a Malomba élt, Edvi Károlynak a lánya, és én azt gondoltam, hogy ennek olyan külcsínye legyen, hogy méltó legyen ehhez a tartalomhoz, amit én szeretnék beletenni, mert belekerülnek azért olyan múlt béli emlékeink, amit egy átlag ember nem biztos, hogy ma már tud vagy használ, hogy ugye a gerendej, a csuvárkocsi, a csuvárosz fogalma mit takar, hogy ott van a népi mondókánkban a követvág, és nem tudja az átlag ember, hogy mit jelent ez, hogy minden héten vágták a követ, amikor őrölt, éjjel-nappal ment a malom, amikor ugye szezonja volt.
0: És most lelkes írásban van, vagy már kész a történet, és már csak a díszítés van hátra, a megjelenés, az illusztráció?
1: Még folyamatban van az írás is, viszont örömömre szolgál, hogy Varga Pesei Petra tanárnő, a képzőművészeti tanszak vezetője, koordinálásával elfogadta 4 pápai református kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnáziumának 4 kis hallgató tanulója elfogadta a felkérésem, hogy illusztrációjukkal méltó külcsint kaphasson Dimenzió kaput című mesekönyvem.

0: Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot, mert
1: ez a te Magyarországod.
2: A folytatásban az Ugodi Málna találkozása a hagyományos vanília fagyival, ez lesz a beszélgetésünk témája, egy kis hűsítő beszélgetés. No, de hogy jött ez az ötlet, hogy a vanília fagyiba egy olyan gyümölcsöt tegyünk, ami itt terem a vidéken, és a vanília fagyi pedig az a klasszikus, igazi, hát nem tudom, bagaméris íz lenne? Kérdezem ezt mind Marton Györgytől, aki cukrászmester.
3: Tulajdonképpen 35 éve egy ilyen családi beszélgetésnél dőlt az, hogy mit csinálunk egy fagylaltól. Utána elkezdtem tanulni a szakmát, de egyébként nem ezzel foglalkozom, ez csak a hobbim.
2: Édesítette az életét.
3: Így is lehet mondani. Amikor a világot járjuk, én mindenhol vanília fagyit megkóstolom, mert azt gondolom, azt a legnehezebb csinálni. Mindenféle ízfokozóval, mindenféle adalékkal lehet csinálni sokféle ilyen modern, divatos fagylaltot.
2: Ilyen porból, olyan porból.
3: Mi főzzük a fagylaltot, a vanília fagylaltunk, úgy gondolom, hogy amár járom a világot, mindenhol versenyképes.
2: De ez milyen, ha ízre le kell kellene írni, szavakba kellene önteni, mert ugye nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak.
3: Ez egy klasszikus, hagyományos, minden hókusz-pókusz nélküli vanília fagylalt. Érdekes mondom, vaníliát tartalmaz.
2: Attól ez vanília rút, stb.
3: Természetesen vanília rutak, igen, így készül, meg hát megvan a teljes recept, és úgy főzzük.
2: Hogyan találtak egymásra itt, ugye a málna és fagyi?
3: Hát megpróbáljuk a divatot követni, meg lokálpatrióták is vagyunk, és már évek óta van egy együttműködési szerződésünk a málna termesztővel. Ez a málna, ez egy bakonyba termett, nagyon jó ízű, zamatos málna, nem akarok reklámot csinálni neki, de ez más, mint egy hagyományos boltba kapható málna. Sokkal jobb.
2: Tetszetős különbre, és bár a fagyiba ez így nem látszik, de az íze az fontos. Pap Attila, ugye, aki termeszt ezt a málnát Ugodon, szép jó napot kívánok, egy családi gazdaság. Van szó, nem nagy terület, de annál nagyobb gondossággal.
4: Így van, úgy gondolom, üdvözlöm én sok hallgatókat innen Pápa városából. Kis családi gazdaság vagyunk, kevesebb mint fél hektáron termesztünk málnát, és ez célunk is volt, hogy ne legyünk nagy üzemek, hanem kis méretben, de prémium minőséget, olyat, amit mi is jó szívvel bármikor fogyasztanánk, ezt próbálnánk szeretettel és féltő gondossággal nevelni, termeszteni, majd pedig kiszállítani a vásárlóinknak.
2: Az ugati talaj az olyan jó, hogy a málnát kedveli.
4: A bakonyaljai talajok változékonyak, nekem szerencsés, erős húsztartalmú agyagos talajon van, ami a málna szereti, mert jól tartja a nedvességet. Ez egy jó talaj, csak helyi lokál patriotizmus. Van egy lovasklub a környékünk, a Dugod lovasklub, aki szerves trágyával minden évvel ellát mennünket, és ez nagyon nagy hálával és köszönettel tartozunk nekik, hogy szép málnát tudunk termeszteni.
2: Minden bio, mert hogy önöknél is minden természetes a fagyiban, mint alapanyag.
3: Így van. Még a tojásra is oda figyelünk, hogy kapjugálós tyúkok tojását használjuk.
2: És ez tényleg kijön utána, hogy a végtermék, mint fagylalt, egy gombóc fagylaltnál az ember azt kóstolja, akkor érzi, hogy abban van valami különleges.
3: Én azt gondolom, hogy 20 vanília fagylat közül meg tudom mondani, hogy melyik a miénk.
2: Családi gazdaságban csak málnát termesztenek?
4: Van, én úgy gondolom, hogy ha valaki igazán jó akar lenni valamiben, akkor fókuszáljon, és egy dologban legyen profi, de abban nagyon. És ez idővel kifizetődik. Nyárva.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Kell hozzá elhivatottság, ez hangzott el az előbb, és hát biztos vagyok benne, hogy aki a mesterségét szereti, az elhivatott, főleg, hogyha már sokadik generációban viszi tovább azt a mesterséget, mint Berta Kálmán, aki kaptafa és cipőfa sámfa készítő mester, és azért azt hiszem, hogy tényleg már nagyítóval kell keresni, akár csak az országban, vagy akár Európa szerte is azokat a mesterembereket, akik kaptafát készítenek. Hát hogyan öröklődött ez tovább? Hanyadik generáció, amit ön visz, Kálmán?
2: Tulajdonképpen a negyedik generáció, nagypapám alapított 1870-ben ezt a céget. Ő kint a németországi Weimarba tanult, és onnan hozta haza ezt a szakmát, és azóta a párról fiúra öröklődött a mesterség.
1: Nagyon szép mesterség, mert hogyha mindenki tudja, megtapasztaltad, hogyha a cipő szorít, akkor az egy nagyon-nagyon kellemetlen és rossz napokat, perceket tud okozni az embernek, tehát hogy egy jó cipőhöz jó kaptafa is kell.
2: Így van, ez természetes. Nagyon sok ügyes cipészmesterrel vagyunk kapcsolatban, akik méretes cipőket is készíten, teljesen lábra szabottan. Ott aztán nem lehet olyan probléma, hogy valakinek szorítson, vagy esetleg tág legyen, vagy nagy legyen a cipője.
1: Kálmán különféle kaptafákat hozott, és mondta, hogy a régi, ez az 1890-es darab, ilyet már keveset lehet látni, mert hogy ez mindkét lábra jó lenne elvileg?
2: Igen, ez a úgynevezett első generációs forgatós kaptafa. Ez teljesen szimmetrikus kaptafa, és itt a láb cipőviselője azt tiporta ki, hogy most jobb vagy bal lábon porta éppen. Érdekes dolog még volt, akik korábban, ugye még a hercegek és gróf időszakban, van, aki olyan inast tartott, akinek hasonló volt a lábmérete, és ő vele tiportatta ki ezt a úgynevezett forgatós cipőt.
1: Tehát az ő lábát sose törte fel a cipő, mert volt erre egy segédje, egy inasa, akinek hát lehet, hogy sokat fájt a lába.
2: Igen, biztos.
1: És amiket már mostanság készítenek, és itt hozott számtalan kaptafát szépen méretre jelölve és gyártva, miért jó a fa kaptafa? Ma már minden műanyagból van meg, mindenféle különleges, könnyített verzió létezik. A fa kaptafának mi a titka?
2: Tulajdonképpen mi kézműipari cipőgyártókkal vagyunk kapcsolatban, és ők a természetes bőrt, nedves bőrt húzzák rá a kaptafára, és ezen szépen meg fog tudni száradni. A műanyag kaptát azt inkább nagyüzemi cégek készítik, ott nagy szériában több ezer pár készül egyszerre, de itt nálunk ez a kaptafa, ezt szeretjük már. A falnak a nedvesség elszívó tulajdonság így érvényesül.
1: Biztos vagyok benne, hogy régen sokkal több kaptafára volt szükség. Ma már csak az igazán különleges lábbeli kapnak kaptafát?
2: Így van, most már viszonylag ritka ez a szakma, országban itt a mi családunk készíti a kaptafákat Magyarországon. Meg lehet számolni a cipészeket is, aki gyönyörű szép műremekeket készítenek a bőrből.
1: Biztos vagyok benne, hogy speciális faanyag is kell, tehát nem mindegy, hogy milyen fából van az a kaptafa.
2: Hogyne, mi itt a környéken a Bakonyerdőből vásároljuk a gyertyán és a bükkfát, ez gőzölve kerül megmunkálásra. Ennek olyan tulajdonsága van, hogy ha belejötnek egy szeget egy gőzölt fába, vagy gyertyán a bükkfába, szög kiúzás után kicsit összemegy, tehát sokkal több cipő felső részt tudnak rá szegelni a kaptafára, nem esíti is magát a kaptafanyagot.
1: Hát szokták mondani, van az a mondás, hogy a Schuster maradjon a kaptafánál. Az ön családja marad a kaptafa készítésnél? Hogy látja, Kálmán?
2: Testvéremnél van egy fiúgyermek, az Áron. Ő hajlandó szerintem ebbe a szakmába tovább menni. Nálam két nagy lányzó van, de van egy 2 és 3 hónapos kis fiúnoka. Bízzunk benne, hogy majd ő folytatja ezt a szakmát.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Folytatjuk országjáró beszélgetésünket, itt Pápán érkezett hozzánk Erpel Péter, grafikus, festőművész, művész, tanár, és mindemellett biológiát és földrajzot is tanít a pápai református kollégium, a gimnáziumban. Kezdtem el gondolkodni, hogy most a földrajz, biológia, rajz persze jól megfér egymás mellett, de hogy ennyi féleképpen kiteljesedni az ember hogyan tud?
4: Úgy, hogy egyrészt nagyon jó iskolába jártam, Várpróbál Turi György gimnáziumnak a rajztagozatára, onnan kaptam egy indítatást, de aztán egy kis kikerülővel Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem biológia földrajz szakát elvégeztem, aztán vissza Várplótára a Túri gimnázium egy kis rajztagozat, és aztán jött Pápa és a Pápai Református Kollégiumnak a 31 éve, amelyben először biológiát földrajzott, aztán rajzott, aztán a Táncszánc Művészeti Alapiskolában grafikát, és aztán 2010-től az induló művészeti szakgimnáziumban minden fontos tárgyat többek között művészet történetet a kollégákkal, és így jutunk el a biológia földrajz rajzon keresztül a művészeti szakgimnáziumig.
5: És van itt egyébként sorrend, biológia, földrajz, művészet, vagy megfordítjuk először művészet, és utána majd jön a földrajz meg a biológia?
4: A rajztagozat az indított egy rajzképzést, de biztosabbnak éreztem, hogy egy középiskolai tanári végzettséget szerezni biológia földrajzból, de amikor visszaérkeztem Várplótára, majd ide Pápára a kollégiumba, és megmutatkozott, hogy lehet a művészeti élettel komolyabban foglalkozni, akkor mellette, az előbb említett tárgyak mellett, a művészet, képzőművészet, grafika, festészet, művészet történet lett a legfontosabb.
5: Itt, hogy hallgatom önt, rájöttem arra, hogy ez jól megfér egymás mellett, mert ugye a földrajz, az ember tájképeket, stb. Mindent fest. A biológiában pedig ugye akár az emberi test ott van, és akkor az aranymetszéstől kezdve, hát nem, hogy jól megfér, hanem akár együtt kéne, hogy tanítsák, oktassák.
4: Igen. Ami nagyon szép itt a Pápai Református Kollégium gimnáziumában, hogy az ember rácsodálkozik és gyönyörködik abba, hogy az Isten teremtette világ milyen szép és milyen nagyszerű dolog ezt leképezni akár grafikákban, akár festményekben, akár fotókban. Tehát ez egy egymásra találása a természettudománynak és a magas művészetnek.
5: És önnél egyébként mi az, ami itt előtérben van? Mi az alkotásaiban, mi az, ami a középpontban szerepel? Szóval témailag mit kedvel leginkább?
4: Nagyon szeretem a természet izgalmas képeit, elemeit, akár felnagyítva, akár szürreális világba ötvözve, de sokszor azt megmutatva, hogy egy hívő keresztény ember miként gondolkodik erről a csodálatos teremtett világról, és ez sokaknak nagyon izgalmas, hogy hogy látja egy természettudományban járatos ember ennek a világnak a szépségeit hívő lélekkel.
5: És azért nézem, itt ugye van itt egy könyv előttünk, amiben ugye itt vannak alkotásai, itt ezek saját maga készítette, ugye, alkotások. Örökbőség, egy színes alkotás, mint egy csendélet.
4: Pontosan, ezt a gazdagságot szerettem volna kifejezni.
5: Ennek van az élet.
4: Az életnek, a természetnek, ennek a világnak a szépségei.
5: Azért nézem, itt a színek mellett a háttérben, ott azért, hogy egyfajta sötétség is valami, persze nem azt jelenti, hogy sötét a világ, hanem lehet, hogy jobban ki akarja emelni ezzel a háttérrel az előteret.
4: Másik, hogy mindenért meg kell küzdenünk. Tehát, hogyha csak pápai vonatkozásban nézzük, hogy hol tartunk, akkor jól mutatja, hogy mi művészek létrehoztuk a Pápai Kör Képzőművészeti Egyesületet azért, hogy a művészeti élet, a képzőművészet kiteljesedhessen, és akkor meg kell küzdeni az akadályokkal, a nehézségekkel, amelyek ott vannak a szépségek mögött, de ha legyőzzük, akkor a siker az valami csoda mindenki számára.
5: Ha tovább lapozzuk, Torockói vendégváró, ugye Torockó, ahol kétszer kell fel a nap.
4: Én kétszer voltam Torockó.
5: Jókai regényében van ez.
4: Egy csodálatos hely Székelyföldön, és annyit szeretnék megemlíteni, hogy mennyire fontosak az ember életútján a kiemelkedő személyek. Például Torockóra Horváth Lajos festőművész szervezte a tábort, de ugyanígy elmondható Borbély Lajos, vagy Heitler László, vagy Atót Sándor, az, hogy Pápán felnövekvő, élő művészek olyat tudjanak létrehozni, ami közel távol sokat jelenthet az embereknek a képzőművészetben, ez megadott nagyságok, tehetségek nélkül nem megy.
5: Az ember már ugye fölülről szemléli a művészetet, és akkor bele tudja azt látni, ami a lelkéből jön, és nem pedig az erőfeszítése hozza ki belőle.
4: Ez nagyon fontos, hogy az ember szeresse azt, amit csinál, örömmel tegye, ekkor lehet csak a diákoknak is úgy átadni mindazt a tudást, vagy tehetségből fakadó szépséget, amiért érdemes élni, és amiért érdemes egyébként tanítani, és a fiatalokkal foglalkozni.
5: Színekről beszéltünk csak zárásképpen, itt ebből a sok színből melyik az az egy szín, ami úgy minden napot van az ön szívében?
4: Az a nagyon szép kék. A szabadság kék madarának a kéke, Szűz Mária kéke, és valahol a távlat, a perspektíva, az örökké valóság, a mennyország kékje.
5: Nagyon szépen köszönöm, szép végszó. Kerpel Péter, grafikus, festőművész, művésztanár volt itt az országjáró vendége.
0: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Folytatjuk sétánkat Császár Csilla idegenvezetővel, és ahogy így hallgattuk Kerpel Pétert, a kékről milyen gyönyörűen beszélt, ugye pápa és az Eszterházi család története az összekapcsolódik. A kék az valahol megjelenik az Eszterháziak által építtetett épületekben, Csilla?
6: Hát igazából az Eszterháziak címerében is megjelenik a kék.
1: Benti feskókon vagy ilyeneken biztos, hogy látható.
6: Akkor mindenképpen ugye a pápai Eszterházi kastélyban is megtalálható, ugye nádorteremben például egy gyönyörű, nagyon szép képen, ugye ami a város képét mutatja, ugye itt is megtalálható a kék, illetve ugye hát a Eszterházi család kápolnájában is ugye a gyönyörű freskókon.
1: És azt mondta Csilla, hogy hát annyi épület van, meg annyi olyan hely van itt Pápán, ami az eszterháziakkal kapcsolatos, hogy nem csak a kastély, amit meg kellene említeni, hát mi minden kapcsolódik még hozzájuk?
6: Hát ami a legfontosabb talán, hogy az eszterháziaknak köszönhetjük, hogy Pápán megépült az első kórház. Ugye Eszterházi Ferenc volt Eszterházi Károly püspök testvére, aki az irgalmas rend számára itt kórházat létesített, és hát ugye az onnantól kezdve beszélünk arról, hogy a városnak van egy saját kórháza.
1: Mi az, amit még említene, hogyha egy ilyen eszterházi sétára viszi az ideérkezőket?
6: Későbbi Eszterházi Tamás nevéhez fűződik például, hogy strandfürdőt létesített itt Pápán. Ez egy nagyon felkapott strandfürdő volt, ugye sajnos az idő során kinőtte a város, úgymond, és ugye kellett egy új strandfürdőt készíteni, ugye most jelenleg a Várkertben található pápai strandfürdő, de ezt is nagyon sokáig és nagyon nagy szeretettel használták az emberek.
1: Ha már a Várkertet említette, ugye volt szerencsénk tegnap este haladni, átsétálni a Várkerten is. Egyszerűen az embernek elállt a lélegzete a hatalmas platánfák alatt sétálva. Tehát, hogy ezek a platánfák, ha mesélni tudnának, vajon milyen régi történeteket tudnának előhozni?
6: Pápai Várkertet azt szintén Eszterházi Károly püspöknek köszönhetjük. Ugye ő volt az, aki 1771-ben Bőn Ferenc vízimérnök által lecsapoltatta az itt a pápa határában fekvő tavat. Tó helyére lényegében elkészült a pápai várkert, ugye ennél lényegesen nagyobb volt, mint amit most jelenleg láthatunk, és ami érdekessége, hogy ugye ez egy zárt hely volt, ide nem lehetett a pápai polgároknak bemenni, nagyon hosszú ideig, már a 19. századot írjuk, amikor az első Eszterházi megengedi, hogy polgárok is bemehessenek, de még ekkor is csak belépő kártyával, és különböző szabályoknak megfelelően, és valószínűleg ugye ezeket a szabályokat nem mindig sikerült betartani, mert nagyon sokszor előfordult, hogy ezt az engedményt visszavonta az éppen aktuális földesúr, és akkor ismét nem lehetett látogatni a várkertet.
0: Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot.
1: Néhány perccel ezelőtt Császár Csilla idegenvezetővel a Várkertben kalandoztunk, ami csodálatos platánfákat jelent tulajdonképpen. Hát a folytatásban most egész közel hajolunk a természet titkaihoz. Mesteri Balázs érkezett meg hozzánk, természetfotós, amatőrfotós, aki az egészen apró dolgokat hozza, akár óriásivá felnagyítva. Itt van például előttünk egy olyan kép, amelyen az esőcseppek, minthogyha beburkolnák a virágnak a szirmát, vagy a virágnak a bibéjét. Mi ez pontosan?
7: Fő fotózásomnak a csapása az a makrofotózás, ezen belül is a cseppek és a tükröződések. A tükröződésekben lehetnek virágok, állatok, bármilyen növények. Lényeg az, hogy olyan formában tudja megmutatni ezt, ahogy talán a barátok, ismerősök és az emberek nem nagyon látják.
1: Cseppben a tenger, szokták mondani, tartja a mondás, és hogyha én egész közel hajulok ehhez a képhez, akkor valóban a cseppben, abban az apró vízcseppben, esőcseppben visszatükröződik a virág maga teljes egészében. Milyen izgalmas. Ennyire jó a szeme, vagy ehhez mindig kell a szeme elé a fényképezőgép, hogy ezt meglássa?
7: Egyszer egy esős, de napfényes nyári napon jártam a természetet, és ott megláttam egy növényt, ami olyan, mint egy pittypang, csak sokkal nagyobb, ez a bakszakál. És akkor láttam, hogy a fény nagyon szépen megtörik az esőcseppeken, mert a nap már kisütött, és elkezdtem fotózni, és bizony otthon vettem észre, mikor a számítógépre feltettem ezeket a képeket, hogy a tükröződés nagyon élesen látszik, és olyan látvány mutat, amit amúgy nem vennénk észre, úgyhogy csak úgy simán nézelődnénk.
1: Ma már én emlegettem itt a játékfesztivál apropóján a búgócsigát. Hát most itt van egy egészen gyönyörű csiga, biga, nem búgócsiga, de olyan gyönyörű gyöngyház fényű a háza, hogy tényleg egy mesébe illő. Hát ez is egy aprócska állat, és milyen csodaszép, hogyha az embernek volna szeme ezt látni. Hát ebben segít nekünk.
7: Igen, hát ez a csiga, ahogyan nézzük a képen, nem is mutatja azt, hogy mekkora valójában. Ez kb. 1 cm-es csiga.
1: Na most itt a képen mondjuk egy jó másfél arasznyi, két arasznyi nagyságra fölnagyította nekünk.
7: Igen, a kislányom gyűjtötte őket, mert sokszor gyakran járjuk együtt a természetet, és egy kis dobozkába összegyűjtötte, ezek a csigák viszont másnapra megszöktek. A kertbe nem mentek nagyon messze, hisz csigák, és megkerestük őket, és ez egy olyan csiga, amit ott találtunk meg a cseppek között.
1: Milyen izgalmas, hogy apa lányának van egy ilyen közös foglalatossága. A gyermek gyönyörű mese lelkével megtalálja a szépséget, édesapa meg fölnagyítva ide hozza nekünk, nézőknek, hogy lássuk a természet titkait.
7: Az imént beszélgettek a Várkertről, kertről. A Válkert nekünk is nagy szerelmünk, hogy így fogalmazzak, hisz rengeteget járjuk a Válkertet. Nagyon szépek a fények, és ott is meg lehet ilyen kis csodákat találni.
1: És ezeket az alkotásokat, ezeket a csodálatos fotókat gondolom a család is látja, de vannak olyan pillanatok, vannak alkalmak, amikor akár a pápai közönség vagy a környékbeliek is láthatják. Mi a kedvence? Nyilván a makró az látszik, hogy ez önnek nagy szívügye, hogy az egész apróból egy nagyot csinálni, de mondjuk a hazai természet, a hazai flóra és fauna az annyira szép, hogy akár egy egész életen át lehet fényképezni, mindig van új csoda.
7: Akkor néha készülő fotópályázatra azon gondolkodom, hát, hogy lesz-e képanyagom a következő évre, és bizony, mire odaérünk, hogy a fotópályázatra be kell küldeni a képeket, alig tudok választani, hisz annyi kép összejön, hogy én is meglepődök rajta.
1: Ma már azt szokták mondani, hogy mindenki tud fényképezni. A fényképezőgép ott lapul tulajdonképpen egy telefonba öltöztetve a farzsebünkbe vagy a táskánkba, de mégis az igazán jó kép, amivel nyerni lehet, amivel belefeledkezik a képbe, vagy a levegőt is elfelejti kifújni, az milyen? Mi kell ahhoz, hogy igazán jó kép szülessen?
7: Nekem az a trükköm vagy a technikám, hogy úgy megyek fotózni, hogy körülbelül tudom, hogy mit szeretnék. Addig megyek utána, míg azt én meg nem találom. Tehát bent van a fejembe a kép, én már előre azt megkomponálom.
1: Hát nagyon sok képet kívánok még, meg közös pillanatokat a gyermekkel, meglátni a csodát, a természet titkait. Mesteri Balázs természetfotós fotós volt az országjáró vendége. Azt a két csodát önök is megnézhetik a Kossuth Rádió Facebook oldalán.
0: Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot.

0: Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Pápán a Pápa hangja énekversenyt, és ebben diadalmaskodott következő vendégünk, Erdélyi Olivér, őt hallották itt az előzőekben énekelni, mert hogy Olivér egyébként reppeléssel kezdte, egy rövid út után valamiért mégiscsak az éneklés lett a legfőbb célja. Olivér, emlékszik még erre az első nagy fellépésére, amikor a Pápa hangján ott volt, és bemutatta a zsűrinek, az ottani hallgatóságnak énektudását? Remegett a lába?
1: Hát igazából a rutin meg az évek miatt, hogyha mondhatom így, már igazából nem, mert ez egy hazai verseny volt.
0: Fiatal emberről beszélünk, el szabad árulni itt a hallgatóknak, hogy hány éves?
1: Igen, 16 éves vagyok, idén töltöm a 17-et.

0: A 20 év alatt 21 zenész színész került ki az Egyesületbe, akik jelenleg is a pályán vannak. Igazából az Egyesületnek a legfőbb hozadéka a 20 év alatt, hogy a mai napig tartják egymással a kapcsolatot, és nagy szeretetben vannak a mostani 10 megafonost az öregek is tápolják, és próbálják őket felkészíteni arra a pályára, amin ők már működnek.
1: Hogyan talál rá ezekre a fiatalokra, akikben lát valamiféle jövő?
0: Nagyon nehéz bekerülni a Megafon Zenei Egyesületbe. Nagy válogatás van, mert nem csak énekhangban kell megfelelni, vagy nem csak a tehetségét nézzük, hanem azt is, hogy emberileg odavaló-e közénk, tehát maga a társaság befogadja-e.
1: Oliver, ez a nagy találkozás ezzel a zenei képzővel, a Megafonnal az ön esetében, ez hogyan volt? Szóval itt a tanárnő hogyan talált önre, vagy egymásra hogyan találtak?
2: Hát igazából mi kerestük fel a tanárnőt.
1: Mi ez ki?
2: Hát én is a szüleim akkor még.
1: Akkor a szülők is úgy látszik, hogy támogatják, ami nem egy utolsó szempont.
2: Igen, hál' Isten támogatnak, ezért nagyon hálás is vagyok. És hát igazából rátaláltunk Kinga nénire, és onnantól elkezdődött a közös munka, hál' Istennek, meglátta bennem remélhetőleg a tehetséget és az alázatot, hogyha fogalmazhatok így, és igazából elkezdődött a közös munka.
1: A bemutatkozó nagy találkozón ott mit mutatott be magából ének hangilag, mi az, amivel próbálta belopni Kinga néni szívébe, ahogyan ő fogalmazott magát?
2: Hát igazából az elején még népdallal kezdtem.
1: Népdalt énekelni nem egy egyszerű dolog?
2: Hát igen, és onnan kezdődött el ez a musical, könnyű zene vonal. Ezután kezdődött, amikor már kezdtünk egy kicsit belerázódni ebbe a tanulásba, ugye az énekhangnak a fejlesztésébe, ugye a mutáláson még át kell lesni, akkor még ezt Kinga néni azért egy kicsit noszogatta, és hát így elkezdődött ez a pop és musical műfaj, de népdallal kezdtem.
1: Minden mellé a rap az hogyan jön, mert ugye Oliver mondta, hogy rapben is próbálkozott, saját maga írta a szöveget, ezt megpróbálta előadni, sőt megmutatni a nagyvilágnak, de valahogy mégis nem ez lett az út. Teljesen.
2: Igen, mindig is az éneklés volt, ami úgy közel állt a szívemhez, viszont elkezdtem írni a saját dalt, amiből lett egy rap, ezt nem tudom megmagyarázni, hogy hogy jött ez, de így kezdődött el a rappelés még egy jó 3,5-4 éve.
1: Tanárnőhöz fordulok, szóval gyerekeket pallérozni, fiatalokat pallérozni, oktatni olyan zeneiségre, amiben mondjuk a színpadra kerülnek, akkor megállják a helyüket, és mindenkinél megtalálni azt a közös hangot, amivel előre tudnak jutni, ez a jó érzék, gondolom, az ön részéről.
0: Nyilván kamaszokkal nem könnyű együtt dolgozni, ráadásul nekünk 4 táborunk van egy évben, 2 felkészítő és 2 pihenő tábor. Rengeteg fellépésünk van, és ez összekovácsolja a csapatot. Meg hát a versenyek. Most az Oliver az elmúlt tanévről beszélünk, hogy a szeptembertől 5 országos versenyt nyert meg, nem csak a pápa hangját.
1: És mit lát, milyen ívet tudunk Oliver elé fölrajzolni? Szabad ilyet egyébként megtenni?
0: Még nem, mert még az iskoláját végzi, és nyilván az az A terv, és maga a művészeti munka az a B terv. De azt gondolom, hogy nagyon jó irányba halad. Nyilván kipróbálta magát popban, musicalben, mind a kettő irány nyitva van előtte.
1: Figyelmét ugye a tanárnőt, a szerepkörét azon túl, hogy ugye a zene, az éneklés, annak tanítása a fő hangsúly, de azért a fiataloknak anyjuk helyét is anyjuk, úgy érzem.
0: Így van, így van.
1: Nagyon... Ez a legtöbb valójában, ugye, mert énekelni még lehet, hogy csak, de hogyha elvesznek a világba, önmagukat nem tudják megtartani, akkor ott annak annyi.
0: Igen, hát ez egy nagyon nagy közösség. A Megafon család, így is hívjuk a mi egyesületünket. Itt még éjjel 2-kor is Kinga néni rendelkezésre áll, kamasz problémákat kezel.
1: Szóval hívják, hogy Kinga néni szerelmes vagyok, mit csinálja?
0: Igen. Én elvégeztem egy tanfolyamot gyermek és ifjúsági coachként, hogy még jobban felkészült legyek erre a feladatra. Táborokban meg kibeszéljük a dolgokat, játszva felkészülünk a fellépésekre.
1: Itt Oliver beszélgetésünk végén tanárnő nem merte azt kimondani, meg előre vetíteni, hogy mi lenne itt a nagy álomcél, de álmok nélkül azért mit sem ér az élet, főleg, hogyha az ember zenei pályán van. Mik azok a titkos vágyak, álmok, amit el szeretne érni?
2: Ezt én úgy tartom, hogy majd ahogy hozza.
1: Majd ahogy hozza az élet, de vannak példaképei?
2: Persze, nekem az egyik személyes kedvencem Bruno Mars. Magyarországról nagyon sok jó énekes szeretek, akár musicalben is, akár pop műfajban is, Karamell, Kökény Attila, Takács Nikolás, mondhatom itt Berecki Zoltánt is, és a Megafonból pedig Ekalem Bálint.
1: Nagyon szépen köszönjük Lejsvic Horváth Kingának, tanárnőnek és tanítványának, Erdély Olivérnek, hogy itt voltak az Országjáróban, és beszéltek a jövőről, meg hogy a zene mi mindent jelent az ember életébe. No persze, a hétköznapok is számítanak.
3: Kedves hallgatóink, ezzel a gondolattal az Országjáró 338. adása pápától elköszön. Itt voltunk a Pápai Játékfesztiválon.

Fesztivál forgatagában és természetesen a város kincseiről, értékeiről beszéltünk. Holnap ott lesznek a képek a Kossuth Rádió Facebook oldalán, keressék majd, illetve jövő hétfőn új játékkérdésünket. Jövő szombaton Szolnokra hívogatjuk majd önöket délelőtt 10 órától, és délután 14:30-tól tartsanak velünk. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Fehér Béla, Fehér Miklós, Pap János, Tóth Attila és Jakocska György, hangmérnökeink Járic István, Galló Dániel és Romvári Tamás, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen Pápának, hogy egy kicsit ma játszhattunk itt az utcáikon. Utazzanak továbbra is velünk, Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1 óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéj félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Idehaza szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsájtják a javaslatot. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő páviában az onkológiai központ munkatársait, betegeit és hozzátartozóikat üdvözölte, majd a páviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekült táborokat ért légi csapásokban 6-an meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. Új időszaki kiállítás nyílt a közlekedési múzeumban az Északi Járműjavító épületében. Az Öveket becsatolni című új tárlaton a látogatók a közlekedés biztonság történetét követhetik végig, a Magyar Királyi Posta autós iskolájától egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. A német válogatott hátrányba került ugyan, végül azonban 2-1-re legyőzte Elefánt Csontpartot az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság E-csoportjának második fordulójában Torontóban. A sok napsütés mellett több felé várható zápor, zivatar, néhol jégeső és felhőszakadás is kialakulhat. Nagy területen megerősödik a szél, a hőmérséklet napközben általában 31-37 fok között alakul. A pontos idő 1 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
2: Jókai Mór, és mégis mozog a föld.

0: 21. rész.
1: Amíg Kálmán átjutott Budára, agyában, mint egy elátkozott kaleidoszkóp képletei váltakoztak a talány tényezői. Mindazokat, akiket gyűlölt és szeretett, mindenképpen iparkodott egymás mellé, egymással szemközt helyezni, összevetette az érdekeket, a szenvedélyeket, a lehetségest és a képtelent, de nem bírt világot deríteni maga körül. Mikor Cilikéhez belépett, azt úti bőröngyeinek bemálházásával foglalkozva találta.
2: Mi ez?
3: Utazom.
2: Cilike, mi történt veled?
3: A legrosszabb, ami történhetett. Ő nem szeret engem többé.
2: Kicsoda? Bányavári?
3: Ő mást szeret.
2: Kit?
3: Azt az asszonyt.
2: Csollánnét.
1: Cilike a sértett szűzérzet undorával fordítá félre arcát.
3: Én bolond, aki örültem annak, hogy kigyógyítottam őt egyik szenvedélyéből. Hiszen mikor minden nap ittasan jött haza, rút volt, de az enyém volt. Most már józan, de másé.
4: Ezért kellett Cilike felől ezt a rágalmat elhíreszteni, hogy ő Bálvándi kedvese. Hogy a férj annál jobban elidegenedjék tőle.
3: Amit tőlem hallottál, az való. És nem az a legszomorúbb benne, ami az én fájdalmam. Azt mondják, színészházas párok nem vénülnek meg együtt. De a késen, amelyel így megszúrtak, még méreg is van. És az már megöl.
2: Az Istenért mi az? Mondd meg nekem!
3: Te ismerted azt az embert, aki a ma felejthetetlen napon, ott a havasi csúcson úgy beszélt hozzád, mint egy nemzeti szent. Ez az ember most egy szép asszony szép szemeiért elfelejt bennünket. Elhagyja hazáját, s elmegy külföldre idegen nemzet művészének.
2: Ez csak egy rossz álom.
3: Ez nem álom, ez való. Azon nő ügyvédje beszélte el nekem. Bányavári gyakran említi, mennyi fény, mennyi jutalom várna rá, ha nem egy nyomorult kis nemzet lángelméje volna. A mi barátunk, aki nekem azt elmondta, fölfedezte előttem, hogy a csábító meghívások amaz asszony cselszövényei. Ő kötött szerződést egy külföldi színigazgatóval, hogy az Bányavárinak nagyszerű összegeket ajánljon fel szerződési díjul, amiket amaz asszony megkétszerezve térítend meg az impresszáriónak. S aztán ő maga is azon külföldi városba fog letelepedni. És Bányavári el fog hagyni minket. S átesküszik idegen oltárhoz, idegen Istenhez.
1: Kálmán, mint egy álomjáró ment ki az utcára.
4: A szép vadásznő nem csak a vadállatot tudja szíven lőni. Amikor már magamnak nem fáj többé semmi csapás, akkor megöli azokat, akiket szerettem. Megismerte az oltárt, amely előtt érdeplek, s letépi róla az oltárképet.

0: reggel óta nagy híre futamodott már annak a monumentális pofonnak, amivel Kálmán a rágalmazót elcsendesíti. A színháznál tudták meg azt leghamarabb, és ott örültek neki legjobban. Aj, de nagy az öröm Izraelben, mikor egy kritikust felpofoznak. Az egy közös ellenségen vett diadal. Annál fogva valahány színésszel, kardalnokkal, színfalhordóval találkozott Kálmán, akitől Bányavári után tudakozódott, az mind saját szerű vigyorintással tekintett először az arcába, másodszor a kezében levő pásztorfogantyús, görcsös vadszőlő venyige botra, ami akkor divatpálca volt. Gondolta mindenki, ennek a botnak ma még valami dolga, de lesz. Bányavári is értesülve volt már a csigában történt jelenetről, s emiatt zavarban érezte magát Kálmánnal szemben. Azt neki kellett volna megtenni rég, amit Kálmán tett. Mert ezt a Bálvándiról költött mendemondát ő is hallotta, de még csak nejének sem szólt miatta. No, ebből a zavarából nagyon hamar kisegítette őt Kálmán. Eléje lépett, s így szólítá meg.
1: Te Borcsai!
0: Az igazi neve hallatára mindjárt elsápadt a színész. Sejtette, hogy mi következik most.
1: Te Borcsai! Én ma megtudtam, hogy te el akarod hagyni nődet, s el akarod hagyni a magyar színészetet. Nődet egy szebb asszonyért, hazádat egy nagyobb hazáért. Azt, hogy nődhöz hűtlen lettél, végezd el ten szíveddel. Hanem azért, hogy nemzeted ügyéhez hűtlen akarsz lenni, velem lesz számadásod. Hogyha te hűtlen lész ahhoz az oltárhoz, melynek jó és balsorsban hűséget esküdtünk, én tégedet megöllek.
0: Bányavári saját szavait hallotta visszhangzani, amiket az oltárkövön Kálmánnak mondott. És egyszerre visszatért rá a szíve. Furcsa, vándorló szív volt az, hol otthon volt, hol másutt. Úgy kellett hazahívogatni.
2: Isten úgyse igazad van. Mondhatnám ugye a mentségemre, hogy elkeserített a nőm hűtlenségéről költött hír, de nem érdemli az a silány fickó, aki a percig voltam, hogy az a másik ember, aki ezentúl leszek, az ő mentségére egy szót elvesztegessen. Nézd ide! Vége van!
0: Azzal elővonta belső zsebéből a külföldi impresszárióval kötött szerződését, 4 darabra szakította azt, és a háta mögé vetette. S azután érzékenyülten nyújtá kezét Kálmánnak. De Kálmán nem viszonzá azt.
2: Te nem nyújtasz nekem kezet?
1: Se én neked, se te én nékem. Mi nem vagyunk barátok, sem rokonok többé.
2: Ne adj súlyt szavaidnak fenyegetéseiddel. Nagyobb félelem én nekem nőm néma ajkát látni, ki ellen annyit vétettem, s ki soha nem hányta a szememre.
1: Vissza fogsz hozzátérni, és holnap utazol, ahová ő.
2: És társaságom?
1: Ma tartja utolsó előadását a fővárosban. Az éjjel összeszedi sátorfáit, és vándorol tovább. És soha Budapestre többet vissza nem térsz.
2: Van egy fogadásunk, hogy 12 év lejártával találkozunk itten Pesten.
1: Te meghaltál. Nem jöhetsz.
2: E szóval válsz el tőlem. Hát nincs számomra egy vigasztaló tekinteted.
1: Amíg a városban vagy, addig rám emlékezzél. Ha tovább mentél, akkor felejts el.
0: S akkor sem hagyta a kezét megfogni. Elhagyta a színházat anélkül, hogy visszanézett volna rá. Az egész építmény, aminek felrakásában annyit fáradozott, saját öklének egy ütésétől összeomlott és hullott saját fejére.

0: Kálmán ott volt nálam. Ma játszunk utolsót. Holnap megyünk mind Miskolcra.
1: Cilike nem szólt, csak egy-egy eltitkolt könny hullott szemeiből a becsomagolt színpadi cifraságokra. Bányavári valóban meg volt térítve. Alapjában nagyon jó volt az ő szíve, csak hogy örökösen felügyelő kellett a szívének. Estig azt hitte magáról, hogy egészen ki van már békülve saját jobb felével.
0: Egy 6000 forintos szerződést téptem ma széjjel, és mindezt az imádott Cilike és az imádott nemzeti művészet kedvéért.
1: Az utolsó előadás jó sikerrel ment végbe. Azután a nők hazamentek az úthoz készülni, a férfiak pedig hátra maradtak, hogy még egy búcsú poharat ürítsenek a vörös ökörben, régió patrónusaikkal.
2: Menjél te csak a társasággal! Ne vont ki magad a többiek közül!
0: Esküszöm, hogy éjfélen túl nem fogok maradni.
1: Cilike ismét a hívő nő volt, s ő maga biztatta már legjobban a férjét, hogy mulasson, ameddig tetszik, és igyék a többi jó barátokkal. Szegény asszony, már örült neki, hogy a férje csak iszik. No de Bányavári erős volt, ha ő egyszer megfogadta, hogy nem fog inni egyebet, mint teát, hát akkor azt meg is tartja. Igaz ugyan, hogy a teát olyan erősen megrumozva szokta inni, hogy az bizony puncsnak is beillett. Neki tehát a búcsú lakomán is külön teát szolgáltattak bor helyett, s azt ő nagy tüntetéssel iszogatta. Míg társai boros poharakkal kocintottak, ő a füles csészét emelte az áldomáshoz. Magával hozta a gitárját is, s amikor a társaság kívánta, egy-egy szép románcot énekelt saját gitár kísérete mellett. Olyan jó fiú volt a jó Bányavári. Énekelt szerelmi hűségről, s úgy ragyogtak a könnyek a szemében. Mindig érezte ő azt, amit beszélt, csak az az egy baja volt, hogy reggel mást érzett, este megint mást. Ugyanazon emberi lény iránt mást, ha távol van, s nem látja, s mást, mikor közel van, és beszél vele. Mikor Bányavári a negyedik csésze teát itta, akkor az jutott eszébe, hogy mennyivel zamatosabb volt az a tea, amit ő máshol szokott inni.
0: A tea sokkal zamatosabb, ha kettecskén isszuk, mint a nagy társaságban. Ez a teának a sajátsága.
1: S azután nagyon elővette a gondolkozás. Megnézte az óráját, úgy találta, hogy éjfél felé közeledik az idő, s indult a Holdvilágos utcának nehéz szívvel. Mégiscsak nagy dolog az, mikor az ember tudja, hogy ebben az órában reák két helyen is várnak, az egyik helyről elmaradni.
0: Igaz, hogy a feleség is derékasszony, szép asszony is, de az a másik hölgy mégiscsak bűvösebb. Aztán az egyik az enyém, a másik pedig a másé, ami az értéknek különböző súlyt ad.
1: Két utcán volt választása végigmenni, mikor a szeglet elé ért, elkezdett magában okoskodni.
0: Hát illik-e, férfias dolog-e így megszökni? Búcsúvétel, köszönés nélkül, hogy Pestről elmegyek, azt megtartom, hogy Cilivel maradok, magyar komédiás maradok, azt is megtartom. De azt egy szóval sem fogadtam meg, hogy a bűbájos hölgyel többé ne szóljak. Ezt tehát nem tartozom megtartani. És elvégre is. Minden restelni való dolog csak akkor lesz restelni valóvá, ha kitudódik. Ezt pedig nem tudhatja meg senki. Tehát szabad.
1: És besonfordált a szűk utcába, mely nem vezet egyenesen a híthoz. Ott két egymással szemközt levő falkerítés húzódik. Az egyik a Decséri grófoké, a másik Csollán Katinka úrhölgyé. Az úri lakházak homlokzata más, népesebb utcákra nyílt mindkettőnél. A hálószobák osztálya pedig mind a két úrilakban a kertre. Innen leste egykor Katinka Kálmánt, amint Dorotea grófnő mellé fölült a hintóba.

0: Becséri főispán ez időben éppen itt időzött az Áth elleni kastélyban. Egy este a főúr behívatta magához a ház felügyelőjét, Csuka Ferit.
1: Ugyan édes Csuka, tudja, hogy én milyen rossz alvó vagyok. A legkisebb neszre fölébredek, és rendesen 11 órakor felé idejön az utcába valami nem tudom kicsoda, fogja a gitárt, és elkezd énekelni. Bizonyosan a szobaleánynak. Édes Csuka, legyen olyan jó, szoktass el valami szép módon ezt a jó embert innen az ablakom alól.
2: Elszoktatom én azt szép módon.
1: De ne valami goromba módon ám, hanem egészen szép módon.
2: Csak tessék rám bízni. A legszebb módon elszoktatom én azt innen.

0: Bányavári tehát nagy szívdobogás közt érkezett el az ismeretes kertajtóig. Hanem a hold olyan szépen ragyogott, s az a jácint és nárcisz illat, melyet a kertfalon áthintett a harmatos szárnyú szellő, oly ismerős volt már előtte. Tudnivaló, hogy minden ember két emberből áll. Egy jó emberből, meg egy rossz emberből. Ez a kettő küzd egymással, hol az egyik van fölül, hol a másik. Az a kérdés csak, hogy a legutolsó fordulónál a jó ember marad-e fölül. Most este éppen a rossz embernek van fölénye. Ha már idáig eljött, innen már nem ereztette tovább a szívdobogása. Kebléhez fogta a gitárt, s mint szokás, rázendíté a szerelmi epedések ismeretes dalát.
1: Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir.
0: Azonnal odaugrik egy lesben álló rémalak, s egyenesen nekiesik hátulról. Ez persze Csuka Feri volt.
2: Itt van egy borotvált képű énekes, aki németül gajdol. Ergo, német teátrista. Ezt hát elszoktatjuk innen.
0: És kikapta a trubadur kezéből a gitárt, s olyat vágott vele egyet a fejére, hogy kalapborda, gitárborda mind tönkre horpadt az összeütközésben.
3: Te átkozott énekes, majd én énekelek neked a tepekről, meg a bolhát!
0: Bányavári futott, ahogy bírt. Azt hitte, hogy most az egész Csitvári krónika titkos társulata őt lesi.
4: Birúci denunciál, Jenői elítél, Csuka Feri végrehajtja. Az utca szegleten meg Barkó Pali Ázsiából fogja utamat állni, s úgy ellazsnakol valami Kínából hozott bambusznáddal, hogy minden keleti nyelven jajgathatok bele.
0: Ettől aztán nagyon kijózanodott. Másnap nem volt magyar színészet többé Budapesten.

0: A színészek eltávozása után másnap már ott volt Kálmánnál Bíróci.
1: Nagyanyád küldött hozzád. Óhajt látni.
2: Tudom miért. Kegyébe akar fogadni ismét, hogy Bányavárjéktól így és így örökre megváltam. Bíróci, jó ügyvéd vagy. Jó barát vagy, elismerem, ölej meg. Hanem aztán eredj innen, s ne jöjj hozzám többé. Pszichológnak rossz vagy. Én nagyanyámhoz nem megyek többé.
1: Ez csak ugyan nem adja ki az én lélektanom. Te haragtartó akarsz lenni nagyanyád ellenében?
2: Nem. Szeretem őt és tisztelem. De arra az útra, amelyen én elindultam, ne jöjjön velem senki, csak azok, akik ugyanazt a célt akarják elérni, amit én, és szenvedni azt, amit én. Egyszer már hallottam tőle. Légy úr! Lehetne családi boldogságom, előkelő hivatalom. Körülem pompa, előttem fényes jövendő. Mindenről lemondtam. Belementem abba a pusztába, ami kietlenebb puszta, mint amelyen egy barátunk Ázsiában bujdokol. Ő a régi nemzetet, én a jövő nemzetet keresem. Akarok szegény lenni, és dolgozni abban a munkában, amiért a legrosszabb napszámot fizetik.
1: Nem addiga. Nagyanyáddal kibékülésed nem térít ki utadból, csak eszközt át annak sikeresebb folytatásához.
2: Nem. Én ismerem magamat, s az egész fajtámat. Legjobb műveim azok, amiket megírni az éhség kényszerített. A boldogság szelíd poétákat teremt. A csapások, a csalódások, az egyedül hagyatás a költő étere. Bajtás, eredj vissza, és többé hozzám ne jöjj.
0: Bíróci csüggetten ment vissza Korca úrhoz.
1: Megbuktam. Vegye ön vissza az asszonyait.
0: Azoknak ugyan ne is került légyen többé szemeik elé, Bíróci. Maguktól is rajta mentek Korca úrra. Még a nagyasszony csak hagyján, de ahogy Csollán nézitta. A szép delnő nem bírta neki elfelejteni Bányavári előzetését. Ő valóban rajongott ezért a színészért, s dühös volt az ügyvédére, amiért megakadályozta, hogy Bányavári miatt vagyonát elveszítse. A megtorlás e szenvedélyének kijátszásáért legközelebb találta Kálmánt. Katinka bérbe fogadta Aszályit, hogy mint a kullancs, mint a fűnyűg ragaszkodjék bele Kálmánba. Segélyezte, hogy egy lapot adjon ki, s az volt a fő kötelessége, hogy mindent, amit Kálmán bárhova írt, irgalom nélkül, s az igazságérzetnek minden nyoma nélkül lerántson. Egész írói jellemét nevetségessé tegye, legérzékenyebb sebeiről a hegedést felszakítsa. Volt közönség, amelynek ez mindig tetszett. Hanem volt azután egy kicsin csoport, aki e dögvész ellenében a szent ihlet krizmáját kente homlokára. A költészet apostolainak nevezhetjük őket. Ó, minő munka volt az, amit ők akkor véghez vittek. Magyar folyóiratot adni ki, közönség nélkül, kiadó nélkül, de mégis hatott. De mégis mozdult tőle a föld. Dolgoztak éjjelt nappallá téve, s nem jutott munkájuknak sem díj, sem dicsőség. A szerkesztő maga volt a korrektor, s Kálmán nem csak novellákat és esztétikai értekezéseket írt, hanem a lapborítékokat is csirizelte Cseresnyés uram segítségével, s felírta rájuk a levélcímzetet. Az első esztendei zárszámadáskor azonban azzal a felfedezéssel lepte meg a nyomdász, hogy nemhogy haszon maradt volna alapon, de 100 egész forint a hiány a költségvetésből.
3: Ami akként támadt, hogy egy dolgot kifeledtek az előleges budzsetből. Tudnélik, hogy amit a cenzor úr őméltósága kitörülget a lapból, ahelyett aztán friss szedés kell, s ez éven át felmegy 100 forintra.
0: Erre nem gondoltak ők, az impraktikus poéták. Kálmánt nagyon bántotta ez a veszteség. Cseresnyés uram kitalálni látszott Kálmán töprengéseinek okát.
4: Nagy uram, szabad volna önt felkérnem, hogy fessen le engemet illő honoráriumért.
0: Kálmán mosolygott az ajánlaton. Éppen akkor betűcsömör volt a derekában. Sajátságos betegség az. Ismerik, akik folytonosan foglalkoznak irodalmi munkássággal, hogy egy-egy időre megutálja az ember a betűt, undorodik a tintától, Ilyenkor hasztalan minden erőltetés, nem jön ki a tollból az első szó. Ha kijön, úgy megharagszik rá az ember, hogy rögtön kitörli.
2: Igaza van, mester. Még ma veszek vásznat és festéket. Próbáljunk más mesterséget is.
0: Cseresnyés uram arcképe nagyszerűen ütött ki.
4: Erre tehát lehajlik egy negyed év.
0: Értette alatta az esedékes 20 forintot, s azonnal kifüggeszti a műhelyében az arcképet.
4: Láthassa minden ember, aki csizmát rendel, s kapjon kedvet utána.
0: Csak hogy igen sok embernek van szüksége csizmára, akinek nincs szüksége arcképre. A második szobában dolgozó mesterembernek nem igen akart jönni munkarendelője.

0: egy napon mégis került egy hal a varsába. Vastl volt az.
1: Mibe kerül, Meister bácsi?
2: 50 forintba, te Vastli.
1: Az még nem is sok. Hol a Piktor?
2: Itt a kuncsaft.
1: Hanem én egészen akarnám magamat lefestetni, Meister bácsi, ahogy állok. De egészen mente és csizma nélkül.
2: Mi a kánya? Pőrén, egy szál vászomban.
1: Sőt, egészen anélkül. Csupán egy nagy zöld levélkoszorúval körös körül, ahol kell.
0: Cseresnyés uram nem kérte Vastlitól, hogy tréfál-e, mert attól tartott, hogy megtalálja Verni. Hanem Kálmánhoz fordult.
2: De hát szokás ez a bolond pozitúra.
3: Ó, igen. Sőt, ez ránézve valódi becses tanulmányt fog képezni.
2: De hát kidobja a feleséged a szobából.
1: Hát hiszen nem is viszem én azt a szobába. A mi speceráiból túlnak a cége, a vademberhez. Kell nekem ez a kép, bolci mennek az utcára, ha csodáljon ott engem minden ember.
2: Micsoda? Hát te azt hiszed, hogy ez az úr olyan Piktor, aki bolt címereket fest? Pusztulj, takarodj, ide ne jöjj többé a házhoz!
1: De hát legalább a csizmámat adja ide, Meister bácsi, amiért ide jöttem.
2: Csizmát sem adok többé, ha vadember vagy, járj bezitláb!
4: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 21. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Cilike Tóth Eszter, Borcsai Jámbor Nándor, Cseresnyés Hunyadkürt István, Csukaferi Hevesi László, Biróci Jaskó Bálint, Vasztl Szabó Győző, Főispán Bedefazekas Szabolcs, közreműködött Domokos László. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Jókai Mór, és mégis mozog a föld.

0: 22. rész.
1: Cseresnyés uram egész felindulással ment vissza Kálmánhoz.
2: Kár volt elkergetni, mert pénzt hozott volna a házhoz, s a munka egyre megy.
3: Egy művésznek nem szabad bizonyos fokon alul leszállni.
2: De hisz maga mondta, hogy addig nem lesz belőlünk semmi, amíg szégyeneljük a bőrkötényt.
3: Igaz, azt mondtam. Nekünk, többieknek. De ön nem jön velünk egy kategóriába. Mikor Dobzse László király kontóra nem kapott húst a mészárszékből, az egész Magyarországnak volt gyalázat. Ha ön megalázza magát, mi vagyunk megalázva, mi, többiek, kik önt tiszteljük, bámuljuk, és én inkább 2 órával dolgozom többet naponként, mint hogy engemet az irigyeink azzal gúnyoljanak, hogy ahol van mi? A ti nagy emberetek bolt címereket fest. Tessen ön tájképeket. Vannak gazdag polgárok, akik szeretik a szobájukban a szép tájképeket. Azoknak a képeknek lesz kellete bizonnyal.
1: Kálmán ráhagyta magát beszéltetni a csizmadiától, hogy tájképeket fessen. 2 gyönyörű művet tett vászonra. Az egyik volt egy sík alföldi puszta, tiszta, derült nyári éggel, a távolban a gémes kút, közepén egy alacsony ház, virágcserép takarta ablakokkal. Az eresz alatt a kukoricafonatok, a padlás ablakban a paprika füzérek, a ház előtt paraszt szekér, útra készen. Az egész képen áldott melegség ömlik el, minő egy csendes nyári délest varázs melege a pusztán. A másik kép szintén a pusztatáj volt éjjel. A háttérben az elsötétült falusilak. Csak egy ablakában ég a mécses. A szérűn 3 férfi alak fekszik, lábaiknál egy komondor. A hold előtt egy fekete felhő vonul el, ezüst szegélyű, s a távol Tisza kanyarulatai csillognak a vízfényben, a ködös láthatáron. Kálmán maga meg volt elégedve a 2 művel. Cseresnyés uram elvitte azokat, köpönyege alá takarva, a műárushoz.
4: Hogyha ez landschaft akar lenni, azon kell lenni kősziklának. Vízesésnek, melyben mesztelen infák fürdenek. A hegytetőn régi módi várnak. A vártornyában órának, hogy oda igazi órát lehessen betétetni, mely üt és muzsikál. Az ilyenre aztán akadvevő. Ha pedig éjszakai tájképet akar valaki festeni, ne kímélje az effektust. A hold süssön Isten igazában. A felhők között legyen villámlás. A távolban legyen egy égő ház, és annak a fényénél legyen valami gyilkos verekedés. Ezt majd megveszik. Talán.
1: Hely, de szomorúan hozta őket vissza.
3: Nem értenek a mostani emberek az ilyen képekhez. Az ostoba műárus. Mekkorát nevetett, mikor meglátta.
2: Uram, megtanulhatnám-e én még a csizmadia mesterséget? Beállok önhöz inasnak.
3: Csak maradjon mindegyikünk a maga mesterségénél, ami a csizmákat illeti. Azoknak most lesz itt az ideje. Jön a szolnoki vásár.
5: Hát itt van 50 pár készen a kamrába felaggatva. Azokkal lerándulok Szolnokba, lesz pénzünk elég.
3: Egyszer a csizmadia segíti ki a hínárból a művészt, másszor meg a művész a csizmadiát. Hát nem jó lesz-e így?
1: Kálmán megszorítá jó öreg házigazdája kérges tenyerét, s aztán csak fölvette ismét a rajzónt, s hozzáfogott, hogy egy olyan muzsikáló órához való tájképet vázoljon. Amíg festett, szépen kidolgozhatta a fejében azt az elbeszélést, amit majd az éjjel fog leírni a lapja számára. Jaj, az a lap pedig csak nem akart felvirágozni. Dicsérte azt minden ember. Remek dolgok, nagy eszmék jönnek benne, elismerik, hanem elő nem fizettek rá.

0: Aztán 3 nappal a szolnoki vásár előtt, mikor Cseresnyés uram éppen adogatná le a kamrában felaggatott csizmákat az öreg szolgálónak, ki azokat a nagy vásáros ládában műértőleg elhelyezgeti, a bicegő szalmaszék kicsúszott alóla, ő leesett, s kificamította a lábát bokában. A borbély, aki helyre tette a lábát, azt mondá:
1: ez veszedelmes, ficam. Egy hétig nem szabad felkelni vele az ágyból, s 3 hétig nem állhat a lábára.
2: Szervusz neked, szolnoki vásár!
0: Ez a csapás egészen felzavart minden emberi számítást. Minden nap egy nap. A cseléd egy nap azt jelenti, hogy az egyetlen utolsó legény is elvitte a vándorkönyvét, mert szüknek találta a kosztot. Másik nap.
3: Jenői Ténys úr nem akar többé fekete kávét inni ebéd után. Azt mondja, hogy az nem jót tesz a mellének. Pedig bizonyos, hogy csak ez tartja benne a lelket, mert alig nevezhető az evése evésnek. Pedig ma is láttam az utcán Béni urat a nagy fejével 2 szép almás pejen kocsikázni ki a Városligetbe.
2: Láthattad Béni urat kocsikázni, de az elejébe nem szükséges az a szó, hogy pedig, mert az kötőszó. S Béni úr paripáinak Kálmán úr fekete kávéjával semmi összeköttetése. Hanem nyisd fel az almáriumot, vedd ki onnan az ezüst gombos mentémet, vidd el az állokházba, ha fölkelek, majd kiváltom. S Kálmán úrnak fekete kávéja legyen minden ebéd után, mert az neki szükséges.
0: A cseléd kivette a tisztes ezüst gombos mentét, s kivitte az egyik ajtón, a másikon pedig visszahozta, dehogy adta azt a zálogházba. Volt egy pár megtakarított forintocskája magának, azt szedegette elő, hogy se gazda, se vendég ne vegye észre a szükséget a háznál. A gazda nem is vette észre, hanem a költő igen.
4: Elmegyek? Lefestem azt a bolt címert.
0: Haj, de úgy tapasztalá, hogy Vasztl fűszeres boltja előtt immár egy akkora festett vadember ijesztgeti a járókelőket, amekkora csak egy másfél öles vászonra felfér. Igaz ugyan, hogy a vadembernek mind a két lábán kifelé voltak a lábhüvelyk ujjai, nem befelé, mint másnak, hanem hiszen éppen ez a deréka a vadembernél. Kálmánnak tehát ez az utolsó reménysége is vízzé vált. Mikor aztán a két kezét a két üres zsebébe beledugva tova őgyelgett az utcán, akkor kezdé magában érezni, hogy mi az az ember, aki már semmi sem. Csak egy lump, egy rongy, akinek semmije sincs, csak a rajta levő rongy. Cseresnyés uram, mintha érezte volna, hogy Kálmán miben töri a fejét, nyugtalanul viselte magát a fekhelyén.
2: Felkelek, nem maradok tovább fekve, nincs már a lábadnak semmi baja. Mankóval fogok járni.
0: És nem hagyta magát lebeszéltetni, hogy kis hálófülkéjéből kine sántikáljon megnézni, mi történik a műhelyben. Hát bizony ott szomorú dolgot látott. A legények mind elpusztultak onnan, amíg ő beteg volt. Egyedül maradt ott az inas. De még a műhely ajtó is be van zárva. Munkaadók sem jönnek már.

0: azaz, hogy mégiscsak jönnek. Tóth Máté uram maga, aki belép a műhelybe.
1: Isten jó nap, mester uram! Hát nem jött el a szolnoki vásárra.
2: Nem ám, akkor kellett éppen kificamodni ennek a rossz lábnak. Inkább törött volna el, de utána egy héttel.
1: De most már semmi baj sincs, ugye? Lehet járni rajta, csizmát is húzhat rá.
2: No, azt húzhatok rá akár 50 párt, mert mind a nyakamon maradt.
1: Hát hisz az jó. Éppen azért jöttem mester uramhoz, hogyha nem hozta el a csizmákat, hát jövök értük, s viszem mind. Kell már a sok cselédnek.
2: Hát Tóth uram nem vett mástól csizmát, hogy engem a szolnoki vásáron nem talált.
1: Már hogy vettem volna, mikor 30 esztendő óta a mester csizmájában járok, magam és cselédeim. Hiszen kiátkozna minden béresem a világból, ha nem Cseresnyés uram bőrét viselné, magam meg okvetlenül megsántulnék a más csizmájában. Nekem az olyan csizma nem csizma, amelyiket minden nap sánfázni kell. Hol a sarkamat szorítja, hol a szegek ütnek át a kérgen, hol a talpa görbül meg, utoljára félre megy a sarka. Ha megázik, kitörik az oldala. Én, ha Amerikában laknám, oda is magam után hordatnám a mester csizmáit.
0: E csizmográfiai értekezés nagyon felemelte Cseresnyés uram kedélyét. Azon fölül indokolta Tóth uram Pestre jövetelét még azzal is, hogy valami 300 mázsa gyapjúcskát kellett felszállítania a kereskedőkhöz, aminek most vette fel az árát, hanem az csak mellékes dolog. Főtárgy a csizma. Cseresnyés uram tehát vevé a kamrakulcsot, s elindult sántikálva a kamrába.
2: Nincs is a lábomnak már semmi baja. Hogy bolondá tett a borbé? Még bankóra szorított volna.
0: Tóth uram kihordatta a megvett csizmákat a szekérre.
1: Egy pohár törköly pálinkára betérhetnénk a tiszta szobába, ahol egyúttal fizetek is.
2: Most a tiszta szoba ki van adva egy fiatal úrnak. De az most nincs itthon. Bemehetünk.

0: Hát, amint Tóth Máté uram belép a tiszta szobába, s meglátja ott azt a felakasztott két tájképet, meglepetve mutat az egyikre.
1: Nini, hisz ez az én házam.
2: Ez Tóth uram háza volna.
1: Habiz ez? Még azok a lovak is az én lovaim, s az a gyerek ott a szekéren, a meg az én fiam. Aztán kipingálta ezeket a képeket.
2: Az én lakóm. Hiába mondanám a nevét, nem ismeri azt Tóth uram.
1: Jól van, én nem ismerem. Aztán mi végre vannak ezek pingálva?
2: Hát csak arra a végre, hogyha valaki megvenné őket.
1: És mi legyen az ára?
2: 100 forintért vesztegetik.
1: Még nem is sok. Megadom érte. Hogy megörül neki az anyjukom.
0: Cseresnyés uram nem akart hinni szemeinek és füleinek. Soha Tóth Máté uram hiába valóságokra egy garast ki nem adott, s most 100 forintot nem sokkal két képért. De nem is 100-at, hanem 2-t húzott ki Tóth uram a bugyillárisból.
2: Én csak 100-at mondtam.
1: Á, na igen, egyért egy, a 2-ért 2, s én mind a 2-t viszem, már tudni illik, ha eladó. Én ugyanazt a Piktort nem ismerem, hanem a házamra ráismerek. Na, itt a pénz. A két kép az enyém.
2: De már most meg kell hát ismerkedni Tóth uramnak a képek festőjével is. Maradjon itt nálam ebédre, akkor az is hazajön.
1: Én bízit maradok. Úgy is hiba van az egyik képen, amit meg kell a festőnek mondani.
2: Már ugyan mi hiba lenne ezen a képen?
1: Az a hiba, hogy ezen a képen a házam ajtaja be van csukva. Azt akarom megmondani, hogy annak a háznak az ajtaja nincsen becsukva. Majd megérti az a Piktor.
0: Cseresnyés uram tehát leültette a vendégét, hogy várja meg az ebédet s a Piktor hazatértét. Eközben Tóth Máté uram mindent apróra megbámult, amit a szobában talált. A festőállványt, a palétát, a hosszú nyelű ecseteket. Egyszer aztán megakad a szeme egy nagy csomag nyomtatványon, ami fel volt halmozva egy szögletbe.
1: Hát ez mi az Isten csodája? Ez a sok.
2: Mivel hogy az én lakom nem csak festő, hanem író is. Egy folyóiratot állt ki, amelyből bizonyára többet nyomatott, mint amennyi elkelt, hát a többi most itt van.
1: S mi légyen abban?
0: Cseresnyés uram előhúzott egyet az ott veszett nyomtatványokból, föltette a pápa szemét, s elkezdett felolvasni belőle. Tóth Máté uramnak egyik jobban tetszett, mint a másik. Cseresnyés uram pedig kész volt napestig tartani a felolvasást. Az ebéd ideje úgy is elmúlt, Kálmán nem jött haza. S az idő csak telt.
1: A versek olyan szépek, hogy mindenki megérti, s a próza meg olyan szép, mintha vers volna. Mi az ára egy ilyen csomó nyomtatásnak?
2: Biza 4 forint.
1: Csak? Na, hát én ezt az egész határpapírost mind megveszem.
2: De mit csinál Tóth uram 40 példány folyóirattal, amiben 40-szer vannak meg ugyanazok a dolgok?
1: Nem kell aggódni. Furfangos a paraszt. Megfordul nálam évenként 100 utazó is. Hát ezentúl minden embernek, aki hozzám beszáll, arra a kérdésre, hogy mivel tartozik, a markába nyomok egy példányt ebből a nyomtatásból. Itt van, uram. Ezért a 4 forintot, aztán Isten áldjon meg. Mester, aztán annak a Piktornak el ne felejtse megmondani, hogy hiba van a képen. Az én házamnak az ajtaja nyitva van ám. Jaj, de megálljon. Még mást is mondok. A gyapjút drágábban adtam el 600 forinttal, mint a feleségem mondta. Ezt a pénzt itt hagyom, és megrendelek érte egy képet annál a Piktornál. Hát, fesse le nekem a 600 forintért az én házamat belülről. Úgy, ahogy a szobában ülünk egy asztalnál. A feleségem, meg én, meg a nagyfiam és a nagyleányom, meg a kisfiam, meg a kisleányom. Aztán magát is fesse oda a Piktor az asztal mellé. Na, csak mondja meg neki. Majd megérti az azt.
2: Így rendelte a mindenható Úristen, akinek csodálatosak az ő utai. Csak hát jönne már a Jenői úr haza.

Dorotea egyebeket is tudott már arról a férfiúról, aki az asszonyoknak ideálja, hanem a nők sokat eltűrnek, megbocsátanak. A férj csapodárságát meg tudják bocsátani szerelemből, vagy megfizetnek érte hasonló pénzzel. Hanem egy dolgot ritka nő bocsát meg, azt, ha a férj a

0: adott nekik lángszavakat, lett mártírjuk, hanem az, annak a családjához, akit szeretett, csak tisztelettel közelített mindig. Dorotea járatta magának mind a két lapot, amelybe Kálmán írt, és amelybe Aszály piszkolt. Folyvást figyelemmel kísérte mind a kettőt, és mindig jobban kezdte bámulni azt az embert, aki a sors csapásai alatt meg nem görnyedt. Folyvást magasabbra emelkedik. Aszályi piszkolódásaiból pedig megtudta azt, hogy minő sorsa van Jenőinek.
1: Lapjának nincsenek előfizetői. A szerkesztők, munkatársak koplalnak. A fő munkatárs, hogy éhen meg ne haljon, kénytelen a mázoláshoz fogni. Zsidó szatócsokat meg csizmadiákat festeget 5 forintért.
0: Ó, minő kínpad ezt olvasni Doroteának. Azt is jól esik a silány polémia írónak kihíresztelni, hogy az ellenfél nagybeteg, vért köhög, halálos melbetegségben van, és ha megtudja a publikum, nem mer majd a lapjára a jövő fél évben előfizetni. És Dorotea tudja jól, hogy a betegköltőnek nincs senkije, aki gondot viselne rá, és mégsem átkozza azokat, akik őt elvetették. És Dorotea szíve minden bántalmat kettősen érez, egyszer magáért, másodszor az elhagyottért. Az szereti még most is, midőn kedvesével együtt mindenét elveszti. Emez meghidegült, mert nejének csak szívét kapta meg, de kincseit még nem. És másnap így szólt férjéhez.
1: Uram, én el akarok innen utazni.
2: Bécsbe kíván ön menni szülőihez?
1: Nem. Erdélybe óhajtok menni.
2: És meddig óhajtott maradni?
1: 6 hétig.
2: Együtt fogunk utazni, ugye bár?
1: Remélem. Legalább oda.
2: Ismeri ön bizonyos zsibói háznak a történetét, mely annyiszor változtatja gazdáját?
1: Ismerem.
2: Tehát kívánja, hogy azt a házat megvegyem.
1: Le fog vele kötelezni.
0: Bálvándi kész volt szép nejét lekötelezni azáltal, hogy miután Európát, Afrikát beutazta őt kísérve, hogy kezét elnyerje, még egy kis utat megtegyen érte Kolozsvárig, hogy elválhasson tőle. Olyan rövid idő elég volt, hogy kiszeressenek egymásból, s hogy egymást meggyűlöljék. Bálvándi nem nézhetett Dorotea grófnőre anélkül, hogy annak szemeiben azt ne lássa, hogy az most egy távol levő alakot lát ő rajta túl.
2: Minden gondolatja az elhagyott szeretőjé, és ezek a gondolatok kinnülnek a homlokon.
0: A próza is belejátszott a kedvetlenség melankólikus zűrhangjába. Bálvándi nagyon rá volt szedve pénzbeli számításai által. Az öreg decséri az első könnyelműen elpazarolt 100 000 forint után semmit sem akart adni unokája férjének. Várjanak az ő haláláig. Bálvándinak nyűg volt már az összeköttetés, s örült rajta, hogy a nő volt az első, ki az erdélyi 6 hetet indítványba tette.

0: Dorotea csak Kolozsvárról írta meg szülőinek, hogy Bálvánditól elvál. A családi tanácsban nagy lett emiatt a zavar.
1: A leghívebb katolikus családnak egy tagja kitér hitéből, és protestánsá lesz. Minő gyász ez az egész családfára.
0: Decsériék azt hitték, mikor Jenői Kálmán voltak egyben, hogy az fog áttérni Dorotea kedvéért, és íme megfordítva történik. Milyen nagy volt azután a család felháborodása, midőn a vállóper lejártával, a konzisztórium ítéletével együtt Dorotea grófnőnek azon határozott nyilatkozata is megérkezett, hogy ő megmarad annak, amivé kitért.
1: Ez megfoghatatlan makacság. Rokonait akarja halára keseríteni vele?
0: A legöregebb Decsérit ez a hír úgy lesújtotta, hogy többet ki nem lépett a szobájából.

0: elhatározása után ön semmi részt nem fog kapni a vagyomból. Azon 100 000 forinton kívül, amit Bálvándihoz vitt hozományul, és amit az visszatartozott önnek adni elvállásukkor.
1: Dorotea pedig arra gondolt, hogy van Pesten egy beteg költő, ki valahol elhagyatva fekszik kórágyán.
2: Annak még talán vissza lehetne adni az életet.
1: Csak hogy mindez késő volt már.
3: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 22. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Dorotea Kövesi Csenge. Hercegnő Gubás Gabi. Cseresznyés Hunyad Kürti István. Tóth Máté Görög László. Bálvándi Kelemen József. Közreműködött Nagy Viktor, Szervét Tibor, Tamási Zoltán, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: A sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen.
5: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsájtják a javaslatot. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. A küldöttséghez csatlakozott G.D. Vance amerikai alelnök is. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. Idehaza a hűség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddé félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig